0: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatót, a Kossuth Rádió kisebbségi magyar közösségekről szóló műsorát hallja, anyanyelve még mindig magyar címmel. Rácz Vince a mikrofonnál. Novemberben a tervek szerint megnyílnak az ügynökakták. Pontosabban nyilvánosságra hozzák azok egy részét. Nevek tízezreit teszik közzé egy bárki által elérhető adatbázisban. Mai adásunkban ennek kapcsán arról hallhatnak majd, hogy Pozsonyban és Bukarestben hogyan néztek szembe az állambiztonsági múlttal. Az északi szomszédban például már bő 20 éve nyilvánosak az ügynökakták, de sok tekintetben máig elmaradt a sötét örökség feldolgozása. Gazdag József író, publicista készülő könyvében azt vizsgálja, hogyan hálózta be a volt kommunista titkosrendőrség, az STB, a kisebbségi magyarokat. Vele beszélgettem egyebek mellett arról, miért nem tekinthető lezártnak a múlt. Hogyan néztek szembe a múltnak ezzel a szeletével a szlovákiai magyarok? Miért maradt lényegében máig kibeszéletlen ez a bizonyos pártállami kollaboráció?
1: Hát leginkább sehogy nem néztek, vagy nem néztünk ezzel szemben, aminek az egyik magyarázata az lehet, hogy túl sok lehet az érintett, vagy túl sok családot érinthet. A másik talán az, hogy szeretünk mindent a szőnyeg alá söpörni, és elfordulni, nem foglalkozni a kényelmetlen kérdésekkel. De leginkább szerintem azért maradt kibeszéletlen a kollaboráció, vagy az a múltnak az a része, mert 1989-ben elmaradt a számonkérés. Tehát ugye az, amit a csehek bársonyos forradalomnak neveznek, Sametová revolúció 89-et, az a szlovákban gyöngéd, nyezsná. És az, hogy ez egy gyöngéd forradalom volt, vagy gyöngéd átmenet volt, vagy bársonyos átmenet volt, az egyfelől hát örvendetes is, mert hogy vérontás nélkül zajlott le annak idején a hatalomváltás. De másfelől viszont azzal járt, hogy nem volt semmilyen elszámoltatás. Tehát, hogy oké, hogy volt Csehszlovákiában egy úgynevezett lusztrációs törvény, az átvilágítási, vagy ilyen fedhetetlenségi törvény, amelynek az volt a lényege, hogy bizonyos közfunkciókat nem tölthettek be olyan személyek, akinek közük volt a Csehszlovák Állambiztonsághoz, STB-hez. De hát amint külön vált a két ország, aztán ez is a törvény érvényét vesztette. De hogy ez a szembenézés elmaradt, és hogy miért maradt el, annak is több oka lehet. Az egyik, hogy nem volt elég felkészült a rendszerváltó elit, nem volt annyi fedhetetlen ember, akinek lett volna tapasztalata, én nem tudom, egy országvezetés vagy közigazgatással egyáltalán. Elmaradt a szembenézés szerintem azért is, vagy hogyha az okokat keresünk, akkor biztos meg kell említeni azt, hogy mire erősít rá azóta is a hivatalos emlékezett politika. És itt olyasmikre gondolok, hogy Kassán például a központi teret még mindig felszabadulás térnek hívják ma. Tehát a szovjet vörös hadsereget ünneplendő, amely egy 40 évig tartó elnyomást hozott. És ugyanazon a téren Kassán sarlókalapácsos szimbólumok láthatók önkényuralmi, a jelképei totalitárius rendszernek a jelképei. És hogyha valaki ezek ellen tiltakozik, mondjuk az, hogy lefesti, akkor őt hurcolják meg rongálás vagy vandalizmus miatt. Vagy vedd azt, hogy minden évben, május 8-án ott lobognak a Pozsonynál a Slavinon a sarlókalapácsos vörös zászlók, és úgymond beszédet a Robert Fico kormányfő, vagy hogy éppen a minap Szlovákiában szobrot állítottak annak a Konyev marsalnak, aki például 1956-ban Magyarországon személyesen irányította a forradalom leverését. Tehát, hogy van egy ilyen emlékezett politikai része is. Kibeszéletlen maradhatott valószínűleg azért is, mert éppen az elszámoltatás hiánya miatt megtörtént egyfajta hatalom átmentés, vagy legalábbis befolyás átmentés. Tehát, hogy és a sajtóban is, vagy a fő pozíciókon a csehszlováki magyar intézményrendszer vezető pozícióján sok olyan személyt találunk 1989 után, akiknek a nyilvántartások szerint közük volt valamilyen formában az állambiztonsághoz a rendszerváltás előtt. Tehát, hogy én amikor ezzel a témával foglalkozok, és ilyen oralhisztoris beszélgetéseket is készítve rákérdezek az érintett személyeknek, akik elszenvedői voltak az állambiztonság zaklatásának, hogy 89 után miért nem beszéltek erről, vagy hogy miért nem próbálták ezt tisztázni, és visszakérdeznek, hogy de hát hol mondták volna el? Szóval melyik platformon? Mert hogy a sajtóban és befolyásos funkcióban, befolyásos pozíciókon olyan személyek voltak, akik embereknek az érintettségéről lehet hallani, vagy lehet olvasni. Amikor az 1990-es évek elején megjelent a Kikicsoda Kassától Prágáig című életrajzi lexikon, ott több mint 60 egykori ügynöknek és több mint 30 egykori bizalmi, az állambiztonság bizalmi személynek a nevével találkozhatunk. Úgyhogy ez is a válaszom, vagy például az, hogy 89 után nem csak a szembenézés maradt el, vagy a kibeszélés, hanem úgy igazából még szép irodalmi, vagy ilyen művészi megjelenítése sem maradt, ilyen átvitt, vagy ilyen közvetve sem próbáltuk meg feldolgozni. Duba Gyulának van egy kis regénye a témáról, Sólyomvadász a címmel, Grendel Lajos egy-két művében köszön vissza a téma, de úgy igazából egy ilyen átfogó társadalmi párbeszédet nem kezdeményezett senki.
0: És miért övezi félelem máig ezt a kérdést? Az ember azt gondolná, hogy eltelt jó pár év, hogy ez már igazán nem lenne indokolt, és mégis könnyen ez a benyomása alakul ki az embernek.
1: Hát félelem azért is övezheti, mert hogy a titkosszolgálatoknak mindig rossz hírük volt. Fortélyos félelem övezte a titkosszolgálatokat, mert hogy egy erőszakszervezet, amely törvényen kívüli eszközöket alkalmazott, és ez a kép erősödött meg a közvéleményben a titkosszolgálatokról Szlovákiában a rendszerváltás után is. Tehát, hogy a demokratikus Szlovákiában is, ha belegondolunk abba, hogy milyen politikai botrányok kötődtek a titkosszolgálatokhoz, az emberrablásoktól kezdve, hogy gondoljunk Mihály Kovács államfő fiának az elrablására, vagy a politikai megrendelésű gyilkosságokig, ez a Robert Remélyás elleni merénylet. Vagy hogy az is tudható volt, hogy ugyanazok a személyek, akik korábban az STB-nél, tehát a Csehszlovák Állambiztonságnál voltak a belső elhárítás terén vezető pozícióban, ugyanazok később beépültek a már demokratikus Szlovákia titkosszolgálatába, vagy hogy ott volt Ján Lángos, a rendszerváltás utáni csehszlovák belügyminiszter, aki létrehozta Szlovákiában a Nemzeti Emlékezet Intézetét, ez az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a szlovákiai megfelelője. Ő volt az, akinek szinte az életműve volt az, hogy neki köszönhető, hogy egyáltalán ez az állambiztonsági múlt, az STB-s múlt kutatható lett Szlovákiában. És hát róla például tudható, hogy 2003-ban a feleségét megtámadták Prágában, 2004-ben őt magát Pozsonyban nagyon megverték, eszméletlen leverték, és aztán 2006-ban autóbaleset áldozata lett. Szóval, hogy a titkos szolgálatot, mint témát, azt mindig ilyen homályos félelem övezi azóta is. Talán ezért sem mernek még ma sem sokan beszélni erről.
0: Csak nem 40 év telt el 89 óta, akad olyan egykori hálózati személy, vagy ügynök, aki utólag nyilvánosan önkritikát gyakorolt, vagy akár csak reflektált valamilyen módon saját múltjára?
1: Hát nem ez a jellemző. Amikor 2005-ben nyilvánosak lettek a Csehszlovák Állambiztonságnak a nyilvántartási jegyzékei, vagy úgynevezett ügynöklisták, akkor egyrészt nagyon kevesen reflektáltak az érintettek közül erre, másrészt aki reflektált, az is leginkább így megpróbált kimosakodni, tehát azt mondták, hogy nem is írták alá, nem tudják, hogy hogyan kerülhetett a nyilvántartásban nevük, vagy azt mondták, hogy aláírtak ugyan, de valójában nem működtek együtt az állambiztonsággal, vagy azt mondták, hogy együtt működtek ugyan, de senkiről semmi terhelőt nem mondtak, és különben is hát ők a rendszer áldozatai voltak, mert megfenyegették őket, és így tovább. Úgyhogy legfőképpen ilyen típusú reflexiókkal találkozhattunk, csak hogy voltak olyanok, akik nemet mondtak, akiket szintén megpróbáltak beszervezni, de nem tudták őket megtörni, annak ellenére sem, hogy esetleg emiatt kisiklott az életük, vagy hogy viselniük kellett ennek a következményét, és hogyha elfogadnánk azt a nézőpontot, hogy tulajdonképpen az ügynökök is, vagy a besúgók is a totalitárius rendszer áldozatai voltak, akkor mit üzennénk ezzel a valódi áldozatoknak? Hogy hát íme, hát azok jártak jól, az opportunisták, akik együttműködtek a kommunista állambiztonsága, hiszen már akkor is mindenféle kisebb-nagyobb előnyük származott ebből, 89 után pedig ugyanúgy ők vannak piedesztára emelve, úgyhogy azért szerintem fontos különbséget tenni ott, vagy abban, hogy fontos látni azt, vagy fontos tudatosítani azt, hogy hogy akik a rendszer kiszolgálói voltak 89 előtt, azok szakmailag fejlődhettek, tanulhattak, utazhattak külföldre, akik pedig a rendszer úgymond ellenségei voltak, azok a társadalom perifériájára lettek szorítva, a gyerekeik esetleg nem mehettek egyetemre, nem dolgozhattak a szakmájukban, egzisztenciálisan ellehetetlenítették őket, sokszor csak, nem tudom, segédmunkások lehettek, takarítók, vagy raktárzsó, vagy pedig egyenesen emigrációra kényszerültek, erre is több példa van a csehszlovákiai magyar értelmiség köréből, és ma adott esetben ezeknek a korábban perifériára szorított embereknek mondjuk minimál nyugdíjuk van, vagy minimális nyugdíjuk, azok pedig, akik a belügynek az emberei voltak, vagy a belügyi kapcsolataiknak köszönhetően tölthettek be vezető pozíciók, azok köszönik szépen, és kapják a kiemelt járandóságukat. Úgyhogy az az elszomorító, hogy több olyan életpályát is látunk, hogy akiket megfigyeltek, zaklattak, azok 1989 után is ilyen kitaszító státuszban maradtak, azok a törleszkedők pedig, akik addig esetleg minden eszközzel megpróbálták szabotálni, vagy aláásni az anyanyelvi oktatás, vagy a magyar nyelvű hitélet, vagy a magyar nyelvű kultúra ügyét, azok aztán 89 után nagyon hamar köpönyeget váltottak, és hát kis túlzással a rendszerváltás másnapján már az első sorban ültek a templomban, és akkor a kokárdát tűztek ki a mellkasukra, hogy Budapestről is jól lehessen látni.
0: Kutatásaid során sikerült-e ügynökökkel beszélgetned, illetve milyen benyomásod alakult ki ezek alapján, a beszélgetések alapján?
1: Hát sikerült. Több egykori ügynököt is megszólaltatom, mert több egykori ügynökkel is interjúznom. Hát a közös tapasztalat ezek alapján, az interjúk alapján az, hogy mindenkinek nyilván van egy önfelmentő sztoria, hogy miért csinálta, miért írt alá, és hogy miért vállalta el az együttműködést, vagy azt, hogy hálózati személy legyen. Én megbánással nem találkoztam még.
0: Milyen magyarországi szárra bukkantál kutatásaid során?
1: Hát voltak egészen konkrét magyarországi megfigyelési esetek is. Volt például egy dél-komáromi könyvtáros, aki a 3x3 titkos megbízottjaként Mátai András fedőnéven jelentett, azokról a felvidéki magyar értelmiségiekről az 1980-as években, akik átjártak Révkomáromból Dél-Komáromba a könyvtárba, és írásbeli jelentéseket küldött arról, hogy milyen könyvekért jönnek, és így tovább. De ugye általánosságban az mondható el, hogy a Csehszlovák Állambiztonság, az STB az megfigyelt minden olyan rendszer ellenesnek tartó értelmiségét, aki például Csehszlovákiába érkezett bármilyen országba, ugye az Ellen Ginsberg költőről aktát vezettek, a Tom Stoppard drámaíróról, a Roger Scruton konzervatív filozófusról, és épp így megfigyelték azokat a magyar értelmiségieket is, akik Csehszlovákiába érkeztek. A 80-as évek elején, 83-ban volt Duray Miklósnak a bírósági tárgyalása, és arra például a magyar írók képviseletében Pozsonyba utazott a Duray melletti szolidaritását kifejezendő Mészöly Miklós, Cseres Tibor és Csurka István. És hát közülük például Mészőről később is a 80-as években, ahányszor Csehszlovákiában járt, akkor mindig készültek állambiztonsági jelentések, ezek elérhetők, vagy ezek fennmaradtak, hogy kik vettek részt ezeken az író-olvasó találkozókon, mi hangzott el ott, mit mondott Mészöly a szocializmusról, megfigyelték Cine Mihályt például, aki nagyon sokszor megfordult Kassán a Kazinci napokon, és akkor róla mindig több ügynök jelentett, meg lehallgatták éppen azt a lakást, ahol megszállt, de fordítva is működött ez, tehát, hogy a csehszlovákiai magyarokat nem csak az STB, a Csehszlovák Állambiztonság figyelte meg, hanem a magyar állambiztonság is oly módon, hogy ott volt például Janics Kálmán jolsvai orvos, aki elsőként dolgozta fel a csehszlovákiai magyarok jogfosztottságának a kálváriáját, és a Hontalanság évei című könyvét nem lehetett Csehszlovákiában kiadni, úgyhogy a kéziratot több részletben átcsempészték Magyarországra, Illyés Gyulának vitték Tihanyba, és például ezeket az utakat, vagy a kéziratnak az útját, ezt lekövette a magyar állambiztonság. Tehát ez dokumentálva van. A könyv aztán Münchenben jelent meg, 1979-ben, és Illyés írt hozzá előszót. Vagy ott volt Ott volt Durai Miklós, ugye Janics mellett a Csehszlovákiai Magyar Ellenzék másik ilyen központi vagy meghatározó alakja, aki tiltakozó akciókat szervezett az ellen, hogy a kommunista oktatás ügy hogyan próbálja elsorvasztani az anyanyelvi oktatást, és ezáltal a csehszlovákiai magyar iskolákat. És hát ő több mint 400 napot töltött előzetes vagy vizsgálati fogságban, börtönben. És amikor a hányattatásait megírja a Kutyaszorító című memoárban, amely memoárhoz a Csóri Sándor ír előszót, akkor a Csóri-Durai kapcsolatot is megfigyeli és dokumentálja a magyar állambiztonság, és amit megtudnak, arról tájékoztatják a csehszlovák úgynevezett baráti társszervet. Az olvasható ki egyébként ezekből a csehszlovák és a magyar állambiztonság közös irataiból, hogy akkoriban a hivatalos magyar politikai vezetésnek nem a határon túli magyarság, vagy pláne nem a határon túli magyarok jogaiért küzdő csehszlovákiai magyar értelmiségiek voltak a természetes szövetségesei, hanem a csehszlovák kommunista párt által irányított baráti társszerv, vagyis az STB, ezek találkoztak rendszeresen, információkat cseréltek, közös munkaterveket dolgoztak ki, például a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban, és így tovább, és azt igyekeztek, tehát az volt a fő szempont a csehszlovák és a magyar állambiztonság közös munkaterveiben, hogy hogyan akadályozzák meg azt, hogy a két ország demokratikus ellenzéke az valahogy összefogjon, nehogy közös tüntetéseket szervezzenek, nehogy tapasztalatot cseréljenek, vagy szamizdatkiadványokat juttassanak el egymáshoz, és ezért igyekeztek beépülni közéjük. Van olyan egyébként a prágai állambiztonsági levéltárban fennmaradt olyan közös munkaterv, a csehszlovák és a magyar állambiztonságnak közös munkaterv a 80-as évek elejéről, amely arról rendelkezik, hogy hogyan kell kompromittálni Durait a magyar ellenzék szemében, és megnevezik azokat az ügynököket is, akiknek ezen kell dolgozniuk a célszemélynek az úgymond hiteltelenítésén.
0: Amikor azt kérdezik tőled, hogy végül is miért kell bolygatni 4 évtizeddel ezelőtti dolgokat, vagy még több évtizeddel ezelőtti dolgokat, akkor általában mit válaszolsz? Miért nem tekinthető lezártnak a múlt? És miért fontos, hogy mit és hogyan mondunk róla most?
1: Hát, mert azt gondolom, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy a 89-es rendszerváltással véget ért például a csehszlováki magyarok megfigyelése. Egyrészt. Másrészt, azért is kell foglalkozni a múltnak ezzel a részével is, mert kell, hogy tehát egy egészséges társadalomnak kell, hogy legyen történelmi emlékezete, vagy hogy nevezzem. Tehát, hogy a totalitárius rendszerek működési mechanizmusát megismerni, az azért is fontos, hogy felismerjük ma, vagy holnap a hasonló jeleket, vagy a hasonló mintázatokat. Elég riasztó szerintem az, hogy például a mai középiskolások már nagyon keveset tudnak, és a Szlovákiában felmérések igazolják, nagyon keveset tudnak a 89 előtti korszakról. Tehát, hogy azt is el kell nekik magyarázni, mi volt a, nem tudom, vasfüggöny, nem, hogy azt, hogy az STB mi volt. Már pedig szerintem, tehát, hogy fontos tudni azért, hogy az egypártrendszer idején, amikor véleményüket is féltek kimondani az emberek, hogy akkor hogyan éltünk, hogy hogyan épült fel egy hazug rendszer, aminek az alappillérei közé tartozott a besúgás, meg a megalkuvás, hogy aki egy kicsit is kilógott a sorból, azt hogyan zaklatták, vagy hogyan követték az utcán, nem publikálhatott, nem utazhatott, és így tovább. És hogy voltak, akik ezt a rendszert, az ilyen represszív, megfigyelő, megtorló mechanizmust működtették a kommunista pártitkároktól, a tartótiszteken át az ügynök hálózatig. Úgyhogy szerintem azért is fontos, hogy tisztában legyünk ezekkel a mechanizmusokkal, vagy a múltnak ezzel a részével, mert ha ezzel kapcsolatban tisztán látnánk, akkor talán az is kirajzolódna, hogy sok minden talán más árnyalatot kapna a rendszerváltás utáni évekből is. És nem csak az, hogy ez a hálózat hogyan mentette át a hatalmát, vagy a befolyását, hanem mondjuk az is, hogy esetleg ilyen állambiztonsági játszmák, a bomlasztásra épülő operatív műveletek, azok mondjuk hogyan befolyásolták a szlovákiai magyar értelmiségnek a törésvonalait, vagy a szekértáborokra szakadását. Úgyhogy ha És hogyha nem foglalkozunk a múlttal, vagy ezt nem próbáljuk meg feltárni, azt, ami kutatható, és a 89 előtti állambiztonsági múlt már kutatható, akkor megfosztjuk magunkat attól, hogy a tanulságokat le tudjuk szűrni, és hát aki nem néz szembe a múlttal, ugye az arra van ítélve, hogy újra élje azt, vagy adott esetben újra elszenvedje azt.
0: Gazdag József írót, publicistát hallották. Csehszlovákiában az 1989-es rendszerváltást követően a társadalom részéről komoly elvárás volt, hogy felfedjék az állambiztonság múltját. Mindig volt olyan neves közéleti személy, akinek ez a téma fontos volt, és nekik is köszönhető, hogy a közép-európai térségben az elsők között már a 2000-es évek elején nyilvánosságra kerültek ezek a dokumentumok. Ennek ellenére nagyon sok még a feltáratlan irat és történet, mondja Bukovszky László, történész levéltáros, akit a csehszlovák állambiztonsági rendszer kiépüléséről és működéséről Ibos Emese kérdezett.
2: Csehszlovákiában, illetve a két ország szétválását követően Szlovákiában korán elérhetővé váltak az állambiztonsági iratok. Bukovszky László történész, levéltáros, korábbi kisebbségi kormánybiztos, a Nemzeti Emlékezet Intézete, majd a csehországi állambiztonsági szolgálatok levéltára vezetője volt. Ő azon kevesek egyike, akik évekig dolgoztak az ügynökaktákkal. A dokumentumokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy nem csak az ügynökök személyére, hanem a célszemélyekre is figyelni kellene a kutatások során. Véleménye szerint a nemzetbiztonsági iratok ahhoz is nagyon hasznosak, hogy megismerjük a rendszerváltás előtti időszakot. Bukovszky Lászlótól elsőként azt kérdeztem, hogy mikor és milyen minták alapján épült ki Csehszlovákiában az állambiztonság rendszere, és hogyan változott a működése az 1950-es évektől az 1980-as évekig.
3: Tehát abból kell kiindulnunk, hogy 1945-ben valójában lezárult a második világháború, és egy teljesen más hatalmi állapot jött létre egy közép-kelet-európába, és hát ennek az egyik zadéka volt az, hogy a kommunista párt megerősödésével próbálta a hatalmat megerősíteni, és hát már 45 nyarán létrejött az állambiztonság, tehát még nem beszélhetünk kommunista állambiztonságról, de a Kassai kormányprogram alapján létrehozni egy új rendszer, új politikai rendőrségét, amiben az első két-három év során teljesen a kommunista párt tagjai, vezetői olyan hatalmi pozíciókat szereztek, ami tulajdonképpen elvezetett 1948-hoz, 49-hez, mikor teljesen szovjet befolyás alá került az akkori csehszlovák állambiztonság, megvoltak a célok. Tehát az első időszakban az volt a cél, hogy megragadni a hatalmat az országon belül, később megerősíteni ezt a hatalmat, és hát egészen 89-ig a rendszerváltozásig az volt a fő cél, hogy meg is tartani ezt a hatalmat. Ebben mindent elkövetett a kommunista pártvezetés által irányított, vagy felügyelt kommunista titkos rendőrség. Tehát az 50-es évekig nagyon brutális módszereket alkalmazott az állambiztonság saját állampolgári ellen, hogy ezt a kiépülő kommunista rendszer fenntartsa. Aztán jött egy kis hullámvölgy 1960-ban, amikor már a párt úgy érezte, és ebből kifolyólag az állambiztonság is, hogy itt most már kiépült a szocializmus. Majd jött 68, és hát 68 után viszont tényleg arra épült ki a rendszer, hogy fenntartsa önmagát, felügyelje saját állampolgárának tevékenységét.
2: Kik kerültek az állambiztonság látókörébe, és milyen módszerekkel figyelték meg őket? Mennyire volt jellemző a megfigyelés, a lehallgatás, vagy az ügynökök beszervezése?
3: Említettem azt a három lépcsős rendszert, tehát a hatalom megszerzése, kiépítése, megőrzése, ezt érvényesítette az állambiztonság a saját állampolgárja ellen, hát természetesen még a külföldi állampolgárok ellen. A társadalom teljes szegmensét felügyelte az állambiztonság, kezdve az ipari létesítményektől kezdve, az értelmiségieken keresztül, tehát tulajdonképpen mindenkit, és mindenhol megtalálta azt a néhány célszemélyt, akinek az volt a feladata, hogy rajta keresztül információkat gyűjtsön, és megelőzzön olyan eseményeket, amelyek veszélyeztetnék a kommunista rendszer működését és további fennmaradását.
2: Hogyan szervezték be az embereket? Milyen eszközökkel próbálták rávenni őket az együttműködésre? És mi történt azokkal, akik nemet mondtak?
3: Nagyon jó ki volt ez találva, hiszen tudjuk, hogy minden embernek azért vannak gyenge pontjai. Hát ők ezt nagyon jól tudták. Előre meghatározott feladatok alapján jártak el az állambiztonság által létrehozott témakörökbe, mondjuk az ipari létesítmények, akkor a mezőgazdaság, mondjuk ilyen a vegyi iparon belül, vagy mondjuk volt egy ilyen problémakör az állambiztonság, a magyar nacionalizmus, vagy a volt politikai pártok témaköre. Ezekre a témakörökre próbált olyan embereket szerezni, illetve beszervezni, akiken keresztül azokról az emberekről, akik a hivatalos véleményünk felül más véleményt képviseltek, őket próbálták megfigyelni, ezek az emberek, akiket beszervezett az állambiztonság. Na most, hogy hogyan is történt ez a beszervezés, illetve milyen módon történt meg? Ahogy mondtam, minden embernek vannak gyönge pontjai. Legtöbb esetben három szempontot vett figyelembe az állambiztonság, tehát vagy olyanokat tippelt ki magának az együttműködésre, akik mondjuk ideológiai meggyőződésből vállalták ennek a kommunista rendszernek a szolgálatát. Ugyanakkor nagyon sok ember volt olyan, aki zsarolható volt. Ilyen olyan félrelépése miatt zsarolta őt az állambiztonság, és ezzel vitte őt rá az együttműködésre. A harmadik viszont az anyagi értekeltség. Akár mondjuk valami társadalmi vagy egzisztenciális szempontot, ha veszünk figyelembe, akkor mindig voltak a társadalmon belül olyan csoportok, akik hát ebbe láttak valami ugródeszkát, és hát úgy gondolták, hogy ők ebből a szempontból hasznos tagjai lehetnek a kommunista rendszernek. Na most az, hogy ezeket a szempontokat említve a folyamat az úgy volt, hogy hát először meg volt a kiválasztás. Helyi szinten jó helyismerettel bíró személyeket kerestek meg, kiválasztották azt az adott személyt, egy ilyen tanulmányt írtak róla, felmérték az ő lehetőségeit, tudását, épcsolatrendszerét, és ott került egy úgynevezett konspirált találkozóra, ahol felvetették neki, hogy mi lenne az ő feladata, és ott jött az, hogy most vagy vállalta, vagy nem. Amennyiben igen, akkor megtörtént a beszervezés, aláírattak vele egy nyilatkozatot, amelyben vállalta az állambiztonsággal való együttműködést, illetve több esetben egy másik nyilatkozatot is aláírtak, de több esetben együtt is volt a titoktartásról szóló nyilatkozatot. Nagyon ki volt ez talál. Persze voltak olyanok is, akik nem vállalták. Az állambiztonságnak meg volt erre a taktikája, sose erőltettek az a tartó tíz a kitippelt állózati személyel a kapcsolatot, mert tudták jól, hogy ennek jó vége nem lesz, ebből kifolyólag ezt nem is erőltették. Magyar vonalon is találkoztam én a kutatásaim során néhány ilyen személlyel. Nagyon kevesen tudják azt például, hogy Gyönyör Józsefet is az 50-es években beszerették volna szervezni a csehszlovák hírszerzés ügynökként, tehát végül is Gyönyör József azt mondta, hogy hát ő ebből nem kér, és az a nyomás, az a ráhatás, amit az állambiztonság gyakorolt vele szembe, ez mondjuk nem érte el a hatását, mert Gyönyör a már említett konspirált találkozó során azt az érrendszert, amivel próbálták őt zsarolni, azt ő kiforgatta. Ugyanakkor a huszáki normalizáció idejében is ismerek egy esetet, Máté László volt, kassai pedagógus tanfelügyelő, aki szintén visszautasította, és az esete az mondjuk jóval tanulságosabb, hiszen ő átkerült a másik oldalra, vett belőle egy célszemély, akit az állambiztonság megfigyel.
2: Volt-e az állambiztonságnak külön stratégiája a magyar közösség megfigyelésére?
3: Egy közösségről beszélünk, és a közösség nagyon sokrétű volt. Általánosítani kollektíva, hogy az állambiztonság teljesen ki volt élezve a magyar közösség ellen, ez így nem igaz. Ez valójában a múlt leegyszerűsítése, hiszen tudjuk, hogy az 50-es évektől a szlovákiai magyarok, magyar kommunisták és részesei voltak a kommunista rendszernek egészen a rendszerváltozásig, helyi szintől egész országos szintig. Ilyen szempontból általánosítani nem tudom. Azt viszont igaz, hogy ahogy utaltam is rá, az 50-es évek legelején már az állambiztonság megfogalmazta az úgynevezett magyar nacionalizmus problémakört, próbálta fölmérni a Dél-Szlovákiában élő magyarok közül azokat az embereket, akik valamiféle veszélyt jelentettek akár a kommunista rendszer kultúrpolitikájára, vagy egyéb szinten. Ha a magyar nacionalizmusról beszélünk, akkor nem a mai értelemben kell értelmezni a nacionalizmust, hanem elsősorban a magyar nacionalizmus kifejezés. Csak nem a rendszerváltozásig annyit jelentett, hogy az a magyar, aki nem értett egyet a kommunista rendszer marxi-lenini kultúrpolitikájával, vagy az iskola politikájával is. Ugyanakkor szinte minden tárgykörbe találok olyan szlovákiai magyart, akit ilyen-olyan fokoknál fogva megfigyelt. Lehetett az művész, újságíró, egyszerű szövetkezeti gásés, vagy lehetett egyszerű hivatalnok is, ahonnét mondjuk az ő környezetéből az állambiztonság Magyarország úgy gondolta, hogy a megkeresett célszemélytől hasznos információkat tud gyűjteni, akkor az állambiztonság számára mellékes volt az, hogy most ez az adott személy magyar, vagy mondjuk a szlovák nemzetiségű volt.
2: Magyarországon az ügynek a aktákat mostanában fogják megnyitni, Csehszlovákiában vagy Szlovákiában viszonylag korán hozzáférhetővé váltak ezek az iratok. Mi tette ezt lehetővé, és mennyire tekinthető megbízható forrásnak egy ügynök akta? Mit lehet és mit nem lehet ezekből az iratokból megállapítani?
3: Maga az a társadalmi hangulat, ami uralkodott, óriási elvárás volt a korabeli Csehszlovákiában, még mikor közös országban éltünk, hogy ezeket az aktákat, illetve hát az állambiztonság múltját felfedjük. Mindig volt egy-két olyan neves közéleti személyiség, akinek fontos volt ez a téma, és tényleg élete során ezt a témát ordozta és képviselte, és ilyen volt mondjuk Ján Lángos Szlovákiában, illetve korabeli Csehszlovákiában, és talán hát neki volt köszönhető az, hogy itt közép-európai térségben, még ha nem is elsőként, hiszen Magyarországon hamarabb létrejött az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára, mint mondjuk a Pozsonyi Nemzeti Emlékezet Intézete, de itt intézmény küldetése, illetve feladatkör az teljesen merőben más volt, és most jutunk el a magyarországi mostani helyzethez. Míg az UPN 2003-ban létrejött, azzal a céllal, hogy tulajdonképpen felfedje az összes dokumentumát az állambiztonságnak, illetve nyilvánosságra hozza azokat a állambiztonsági nyilvántartásokat, amelyben szerepelnek úgy a hálózati, mint a célszemélyek. Addig ez Magyarországon el van. Erre épülve jött létre 2008-ban Csehországban is az intézet, holott 2008-at megelőzően is Csehországban már volt egy nyitás, de ez nem volt olyan széles körű, mint 2008-tól. Én úgy gondolom, hogy az, ami most Magyarországon történik, az is késéssel, de helyes lépés. Mit takarnak ezek a dokumentumok? Nem csak arra hegyezném ki a hangsúlyt, hogy itt csak azokra az emberekre puszáljunk, akik együttműködtek az állambiztonsággal, tehát a hálózati személyekre, hanem azokra is, akik célszemélyei voltak. Ezeken a dokumentumokon keresztül igenis pontos képet kapunk arról, hogy a kommunista rendszeren belül az állambiztonság hogyan működött, mi volt az ő tevékenysége. Tehát vannak itt működési iratok is, tehát amelyek nem csak az ügynökök tevékenységével foglalkoznak, hanem tulajdonképpen ez egy államigazgatási szervként is kezelhető intézmény rendszer volt, ahol iratok keletkeztek az ilyen-olyan tevékenység során, hiszen itt keletkeztek munkatervek, itt keletkeztek munkatervi kiértékelések, feladatkörök elosztása, és a többi, és a többi. Magába ez az iratanyag, ez nagyon hasznos anyag arra, hogy megismerjük a 89 előtti időszakot. Ez a kérdés többször felvetődött már, főleg a rendszerváltás után, hogy hitelesek ezek a dokumentumok vagy se. Én úgy gondolom, hogy vannak annyira hitelesek, mint bármelyik más államigazgatási szerv vagy szerv iratanyaga, és hát egy történész az mindig forráskritikával közelíti meg az adott információkat, és hát ezek okos összehasonlításával, összevetésével én úgy gondolom, hogy jóval előbb elvihetik a történelmi kutatást.
2: Évek óta elérhetőek ezek az akták, feldolgozta-e akár a szlovákiai, vagy akár a szlovákiai magyar társadalom a múltnak ezt a sötét foltját, vagy időszakát?
3: Ez is egy nagyon összetett kérdés, mert elsősorban azt is kéne vizsgálnunk, hogy volt-e valamiféle elvárása a társadalomnak ebben az irányban. Az, hogy szenzációt váltott ki az 2003-2004-ben, hogy Szlovákiában tulajdonképpen egy asztali számítógépen keresztül megtudhatott mindent, információt kapott arról, hogy ki volt az a hálózati személy, illetve kik voltak a célszemélyek, ez úgy picit alábbhagyott. Én azt sajnálom, hasonlóan, mint egyéb fontos történelmi témák, vagy témáink, így föltörnek alulról bizonyos évfordulók, vagy bizonyos alkalmak kapcsán, és hát elmondható az is, hogy az állambiztonság témáját rendszerszerűen szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevesen kutatják, és ebből kifolyólag tényleg még nagyon sok a tartalék, nagyon sok a feltáratlan történet, és hát most itt lesz az alkalom, itt lesz a lehetőség, én szerintem, hogy Magyarországon ebbe előrelépés is történjen, de mondjuk ebben nagyon nagy felelőssége van akár az oktatási intézményeknek, illetve hát azoknak az intézeteknek is, amelyek mondjuk ilyen jellegű témával foglalkoznak, és hát ez a terület.
0: Bukovszky László történész levéltárossal Ibos Emese beszélgetett. A román kommunista politikai rendőrség, a Securitate árnyéka ma is ott van Erdély fölött. egy egész társadalmat hálózott be, a legszörnyűbb módon pedig a gyerekeket is. Tizenéves fiúkat és lányokat szerveztek be, hogy tanárokról, szülőkről, barátokról jelentsenek. Farkas István kollégám a romániai ügynökmúlt egyik legkeservesebb fejezetét idézi fel, a kiskorú beszervezettek történetét. Egy ma elismert szociológus mesél arról, hogyan próbálták 16 évesen besúgóvá tenni, és hogyan mondott nemet. Szó lesz arról is, mit árul el a hálózat nagysága a diktatúra természetéről, és miért olyan nehéz ma, évtizedekkel később feldolgozni mindazt, ami a levéltárak mélyén vár.
4: 16 éves voltam, és pontosan jöttem haza az iskolából, és ott várt egy szekus tiszta az ajtónál, be is vitte a szekura, hogy beszélgessenek el velem.
5: Így indult Horváth István beszervezésének a története. A ma egyetemi oktató, elismert szociológus egy bibliakör tagjaként került a kommunista politikai rendőrség a Securitate látóterébe.
4: Három tiszt kérdezett mindenféle eseményekről, személyekről, akik megfordultak a bibliakörön. Mondták, hogy akkor le kell írni ezt, le kell írni azt. Volt, amit nem akartam leírni, megírták, és akkor mondták, hogy akkor írjam én alá. Egy elég érdekes helyzet alakult ki, mert a végén mindenféle olyan záró dokumentumot írattak alá, amelyben evidens lett számomra, hogy ők tulajdonképpen azt akarják, hogy még jelenjek meg, és nyilatkozzak számukra továbbra is.
5: Arról, hogy a SZEKU nem riadt vissza a 16 év alatti gyermekek beszervezésétől, és nem voltak skrupulusai a kiskorúak közül toborzott kollaboránsok felhasználása kapcsán, Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója, romániai és moldovai köztársasági referense beszélt a Kossuth Rádiónak.
6: A gyerekügynökség egyik legnagyobb tragédiája, még a szocialista táboron belül is, hiszen olyan méret arányban alkalmazták őket, hogy ez mai napig ható traumát jelent a romániai társadalomnak. Ezen belül természetesen a magyar társadalomnak is, hiszen a kitettsége főleg a tömb magyarság területén az jóval magasabb, mint mondjuk a szórvány vidéken. Hargita és Kovászna megyei a fiatalkorúak beszervezettjeinek a száma az több ezres. 16 évesen már kvázi ügynökökről beszélünk.
5: A kiskorúak többségét azért szervezték be, hogy szüleikről, más rokonaikról, illetve tanáraikról szolgáltassanak információkat, arról például, hogy ki mesél rendszerellenes politikai vicceket, tartanak-e kapcsolatot külföldiekkel, vagy hallgatják-e a Szabad Európa Rádiót. Ez volt az elvárás Horváth István felé is, akit azonban nem tudtak behálózni a tisztek.
4: Számomra evidens lett, hogy én valamilyen olyan típusú dokumentumot írtam alá, amivel elketereztem magam, és el is mentem az a lelkészhez, a legjobb barátommal, aki vezette ezt a csoportot, és mondtam, hogy én többet nem fogok idejönni, mert én azt hiszem, hogy besugó lettem. Aztán utána feldühödtem, és bementem a Securitatera, és kértem, hogy azzal a tiszttel találkozzak, akit a magyarral úgymond, akit könyvesnek hívtak, és mondtam neki, hogy tépjék össze a papírokat, én nem akarok besugó lenni, kivertem a hisztit, próbáltak nyomást gyakorolni rám, én csak hisztisztem, nem csak tantán egy pofon se, azt hiszem, hogy vártam volna, hogy megverjenek, de nem vertek meg, hanem mondták, hogy jó, menjek a francba onnan.
5: A módszerek idővel egyre kifinomultabbá váltak, Nikolai Ceausescu politikai paranoiájának az elmélyülésével párhuzamosan a Securitate és személyi állománya is jelentősen növekedett, mondja Bandi István.
6: A 60-as évektől finomodnak a módszerek, inkább a pszichológia eszközeihoz nyúlva próbálják a társadalmat irányítani, megfelelemlítést fenntartani. Hát a hírnév már megvan, akkor amikor szakból tisztek állománya is változik, és a 80-as évekre 1%-ra csökken a magyar lakóaknak a száma. Ugyanakkor az ügynököknek a száma meg növekszik, hiszen ahogy a Ceausescu korszak első felében bevezetik ugye az új diszkrétebb módszereket, de ahogyan a Ceausescu rendszer mind jobban személyes diktatúra irányába fordul, és ahogyan elszigetelődik külpolitikai síkon, úgy befele annál jobban paranoia uralkodik el, és ezt ugye ki kell, hogy szolgálja a Securitate, és ezt úgy tudja, hogy növeli az ügynökök számát.
5: A 80-as évek Romániájában 200 ezres ügynökhálózatot mozgatott a Securitate tisztállománya, de vidéken a milícia is végzett elhárítási tevékenységet, tartotta az ügynököket, közvetítette az információkat a megyei szervek irányába. A központi sajtó tudni véli, hogy az egykori kori apró besúgók közül néhányan a mostani belföldi elhárítás vagy a külföldi hírszerzés informátori hálózatának a tagjai. Nem meglepő, hogy a rendszer fogaskerekeiként akarták látni az egyetemistákat is. Az anyanyelve még mindig magyarnak nyilatkozó Horváth Istvánt a kamaszkori kudarc után is megkereste a SZEKU.
4: Egyetemistaként még próbálkoztak, ez pontosan 1989-ben volt. Érdekes módon nem hivatkoztak semmilyen fajta megelőző papírra, és mondtam is, hogy én velem már próbálkoztak, és nagyon kellemetlen volt, és most hagyjanak békén.

0: ahol a magyar közösség, az értelmiség, az egyházak és a magyarországi kapcsolatok külön figyelmet kaptak. Erről már Csendes László, a volt kommunista titkosszolgálat levéltárát átvilágító országos bizottság tagja, egykori elnöke beszél.
1: Kolozsvári megfigyelések, különösen az értelmiségiek megfigyelésére egyetemi központ volt a magyarságnak szimbolikus helye is, és akkor hát azt bomlasztani kellett keményen, és amikor oda került például a Plesica, akkor azonnal felküldte több helyre is azt a javaslatát, hogy akkor essünk neki, és négy megye Securitatea figyelje az írókat, a újságírókat, a művészeket, tehát általában azokat a magyarokat, akiket a közösség úgy ismer, figyel, követ, és akkor azoknak a lejáratása folytán bomlassza a közösséget.
0: A Securitate és múlt feldolgozása nem könnyű feladat. A hatalmas anyagmennyiség, a történészkutatók alacsony száma és az egyre erősebb társadalmi igény között jelentős szakadék tátong. Bandi Istvánt hallják.
2: Az elektronikusan, mikrofissen, mikrofilmen, illetve papíralapon közel 40 kilométernyi iratból kb. 10%-nyi, 4-5 kilométernyi magyar vonatkozású irat 1%-át nézték át a kollégák. Az történik, hogy adott téma, ami nagyon izgat egy adott kutatói csoportot, vagy adott kutatót, annak a kutatása elkezdődik, tehát azt csinálják, de az, hogy az egészet társadalmi csoportok szerint, vagy intézmények szerint mikor sikerül feldolgozni, hát erre én magam is kíváncsi vagyok, hogy mikor érünk ennek a végére.
0: Ugyanakkor az egyes beszervezések értelmezései között is jelentős különbségek lehetnek, anélkül, hogy a besugók felelősségét kollektíven relativizálnánk, a történeti vizsgálat során figyelembe kell venni a beszervezés körülményeit, valamint a vallomások és jelentések esetleges torzításait is. A kutató feladata ezért nem az ítélkezés, hanem az egyes életutak és források kritikai elemzése, valamint a jelenség összetettségének a bemutatása, figyelmeztet Csendes László.
1: Mindenkinek aztán voltak dilemmái, és mindenki próbálta a saját útját megtalálni. Különböző hozzáállások voltak ez az egész ügynök kérdéshez. A történészek feladata, én szerintem éppen az, hogy ne egy ilyen egysíkú képet mutassanak fel, és ne csak az egyik oldalát láthassuk ennek, hanem így az egészet egybe. Hogyan is néz ki ez a sokféleség, ettől még azért szerintem a történészeink távol állnak.
3: Farkas István összeállítását hallották. Az október 24-i szlovákiai megyei és helyhatósági választás után kaphat új lendületet a Magyar Szövetség tárgyalás sorozata az ellenzéki pártokkal. A közelgő regionális voksolás azonban több térségben is érdekes helyzetet teremtett. A megmérettetés ugyanis szembeállította egymással az országos politikában közeledést deklaráló magyar pártot és a legerősebb ellenzéki tömörülést, a Progresszív Szlovákiát. Tilajcsik Dóra összefoglalója következik.
4: Bár országosan közeledik egymáshoz a Magyar Szövetség és a legerősebb ellenzéki tömörülés, a Progresszív Szlovákia, a közelgő megyei és önkormányzati választások árnyékában, regionális szinten teljesen más trend rajzolódik ki. Dunaszerdahelyen például a progresszívek vezette ellenzéki blokk lett a magyar párt jelöltjének legfőbb kihívója. Gubik László, a tömörülés elnöke azonban úgy véli, az lenne anomália, ha nem ez történne.
5: Minden párt az ellenfelünk, minden párt választókért küzd, mi pedig egyrészt a magyar választó megszólításáért, másrészt pedig a déli járásokban élő egyéb nemzetiségű polgárok képviseletéért küzdünk. Ilyen formában mindenki, aki ezen a területen mozog, illetve ambíciói vannak ezekben a régiókban, az valahol azért ellenfelünk az országos politikában és helyi politikában. Ettől még természetesen szövetségkötésre és partnerségre is törekedni kell, hiszen a politika egy olyan műfaj, ahol nincs meg a többséged, akkor nem tudod átvinni az akaratodat, és nem tudsz megfelelő döntéseket hozni, úgyhogy a Magyar Szövetség ez alapján állítja be az iránytűjét. És az önkormányzati választásnak, illetve a parlamenti választásnak, tehát úgy tetszik a regionális politikának, és az országos politikának azért más és más a logikája. A helyi, tehát a regionális politikában mi arra taktikára esküszünk, hogy ahol egyedül tud indulni a Magyar Szövetség, ott igenis egyedül kell megmérettetnie. Az országos politikában kicsit más a történet, mert ott már előre azért látni kell, hogy a programunkat kivel tudjuk majd megvalósítani. Ebben foglalható össze lényegében a különbség a helyi, a regionális politikai stratégia, illetve az országos politika.
4: A törvényhozás alelnöke, a

0: Progresszív Szlovákia politikusa, Martin Dubéci, osztja Gubik László véleményét, hogy a regionális politikát nem szabad összekeverni az országossal.
1: Ugyanúgy az egész ellenzékre számít, hogy azért, hogy mi együtt ellenzékben vagyunk itt a parlamentben, az nem jelenti azt, hogy megyei vagy akármilyen más választásokban automatikusan együttműködünk. Ezek a kérdések nagyon hasonló módon más pártokkal szemben is hasonlóak. Ugyanolyan dilemmák voltak a keresztény demokratákkal, ugyanolyan kérdések voltak a SZSZ-szel, megyei regionális politika saját valamilyen mechanikával dolgozik, és ez úgy jött össze, hogy valamelyi választásokban egymás ellen állunk, vannak olyanok, egymás mellett állunk. Szerintem ez inkább ilyen lokális kérdés, mint valami, ami arra mutatna, hogy most ez valószínűbb vagy kevésbé valószínűbbé tenni a parlamenti együttműködést. Nekem az a fontos, hogy egy jó kapcsolat van a elnöki színvonalon, a Simicska között és a Gubi között, jó kapcsolatok vannak a nemzeti képviselők között, a pártok között, ez a fontos. Én arra számítok, hogy a jövő parlamentben valamilyen módon mi együttműködni fogunk, és ha mi kormányozni fogunk, akkor ennek a kormánynak a része a Magyar Szövetség is lenne, hogyha a parlament része lenne, és ez nekem abszolút válasz erre az egészre.
0: A Progresszív Szlovákia az utóbbi hónapokban több párttal, köztük a Magyar Szövetséggel is tárgyalásokat folytatott egy esetleges jövőbeli együttműködésről. Ezek az egyeztetések azonban a regionális megmérettetés árnyékában megtorpantak. A Párbeszéd a tervek szerint az október 24-i voksolást követően indulhat újra. Martin Dubéci folytatja.
1: Szerintem az összes ellenzéki pártra számít, hogy most nagyon érezni azt, hogy nagyon mindenki összpontosít a megyei választásokra és a regionális választásokra, mert hát fontos, hogy behozni az eredményt. Szerintem sok kérdés újra fog indulni a választások után. Mi arra számítunk, hogy a Párbeszédet mi folytatni fogjuk. Számunkra az a legfontosabb kérdés, hogy a ellenzéki tábor legyen a legnagyobb, és hogy az ennek a ellenzéki tábornak a része a magyarok is legyenek, mert szerintem múltban is fontos volt, hogy a magyarok egy fontos történelmi kérdéseknél. Szerintem a jó oldalon álltak, és azt is szeretnék, hogy most is jó oldalon álljanak. Benne azt szeretném, hogy legyen egy magyar képviselet, mert hiányzik a magyar képviselet a szlovák parlamentbe, de hogy milyen módon fog bejutni, ez a következő pár hét hónap kérdése. De már nincs nagyon sok idő, szóval nem több hónapról beszélünk, inkább kevesebb hónapról. Főleg a szövetség muszáj, hogy döntsön, hogy egyedül akar menni a választásokban, vagy nem, és ha nem egyedül, akkor kivel fog tovább tárgyalni ezekről a kérdésekről.
0: A Magyar Szövetség elnöke többször is jelezte, hogy így vagy úgy, de a parlamentbe juttatja majd a pártot. Egyelőre azonban még mindig az így forgatókönyvben, vagyis az önálló listával való indulásban gondolkodik.
2: Föl kell mérnünk a regionális választások után az erőnket, és erre indítani is fogunk egy olyan jellegű kampányt, már rögtön novembertől, és ebből a kampányból az is ki fog derülni. Legkésőbb 2027 tavaszára tudni fogjuk, és tudnunk is kell, hogy az így forgatókönyv lép életbe, vagy az úgy forgatókönyvhöz kell nyúlnunk.
0: A Progresszív Szlovákia fő célja továbbra is az, hogy megakadályozzák, hogy a demokratikus szavazatok túlságosan szétforgácsolódjanak és ezáltal elvesztenek, így akár arra is nyitottak lennének, hogy közös listán induljanak, például a Magyar Szövetséggel. Ehhez azonban további egyeztetésekre van szükség. Ismét Martin Dubécit hallják.
1: Erre nyitottak vagyunk, csak annyit mondok ehhez, hogy nyitottak nem csak a magyar párttal, de akármilyen más ellenzéki párttal. Szerintem nagyon fontos az, hogy a következő választásokban az ellenzék a legkevesebb számú listán legyen, mert hogy ne komplikáljuk a választásokat, szóval egyszerűbb legyen. Ebből a szempontból szerintem igen, mi erre képesek vagyunk beszélni, de persze az még sok-sok tárgyalás muszáj, hogy létrejöjjön és lefusson.
0: Tekintettel arra, hogy eddig a Progresszív Szlovákia ígérte a legtöbbet a kisebbségi jogbővítés terén a Magyar Szövetség, így jelenleg a két párt szorosabb együttműködésre tűnik a legvalószínűbbnek. A progresszívek azonban a Magyar Szövetség mellett más tömörülésekkel is együttműködnének, ezen tárgyalások egy része pedig olyannyira előre haladott állapotban van, hogy bármikor sor kerülhet a közös listán való indulás bejelentésére. Felmerül tehát a kérdés, hogy nem veszít-e befutóhelyeket a magyar párt a lassabb tempó miatt. Gubik László válaszol.
2: Lehet, hogy késő, de ha mondjuk 98-al példálóztam, akkor ott is az utolsó hónapokban dőlt el. Biztos, hogy jobb lenne, hogyha erre több idő áll a rendelkezésre, de egy idő áll rendelkezésünkre majd jövőre.
0: Mivel a jelenleg kormányzó Robert Fico parlamenti többsége az utóbbi napokban minimálissá olvadt, egy ponton pedig az előrehozott választások is terítékre kerültek, így a törvényhozásban helyet foglaló Progresszív Szlovákia Martin Dubéci szerint érzi, hogy az idő vészesen fogy.
1: Hogyha abszolút formálisan akarunk beszélni, akkor plusz-mínusz 110 nap van, hogyha előrehozott választások vannak. Valószínűleg nem beszélünk ilyen időpontokról, de az biztos, és én mondtam én is magam a többi ellenzéki kollégáknak, hogyha erre az útra fogunk indulni, és akkor nagyon gyorsan muszáj tárgyalni, és annak én is örülök, és most ez arra mutat, hogy jó az, hogy mi már ismerjük egymást. Szóval az nem az, hogy tudunk egymásról, hogy ott van egy valamilyen magyar pár, de hát még nem találkoztunk, mert nem tudom, nem volt rá idő, nem volt rá kedvünk. Szóval beszélünk, ismerjük egymást, beszéltünk a programukról, hát nyáron programtárgyalások voltak. Fontos, hogy ez már megtörtént, egyszerűbbé teszi a akármilyen politikai döntést, hogyha már erre jutnánk.
0: Az idő pedig azért is fontos szempont lehet, mert a parlamenti választások előtt nem csak egy esetleges együttműködést kell felépíteni, a választókat is meg kell győzni arról, hogy elfogadják az új szövetségest, bárki legyen is az. Kubik László azonban nem aggódik.
2: Már említett kampány meg fogja mutatni. És abból a választónak is teljesen egyértelmű lesz, hogy mekkora a valós politikai erő, és hogy ez a valós politikai erő megfelele annak, hogy önerőből megugorjuk azt az akadályt, amit meg kell ugornunk, vagy ehhez partnert keresünk.
3: Tilajcsik Dóra összefoglalóját hallották. Ennyi fért már a műsorunkba, jövő héten vasárnap reggel 7-től újra várjuk Önöket, de megtalálnak minket a mediaclick.hu oldalon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is, Rácz Vincét hallották.

0: Kossuth Rádió. Budapesten a 107,8 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Több nyugati vezető is bírálja az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Idehaza ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Napos száraz idő várható. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást. Johann Wadephul német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna oldalán áll. Luke Pollard brit védelmi miniszter közölte, London nem támogatja a megállapodást. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Donald Trump és Vladimir Putin múlt héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserében Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Újabb lövedék csapódott be tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton is támadás érte, akkor legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtek. Múlt héten ez volt a 4. támadás a riádi repülőtér ellen. Idehaza a túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiány cél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 000 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintem elővizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, még az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanós rétegével a magyar tenger vízfelületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést. Visszatér a napos, száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 5-11, napközben 13-18 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Tegnapi műsorunk ismétlése következik. Keresztkérdések. Laborci Dóra hitéleti műsora.

0: Mi lesz a református egyház jövője Balogh Zoltán püspöksége után? Idén ősszel zajlik a református egyházban az általános tisztújítás. Ezen belül mind a négy egyházkerület püspökét is megválasztják. Mindez pedig azért tarthat nagyobb közérdeklődésre számot, mivel Balogh Zoltán, aki a 2024-ben kirobbant kegyelmi botrány egyik kulcsszereplője volt, szintén most fejezi be püspöki ciklusát a Dunamelléki egyházkerület élén. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Keresztkérdések, a szerkesztő műsorvezetőt, Laborci Dórát hallják. Talán sosem övezte még ekkora érdeklődés a református püspökválasztást. Most, hogy Balogh Zoltán püspöki ciklusa és mandátuma lejár, és helyére is új püspököt választ a református egyház, ebben az adásban áttekintjük ennek az időszaknak a jelentőségét meghívott vendégeimmel. De összeállítást is hallhatnak az október 3-ai Kecskeméti püspökjelölti fórumról, ahol a Balogh pozíciójára esélyes két jelölt, Nyilas Zoltán és Lovas András is bemutatta programját. Interjút hallhatnak Balogh Zoltán legköszönő püspökkel is, valamint Varga Anikó egykori tököli kántorral, aki 2024-ben petíciót indított a kegyelmi botrány után Balogh Zoltán lemondását szorgalmazva. Balogh Zoltán kulcsfigura volt az Orbán kormányok egyházpolitikájában, ám legutóbb akkor került a figyelem középpontjába, amikor Novák Katalin egykori köztársasági elnök lemondott azért, mert korábban kegyelmet adott K. Endre református presbiternek, a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesének.
1: Abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.
0: K. Endrére a bíróság 3 év és 4 hónap börtönbüntetést szabott ki, mert a pedofiliáért elítélt igazgató bűntársaként megpróbálta elhallgattatni a molesztált gyerekeket, és hamis vallomások aláírására kényszerítette őket, hogy eltussolja az esetet. Novák Katalin elnöki kegyelme, amely végül a politikai botrányt is kirobbantotta, ezt a büntetést engedte el. Balogh Zoltán elnöki tanácsadóként és a református egyházvezetőjeként lobbizott Novák Katalinnál, hogy a Bicskei igazgatóhelyettes elnöki kegyelmet kapjon. A kegyelmi ügybe végül minden érintett belebukott, lemondott a köztársasági elnök, az igazságügyminiszter, és végső soron ez indította el azt a folyamatot, amelynek egyik betetőzése az áprilisi kormányváltás volt. Balogh Zoltán ezután is megtartotta a püspöki pozícióját a Dunamelléki egyházkerület élén. 2024. február 16-án tartott zsinati értekezleten azonban a zsinati elnöki pozícióról lemondott, rendhagyó módon imágba csomagolta a lemondását. Ebből hallanak most részleteket.
2: Urunk, Uram Jézus Krisztus, neked hatalmad van, hogy odaadd az életedet értünk, és erőd is van hozzá. Megtetted, és életedet újra és újra odaadtad nekünk. Nekem nincs se hatalmam, sem erőm ehhez. Én ahhoz kérem az erőt, hogy le tudjak mondani arról a megbízatásról, melyet egyházad, a Magyarországi Református Egyház népének megbízatásából, ami választott tisztségviselőink rám ruháztak. Adj erőt nekem személyesen, szembenézni tévedéseimmel, hibáimmal, bűneimmel. Azért nem kérek bocsánatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hitt embernek. Köszönöm, hogy átéltem és átélhetem a megbocsátás kegyelmét. Add ezt azoknak is, akik most kegyetlenkednek. Adj ehhez erőt nekem. Amen.
0: Balogh szerepe ezután az egyházon belül is hitelességi válságot okozott. Erről Varga Anikó így nyilatkozott.
3: Bárki negatívan nyilatkozott Baloggal kapcsolatosan, azonnal ment a retorzió. Ez egy általános törvényszerűség a református egyházban, és annak ellenére, hogy a zsinati elnökségről lemondott, de a hatalmát megtartotta.
0: Varga Anikóval és Balogh Zoltánnal később interjút is hallhatnak, de előbb röviden tekintsük át, mi volt Balogh Zoltán szerepe az előző kormányokban, és hogyan hatott az ő politikai háttere, politikusi karaktere a református egyházra. Balogh Zoltán a 90-es évek elején a Fidesz országgyűlési frakciójának egyházpolitikai tanácsadója, majd 1998-tól Orbán Viktor főtanácsadója volt. Balognak jelentős szerepe volt abban is, hogy az addig liberális és ateista irányultságú Fidesz egy kereszténydemokrata jobb-közép irányba mozdult át. Balogh 2006-tól országgyűlési képviselő, majd 2012 és 18 között az emberi erőforrások minisztere volt. Amikor 2018-ban lemondott politikai mandátumáról, visszatért az egyházi szolgálatba. Ezután nem sokkal a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé, majd 2021-ben a Református Zsinat lelkészi elnökévé is megválasztották. Egyházon belüli kritikusai szerint Balog nem lelkipásztorként, hanem politikusként vette át pozícióját az egyház élén, és kulcsszereplője volt annak, hogy a református közösséget a kormányzati ideológiai és a kormánypárti szavazótábor egyértelmű szószólójává tegye. Balog Zoltán egyházkerülete milliárdos tételekben kapott épületeket és támogatást az államtól. Balog politikai háttere pedig alapvetően meghatározta egyházi vezetői stílusát is. De milyen volt Balog szerepe és megítélése a református egyházban, mi a mostani tisztújítás tétje, és megújulhat-e, meg kell-e újulni a református egyháznak, ezekről beszélgetek meghívott vendégeimmel.
4: Keresztkérdések.
0: Szeretettel köszöntöm Farkas Zsuzsannát, a Szemlélek szerkesztőjét, aki a református.hu újságírója volt 2015 és 21 között, valamint Kodácsi Tamás református lelkipásztort, dunakeszi református gyülekezet lelkészét. Mi zajlik most a református egyházban? Tamáshoz fordulok akkor, Kodácsi Tamáshoz elsőként.
5: A magyarországi református egyházban tisztújítás zajlik, ami azt jelenti, hogy az egyházmegyei vezetőket, az espereseket és az egyházmegyei főgondnokokat, tehát a lelkész és a világi vezetőket, valamint az egyházkerületi püspököket 2027-től kezdődő 6 éves zsinati ciklusra választjuk meg a vezetőket. Ennek egyébként történelmi okai vannak, hogy egy világi vezető is tudja képviselni az egyházat, tehát ez a kettős vezetés az egyházszervezet minden részén jelen van, úgy, ahogy a püspök mellett is van egy egyházkerületi főgondnok. És őket 6 évre választjuk, kétszer lehet újra választani például a püspököt, ennek a tisztújítása zajlik most. A választás az a presbitériumi szavazatok alapján történik, minden gyülekezetnek egy szavazat van. Például Dunamelléken körülbelül 300 gyülekezet van, és az lesz a püspök, aki ezekből a szavazatokból a legtöbbet kapja.
0: Kívülről nézve itt ugye Balog Zoltán személye miatt érdekes ez a választás, ez belülről is ilyen nagy vitákat vált ki, vagy ekkora kérdés, hogy mi lesz az ő utódlásával, Zsuzsa?
6: Ez egy nagyon összetett kérdés, mert nekem az a tapasztalatom, illetve a közösségi médiás kommentekből fakadó empirikus tapasztalatom is, hogy Dunamelléken ez logikusan foglalkoztatja az embereket, illetve a Budapesthez közeli agglomerációs gyülekezetekben jobban erre kerül a fókusz, de távolabb már nyilván más kihívásokkal néznek szembe a gyülekezetek, illetve más egyházkerületekben ez nem tud annyira fontos lenni, bár a média ezt tudja fölnagyítani, hiszen azért itt eltelt 2,5 olyan év, amikor ez nagyon is a fókuszba került. Azért egyházszerte nem tudjuk azt mondani, hogy teljesen csak erről szól, hanem ténylegesen a 6 évente megtörténő általános tisztújításról.
0: Tehát egyházon belül nagyobb érdeklődés övezi a többi jelölteket is.
6: Igen, az is, az nagyon fontos.
0: A kecskeméti rádai napokon volt egy olyan pódiumbeszélgetés, ahol a püspök jelöltek is megszólaltak, és válaszoltak a püspök választásra kapcsolatos kérdésekre. Nagy Viktória összeállítását hallhatjuk ebből a pódiumbeszélgetésből.
7: A református egyház közelmúltjáról, a jelen kihívásairól és a jövőbeni lehetőségekről kérdezték a két református püspök jelöltet Kecskeméten. Lovas András azt mondta, kritikus azzal, hogy hogyan működik a párbeszéd az egyházban. Szóba hozta, hogy szerinte az esperesi kar erőteljesen a másik jelöltet, Nyilas Zoltánt támogatta, pedig a vezetőség feladata az lenne, hogy mindenkinek egyenlő teret adjon, fogalmazott Lovas András.
8: Az esperesi kar jelentős része úgy döntött, hogy Nyilas Zoltánt fogja nagyon erőteljesen ajánlani, és nem a párbeszédre hívtak először.
7: Ehhez hozzátéve azt mondta, arra kényszerült, hogy alternatív nyilvános felületet indítsanak közösségi és online média felületeken. Nyilas Zoltán nem erősítette meg azt a felvetést, hogy az egyházi vezetés mögötte állna.
9: Én el tudom mondani, hogy kik állnak mögöttem. 5 lelkipásztor és 2 presbiter, akik segítik a munkámat.
7: Az egyház iránti bizalom kérdésére Nyilas Zoltán azt mondta, közösségek szintjén megmaradt a bizalom, a társadalom részéről viszont megrendültséget érzékel. Lovas András úgy fogalmazott, az egyház hitelességi krízisen megy keresztül, a társadalom jelentős része haragszik az egyházra, és ez nehézzé teszi a missziót. Hozzátette, fontos, hogy egy püspök ebben mit képvisel, Ezzel kapcsolatban megemlítette Balogh Zoltán leköszönő püspök esetét, és azt, hogy szerinte miért volt probléma az, hogy a politikából érkezett a püspöki székbe.
8: Két dolgot fogalmaztam meg neki. Azt mondtam, hogy az egyik aggodalmam az, hogy a presbitériumok egy része azért fog rá szavazni, és ez egy ilyen ösztönösség a részünkről, amit ki lehet bontani különben később, mert hogy így várjuk azt a politikai, nem csak anyagi pénzbeli, de azt a támogatást, azt az erőt, amit a politika jelenthet, ha az egyház rá tud támaszkodni. És én már akkor azt éreztem, hogy ezt én veszélyesnek tartom. A másik, amit mondtam neki, hogy éppen ha a püspök, aki egyfajta szimbolikusan ott van az élen, ha ő a politikából érkezik, hogyan tudja az evangéliumot úgy megjeleníteni, hogy az emberek egy része nem úgy látja, hogy köti össze a politikát.
7: A két jelölttől a közönség is kérdezhetett. Egyebek mellett a külső és belső kommunikáció is felmerült. Lovas András azt mondta, hogy az egyházvezetés döntése, hogy mennyire mer teret adni a kommunikációnak. Nyilas Zoltán azt mondta, kifelé jól átgondoltan, közösen kell megszólalni. Szerinte vannak olyan társadalmi kérdések, amelyek egyben keresztény kérdések is, és ezek megvitatásában a jelenleginél proaktívabbnak kell lenni. A közönség soraiból megkérdezték azt is, hogy milyen együttműködés lehet az egyház és az új kormány között. Nyilas Zoltán azt mondta, a Szentírás pontosan meghatározza ennek kereteit.
9: Azokat a kereteket, amelyek az állam feladatát jelenítik meg, és azt a feladatot, ami az egyháznak a feladata és az egyháznak a küldetése. Hogyha ez a kettő nem keveredik össze, akkor egészen bizonyos, hogy azért kell munkálkodnunk és azért kell szolgálnunk, hogy amit Krisztus ránk bízott, az valóban a mi társadalmunkban is megjelenjen. És ami ebből társadalmi érték, az pedig fel kell vállalnunk, és azért közösen kell szolgálnunk.
7: Lovas András azt mondta, ahol az állam és az egyház küldetése találkozik, például a szociális ellátás terén, ott fontos az együttműködés. Mint fogalmazott, nem kell se kivonulni, se túlzottan belecsúszni a politika világába, hanem tartani kell azt, ami az egyház szerepe.
0: Ezen a kecskeméti rádai napokon Balogh Zoltán interjút is adott Nagy Viktóriának, amelyet most szintén meghallgatunk.
4: Hogyan látja az eredményeit a püspöki ciklusa alatt?
10: Azért ez közéletileg a nyilvánosság előtt ez ott van, hogy azért 3 év után az én püspöki szolgálatomban nagy törést okozott az úgynevezett kegyelmi ügy, és attól kezdve egy más időszámítás lépett be, részben az önvédelemnek, részben az egyházvédelemnek, részben pedig annak a gondolkodása, hogy na mit is kell akkor másképp csinálni. Úgyhogy én ketté osztanám ebből a szempontból, az én szempontomból a 6 évet, viszont az egyházkeret szempontjából hála Istennek most a főgondnokunk is elmondta, egy olyan nagy építkezési korszakot zárunk le, ez már korábban előttünk elkezdődött, amiért csak hálásak lehetünk az Úristennek, és én nem szégyellem kimondani az előző kormányzatnak is azt a sok támogatást, mert sok támogatást kaptunk, azt tisztességesen használtuk föl. Most a statisztikánk az, hogy 1990 óta 67 templom épült, csak a mi egyházkerületünkben, ez egy óriási dolog, és templomot nem azért építenek, hogy majd előbb-utóbb lesznek benne ember, hanem azért, mert vannak, mert akarnak, mert helyet akarnak. Ma is több olyan helyünk van, ahol még művelődési házba jönnek össze, közösségi házba, mert még nincs templomuk, de templomot fognak építeni, mert annyian lesznek, és az embereknek az akaratából meg fog születni az otthon kőből is, meg fából is, meg üvegből is, mert már a lelkükben megszületett.
4: Sok kritika éri az egyházakat, hogy erős a politikai kapcsolódásuk.
10: Ez egy nehéz kérdés most, különösen, amikor nagyon élessé akarják tenni a szakadékot a között, ami eddig volt, meg ami ezután jön, miközben majd néhány évvel mindenki észre fogja venni, hogy egy csomó olyan folytonosság van, olyan kontinuitás van, amit nem lehet félre söpörni. Alapvetően az egyházaknak a helyzetét olyan nemzetközi szerződések szabályozzák, amiket eddig minden kormány tiszteletbe tartott, ráadásul egy baloldali kormány kötötte, a szentszéki megállapodás az alapja az egyházak életének anyagi szempontból. Lelki, vagy hogy mondjam így, érték, vagy ideológiai szempontból az a helyzet, hogy hát egy egyház az közelebb van azokhoz, akik azt mondják, hogy a házasság férfi és nő, akik azt mondják, hogy a keresztény értékek, akik a hitoktatást beviszik az órarendbe, ez egy természetes közelséget jelent. Az más kérdés, hogy közben nem váltunk-e túl kényelmesé, hogy egyébként minden jól van, mert bennünket a kormányzat támogat, és nem szólalunk meg olyan jelenségek tekintetében, amiben egyháznak meg kell szólni, az nincs jól, hogyha egyesek a közvagyont magáncélra sajátítják ki, és még mondhatnék egy csomó minden olyan dolgot, amiben kritikusnak kell lenni, akkor is, hogyha egy kormányzati támogatást élvezünk, és hogyha van egyfajta értékszövetség is, és nem csak érdekszövetség.
4: Sok református ismerősöm beszélt arról, és a lehetséges utódja, Lovas András is megemlítette azt, hogy nem feltétlenül volt az szerencsés az egyház szempontjából, hogy ő a politikából jött. Erről mi a véleménye?
10: Ez is egy nehéz kérdés. Nagyon sokat gondolkodom rajta, hogy valóban jó döntés volt, de egy nagyon erős hívást éreztem akkor, nem csak a szolgatársak részéről, hanem valamilyen módon az Úristen részéről is. Én azt tudom erre mondani, hogy lehet, hogy az egyházunk híre jobban járt volna, hogyha nem én lettem volna a püspök, viszont azzal szembesülni, hogy milyen módon viselkednek velünk, hogyan közelítenek hozzánk, akkor, ha mi egy ilyen válsághelyzetbe kerülünk, abból szerintem legalább annyit lehet tanulni, mint hogyha lett volna helyettem egy másik, még ennél is sikeresebb püspök, hogy egy picit önironikus legyek.
4: A református híveket mennyire hatotta meg az ügy?
10: Hát nagyon megrázta őket, mert ugye kívülről jött folyamatosan, hogy na ti reformátusok milyenek vagytok, és hát miután nagyon minimális védekezési lehetőségem volt, hiszen nekem egy hangom volt, és ebben nem volt különbség a kormánypárti meg az ellenzéki média között, hogy az egyik hallgatott, a másik meg csak gyalászkodott. Nem nagyon lehetett tudni, hogy mi is történik pontosan. Tehát az, hogy erre a hangra ki hogyan reagált, mondom, az abban benne volt az is, hogy védekezni akart inkább, tehát az önvédelmi képességeit erősítette meg, vagy korábbi előítéleteit.
4: Az ön kerülete hogy élte ezt meg?
10: Sokkal többet beszélgettünk, sokkal több embernek kértem ki az álláspontját, tehát végül is azért ez nem csak az én döntésem volt, hogy püspök maradtam. El szokták bagatelizálni, az egy nagyon lényeges lépés volt, és szerintem nagyon helyes lépés volt, hogy nem képviselhetem így az egész Magyar Református Egyházat, de én tettem egy esküt a kerületemben, amihez hűséges maradtam, és olyan többséggel, titkos szavazásokkal, meg egyéb bátorításokkal állt ki mellettem a lelkészi kar, az esperesi kar, a főgondoki kar, hogy nem is nagyon tehettem más, mint hogy maradjak.
4: Ugye most volt egy beszélgetés a két utódjával, hogy lát az ő koncepciójukat?
10: Hát abban óvatos lennék, így elhangzott, hogy a kerületi vezetés valamelyik jelölt mögött áll, ilyen nincs. Én ezt megfogadtam, hogy nem fogok ebben az ügyben senki mellé állni, hanem azért, hogy mondjam, így remélem, hogy még a Kossuth Rádió se túl kegyes ez, hogy azért fogok imádkozni, hogy békében szeretettel el tudjam fogadni, bárki lesz az utódom. És korábban még 4 jelölt volt egy idő, hogy úgy tűnt, hogy talán még 5 jelölt is lesz, és minden az 5-re tudtam úgy nézni, hogy ha az Úristen őt állítja ide, akkor ha igényli, és ami rajtam múlik, minden támogatást meg fogok adni, bármelyikük nyeri el ezt a tisztséget, nem lesz könnyű dolga, úgyhogy ha szüksége lesz segítségre, akkor szívesen segítek neki.
4: Volt egy írása a parókia.hu-n, abban egyebek mellett a kommunikációval kapcsolatban voltak fenntartások, tehát a világi sajtó az nem feltétlenül jó ezeknek az ügyeknek a kitárgyalására, amikről az előbb beszéltünk, akkor az egyházi sajtót is kritizálta ilyen szempontból.
10: Egy picit meglepett, hogy az egyházi sajtónak rosszul esett ez a bírálat, mert én alapvetően azt gondolom, hogy elismertem azt, hogy fejétől büdösödik a hal. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egyház vezetése döntött úgy, hogy nem akar erről nyilvános diszkusziót, ami hivatalos felületeinken. És ettől kezdve hova szorulnak az emberek? A nem hivatalos felületekre. És én azért akartam most egy hivatalos felületen elmondani, hogy mit gondolok erről. Ebben nagyon erős önkritika van, én remélem, hogy ez kihallatszott belőle, hogy én magam is milyen szerepet játszottam, hogy úgy várni az emberektől megértést és őszinte kritikát, hogy egyébként közben a főnökük vagyok, és pénzügyekről döntök meg személyekről, az nehéz, az nem egy jó pozíció. És az, hogy nem adtak helyet olyan kritikus hangoknak, ami akár ez a cikk is, az meg nem az ő döntésük volt, tehát semmiképpen nem szeretném, ha bárki őket bírálná. Nehéz megtalálni az arányt a között, hogy vitatunk meg úgy testvérileg valamit, hogy nevén nevezzük a dolgokat, de nem megyünk le egy olyan személyeskedő világba, ahol már csak az a lényeg, hogy kinek van igaza, mert hogy az egyházban mindig azt kell kérdezni, ebben totálisan különbözik a pártpolitikától, totálisan különbözik mindenfajta közéleti helyzettől, itt mindig azt kell kérdezni, hogy miben van együtt igazunk, ez az együtt megtalálni az igazságot.
4: Most, hogy lejár majd a püspöki ciklusa, mik a tervei?
10: Nincsenek terveim, szeretnék így szembenézni azzal, hogy végre most már nincs semmi dolgom, a családomon kívül senkiért nem vagyok felelős, talán magamért egy kicsit, úgyhogy arra készülök, hogy úgy szembenézek ezzel, hogy semmilyen, na még azért maradj ott ilyen igazgatótanás, meg ilyen, meg amolyan, semmit nem szeretnék, hanem vissza szeretnék vonulni, és valamilyen módon átgondolni azt az elmúlt életszakaszt, ezeket az évtizedeket, amiben a közéletben voltam, az egyházban voltam, mi az abból, amit ebből én tanulhatok, mi az, ami esetleg másoknak még érdemes elmondani, az biztos nem fogom mondani, hogy ha újra kezdhetném, mindent ugyanúgy csinálnék.
0: A Balogh Zoltánnal készített interjúnk után ismét szeretettel köszöntöm a stúdióban Kodácsi Tamás református lelkészt és Farka Zsuzsanna újságírót, a Szemlélek szerkesztőjét. Nagyon sok minden elhangzott, de talán onnan indítanék, most elsőként Farka Zsuzsához fordulva, hogy Lovas András hozzászólásában is elhangzott a párbeszéd hiánya. És ugye Balogh Zoltánnak is föltettük ezt a kérdést. Hogyan látja Balogh Zoltán szerepét abban, hogy elhangozhatnak ezek a kritikák, mennyire lehetett párbeszédet folytatni, most akár itt a püspök választással kapcsolatban, akár korábban a református sajtóban, mennyire voltak tájékozottak a hívek mindazokkal kapcsolatban, amik itt felmerülhettek kérdésként?
6: Ez egy nagyon sajkalatos és fontos pont. Nagy kérdés, hogy mit szeretne az egyházi sajtó elérni? Mi a célja annak, hogy bármelyik egyháznak van egy kommunikációs szolgálata, sajtóorgánuma, szerkesztősége. Nekem az volt a tapasztalatom, amíg a református egyházi sajtóban dolgoztam, hogy nincs meg a megfelelő disztinkció, hogy mire is van a kommunikációs szolgálat, és azon belül a sajtó része. De a legfontosabb elvágás, bújtatott elvágás, az alapvetően inkább a PR marketing területére sorolható. Mutassuk be az egyház legjobb oldalát. Ami egyébként egy gyönyörű célkitűzés, csak torzít. És hogyha hosszan csak a szépet mutatjuk be, akkor nagy kérdés, hogy hol lesz tere annak, ami negatív. És hol kap szót az, akinek valamilyen fájdalompontja van, mert ez is nagyon fontos lenne. Az én időm előtt, ahogy az akkori kollégáim beszámoltak róla, sokkal több tél volt a párbeszédnek, nagyon komoly kritikák megjelenhettek az oldalon.
0: Az ön ideje az a 2015 előtti időszakról beszélünk?
6: Igazából, ameddig én ott voltam, az egy zsinati ciklus volt. És az azt megelőző zsinati ciklusokban, amikor már volt internetes felület, akkor több teret kapott a párbeszéd és a kritika is. Megjelenhettek vélemények, és azoktól teljesen eltérő vélemények. Aztán ez lassan elsolvadt és háttérbe szorult.
0: Honnan lehetett azt tudni, hogy ennek nincsen már tere? Mi volt konkrétan az oka annak, hogy ezek a vélemény különbségek már elsorvadtak idővel?
6: Eleve a vitás kérdések is kicsit fedő alatt maradtak. Ez a személyes tapasztalatom, de azokon a fórumokon, ahol ennek tere lehetett volna, ott sem feltétlenül valósultak meg. Sokkal inkább tekintélyelvű lett a vezetés. Amíg a konkrét példát tudok mondani, hogy volt olyan anyag, ami nem jelenhetett meg, és az nem kommunikációs szakmai döntés volt, hanem felsőbb vezetői. De ez abban is megnyilvánult, hogy ki szólalhat meg bizonyos témákban. Volt olyan, hogy bizonyos emberek nem, és nem feltétlen volt hozzá indoklás. Pedig fontos lenne ez a tudatosság, illetve fontos lenne az is, hogy van-e stratégia, amivel a társadalom felé kommunikálunk, mit szeretnénk elmondani, és itt azért van egy hatalmas teológiai felelősség is, hogy amit meg egyébként el kéne mondanunk, az, hogy hogyan találkoztunk Istennel. És ezt háttérbe tud szorulni, hogyha túl színesben mutatunk be egy közösséget, és nem kap kellő teret a kritika.
0: Igen, ez némileg egybevág azzal, amit Lovas András is itt említett, alternatív tereket és felületeket kellett találni, akár a püspök választással kapcsolatos viták lebonyolításához is, és ezen a ponton Kodácsi Tamáshoz fordulnék, aki maga is aktívan részt vett a saját közösségi média felületein ebben a vitában, illetőleg azon kevesek közé tartozik, akik nyilvánosan is bírálták Balogh Zoltán politikai szerepét és egyházkormányzási stílusát, és ezen a ponton azt is el kell árulnunk a hallgatóknak, hogy nagyon sok református lelkipásztort és egyházvezetőt megszólítottunk, hogy beszélgessenek ezekről a kérdésekről ebben az adásban, és nagyon sokan arra hivatkozva utasították vissza, hogy rengeteg támadást kaptak korábban az ilyen jellegű megnyilvánulásaik során. Ön hogyan élte meg ezeket? Miért vállalta ezt a szerepet magára?
5: Én maradtam, ez azt jelenti.
0: Egyedül?
5: Nem hiszem. Hadd reflektáljak arra, hogy ez nekem egy nagyon izgalmas dolog, hogy az akadémiai életben is publikálok, és Általában ezt kapom, hogy Tamás, mikor küldöd már az anyagot, nagyon várjuk, a határidő itt van, meg túlcsúsztál, meg stb. Egyedül tényleg a református sajtó az, ahol azt mondják, hogy hiába küldted, nem kell. Ez ilyen szempontból egy izgalmas rész, de ez nem azt jelenti, hogy minden anyagot cenzúráznak. Tehát nekem jelennek meg most is cikkek a református sajtóba, de van, amire azt mondják, hogy ez most igen, van, amire azt mondják, hogy nem. Én ezt el tudom fogadni, ezt a részt. Ugyanakkor azt látni kell, hogy vannak olyan témák, amikre tényleg nemet mond a református sajtó, és hogyha csak a püspök választásról beszélünk, azt a kommunikációt, amit láttunk mondjuk az egyházkerület részéről, azt én tényleg valóban kritizálni tudom, mert nem adtak esélyegyenlőséget arra, és ebben Lavas Andrásnak igaza van, nem adtak esélyegyenlőséget arra, hogy mindenki, aki ebben a témában meg akar nyilvánulni, megnyilvánulhasson. Holott az egész folyamat már májusban elkezdődött. Úgy, ahogy püspök úr is mondta, volt, amikor 5 jelölt volt, de ez az 5 jelölt úgy alakult ki, hogy 2026 májusában egyszer csak kaptunk egy meghívót, hogy itt ezen a értekezleten bemutatkoznak a potenciális püspök jelöltek, és potenciális főgondnok jelöltek. A potenciális püspök az, akinek van 10 évnyi önálló lelkészi szolgálata, ahhoz az egyházkerülethez tartozik, tehát ebből nagyon-nagyon sok lelkész van, de ebből kiválasztódott 5, akinek a beszélgetését Balogh Zoltán püspök úr moderálta. Ez az egyik legfurcsább dolog, hogy valójában nem volt tere annak, hogy akár a gyülekezetek arról kezdjenek el gondolkodni, hogy milyen helyzetben vagyunk most. Mi az az állapot, amiben a református egyház van. Egyből már egy menüt kapott a református közösség olyan média fölénnyel, ami után egyszerűen szinte lehetetlen volt mondjuk egy másik jelöltet potenciálisként beállítani. Erre egyébként volt kísérletünk, tehát hogy mi végig gondoltuk a gyülekezetben azt, hogy hol is vagyunk, milyen egyházat szeretnénk ehhez, milyen vezető lenne szerintünk alkalmas, és ehhez, mint gyülekezet mit tudnánk hozzátenni, és én szeptember 6-án el is küldtem, hogy legalább ezt a levelet, az gyülekezeti levelező listán a püspöki hivatal kérem, hogy továbbítsa, mert addig ezelőtt kaptunk ezekről tudósítást, sőt olyan levelet is, amiben konkrétan egy jelöltet méltatott egy másik vezető. És azt a választ kaptuk, hogy ezt az egyház kerület elnöksége, püspök úr, illetve főgondnok társa nem engedi, hogy kiküldjük a levelező listán, hogyha ez nem tetszik, akkor forduljunk a választási bizottsághoz. Mi a választási bizottsághoz fordultunk, akik ültek rajta pár napot, majd a végén mondták, hogy ők ebben nem illetékesek, hogy eldöntsék, hogy milyen levelet továbbíthatnak, vagy nem. Tehát itt érződik az, hogy ez az egész folyamat, ezzel a cenzúrával is, például a levél cenzúrájával, erős kontroll alatt volt. Ami igazából nem Balogh Zoltánról szól, hanem arról az örökségről, amiben a református egyház most választ. Az igazán lényeges dolog, és erről érdemes lenne beszélni, az, hogy tényleg milyen helyzetben vagyunk, és mennyi az a nagyon sok, amiről sokszor beszélünk.
0: Igen, itt a nagyon soknál a támogatásokra, vagy a hívek számára gondolunk elsősorban.
5: Igen, ez konkrétan az azt jelenti, hogy a magyarországi református egyházban sokszor arról beszélünk, hogy 944 ezeren vallották magukat reformátusnak. Ez majdnem egy 1 milliós szám. Ez egyébként 30% csökkenés a 10 évvel ezelőtti, és az is egy 30%-os csökkenés az előtti. Tehát hogy ez egy csökkenő folyamat, de valójában akik reformátusok, tehát az egyháztagok, akikről tudunk, az 239 ezer ember. Ezt összehasonlításképpen az erdélyi egyházkerületnek 250 ezer egyháztagja van csak. Tehát 4 egyházkerület Magyarországon az kevesebb, mint mondjuk Erdélyben a nagyobbik egyházkerület tagsága. És ehhez 233 milliárd forintos költségvetésünk van, úgy, amiben az intézmények, az iskolák, gyülekezetekben letartoznak, hitoktatás is, mindezek. Tehát lényegében ennek a pénznek csak a töredéke az adomány. Tehát azért azt látni kell, hogy itt, ha gazdaságilag nézzük ezt a dolgot, ez világos, hogy nem fenntartható ilyen ütemben. A választásnak a tétje lényegében az, hogy ezt a problémát, ami egy nagy különbség a létszámhoz és a finanszírozáshoz, amiben tényleg az intézmény finanszírozás és minden egyéb benne van, ebből hogyan lesz az református egyháznak jövője. Intézményei vannak, feladatai vannak, ugyanakkor pedig saját erőforrása nincs, mert azokat nem kaptuk vissza, csak ezeket, amikhez fejkvóta vagy egyéb támogatási szerződések kapcsolódnak, és ilyen értelemben, hogyha ezt fenn akarjuk tartani, ezt önerőből nem tudjuk megtenni, tehát rá vagyunk utalva az államra. És püspök úr említette a nemzetközi szerződéseket, de a nemzetközi szerződések nem térnek ki arra, hogy az órarendben, az iskolában kötelező hit és erkölcstant kell tanítani, és az egyházaknak lehetőségük van ezt tanítani, és a lelkészek megélhetésének egy jó része ebből fakad. Az is egy kormányhatározat, hogy jövedelem kiegészítést kapnak a lelkészek, tehát ezt a fajta sérülékenységet mindenképpen látnunk kell ahhoz, amikor akárkinek a támogatását is nézzük. Ez egy olyan probléma, amivel az új vezetésnek, az új egyházvezetésnek szembe kell nézni, és ez nagyon nem egyszerű szembenézés.
0: Varga Anikó, egykori tököli kántor 2024-ben petíciót indított Balogh Zoltán lemondásáért. Ebben ez áll.
11: Az egyház a híveké, és nem a politikusok játszótere. Balogh Zoltánnak mennie kell. Az egyházban még a jogosnak tűnő érdek sem lehet fontosabb, mint a krisztusi értékek. Balogh Zoltán a szimbóluma a politika térhódításának az egyházban. Emögött anyagi érdekek húzódtak. Meg kell védenünk az egyházat az anyagi eltévejedés csábításától. Papjaink anyagi és egzisztenciális függőségük miatt félnek kiállni. Nekünk híveknek kell őket és az egyházat megvédenünk. Nem szabad hagyni, hogy a politika mindenhova beszüremkedjen és elfoglalja életünket, családjainkat. Meg kell védenünk közösségeinket. Felhívásunkat református hívek írták, de szeretettel fordulunk minden keresztény érzületű honfitársunkhoz támogatásért.
0: Ezt a felhívást végül 1386-an írták alá. Mi volt ennek a célja, és mi volt az utóélete?
3: Ennek a petíciónak a célja az volt, hogy felhívjuk mennél több ember figyelmét arra, hogy a református egyházban Balogh Zoltán túl nagy teret foglal el, ideje elválni tőle, mert gyakorlatilag politikusként viselkedik püspök létére.
0: Ez egyébként a kegyelmi ügy előtt is így volt már?
3: Persze. Elég komoly politikai utat járt be, egész életébe óriási ismeretségi körrel, és az érdekeit pontosan tudta érvényesíteni. Valaki, hogyha útjába került, akkor azt félretette. Bárki negatívan nyilatkozott Balogh-gal kapcsolatosan, azonnal ment a retorzió. Ez egy általános törvényszerűség a református egyházban, és annak ellenére, hogy a zsinati elnökségről lemondott, de a hatalmát megtartotta.
0: Hogy látja, hogy ugye itt a kegyelmi botrányban lényegében az összes érintett belebukott politikailag, Balogh Zoltán viszont püspök maradhatott, mennyiben védte őt meg az egyháza?
3: Mindenki hallgat, mindenki ismeri Balogh Zoltánt, és mindenki a saját mundérját féltette leginkább, és nem mertek kiállni.
0: Visszatérve a petícióra, mik voltak önnek a személyes motivációi? Ezt egyedül indította el, vagy többekkel?
3: Többekkel indítottuk, igen.
0: És mi volt ennek az utóélete? Ugye azt látjuk azóta, hogy nem érte el a célját, hiszen Balogh Zoltán nem mondott le.
3: Van, az utóélete az volt pont, ami látszik. Magyarul semmiféle foganatja nem volt, hiába fordultunk bárhová is, úgyhogy az összes hivatalos utat megjártuk, amit lehetett teljesen feleslegesen. Ez világos.
0: És érte önöket bármilyen retorzió, vagy tud arról, hogy azok közül, akik ezt aláírták, ugye nagyon sok volt a névtelen aláíró is, de azért többen vállalták névvel, akár egy-egy megjegyzéssel, hogy tud arról, akár az ön személyes életében, hát vagy egyházi pályáján.
3: Engem kirúgtak tulajdonképpen a kántorságból, de aztán voltak olyanok, akik más kántor például fogta magát, egyszerűen ott hagyta a kántori megbízatását, úgyhogy nem volt, őt már nem tudták kirúgni például. Nem nagyon mentek utána, mert akkor az nagyobb port vert volna fel, és az volt a református egyháznak az érdeke, hogy a szőnyeg alá söpörjenek be mindent, hogy csak ki ne derüljön, hogy itten probléma van. Itt egy olyan szervezet állt össze a jelenlegi püspöki együttesben, amit meg kell újítani feltétlen, és a tisztesség útjára kell vezetni, mert nem mindenki jár azon. Na most, hogy a továbbiakban az esperesek, lelkészek milyen lelki állapotban vannak, és mennyire akarják ténylegesen megújítani a református egyházat hivatásának megfelelően, vagy pedig tovább folyik a sunyiság, azt majd megtudjuk.
0: Folytatjuk a beszélgetést Kodácsi Tamás református lelkésszel és Farkas Zsuzsanna református újságíróval a stúdióban. Megváltozhat-e a politikával való ilyen szintű összefonódása, vagy akár az ebből adódó hitelvesztése a református egyháznak pusztán egy tisztújítással?
5: Én a kegyelmi ügyet nem a problémának látom, hanem egy tünetnek, ami mögött nagyon sok probléma van. Ennek a kitárgyalására valóban nem volt mód nagyon sokszor, és egy éven keresztül az a fajta kommunikáció, ami lényegében egy ilyen naív realizmusba ment át, hogy mindenki minket támad, és ez a fő probléma, ez világos, hogy nem volt tartható.
0: Tehát igen, azt azért ide szúrnám, hogy majdnem fél évvel, 4 hónappal a kegyelmi botrány kirobbanása után adott 2024 júniusában először interjút Balogh Zoltán a 777-nek.
5: De előtte Steinbach József a 24.hu-nak, tehát én azt tartom egy ilyen mérföldkőnek, hogy az egyház részéről valaki ezt felvállalta. És a belső kommunikációra azért azt hadd mondjam, hogy igazából ennek kevés tere volt. Tehát amikor például püspök úr arra hivatkozik, hogy őt megerősítették, megszavazták, ez is abból a jelölési rendszerből származó közgyűlési tagok, vagy zsinati tagok szavazták meg, akik hasonló kontrollált módon kerültek erre a helyzetbe.
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, feljegyeztem, hogy ugye azt mondta, hogy azért nem mondott le a püspökségéről, még ugye a zsinati elnökségéről lemondott a kegyelmi botrány után, mert hogy ő számára titkos szavazásokon bizalmat szavaztak a lelkészek, esperesek, főgondnokok. Felmerül a kérdés, igen, hogy ez mennyire egy szabad választás, az egyházvezetés tekintélye, az mennyire tesz lehetővé valódi véleménykülönbségeket és ennek kinyilvánítását.
5: Több ilyen dolog volt, amiben éreztük, hogy ez nem lehet magánügy, ami történik, hanem ebbe kollektív felelősségünk van. De ez a kollektív felelősség egyébként azt is jelenti, hogy a választott képviselőknek, illetve mi magunknak is ebbe kell, hogy legyen beleszólásunk, hogy ezt így szeretnénk tovább, vagy nem. De azt látom, hogy ez meghaladja a mi erőnket, vagy egy ember erejét. Amikor ezt el akartam azon az egyházkerületi közgyűlésen mondani, ahol egyébként megerősítették őt, én, mint Duna melléki vezető lelkész, nem vagyok alkotó tagja az egyházkerületi közgyűlésnek, ami megerősítette, de ettől függetlenül 3 nappal előtte írtam, mert meghívót kaptam, hogy mint meghívottnak van-e felszólalási lehetőségem. És azt a választ kaptam, hogy olyan helyre fognak ültetni minket, hogy jelezni sem tudjuk, hogyha fel akarunk szólalni. Tehát nincs. Tehát ilyen értelemben ez a kommunikációs gát, ez ugyanúgy ott volt. Ezért is szerveztük meg a református megújulási konferenciát 25. januárjában, amiről senki nem beszélt, tehát így, mintha gósztolnának minket, egy ignorálása az egész történetnek.
0: Már egyházon belül nem beszélt róla sem?
5: Az egyházvezetés részéről. Tehát, hogyha meghallgatja ezeket a mostani riportokat, hogy kegyelmi ügy, hogy és mint történik ebben, csak azt halljuk, hogy hát szerettünk volna beszélni, de nem tudtunk róla, és kommunikációs probléma van, de erről ezt tudni kell, hogy ennek a fővédnöke az egész zsinati elnökség volt, köztük Balogh Zoltán püspök úr is, akiket meghívtunk a konferenciára, nem jöttek el végül, meghívtuk őket az utána lévő estekre, amiből 4 volt a különböző témákban, nem jöttek el, egy majdnem 400 fős konferenciáról beszélünk.
0: Már is megadom a szót Farkas Zsuzsának, csak még ezt hozzá szeretném tenni, hogy jól értem, érzem el kívülről, hogy annak ellenére, hogy bár Steinbach József az elnök a református egyháznak, Balogh Zoltán továbbra is jóval nagyobb befolyást gyakorolt akár a kegyelmi ügy óta is, mint az elnök püspök, vagy ez csak így kívülről tűnik egy ilyen megnövekedett figyelemnek?
5: És Steinbach püspök úr a zsinat lelkészi elnöke. És mint ahogy mondtam, ő volt, aki először kilépett a nyilvánosság elé, amit szerintem nagyon fontos volt. De ugyanúgy a zsinat elnökségi tanácsának ugyanúgy tagja Balogh Zoltán püspök úr, és azokon az üléseken nagyon fontos kérdések dőlnek el, akár az egyházi állásfoglalások, nemzetközi szervezetekbe való részvételünk, vagy éppen delegáltak visszahívása, ezekre is nagyon sok példát tudok mondani, ahol Balogh Zoltán püspök úrnak véleménye és szavazata is volt, igen. Tehát, hogy nem ő az egyházunknak a vezetője, első számú lelkészi vezetője, de a befolyása az továbbra is erős.
0: Az látszik, hogy van egy nagyon erősen politikai befolyásoltság alatt álló narratíva. Ez uralja az egyháznak a nyilvános tereit, és hogy emellett viszont van egy igény a valós problémák a másik párbeszédre. Hogyan alakulnak ezek a folyamatok most?
6: Alapvetően mi úgy élünk, szeretnénk élni a protestantizmusban, hogy hibázhat a vezető. Nem normális az a szervezeti kultúra, ahol nem lehet hibázni, viszont a hibáknak van következménye. És hogyha nem megfelelően kezeli a vezető ezt a következményt, az utána az őt követő generációk működési terét is nagyon komolyan tudja korlátozni, majd hosszú évek múlva tudjuk megmondani, hogy itt mi történt. Alapvetően az egyház nem tud nem szervezetként is kommunikálni, tehát ott azért lesznek nagyon fontos szervezeti kommunikációs szabályok is, hogy egy krízis kirobbanása után egy órán belül mondani kell valamit a szervezetnek. A református egyház esetében alsó hangon 24 óráig nem történt semmi. Innentől mondhatjuk azt, hogy a média keresztüzébe kerültünk évekre, de ezt a nagyon kritikus időszakot, ezt elszalasztotta. Egy vasárnap

0: társadalmat, hiszen itt nem is ez volt a gócpont, tehát előtte magáról a kegyelmi ügyben már több mint egy hete folyt egy társadalmi párbeszéd. De ott le kell választani a vezetőt a szervezetről, mert hogy különben annyira összemosódik a kettő, hogy abban leszünk, amiben most is vagyunk. És mivel a püspökség megmaradt, ezért ez óhatatlanul így is maradt összefonódva. És 4 darab püspök van, annak az 1/4 még mindig ő, ami arányaiban nagy erőnek számít.
1: Ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye a kegyelmi ügy, mint tünet, az világosan mutat egy olyan mély problémát, egyébként szerintem 5 nagy problémája van annak, ami teológiai értelemben, ami a kegyelmi ügyben történt. Az egyik az, hogy ez a kollektív felelősség, hogy ez nem lehet magánügy. A másik az, hogy hogyan tárgyasítjuk a szent fogalmainkat, mint például a kegyelmet, és hogyan használjuk ezt nagyon sokszor a saját érdekünkben. A harmadik az, hogy lényegében azzal, hogy azért nem kérek bocsánatot, mert egy általam ártatlannak hitt embernek kegyelmet kértem, ez lényegében egy nagyon konzervatív elvnek, a jogerő elvének és az igazságszolgáltatásnak a megkérdőjelezése, ami azért probléma, mert ez egy konzervatív elv, és ez okozott hasadást is nagyon sok helyen. Az utolsó, amit ide szeretnék hozni, ez a protekcionizmus, amit a püspök választáson keresztül is látunk. A protekcionizmus alatt azt értem, hogy volt egy református presbiter, akinek volt egy hozzáférése egy olyan egyházi vezetőhöz, akin keresztül csak azért, mert presbiter, elnöki kegyelmet kaphatott. És ez nem közbenjárás, mert a közbenjárás átlátható, és én vállalom azt, hogy a másikért közbenjárom, mert el tudom mondani, hogy miért van igaza. De itt az történt, hogy ez nem egy transzparens folyamat volt. Én akkor tudtam meg, hogy van ilyen lehetőség, hogyha bármilyen problémám van a kúriával, akkor van egy olyan ember, aki ebben tud segíteni, de hát ez a protekcionizmus. És ez látszódik az egész református egyház szervezetében, ahol nem feltétlen alkalmasságot nézünk, vagy hogy mi az, amit szeretnék, hanem emberek és a megbízhatóság alapján dőlnek el dolgok, hogy ki teheti ezt, hogy ki kerülhet bele mondjuk a potenciális püspökjelölteknek a sorába. Ez a protekcionizmus, ami a kegyelmi ügyben csak egy tünetként jelenik meg, ez métejként ott van az egész egyházunkban. Ezt tartom nagy problémának.
2: Adásunk utolsó részében történelmi távlatokba helyezzük ezt a kérdést. Balogh Judit történész professzort köszöntöm a stúdióban. Látszólag itt egy demokratikus egyházvezetés és választási folyamat van. Ugye választott tisztségviselőkről beszélünk, ciklusokról beszélünk, világi vezetőkről, ellensúlyokról beszélünk. Hogyan lett egy ilyen alapvetően demokratikus egyházszerkezetből egy központosított, autoriter vezetés, és milyen történelmi folyamatok vagy örökség állhat ennek a hátterében?
3: Azért az jó tudni, hogy ez tényleg egyáltalán nem ma kezdődött. A Magyar Református Egyház ez egy unikális helyzetben van a saját történelmivel kapcsolatban, ugyanis gyakorlatilag már a kezdet-kezdetén elmulasztotta azt, hogy ezt az egészen kivételes demokratikusnak tűnő struktúrát valahogy magáévá tegye. Ez lett volna a zsinatpresbiteri struktúra, amit Calvin szeretett volna. Egyébként ő is csak ideig, óráig tudta, tehát nem mondom, hogy ez egy könnyű történet, de az kétségtelen tény, hogy a világon létező összes calvini egyház közül egy nagyon pici lengyel csoportot kivéve csak mi vagyunk püspöki struktúrájúak.
2: És ez milyen különbséget jelentett volna?
3: Hát ez hatalmasat, ugyanis a 16-17. Században erre ráépül egy gondolkodásmód, az, amit az előbb úgy nevezett meg, hogy demokratikus, és én azt mondanám inkább, hogy mert hogy nagyon sok minden látszik demokratikusnak, de éppen az előbb elhangzottakból is kiderül, hogy ami hiányzik, az az alulról szerveződésnek a lehetősége. Tehát, hogy itt az az igazi probléma, hogy amíg a calvini struktúra az gyönyörűen beemeli a híveket, a híveknek a szavát, a döntéshozatalnak a mechanizmusába, sőt, ezt is kéri. Tehát ahhoz képest, hogy ugye a középkori egyháznak a struktúrája az egy valóban nagyon erősen hierarchizált struktúra volt, itt jön egy egészen úgy, nagyon izgalmas valami, hogy az egyszerű ember is hozzáfér ahhoz, hogy ő döntsön a saját lelkészéről is. És az a szomorú, hogy miközben a középkor végén a katolikus egyházban megjelennek ilyen törekvések már egyébként, például mezővárosok dönthetik el, hogy kell-e nekik a pap. Ez nagy dolog, mert azelőtt nem volt, a püspök mindenről döntött. Addig a Magyar Református Egyház úgy fog létrejönni, hogy tulajdonképpen szervezeti kérdésekről keveset gondolkozik a közösség. Itt van

0: három része szakadt ország, nagyon sok probléma, tehát ez teljesen egyértelmű, nem kétséges.
1: Gondolom egyébként a katolikus kulturális hatás is erős abban, hogy a protestáns egyházak Magyarországon szintén inkább ilyen hierarchikusan
0: így
1: működnek.
0: Van. Igen, és valahogy ahhoz képest, hogy mondjuk Nyugat-Európában, ahol a reformáció inkább létrejön, ott már vannak olyan megerősödött társadalmi rétegek, akik akarják a beleszólást, egyébként az államügyeinek a intézésébe is. A magyar társadalom alapvetően inkább egy feudális gondolkodású. Ezt a református egyház, a létrejövő református egyház nem él azzal a lehetőséggel, csak ideig óráig próbálja meg, hogy ezt beemelje a saját gondolkodásmódjába.
1: A feudális gondolkodásmód az mit jelent?
0: Ez mondjuk azt jelenti, hogy a közösség, tehát az alsó részen találhatók, tehát mondjuk az egyszeri hívek, hogy azoknak van-e közük ahhoz, hogy mi történik velük, vagy mi történik fölöttük. És egyébként nagyon szépen a 17. században a magyar puritánok, azok harcolnak azért, hogy ez legyen. És nagyon-nagyon jellemző, hogy a Miskolci Csólyák István nevű esperes azt mondja erre, hogy hát kihallott már olyat, hogy a paraszt az együtt üljön az asztalhoz a gróffal. Tehát abban a pillanatban világossá válik, hogy a magyar református egyház nem fog tudni kilépni ebből, nagyon sokat próbálkozik, az nagyon szép próbálkozás, és egyébként pedig minden üldözött helyzetben előjön ez. Tehát olyan érdekes, hogy hiába nem tudtuk ezt adaptálni, például a 18. században, amikor nagyon komoly üldözöttségi helyzetben van azért a protestantizmus általában, hogy akkor vannak olyan gyülekezetek, ahol nincs lelkész, lerombolják a templomukat ötször, és a hívek építik fel. Ez a fajta gondolkodásmód, ez a 19. században már erősen megbicsaklik, addig van egy nagyon erős ellentartás a hatalom ellen, hiszen ők képviselik a rosszat, de a 19. században a református egyháznak az lesz a főterekvés, hogy bekerüljön az országgyűlés felsőházába, mert a katolikus püspökök ott ülnek. Uh-huh. Persze a evangélikus püspök is bekerül, tehát ez nem kétséges, de ez a fajta megfelelési kényszer, ez a politikumnak tett engedményekkel fog járni minden egyes esetben, hiszen ezt tőlük kapta az egyház, és a 19. századtól kezdve ez a fajta együttműködés, ez egyre láthatóbbá fog válni.
1: Mindemellett azt is látjuk, hogy azért alapvetően a református egyháznak, meg úgy általában a kereszténységnek Magyarországon a jobboldali, kifejezetten sokszor a szélső jobboldali ideológiákkal van összefonódása tradicionálisan, de itt azért ugye az látszik, hogy a szocializmus idején is teljesen kollaboráltak a hatalommal, tehát hogy ez egy ilyen ideológiákon átívelő jelenség, ennek milyen lenyomatai vannak most, vagy mennyiben tükrözik ezek a folyamatok a mostani helyzetet?
0: Az az igazság, hogy ez az egész kérdés körülbelül három napi témát adna nekünk most, de megpróbálom összefoglalni, hogy inkább az a rossz, hogy ahogy megyünk előre az időben, ezek a nagyon fájdalmas események, tehát amikor egy autoritás ráül egy egyházra, és a politikummal ennyire keveredik, ezek mind gyengítették azt az önvédelmi mechanizmusát az egyház egészének, amire pedig folyamatosan visszahatott a püspöknek az aktuális tevékenysége és a bűnei. Ez az igazán nehéz, hogy mire eljutunk a 20. század végére, akkor úgy tűnik nekem, mint aki belülről is érzékelem ezt, hogy a hívek egy részének az a fajta önállósága, ami egyébként nagyon hosszú ideig működik. A 18. században még nagyon szépen működik, szinte nagyon-nagyon minimálissá változik, vagy ahol működik, mert vannak olyan gyülekezetek, akik gyönyörűen átélnek, azok olyanok, mintha nem is tartoznának egy nagy közösségbe. Tehát úgy tudnak túlélni, hogy nagyon élő közösséget hoznak létre, de igazából nem engedik be azt, ami felül van. De hát így meg elveszítjük a közösségiségünket, tehát azt a fajta testvéri közösséget, amiért a református egyház egyházként működik.
1: Folytatjuk a beszélgetést Kodácsi Tamás református lelkésszel és Farkas Zsuzsanna református újságíróval a stúdióban. Összetudnák-e foglalni, hogy mi ennek a jelenlegi választásnak a tétje? Farkas Zsuzsa.
2: Az egyik tét az egyébként belső kommunikációs kérdés, és a már nagyon sokat emlegetett alternatív terekhez is kapcsolódik, hogy lesz-e lehetőség kimondani évtizedes, adott esetben évszázados örökségi kérdéseket, illetve sikerül-e meglátni a különbségeket, és akár arról is beszélni, hogy mit jelent egyébként megreformátusnak lenni, mi a súlyunk a társadalomban, van súlyunk a társadalomban. Ez nem feltétlenül egy szimpatikus tükör, vagy egy szép tükör, de fontos lenne belenézni, mert oka van annak, hogy a társadalom hogy vélekedik. És volt még egy másik folyamat, nagyon sok olyan hang megjelent, hogy ne beszéljünk ki az egyházból. És hogyha a családunkkal problémánk van, azt sosem kifele visszük. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom, mert pont hogyha valami diszfunkcionális, akkor azt a nevén kell nevezni, hiszen különben nem lesz gyógyulás. És hogyha egy mondatban kéne összefoglalnom mindent, akkor a gyógyulás a tétje ennek a választásnak.
1: Kodácsi Tamás politikai bálványimádásról és az ügynökkorszak működés módjáról is beszélt korábban a Balogh Zoltán szerepével kapcsolatosan. Mindezek fényében hogyan látja, mi a tét?
3: Én azt gondolom, hogy azt kell megtalálnunk, hogy mi is a feladatunk. És Jézus erre világosan azt mondja az egyháznak, hogy ti vagytok a föld sója. De az, hogy a föld sója vagyunk, ez azt jelenti, Zsuzsannához visszatérve, hogy nem maradhatunk ki sótartóban. Tehát az a feladatunk, hogy Isten országát hirdessük a társadalomban. Hogyan is találjuk meg a saját hangunkat? Hogyan tudjuk megízesíteni ezt a társadalmat, ezzel mindenképpen szembe kell néznünk, és azokat a kérdéseket, amik a kegyelmi ügy nyomán tünetként megjelennek, ezeket le kell tisztáznunk, és meg kell beszélnünk a református egyházban ahhoz, hogy végre ezt a kérdést valamilyen módon le tudjuk zárni.
1: Nagyon szépen köszönöm meghívott vendégeimnek, Kodácsi Tamásnak, Farka Zsuzsannának és Balogh Juditnak, hogy itt voltak.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Mai adásunkban a református egyház jövőjéről, a tisztújítás tétjéről és Balogh Zoltán püspökségének örökségéről is beszélgettünk. A református püspökválasztás eredményeivel a későbbiekben is foglalkozunk majd. Ez volt a Keresztkérdések, a szerkesztő műsorvezető Laborci Dórát hallották, munkatársaim nevében is további szép vasárnapot kívánok!
4: Tegnapi műsorunkat hallották!

0: Kossuth Rádió. Szombathelyen a 93 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Négy óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Luxemburgban üléseznek mától az uniós külügyminiszterek. Rangos szakmai elismerést kapott az Itt érzem magam otthon című magyar film. Többnyire napos, száraz idő várható. Jönnek a részletek. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, jelentette be Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Luxemburgban üléseznek mától az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita magyar tárcavezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítési biztonság jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel, az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta. Majd. Újabb lövedék csapódott be tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találat a négyes terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton is támadás érte, akkor legalább 12-en meghaltak és 300-an megsérültek. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni húszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. Múlt héten összesen 4 támadás érte a riádi repülőteret. Idehaza várhatóan mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét az Országgyűlés. Antos István, a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte, a folyamatban sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Dömsödi Gábor független jelölt nyerte a pásztói időközi polgármester választást. A településvezető csaknem 1600 szavazatot kapott, az összes voks több mint 47%-át. A Nógrád megyei településen azért tartottak időközi választást, mert a korábbi polgármester egészségi okok miatt lemondott. Rangos szakmai elismerést kapott a Katalóniai Nemzetközi Fantasztikus Filmfesztiválon az Itt érzem magam otthon című magyar film. Koltai Gábor filmje az első magyar mozi, amely megkapta a legjobb tudományos fantasztikus, misztikus és horror filmeket elismerő Méliès d'Or díjat, amelyet a felsorolt kategóriák Oscarjának is nevez a szakma. A fordulatos pszichológiai thriller egy nyomasztóan zárt allegorikus térben mutatja be a kontroll és a családi elnyomás világát. Híreink végén a várható időjárásról. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek, a délalföldön többfelé egész nap borult maradhat az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8 és 12 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 4 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékezünk. Zenei összeállításunkban a kalotaszegi Nádasmente zenéjéből válogatunk. A műsorvezetőt Pénzes Gézát hallják. Éri István Péter, Pityu, ahogyan a táncház mozgalommal sokan ismerték és szólították, Borbé Jolán néprajzkutató, valamint Éri István régész történész fiaként és Martin György táncfolklorista, népzenekutató nevelt gyermekeként már egészen korán kapcsolatba került a néptánccal és a népzenével. Martin György gyakorlatilag vele kísérletezte ki, hogy egy tisztán városi környezetben felnőtt gyermek a táncmotívumok ismeretében vajon magáévá tudja-e tenni a falusi tánchagyományokat úgy, hogy a számára ne betanult koreográfia, hanem élő táncnyelv legyen. Hamarosan a kutató számára is egyértelművé vált, hogy a kultúra és hagyomány átadása nem csak a helyszínen működhet, és hogy a rendelkezésre álló felvételek alapján egy budapesti gyermek is megtanulhat kalotaszegi legényes táncolni anélkül, hogy ezt valaha falusiaktól testközelből láthatta volna. Ő maga először csak 1963 telén 10 évesen jutott el a kalotaszegi Mérába. A karácsonykor megrendezett bálban azonban a zenészek unszolására be kellett mutatni a tudományát, ahol a vele azonos korú falubeli fiatalok csodálattal nézték, milyen ügyesen járja a legényest. Éri Péter gyermekkorától kezdve rendszeresen részt vett néprajzkutató szülei gyűjtő útjain. Ifjúkori évei ráadásul egybeestek a magyar néptánckutatás tudományos eredmények tekintetében legtermékenyebb korszakával. Édesanyja, Borbé Jolán tanácskörúti lakása az 1956-os forradalmat megelőző időktől kezdve szolgált találkozó helyéül a korabeli folklórkutatóknak, ezáltal Martin Györgyön kívül a Pesovár testvérekkel, András Falvi Bertalannal vagy éppen Kallós Zoltánnal is korán kapcsolatba került. A népzene szeretete mellett, mint minden korabeli lázadó fiatalt, őt is megérintette a beat korszak szele. A gimnáziumi évek alatt többet magával megalakította első zenekarát, ahol először egy dobgitárból átalakított basszusgitárral próbálkozott kisebb-nagyobb sikerrel. Az itt megszerzett hangszeres tudás később a muzsikás együttesben eltöltött évek alatt vált igazán hasznossá, hiszen a különböző pengetős hangszereken való játék elsajátítása már nem jelentett számára nehézséget. A vonós hangszerek sorát nagy bőgővel kezdte, majd 3 és 4 húros brácsán folytatta. Élete vége felé pedig kitartó gyakorlással hegedülni is nagyszerűen megtanult. Hosszú furuján és kavalon is játszott, de egy-egy ikonikus muzsikás feldolgozás erejéig a török sípot is megszólaltatta. Házasságából, melyet Ménes Ágnes képző és iparművésszel kötött, 2 gyermeke született, akik a családi hagyományt követve a mai napig aktív népzenészként tevékenykednek.

Éri Péter 1984-ben diplomázott az ELTE néprajz román szakán. A román nyelv mellett angolul is jól megértette magát, így pályafutása során rengeteg külföldi barátja, zenésztársa lett. Ritkán említjük meg a nevét az 1972-ben megrendezett első budapesti táncház kapcsán, pedig Halmos Béla és Sebő Ferenc mellett bőgősként ő is ott volt az indulásnál. Mintegy 7 éven keresztül zenélt a Sebő együttes tagjaként, majd alkotótársa, ifjabb Csóri Sándor biztatására 1978-ban csatlakozott a muzsikás együtteshez. Ezzel a zenekarral örökre beírta magát az egyetemes magyar kultúra történetébe. Éri Péter egyik meghatározó tanára volt a Népművelési Intézet által szervezett az 1970-es évek végén induló táncház zenész képzésnek. Példáját követve több száz zenész kezdett el erdélyi falusi zenét játszani. A muzsikás együttessel évtizedeken keresztül koncertezett a nagyvilágban. Pályafutása során megszámlálhatatlan hazai és külföldi népzenei és világzenei fesztiválon lépett fel. Ezen kívül népzenei kiadványok szerkesztésében vett részt, és nem utolsó sorban hangfelvételek sokasága fűződik nevéhez, közreműködőként és zeneszerzőként egyaránt. A Kossuth Rádió felkérésére 2007-től Népzene határok nélkül címmel heti rendszerességgel vezetett népzenei világzenei műsort. Csaknem 50 éves zenei pályafutását Kossuth, Liszt és Martin György díjjal ismerték el. Hamar Dánielt, a muzsikás együttes bőgősét idézve. Éri Péter egy életszerető, melegszívű, halkszavú, a különfélébb kultúrákra is nyitott ember volt, rengeteg kiváló muzsikus egyéniséggel és baráttal körülvéve a világban. Rendkívül érzékeny zenész, aki a hangok legapróbb rezdüléseit is megérezte. Szakmai tudásának, szigorú, de mindig kimért véleményének hiányát mindannyian érezzük.

Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékeztünk. A kalotaszegi nádasmente zenéjéből válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A Balaton mellett a turisztikai szezon meghosszabbítását is jelentheti. Ha tudományos tanácskozásokat, konferenciákat szerveznek a tóparti településeken. Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Bereki Anikó vagyok. Mai és holnapi műsorunkban összeállítást hallhatnak arról, hogy Batacsony Tomaj idén már a 8. határtalan magyar irodalom elnevezésű nemzetközi konferenciának adott otthont. A Magyar Napló Kiadó és az Anyanyelvápolók Szövetsége által támogatott rendezvényen az előadók különböző szekciókban számolhattak be legújabb kutatási eredményeikről. Az elhangzott előadásokat a Magyar Napló Kiadó megjelenteti majd kötet formájában is. A Kárpát-medence különböző régióiból érkezett magyar írók, irodalom, művelődés és eszmetörténészek hagyományos nyárvégi találkozójának ötletgazdája és főszervezője Pusztai János, író, költő, nyelvész professzor. Őt halljuk elsőként a most következő összeállításban.
2: A konferencia, amelyet most már 8. alkalommal rendezünk meg Badacsony Tomolyban, az idén a Légküzdelmek és sorsválaszok irodalmunk évszázadában címet viseli. Ilyen több fontos évforduló van, Mohács 1956, vannak személyekhez kötődő évfordulók is, mint Ramir Deák Ferenc vagy Berzsenyi Dániel. Külön szekció ülést is szerveztünk több előadással. Van külön egy Németh László szekciónk is, és hát persze vannak szabadon választott témák. Ami nagyon jó, hogy egyrészt a társaság magja, az most már 2.-8. alkalommal jön össze, tehát egy ilyen baráti szakmai közösség alakul ki, akikre mindig lehet számítani, és nagyon magas színvonalon tudják tartani ezt a rendezvényt, de már hoznak fiatalabb kollégákat is, újakat. Az idén először 4-5 új előadónk is van Erdélyből, Magyarország különböző intézményeiből, Debrecen Egyetemről, vagy Eltéről, vagy másonnan. Nagyon jó hangulatú, eddig legalábbis nagyon színvonalas előadásokat hallhatunk.
1: Kiemelne egy-két előadást?
2: Hát szívesen, hadd említsem meg Árkosi István, Munkácsi díjas festő, grafikus, író személyét és előadását, aki nagyon izgalmas sorsreflexió képekben és csataképekben őrzött üzeneteit címmel tartott előadást. De itt van például még a Bécsi Napló főszerkesztője, Deák Ernő Bécsből, Márkus Béla professzor Debrecenből, Sipos Lajos professzor az Eltéről, Cseke Péter a Kolozsvárról érkezett, hogy Jánosi Zoltán professzor, akivel ugye úgy dolgozunk együtt, hogy közösen alakítjuk ki a konferenciáknak a tematikáját, főképpen az ő sugalmazására, és ő a főszerkesztője a Magyar Napló Kiadónak, a Határtalan Magyar Irodalom sorozatnak, amelyben a konferencia anyaga megjelenik. Ugye az idén jelent meg a 6. kötet, egy év elmaradásban van már csak a kiadó. Több MMA tag is rendszeresen részt vesz, említem Karádi Zsoltot, vagy Csénagyi Ibolya professzort például, ugye szintén Debrecenből, Temesvárról itt volt Budó Barna. Ezek nagyon érdekes előadások voltak. Tényleg izgalmas dolog, és egy új látásmódot, illetve új információt is hordoz, hogy hogyan viszonyultak például Finnországban, illetve Norvégiában 1956-hoz. Tehát milyen versek születtek, például milyen reakciók a nép, vagy az értelmiség részéről itt, hogy a Kovács Katánk Ferenc, aki Oszlóból tért haza Magyarországra, ő a norvégiai visszhangról beszél, Egeje Mese például, aki a Tokajhegyi Egyetemnek a docense, ő pedig a finn és magyar kapcsolatokról hangsúlyozottan arról, hogy 1956 kapcsán például a finn költészet akkori színe java, hogy reagált, milyen versekkel üdvözölte a magyar forradalmat.
1: Kovács Katánk Ferenc író, költő az Ősz örök emléke címmel tartott előadást a Határtalan Magyar Irodalom konferencián.
3: 70 éves évfordulóról, 1956-nak a kerek évfordulója van, és ehhez kölcsönöztem Sulyok Vince svéd, Norvégiában élő költő, műfordító, könyvtáros és történésznek egy kötet címét, amiben összegyűjtötte az 56-os emlékeit, amit versbe foglalt, és ennek a kötet egyharmadában ott van a dánból, svédből és norvégból fordított 56-os reakció csokor, többnyire versek.
1: Hogy fogadták annak idején a Norvégiába kivándorolt magyarokat?
3: Hát a hatóság egy kicsit szkeptikusan, mert pénzbe került, meg féltek attól, hogy emberekkel kell foglalkozni, és nem nagyon volt tapasztalatuk a befogadásra, viszont a pénz elég hamar összejött. Aztán a nép nyomására például az egyetemisták tüntettek az oroszok ellen, és a szovjetek ellen, és a magyarok védelmében, és ez a fáklyás menet, meg az újságoknak a reakciói rákényszerítették a parlamentet és a kormányt, hogy átgondolják a korábbi politikájukat, és kvótákat szabtak meg, hogy mennyit telepítenek át az osztrák és a jugoszláv táborokba.
1: Az előadásában elhangzott, hogy az 56-os menekültek annak idején nem vártak el mindent a norvég kormánytól, egyáltalán azoktól az országoktól, ahova kivándoroltak, viszont mindent megtettek azért, hogy ott befogadják őket.
3: 1956 még olyan volt, hogy az emberek nem elvártak, hanem tudták, hogy elérnek egy bizonyos kort, dolgozni kell, és a keresetükből fölépítik az egzisztenciájukat. Tehát eleve az emberek olyanok voltak. Tudták, hogy dolgozni kell, azt elvárták, vagy szerették volna, hogy biztosítsák az állást a Norvégiában. Szerencsére fölfelé ment az iparuk, sőt, emberhiányuk volt, főleg szakemberhiányuk volt, és sajnos Magyarországról nem segédmunkások, de szakma nélküli emberek mentek, fiatalok, és itt egy kis gond volt, mert be kellett tanítani őket, de egyből kis nyelvtanulás után már alkalmazták őket. Úgyhogy gyakorlatilag úgy ment, mint vajban a kés.
1: Ön egy következő generációnak a tagja, aki kitelepedett, már a 80-as évek elejéről beszélünk.
3: Hát az én dolgom egészen más volt, vagy esetem, mert az még váratlanabbul érte a norvégeket, mert 56-os menekülés elmúlt, konszolidáció volt Magyarországon, nem nagyon hitték el, hogy vannak még olyanok, akiknek nem annyira kellemes a rendszer. És általában Magyarországon nem is volt olyan fenyegetettség, hogy az átlagember börtönbe kerüljön, de aki értelmiségi volt, ráadásul még gondolkodott is, ráadásul olyan munkát talált Magyarországon, mint én is, főleg a kultúra területén, szervezőként, diákok körében dolgoztam, azért könnyen összeütközésbe került az ember a úgynevezett hatalommal. Különösen a feleségemmel együtt. Mi egy főiskolán tanítottunk, és irodalmi, kulturális életet szerveztünk. Ezt állandóan ellenőrizték. Én gyakorlatilag tudomásul vettem ezt, mert mindenkit ellenőriznek főnökök, de nekünk egy kicsit nagyobb volt az ellenőrzésünk, és hát ez nem volt olyan könnyű, és úgy gondoltuk, hogy nem ezelől menekülünk, de megpróbálunk körülnézni Európában, mint a régi mesterek, kimentek, tanultak, hazamentek. Hát pekünk volt, mert még 82-ben ez nem így volt, hogy egy évet tapasztalatot szerzek mondjuk északon, Észak-Európában, és aztán majd a tapasztalataimat hazaviszem. Hát ez 42 év lett.
1: Ez azt is jelenti, hogy visszatelepültek, hazajöttek.
3: Igen, nem az első években terveztük így, viszont egyre jobban belejöttünk a munkába, ott született a fiunk, ott járt iskolába, azt ugye meg kell várni, amíg végigviszi az életét, aztán ő haza költözött, mi meg már belátható távolságon belül volt a nyugdíj. És gondoltuk, hát ha már befektettünk, mert mi nagyon sokat befektettünk, minden külföldi nagyon sokat befektet, mert kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadják, megmutassa magát. És ott is olyan frekventált helyen dolgoztunk, ahol nem 4-től, vagy 8-tól 4-ig volt a munkánk, és akkor hazamentünk, letettük a lantot, hanem bizony 12 órákat. önként, mert be akartuk bizonyítani, hogy a magyaroknak van kurázsia, és tudunk dolgozni, és hát ott is a mérnöki munkám mellett, mert abból éltem, teljes mellszélességgel belevetettem magam a kultúrába. Mindkét oldal felé, a norvégok felé is, az különleges volt, mert nem nagyon értették, hogy ezt így is lehet csinálni, meg a kinti magyaroknak is végül is lett igénye rá, úgyhogy csodálatos éveink voltak, de amint a nyugdíjat megszereztük, hát ott állt két öregedő magyar, barátaik lassan kihaltak, 56-osokra gondolok, a fiunk itthon, három unokánk itthon, hát nem fog ott ülni, mint a várakozó, és nagyon jó volt hazajönni, most már 3 éve itt élünk.
1: A temesvári professzor Bodó Barna, Linau emlékmű és a kisebbségi értékek többségi integrációja címmel tartott előadást. Miért pont ezt a témát választotta?
4: Zsombolya magyarságával foglalkoztam, ugyanis hihetetlen mértékben fogy a magyarság, sok helyen Zsombolyán talán különösen, és ekkor találtam olyan Zsombolyáról elszármazott németek által írt szövegeket, friss 2009-ből, 2010-ből, amelyek a román-magyar, a magyar-német együttélést teljesen új megvilágításba helyezik. Kiderül, hogy a kiegyezést a svábok azt személyes veszteségként élték meg, és emiatt a magyarokra haragudtak, nem Bécsre, és magyarosításról, agresszív magyar politikáról beszéltek, és ez egy olyan kérdés, amire nekünk oda kell figyelni, hiszen ha máig a svábok meghatározó módon tudják a régi sváb települések mai közpolitikáját befolyásolni, akkor ez számunkra is fontos kérdés.
1: Az egyiknek, ami jó, a másiknak, akkor ezek szerint nem jó.
4: Hogy... Egyértelmű, hogy a kiegyezés a akkor Magyarországon élt németek számára nem volt jó, az szászok elvesztették az autonómiájukat, a svábok pedig azokban a településekben, ahol addig a svábok saját életüket élték, mert olyan volt a Bécshez tartozó világban a rendszer, most nekik tudomásuk kellett venni, hogy van egy másik közigazgatás, de ne tévesszük össze a nyelvkérdést, az asszimilációt az állam modernizálásával. Olyan kérdéseket rónak föl a magyar közigazgatásnak, amelyek az állam modernizációjával kapcsolatosak. Például a település nevének az átnevezését. Hatzfeld, ami Zsombolyának a német neve, Zsombolyává nevezte át a magyar, akkor azt azért nevezte, mert a középkorban volt ott egy Zsombolj nevezetű település. Amikor a svábok oda letelepedtek, miért nem vették figyelembe, hogy volt korábban egy település, saját maguktól miért nem kérik számon azt, hogy ők először egy régi település nevet elfelejtettek, a magyarok visszahozzák, csak ők haragudnak.
1: Voltak még ilyen példák?
4: Találunk ilyen példákat, ezzel nincsen semmi, nem a példák sokasága a fontos, hanem az, hogy ez a magyarok elleni ellenérzés jelen van mai temesvári egyetemi oktató, német egyetemi oktató szövegében, 1995-ben írt tanulmányában beszél az agresszív magyar politikáról, és jelen van 2009-ben megjelent németországi német évkönyvben. Tehát ezek jelenkori események, és ezekre, ha nem figyelünk oda, ne csodálkozzunk, hogy például a zsombolyai magyarság úgy érzi, hogy elhagyatva van, mert ott a németek hozzák a pénzt, nem nagy pénzeket, de hozzák a pénzt Németországból, az önkormányzat velük karöltve dolgozik, miközben a magyarok ott vannak, és hát, ahogy mondani szoktuk, megfürödve.
1: Egyébként milyen a lakosság aránya akkor a településen?
4: Köszönöm szépen ezt a kérdést. A zsombolyai németek 150-en sincsenek, a zsombolyai magyarok majdnem 1000-en. És ennek ellenére a németek határozzák meg a közpolitika nagyon sok fontos napirendjét.
1: Mi lehetne a megoldás a zsombolyaiak számára?
4: Két megoldás van, fel kell tárni ezt a helyzetet, és a németekkel le kell ülni. Tehát azt nem lehet, hogy a német elit olyasmiket állít, ami nem igaz. Másodszor pedig a magyar nemzetpolitika tudomásul kell vegye, hogy még ma is vannak olyan integrációval kapcsolatos kérdések, amelyek végül is rivalizációt jelentenek. A svábokat nem sikerült integrálni, és erre a magyar közigazgatás nem figyelt oda. Ez viszont a magyar közigazgatás hibája.
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Lorenzo Marmiroli, A Szegedi Tudomány Egyetem adjunktusa először vett részt a Badacsony-Tomai konferencián. Hogy került kapcsolatba a konferenciával, a magyar irodalommal, és egyáltalán Magyarországgal?
5: Buongiorno. Én eredetileg magyar-orosz szakos voltam Olaszországban, a Római Egyetem La Sapienzában, és ott tanultam a Sárközi Péter professzorral, akivel jóban sokáig maradtunk, meg lettem a tanítványa, és akkor neki köszönhetően megtudtam erről a konferenciáról, ami már megtudtam, hogy régóta zajlik, de én csak most először vagyok itt. Nagyon ígéretesnek és érdekesnek tűnik ez, és főleg nekem ez egy extra plusz öröm, azért, mert tudtam újra találkozni Kelemen Mária tanárnővel, akit megismerkedtem anno Müncheni Egyetemen, ahol Erasmusként kimentem 2009-2010-ben, és nagy öröm volt újra itt találkozni, és beszélni a régió időkről, meg a közös témáinkról.
1: Lorenzo, annak idején miért választotta a magyar irodalmat, magyar nyelvet?
5: Őszintén mondva, nem tudtam semmit Magyarországról, és kevés a közép-európáról. Németül tudtam már gimiben, szóval volt valami megközelítés,

0: előadása a Határtalan Magyar Irodalom konferencián.
1: Arról tartottam az olasz-magyar kapcsolatokról 1921-ben főleg. A témám egyáltalán az olasz-magyar irodalmi történelmi kapcsolatok, főleg mondjuk a Risorgimento második világháborúig, még olasz-magyar fordítások, még olasz könyvek. És akkor arról beszéltem, hogy az első világháború után, amikor az olaszok és a magyarok ellentétes oldalon álltak különböző okok miatt, akkor Magyarország egy elszegényített, elszigetelt országgá vált a Trianon után és miatt, és a magyar elit keresett egy senior partnert a győztesek között, aki enyhíteni tudjon a Trianon traumáját, meg a következményeit, aki tudjon, és ezen belül Olaszországgal kötöttek egy mély kulturális kapcsolatot, a Dante jubileumot kihasználva. Érdekes módon már 1865-ben, az előző Dante jubileumban, ahol Olaszország még egy nagyon fiatal ország egységes vált, akkor az olaszok használták ki, vagy bemutattak ezt a Dante jubileumát, hogy legitimációt, és hogy népszerűsítsen Európa szerte ez az Olaszország. És érdekesen módon 70 évvel később változott nagyon a helyzetet, a politika, akkor voltak a magyarok, akik Dante jubileumát keresztül elértek az olasz értelmiségeket és az olasz államot, és újra ünnepelve Dantét, és újra kötöttek irodalmi, kulturális kapcsolatokat Olaszországgal, aki viszont is kereste a maga revízió szempontból, próbálta is ezt a trianoni vagy versailles-i békeszerződéseket módosítani. Én szerintem nagyon érdekes volt, hogy a történelem során többször volt, hogy a magyarok és az olaszok találkozták a kultúra jegyében, ami hatni tudott a mindennapi, vagy legalábbis a nemzetközi és a diplomáciai élethez.
0: Ön személy szerint milyennek lát bennünket? Milyennek látja azokat, akikkel együtt dolgozik?
1: Visszafogottak, néha szégyelős, és nem kell, pedig szerintem bátran kell élni, próbálni. Szerintem látszik is, hogy itt még mindig érezhető a diktatúrának a hatása.
0: Milyen diktatúra?
1: A kommunista diktatúra, ami 89-ben véget ért, de mivel ez a több generáción át ezt élte, és még mindig élnek azok, aki a diktatúra alá születtek, szerintem a társadalomban vannak még nem kiejtett, nem kifejezett témák.
0: Nem megbeszélt, nem feldolgozott.
1: Biztos, hogy nem feldolgozott téma, az egyik biztos, hogy a trianoni téma ezek közül, mert akkor már, amikor próbálta beszélni, aztán jött a diktatúra, ami ez a hamis nemzetközi barátság alapján ezt kiseprődtek, de látom, hogy tényleg, én látom, hogy és kutatóként látom, hogy ez egy valami trauma, ez valami nemzeti trauma, ami átdolgozatlan maradt. Vagy túl sokat beszélnek a trianonról hülyeségekkel, vagy egyáltalán nem beszélnek, ez egy tabu téma, ami én számomra ezt nem tudom érteni, mert ez a magyar történelem. Magyarországnak volt egy történelmi, gazdasági, politikai, katonai helyzete Közép-Kelet-Európában 1000 éven át. És ez vitathatatlan. Az, hogy most ez a már a múlt, el kell fogadni, de szerintem ez egy tényleg egy nemzeti trauma, amiről kéne jobban beszélni olyan értelemben, hogy nyitottabban, sztereotípia nélkül, és kutatni, tudatni, érteni, hogy mi volt, mi szimbolizált az embereknek. Mostanában is látszik, hogy mélyebb a magyar társadalomban.
0: Megyesi Éva, író, dramaturg, irodalomtörténész, Helikoni asszonyok címmel tartott előadást Badacsony Tomanyban.
2: Az erdélyi Helikon megalakulásának 100. évfordulója alkalmából idén a centenáriumi évben szerencsére nagyon sok műsor, megemlékezés és mű született az erdélyi Helikonról. Egy valamiről azonban nagyon ritkán esik szó, és ez pedig a Helikon hátországa, azaz az asszonyok. Nem a Helikon nőíróira gondolok, hanem azokra az asszonyokra, feleségekre, akik helikonista férjeik hű támaszaként is

0: ötlető múzsáiként, aktív segítőtársaiként, aztán később krónikásként, a hagyatékok gondozójaként rendkívül nagy szerepet játszottak abban, hogy az erdélyi Helikon, mint egységes mozgalom, ilyen páratlan eredményeket hozott az erdélyi magyar kultúrának.
1: Az előadásában elhangzott egy idézet, miszerint asszonyi áldozat nélkül nem épül fel a vár.
0: Igen, ezeknek az asszonyoknak, akikről előadásom készült, és akikről egy kiállítás is készült, ami a Marosvécsi várban látható, illetve dr. Szász István Tass mecenatúrájának köszönhetően jelenleg Leányfalun is ki van állítva. Ezeknek az asszonyoknak olyan áldozatos sorsuk volt, Augusta Patton, aki ugye az erdélyi Helikon házi asszonya, Marosvécsi báróné, aki rendkívül sok energiát fektetett ebbe a projektbe, hogy így mondjam, és minden erejével évtizedeken keresztül támogatta ebben a férjét. Vagy a vakíró Szántó György felesége Brandeis Adél, aki az író látó szeme volt, és egész életét szimbiózisban töltötte egy vakemberrel, nélküle az a 35 regény Szántó életműve nem jöhetett volna létre. Vagy akár Ferenczi Zsizsi, Szent Imrei Jenő felesége, aki fényes opera énekesnői karriert áldozott fel azért, hogy az erdélyi Helikon szellemiségét népszerűsítse dalestjeivel, előadásaival, és hosszan lehetne sorolni az áldozatos asszonysorsokat. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az asszonyoknak a sorsa regénybe illő, vagy balladába illő. A 12 kőmíves bennünket már az iskolában megtanított arra, hogy asszonyi áldozat nélkül nem épül fel a vár.
1: Csekke Péter irodalom és eszmetörténész, sajtótörténész, egyetemi tanár, Németh László és a Magyar Rádió című előadásával vett részt a konferencián.
2: Nagyon fontos volt, hogy Németh László elfogadta a felkérést annak idején. 1934-ben került a Magyar Rádió élére, és nem sokáig tartott az ő ottani tevékenységet, de az alatt eltöprengett, hogy mi is a rádiónak a feladata, és megírta a Magyar Rádió program tervezetét, amit később igyekezett is betartani. Őt követte Csészabó László, hát a Németh László periódus az 9 hónap, a Csészabó László 9 év. Na és akkor a harmadik, akiről még beszéltem, megismertem Tóbiás Áront. Egy közös utazás kapcsán ismerkedtünk meg, és így tudtam meg, hogy Tóbiás Áron a Szabad Magyar Rádiónak a munkaközösségeben volt. Én az előadásomban arra tértem ki, hogy az én tanítványaim közül kik vették hasznát a Németh László rádió eszményének. És kiderült, hogy azok, akik nálam doktoráltak, és a rádióhoz kerültek, Németh Lászlótól indultak el, és azt próbálták a mindennapi rádiós gyakorlatba érvényesíteni.
1: Jelesül?
2: A lényeg az volt, hogy önismeret, és egyáltalán a Kárpát-medencei kitekintés, hiszen Németh László azt mondta, hogy a rádiónak politikával nem szabad foglalkoznia, viszont ott van Trianon utáni a kisebbségeknek a sorsa, és ezeket pedig úgy tudja, hogy megjeleníteni, mikrofon közelbe hozni, hogy bemutatja a kisebbségek helyzetét, néprajzát, kisebbségi önkormányzatát, önkormányzati törekvését, a kisebbségek szabadságvágyát.
1: Pécsi Györgyi kritikus, József Attila díjas irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Idén miről tartott előadást?
3: Idén Szepessy Attila költészetéről tartottam előadást, vagy remélem inkább egy megszerettető bevezetést. Szepessy Attila kisgyerekkorában 8 évesen költözött át Budapestre az édesanyjával, nagymamájával, az 50-es évek elején, Családegyesítés címen, de nagyon érdekes, hogy az egész életét, költészetét, világlátását, világértelmezését ez a beregszászi gyerekkor határozta meg. És nem csak nosztalgiával gondolt vissza erre a beregszászi gyerekkorra, hanem a világot innen látta. Ugye a klasszikusoktól tudjuk, Móda Zsigmondtól, García Márquezig, Babits Mihályig, pszichológusok elmondják, hogy amikor beleszületünk a világba, semmi háttértudásunk nincs még, és mindent a szülőföldhöz viszonyítunk. Az lesz abszolút mérce. Aztán különféle módon dolgozzuk fel ezeket, van, aki megtagadja, van, aki szégyelli, és van, aki pedig egész életére, egész életében a gyerekkorát értelmezi.
1: Pécsi Györgyi személy szerint milyen szempontok alapján választja ki azt, hogy kit olvas és kit ajánl másoknak is?
3: Nagyon sokat foglalkoztam a határon túli irodalommal, erdélyi költészettel, Kányádi Sándorról két könyvet is írtam, vagy talán hármat, Tőzsér Árpádról szintén monográfiát írtam, Szilágyi Domokos, Hervai Gizella, Ferences István, Gion Nándorral nagyon sokat foglalkoztam a délvidékiek közül. Elsősorban azok érdekelnek, hogy milyen válaszokat adtak az életre. Számomra a szövegközpontú irodalom, vagy a szöveg önmagát gerjesztő irodalom tiszteletre méltó, de engem az érdekel, mivel hogy a saját életemet is úgy gondolom el, hogy amikor olvasnivalót keresek, vagy elolvasok valamit, választ akarok találni arra. És itt nagyon érdekesek, egyrészt, hogy egy picit korábbi állapotok vannak, talán archaikusabbak ezek a határon túli magyar társadalom, mint a miénk, közelebbről tanulmányozhatók. Most már tudom, így öregkorban, hogy az identitás kérdésére keresem a válaszokat. Fiatalon ez ilyen ösztönös tájékozódás volt, hogy hol érzi magát otthon a világban, hol nem. És rá kellett döbbennem, nagyon sok külföldi irodalmat is olvasva, hogy a 20. század második fele az identitás kérdés az egész világban. Ekkora népmozgás, amekkora a 20. század második felében volt, tulajdonképpen nem volt korábban, legalábbis nem tudatosult korábban, hogy népek százezrével, milliószám vándorolnak Ázsiából, Európába, Afrikából ide-oda, elvesztik a gyökereiket, és megpróbálnak valahogy megkapaszkodni. Nagyon érdekes, hogy a világban a legsikeresebb írók azok, amelyek vagy nyelvet, vagy kultúrát váltottak. Ez mi azt jelenti, hogy az őshold lakók számára is az az érdekes, hogy hogy viszonyulunk a saját eredetünkhöz, születésünkhöz, családunkhoz, környezetünkhöz, és ezekre a határon túli irodalmak valahogy közvetlenül reflektálnak még.
1: Kedves hallgatóink! Korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra határok nélkül.
4: Hajnaltáj.
5: A koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
4: Reggel 5 és 6 óra között.
6: 5 óra van, derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. október 12-én. A szerkesztő Papnánási Gabriella és valamennyi közreműködő nevében köszönti a hallgatókat Juhász Zsolt. Civil szervezetek aláírásgyűjtésbe kezdenek az SOS Balaton szervezésében a magyar tenger természetes partszakaszainak megmentéséért. Erről is beszélünk a következő órában.
7: Választások lehetnek Ukrajnában egy 60 napos tűzszünet esetén, jelentette be az ukrán elnök. Idehaza ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Visszatér a napos, száraz idő. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választást sürgetett Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energetikai hálózat támadásával. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. A pápa elődeihez hasonlóan a Vatikán városhoz közeli Gemelli klinikán operáltatja meg magát. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Idehaza a túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Várhatóan mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét az Országgyűlés. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, még az emeltszintű szóbelik november elején, a középszintűek pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Rangos szakmai elismerést kapott a katalóniai nemzetközi fantasztikus filmfesztiválon az Itt érzem magam otthon című magyar film. Holtai Gábor alkotása az első magyar mozi, amely megkapta a legjobb tudományos fantasztikus, misztikus és horrorfilmeket elismerő Méliès d'Or díjat, amelyet a felsorolt kategóriák Oscarjának is nevez a szakma. A fordulatos pszichológiai thriller egy nyomasztóan zárt allegórikus térben mutatja be a kontroll és a családi elnyomás világát. Végül az időjárásról. Visszatér a napos száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8 és 12 fok között alakul majd.
5: Műsorajánló.
4: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy 60-i Tóth Erikával. Napközben.
8: Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót, október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
4: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
6: 5 óra múlt 6 perccel, most néhány mondat az első fél óra tartalmából. A környezet tudatosságot népszerűsítő miniház készült Kőszegen.
9: Kapott egy napelem rendszert is, hogyha valahol távol a civilizációtól telepítenénk le, akkor tudunk telefont tölteni, laptopot tölteni.
6: Civil szervezetek aláírásgyűjtésbe kezdenek a Balatonnál a természetes partszakaszok megmentéséért.
10: Borzalmasnak tartja mindenki, ami a környéken felépült, nem csak Fonyódon, hanem bármelyik irányba, hogyha megnézzük, Fonyódliget is például elkeserítő.
6: És fél hat előtt elmondjuk még, hogy ismét terítékre kerültek a természet kincsei az Agostyáni Arborétumban. Teréz napja sokfelé dologtiltó napot jelentett az asszonyoknak, nem moshattak, kenyeret sem süthettek, sok vidéken szüretkezdő napot jelentett. E nap környékén szokott beköszönteni hazánkban a vénasszonyok nyara, ilyen tájt a hűvös, de fagyos éjszakákat langymeleg, napos, kellemes nappalok követik. Ez a kellemes időszak igen kedvező a szüretelőknek is, és a lakodalmasoknak. Heti néprajz sorozatunkban a hét jeles napjairól is beszél Harangozó Imre néprajzkutató.
11: Október 15-e, Avilai Szent Teréz napja, aki az egyház egyik legnagyobb női szentje. A hagyomány szerint egy szeráf az isteni szeretet tüzes lándzsájával döfte át a szívét. Falvainkban régen nagy tiszteletnek örvendett, és sok asszony és leány viselte a nevét. Napja régen, még a fölmelegedés előtti időkben sokfelé, különösen is a Balaton mellékén, Baranyában, de a Mátra alján is a szüret kezdő napja volt. Úgy mondták, Teréz már a télre tekinget, mert a napnak a hajnalán már nem ritkák az első fagyok. Október 16-a a jeles ír misszionárius Szent Gál napja, aki, mint mondják, a régi magyarok viselt dolgairól is híres, Szent Gallen kolostor alapítója és névadója volt. Számos hagyomány kapcsolódik hozzá, ilyen például az, hogy bár a búza vetésének ideje van, Gál napján szüneteltetni kell a munkát, mert az ekkor vetett növény megüszkösödik. Mondják, ha Gál napján esik az eső, akkor nem lesz fehér a karácsony, hanem inkább tocsogós. A régi dunántúli kondások szerint e naptól kezdve érik a makk, a disznók kedves eledele. A balatoni halászok pedig éppen Gál napján tartották az esztendő utolsó nagy halászatát, mert ezután a halak befészkelnek az iszabba, és már nem érdemes a vizet szűrni. Október 17-e Szent Ignác Antiókia vértanú püspökének a liturgikus emléknapja. Ignác a hagyomány szerint Jézus kedves tanítványának, János apostolnak és evangélistának volt a tanítványa, aki még magával Szűz Máriával is levelezett. Úgy tartja az emlékezet, hogy sok hitvalló társával Róma egyik véres cirkuszi alkalmán falták föl az oroszlánok. Ezen a napon, mint mondják, a keleti Kárpátokban élő ruszin honfitársaink bizony messze elkerülték az erdőt. A férfiak nem hordták a fát, az asszonyok abba hagyták kicsit a kései gyümölcsök szedését. Tanácsos is így tenni, hiszen ilyenkor a Liszovik, aki valamiféle erdei rém, bizony nehezen vagy egyáltalán nem tűri a lassan téliesre forduló erdő csöndjének a háborgatását. Október 18-án Szent Lukács evangélistára emlékezünk, aki a harmadik evangélium és az apostolok cselekedeteinek a szent szerzője. Az egyház hagyománya szerint lefestette Szűz Mária, Péter és Pál apostolok képeit, emiatt az orvosok és kórházak mellett a művészek hathatós pártfogójának is tekinthetjük. Talán éppen ezért Lukács alakja megjelenik a magyar apokrif ima hagyományban. Erdély Zsuzsanna például Nógrád megyeren ezt az igen régi és veretes szöveget jegyezte le. Krisztus Urunk megtalálkozék Szent Lukács evangélistával. Adjon Isten jó napot, én Uram Teremtőm! Fogadj Isten, Szent Lukács evangélista! Menj el a fekete földnek színire! Hirdesd Ádám bűnös fiainak és Éva bűnös leányainak, hogy aki az én megváltó szenvedésemről este lefektében, reggel fölkeltében töredelmes szívvel megemlékezik, vélem lesz a paradicsomban. Ámen!
6: És 4:06 előtt 4 perccel röviden a Kárpát-medence időjárásáról. Pozsonyban derült az ég, 12 fokot mértek, Kolozsváron borult az ég, 11 fok van, Arad felhőtlen az ég, 8 fokot mértek, Újvidékről is 8 fokot jeleztek, és Csíkszeredában borult az ég, zápor eső esik, és 12 fok a hőmérséklet. Egy több mint 750 éves településre látogatunk el, a Miskolctól 25 kilométerre lévő Halmajra. Vajon milyen lehet itt élni? Mi tartja itt az embereket? A település nem a múltban él, hanem igyekszik fejlődni, az önkormányzat próbál munkahelyeket teremteni, rendelkeznek bölcsödével, óvodával, iskolával, és a turizmustól remélnek fejlődést. Az, ahol Jó élni című sorozatunkban Bétót Erika összeállítása következik.
12: Milyen nagyságú ez a tó?
13: 3 hektáros a terület, 2,5 hektár maga a vízterület, 22 horgászállás van.
12: Mondja Juhász Tibor halőr, Halmaj településem.
13: Mivel ökopark és horgásztó, vannak kacsáink, van kecske, van bárány. Ha gyerekek, családok jönnek ki, akkor azok megnézik.
12: Vagyis a horgászatot, a turizmust fejlesztik a kicsiny faluban Halmajon. Talán ez lesz a jövő, ebből remél egy kis bevételt az önkormányzat. Tóth József polgármester 30 éve áll a település élén.
14: Kiemelt projektünk most a következő 5 évben a tesült ökopark és horgásztónak a fejlesztése, ahol már elindítottuk a sporthorgászatot, gyarapítottuk a halállományt, és itt nem csak a tartalmas szórakozás és kikapcsolódás feltételeit teremtjük meg, hanem vízi sportok feltételeit is, evezés, kajak, kenu.
12: De nem csak a turizmusból szeretne élni a piciny falu. Az önkormányzat tyúkokat tart, és a tojás eladásból, a tésztakészítésből is van bevételük. Valamint az óvoda és a napközi konyháján is nagy segítséget jelent. Ellátogattam a háztáji udvarba, a tyúkok nagyon örültek nekem, ahogy bementünk az ólba, mert azt hitték, hogy enni kapnak. Mennyi tojás van naponta?
15: 220-230 darab naponta át.
12: Hú, szerintem menjünk ki, mert nem halljuk így a beszélgetésünket.
16: Hajdú Sándor vagyok, itt lakok Halmaj településen, közel 10 éve vagyok itt az agroudvarban. Hát reggel 6 órakor kezdünk, utána beszedjük a tojást, 7:30 nyitás a tésztaüzemben, oda kiszállítjuk, délután megint megetetjük őket.
17: Zsírosné Becsek Gizel vagyok, nyugdíjas.
12: És itt él a településen?
17: Én Halmajon születtem, és itt élek adóta folyamatosan.
12: Miért szereti ezt a települést?
17: Ez a település nagyon sokat fejlődik, minden éve egy és szebb. Nagyon jó, szép óvodája van, bölcsödi, ami engem a szívem csücske, mert én óvodavezető voltam.
12: Soha nem volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy elköltözne innen.
17: Nem volt ilyen pillanatom, nem. Pedig voltam Miskolca, jártam iskolába, de nem.
12: Tóth József polgármester.
14: Én magam is tőzsgyökeres Halmainak vallom magam.
12: 30 éve polgármester itt a településen.
14: Terveink között szerepel persze nyilván folyamatosan a közutak felújítása, építési telkeknél és útfejlesztést kívánunk végrehajtani, és szolgálati és bérlakásokat szeretnénk kialakítani, mert erre most nagy az igény.
12: A több mint 750 éves település komoly történelmi múlttal rendelkezik. Az elmúlt évtizedekben tudatosan fejlesztette az infrastruktúráját, intézményrendszerét és a közösségi életét.
6: A környezettudatosságot népszerűsítő miniház készült Kőszegen, a fenntarthatósága csökkentett ökológiai lábnyom és életforma jegyében az Írottkő Naturpark településein. A 17 négyzetméteres galériás miniház 3 tengelyes tréleren mozgatható, teljesen önállátó, hálózat nélkül szigetüzemben is képes működni. Gergő Gyudit összeállítása.
18: Egy egészen kicsike fából készült alkotmányban vagyunk. Nevezhető ez egyáltalán háznak?
9: Nevezhető szerintem háznak, mert minden funkciójával bír, amivel egy normál ház is bírna.
18: Ezt mondja Ramocsa András, a Kőszegen bemutatott Tiny House megalkotója. A kerekeken guruló mobil miniház az Írottkő Naturpark szolgáltatásainak bázishelyeként és zöld bemutató térként szolgál majd.
9: Nagyjából ugyanaz a rétegrend van benne, tehát a fal rétegrend is mindegy könnyű szerkezetes házban, közműre csatlakoztatható verzióba is lehet csinálni, és most bizonyítjuk be éppen, hogy szigetüzeműre is meg lehet csinálni ezt, hogyha nagyon szeretnénk. Értem itt ez alatt az esővízgyűjtést, a sparhelyton való főzést és fűtést, illetve kapott egy napelem rendszert is, hogyha valahol távol a civilizációtól telepítenénk le, akkor tudunk telefont tölteni, laptopot tölteni, a keringető szivattyunkat ugyanúgy el tudja látni, mert ez csak egy 12 voltos szivattyú például, és 3 darab lámpatestet is meg tudunk táplálni vele ezzel a pici rendszerrel.
19: Ha az elejétől a végéig végignézek, akkor ott van egy illemhely, itt van egy konyhaszerűség, pulttal, fölöttünk mi van?
9: Egy galéria, akár alvásra is használhatunk, ez 6 négyzetméteres az a galéria, tehát ott fönt tudunk dolgozni, és amit illemhelyiségként tituláltál, az valójában egy fürdőszoba, mert belekerült egy gyülökád, és lesz benne egy kézmosó, illetve egy komposzt WC, ami megint csak a, hogy mondjam, a szemlélet formálásunknak az egyik eszköze, hogy hálózat nélkül is tudunk működni.
18: A kőszegi Tiny House program az Írott Kő Naturpark fenntarthatósági és szemléletformáló kezdeményezése, amely a határon átnyúló osztrák-magyar Tiny Green, a kevesebb zöldebb elnevezésű Interreg projekt keretében valósult meg. Horváthné Korom Zita, projektmenedzser.
20: Mint az egyesületnek a környezettudatos szemléletmódnak a népszerűsítése, az embereknek a gondolkodásának egy kicsit, hát hogy mondjam, egy más irányba terelése, ez egy nagyon fontos fókusz, így kezdtünk el ebben gondolkodni, azzal, hogy megmutassuk azt, hogy az ember túl sok teret foglal a természetből. Igazából azt, hogyha arra helyezzük a hangsúlyt, ami a projektnek a szlogenje is, hogy a kevesebb zöldebb, akkor hogyha ezt megmutatjuk az embereknek, hogy lehet kisebb térben is létezni, lehet úgy élni, hogy kevesebbet vásárolunk, és ez nem fog a boldogságnak, a jó érzésnek a kárára menni. Szóval egy ilyenfajta szemléletmódot próbálunk meg átadni a projektben, és ehhez eszközként használjuk egyébként ezt a Tiny House-t. Szeretnénk a zöld technológiákat megmutatni, hogy lehet úgy is létezni, hogyha hálózat nélkül vagyunk. Ezt egyébként az ENSZ is támogatja, hogy tudjanak az emberek olyan dolgokról, ami a hálózat nélküli bármilyen élethelyzet miatt is, hogy hálózat nélkül hogy lehet élni. Ezért mutatjuk meg a komposzt WC-t, ezért mutatjuk meg azt, hogy az egyszerű napelemes rendszerrel van egyébként nekünk egy ilyen hordozható külső akkumulátoros napelemes rendszerünk, és azt is fogjuk itt használni, ahhoz nem kell semmit beépíteni, ezt bárki bármikor tudja használni, vagy azt, hogy egy csomó mindent elektromosság nélkül is lehet használni, ezeket is szeretnénk megmutatni.
18: Akkor konkrétan ez a mostani kis tiny house, amiben állunk, ez tulajdonképpen egy szemléletformáló eszköz lesz, járják vele a térséget, és foglalkozásokat tartanak, ha jól értem.
20: Igen, most elsősorban, tehát ugye az, engem is azért kioktattak, hogy azért az nem egy lakókocsi, mert én is mondtam, hogy 17 település van most a naturparkban, hogy majd akkor ide is megyünk, meg oda is. Nyilván ezt valahogy nagyon jól meg kell szervezni, és majd amikor már működik az egész, akkor majd látni fogjuk, hogy ez mennyire macerás. Most egyelőre abban gondolkodunk, hogy néha elmegyünk a településekre is, és egyébként lesz 2 telephelye, ilyen bázishelye a kisháznak. Most kaptuk meg Kőszegváros önkormányzatától a képviselőtestületi határozatot, hogy a Csónakázótól mellett ott biztosítanak nekünk egy helyet, illetve az erdészettel van egy egyeztetésünk, már terepbejáráson már kiválasztottuk a helyszínt, ott kell majd még annak a folyamatnak lezáródnia, ami a kék túra mellett egyébként lenne egy helyszíne a Tiny House-nak.
6: Ismét terítékre kerültek a természet kincsei az Agostyáni Arborétumban. Az őszi színekbe öltözött erdőben az októberi napsütést kihasználva, ezen a hétvégén is sokan keresték fel a Gerecse eldugott gyöngyszemét, ahol most nem csak a szakvezetések miatt volt érdemes időzni. Az őszi vásár meghívására a környék kézművesei, termelői települtek ki egy-egy standal a Stréta út mentén. Drexler Anna összeállítása.
21: Melyik szarvasnak?
22: Mindenféle meg.
21: Dám.
22: És csak még ilyen képet is hoztunk róla, hogy egy kicsit könnyebb legyen elképzelni.
23: Agancsokat, terméseket vehettek kézbe a gyermekek október 10-én az Agostyáni Arborétumban. A Bocsájtóvölgy egyik tavának partján rendezkedett be a Vajda János Erdészeti Erdei Iskola, melynek munkatársai erdőpedagógiai foglalkozásokkal készültek, részletezte Mészáros Horváth Tilla, a Vertur Kft. Ökoturisztikai vezetője.
24: Nagyon szívesen lépnek közel olyan dolgokhoz, amit ők maguk
0: is megérinthetnek. Nyilván itt hoztunk szőröket, bőröket, agancsokat, nagyon érdeklődőek és csillogó szemmel kérdezik, hogy megfoghatják-e, és nagyon nyitottak. Tehát nyitottak arra a tudásra, amit így tényleg egyszerűen sok esetben képekkel elmagyarázva próbálunk nekik átadni. Miért mohos a fa törzse, mi történik azokkal az ágakkal, amik lekutyognak a fáról, tényleg mivel foglalkozik egy erdész, egy vadász, ezt szeretnénk megmutatni.
23: A Tatától mindössze néhány kilométerre fekvő kert már jócskán szépkorú, amellett, hogy számos növény ritkaságnak otthona, az itt dolgozó szakemberek időről időre tematikus programokkal, sétákkal és vásárokkal csábítják a természetbe a látogatókat, akiket ezúttal is Mocsi Ádám arborétum vezető kalauzolt.
1: Megpróbálom ezt a őszi hangulatot átadni, természet, a tudományos részéről is elmondani, hogy mi az, amit láthatunk, azon kívül, hogy érezzük a jó hangulatot. Egzóta telepítésről beszélünk, immáron 71 éves az arborétum, de rengetegféle tölgyfajunk van, vörös tölgynek nagyon különleges, szép makja termése van, kocsányos tölgy, kocsánytalan csertölgy, tehát ezeket mind kézbe vehetjük, megnézhetjük, illetve hát a mogyoró is, török mogyoró is most hullik, meg a szelíd gesztenye is.
23: A sétaút mentén a természetkincsei őszi vásárstandjai is felvonultak. A kézműves sajtoktól lekvároktól roskadozó asztalok között faragott díszeket, horgolt játékokat és ízesített mézeket kínáltak. Lévai István 15 éve méhészkedik.
2: Nagyon szép hely, hát már most nem is tudom, egy 7 éve körülbelül biztos járunk ide. Mint magánember is voltunk itt kirándulni, körülnézni, szeretjük ezt a rendezvényt. Valójában én nem főállású méhész vagyok, elég sok méh családunk van, már ilyen határ, amit még így munka mellett lehet tartani. Munka oroszlán részét a feleségem csinálja, hogy nehezebb munkákba veszek én részt. A méhészet egyébként úgy néz ki, hogy teljesen a természettel élünk. Ilyen kormánynyugalomban vannak a méhek, a téli élelemnek minden méh családnál ott kell lennie, annyinak, amivel az egész telet kihúzzák, és akkor ez egy ilyen téli nyugalmi állapot, és akkor tavasszal kezdenek el, olyan február vége, március, amikor már az első növényeknek a virágpora megjelenik, legelőször a fűzfa, mogyoró, és ezek nagyon értékesek is, mert ezek kellenek a méheknél a fiasításnak a fejlődéséhez.
23: Október 10-én egy másik jubileumról is megemlékeztek a kertben, erre már Boglári Zoltán, a Vértes Erdő ZRT kommunikációs vezetője hívta fel a figyelmet.
3: Az emberi életnek a szerves része az, hogy ki tudjon kapcsolódni. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a legfontosabb szintere kicsi elfogódottsággal, de talán ennyit megengedhetünk magunkkal, az az erdő. Szerintem az a legjobb, hogyha ezt az erdészek tudják a nagy közönségnek bemutatni. Egészen október 14-én zajlik az Erdők Hete programsorozat. 30 éves idén ez a rendezvénysorozat. 1997-ben az Országos Erdészeti Egyesületnek az Erdei Iskola szakosztályában fogant meg a gondolat, hogy fedezd fel az erdőt az erdészekkel, és ez a jelszó, ami már 30 éve kitart. Nagyon örülünk, hogy ma is ilyen sokan velünk vannak itt az Agostyáni Arborétumi helyszínen, hiszen országosan körülbelül 20 helyszínen van a sorozat, és egy nagy konferencia zárja majd Sopronba, ez pedig az Erdőkútja a jövőbe, ahol már szakmai programok is, nem csak a nagy közönségnek, hanem a szakmabelieknek szóló programok is lesznek.
6: 6 perc múlva 17:30. Civil szervezetek aláírás gyűjtésbe kezdenek az SOS Balaton szervezésében a magyar tenger természetes partszakaszainak megmentéséért. Egyben az ombudsmanhoz fordulnak a balatoni partvidék védelmének átfogó vizsgálataért. Ennek érdekében már több tüntetés is volt, például Fonyódon, Tihanyban és Balatonfüreden. Varga Tünde és Felszegi Csaba összeállítása.
24: Az SOS Balatont tömörítő szervezetek azonnali állami beavatkozást sürgetnek. Kérik a kormánytól a természetes partokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és Balaton védelmi alap létrehozását. Elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víz torkolatának megmentéséért várnak intézkedést, ahol korábban már több tüntetés is történt a beépítések ellen.
25: Most akarjuk elhinni, hogy azt be fogják fejezni.
4: fejezni, vagy be fogják tudni fejezni, vagy hogy nem lesznek megállítva.
5: Tehát ő most sem hiszi el, ami történik?
4: Nem, nem. Én még most is reménykedek, hogy egyszer leállnak. Ha valahol tudtak átmondani, akkor tudnak most bért is. Az a kis földrész, az nem bír el 99 lakást. Ott nincs úgy semmi, se csatornarendszer, semmi nincs úgy kialakítva, ami elbírnak 99 lakást.
5: Érvényes engedélyük van?
4: Persze, mindent tudunk csinálni, bármilyen papírt lehet csinálni, bármire. De utána nézzük meg, hogy az észszerű volt, vagy nem. Ha nem, akkor most is lehet bért mondani, és azt mondani, hogy álljunk le.
7: Nem akarják ezt az emberek. Ki akarja ezt? Az ide látogató, vagy az itt lakó embereknek a véleményét kellene itt viselni azoknak, akik most döntést hozhatnak, és esetleg kiállhatnának azért, hogy az a terület még megmaradjon. Borzalmasnak tartja mindenki, ami a környéken felépült, nem csak Fonyódon, hanem bármelyik irányba, hogyha megnézzük, Fonyódliget is például elkeserítő. Az északi parton is, és most jönnek jobb hírek ennek ellenére, teljesen tehetetlennek érzi magát az ember. Kimegyünk, tüntetünk egyet, aztán hazavonulunk, nem történik semmi.
24: Korábban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet az Alkotmánybírósághoz fordult, a Balatonpart konkrétan a fonyódi beruházás és a tó természetes partvidékének túlzott beépítése miatt. De más szakmai szervezetek is véleményeznek az ügyben, többi között a Balaton felvidéki nemzeti park is. Vers József tájegységvezetőt hallják.
8: A Tihanyi félszigeten jöttek a beruházási igények, különböző a bizonyos időszakokban egészen jelentős, egészen nagy, több száz mondjuk apartmant vagy szállodát jelentő építkezés. És erre reagálva a helyiek, nyilván a környező civil szervezetek kezdtek el az ilyen mértékű beavatkozás ellen fellépni, és ezekben az eljárásokban került a Nemzeti Park is, mint természetvédelmi kezelő. Közvélemény hirtelen ráébredt arra, hogy vannak dolgok, amik nagyon fontosak, és eddig nem feltétlenül tekintettük őket ilyen fontosnak. A Balaton térségében azt érzékeljük, hogy a beépítettség mértéke az nagyon nagy, és hogy ennek jelentős ökológiai kockázatai vannak a tó jövője nézve, ez most már azért tényleg mindenkinek kezd egyértelművé válni.
24: A Nemzeti Parknak van lehetősége arra, hogy hivatalosan is beleszóljon ezekbe az ügyekbe?
8: A Nemzeti Parknak a lehetőségei kötöttek. Hogy bele tudunk-e szólni, az alapvetően az eljáró hatóságokra van bízva a jelenlegi jogrendszerben, környezetvédelmi, természetvédelmi hatóság azt, aki eldöntheti, hogy ő bevon-e minket egy ilyen eljárásba szakértőként, ügyfélként, vagy nem von be.
24: A mostani aláírásgyűjtés kezdeményező szervezetek hangsúlyozzák, hogy a klímaváltozás miatt várhatóan gyakoribbá váló alacsony vízállások által felszabaduló területek maradjanak meg a természet számára, és ne új beépítések célpontjaivá váljanak. Az akciót a Greenpeace Magyarország, a Kék Ernyő Egyesületek a Balatonért, a Levegő Munkacsoport, a Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetsége, valamint a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdeményezte.
10: A Balaton jövője nem csak a tómederben dől el, nem csak a víz, hanem a körülötte lévő terület is nagyon fontos a jövő szempontjából.
24: Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnökét hallják.
10: A természetes partszakaszok, a nádasok, a vízes élőhelyek, ezek nem egyszerűen szépek, hanem a tó egészsége szempontjából nagyon fontosak. Ráadásul egyre fontosabb szerepük van a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából is.
24: Miért csak most kezdünk beszélni ezekről a dolgokról, hiszen ez egy régi folyamat, valahogy most került előtérbe?
10: Egyre több fejlesztés, egyre több beruházás van a tó körül, és egyre kevesebb az a természetes terület, ami segíti az alkalmazkodást, segíti a tó egészségének a fenntartását. Nem arról van szó, hogy ne legyen fejlődés a Balaton körül, arról van szó, hogy olyan fejlesztésekre van szükség, amely mellett 20-30 év múlva is működő és élhető természeti értékekben gazdag marad a Balaton.
24: Párhuzamot lehet vonni a Balaton vízszint csökkenésével is?
10: Az alacsony vízállás nem csak bajt jelent. Természetesen probléma, hogy egyre kevesebb Magyarországon a csapadék és alacsonyabbak a vízszintek, de a Balaton tekintetében ennek a hatása kettős. Valószínűleg egyre gyakrabban kell hozzászoknunk ez az alacsony vízállás, de ilyenkor bizonyos helyeken újra megjelenhetnek a természetes partszakaszok. Nagy kérdés az, hogy ezeket a partszakaszokkal, amik megjelennek és szárazra kerülnek, mit teszünk? Egy újabb fejlesztési lehetőséget látunk benne, vagy meghagyjuk, Balaton természetesen használja ezeket a szárazra került területeket?
24: Az aláírás gyűjtés részleteiről az sosbalaton.hu oldalon lehet tájékozódni.
25: MÁV Inform.
6: A vasút híreit Jancsurák Bencétől halljuk.
11: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonat közlekedés. Befejeződött a déli pályaudvar hétvégi karbantartása. Mától ismét az eredeti menetrend szerint közlekednek a vonatok a budai pályaudvaron. A Budapest-Vácsov vonalon karbantartás miatt változott a menetrend. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz szállítja az utasokat. Budapesten tart a Kerepesi út feletti vasúti híd felújítása. Emiatt minden második S76-os vonat csak Pilisvörösvár-Angyalföld között jár. Rákos és Angyalföld között óránként közlekednek az S76-os vonatok. Új ütemhez érkezett a Gyékényes-Pécs vonal felújítása. Mától Gyékényes és Vízvár között kell pótlóbuszra átszállni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
6: Fél hat a pontos idő, itt a Hajnaltája, Kossuth Rádió vidékmagazinja, amelyben hamarosan arról beszélünk, hogy öntözés nélkül lassan már szőlőt sem érdemes termeszteni.

0: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Luxemburgban üléseznek mától az uniós külügyminiszterek. Itthon napos, száraz idő várható. És most a részletek. További vámokkal fenyegette meg Franciaországot az amerikai elnök. Donald Trump egy kampányrendezvényen úgy fogalmazott, 250%-os plusz vámokat vetnek ki Franciaországra, amennyiben az ottani gyógyszeripari vállalatok nem kínálják olcsóbban termékeiket az amerikai piacon. Az illeték minden termékre vonatkozna, tette hozzá az elnök. Újabb lövedék csapódott be tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a szaudi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője. A találat a 4-es terminált érte, amely kigyulladt. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton rakétákkal lőtték, akkor legkevesebb 12-en meghaltak, 300-an megsérültek, többen súlyosan. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Tegnap a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Luxemburgban üléseznek mától az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita magyar tárcavezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Ismét ülésezik ma az országgyűlés. A képviselők megemlékeznek az október 6-ai nemzetközi gyásznapról, majd Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A parlament tárgyalja tovább egyebek között az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényt, az idei költségvetés módosítását, valamint a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult lesz az ég. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 8 és 12 fok között alakul majd. De hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, Juhász Zsolt mondja el.
1: 11 fok a hőmérséklet Budapesten, Győrben, Moson, Magyaróváron, Sopronban, Szombathelyen, Pápán. Veszprémben és Székesfehérváron 12 fokot mértek, Szentgotthárdon 9 fok van, Zalaegerszegen 10 fokot mértek, Keszthelyen 12 fok a hőmérséklet, 11 fokot jelentettek Nagykanizsáról és Kaposvárról, Siófokon 14 fok a hőmérséklet, a Balaton 15 fokos, Pécsen 13, Pakson 12 fok van, Baján 8 fok a hőmérséklet, Kecskemétről 9, Egerből 7, Széchenyből 3 fokot jelentettek, Miskolcon 5 fok a hőmérséklet, Szolnokon 10 fok van, Karcagon 7 fokot mértek, Debrecenben 6 fok a hőmérséklet, 8 fokot jelentettek Nyíregyházáról, Záhonyból, Szegedről és Békéscsabáról, Kékestetőn pedig 5 fok a hőmérséklet. 5:30 múlt 5 perccel.
2: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
1: Most pedig néhány mondat a következő fél óra tartalmából. Ipari vagy prémium minőségű gyümölcs? Utóbbinál is megtérül a befektetés.
3: Folyamatosan öntözünk. Nem tudnánk elérni ezt a termés minőséget, mennyiséget.
1: Öntözés nélkül lassan már szőlőt sem érdemes termeszteni.
4: Érdekes lenne mindenképpen az új telepítéseket ellátni ilyen öntöző rendszerekkel. Jóval költségesebb, de azért termés mennyiségben biztonságosabbá lehetne tenni.
1: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy ebben az évben a kukorica eddig nem látott gyenge termés eredményt produkált. Ennek ellenére a Magyar Kukorica Klub az idén is megrendezte a gazdák közötti vetélkedőt.
5: Bozsik gazda rovata.
1: A körte tárolására a 0-2 fokos hőmérséklet a megfelelő, mert minél melegebb a tárolóhely, annál gyorsabb az utóérés. Csak gondosan kitakarított pincében vagy tárolóban tegyük el a leszüretelt gyümölcseleinket, és a tárolás során is rendszeresen ellenőrizzük a helyiség hőmérsékletét és a páratartalmát is. A további teendőkről is beszélnek a szakértők.
5: A régi fajták világában kalandozok dr. Szani Zsolttal, a Nébi körte témavezetőjével. Kármán körte, vagy Kálmán körte, ennek van két változata, amely talán közismertebb, a nyári Kálmán körte, de van téli Kálmán körte is. Egyébként a Kármán szó török eredetre utal, de egy legendás magyar pomológus, Berecki Máté magyarosította.
3: Igen, Berecki Máté igyekezett rendet tenni a gyümölcsfajták világában, felbecsülhetetlen érték az ő munkássága. A nyári Kálmán körte és a téli Kálmán körte két különböző fajta egymástól. A legenda szerint a téli Kálmán körte Pannoniából került Franciaországba. A téli Kálmán körte egy igazi téli hosszantálalható körte, nagyon nagy méretű a gyümölcse, szedéskor zöldszínű, megnyúlt nyakas alakú körte. Korábban a téli körtéket nagyon sokra becsülték, sőt van egy ma már elfeledett körtecsoport is, az úgynevezett főzőkörték. Ezek a körték rendkívül hosszan tárolhatóak, hiszen az utóérési folyamat nem, vagy csak nagyon későn indul be náluk, ezért egyszerű körülmények között is könnyen tárolhatók voltak, főzéssel tették fogyaszthatóvá őket.
5: Egyik kedves hallgatón kérdezte, hogy búzában tárolták a körtét. Gondolom, hogy kutatásai folytán ezzel is találkozott, hogyan kellett búzában tárolni.
3: Árpánérő vagy búzánérőjelző azt jelenti, hogy télire gabona közé tárolták be ezeket a gyümölcsösöket, a gabonaláda teteje felé szépen kisorolták a gyümölcsöt, és erre még öntöttek egy vékony rétegben gabonát. Ez elősegítette a tárolhatóságukat.
5: Ez azt jelentette, hogy például az ilyen kései körtéket, akár a főzőkörtéket, vagy a nagyon kései érési körtéket, mivel a gabona is lélegzik, tehát etilén és széndioxid fejlődés esetleg az érést így támogatta?
3: Igen, ma a modern szabályozott légterű tárolókban is hasonló technológiát alkalmaznak, amikor a gyümölcsnek az érését, utóérését késleltetni akarják, akkor csökkentik a légkörnek az oxigéntartalmát, ha pedig érést gyorsítani akarunk, akkor ezt etilén segítségével tudjuk megtenni.
5: Kedves hallgatónknak mit tanácsolhatunk, hogyha van neki ilyen kései érésű körtéje és gabonával akarja érlelni, akkor padlásra vigye pincébe?
3: Padlásra nem javasolnám, hiszen a régieknek is az volt a gondja, hogy a padláson télen meg tud fagyni a gyümölcs, ezért különböző trükköket alkalmaztak, kémény körül igyekeztek elhelyezni, vagy igyekeztek szalmával letakarni, hogy megóvják a fagytól.
5: Pincében nedves körülmények között meg a gabonának nem igazán jó az a klíma.
3: Igen, meg általában a pincében egy kis krumpli is előfordul, és akinek van rá lehetősége, érdemes a burgonyát és az almát körtét külön tárolni, sőt, ha lehet, még az almát körtét is külön választani.
5: Íz áthatások lehetnek?
3: Igen, és egymás érését előrehozhatják, a burgonya korábban kicsirázik, a gyümölcs korábban túlérik.
1: Szakértünk továbbra is várja a hallgatói kérdéseket, tanácsokat és észrevételeket a hajnaltáj@mtva.hu e-mail címen, de érdemes figyelni Bozsi Gazda podcast csatornáját is. 9 perccel múlt 17:30. El kell dönteni már a telepítésnél, hogy nagy tömeggel ipari felhasználásra, vagy drágábban, de prémium étkezési minőséget szeretnénk. A gyümölcsös gazda Bakó Tamás a családtagjaival együtt a prémium mellett tette le a voksát. Hazánkban még kuriózum a kandelláber karos gyümölcsfasor, az meg pláne, hogy öntözéssel, fagyvédelemmel és tápanyag utánpótlással van ellátva az egész gyümölcsös. A hely Győre ideális, a Bonyhád mögötti völgység ugyanis hagyományosan jó gyümölcs termővidék. Sokat elmond róla, hogy idén is volt víz a Furt öntözőkútban. Bicsák Eszter járt a Bakó gyümölcsösben, és Bakó Tamást kérdezte.
6: Kis segítséget kérnék, hogy ez itt milyen gép.
7: Hát ez a úgynevezett szélgép, 10-12 méter magas.
6: Úgy néz ki, mint egy darú kicsit.
7: Igen, ez egy mobil változata, amikor a talajmenti fagy van, a felső légrétegekben jóval melegebb a hőmérséklet. Ezt ezekkel a lapátokkal, 160-150 lóerős gépek, és ezek lehozzák a felső melegebb légréteget. Azt használja ki, hogy felül tényleg melegebb a légréteg.
6: És akkor ezt a kicsi hőkülönbséget kihasználva meg lehet védeni akár egy egész ültetvényt.
7: 2-3 hektárt mondjuk, hogy hatékonyan meg lehet. Mi nem önmagában csak ezt használjuk, parafingyertyákat gyújtunk alá. Fagyvédelemnek az alapja a hőmérsékletnek a megemelése.
6: Nem véletlen kérdeztem ezt, mert ebben az évben és ebben a szezonban mindenre szükség volt. Csapadékpótlásra, fagyvédelemre, fényvédelemre, jéghálóra, és ki tudja még mire, gondolom, hogy madárkárra is figyelni kellett, mert hát a madarak se találtak folyadékot máshol. Jött itt minden. Most itt a hátunk mögött nagyon szépen háló alatt van. Ez milyen ültetvény?
7: Ez egy kajszi ültetvény, szuperintenzív ültetvény, jéghálóval, öntözéssel ellátva. Ebben az évben gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy nem ment az öntözés. Tehát ezen a közel 19 hektáron folyamatosan öntözünk. Nem tudnánk elérni ezt a termés minőséget, mennyiséget, meg a következő évre ugye most történik a feltöltődés, most is megy a csöpögtetőrendszer. Nem csupán öntözünk, hanem tápoldatozunk is. Azokat a tápanyagokat, amiket az év során a gyümölccsel kiveszünk, az folyamatosan pótolni kell, a mikro-makroelemeket. Most ugye a kálium túlsúly a legfontosabb, készítjük fel a télire a növényeket, ilyenkor raktározzák el a értékes tápanyagokat, amelyeket utána egyébként nagyon érdekes, a jövő évi tavaszi rügyfakadáskor és a korai fagynál ez fogja megalapozni a fagyvédelemnek az elsődleges védelmi hullámát.
6: Ez olyan, mint az immunrendszer az emberi szervezetnél.
7: Igen.
6: Itt van a kajszi, és mi van még? Szilva, tudom, hogy van.
7: A szilva az most lett egyébként nemrég leszületelve, egy 2-3 hete. 4,5 hektár szilvánk van, ez is szuperintenzív öntözött német fajtákkal, jól bevált üzletlánci piaci fajtákkal, úgyhogy ez egy az egyben most az üzletlánci.
6: Na, ez nem a csacsanszka vonal.
7: Nem, nem rosszak, de nem pultáok, nem piacosak, kisebb méretűek, hát ők nem ipari fajták.
6: Ezek viszont azok.
7: Az 5. éves az ültetvényünk, és csúcstermés volt rajta. Olyan erő, olyan kondi volt a fákba, hogy gyakorlatilag ritkítanunk el az idejövbe a szilvát, ami nem jellemző, de muszáj volt, hogy ne szakadjanak meg.
6: Mi van még a szilva és a kajszi mellett?
7: Van egy szuperintenzív medgyesünk, ami azért is érdekes.
6: Azt sokan hagyták föl mostanában a medgyet, azt mondták, nem éri meg.
7: Igen, de mi nem a ipari medgyre megyünk ez esetben rá, hanem itt kifejezetten a prémium étkezési medgyre.
6: Akkor ez nem is rázógépes, azt gondolom.
7: Nem, egyáltalán. Nem a hagyományos extenzív ültetvényünk van, hanem ez is sövényben van. Magyarországon lehet, hogy ez a fajta, amit mi kandelláber sövényt használunk, ez kuriózum. Csak kézzel szedjük, csak kézzel kezeljük.
6: Mert akkor ez élő munkaigényes és drága is.
7: Igen, a mi ültetvényünkben mindent kézzel metszünk, kézzel ritkítunk, kézzel szedjük. Tehát az összes folyamat munkaigényes.
6: Most mentek el a munkások itt az orrunk
7: része,
6: előtt.
7: Igen, igen, igen. Ennek a hátránya az, hogy nagyon élő erőforrás igénye van, viszont értékesítése ezeknek a prémium gyümölcsöknek sokkal könnyebb. A piacon ezzel megjelenni könnyebb, mert a tucat gyümölcsöt be tudják hozni most már a moldávok, a szerbek, a románok is, viszont a minőségi és nagy mennyiségi gyümölcs előállítása az csak élő munkával lehetséges. Nem lehet gépesíteni. Mindegy, aki telepít, el kell döntse, hogy sokat akar, és feldolgozóipar akarja, vagy inkább elsősorban a minőségre megy rá, és kiszolgál egy akár egy üzletláncot, akár egy olyan prémium vevő réteget, aminél magasabb árakat tud realizálni.
6: Mekkora a hűtőkapacitás, mert közben bevonultunk itt a hűtőház mellé érezni is a hűvösséget. Mennyi gyümölcsöt lehet itt hűteni?
7: Majdnem 3 kamion, tehát ugye 60 tonnát tudunk. Most egyébként pont el van az egyik hűtő. Szilvát hűtünk. Az eltarthatósága és a tárolhatósága ezeknek nagyon jó.
6: Akár és ráadásul utóérő istennek hála a szilva.
7: Igen, de ő magában már most nagyon jó íze van. 3 hónapot is akár lehet tárolni.
1: Egy perc múlva 3:46. Ebben az évben a kukorica termesztése eddig nem látott gyenge termés eredményt produkált. Ennek ellenére a Magyar Kukorica Klub az idén is megrendezte a gazdák közötti vetélkedőt. Szíbert Dénest, a klub elnökét a termelés nehézségeiről, az öntözött növény terméséről és a várható hiányzó mennyiségről is kérdezte Zsoldos Barnabás.
8: Vannak területrészek, ahol csapadék volt, ezért nem mindenhol érte súlyosan a kukoricát. Az észak-keleti határrészen és a délnyugati határrész az, ahol a termés a természeti adottságokkal összhangban van. Ahol öntöztek, ott természetesen érnek el jelentős terméseredményt. Nem kiegyenlített az öntözött területek termése sem. Az agrotechnikának a vetőmagnak és a tápanyag visszapótlásnak azért továbbra is jelentős szerepe van.
9: Tiszavasváriban volt kombányolás egy olyan területen, amelyet öntöztek. A termés átlagban, a csőnagyságban megmutatkozott?
8: Tulajdonképpen nem is a csőnagyság volt a lényeg, hanem különböző tőszámokkal vetették el a kukoricát, egyrészt 50 cm-es sortávolsággal, másrészt pedig 80 ezres, 100 ezres és 120 ezres tőszám várakozással.
9: Tudom, itt az ország keleti régiójában nagyon sokan bekapcsolódtak az elmúlt időszakban az úgynevezett versenybe, és ebben az aszályos, csapadékmentes időben is lehet erről beszélni?
8: Hát ez egy olyan társaság, aki azt mondja a részben, hogy megmutatja, hogy milyen adottságai vannak, ezt hogy tudja összhangba hozni a technológiájával.
9: Most, amikor már arról megy a vita, hogy kell-e a talaj

0: hogyan értékelik ezt a kukoricatermesztők, akik esküdtek a kukorica jelenére, jövőjére?
1: A jövedelmezőségben bíztak, és erre gépesítettek. Most a napraforgó valóban a szárazság tűrésében megelőzi a kukoricát, hogyha jól termesztik, azért azt tudjuk, ott se végtelen a tűrés. A területük egy részét tudják helyettesíteni átmenetileg napraforgóval. Napraforgó sokkal jobban kimeríti a talaj nedvesség tartalmát, és az utána való növények termesztése száraz körülmények között kerül veszélybe. Tehát az, hogy napraforgót napraforgó után vessenek, gondolom, hogy nem sokan kockáztatják meg.
0: Ebben az évben van-e országos rálátása, de biztosan a kukorica termésünk mit fedez? Behozatalra fogunk szorulni, vagy éppen tudjuk fedezni a szükségletet?
1: A szükségletet nem fogjuk tudni fedezni. 600 ezer hektárt vetettek kukoricából, és ezen lesz mondjuk 3 tonnás termés. Hát ugye az 1 millió 200 ezer tonna, a minimális szükségletünk az én ismereteim szerint az 3 millió tonna. Tehát sem a gyárakat, sem az állattenyésztést ezzel a terméssel nem tudjuk ellátni. Ez a betakarított termény mennyiség sem lesz korlátlanul felhasználható.
2: Hajnaltáj.
3: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
2: Reggel 5 és 6 óra között.
4: 3:46 múlt 4 perccel, az elmúlt 125 év legszárazabb nyara leállította a tőkék fejlődését, blokkolta a hajtásnövekedést, a fürt és bogyó fejlődést. Ennek ellenére idén is lesznek szép borok, de a bevétel kiesést nehéz lesz ellensúlyozni. Az aszály, a fagykár, a különböző betegséget miatt akár az 50%-ot is elérheti a termés kiesés. A klímaváltozás utolérte a szőlőágazatot is, pedig a határban ez volt az egyetlen olyan növény, ami zöld maradt, minden más növény elszáradt vagy megsárgult. Androsics Ferenc balatonöszödi borászt kérdeztem a kilátásokról. Lehet-e már tudni, hogy mekkora a termésveszteség?
5: Az idejében azért voltak szőlőfajták, amik sajnos nem tudták azt az átlagos termésmennyiséget hozni. Voltak tábláink, ahol 40-50 mázsa, és azért voltak, amivel jóval magasabban, tehát 100 mázsa fölé is kúsztak. Nagyon érdekes volt, hogy bizonyos szőlőfajták tudták ezeket, amik intenzíven tudtak teremni, de nagy százalékban a kevesebb terméshozamúak voltak a szőlőfajták. Nem számoltuk még ki a pontos átlagtermést, hogy mennyi, de jóval alatta van az átlagosnak. Pont egy olyan ültetett fényrészen vagyunk, hogy egy kísérleti jelleggel egy-két-három sort öntözünk, tehát hogy itt azért a haragos zöld színből is látszik, hogy ez egy öntözött pici szőlőültetett fényrészünk, de ha lejjebb sétálunk, igazából meg tudjuk nézni azt, hogy elkezdődött már az őszi galomboknak a sárgalása, illetve a szálvesszőt láthatjuk azt, hogy itt van az ősz, 2-3 hét múlva a lomb is most már ledobja a leveleit.
4: Tehát akkor a többi az nem ilyen haragos zöld, mint ez a kísérleti rész.
5: Igen. Tehát ott a szemben most már látszik is az ültetvényen az, hogy jobban elszíneződtek, illetve sétálunk itt el most egy olyan tőke mellett, ahol kivágtunk tavaly, és tudok mutatni olyat, ami az idejében vágtunk ki, mert hogy az aranyszínű sárgasággal fertőzött volt.
4: Mondta nekem, hogy több napja tart a tőke kivágás. Mennyit kell majd kívánni az ültetvénynek? Hány százalékát érinti ez?
5: Nem számoltuk még le, de olyan érzés szerint 2-3%-ot vágtunk ki tavaly, és körülbelül idén is annyit vágunk ki. Az idősebb ültetvényeknél sajnos azért érzékeny, mert előtte is voltak már tőke hiányok, úgyhogy eléri azt a kort, amikor annyi százalékban van a hiányunk, hogy muszáj lesz kivágni a teljes ültetvényt.
4: A szüret sokkal korábban fejeződött be, mint ahogy az elmúlt években, évtizedekben volt.
5: Szeptember eleje közepe között szokott azért dandárjában menni a szüret. Most már befejeződött mindenhol, és az erjedési időszak a pincében is most már nagyjából véget ért, úgyhogy jóval korábban vagyunk, szerintem megkockáztatom majdnem egy 3 héttel mindenbe.
4: De mondta azt is, hogy a minőséget ez nem befolyásolta, tehát összességében akkor jó lesz a minőség?
5: Én azt látom a kierjedt ételeknél, hogy nagyon szép aromák, zamatok maradtak meg. Bizakodó vagyok a termés minőségében, ugye a mennyiségről beszéltünk, az sajnos kevesebb. Pont ma volt nálam egy borász kolléga, aki mondta, hogy olyan 40%-a került be a pincében, mindent felszokott dolgozni. Sok esetben jóval kevesebb volt minden borvidéken a kollégáknál.
4: Mutatta nekem azt az ültetvény részt, ahol csepegtető öntözéssel védik a szőlőt a szárazságtól, és most elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol még ez nincs

0: látható is a különbség, de akkor ez a jövő, tehát öntözés nélkül már a szőlőt sem lehet termeszteni?
1: Hát érdekes lenne mindenképpen az új telepítéseket ellátni ilyen öntöző rendszerekkel. Jóval költségesebb, de azért termés mennyiségben biztonságosabbá lehetne tenni. Az idei télnek biztos, hogy ez egy fontos feladata lesz, hogy azokon a területeken, ahol ez működik, azokat körbejárjuk és beszélgessünk a szőlész kollégákkal vagy borász kollégákkal, hogy mi volt a tapasztalatuk, úgyhogy ebből is tudást szerezni mindenképpen érdemes lenne azért, hogy ezt biztosan tudjuk és el tudjuk dönteni, hogy ebbe az irányba menjünk.
0: Bár véget ért a szüret, és az ültetvényen nem áll meg az élet, hiszen az aranyszínű sárgaság ellen is kell védekezni. Milyen teendők vannak még ebben az időszakban, vagy lesznek?
1: De ami fontos lesz majd, amiután lehullott a lomb, egy őszi lemosó permetezés, illetve amit szeretnénk majd, hogy a tápanyag kiuttatásokat, illetve egy olyan mélazítást, ami a sorokat egy kicsit megmozgatja. Ugye fontos lenne azt a felső humuszképződést is így gyakorlatilag növelni. Lehetséges, hogy tudunk kiutatni ilyen törkölt, illetve olyan trágyát a szőlőbe, ami picit tudja segíteni majd a felső réteg humusztartalmának a növelését, hogy ez a kevés kis csapadék is, ami majd esni fog, hogy ez a felső réteget megfogja, és tudjuk tárolni úgymond a beérkező csapadékot, nehogy elfolyjon. Tehát ezért egy jó felső rétegre fontos és szükségünk van.
0: Szent Márton napja az új bor ünnepe. A régiek úgy tartották, a jó borral több erőt és egészséget töltenek magukba. Azonban idén egy másfél hónappal korábban Brigitta napján már kiforrott az új bor. Rendkívüli évjárat a mostani, a szárazság miatt hamarabb ért véget a szüret, a csapadék hiány miatt jóval kisebbek a szőlőszemek, hiszen nincs bennük lé, így kevesebb lesz a bor is. Az Egri borvidék első új bor kóstolóján járt Pilisi Cseng.
2: Egy Sauvignon Blanc kóstolunk, ez ugye 2026-os.
3: Demeter Csaba borász.
2: Egy kicsit opálos még a színe, de lehet látni a Sauvignon Blancra jellemző kicsit ilyen zöld reflexeket. Ez egy új-zélandi stílus alapján készítettem ezt a bort, tehát onnan hoztam a receptet. Az az érdekessége most még, hogy ahogy lehet is látni, egy picit így pezseg, hát még ilyenkor van benne egy ilyen kis benne maradt szénsav, ami az eredéskor ilyenkor még visszamarad. Lehet érezni egy pici trópusi gyümölcsöt, én nekem ananász jön belőle. Kellemes, de hogy lehet érezni, hogy ilyen nagyon-nagyon friss.
3: Végig kóstoltam már itt az új borokat?
4: Ide jöttünk csak benézni, és igazából a hölgy végig kóstoltatta velünk, azonnal ajánlott nekünk az idei új borokból, és nagyon-nagyon izgalmas volt ebbe belelátni, így ilyen korán, ugye hamarabb, mint szokásosan adják ezeket.
3: Miért izgalmas ezt megkóstolni, meg belelátni, hogy milyen lesz majd a bor?
4: Ilyen ízeket soha nem kóstoltam még, tehát hogy abszolút nem hasonlítható össze a kész borokkal, és a hozzájuk kapcsolódó történet igazából maga az, hogy hol járunk a folyamatban, és mennyire ez még a várakozás időszaka, szerintem ez az izgalmas része.
3: Mindig kíváncsiak voltak a fogyasztók arra, hogy milyen az új bor az első kóstolás lényegében. De ez eddig Márton napjához kötötték? Most hogy jó hónappal hamarabb kóstoltatják az új bort?
2: Egy vagy akár másfél hónappal előrébb jött a születnek az időpontja. Augusztus közepén már születeltünk, és ez azt jelenti, hogy már az új borok simán a hordóban vannak. Háromféle bort hoztunk ki. Ezek még nem lepalackozott tételek, hanem egyszerűen egy hordóból kivettük és beraktuk palackba. Van egy fehér, egy Sauvignon Blanc, van egy rozé, és van egy vörös, az Turán névre hallgat. Szerintem ez azért izgalmas, mert tulajdonképpen meglátják a fogyasztók azt, hogy miből mi lesz. És eddig még mindig csak azt kóstolták, hogy a kész terméket, le volt palackozva, szépen tiszta, csillog-villog. Ez pedig még ugye zavaros, kicsit még ilyen furcsa, pezsgős íze van, nagyon érdekes.
3: Mennyire mutatja meg most az új bor, hogy milyen volt az időjárás, mi volt az, ami mondjuk az elmúlt hónapokban érte a szőlőt, és hát majd utána, majd ugye, hogy mi lesz belőle.
2: Afelé tartunk, hogy minél kevesebb vegyszert használjunk, minél közelebb álljunk a természethez permetezés szempontjából, de nagyon nehéz év volt, mert ugye van itt a kabóca vész, hogy ez miatt most nagyon kellett védekeznünk, ezt elég nehéz megcsinálni közel a természetérzéssel, viszont ez nagyon fontos, hogy ne kelljen kivágni a szőlőt. Borászati szemszögből is nagyon nehéz, mert hogy kicsik a bogyók, vastag a szőlőnek a héja, kevés benne a lé, és így sokkal másabb ízek szabadulnak fel a szőlőben, a bogyóban, mi, hogy alig van benne folyadék.
3: Ez azt jelenti, hogy kevesebb lesz a bor.
2: Sokkal kevesebb a szőlő is, mert mivel már tavaly is szárazság volt, ezért a következő évben ilyenkor mindig kevesebb a maga a fürt, kevesebb a bogyószám, még abban a meglévő fürtben is alig van lé. És mivel nem volt az idén sem csapadék, ezért még a szőlő szemek is sokkal kisebbek lettek, és alig van benne folyadék. A nagy álmom, ami mondjuk ilyen 60-70 mázsa per hektár, abból lett most mondjuk 40. Mi ugyan ennyit termelünk, jóval kevesebbet, kb. A felét a megengedett maximális mennyiségnek. Szőlőn lehet termelni kb. 100-130 mázsát per hektár. De hát aki ennyit szeretett volna, se tudott szerintem felét sem leszületelni, úgyhogy egy gazdasági rémálom is az egész.
3: De ez azt jelenti, hogy ha kevesebb lesz a bor, akkor lehet, hogy magasabb áron lehet eladni.
2: Azt jelenti, hogy ha kevesebb a bor, az azt jelenti, hogy ugyanazon az áron fogjuk árulni, mint mindig máskor, csak több volt a költség, úgyhogy ez nem szokott ilyenkor változni, sajnos, pedig azt gondolnak, hogy van köze. Egy dolognak van köze hozzá, a minőségnek, azért, hogyha kevesebb a mennyiség, akkor mindig jobb a minőség, ez az öröm az ürömben.
0: 2 perc múlva 6 óra, és ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a szerkesztő Papnánási Gabriella volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, 2026. október 12-én hétfőn, 60-i Tóth Erika vagyok. A hétvégi eső után ma a déli ország részben lesz borús az idő. Ott lehet több csapadék, már nem lesz meleg, a legmagasabb hőmérséklet csupán 13 és 18 fok között alakul. Hamarosan részletesebb időjárás jelentést is hallhatnak. Jön a Krónika a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Deme Tímea és a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
4: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország.
3: A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky.
4: Visszatér a napos száraz idő.
3: Most pedig következnek a részletek. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodást mindkét ország elfogadta.
4: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök felajánlotta Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát.
3: Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky.
4: Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán népjoga.
3: Talán már ezen a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, nyilatkozta Magyar Péter a finn Helsingin Sanomat napilapnak adott interjújában.
4: A miniszterelnök kijelentette, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat hazánk és Ukrajna között. Kiemelte, hogy fegyvereket továbbra sem küldenek, és a fegyverszállítmányok áthaladását sem engedélyezik, miközben a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól már megállapodás született. A kormányfő hozzátette, az orosz energiafüggőség felszámolása hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter beszámolt a belpolitikai helyzetről is. Megerősítette, hogy az alkotmányban már legfeljebb két ciklusra korlátozták a miniszterelnöki megbízatást. A teljes alaptörvény újraírása pedig legalább egy évet igénybe vesz, és a tervezetről népszavazás dönt majd.
3: Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai-orosz üzemanyag megállapodást.
4: A német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. A brit védelmi miniszter közölte, London nem támogatja a megállapodást. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is. Szerinte Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már az eheti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a múlt héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat.
3: Az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll az uniós külügyminiszterek ma kezdődő luxemburgi tanácsülésének középpontjában, közölte a magyar külügyminiszter.
4: Orbán Anita hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett térvel, különös tekintettel a Nyugat-Balkán biztonsági és integrációs kérdéseire. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenki.
3: A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter.
4: Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is.
3: Jelentős takarékoskodásra készül Budapest, de Karácsony Gergely azt reméli, hogy ebből a lakosság semmit sem fog megérezni. A főpolgármester a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, a kormánnyal kötött 120 milliárd forintos megállapodás nem csak az idei pénzügyi válságot oldja meg, hanem hosszabb távon is biztosítja a főváros működését.
4: Az egyezmény értelmében Budapestnek 20 milliárd forinttal kell csökkentenie jövőre a működési kiadásait. A 120 milliárd forintos egyszeri állami támogatásból pedig mintegy 98 milliárdot a szolidaritási hozzájárulás rendezésére fordítja a főváros. Karácsony Gergely hozzátette, Budapest ugyanakkor eláll a 2023 óta folytatott korábbi állami elvonások miatt indított pereitől.
5: Ugye a főváros 2023 óta perli a magyar állam kincstáron keresztül tulajdonképpen a magyar államot. Ezek a perek jól haladtak, de hát ugye évekbe telt volna, mire ebből nekünk pénzügyi forrásaink származnak. Addigra már rég rált volna földbe pénzügyi szempontból a fővárosi önkormányzat. Az a pénz, amit hosszú évek pereskedése után megkaphattunk volna, annak azért a túlnyomó többségét megkaptuk most, és aki gyorsan, azaz sokat ad, tehát most ezáltal el tudtuk kerülni a rendkívül komoly pénzügyi problémát.
4: A főpolgármester beszélt arról is, hogy jövőre már nem érkezik újabb rendkívüli támogatás. Ennek egyik oka, hogy átalakítják a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedés szervezését, melynek finanszírozásában az állam a fővárossal azonos részt vállal majd.
3: Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegéből pályáznának az érintett városok a mielőbbi aszbesztmentesítésre, azonban a jelenlegi pályázati feltételeknek az elvárt laboreredmények alapján még a legtöbb szennyezett területtel rendelkező Szombathely sem felel meg, mondta Győr polgármestere.
4: Pintér Bence szerint a sikeres pályázathoz az kell, hogy méréssel igazolják a szennyezettséget, de a valós kiporzás a levegőben nem jelenik meg. Hozzátette, a másik probléma az, hogy a mentesítéshez szükséges összeg 30%-át önerőből kellene finanszírozni az önkormányzatoknak, ami komoly megterhelést jelentene a városok költségvetésében.
6: Mi most Szombathelyi polgármesterrel együttműködve írtunk levelet a két minisztériumnak, ugye az élőkörnyezetért felelős minisztériumnak, illetve az önkormányzatokért felelős vidékfejlesztési minisztériumnak. Jeleztük ezeket a problémákat, és bízunk benne, hogy így módosítják a pályázatot. Nálunk az a munka, amit el kéne végezni legsürgősebben, az olyan nagyjából 400 millió forintos munka. Erre nincsen jelen pillanatban keret.
4: Győrben összesen 7 kilométernyi útszakaszon mutatták ki a szennyezést. Az érintett területeken elvégezték a legfontosabb intézkedéseket, és folyamatosak az ellenőrzések, ezért sem tapasztalható azbeszt kiporzás, mondta a város polgármestere.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. A listavezető Puskás Akadémia 1-0-ra nyert a címvédő Győr otthonában a labdarúgó OTP Bankliga 9. fordulójában. A felcsúti együttes ezzel megerősítette a helyét a tabella élén. A fővárosi rangadón pontosztaszkodás volt. Kispest Honvéd Újpest 1-1, és a harmadik tegnapi találkozón az Zalaegerszeg hátrányból fordítva kiütéses 5-1-es sikert ünnepeltett hazai pályán a Nyíregyháza ellen. Az NB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2. Érdekesség, hogy mindkét csapat 9 emberrel fejezte be a találkozót. Az angol labdarúgó bajnokság, vagyis a Premier League 6. fordulójában rangadót rendeztek. A Liverpool a Manchester City-t fogadta. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik nem lépett pályára. Andon Iraola elmondása alapján a magyar válogatott csapatkapitánya kisebb combhajlító izomsérüléssel küzd. A Liverpool végül 3-0-ra kapott ki az Anfielden, Kerkez Milos végig a pályán volt. További eredmények a Premier League-ből: Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull Everton 2-2. Két magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek az osztrák bázisú jégkorongligában. A Fehérvár AV 19 hiába egyenlített hazai égen kétszer is a Grácz ellen, hosszabbításban végül a vendégek ütöttek gólt, a végeredmény 3-2. A Ferencváros sokkal simábban kapott ki az olimpia vendégeként 5-1-re. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Új terelést építette ki az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autó csomópontja között. A 22-estől a 30-as kilométerig a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és külső sávon halad a forgalom.
0: Időjárás.
4: Visszatér a napos száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 8 és 12 fok között alakul.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olajegyezményt.
4: A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij.
3: Luxemburgban üléseznek ma az uniós külügyminiszterek. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel fél hétkor, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
8: Szóda.
9: Az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál október 15-én kezdődik a fővárosban. Valuska László, a fesztivál alapítója és igazgatója lesz a vendégünk. 1956 filmre írva, filmszemle a budapesti Corvin moziban. Kockázatok és mellékhatások új bemutató a szombathelyi Vörös Sándor Színházban. Mátyás a hős, az Egri Harlekin Báb Színház új előadás sorozata hősképző címmel iskolásoknak.
8: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 7:15 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok a szerkesztő Király István Dániel nevében is, a mikrofonnál 60-i Tóth Erika. Néhány téma a mai felkelőből. A magyar 18-24 év közötti fiatalok mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. A 14-19 éves magyar fiatalok 37%-a gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten ébred. Az okokról és a megoldási javaslatokról beszélgetek Reményiné Csekő Borbálával, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjével néhány perc múlva. Akcióba kezdtek a természetvédők, az SOS Balaton civil szerveződés aláírást gyűjt a Balaton megmentéséért. Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke lesz a vendégem 6:45 előtt. Mi változik a kárpátaljai magyar gyerekek életében, ha az ukrán parlament elfogadja a törvényt az anyanyelv használatáról az oktatásban? Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével beszélgetek 7:30 után. Tartsanak velünk ma reggel is, amíg tudnak, már is kezdünk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Az elmúlt másfél évtized kiszorítós, hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, ezt mondta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott elnöke Turi Attila eközben a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy az MMA nem pártpolitikai alapon működik. Ferenc Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ideiglenes ügyvezető elnöke szerint a kultúrát békén kell hagyni és támogatni kell. Hegedűs Katalin összeállítása.
10: Megkezdtük a múzeumok, a színházak működésének felülvizsgálatát, és megkezdtük a nagyobb intézményi rendszerek kézbevételét és átalakítását is. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán közzétett videóban. A tárcavezető hangsúlyozta, az átvilágítás során egyebek mellett a Magyar Művészeti Akadémiát, valamint az ahhoz hasonló intézményeket és szervezeti rendszereket fogják megvizsgálni. A miniszter úgy fogalmazott, a kivizsgálás célja, hogy megszüntesse azokat a tevékenységeket, amelyek összefüggnek a Fidesz-KDNP önkényuralmi törekvéseivel.
11: Ezeket a lépéseket jogszerűen és a megfelelő gazdasági és jogi körülményeket figyelembe véve tudjuk megtenni. Azon vagyunk, hogy valóban megvalósítsuk az ígéreteinket, és egy szabad, békés Magyarországot építsünk.
10: A Magyar Művészeti Akadémia nem párt vagy ideológiai alapon működik, fogalmazott Turi Attila Kossuth Rádióban. Az intézmény elnöke így reagált azokra a kritikákra, amelyek szerint a szervezet 2011-es létrehozása mögött politikai szándékok álltak. Mint mondta, az MMA elkötelezett a nemzeti értékek, a művészet és az alkotói szabadság mellett. Turi Attila azt is mondta, hogy az akadémiai tagok között különböző nézeteket képviselők vannak.
12: elég rendes viták vannak az MMA-n belül is, magánbeszélgetésben bárhogy, amiben máshogy gondolkodnak emberek, máshogy gondolkodnak az elmúlt kormányról, adott esetben a mostani kormányról. Ez egy természetes dolog. Művészet szabad, és a gondolkodás is szabad, ettől jó. Erre tartunk klubesteket, erre hívunk meg vendégeket, hogy kibeszéljük ezeket a dolgokat.
10: A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetősége és tagsága az elmúlt években többször is kiálltak amellett, hogy a politika nem támaszthat ideológiai elvárásokat a művészekkel szemben, nem szabhatja meg a művészet határait, és nem jelölhet ki követendő irányvonalat. Ferenc Győző, a szervezet ideiglenes ügyvezető elnöke a Kossuth Rádió a Nap témája című műsorában élesen bírálta a Magyar Művészeti Akadémia helyzetét, és hangsúlyozta, meg kell szüntetni annak közhatalmi szerepét.
13: Magyar Művészeti Akadémiával mind olyannal mi hát soha nem foglalkoztunk, ugyanis szinte lehetetlen egy közkeletű tévedést cáfolni, hogy a két akadémia nem szimmetrikus testület. Valójában nincs két akadémia, ezt kell mondanom. A Széchenyi Akadémia akadémiaként működik, a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre, és azóta is szigorú elvek szerint működik. Feladata, és ezt egyben válaszként is mondom, a magyar művészi élet sokszínűségének megjelenítése.
10: Szerinte tarthatatlan, hogy egy eredetileg pártpolitikai hátterű magánegyesület, amelyet 1992-ben az MDF alapított, majd a Fidesz emelt az alaptörvénybe, ekkora befolyással bírjon. Nehezményezte, hogy az egykor csupán baráti társaságként és kulturális egyesületként működő MMA ma jelentős költségvetési források felett dönt, miközben továbbra is egyharmados képviseletet élvez a Nemzeti Kulturális Alap bizottságaiban és kollégiumaiban.
13: Csak jelezni szeretném, mert ez sem biztos, hogy mindig fölmerül és tudnak erről, hogy az Alkotmánybíróság 2014-es 18-as számú határozatában az akkori Alkotmánybíróság, tehát már az Orbán Viktorék által létrehozott Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette az MMA létrehozását, mert egy adott egyesület tagjaiból hozták létre, tehát a semlegesség pluralitás követelményeinek nem tettek eleget, ilyen módon a művészet szabadságát korlátozza maga az egyszerű összetétel.
10: A kulturális szervezetek átvilágítására reagálva Ferenc Győző azt mondta, a korábbi ideológia vezérelt, erősen központosított és egyes intézményeknek túlhatalmat biztosító kultúra irányítás helyett ők kultúra támogatásban gondolkodnak. Mint fogalmazott, a kulturpolitika kifejezést legszívesebben teljesen elfelejteni. A kultúrát békén kell hagyni és támogatni kell, ehhez pedig a szakmai szervezeteknek kell teret adni, amelyeket így nem a politika irányít.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7:45 múlt 3 perccel. A magyar 18-24 év közötti fiatalok mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. A 14-19 éves magyar fiatalok 37%-a gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten ébred. A napokban két olyan kutatás eredményét ismertették, amely a magyar gyerekek és fiatalok mentális egészségét vizsgálta. Az egyik 20 országban tett fel hasonló kérdéseket, mint egy 20 000 embernek. A nemzetközi összehasonlításban Magyarország ijesztően rosszul teljesített. Sereghajtók vagyunk, mind a 18-24 éves fiatalok, mind a teljes lakosság körében. Vagyis nálunk mondták azt a legkevesebben, hogy mentálisan jól vannak. A másik, az IDEA intézet kutatása, 14 és 19 év közötti fiatalokat kérdezett a mentális jóllétükről. A 18-19 évesek 62%-a az alacsony jóllétű kategóriába tartozik, ami fenyegetett mentális állapotot jelent, vagyis nagy odafigyelést igényel az ilyenkorú fiatalok csaknem kétharmada. Mi okozza a magyar fiatalok feszültségét? Miért nincsenek jól? Készen áll-e a szakma arra, hogy az állapotukon javítson? Megfelel-e a segítőrendszer az igényeknek? Erről is kérdezem Reményiné Csekő Borbálát, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjét. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
2: A nemzetközi felmérés szerint, amelyet a Stada gyógyszergyártó évente készített, már harmadik éve romlik a magyarok mentális állapota. A fiataloknak csak 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. Érzékelik ezt a romlást a kék vonalnál is?
14: Abszolút érzékeljük, és nagyon csodálkoztam volna, hogyha más eredmények jönnek ki. Egyrészt az ingyenesen elérhető lelki segélyszolgálatunk megkereséseiben látjuk azt, hogy a szorongások, félelmek, az általános lehangoltság, a depresszív tünetek és a magány érzése ez évek óta meredeken emelkedik. Sokkal többen fordulnak most hozzánk öngyilkossági gondolatokkal, vagy akár már akut szuicid késztetésekkel, mint akár csak egy 5-6 évvel ezelőtt. Ami a legmeredekebben növekvő tendencia a mi megkereséseink alapján, az az önsértés, mint egy nagyon sok tizenévesnek egyfajta ilyen destruktív, nem adaptív megküzdési lehetősége. Megdöbbentő szám, hogy átlagosan minden napra 4-5 olyan beszélgetés jut, ami önagresszióról szól, akár konkrétan arról, hogy valaki szándékosan sebeket okoz magának, mert annyira nincs jól.
2: Ezeken a beszélgetéseken el tudnak jutni addig, hogy mi okozza ezeket a önsértési hajlamokat?
14: Van, amikor igen, de hát van, amikor vannak ennek egészen megfogható jelei, egy nem jól működő család, súlyos konfliktusok, vagy akár erőszak a családon belül, ami azt gondolom, hogy természetes, hogy egy nagyon nagy szorongást, egy állandó stresszt jelent a családban élő gyerekeknek. A másik, hiszen a másik nagy szintér, ahol a tizenévesek élete zajlik, az pedig az iskola, a teljesítménykényszer, a közösségben való beilleszkedés nehézségei, vagy a konkrét bullying. De nagyon sok olyan beszélgetés is van, ahol kevésbé megfogható, és ahol arról számol be egy fiatal, hogy már igazából úgy nem is igazán emlékszik arra, hogy mikor volt jól, hogy évek óta egyre bezárkózóbb, hogy ez a szorongás, vagy a nagyon alacsony önértékelés így a mindennapjai részévé vált.
2: Amikor segítséget kérnek a fiatalok, akkor a telefonon beszélnek velük, de tudják-e követni azt, hogy hogyan folytatódik az ő sorsa, kap-e megfelelő segítséget, mi lesz vele a segélyhívás után?
14: Hát ez egy anonim szolgálat, úgyhogy ennek a lehetőségei korlátozottak. De minden olyan helyzetben, amikor valami olyan veszélyeztető körülmény derül ki a beszélgetésből, amiről úgy érezzük, hogy felnőtt segítség nélkül nem fogja az a gyerek megoldani, akkor felajánljuk azt, hogyha ő lemond az anonimitásáról, akkor mi szervezünk számára segítséget. Ez van, hogy gyermekvédelmi jelzést jelent, van, hogy szakemberekkel való konzultációt, de arra is van példa, hogy például nagyon akut öngyilkossági késztetések miatt azonnali segítségre van szükség. Átlagosan minden héten hívunk valakinek mentőt, és ezekben az esetekben a gyermekvédelmi rendszer szereplőin keresztül után is tudjuk követni, hogy kapott-e minimum közép-hosszú távon segítséget, és nagyon gyakran azért az a szomorú tapasztalatunk, hogy tartós, pszichoterápiás mélységű és az egész családot megsegítő mentális támogatás nem elérhető, nagyon sokaknak nem elérhető. Hatalmas várólisták vannak a gyermekpszichiátriai ellátásban. Nagyon ritka az, hogy egyszerre tudjon mondjuk az a bántalmazásban érintett osztály is, a rosszul működő család is, és a pszichiátriai segítségre szoruló gyerek is egyszerre segítséget kapni.
2: Igen.
14: És ezért vannak visszatérő megkeresőink, akik arról számolnak be, hogy hát, hogy változatlanul nincsenek jól.
2: Az iskolapszichológusok is túlterheltek, ez a Hintalovon Alapítvány tavalyi gyermekjogi jelentéséről szóló beszámoló szerint van így, és az iskolapszichológusok ugyan egyre többen vannak, 41%-os emelkedés volt 10 év alatt az elmúlt évtizedben, mégis hosszúak a várólisták, ahogy ön mondja, a gyermekpszichológusoknál, és az iskolapszichológusok sem tudnak éppen, amint mondta az imént, az osztályokkal is beszélni. Mi lehet az a hiányosság, aminek a kiküszöbölésével lehetne ezen a helyzeten javítani?
14: Hát az a baj, hogy egyszerre így több fronton is nagyon sok mindent kellene javítani, vagy sok mindenhez lehetne hozzá nyúlni, mert egyrészt folyamatosan újra termelődnek a stresszorok, a rossz mentális állapot okozói, hogyha nem kapnak a pedagógusok és a szülők több segítséget, illetve az iskolapszichológusok túlterheltségében ott van az, hogy annyira sok az a valójában terápiás megsegítést igénylő diák, akiket sokszor így jobb hiány, amíg nem kapnak mélyebb, más jellegű segítséget, tartaniuk kell az iskolapszichológusoknak, hogy prevenciós munkára nem mindenhol marad idő, kapacitás, és ez részben a létszámuk emelésén múlik, részben pedig így egyáltalán a különböző feladatkörök és struktúrák átgondolásán, hogy legyen hova delegálni azokat a gyerekeket, akik most az iskolapszichológusnál, vagy az ő várólistáján vannak.
2: Másfél percünk van hátra, az egy kis nemzetközi kitekintést szeretnék kérni. Ez csak magyar sajátosság, hogy ennyire nincsenek jól a fiatalok, vagy Európában mindenhol romlik az ő mentális állapotuk?
14: Ez egy jellemző tendencia Európán belül is, de ahogy ez a kutatás is mutatta, Magyarország ismét abba a kategóriába került, ahol a sok nehézség között a legrosszabb a fiataloknak, és ahol a több problémára, több mentális kihívásra kevesebb segítség, kevesebb elérhető felnőtt jut számukra.
2: Reményiné Csekő Borbálának, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést. Reméljük, hogy a jövőben megtett felmérések azt fogják mutatni, hogy javulás állt be, és azt is reméljük, hogy a kormány intézkedései is majd azt eredményezik, hogy az iskolapszichológusok és a gyermekpszichológusok többen és többet tudnak dolgozni. Köszönöm szépen!
15: Időjárás.
16: Jó reggelt kívánok! Nyugat felől mindenütt, mindenhol megnövekszik a felhőzet. Ez északon a rövidebb ideig tart, illetve csak vékony fátyol felhőzet lesz az égen. Ezzel szemben a déli ország részben vastagabb lesz a felhőtakaró, és napközben északnyugat felől csökken ugyan a felhőzet, de a déli határszélen és a délalföldön helyenként estig borult marad az ég. A nyugat és Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. Az északnyugati északi szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este általában 7 és 13 fok között várható. Fehér Balázs, Hungaromet.
15: Közlekedés.
17: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán erősödik a forgalom a városhatártól, illetve lelassul az előrejutás a 10-es főúton befelé az ürömi körforgalom előtt. Lezárják mától várhatóan kedd estig a külső sávot a Dózsa-György úton a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. Ugyancsak a külső sávot zárják le a 11. kerületben mától a Nagyszülős utcában kifelé a Karolina út után, ott gázvezetéket javítanak. Átépítés miatt mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell számítani, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a határútnál lezárják a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák, ma és kedden, azaz holnap délelőtt 9 órától 17 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albertirsai út, Mexikói út csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, nem árt a fokozott elővigyázatosság. Varga Etele, BKK Info.
2: Fél hét, a rövid hírek következnek.
4: A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. Ismét támadás érte a riádi nemzetközi repülőteret. Változékony őszi időre számíthatunk. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Pártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesének személyéről dönt ma a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja az országgyűlés a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét. Már a héten Brüsszelben találkozhat a magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Erről Magyar Péter beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, de fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett közölte azt is, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni huszi lázadók a riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en megsebesültek. A szombati támadásnak legkevesebb 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Változékony időnk lesz, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli országrészben tartósan borult marad az ég. A Nyugat- és Dél-Dunántúlon a déli órákig eső várható. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg meg is erősödhet. A hőmérséklet délután 13 és 18, este 8 és 12 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 7 órakor jelentkezünk.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Fél hét múlt 3 perccel, ez a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, 60-i Tóth Erika vagyok. A Balaton fenntarthatósága miatt évek óta sokan kongatják a vészharangot. A természetvédők, akik az ökológiai károk és a tó öntisztulásának megszűnése miatt aggódnak, a társadalom, a nyaralók és az odalátogatók, akik egyre kevesebb helyen tudnak a Balatonhoz férni a magántulajdonú és túlságosan beépített partszakaszokon, és mindenki, aki igazságtalannak találja, hogy bizonyos kiemelt beruházások szabad hozzáférést kaptak, akár nagy építkezésekkel is a közvetlen vízparthoz. A természetvédők a napokban akcióba kezdtek, levelet írtak a kormánynak, az országgyűlési képviselőknek, az ombudsmannak és a jövő nemzedékek szószólójának, és aláírásgyűjtést rendeznek. Az SOS Balaton kezdeményezői a kormánytól a természetes partokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét, a Balatonvédelmi Alap létrehozását kérik. Volt már több tüntetés is a tó megmentéseért Fonyódon, Tihanyban, Balatonfüreden. Varga Tünde és Felszegi Csaba összeállítása következik.
18: Az SOS Balatont tömörítő szervezetek elsőként a fonyódi pogányvölgyi víz torkolatának megmentéséért várnak intézkedést, ahol korábban már több civil tüntetés is történt a beépítések ellen. Varga Tünde riportja.
19: Ma se akarjuk elhinni, hogy azt be fogják fejezni, vagy be fogják tudni fejezni, vagy hogy nem lesznek megállítva.
20: Tehát ő most sem hiszi el, ami történik?
19: Nem. Én még most is reménykedek, hogy egyszer leállnak. Ha valaha tudtak átmondani, akkor tudnak most bért is. Az a kis földrész az nem bír el 99 lakást. Ott nincs úgy semmi, se csatornarendszer, semmi nincs úgy kialakítva, ami elbírna 99 lakást.
20: Érvényes engedélyük van?
19: Persze, mindent tudunk csinálni, bármilyen papírt lehet csinálni, bármire. De utána nézzük meg, hogy az észszerű volt, vagy nem. Ha nem, akkor most is lehet bét mondani, és azt mondani, hogy álljunk le.
21: Nem akarják ezt az emberek. Ki akarja ezt? Az ide látogató, vagy az itt lakó embereknek a véleményét kellene itt viselni azoknak, akik most döntést hozhatnak, és esetleg kiállhatnának azért, hogy az a terület még megmaradjon. Borzalmasnak tartja mindenki, ami a környéken felépült, nem csak Fonyódon, hanem bármelyik irányba, hogyha megnézzük, Fonyódliget is például elkeserítő az északi parton is, és most jönnek jobb hírek ennek ellenére, teljesen tehetetlennek érzi magát az ember. Kimegyünk, tüntetünk egyet, aztán hazavonulunk, nem történik semmi.
18: De már korábbi műsorainkban is szó volt például a civilek Balatonfüredi tiltakozó akcióiról az ottani beépítések ellen. Berackai Antalt, az egyik főszervezőt hallják.
22: Balatonfüred a lakóparkok városává, egy élhetetlen várossá vált, ami miatt az itt lakók végképpen elvesztették a türelmüket. Nem szeretnénk azt, hogy ez a város fokozatosan egy kizárólag befektetési célú lakóvárossá váljon. Nem késtünk el a tiltakozástól. Az emberekbe lassan gyűlik fel a kérdés, lassan gyűlnek fel az ehhez kapcsolódó indulatok. Ma már nagyságrendileg Balatonfüreden 900 új építésű lakással számolhatunk. Ez akár 1800-2000 új lakót is jelent. Jelenleg körülbelül olyan 400 lakás épül, egyébként 900 feletti lakásépítésre van engedély kiadva. A négy lakóparkban jelenleg 317 lakás van fejlesztés és értékesítés alatt. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy előbb felépítünk több száz vagy akár 1000 lakást, majd utólag megpróbáljuk hozzáigazítani a várost. Mi nem szeretnénk azt, ha a város elfeszíteni azt, amiért emberek szeretnek itt élni. A fejlődés önmagában nem probléma. A probléma a kontroll nélküli beépítés.
18: Hasonló a helyzet Tihanyban is, ahol szintén civilek tiltakoznak a Balatonfüred felüli szabad terület beépítése ellen. Juhász Balázs, a Tihanyi Tihon Természet Környezet és Tájképvédelmi Egyesület vezetője beszél a részletekről.
23: 2020 őszén értesültünk arról, hogy ott a közvetlen környezetünkben az úgynevezett kenderföldekre, ami a Révtől végül is egy kicsit Füred irányába elterülő 20 hektárnyi terület hatalmas fejlesztéseket tervez, és ez életre hívott egy ilyen helyi közösséget, és próbáltuk eleddig sikerrel megakadályozni azokat a beépítési szándékokat, amelyek nagyon eltúlzóak. Közben kikristályosodott, hogy nagyon-nagyon sokan ebből a közösségből igazából szeretnék megmenteni a természetnek ezt a területet. Úgy döntöttünk, hogy nem csak a saját problémánkkal, hanem a saját problémánkat mi esettanulmányként kezelve az egész Balatonra kivetítve próbáljuk megoldást találni ezekre az áldatlan helyzetekre, hogy vizes élőhelyek, közeli élőhelyek pusztulnak, megváltozik a tájkép, megváltozik a látkép. 20 hektárból egy ilyen 6,5 hektáron van egy 20%-os beépítést, és 10,5 méteres épületmagasságot lehetővé tevő szabályozás. Tehát mi egy lakótelep ellen kezdtünk küzdeni, tehát itt egy olyan élőhely pusztulás lenne, hogyha akár nem lakótelepet, nem 10,5 méteres házakat, hanem családi házakat építenének, akkor is az egy olyan jelentős élőhelyvesztéssel járna, ami szerintünk megengedhetetlen.
18: A beépítésekkel kapcsolatban a Balaton felvidéki Nemzeti Park is véleményez. Vers József tájegységvezető.
3: A közvélemény hirtelen ráébredt arra, hogy vannak dolgok, amik nagyon fontosak, és eddig nem feltétlenül tekintettük őket ilyen fontosnak. Értsd zöld terület, értsd bármilyen maradék beépítetlen terület. És itt tovább az, hogy a Balaton térségében azt érzékeljük, hogy a beépítettség, az emberi használat mértéke az nagyon nagy, és hogy ennek jelentős ökológiai kockázatai vannak a tó jövője nézve, ez most már azért tényleg mindenkinek kezd egyértelművé válni. Nem helyi probléma, semmiképpen nem helyi probléma, szerintem nagyon sok helyen az országban nagyon hasonló mondatokat, vagy nagyon hasonló gondolatokat el tudnának mondani.
2: Az SOS Balaton civil szerveződést a Greenpeace, a Kékernyő, a Levegőmunkacsoport, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a Magyar Természetvédelmi Szövetség alkotja. Ez utóbbi ügyvezető elnöke Éger Ákos van itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Miért hozták létre ezt a szövetséget a természetvédők? Van valami új, amit még nem tűzött senki a zászlajára a Balaton megmentésével összefüggésben?
5: Hát vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Ha Balaton partját 100 egységnek tekintjük, akkor 55 egységet már beépítettünk. A déli parton a helyzet még rosszabb. 100 egységből 75-öt átalakítottunk. Kövezés, beton, feltöltés, kikötők, lakóparkok. Amikor egy parti természetes élőhelyet elveszünk, akkor a Balaton természetes védekező képességét gyengítjük, a Balaton immunrendszerét. Ezek a területek szűrnek, vizet tartanak meg, élőhelyet biztosítanak, kapcsolatot teremtenek a tó és a vízgyűjtő terület között. Amikor egy-egy újabb területet beépítünk, akkor ebből a kevés megmaradból veszünk el. Ahogy a bejátszásban is elhangzott, fellángolások vannak, egy-egy beruházás kapcsán tüntetés, fellebbezés, de nincs egy folyamatos figyelem ezzel a problémával kapcsolatban. Ezt szeretnénk ezzel az SOS Balaton kezdeményezéssel megteremteni, amit igen, 5 szervezet indított el, de már több mint 30 további szervezet csatlakozott hozzá.
2: Mit szeretnének elérni azzal a nyílt levéllel, amit írtak több címzetnek? Milyen konkrét választ várnak a héten mondjuk?
5: 3 dolgot kérünk. Ugye állítsuk meg a további veszteségeket, védjük meg azt, ami még megmaradt, és kezdjük el helyreállítani a korábban károsodott partszakaszokat.
2: Lenne az az ígéret, amivel megelégednének, hogyha ezekre a felvetésekre kapnának?
5: Igen. Ugye kommunikációs szinten már történtek változások, csak azt látjuk, hogy a feladat olyan sürgős, hogy a konkrét intézkedéseket el kell kezdeni, felül kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokat, kell, vagy lehet-e bármilyen lépést tenni ezeknek a megállítására. A természetközeli partszakaszokat meg kell védeni, sokkal szigorúbb szabályokat kell hozni. Készült egy vízparti terv a BATÉK, ennek felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek, sokkal szigorúbb szabályokat kell hozni a beépítésekre
2: vonatkozóan. Miért nem elég szigorú önök szerint?
5: A vízparti terv készítése során nem kellően vették figyelembe akár a helyi szervezetek, vagy akár a Nemzeti Park, vagy a Limnológiai Kutatóintézetnek a javaslatait, és további beépítéseket tesz lehetővé, masszív beépítéseket tesz lehetővé. Ez a vízparti terv alkotmánybírósági beadvány is született a kérdésben, és szükségesnek tartjuk egy balatoni védelmi alap felállítását, mely lehetővé teszi, hogyha esetleg azt látjuk, hogy egy konkrét beruházás akár az tó egész ökológiai állapotát veszélyezteti, akkor azt az állam megvásárolhassa.
2: Értem. A Balaton már jelezte, hogy nincs jól. Ezen a nyáron ugye mindenki láthatta, hogy visszahúzódott a partvonal. Ez azt jelentheti, hogy a Balaton meg tudja magát gyógyítani? Távolabb megy a beépített, lebetonozott parttól? Esetleg új nádasokat ki tud alakítani azokon a területeken, ahonnan visszahúzódott?
5: Igen. Szerintem nagyon fontos, amit elhangzott, önmagában az, hogy kevés víz van a tóban, az nem biztos, hogy baj. Ez lehetőséget is jelent arra, hogy újabb természetes partszakaszok alakuljanak ki. Itt is nagyon fontos azt, hogy ezeket ne fejlesztési területnek, fejlesztési lehetőségként fogjuk fel, hanem segítsük a tó védekező képességi immunrendszerének erősítését, akár azzal, hogy hagyjuk, hogy változzon a vízszint.
2: Vagyis meg tudja magát gyógyítani a Balaton?
5: Ha hagyjuk.
2: Hogyan állt elő a 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap összege? Ez van-e valamilyen költségbecslés a megvásárlandó területekről?
5: Igen. Durva költségbecslés. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen folyamatban lévő beruházás van, amikor évtizedekkel ezelőtt egy-egy település rendezési tervkénben kijelöltek egy-egy területet fejlesztendő területnek, akkor még sokkal kevesebb beruházásra számítottunk a tó körül, vagy akár amikor 5-10 évvel ezelőtt egy-egy konkrét fejlesztés elindult, akkor még nem láttuk, hogy ilyen gyorsak lesznek azok a folyamatok, a klímaváltozás, nem láttuk azt, hogy hónapokig nem esik az eső, és ezért a szükségessége ezeknek a változásoknak sokkal nagyobb, vagy tudomásul vesszük azt, hogy ezek megváltoztak, ezek a körülmények, és akár olyan eszközökhöz is folyamodunk, akár egy-egy terület visszavásárlása a beruházóktól, amire eddig még nem volt példa, vagy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi.
2: Hol húznák meg a határt? Milyen fejlesztésekbe egyeznének bele még a Balatonparton? Vagy semmi ne történjen már?
5: Hát a legjobb egy moratórium lenne, és egy megegyezés. Gyakorlatilag jelen pillanatban nem nagyon van beszélgetés, diskurzus a természetvédelmi szakemberek, a településfejlesztési szakemberek, a tájépítészek között, hogy milyen Balatont képzelünk el. Először le kellene ülni, és meg kellene határozni azt, hogy milyen célból fejlesztünk, és milyen Balatont szeretnénk, és ehhez rendelni azt, hogy esetleg még milyen további beruházásokat vagy fejlesztéseket tartunk elfogadhatónak. Ezek a beszélgetések még igazából nem zajlottak le.
2: Erre önöknek mi a terve?
5: Folyamatosan próbáljuk ezeket a beszélgetéseket beindítani. Most a hétvégén is konferenciát szerveztünk a Balatonon, és reméljük, hogy ezekhez a beszélgetésekhez minél több döntéshozó is csatlakozik.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy tartják-e a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a balatoni szövetségekkel, a balatoni körrel, a társszervezetekkel?
5: Igen. Ugye nagyon fontos, hogy ezek a folyamatok nem most indultak el. Nagyon sok helyi szervezet folyamatosan végzi a munkáját a Balatonnal, beszél a saját önkormányzatával, a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal, és országos szervezetek pedig próbálnak ezekben a folyamatokban segíteni, és összekötni az országos döntéshozókat a helyi ügyekkel.
2: Mi lenne az az ideális fejlesztési út, amit önök pártolnának?
5: Egy folyamatos vizsgálat annak, hogy a tónak mekkora a teherbíró képessége, és ezt összehangolni a fejlesztési igényekkel, nem meghatározni egy 10-20 éves fejlesztési ciklust, és utána ez alapján cselekedni, mert látjuk, hogy a világ olyan gyorsan változik, hogy folyamatosan át kell vizsgálni a terveket.
2: De azért egy beruházást nem lehet 6 hónap alatt megtervezni és kivitelezni. Akkor milyen együttműködést várnak el a beruházóktól vagy a fejlesztőktől? Hogyan képzelik a jövőt?
5: Igen. Hát azért ezt már nagyon sokan kimondták, és tudományos oldalról is, hogy a Balaton betelt. Tehát én azt kérném, vagy azt javasolnám a beruházók számára, hogy ezt a tudományos figyelmeztetést vegyék komolyan.
2: Milyen feltételekkel lehetne a magántulajdonú területeket kisajátítani az önök elképzelései szerint?
5: Igen. Természetesen ez nagyon fontos és nagyon súlyos kérdés a magán és a közérdeknek a viszonya. Ezt látjuk helyben is, egy-egy településen, amikor egy beruházás megvalósul, akkor esetleg megszűnik a helyeknek a kapcsolata a Balatonparttal, a Szabad Balatonpart megszűnik. De ugyanúgy igaz ez, hogy amikor sok-sok több beruházás,

0: 3:43. Múlt héten a fideszes és a KDNP-s ellenzéki országgyűlési képviselővel együtt nemmel szavazott Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke frakcióvezető helyettese arra, hogy meghallgassák-e Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság ülésén. Mivel a bizottság 6 tagú, a 3 nem, a 3 nem igen ellenében azt eredményezte, hogy nem hallgatják meg Orbán Viktort. Novák Előd akkor azt mondta, nem látja indokoltnak a korábbi kormányfő meghallgatását, és szerinte a meghallgatás jelenleg politikai vádemelés benyomását keltené. Itt van velünk Novák Előd, a Mi Hazánk mozgalommal elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az első ülésen, amikor a bizottság először összeült, Varga Judit, Balogh Zoltán és Kónya Endre akár többszöri berendelését is javasolta a bizottságnak, és azt is mondta, nem említett ugyan neveket, hogy másokat is érdemes lenne behívni. Politikusokra gondolt? Kikre?
1: Igen, azért javasoltam az elsődlegesen érintett Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán behívását, mert ők az igazán érintettek, és értem én, hogy van egy ilyen abszolút filmszínház, de még Magyar Péter sem állította azt, hogy Orbán Viktor közvetlenül felelős lenne a kegyelmi botrányban. Egyébként Orbán Viktor beidézésére nemmel szavazott a Tisza frakcióvezető helyettese, Mellétei Barna Márton is, egy másik bizottságban, egy másik hasonló vizsgáló bizottságban, a gyermekvédelem rendszer szintű válság feltáró vizsgáló bizottságban, ahol hasonló módon az ottani tiszás elnök javasolta néhány hete, hogy idézzék be Orbán Viktor, de annyira szakmaiatlan volt az elnök javaslata ott is, és a kegyelmi botrányt feltáró vizsgáló bizottságban is, hogy azt nem lehetett támogatni, tehát a Mi Hazánk mozgalom politikai filmszínház helyett érdemi vizsgálatokat támogatsak. Éppen ezért szavazta le például a mi bizottságunkban is 5:1 arányban a tiszás elnököt, tehát a saját tiszás képviselő társai is, amikor olyan időhúzó meghallgatásokat javasolt a legutóbbi ülésen, például 16 személy berendelését, ami én azt mondom, hogy kormánypárti obstrukciónak is nevezhető. Különösen annak fényében, hogy bár júniusban megválasztotta már a vizsgálóbizottság tagjait az országgyűlés, közel 1/4 évig nem is hívta össze a tiszás elnök ezt a bizottságot, miközben évvégéig be is kellene fejezzük a munkát.
0: Igen, ezért aztán koncentráljunk a feladatra. Mi lenne az a konkrét információ, ami miatt, vagy dokumentum, ami miatt ön Orbán Viktor berendelését indokoltnak tartaná?
1: Hát nyilvánvalóan Orbán Viktor sok mindenért felelős a politikában az elmúlt 16 évért. Mi az elszámoltatásnak soha nem vagyunk akadályai, sőt a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amelyik mindig mindenkinek a mentelmi jogának a felfüggesztésére szavaz elvi alapon, és el is törölnénk a mentelmi jogot. Ezt Magyar Péter is megígérte egyébként a kampányban, sőt legutóbb néhány hete azt mondta, hogy hát akkor legalább a közvádas esetekben töröljék el. Ezt a kompromisszumos javaslatunkat is leszavazták, miként a mentelmi jog általános eltörlését is, amit már a ciklus első ülés napján benyújtott a Mi Hazánk mozgalom. Tehát mi elszámoltatást szeretnénk, és hogyha valaki mondjuk Orbán Viktorra vall, úgymond, akkor természetesen meg lehet hallgatni Orbán Viktort is, de így önmagában politikai vádaskodás az szerintem nem elfogadható. Sokkal indokoltabb volna, és számomra sokkal fájóbb, hogy leszavazta a bizottság azt a javaslatomat, hogy hozzuk nyilvánosságra, vagy legalább vizsgáljuk meg az elmúlt évtizedek többi kegyelmi ügyét is, hiszen nagyon sok minden még titkosítva van, alapvetően ezek nem nyilvánosak, és hát például Balmazújváros fideszes polgármesterét is hiába ítélték el korrupciós ügyben, 5 év letöltendő börtönbüntetése még 2018-ban. Áder János korábbi köztársasági elnöktől kaphatott titokban kegyelmet, a mai napig is tisztázatlanul, és még ki tudja, hogy hány politikus bűnözőnek adtak kegyelmet, igen, melyek híre még nem szivárgott ki. Tehát én azt javasolnám, hogy a kegyelmi botrány feltáró vizsgálóbizottságban például ezeket vizsgáljuk meg, legalább zárt körben is, ami nagyon botrányos, akkor annak adjunk hangot. Erre nem volt hajlandó a vizsgálóbizottság, egyhangon leszavazták már az első ülésen az erre vonatkozó
0: egyelőre, ugye valószínűleg erre a Kónya Endrés kegyelmi botrányra összpontosítanak, mivel még ön is mondta, hogy nem annyira régen kezdtek el dolgozni a májusi megalakulás.
1: Igen, csak az a baj,
0: ellenére.
1: A kegyelmi ügyben még csak egy mondatot, hogy ez a bicskai homoszexuális pedofil botrány,

0: Azért is fájó számomra, mert például Balogh Zoltán meghallgatására várhatóan püspöki mandátum alatt már nem is fog sor kerülni. És miközben azért vállalta a felelősséget ezért Varga Judit, Balogh Zoltán, tehát a három fő felelős közül pont azt nem tudjuk meghallgatni, aki most úgy néz ki, hogy lemondás nélkül kitöltheti a püspöki mandátumát következmények nélkül. Nem volt olyan bátor, mint akár Varga Judit vagy Novák Katalin, tehát fájó számomra, hogy bár az első ülésen ezt már szorgalmaztam, egyfajta időhúzó obstrukciót látunk. Egyébként Magyar Pétert is ennyi erővel beidézhetnénk. Én magam javasoltam, bár nem elszavaztam én magam is rá, tehát szimbolikus volt a javaslat, tehát gondolják végig, hogy ha Orbán Viktort be akarjuk idézni, lehet, de akkor ennyi erővel hallgassuk meg Magyar Pétert is, hiszen ő is rendelkezhet olyan információkkal, mondjuk Varga Judit volt férjeként, akár egy titkos hangfelvétellel is rendelkezhet, amennyire őt ismerjük, akár ebben az ügyben is, tehát a kettős mércére kívántam csak ezzel rávilágítani.
1: Akkor ugyanilyen távolról szemlélve Magyar Péter még a vizsgálóbizottság megalakulása előtt Lévai Anikó érintettségéről is beszélt, és arról, hogy 2025. augusztusában még egy lengyel lapnak is azt mondta, hogy valójában az Orbán család egyik tagja van a kegyelmi ügy mögött, és májusban a 444 írt arról, hogy Lévai Anikó az elnöki kegyelmet kapó Kanyó Endre édesanyjával, valamint az erdélyi Mikes család a szoros kapcsolatot ápol, és Novák Katalin is ott volt Zabolán, Kónya Endre szülőfalujában. Ezek nem nyújtanak elég indokot arra, hogy Orbán Viktort meghallgassák?
0: Akkor Orbán Viktor feleségét kellene meghallgatni, ilyen javaslatot azonban még a Tiszás bizottsági elnök sem tett. Tehát nyilvánvalóan minden javaslat megfontolandó, de amikor már mindjárt vége a vizsgálóbizottság mandátumának, a legfontosabb személyeket még nem hallgattuk meg, pedig lehet, hogy szembesítésre, újbóli beidézésre is szükség volna a mások által elmondottakat követően. Tehát, és 16 olyan személyt javasolnak meg, akik az ügyel közvetlenül nem is érintetten, tehát mondjuk Orbán Viktort is egy több mint 10 évvel ezelőtti kitüntetés ügyébe hallgatnák meg, tehát egy közvetlenül nem is ide kapcsolódó ügyben. Tehát nyilvánvalóan létezik egyébként a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság, és sok minden mást kellene a gyermekvédelem tekintetében is vizsgálni, és ezt sajnos nem láttuk. Azonban, ha ott a Tiszás frakcióvezető helyettes mellétei Barna Márton sem szavazta meg Orbán Viktor beidézését, akkor szerintem elgondolkodtató, hogy ez mennyire valójában inkább egy zsigeri és szakmaiak vállalhatatlan javaslat. Éppen ezért jó lenne, hogyha érdemi munkát folytatna most már mindegyik vizsgálóbizottság.
1: Zárjuk is le akkor ezt a témát egy nagyon rövid válasszal arra, hogy tehát, hogyha valaki Orbán Viktor ellen vall a behívott, meghallgatott emberek közül, akkor ön is támogatja azt, hogy behívja a bizottság.
0: Igen, így van, sőt, akkor szembesítésre is szükség lehet. Ilyen vádat azonban egyelőre még Magyar Péter sem fogalmazott meg.
1: Menjünk egy másik témára. Október 6-án idén az Aradi Vértanúk emléknapján Szabó Attila, a Mi Hazánk vecsési önkormányzati képviselője, a Vecsési Andrássy Gyula általános iskolában tartott megemlékezésen mondott beszédet, amelyet a Szálasi Ferencnek tulajdonított mondattal zárt, azzal, hogy nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha. Ezt a rendezvényen 7-es diákok is hallották, és a Mi Hazánk belső vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy hogyan került ez az idézet a beszédbe. Mit tudni erről a vizsgálatról, van-e már eredménye?
0: Minket is váratlanul érte ez, bár Szálasi neve ugye nem hangzott el, csak egy tőle ismeretes idézet, és hát mivel van több mint, vagy hát közel 200 önkormányzati képviselőnk, illetve mandátumunk, ezért nyilvánvalóan minden önkormányzati képviselőnk munkájára nem tudunk előzetesen ilyen szintű befolyást gyakorolni, meg fogjuk vizsgálni ennek a körülményeit.
1: Ki fogja vizsgálni ezt?
0: Ebben Torockai László az illetékes, úgyhogy sajnos erről többet most így nem is tudok mondani.
1: Tehát akkor ő dönti majd el, hogy ki az, aki erre a kérdésre rá fog nézni. A párt azonban a Tisza kritikáját politikai támadásnak nevezte, és úgy gondolja, ahogy most ön is mondta, hogy a képviselőjük, a vecsési képviselőjük beszédéről előzetesen nem lehetett tudomása. Miért hangozhatott el ez az idézet, és hogy ki vállalja majd ennek a következményeit?
0: Hát nyilván van, aki elmondja, az vállalja ennek a következményeit. Ő azt mondja, hogy ez egy szövegkörnyezetből kiragadott mondat, és ahogy mondtam, nem is hangzott el, hogy kitől való ez az idézet. Szerintem sokkal fontosabb társadalmi problémák vannak ma Magyarországon, amivel foglalkozni kellene. Egy kicsit azt látom, hogy Facebook kormányzás zajlik Magyar Péter részéről is, egy politikai hangulatkeltés. Tehát értem én, hogy folyamatosan ezt mondta a kampányban, és mintha véget sem ért volna a kampány, most is ez megy tovább, hogy bilincs, bilincs, rács, rács, azonban nem látjuk egyébként az érdemi vizsgálatokat, például ezekben a vizsgálóbizottságokban sem. A magyar történelem legnagyobb bankrablása, az MNB 500 milliárdos kifosztása ügyében sem látunk érdemi vizsgálatot a vizsgálóbizottságban. Szerintem ezekkel a kérdésekkel kellene foglalkozni. Persze fontos az emlékezet politika is.
1: Sajnos véget ért az időnk. De... Novák Elődnek, a Mi Hazánk mozgalom alelnökének köszönöm, hogy rendelkezésünkre
0: állt. Köszönöm a lehetőséget.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Reklámot hallottak.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: 7 óra van, már is kezdődik a Krónika a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Deme Tímea és a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
4: A héten találkozhat egymással Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky.
3: Újabb lövedék csapódott a riádi nemzetközi repülőtér termináljába.
4: Visszatér a napos száraz idő.
3: Most pedig következnek a részletek. Talán már ezen a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, nyilatkozta Magyar Péter a finn Helsingin Sanomat napilapnak adott interjújában. A miniszterelnök kifejtette, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat hazánk és Ukrajna között.
4: Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvereket, és a fegyverszállítmányok áthaladását sem engedélyezi, miközben a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól már megállapodás született. A kormányfő hozzátette, az orosz energiafüggőség felszámolása hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter beszámolt a belpolitikai helyzetről is. Megerősítette, hogy az alkotmányban már legfeljebb 2 ciklusra korlátozták a miniszterelnöki megbízatást, a teljes alaptörvény újraírása pedig legalább 1 évet igénybe vesz, és a tervezetről népszavazást dönt majd.
3: Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés.
4: Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés.
3: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
4: A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválasztatja a parlament a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Újabb lövedék csapódott be tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, közölte a jemeni Huszik ellen harcoló szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője.
4: A találat a 4-es terminált érte. 1 ember meghalt, 11-en megsebesültek. A riádi nemzetközi repülőteret szombaton is támadás érte. Legkevesebb 12-en életüket vesztették, és 300-an megsérültek. Szaúd-Arábia az Irán támogatását élvező jemeni huszi lázadókat tette felelőssé a történtekért. A múlt héten legalább 4 támadás érte a riádi repülőteret.
3: A lengyel rendőrség őrizetbe vette azt a férfit, aki fenyegette Donald Tuskot és támadást tervezett ellene, közölte a lengyel belügyminiszter. Tegnap a biztonsági hatóságok egy lehetséges merényletről kaptak információt, ezért sürgős tanácskozást tartottak.
4: A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg.
3: Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében.
4: A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját.
0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
3: Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így ma hajnalban újraindulhatott a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat. A mostani munkáknak köszönhetően hamarosan visszaállítják a korábbi pályasebességet, ami javíthat a menetrend tarthatóságán.
3: Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig több mint 830 ezer magyar turista utazott Horvátországba, derült ki a horvát idegenforgalmi közösség legfrissebb adataiból. A magyar vendégek száma 12%-kal, a vendégészakáké pedig 10%-kal haladta meg 2025 azonos időszakának adatát.
4: Kis Róbert Trihár turisztikai szakújságíró szerint az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a magyarok utazási kedve továbbra is töretlen. Ezt a folyamatot a forint erősödése mellett az is segítette, hogy tengerpartjával Horvátország még mindig rendkívül vonzó úti cél a hazai utazók számára.
5: Az ottani Zimmerfrei az mindig is divatos volt a magyar turisták körében, most is nagyjából a fele az utazóknak ilyen beszáll meg. Ami viszont nagyon sokat emelkedett, az a szállodáknak a vendégforgalma, már főként a magyar turistákat illetően, tehát mi most már a négycsillagos szállodákat előszeretettel választjuk Horvátországban, és az utóbbi időben voltak is ott fejlesztések, úgyhogy a magyar vendégforgalom jelentősen növekedett a szállodai fronton, és itt azért a Horvátország komolyan erősödött.
3: Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonatú Kék Balaton elnevezésű édesség lett a Balaton sütije idén. A mindenmentes kategóriában a Balatoni Hab nevű desszert, míg a juniorok között a Balatoni Kert nevű alkotás bizonyult a legjobbnak.
4: A versenyre 27 desszerttel pályáztak a cukrászok, mondta a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője. Stadler Szentpéter Ildikó fontos célnak nevezte, hogy a régió ízeit megmutassák a közönségnek. A nevezők ezúttal is sokféle alapanyagból merítettek inspirációt.
6: Nagyon különböző alkotások érkeztek, legyen a szőlő, vagy dió, füge, bor, valaki még sört is tett a süteménybe, tehát olyan ízvilágot mutassanak meg nekünk a receptek, a történeteken keresztül, ami számukra Balatont jelenti. A felhasználhatóságot értékeltük, a textúrát, a küllemet, tehát több pontozás is volt a zsűri részéről, de elsősorban azt néztük, hogy van-e története.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. A listavezető Puskás Akadémia 1-0-ra nyert a címvédőgyőr otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában. A felcsúti együttes ezzel megerősítette a helyét a tabella élén. A fővárosi rangadón pontosztoszkodás volt. Kispest Honvéd Újpest 1-1, és a harmadik tegnapi találkozón az Alegerszeg hátrányból fordítva kiütéses 5-1-es sikert ünnepeltet hazai pályán a Nyíregyháza ellen. Az NB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2. Érdekesség, hogy mindkét csapat 9 emberrel fejezte be a találkozót. Az angol labdarúgó bajnokság, vagyis a Premier League 6. fordulójában rangadót rendeztek, a Liverpool a Manchester City-t fogadta. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik nem lépett pályára. Andon Iraola elmondása alapján a magyar válogatott csapatkapitánya kisebb combhajlító izomsérüléssel küzd. A Liverpool végül 3-0-ra kapott ki az Anfielden, Kerkez Milos végig a pályán volt. További eredmények a Premier League-ből: Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull Everton 2-2. Két magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek az osztrák bázisú jégkorongligában. A Fehérvár AV19 hiába egyenlített hazai égen kétszer is a Grácz ellen, a hosszabbításban végül a vendégek ütöttek gólt, a végeredmény 3-2. A Ferencváros sokkal simábban kapott ki az olimpia vendégeként 5-1-re. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
4: Új terelést építettek ki az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-ás autót csomópontja között. A 22-estől a 30-as kilométerig a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és a külső sávon halad a forgalom.
0: Időjárás.
4: Visszatér a napos száraz idő, délen lehetnek egész nap borongós területek. A szél sokfelé megélénkül, helyenként átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet délután általában 13 és 18 fok között alakul, késő este 8 és 12 fok közötti értékekre számíthatunk majd.
3: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel. A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy a héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij.
4: Akár már holnap megválaszthatják a vagyonvisszaszerzési hivatal 3 elnök helyettesét.
3: Befejeződtek a karbantartási munkák a déli pályaudvarnál. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
1: Műsor ajánló.
8: Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
9: Ha úgy hozza a helyzet, 50 kilós cementes zsákokat cipel az ötödikre. Egy lány, aki cementtel és paklival épített magának egzisztenciát. Janka, azaz a burkoló lány meséje. Család, szerelem, stiklik. A poligráf nem hazudik. Vendégünk Kovács Patricia, aki önálló este mutatja meg igazi arcát. Miért utazik mindig egyedül, és milyen emberként tér vissza az indonéz szigetvilágból? Kirchner Péter zenész azt mondja, a magány jót tesz neki.
8: Necces. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
2: 4:08 lesz, 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. A most következő órában lesz szó a jövő évi költségvetési tervekről, bevételekről és kiadásokról, arról, hogy hogyan szabályoznák a kárpátaljai magyar gyerekek anyanyelven történő oktatását, és arról is, hogy egyességet kötött Donald Trump és Vladimir Putin több millió tonna gázolaj szállításáról Oroszországból az Egyesült Államokba. Maradjanak velünk ebben az órában is.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Készül a 2027-es költségvetés, ami nagy feladat elé állítja a kormányt. A legnagyobb kérdés, hogyan lehet a jelentős költségvetési hiányt mérsékelni, úgyhogy közben megvalósuljanak a nyugdíj és szociális vállalások, valamint jusson pénz a közszolgáltatásokra és a gazdaság fejlesztésére is. Zsidai Viktor gazdasági elemző segít nekünk időről időre eligazodni a gazdasági kérdésekben, most is erre kérem. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
2: Ha már a nyugdíjat és a szociális vállalásokat említettem, kezdjünk egy számmal, 623 milliárd forint. Ez az egészségügynek juttatandó 500 milliárd forintos plusz forrás, és a nyugdíj minimum emelése, ami 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedik, ezen túl még a kis nyugdíjak sávos emelése, az árva ellátás és a rokkantsági ellátások, és az időskorúak járadékának emelése is együttesen. Ha megnézzük a gazdaság mai állapotát Magyarországon, lesz erre pénz, és honnan?
11: Hát igen, ez a, nem tudom, 64 milliárd dolláros kérdés, ahogy ezt szokták mondani, hogy ez hogy jön ki ez a szám, és erre mindannyian nagyon kíváncsiak vagyunk, akik a gazdasággal foglalkoznak, ugyanis a 2020 és 2026 között nagyjából egy nagyon-nagyon magas költségvetési hiánnyal működött Magyarország. Minden évben több ezer milliárd forinttal többet költöttünk, mint amennyi bevételünk van, és nyilvánvalóan ez nem fenntartható, tehát bárki, ezt mindenki tudja, hogyha van 100 forint bevételem és 110 forintot költök, akkor ez egy idő után nem fog működni. Úgyhogy Magyarország előtt van egy nagyon nagy feladat, hogy le kellene vinni ezt a költségvetési hiányt, miközben a Tisza kormánynak ugye vannak mindenféle vállalásai, amelyek közül úgy tűnik, hogy elkezd végrehajtani jó párat, amire pénz kell. És ugye az a kérdés, hogy honnan lesz erre pénz? Egyetlen olyan bevételi forrást mondott, tehát adóemelést a kormányzat, ami valamennyire ezt ellentételezi, ugye a vagyonadó, de az évente körülbelül 200 milliárd forint, ugye az előbb mondtuk, hogy itt 623 milliárd forint már is van kiadásként, tehát ez nem fogja ellensúlyozni, és a kormányzatnak az az ígérete, hogy annyira lecsökkenti a működési kiadásait, a korrupciót és az olyan dolgokra való költést, ami szerinte nem volt hatékony, hogy ebből ki lehet egyensúlyozni végül a költségvetést. Hát ez van bennem némi szkepszis, hogy ez mennyire fog működni, és ezért nagyon fontos, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy pontosan hogy tervezi ezt a kormány megcsinálni.
2: Látszik-e ezeken a tételeken, a már említett egészségügyi és nyugdíjkiadásokon kívül olyan kormányzati elköteleződés, amire még több pénz kellene, még jobban megterheli a költségvetést?
11: Hát igen, ígértek az oktatásra is évente 500 milliárd forintot, tehát arra mindenképpen kellene. De hát ugye az a baj, hogy eleve egy nagyon nagy hiányból indulunk, tehát hogy nagyon nehezen látszik az, hogy tudunk bármire többet költeni, anélkül, hogy jelentősebb összegeket beszednénk akár a vállalkozásoktól, akár a lakosságtól. Ugye a kormányzatnak az az ígérete, hogy ilyenre nem fog sor kerülni, emiatt tényleg nem marad más lehetőség, mint hogy az olyan jellegű kiadásokat, amik Megmondom, két dologra költött sokkal többet a magyar kormány az elmúlt sok-sok évben, mint amit a mondjuk környezetünkben levő országok költenek a kiadásaikból. Az egyik a saját működési költsége, tehát az adminisztráció, bürokrácia működési költségek, és a másik pedig az úgynevezett gazdasági ügyek. Tehát a magyar kormányzat nagyon sokat fordított gazdasági tevékenységekre, tehát behozzanak ide mindenféle cégeket, és egyébként ez egy valid, tehát ez egy működőképes dolog lenne, tehát lehet azt mondani, hogy az én kormányzatom az sokkal többet költ a gazdaság támogatására, mint a környező országok, ha nálam ugye ezért cserébe nagyobb a gazdasági növekedés, tehát lehetne ez. De hát azt láttuk, hogy sokkal többet költöttünk gazdasági tevékenységre, miközben a növekedés meg kisebb volt. Igen. Tehát nyilvánvalóan ebből lehetne vágni, mert ez nem volt egy hatékony dolog, tehát máshogy kellene ezt elkölteni, és hát én nagyon remélem, tehát de tényleg csak reménység van bennem, hogy ezt le lehet úgy vágni, hogy nem sérül Magyarországon ebben semmi, de hát ezt be kéne mutatni a kormányzatnak, és gondolom a következő hetekben ezt fogják próbálni bemutatni, hogy hogy tudják ezeket a költségeket levinni úgy, hogy abból nem lesz bármilyen áldozat.
2: Visszatérve a költségvetés tervezésére, egy elemző mit vesz észre először egy költségvetési tervben? Mire figyel, hogy milyen tulajdonságai, jellemzői vannak az új költségvetés?
11: Nyilvánvalóan szeretnénk látni azt, hogy azok a struktúrák, tehát ugye a magyar kormányzat az elmúlt években a többi országnál, akik körülöttünk vannak, kevesebbet költött jellemzően a szociális védelemre, tehát az ilyen szociális támogatásra, illetve az egészségügyre, sokkal többet költött kamatfizetésre, saját működésére és gazdasági ügyekre. Azt szeretnénk látni, hogy ez inkább a környező országok átlagához megy, de valójában mi is inkább csak abból tudunk kiindulni, hogy összehasonlítjuk az előző éveknek a bevételi terveit, meg a megvalósult bevételeit és kiadásait azzal, amit a kormány mond, és megpróbáljuk végig gondolni, hogy az egyéb gazdasági növekedés, inflációs várakozások tükrében, ezek reálisak-e ezek a számok. De azért elég nehéz ezt megítélni, hogy pontosan amiket számokat majd a kormányzat elő fog hozni, azokat mennyire tudjuk elhinni. Tehát, hogy azért nem olyan könnyű megmondani, hogy amit majd a kormányzat kihoz, az mennyire valós.
2: Mennyire kell egyensúlyozni a kormánynak politikai ígéretek és gazdasági realitások között?
11: Hát ugye a gazdaságpolitikai elmélet az azt mondja, hogy a választási ciklusnak az első kettő évében nem kéne nagyon sokat megvalósítani a kormányzatok vagy az ígéretekből, mert akkor kellene igazándiból pályára helyezni az országot. Inkább az első két évben adót szoktak emelni, költségeket csökkenteni, és az utolsó két évben szokták megvalósítani a kormányzatok a vállalásaikat. Hát most azt látjuk, hogy a Tisza kormány megpróbálja már a ciklus elején megvalósítani ezeket a vállalásokat. Ez azért elég veszélyes, mert ugye pont most lenne politikai tőke arra, hogy azt a elég rossz állapotú költségvetést rendberázza a kormányzat. Ugye a Medgyesi kormány próbálta meg 2002-ben rögtön a ciklus elején végrehajtani az ígéreteit, annak nem nagyon lett jó vége, úgyhogy én ettől egy kicsit tartok. Ugye az a baj, hogy általában, ahogy megy a ciklus, utána a politikai tőke, a támogatottság erodálódik egy kormánynak, és ha a végén kellene még kiigazítani, az már nagyon nehezen szokott menni. Úgyhogy szerintem ez egy veszélyes dolog, de hát reméljük, hogy van akkora tartalék. Tehát azt nem tudjuk, tehát hogy most összefoglaljuk, azt nem tudjuk, hogy az a ígéret, miszerint le lehet csökkenteni annyira a korrupciót és a rossz dolgokra, a hatékonytalan dolgokra költést, hogy azzal kijöjjön a költségvetésnek az egyensúlya, ez mennyire realisztikus. Szerintem ezt nincs ma Magyarországon, aki meg tudná mondani, hogy ez működni fog-e.
2: Hiszen még nincs vége a vizsgálatoknak mindenhol, amiből kiderülne, igen, hogy mekkora összegről beszélünk. A ígéreteknél maradva, és az adónál is részben, visszavezetik a katát is más feltételekkel. Megéri ez pénzügyileg a kormánynak?
11: Hát ez is biztos, hogy én azt gondolom, hogy a kormányzat azt ígéri, hogy ennek nem lesz jelentős költségvetési hatása, azért, hogyha megnézzük ezt az új katát, ez nagyon sokaknak vonzó lehet, tehát én azt gondolnám, hogy ez csökkenteni fogja a költségvetésnek a bevételeit, tehát hogy a költségvetésnek nem éri meg, az szinte majdnem biztos. Nyilván ez is egy ígéret volt, a kata egy fontos ígérete volt a kormányzatnak, és úgy döntöttek, hogy ezeket az ígéreteket elkezdik végrehajtani.
2: A vagyonadóra is visszatérve, ugye szóba került, hogy olyan 200 milliárd forintot becsülnek, azért volt egy korábbi GKI felmérés vagy kutatás, amely alapján azt mondták, hogy nem elképzelhetetlen a 300 milliárdos bevétel sem. Ezt hogy látja?
11: Lehetséges a 300 milliárd, különösen, hogy részben bizonyos külföldi magánszemélyekre is vonatkozik. Ugye nyilván kérdéses, hogy őket hogy fogják tudni majd ebbe becsatornázni. Elég széles is a bázis. Viszont ugye különösen az egy és mondjuk 3-4 milliárd forint közötti vagyonú embereknél azért van arra lehetőség, hogy szétosszák a vagyont, tehát a feleség kap, mondjuk ha valakinek van 3 milliárd forintja, a feleség kap 1 milliárdot, a legnagyobb gyerek kap 1 milliárdot, meg a fél is kap 1 milliárdot, és akkor már nincsenek benne. Tehát nem tudjuk, hogy mennyire fognak optimalizálni, hát gondolom azért fognak próbálni optimalizálni majd a szereplők. Valószínűleg a 200 az szerintem az menni fog. Nagyon optimális esetben kijön a 300, de hát ugye az előbb beszéltük, hogy már csak abból a két ígéretből, amit az interjú elején mondtunk, 500 milliárd az egészségügyi rész, 123 milliárd forint a nyugdíjakra, plusz ugye nem beszéltünk a tűzifaáfáról, az iskolakezdési támogatásról. Tehát ez a 200, akár 200, akár 300, ez nem fedezi csak ezeket sem. Úgyhogy ez biztos, hogy kevés lesz. Ez nem egy nagy bevételi forrása lesz a kormányzatnak, ez is inkább azért kell végrehajtani, mert ez egy kampányígéret volt.
2: Számos adat látott napvilágot a magyar gazdaságról az elmúlt napokban. Kijött egy 1,6%-os inflációs adat, egy 8,7%-os ipari termelési növekedési adat, és egy másik a fogyasztás 2,4%-os növekedéséről. Mit jelentenek ezek a számok?
11: Hát az azt jelenti, hogy Magyarországon van egy lassú gazdasági növekedés, de ami szerintem nagyon fontos, és ezért fontos a költségvetés is, hogy a gazdaság az alapvetően a hiten alapul. Tehát, hogyha a gazdasági szereplők, és ebben benne van a lakosságtól kezdve a vállalkozókig mindenki, azt gondolják, azt remélik, hogy jók az országnak a növekedési kilátásai, jól fog menni minden, akkor hajlandóak, nem tudom, venni egy új autót, nyitni egy új üzemet, és akkor, ha van hit a gazdaságban, akkor meg is valósul a gazdasági növekedés. Tehát ezek egy ilyen önmegvalósító körök tudnak lenni, és ezért is van az, hogy a gazdaságban több éves fellendülések, meg több éves mélyrepülések tudnak kialakulni. És ezért fontos a költségvetés, mert a költségvetés az alapja annak, hogy Magyarország a következő években bejusson az euróövezetbe. És Magyarországon szerintem a 2026-os választásnak egy nagyon fontos következménye az az, hogy Magyarország vissza akar térni ehhez az európai történethez, és ennek egy deklarációja vagy bemutatása az az, hogy mi belépünk az euróövezetbe, de ehhez nagyon le kell csökkenteni a költségvetési hiányt. Egyébként ez a saját érdekünkben is van, mert nem lehet azért folyamatosan sokkal többet költeni, mint amennyi bevételünk van. És csak azt akarom elmondani, lehet, hogy egy kicsit bonyolultan, vagy nem tudom, hogyan fogalmazok, de ha sikerül lecsökkenteni a költségvetési hiányt és visszakerülni egy európai pályára, akkor lesz gazdasági növekedés, alacsony lesz az infláció, lesz gazdasági fellendülés. De ez meg is tud törni ez az egész. És az egész történet alapvetően a költségvetésen áll vagy bukik, mert ha nem lesz hihető költségvetésünk, akkor nem jönnek befektetők, akkor a magyar vállalkozók sem mernek majd befektetni, mert azt mondják, hogy mégsem fog összejönni az euróövezeti csatlakozás, és akkor az egész meg tud borulni. Tehát itt az van, hogy mintha egy ilyen útelágazódás lenne, hogy így fogalmazzak. Az egyik az jó irányba vezet, és egy önerősítő pozitív folyamat, a másik sajnos egy önerősítő negatív folyamat, mert hogyha nem tudunk belépni az euróövezetbe, akkor drágábban fogunk kapni hiteleket, ha drágábban kapunk hiteleket, nagyobb a költségvetési hiány, akkor onnantól fogva, ha nagyobb a hiány, akkor nem jönnek a befektetők, ha nincs befektetés, akkor nem lesznek munkahelyek, ha nincs munkahely, akkor nincs elég adóbevétel a kormánynak, akkor még nagyobb a költségvetési hiány. Tehát Ezek egymásra épülnek sajnos mind pozitív, mind negatív irányba, úgyhogy ezért kell az elején, egy választási ciklus elején, és pláne pont most egy ilyen választás után rögtön egy növekvő pályára helyezni a gazdaságot, és ezért kellene egy viszonylag szigorú költségvetést rögtön az elején megcsinálni, hogy rákerüljünk erre a pozitív vágányra.
2: Csak egy rövid mondatos választ várok arra, hogy mi az utolsó határideje annak, hogy a jövő évi költségvetés kialakuljon?
11: Hát a jogi határidejét sajnos most így fejből nem tudom megmondani, de igazándiból október végéig ezt azért elő kellene valahogy állítani.
2: Nagyon szépen köszönöm Zsidai Viktornak, hogy segített megint eligazodnunk a gazdasági kérdésekben.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 7:30 lesz, 5 perc múlva. Házi őrizetben töltheti le egy éves büntetését annak a szerbiai csoportnak az egyik tagja, amelyik az áprilisi választás előtt a Magyarországot is ellátó gázvezeték közelében talált robbanóanyag miatt indult nyomozásban került elő. A német sajtó szerint a csoport két másik tagja orosz megbízásból készülhetett németországi robbantásra, és azt is vizsgálják, lehetette közük a lipcsei repülőtér elleni támadási kísérlethez. Briáska Dániel összefoglalója.
12: Gyanús tartalmú tárgyakat talált a szerb hadsereg a török áramlat rendszeréhez tartozó gázinfrastruktúra közelében még április elején, egy héttel a magyar országgyűlési választás előtt. Alekszander Vučić, akkori szerb elnök, közölte, hogy nagy romboló erejű anyag és a működéséhez szükséges gyutacsok voltak a gázvezeték közvetlen közelében. A volt államfő az eset után úgy fogalmazott, ha a feltételezett akció sikerrel jár, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna. Szijjártó Péter volt külügyminiszter a hírekre akkor úgy reagált, hogy az energiaellátás biztonsága elleni támadás nem más, mint a magyar szuverenitás elleni támadás, amit a leghatározottabban visszautasítanak. Orbán Viktor volt miniszterelnök, pedig még aznap összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.
13: A szerb elnök fel is hívta a miniszterelnök urat, mely szerint egy terrortámadás megelőzésében végezte kiváló munkát a szerb hatóságok.
12: Húsvét hétfőn Szijjártó Péterrel közösen Kiskun-Dorozsmán tartott sajtótájékoztatót a volt kormányfő, ahol bejelentette, katonailag megerősítik a török áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának védelmét.
14: Fontos ez a vezeték, ez a köldökzsinórunk. Ha ezt elvágják, akkor a magyar gazdaság megállt, és magyar családoknak a százezrei maradnak gázellátás nélkül. Ezért is súlyos az, ami Szerbia területén történt.
12: Nemrég újabb fejlemények derültek ki az esettel összefüggésben. A Szabad Európa Rádió balkáni szerkesztősége a napokban arról írt, elítélték annak a csoportnak az egyik tagját, amely a robbanóanyagot elhelyezte a szerb-magyar gázvezetéknél. A szerkesztőséghez eljutott bírósági határozatból kiderül, hogy a korábban büntetlen előéletű férfi a gyanú szerint Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta. Szeptember 8-án kötött vádalkut a szabadkai ügyészséggel és beismerte a bűncselekményt. A férfit egy év házi őrizetre ítélték. A részletekről Dusán Komárcsevicset, a Szabad Európa Rádió balkáni szerkesztőségének munkatársát kérdeztem. A DA monogrammal azonosított férfi 500 euróért vállalta el a harci drón szállítását. Azt azonban nem tudjuk, hogy a drónt hova juttatta el, mert a célállomás nevét az anonim bírósági határozatból törölték. Amit tudunk, hogy a férfi az ítélet szerint idén május 29-én sikeresen eljuttatta a drónt a kijelölt helyre, ahol átadta a csoport egy tagjának, hangsúlyozta az újságíró, aki kérdésemre elmondta azt is, nem tudni, hogy a férfinak köze lehet-e a magyarországi kampányhajrában a szerbiai gázvezeték mellett talált robbanóanyaghoz. A csoporthoz egyébként épp az a nyomozás vezetett el, amit ebben az ügyben indítottak. Dusán Komárcsevics azt is mondta, a hétfős társaságnak tagja két szerb férfi is, őket júniusban a magyar határ felé tartva fogták el. Az egyik férfi Danilo B., a másik Slobodan D. A német média szerint még vizsgálják, hogy közük lehetette az augusztusi lipcsei repülőtéri incidenshez. Ők jelenleg is börtönben vannak. A német sajtó szerint a két férfi kapcsolatban állhatott az oroszokkal, mondta az újságíró. A szerb hatóságok egyelőre nem erősítették meg a német sajtó értesüléseit arról, hogy a két férfi orosz titkosszolgálati megbízásból dolgozott volna. Dusán Komárcsevics hangsúlyozta, a bírósági dokumentum szerint nem lehet megállapítani azt sem, hogy a hétfős csoport terrortámadásokra készült volna Európában.
8: Közlekedés.
15: Jó reggelt kívánok! Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a város határtól a Szerencs utcáig lelassult az előrejutás. Az M5-ösön befelé az autópiactól szintén lassulásra kell számítani, csak úgy, mint a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt. Egyébként az Üllői úton befelé átépítés miatt mától a Ceglédi úttól szakaszosan útszűkületre kell számítani. Szintén csak lassan járható a 10-es főút Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főúton a Városhatártól a Pünkösdfürdő utcáig. Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és tovább a Budaörsi úton ugyancsak torlódásra kell készülni. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként szintén jelentős lassulást tapasztalhatnak. Varga Etele, BKK Info.
2: Fél nyolc, a rövid hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. Megoperálják 14. Leó pápát. Változékony, őszi időre számíthatunk. És most a részletek, a mikrofonnál Bordi András. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét. Már a héten Brüsszelben találkozhat a magyar miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Erről Magyar Péter beszélt a Helsingin Sanomat nevű finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, de fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Elődeihez hasonlóan a Vatikánvároshoz közeli Gemelli klinikán operáltatja meg magát. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Súlyos olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt, figyelmeztetett az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy német lapnak adott interjúban azt mondta, a szankciók megkerülésére használt orosz hajók rosszul karbantartottak és nincs megfelelő biztosításuk, ezért komoly környezeti veszélyt jelentenek. Hozzátette, az árnyékflotta az Ukrajna elleni háború finanszírozását is szolgálja. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 24 ember sérült meg, halálos áldozatokról nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Itthon változékony időnk lesz, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli országrészben tartósan borult marad az ég. A nyugat és dél-dunántúli területeken a déli órákig eső várható. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 13 és 18, késő este 8 és 12 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: Fél nyolc múlt 4 perccel jó reggelt kívánok, 60-tó Erika vagyok. Várhatóan a hét elején a napokban tárgyal az ukrán parlament a nyelvtörvényről, vagyis arról, hogy a nemzetiségek hogyan használhatják anyanyelvüket az oktatásban, az iskolai szünetekben és más iskolai tevékenységek során. A magyarországi választások után az új kormány olyan megállapodást kötött Ukrajnával, amely a kisebbségi jogok rendezéséhez kötötte a további uniós tárgyalások támogatását. Október 7-én a magyar kormány jelezte, hogy a kisebbségi jogi törvény elfogadása esetén kész tovább engedni az eljárást. Az uniós belső piacról és a versenyképességről szóló tárgyalási területek megnyitása ezért a jogszabály sorsától is függhet. Vagyis Ukrajnának fontos, hogy rendezze ezt a kérdést, ha előre akar lépni az uniós csatlakozási folyamatban. mégpedig nagyon hamar, hiszen a héten terveznek dönteni Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak újabb szakaszáról. De mi változik a korábbiakhoz képest, és miért fontos a kárpátaljai magyar kisebbségnek, hogy új szabályozás szülessen? Itt van a stúdióban Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok! Mi változik ezzel az új törvénnyel, már ha elfogadják, és már ha az eredeti változatot, mert hogy közben érkezett egy újabb javaslat is?
16: A kisebbség számára a legfontosabb az oktatás. A oktatáson keresztül tudjuk átadni az anyanyelvet, a kultúrát és a tudást a következő nemzedéknek. Emiatt a kárpátaljai magyarság története során, ugye 1918-tól folyamatosan kiállt és harcolt ahhoz, hogy megtartsa az oktatási rendszerét, és nem volt ez másképp a ukrán időszakban sem. Ugye a kezdetekben széles oktatási jogokat bírtunk, ami elegendő volt ahhoz, hogy iskolarendszerünket fönntartsuk, és 2017 után pedig az új oktatási törvények ezeket a jogokat jelentősen szűkítették, és azóta küzdünk azért, hogy ezeket a jogokat renoválják, helyreállítsák, és ebben bírtuk és bírjuk a magyar kormányzat támogatását, akinek ez alkotmányos kötelessége. És most érkezett az idő, amikor a jogaiknak egy részét úgy néz ki, hogy visszaadják. Az ukrán törvényhozás előtt van ez a törvénytervezet, amit vagy ma délután, vagy holnap valószínűleg tárgyalnak, és valószínűleg el fognak fogadni. Ezáltal visszaadnak nekünk olyan jogokat, amelyekkel korábban rendelkeztünk. Így például az, hogy újra lesznek nemzetiségi iskolák, tehát magyar tannyelvű iskolák. Újra lehet majd nem csak az órákon, hanem a szüneteken és a különböző rendezvényeken beszélni magyarul. És a dokumentációt is lehet majd magyar nyelven vezetni. És itt ez még kitér az iskola rendszernek a fennmaradására, az, hogy kevesebb létszáma is fenn kell tartani az iskolákat, illetve arra is, hogy anyanyelven lehessen érettségvizsgát tenni, és meg sok minden olyan dologra, ami apróságnak tűnik, de az iskolák megmaradása és az oktatási folyamat szempontjából rendkívül fontosak.
2: Egyre kevesebb magyar nemzetiségű él Ukrajnában. 2019 óta a becslések szerint megfeleződött az akkor 130-140 ezer magyar, és ebből ugye nyilván az következik, hogy a gyerek is kevesebb. Mit jelent ez a kislétszámú magyar nemzetiségi iskolák számára?
16: Ezt gyakran halljuk ezt a számot, de figyelembe kell venni azt, hogy Ukrajna lakossága is megfeleződött. Igen. Tehát ez egy szörnyű demográfiai kút, amiben Ukrajna csúszik bele. Ukrajna lakossága a legutóbbi népszámlálás idején még 47 millió, most csak becslések vannak természetesen.
2: Igen.
16: De akkor is 20-25-30-ra teszik, ami egy borzasztó dolog. És épp így ugye hasonló módon a kárpátaljai magyarságnak a létszáma is jelentős mértékben lecsökkent, részben a emigráció miatt, részben pedig amiatt, hogy a gyerekeknek a száma lecsökkent. Ez teljesen kihat az oktatásra és az oktatási rendszerünkre is, azonban a nagy válság az később fog bekövetkezni, most még azok vannak a gyerekek az iskolákban, akik még a békeidőben megszülettek, később ez valószínűleg romlani fog. De el kell mondanunk, az pozitív, hogy az elmúlt háborús időszakban Kárpátán egyetlen egy magyar iskola és egyetlen egy magyar osztály sem zárt be. Azt jelenti, hogy minden községben megmaradtak azok az iskolák, amelyek korábban voltak és óvodák. Ez rendkívül fontos, hiszen tudjuk azt, hogy egy közösség számára egy iskolának a megszűntése az a közösségnek a felbomlását jelenti. Örülök annak, hogy Kárpátaljában ez a folyamat még nem zajlik, tehát iskoláinkat, osztályinkat sikerült megőrizni.
2: Az új törvény elfogadásával megoldódik-e a magyar és az ukrán nyelvtudás között érzett konfliktus? Ugye eddig azért erőltették azt, hogy ukránul tanuljon mindenki, mert hogy azzal a munkaerőpiacon, felsőoktatásban jobban helyt tud állni. Most ezek a veszélyek nem állnak fenn?
16: Én nem tudom, hogy voltak-e ilyen veszélyek egyáltalán. Szerintem ez egy ürügy volt ezzel kapcsolatban, amelyen tudjuk azt, hogy kárpátaljai magyarság egy tömbben él, emiatt ugye az ukrán nyelvnek az oktatását úgy kellett, hogy úgy kell megszervezni, mint egy második nyelvét. Nagyon rossz volt az a módszer, hogy olybá vették az első osztályos gyerek számára, hogy ő már tud ukránul, és emiatt úgy tanították, mintha az anyanyelvét tanították volna, és ezzel pontosan ellenkező hatást értek el, az, hogy nem igazán volt sikeres az ukrán nyelvnek az oktatása. Ezt a szakemberek számos alkalommal figyelmeztettek arra, hogy ez a módszer nem lesz megfelelő, és azt hiszem, hogy ezzel a törvényen eljut a dolog odáig, hogy valóban egy olyan módszert alkalmazzanak az ukrán nyelv oktatásához, amely valóban lehetővé teszi azt, hogy egy más anyanyelvet bíró gyermek megtanuljon megfelelőképpen ukránul. Egyébként ukrán nyelvből érettségvizsgát kell tenni, és természetesen a tanulóknak a döntő többsége ezt letette, és leteszi ma is. Másképp is az, hogy számukra nehezebb volt így módon megtanulni az államnyelvet.
2: A magyar kormány még júniusban egy 11 pontos megállapodást kötött Ukrajnával, ugye az uniós csatlakozás folytatásának a támogatására. Milyen konkrét garanciákat kaptak Kijevtől, és az oktatáson túl milyen területeket érint ez a megállapodás?
16: A nyelvi területeket érti, a kisebbségek az összes kérdését érinti ez a megállapodás, és arra törekszik, amit mondtam, ami a kárpátiai magyarság is törekedett mindig, hogy azokat a jogokat, amik korábban rendelkezünk, azokat állítsák vissza. Ez a 11 pont ezeknek a kérdéseket nagy többségét rendezné. Most az oktatási kérdésekre kerül sor ez a törvény elfogadásával, és később pedig azt hiszem 27-es határidővel pedig az egyéb nyelvi és képviseleti kérdéseknek a rendezésére. A garanciákat illetően két dolog van. Az egyik az, hogy tart Ukrajnának a európai integrációs folyamata, és Magyarországnak számos olyan lehetőség lesz a jövőben is, hogy ennek keretében megpróbálja őket rávenni arra, hogy azt, amit megígértek, teljesítsék. Illetve azáltal, hogy az a szerződés része lett az európai csomagnak is, itt az Európai Unió kezében is vannak olyan lehetőségek, amelyek ezt lehetővé teszik, hogy ezt figyelembe kísérjék, ezt a dolgot. Másrészt pedig jó lenne, hogyha az ukrán államnak a politikája ezzel kapcsolatban megváltozna, és nem ilyen kényszerek hatására, hanem valójában a saját állampolgári jogainak a kiszértésre miatt adná vissza azokat a jogokat, amelyek korábban elvettek a kisebbségektől.
2: Hogyan látja, van arra esély, hogy az ukrán-magyar viszony nem kényszer hatására is jobbá válhat? Hiszen azért a múltban nem volt minden felhőtlen.
16: Hát a múltban, régmúltban azért nagyon sok mindent tett Magyarország Ukrajna függetlenné válásáért, valamikor 1991-ben, amikor elismerte az első alapszerződést, kötötte vele, és elősegítette például a vízummentességet, és nagyon sok mindent, rengeteg humanitárius segélyt adott Ukrajnának. Szerintem erre mindenképpen van lehetőség, de ezen dolgozni kell.
2: Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, a magyar kisebbség és az ukrán viszony magán Ukrajnán belül, hogy ez változhat ezeknek a kényszer intézkedéseknek a hatására?
16: Nyilván arról van szó, hogy változnia kell ezeknek a viszonyoknak. Nem lehet az országban, hogyha békét akarunk a jövőben, és belső biztonságot, akkor másképp kell hozzáállni a kisebbségeknek a kérdésköréhez, és biztosítani kell azokat az alkotmányos jogainkat, amelyet az 1996-os alkotmány számunkra megadott. Másrészt pedig ezek a ukrajnai kisebbségek, ugye románok, magyarok, lengyelek, ezek az anyaországaikkal való jó viszonynak és egyik előfeltétele az, hogy ezek a kisebbségek jól érezzék magukat Ukrajnában.
2: Honnan lehet majd tudni, hogy sikeres volt ez az oktatási törvény? Mi lesz a konkrét eredménye, amikor elégedettek lesznek?
16: Nyilván, hogy a békével lennék elégedettek elsősorban, ami még távol van. Az, hogy lesz egyfajta stabilitás és megnyugvás a magyar iskolákban. Például az, hogy nem kell félni attól, hogy a rendezvényekkel, majd például a szünetben magyarul beszélek, lehet a dokumentációt vezetni, a vizsgák stabilizálódnak, és az, hogy lesz egy olyan intézmény, mint a magyar tannyelvi iskola. Azt hiszem, ez fontos a tanárok és a diákok számára is.
2: Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének köszönöm szépen, hogy eljött.
16: Köszönöm szépen.
8: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
2: 3:48 lesz 2 perc múlva. 24 óra alatt 1000-nél is több magyar zenész, dalszerző és előadó írta alá az Artisius és az Előadó Művészi Jogvédőiroda Egyesület által kezdeményezett AI manifestót. A generatív mesterséges intelligencia kultúrára gyakorolt káros hatásaira figyelmeztető kezdeményezés az országgyűlés elé kerülhet. Márta Renátó összeállítása.
17: Az Artisius és az Előadó Művészi Jogvédőiroda Egyesület, másként EI, szerint sürgős, minél előbbi törvényalkotásra és össztársadalmi fellépésre van szükség a generatív mesterséges intelligencia kultúrára gyakorolt káros hatásaival szemben. Bár egyelőre még csak aláírásgyűjtés zajlik, a két előadó művészeti jogvédőiroda az észrevételeket hamarosan hivatalos keretek között is közreadja. Az AI manifestót szándékosan a dalszerzők napjára időzítve, október 8-án hozták nyilvánosságra, mondta el műsorunknak Tóth Péter Benyámin, az Artisius üzleti transformációs igazgatója.
18: Október 8-án a dalszerzők napján indítottuk útjára a AI manifestót, ami magyarul a mesterséges intelligencia kiáltvány tulajdonképpen, és ezt az Artisius, mint a dalszerzőknek a képviselője, és az előadó művészi jogvédő iroda, aki a ebből a szempontból a zenészek, előadóknak a képviselője közösen indította el. A címe az az, hogy együtt az emberi értékért, és én azt gondolom, hogy ez önmagában tulajdonképpen ez a rövid mondat az egész manifestó lényegét összefoglalja, hogy arra szeretnénk törekedni, és arra kérjük a jogalkotót, hogy ezt támogassa, hogy a mesterséges intelligencia a zenei világban megmaradjon egy támogató technikai eszköznek, de ne vegye át az emberi értéket, az emberi szerepet ebben a folyamatban. Nagyon sok szerző, nagyon sok előadó írta alá, és itt valóban azt lehet mondani, hogy a komoly zenétől, a könnyű zenének különböző ágáig, egy nagyon széles kör írta alá, Bródi János, Beck Zoltán, de komoly zenei világból is például mondjuk Pánkövi Gyula vagy Madarász Iván, tehát egy nagyon széles kör, aki aláírta ezt a kiáltványt.
17: Egyebek közt azt kérik, hogy a generatív mesterséges intelligencia betanítása ne történhessen meg a szerzők és előadók engedélye nélkül. A zenegenerátorok ne utánozhassanak nevesített szerzőt és előadót a művész engedélye nélkül. A javaslatokat eljuttatják a döntéshozóknak, mondta Tóth Péter Benyámin.
18: Van egy olyan közös megélésünk, én azt gondolom, hogy itt a periférián, Európa perifériáján, hogy nekünk ezekre a nagy történésekre nincsen rá hatásunk. Ez a kiáltvány az ebből az apátiából akarja kirángatni a döntéshozót, a törvényhozót, mert azt gondoljuk, hogy helyi törvényekkel a káros hatásokat lehet csökkenteni, bizonyos területeken akár meg is lehet szüntetni.
17: Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes, zeneszerző és szövegíró, aki szintén aláírta a kiáltványt, úgy látja, a zeneipart különösen érzékenyen érinti a mesterséges intelligencia térnyerése.
19: A zenei produkciók digitalizálásában és terjedésében mindig is élen járt az internet és mindenfajta modern technológia. Mondhatnám azért, mert hogy zenét mindenki nagyon szeret hallgatni, de az, hogy a zene létrejöjjön, ahhoz kellenek a zenei alkotók, a zeneszerzők, szövegírók, és persze a zenei producerek, meg az előadók is, de a zenei felhasználások területén egyre inkább úgy tűnik a hétköznapi felhasználónak, mint hogyha a zenét bárhol és bármikor el lehetne érni minden ellenszolgáltatás nélkül, és ezt a mesterséges intelligencia megjelenése hihetetlen módon fokozza azt, hogy valaki más által már egyszer megért zenei minőséget eltulajdonít, és a magáénak tünteti fel. Ezt a mesterséges intelligencia olyan hihetetlen nagyságrendűvé alakította át, hogy egy bizonyos gondolat menet végén akár azt is mondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia az nem más, mint egy hihetetlen

0: egy reprintjére hivatkozni, és az, hogy engedély nélkül használják nagy zeneszerzők műveit ezek a zenegenerátorok, és előállítanak belőle valami olyan tartalmat, ami hasonlít hozzá, ezt nagyon aggályosnak tartom.
1: A kérdés nem csupán anyagi, de erkölcsi természetű is. Ismét Fehér Zsombort hallják.
0: Anyagi módon is megkárosítja, de én személy szerint és a kerekesben zenészei sem az anyagi haszonszerzés céljából közelítettek soha a zenéhez, hanem mint egy kreatív művészeti alkotás, és ezt is látom sérülni a zenegenerátorokon. Én nem tartom károsnak azt sem, hogy az ember mesterséges intelligenciát használ, hiszen ez egy régi vágya az emberiségnek. Pusztán féltem azt a kreatív folyamatot. Az ember, hogyha átél egy olyan zeneírási folyamatot, ami elindul egy apró kis ötletből, és abból kifejlődik egy nagyon komplex zenei alkotás, az a folyamat, amiért érdemes élni, vagy amiért érdemes alkotni.
1: A kiáltványban az áll, idézem. Mi, akik zenét, szöveget és dalokat szerző, és azokat megszólaltató alkotók és művészek vagyunk, már a mindennapokban érezzük, hogy az AI generált művek felhígítják az emberi kultúrát. Utánzó képességükkel gyors ütemben rontják a művész közönség viszony hitelességét, a szerzők és előadók engedélye nélkül használják fel az eddig felhalmozott emberi tudást és műveket. Valamint a zeneközvetítési csatornák elárasztásával veszélyeztetik a zenészek megélhetését. Olvasható az Artisius és az Előadó Művészi Jogvédőiroda Egyesület közös felhívásában.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
3: 8 óra lesz 10 perc múlva. Egyességet kötött Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Oroszország akár több millió tonna gázolaj szállítását vállalta az Egyesült Államokba a közeljövőben. A lépés világszerte felháborodást váltott ki. A legtöbben nem értik, miért kellett az eddig szankciókkal sújtott Oroszországtól beszerezni a gázolajat. Valóban szükség volt-e erre a lépésre, és mindez hogyan érinti az orosz-ukrán háborút? Itt van a vonalban Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány szenior elemzője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Miért volt Trumpnak szüksége gyorsan erre a gázolajra?
4: Jelenleg az Egyesült Államokban felkészülési időszak van az úgynevezett féléves vagy időközi félidős vagy időközi választásokra. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban a képviselőházban félidőszak, tehát 4 éven belül lecserélődnek a képviselői helyek, tehát 2-2 évente van választás, nem minden körzetre, ebben van egy bizonyos elcsúszás, és ebben az időszakban fontos az, hogy a kormányon lévő republikánus párt fel tudjon mutatni olyan pozitív gazdasági eredményeket, amelyek segíthetik a választási eredményeket, és most azt látjuk, hogy a magas üzemanyagárak miatt több szektor is szenved, például a mezőgazdaság, vagy a logisztika szállítmányozás, de a hétköznapi emberek mindennapi életét is érinti azt, hogy a dízelára rendkívül magas.
3: Számítások szerint ez az Oroszországból megegyezett mennyiség nem is nagy mennyiség az Egyesült Államok alig egy napi felhasználása, akkor mit demonstrál ez a döntés?
4: Azt érdemes látni, hogy az Egyesült Államok javarészt belföldi kereskedelmen belül oldja meg a dízelnek az előállítását és fogyasztását. Nagyjából 5% alatt van az a mennyiség, amelyet exportból fedeznek. Ez az exportból fedezett mennyiségnek nagyjából a fele lehet, amit most engedélyeznek, hogy akár Oroszországtól megvásárolhatnak. És ez Oroszország számára viszont segítséget jelent, hiszen dollárhoz tud jutni, de érdemes a kérdésnek azt a részét is vizsgálni, hogy Oroszország tudja-e teljesíteni ezeket a feltételeket.
3: Igen, tudja-e, mert láttunk már olyan felvételeket, hogy emberek benzinkutaknál sorba, vagyis autósok benzinkutaknál sorba állnak, mert nincsen üzemanyag.
4: Így van. Az történt Oroszországban, hogy olyan súlyosan megsérültek a gázolaj előállításához szükséges kapacitások, hogy nagyjából a termelés a felére eshetett vissza. Emiatt a belföldi üzemanyag kiszolgálást is korlátozni kellett, és voltak olyan időszakok, amikor exportra sem termeltek. Viszont Oroszországnak van olyan lehetősége, hogy a szomszédos régióknak a finomítóiból szerezzen be dízelt, ezzel alatt érthetjük Fehér Oroszországot, vagy ázsiai partnereit Oroszországnak, ahonnan vissza tud vásárolni akár Oroszországból származó kőolaj termékeket, amelyeket például Fehér Oroszországban vagy Ázsiában finomított.

0: gyártottak, és lett belőle dízel.
1: Mennyi feleslege lehet Oroszországnak, mert akkor, ha csak a vezetékek állapota miatt nem tud ellátni, akkor valahol kell lennie egy olajtartaléknak?
0: Érdemes azt is látni, hogy Oroszország nem vezetékeken szokott elsősorban dízeltermékeket a világpiacra juttatni, hanem hajók segítségével, akár 80%-ban is képes ilyen módon kijuttatni, ha teljes kapacitással üzemelnek a dízeltermelő egységek. De jelenleg azt látjuk, hogy elsősorban nem a saját forrásaira fog tudni támaszkodni, hanem azokra a partnerországokra, amelyeket az imént említettünk, akár Fehér Oroszország, akár Belső Ázsiai országok.
1: Ez a gazdasági lépés, ami az egyesség Putyin és Trump között, nagyon sok politikai kérdést is felvet. Azt már említettem a bevezetőben, hogy nagyon sok európai vezető értetlenül áll a történtek előtt. Sőt, ma kiderült, hogy Európa nagyon sok vezetőjét vagy külpolitikusát felhívták Amerikából, és hírszerzési bojkottal és fegyvereladások felfüggesztésével fenyegették meg Ukrajnát, hogyha Kijev nem állítja le az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat. Zelenszkij azt mondta, hogy ő hajlandó erre, hogyha Putyin sem támadja az energetikai létesítményeket. Milyen gazdasági következménye lehet ezeknek a vitáknak?
0: Ezeknek a vitáknak olyan típusú, akár nem csak gazdasági, hanem nemzetközi politikai következménye is van, hogy kialakult a nyugati szövetségesi rendszeren belül egyfajta törésvonal az Egyesült Államok és európai szövetségesei között, de akár Kanadát is ide sorolhatjuk. És ezek az országok az elmúlt időszakban próbálták az egymás közötti kereskedelmet is erősíteni, így Kanada és Európa között is szorosabbra fűzni a kapcsolatokat. Az Egyesült Államok pedig a világ többi tájával próbál meg nyitottabb kapcsolatokat ápolni. Nyilván ebben is van egy hullámzás, hogyha az elmúlt időszaknak a híreit követjük, akkor itt folyamatos vámháborúról, illetve a vámoknak az emeléséről van szó. Egyébként ez fontos kérdés lesz majd az orosz dízel esetében is, hogy az Egyesült Államok mit fog kezdeni azokkal az 500%-os vámszintekkel, amelyeket jelen pillanatban kivet az orosz kőolajtermékekre, és ebben az esetben vízválasztó lesz az is, hogy az Egyesült Államok kivezeti ezeket a vámokat, vagy sem.
1: Befolyásolhatja-e ez az egyesség és ez a szállítás a gázolaj nemzetközi árait, árképzését? Csökkenhet-e a dízel és a nyersolaj ára?
0: Jelenleg rendkívül magas árakat láthatunk a nemzetközi piacokon, bőven 100 dollár fölötti szinteken jár a dízel. Ennek elsődleges oka nem is az orosz-ukrán háború, hanem a közel-keleti krízis, és Európának ezzel az elmúlt időszak egyik legfontosabb beszállítója esett ki, és ebben a tekintetben azért ez a jelenlegi korlátozás feloldás nem hoz érdemi változásokat. Ez nem éri el a világkereskedelem 1%-át sem, ez a mennyiség, amelynek a feloldásáról most beszélünk. És ebben a tekintetben bizonyos enyhülés várható, de valószínűleg a piacok nem fognak jelentős enyhülést beárazni.
1: Változhat bármi a hormuzi szorosban ennek a bejelentésére, ennek az egyességnek a bejelentésére?
0: A két egyezmény között ilyen módon nincsen összefüggés, de érdemes lesz majd figyelni az eseményeket, hogy Donald Trump hogy alakítja a politikáját, mennyiben befolyásolja őt az, hogy a republikánus párt népszerűségét magas szinten tartsa, vagy helyrehozza, és hogy ezek az események abba az irányba mutatnak-e, hogy a közel-keleten is próbáljon valamiféle kompromisszumra jutni.
1: Sokan azt találgatják, hogy milyen viszony van most Trump és Putyin között, hogyan engedhetett ekkorát Trump Putyinnak? Mivel jár most ez az egyesség, mit nyer rajta Oroszország és Putyin?
0: Lényegében itt nincs szó hatalmas nagy engedményről, hiszen az Egyesült Államoknak, hogyha a teljes éves dízel felhasználását nézzük, akkor ez maximum 2-2,5%-ot jelent, a világpiac szempontjából pedig egy bőven 1% alatti többletmennyiséget jelent ez az egyezmény. Tehát ilyen szempontból nincs szó arról, hogy hatalmas nagy engedményt tett volna Donald Trump. A másik nagyon-nagyon fontos kérdés pedig az, hogy mit fognak kezdeni az orosz kőolajtermékekre kivetett vámokkal, hiszen enélkül lényegében semmit sem ér ez az egyezmény.
1: Németh Viktóriának, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjének köszönöm szépen, hogy segített eligazodni az orosz-amerikai olajegyezmény ügyében, és az ezt övező politikai és gazdasági körülményeket megérteni. Köszönöm szépen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu
2: 199, 98, 97.
3: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: 8 óra van, mindjárt kezdődik a Krónika a legfrissebb hírekkel.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Deme Tímea és a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
8: Európai politikusok is bírálják az amerikai orosz olajegyezményt.
7: Az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés.
8: Visszatér a napos száraz idő.
7: Most pedig következzenek a részletek. Több európai politikus is élesen bírálta az amerikai orosz üzemanyag megállapodást.
8: A német külügyminiszter szerint Európának stabilitásra van szüksége, és a kontinens továbbra is Ukrajna, valamint az ukrán elnök oldalán áll. A brit védelmi miniszter közölte, London nem támogatja a megállapodást. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olajegyességet a cseh kormányfő is, aki szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már az eheti uniós csúcson. Donald Trump és Vladimir Putyin a múlt héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat.
7: Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszky.
8: Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Az idei költségvetési hiány cél a GDP 7,5%-a marad, mivel a túlározások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, közölte a pénzügyminiszter.
8: Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is.
7: Az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, mivel 2020 és 26 között nagyon magas költségvetési hiánnyal működött Magyarország, ezért a kormány egyik legnagyobb feladata ennek csökkentése lesz.
8: Az elemző hangsúlyozta, a kormány több vállalást elkezdett megvalósítani, a kérdés viszont, hogy honnan lesz ezekre elegendő forrás.
9: Egyetlen olyan bevételi forrást mondott az adóemelést a kormányzat, ami valamennyire ezt ellentételezi, ugye a vagyonadó, de az évente kb. 200 milliárd forint, ugye az előbb mondtuk, hogy itt 623 milliárd forint már is van kiadásként, tehát ez nem fogja ellensúlyozni, és a kormányzatnak az az ígérete, hogy annyira lecsökkenti a működési kiadásait, a korrupciót és az olyan dolgokra való költést, ami szerinte nem volt hatékony, hogy ebből ki lehet egyensúlyozni végül a költségvetést. Hát van bennem némi szkepszis, hogy ez mennyire fog működni, és ezért nagyon fontos és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy pontosan hogy tervezi ezt a kormány megcsinálni.
7: A Balaton betelt, a part több mint 50%-át beépítették, pedig minden egyes beruházással gyengül a tó természetes védekező képessége, fogalmazott a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke Felkelő című műsorunkban.
8: Iger Ákos emlékeztetett, négy másik civil szervezettel közösen indították el az SOS Balaton mozgalmat, amelyhez már további 30 szervezet csatlakozott. A kormányhoz és az érintett országgyűlési képviselőkhöz fordultak egyebek mellett azzal, hogy helyre kell állítani a károsodott partszakaszokat.
10: Hogy a feladat olyan sürgős, hogy a konkrét intézkedéseket el kell kezdeni, felül kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokat, kell vagy lehet-e bármilyen lépést tenni ezeknek a megállítására. A természetközeli partszakaszokat meg kell védeni, sokkal szigorúbb szabályokat kell hozni. Készült egy vízparti terv. A BATÉK ennek felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek, és szükségesnek tartjuk egy balatoni védelmi alap felállítását, mely lehetővé teszi, hogyha esetleg azt látjuk, hogy egy konkrét beruházás akár a tó egész ökológiai állapotát veszélyezteti, akkor azt az állam megvásárolhassa.
7: A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítványhoz érkező hívások is azt mutatják, hogy a fiatalok nincsenek jól. Erről a szervezet szakmai vezetője beszélt ugyancsak a Kossuth Rádió reggeli műsorában, annak kapcsán, hogy egy nemzetközi felmérés szerint a 18 és 24 év közöttiek mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van.
8: Reményiné Csekő Borbála elmondta, a megkeresések alapján a szorongás, a félelem, az általános lehangoltság, valamint a magány érzése és a depresszív tünetek évek óta egyre több fiatalt érintenek. Hangsúlyozta, sokkal többen fordulnak hozzájuk öngyilkossági gondolatokkal, mint 5-6 évvel ezelőtt, és egyre több az önsértéssel kapcsolatos eset is. Hozzátette, a segítséget kérőknek konkrét szakmai támogatást is tudnak nyújtani.
11: Minden olyan helyzetben, amikor valami olyan veszélyeztető körülmény derül ki a beszélgetésből, amiről úgy érezzük, hogy felnőtt segítség nélkül nem fogja az a gyerek megoldani, akkor felajánljuk azt, hogyha ő lemond az anonimitásáról, akkor mi szervezünk számára segítséget. Ez van, hogy gyermekvédelmi jelzést jelent, van, hogy szakemberekkel való konzultációt.
7: Évről évre egyre több szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
8: Még 2024-ben csak nem 10 000 alkalommal kellett kivonulniuk a szakembereknek, idén, csak szeptember végéig, már több mint 14 000 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzesetekhez. 3-an életüket vesztették, 111-en pedig megsérültek. Dóka Imre helyettes szóvivő elmondta, a száraz időjárás miatt országszerte jelentősen nőtt a szabadtéri tűz kialakulásának esélye. Többségüket emberi gondatlanság vagy figyelmetlenség okozza, de gyújtogatásra is van példa.
12: Csongrád-Csanád megyében elfogtak egy férfit, aki a gyanú szerint másfél hónap alatt legalább 58 alkalommal gyújtogatott a megyében, és például itt is komoly károkat okozott az elkövető, hiszen maga szabadtéri tűz például autókereskedő telephelyet érintett, illetve Dunaföldváron vettek őrizetbe egy embert, aki szintén legalább 5 alkalommal szándékosan okozott tüzet szabad területen.
8: Dóka Imre a tűzvédelmi szabályok betartásának fontosságát is hangsúlyozta. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a szabályokról a Katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintó hallják. A listavezető Puskás Akadémia 1-0-ra nyert a címvédő győr otthonában a labdarúgó OTP Bankliga 9. fordulójában. A felcsúti együttes ezzel megerősítette a helyét a tabella élén. A fővárosi rangadón pontosztaszkodás volt. Kispest Honvéd Újpest 1-1, és a harmadik tegnapi találkozón a Zalaegerszeg hátrányból fordítva kiütéses 5-1-es sikert ünnepeltet hazai pályán a Nyíregyháza ellen. Az NB2-ben Csákvár Kecskemét 1-2. Érdekesség, hogy mindkét csapat 9 emberrel fejezte be a találkozót. Az angol labdarúgó bajnokság, vagyis a Premier League 6. fordulójában rangadót rendeztek, a Liverpool a Manchester City-t fogadta. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik nem lépett pályára, Andoni Iraola elmondása alapján a magyar válogatott csapatkapitánya kisebb combhajlító izomsérüléssel küzd. A Liverpool végül 3-0-ra kapott ki az Anfielden, Kerkez Milos végig a pályán volt. További eredmények a Premier League-ből, Crystal Palace Nottingham 3-1, Hull Everton 2-2. Két magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeztek az osztrák bázisú jégkorongligában. A Fehérvár AV 19 hiába egyenlített hazai égen kétszer is a Grácz ellen, a hosszabbításban végül a vendégek ütöttek gólt. A végeredmény 3-2. A Ferencváros sokkal simábban kapott ki az olimpia vendégeként 5-1-re. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Közlekedés.
8: Két mikrobusz karambolozott az M3-ason a főváros felé a Galga pihenő közelében. A 44-es kilométernél a járművek a belső sávot foglalják el, a forgalom a külső sávon halad. A torlódás már csak nem 3 kilométeres. Aki teheti, annak érdemes az 51-es jelű kerekharaszti csomópontból letérnie a strádáról, majd a 39-es jelű bakcsomópontban visszahajtani.
0: Időjárás.
8: Visszatér a napos száraz idő, délen még lehetnek egész nap borongós területek, a szél sok felé megélénkül, átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 8 és 12 fok között alakul.
7: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy választások lehetnek Ukrajnában egy 60 napos tűzszünet esetén, jelentette be az ukrán elnök.
8: Várhatóan a GDP 7,5%-a marad az idei költségvetési hiány cél.
7: Egyre több szabadtéri tűzesethez riasztják a tűzoltókat. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor, krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
5: Műsorajánló.
0: Napközben.
14: Fenntartható felújítás. Milyen szerepe van a megfelelő burkolatok kiválasztásának a városi hőszigetek csökkentésében? Október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja. Autós rovatunkban arról beszélünk, hogyan vásároljunk használt autót, október 11-e pedig a lánygyermekek világnapja. Ezüst gazdaság. Mi történik, ha az 50 pluszos lesz az egyik legfontosabb generáció? Hogyan alakul át a gazdaság, ha nem feledkezünk el, hanem potenciális fogyasztóként, sőt akár munkaerőként tekintünk az idősödő generációra?
0: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: 8 óra 11 perc, jó reggelt kívánok, 60-i Tóth Erika vagyok. 10-ből 4 magyar úgy érzi, a korrupció az ország egyik legsúlyosabb problémája. Az Integritás Hatóság tiszta úton elnevezésű első reprezentatív kutatása ugyanakkor éles ellentmondásra mutat rá. Miközben a lakosság közel 3/4 elutasítja a visszaéléseket, a gyakorlatban alig negyedük tenne is ellenük valamit. A passzivitás fő oka az információhiány. 10-ből 7 egyetlen olyan intézményt sem tudnak mondani, ahol bejelentést tehetnének. Hegedűs Katalin összeállítása.
15: Az Integritás Hatóság Tiszta úton című kutatása az első olyan átfogó hazai vizsgálat, amely kifejezetten a korrupcióhoz és az integritáshoz fűződő társadalmi attitűdöket térképezte fel. A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyarok többsége a legégetőbb gondok között tartja számon a korrupciót, és a válaszadók 3/4 határozottan elutasítja azt. Mondta a felkelőnek dr. Vajda Kinga, az Integritás Akadémia korábbi vezető kutatási szakértője, a Tiszta úton kutatás vezetője. Hozzátette, a lakosság több mint 70%-a úgy látja, hogy a korrupció nagy mértékben vagy kifejezetten széles körben jelen van az országban. Hasonlóan borúlátó a kép az Európai Uniós források felhasználásáról, illetve a hazai és az uniós intézményekben tapasztalt korrupcióról.
16: De fontos beszélnünk a tapasztalatokról is, és ezt is kérdeztük a kutatásban. Tehát megkérdeztük őket arról, hogy az adatfelvételt megelőző egy évben 12 hónap során saját maguk vagy pedig hozzátartozóiknak, ismerőségnek, tehát közvetetten milyen korrupciós tapasztalataik vannak, és 7,2%-a a válaszadóknak mondta azt, hogy neki van saját tapasztalata, tehát egyébben 7,2%-a az embereknek találkozott valamilyen ilyen történéssel személyesen, míg 9,5% mondta azt, hogy neki ismerősei, rokonain, családtagjain keresztül van ilyen megtapasztalása.
15: Vajda Kinga rámutatott, hogy a kutatás legnehezebb lépése maga a korrupció meghatározása volt. Ennek oka, hogy nem létezik egyetlen minden területen, időszakban és megközelítésben egyaránt érvényes, általánosan elfogadott definíció. A korrupció kifejezetten sokrétű, többdimenziós jelenség. Korról korra és szakterületről szakterületre változik, hogy éppen mit tekintünk annak. Sőt, mindezt a saját kulturális hátterünk is alapvetően befolyásolja. Fontos látni, hogy nem csak egyének, hanem egész csoportok vagy intézmények is lehetnek korruptak. Emellett a folyamat mindkét oldala számít. Maga a felajánlás vagy a juttatás nyújtása, épp úgy korrupció megnyilvánulása, mint annak elfogadása.
16: Illetve az is korrupciónak tekintendő a mi értelmezésünk szerint, hogyha valaki ezt az úgynevezett Noble Cause Corruption esetét valósítja tulajdonképpen meg, tehát közérdekre hivatkozva mondja az, hogy hát de ezt szolgálja az emberek, a nagy többség a társadalom érdekét, nem. Az is egy korrupt cselekmény ilyen tekintetben.
15: A kutatás szerint a lakosság csaknem 70%-a egyetlen olyan intézményt sem ismer, amelyhez korrupció gyanúja esetén fordulhatna. Aki viszont tudott ilyen szervezetet mondani, az az integritás hatóságot a három leggyakrabban említett közt jelölte meg. És ezen a ponton kapcsolódik be az oktatás. Dr. Burai Petra, az Integritás Akadémia oktatási vezetője szerint gyökeres szemléletváltásra van szükség, mivel a társadalom sokszínű és tele van eltérő élethelyzetekkel. Az értékek átadását mindig az adott korosztályhoz kell igazítani. Feladatuk, hogy ezeket az értékeket a megfelelő csatornákon, közösségekben és intézményekben közvetítsék. A leghatékonyabb módszer a hitelességen, a tudatosságon és a hosszú távú építkezésen alapul. Ez a folyamat az óvodától az iskoláig kíséri a fiatalokat, ahol az életkoruknak megfelelő képzés nem egyirányú oktatásra, hanem olyan közös párbeszédre is vitára épül, amellyel az értékek valóban sajátjukká válhatnak.
17: Mi azt látjuk, hogy a fiatalok nem szeretik a korrupciót, tehát nem szeretik azt, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, ahol tisztességtelenül kell dönteniük, vagy olyan helyzetbe kényszerülnek, ahol egy ilyen döntést kell hozniuk. És az a feladatunk, hogy ezeket az értékeket megfelelő csatornákon, megfelelő közösségekben, megfelelő intézményekben közvetítsük. A leghatékonyabb módszer az a hitelesség és a tudatosság és a hosszú távra építés, amikor ez a rendszer úgy áll össze, hogy az elemek szorosan összefüggenek egymással és logikusan épülnek egymásra, és tudja, hogy aki bekerül egy ilyen oktatási felépítménybe, egy ilyen rendszerbe, és elkezdi mondjuk kisiskolásként, vagy akár óvodásként, és aztán felsőoktatásban kifut a végére, kap egy egymásra épülő tudást, kézzelfogható segítséget, ami segíti őt a hétköznapi döntésekben.
15: A Tiszta úton kutatása az Integritás Hatóság honlapján olvasható.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: Sporttal folytatjuk. A felkelőt a hétvégi eső ellenére ideális körülmények között rendezték meg Magyarország legnagyobb szabadidő sportrendezvényét, amelyről Szabó Bence készített összeállítást.
18: Az egyéni verseny győztese Vásárhely Máté
19: Ilyen volt át a befutó a 41. Budapest pármaratonon. Magyarország legnagyobb szabadidő sportversenyén 2025 után ismét Vásárhelyi Máté győzött maratonon, mögötte a holland Team Tesseler és az olasz Marco Zanni ért célba. A legjobb női futó ebben a számban az amerikai Katrin Wimmer lett. Vásárhelyi 2 óra 24 perc alatt teljesítette a távot, amely rosszabb a tavalyi eredményénél.
20: Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és Istenek állam, így megnyerte ezt a versenyt, de igazából csalódott vagyok egy kicsit, mert 2 óra 20 percen belül szerettem volna futni, ami körülbelül a futásnak az egyharmadáig ment, utána el kellett engedjem, mert nagy volt a szél, meg a lábaim is gyengék voltak, meg fejben abszolút gyenge voltam, szóval az idővel nem vagyok elégedett. Annak örülök, hogy sikerült nyerni, és most például a második, harmadik is külföldi lett, szóval örülök, hogy legalább magyar két sikerült behozni ezt a Budapest.
21: Egyébként az mit jelent, hogy fejben gyengének érezted magadat? Mert ugye most a szelet értem, megmondom őszintén, de a többi része, amikor lefutsz egy ilyen 42 kilométert, azért azt nekem azt mutatja, hogy valaki erős.
20: De hogy valahogy úgy nem 100%-ig adtam le, hogy most csak 97-98, és az mondjuk kilométerenként tényleg az másokat jelent. Meg hogy nincs meg a benned az a tűz, ahogy így akarod nyomni ezt a futást, és akkor már azban mered, a legszívesebben ledölnék a fűre, nem mennék már tovább. De közben ott is az van a fejedben, hogy de van mögöttem 9000 ember, és akkor muszáj most már behozni ezt a futást, a 40 kilométert megcsináltam. utolsó kettőt már nem szabad elengedni, de hogy valahogy így nagyobb a szenvedés, ha nem vagy erős fejben.
21: És itt a végén ugye látom a beérkezésnél azért nem voltál teljesen jól, itt mi történt?
20: Hát ott már gyorsan sem volt a rendben. Túl sokat ittam valószínűleg, azt hittem, hogy kell ez a sok hidratálás, de úgy nem kellett. És igazából ilyen tempónál összeszűkül a gyomrod, és egy kicsit olyan be van szorulva, de aztán így kicsit kikönnyülsz, kiengedsz a végén, akkor kijön minden.
21: Ugye úgy tudom, hogy neked azért nem ez a fő versenyed, hanem egyéb más versenyed vannak, kérlek mesélj erről egy kicsit.
20: Igen, én szeretek nagyon-nagyon sok fajta verseny indulni, terepen meg triatlonon is szoktam. Talán most amúgy a félmaraton és 30 km közti terepes távod mondom, annak az megy a legjobban, viszont félmaratonon síkon adom lesz a legjobb teljesítményt, szerintem. Terepen az élményt szeretem, síkon meg azt, hogy be lehet állni egy viszonylag magamhoz képest nagyon erős és stabil tempóra, és akkor azt meg tudom csinálni.
19: Kocsis Árpád az esemény szervezője így nyilatkozott a maraton befutója után.
1: Ugye mindig akkor szabad jót mondani, amikor vége van. A maraton nagyon hosszú, és ugye rengeteg maratonista, amatőr maratonista van, akiknek a felkészültségi szintje nem tudjuk, hogy milyen. Itt a 14 km, amikor átvonultak az első körben, akkor egészen jól nézett ki még mindenki, de hát nem lehet tudni. Azt gondolom, fantasztikus az esemény. Egyrészt elképesztő szerencsénk van az időjárással, bár én végigmondtam, hogy jó idő lesz. Ideális maraton futóidő van. Az élfutóknak egy picit hűvösebb is elviselni, mint az amatőröknek ez tökéletes, nem fáznak. Nem is öltözték nagyon túl, hál' Istennek, hiszen nagy veszély, hogy reggel hideg van, délután meg meleget, most elkerültük. A város, az útvonal nagyon szép, nagyon jó. A két napra meg ugye ez a 40 ezer fő, aki benevezett, ez egy hihetetlen dolog. Azt, hogy itt 9 ezer külföldi van, az megint egy fantasztikus történet. Itt van 1500 angol, több mint 1000 francia, 1000 olasz, 1000 német. Magyarország minden harmadik településre jött valaki. Két nap indulóinak a 25%-a diák volt, tehát 25 év alatt egyetemista vagy alatta lévő polgár. A maratonon, ugye ott 18 év az alsó korhatár, 10% a diák, középiskolás vagy egyetemista, azt jelenti, hogy itt a jövő, tehát valamikor régen a hosszú távfutás az nem a fiatalok sportja volt, az meg kellett érni, ma is a 40-50-esek vannak a legtöbben a mezőnyben, de itt van az utánpótlás, és ez egy jó dolog. Azt gondolom, hogy az utcai futás az a 21. század első számú tömeg sportjává vált, és a világon mindenhol, Ázsiában óriási bumban, Európa-Amerika az természetes, és Afrikában is elkezdődött ez a történet, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert mi jön ki még ebből. Azt szoktam mondani, hogy ebben az online világban a futás egy igazi fizikai tevékenység, amit nem lehet az online térben csinálni, ahhoz neked kell minden lépést megtenni. És még egy, ami fontos, hogy az online térben is közösségeket keresünk, de ezt meg tudjuk tenni valós térben a futásnál. Mondták ezt valamikor, hogy a hosszú távfutó magányossága, erről már szó sincs. A hosszú távfutó közösségről van szó.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Heti menő rovatunk következik, tehát kultúrával folytatjuk. Ezen a héten Hajnóci Soma kétszeres bűvész világbajnok ajánl a figyelmükbe látni, hallgatni és gondolkodni valót. Szervusz, Soma!
2: Jó reggelt, sziasztok!
6: Most játékra invitálod a hallgatóinkat. Miféle játékra?
2: Én belecsöppentem elég erősen a társasjátékozás világába. Tényleg azt gondolom, hogy a társasjátékozásnak az aranykorát éljük, tehát hogyha bárki egy picit is szeret játszani, nem élhetett volna jobb időpontban az emberiség történelmében, mint ma. Mindenkinek lehet találni olyan játékot, amit szeretne, akár szereti szétszámolni magát, vagy szivatni a többieket, vagy erőforrás menedzsmenttel gazdálkodni. Ha egy 10 perces, ha egy 3 órás játékot akar játszani, mindenkinek vannak játékai, és az utóbbi években nagyon széles körben elterjedtek. Egyébként szerintem a társasjátékozás is, például a Covid egyébként ez egy jót tett valójában, hogyha egy valaminek a társasjátékozásnak, mert az emberek...
6: A családon belüli társasjátékozásnak.
2: Amik után reméljük, hogy nem folytották meg az emberek egymást, mint ahogy a gazdálkodj okosan után megfojtottuk a húgommal egymást gyerekkorunkban. De hogy tényleg sokfajta játék van, és elterjedtek az utóbbi szerintem 10-15 évben a úgynevezett társasjáték kávézók. Nem csak itthon, egyébként külföldön is. És nagyon-nagyon szupernek tartom őket, mert ugye sokszor egy 10-15-20 ezer forintos játékot megvenni, az egy beruházás. És ha adott esetben nem tetszik, az akkor kidob a pénznek éri meg az ember.
6: Tehát ez a kipróbálás
2: viszont
6: helye.
2: Ott ki lehet próbálni. Több száz, van, hogy több ezer játék van egy-egy ilyen kávézóban, le lehet menni, akár ketten, akár négyen, öten vagy nyolcan, tizen, és ott vannak játékmesterek is, el tudják mondani a szabályokat, ami szerintem nagyon fontos, mert ugye sokszor a szerintem legtöbb embernek a szabályoknak a hiánya az nagyban meg, vagy hát a szabályok elmagyarázása az egy probléma lehet.
6: Ugye? Hosszú leírások szoktak lenni, igen. És egy ilyen kávéházi látogatásból lehet, hogy a felét is elvennék.
2: Igen, plusz ugye az van, hogy szerintem nagyon sok ember, amikor meghallja a szabályokat, ez az ilyen elrettentő része a játékoknak, és itt ez is, ez a belépési küszöb is egy kicsit ki van párnázva, hogy úgy mondjam, és ki lehet próbálni a játékokat, lehet játszani közben, ha akarsz, eszel egy meleg szendvicset, iszol egy limonádét, tehát hogy tök jó az egész helynek a vibe-ja. Úgyhogy ma egy picit így ezt akartam hozni, ezekről szerettem volna beszélni.
6: Neked milyen fajta társasjátékok a kedvenceid, amiben egyénileg dolgozol, vagy csapatban?
2: Én mindig azt mondom, hogy azok a legjobb játék, attól függően, hogy kivel ülsz lejátszani. Tehát nagyon más játékkal ülök lejátszani egy gamer haverommal, mint az mondjuk az édesanyámmal, aki lehet, hogy többet nem szólítan a fiamnak, hogyha elvinnék egy játékot, ahol a marsot kell terraformálni 4,5 órán keresztül. Tehát, de hogyha velem itt olyan zokni párosító társasjátékot játszunk, az sokkal jobban fogja élvezni, mint a másik haverom, akivel mondjuk a dűnén háborúzunk egymás. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt, hogy kivel játszunk, és ennek megfelelően válasszunk játékot.
6: Te kompetitív alkat vagy?
2: Hát, hazudnék. Szerintem, hogyha most azt mondanám, hogy nem, lehet, hogy az összes ismerősöm és barátom, aki hallja ezt az interjút, az jót nevetne. Én nagyon az vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudok mondjuk veszteni. Én nagyon szeretek játszani, nagyon szeretek versenyezni, de kifejezetten szeretem a szoros játékokat. Tehát az, hogy mondjuk valakit nagyon megverek, vagy valaki nagyon megver engem, az nem egy jó játék. Az a jó játék, ahol nagyon szoros a maga a játék. Én ugye terveztem több társas játékot is, kifejezetten szeretem azokat a játékokat, ahol az interakció van a középpontban. Ugye a mai játékokból nagyon sok ilyen, kicsit ilyen többfős passzi, nánc, hogy úgy mondjam, ez a multiplayer solitaire, azt így szoktuk hívni, amikor mindenki csinálja a saját dolgát. Én nem annyira szeretem ezeket, én szeretem, ha tényleg összejövünk és társas játékozunk, akkor tényleg társasági dolgot csinálunk, és akkor komolyan együtt játszunk. Tehát, hogy egymásra hatunk a játék közben.
6: Ennek tényleg reneszánsza van, mert nagyon sok fiatal is szokott összejönni társasjátékozni. Milyen helyeket javasolsz erre?
2: Hát én Budapesten élek, úgyhogy Budapesten javasolnak két helyet is. Az Asztúria mellett van a Játszma Kávéház. Ők egy nagyon széles kínálattal rendelkeznek, nagyon jó a hangulat a helynek, és nagyon könnyen megközelíthető. A másik pedig a Board Game Café, ami ott a Korvin negyed mellett van az Ülői úton. Ez is egy több emeletes társasjáték kávézó, szintén őket is meg lehet látogatni, de egyébként vidéken is több, tehát tudom, hogy Győrben is, Debrecenben is, Szombathelyen is egy csomó helyen vannak társasjáték kávézók, tehát ha valaki nem budapesti, akkor ne rettenjen el attól, hogy csak Pesten lennének ilyenek, hanem nézzen körbe, és ha nem lenne társasjáték kávézó a környezetben, akkor pedig olvasson egy kicsit utána, nekünk is van egyébként a társasjáték csatornánk, és szerezzenek be egy játékot, és üljenek le a játszani a barátokkal, mert szerintem főleg itt nem akarok ilyen nagyon boomer didaktikus lenni, de hogy a közösségi média korában, amikor ténylegesen folyamatosan rá vagyunk tapadva a képernyőre, a telefonra, a laptopra, olyan jó kiszakadást enged nekünk az életből az, hogy közösen leülünk játszani. Tényleg páratlan élmény.
6: Miért terveztél társasjátékot? Hiányzott neked valami a piacról?
2: nem egy ilyen piacirést próbáltam betömni. Engem nagyon, nekem elég matekos agyam van, és nagyon izgatott a rendszer építésnek így a témája, és a társasjátékok valójában matematikai rendszerek, ugye egy tematikus köntösbe felöltöztetve igazából. Én egy olyan fajta örömöt és hobbit találtam a társasjátékozásban, amit a bűvészetben már elvesztettem évek óta, mert az a fajta gyermeki öröm, ami megvolt a bűvészetben, nyilván amikor valakinek ez a szakmája lesz, amikor ezzel dolgozik, és nyilván imádok bűvészkedni, imádok színpadon lenni, de hát nem az a fajta rajongás van meg bennem, mint amit 14 évesen megvolt.
6: A profizmussal ez kopik.
2: Igen, sajnos, de a társasjátékozás ezt az űrt egy picit pótolta, és én valójában nem akartam kiadni játékot. Csak jött a Covid, és az én évi körülbelül 120 előadásom az nagyon gyorsan nullára csökkent, és a kreatív időmmel meg energiámmal kellett valamit kezdeni, és akkor a Fröccs nevű társasjátékomat, amiben fröccsöket kell keverni különböző borokból és szódából. Nyilván ez tehát nem egy ivós játék, hanem ez egy családi-baráti partikártyajáték. Ezt megrajzoltattam, kicsit leporoltuk, és elvittem a Game Clubnak, az egyik legnagyobb magyar játékkiadónak, hogy nincs kedvük megcsinálni, és azonnal mondták, hogy ez neki kell. Nyilván a játék is, gondolom én is, meg az arcom, és igazából annyira sikerjáték lett belőle azóta is egyébként, tehát évekig vezette az ilyen eladási, ilyen top 5-ben, meg 10-ben volt benne, hogy azóta több játékom is megjelent.
6: Játszanak önök is társasjátékot Hajnóczi Zsomának. Köszönöm szépen az ajánlást, holnap Benyúritával folytatják a heti menüt.
2: Köszönöm én is.
0: Közlekedés.
3: Jó reggelt kívánok! Balesetnél helyszínelnek a főváros 15. kerületében, a Zsókavár utcában, az Erdőkerülő utca felé a Nyírpalota út után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, így a 46-os, a 96-os, a 130-as, a 196-os, a 196A és a 296-os autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. Több megálló is kimarad. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza változatlanul, csak lassan járható az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton továbbra is telítettek a sávok, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve szakaszonként szintén torlódásra kell számítani, ahogyan a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig, a 11-es főúton befelé a Hadrianus utca és a Pünköstfürdő utca közelében is. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal is csak lassan járható, és onnan nehéz lehajtani a budai alsó rakpartra, ahol a Rákóczi hídtól észak felé szintén egybefügg a sor. Varga Etele, BKK Info.
6: 8:30 van, a rövid hírek következnek.
8: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Borti András. Az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Rangos elismerést kapott az Itt érzem magam otthon című magyar film. Változékony őszi időre számíthatunk. És most a részletek. A költségvetési hiány csökkentése mellett kérdéses, honnan lesz pénz a kormány több százmilliárd forintos vállalásainak teljesítésére, mondta műsorunkban Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző. Szerinte a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatják az ülést. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről dönt ma a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap is megválaszthatják a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét. Súlyos olajkatasztrófa fenyegeti Európa partjait az orosz árnyékflotta miatt, figyelmeztetett az Európai Unió külügyi főképviselője. Kaja Kallas egy német lapnak adott interjúban azt mondta, a szankciók megkerülésére használt hajók rosszul karbantartottak, és nincs megfelelő biztosításuk, ezért komoly környezeti veszélyt jelentenek. Rangos szakmai elismerést kapott az Itt érzem magam otthon című magyar film a Katalóniai Nemzetközi Fantasztikus Filmfesztiválon. Holtai Gábor alkotása az első magyar mozi, amely megkapta a legjobb tudományos fantasztikus, misztikus és horror filmeket elismerő Méliès d'Or díjat, amelyet a felsorolt kategóriák Oscarjának is nevez a szakma. Floridától észak felé az Appalach és az Egyesült Államok közép-atlanti térsége felé halad az Isaias nevű hurrikán. A pénteken partot ért vihar miatt több államban rendkívüli állapot van érvényben. A hurrikánnak eddig 4 halálos áldozata van. Ami a hazai időjárást illeti, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben 13 és 18, késő este 8 és 12 fok között alakul. Friss hírekkel 9 órakor jövünk legközelebb.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
22: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rustavi Vokál együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: 8:09. Múlt héten a Fideszes és a KDNP-s ellenzéki országgyűlési képviselővel együtt nemmel szavazott Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, frakcióvezető helyettese arra, hogy meghallgassák-e Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság ülésén. Szerinte a meghallgatás jelenleg politikai vádemelésben nyomását keltheti. Novák Elődöt, a Mi Hazánk mozgalom alelnökét kérdeztem korábban a Felkelőben.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: Az első ülésen, amikor a bizottság először összeült, Varga Judit, Balogh Zoltán és Kónya Endre akár többszöri berendelését is javasolta a bizottságnak, és azt is mondta, nem említett ugyan neveket, hogy másokat is érdemes lenne behívni. Politikusokra gondolt? Kikre?
24: Igen, azért javasoltam az elsődlegesen érintett Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán behívását, mert ők az igazán érintettek, és értem én, hogy van egy ilyen abszolút filmszínház, de még Magyar Péter sem állította azt, hogy Orbán Viktor közvetlenül felelős lenne a kegyelmi botrányban. Egyébként Orbán Viktor beidézésére nemmel szavazott a Tisza frakcióvezető helyettese, Mellétei Barna Márton is, egy másik bizottságban, egy másik hasonló vizsgáló bizottságban, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottságban, ahol hasonló módon az ottani tiszás elnök javasolta néhány hete, hogy idézzék be Orbán Viktor, de annyira szakmaiatlan volt az elnök javaslata ott is, és a kegyelmi botrányt feltáró vizsgálóbizottságban is, hogy azt nem lehetett támogatni, tehát a Mi Hazánk mozgalom politikai filmszínház helyett érdemi vizsgálatokat támogatsak. Éppen ezért szavazta le például a mi bizottságunkban is 5-1 arányban a Tiszás elnököt, tehát a saját Tiszás képviselő társai is, amikor olyan időhúzó meghallgatásokat javasolt a legutóbbi ülésen, például 16 személy berendelését, ami én azt mondom, hogy kormánypárti obstrukciónak is nevezhető. Különösen annak fényében, hogy bár júniusban megválasztotta már a vizsgálóbizottság tagjait az országgyűlés, közel 1/4 évig nem is hívta össze a Tiszás elnök ezt a bizottságot, miközben évvégéig be is kellene fejezzük a munkát.
6: Igen, ezért aztán koncentráljunk a feladatra. Mi lenne az a konkrét információ, ami miatt, vagy dokumentum, ami miatt ön Orbán Viktor berendelését indokoltnak tartaná?
24: Hát nyilvánvalóan Orbán Viktor sok mindenért felelős a politikában az elmúlt 16 évért. Mi az elszámoltatásnak soha nem vagyunk akadályai, sőt, a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amelyik mindig mindenkinek a mentelmi jogának a felfüggesztésére szavaz elvi alapon, és el is törölnénk a mentelmi jogot. Ezt Magyar Péter is megígérte egyébként a kampányban, sőt, legutóbb néhány hete azt mondta, hogy hát akkor legalább a közvádas esetekben töröljék el. Ezt a kompromisszumos javaslatunkat is leszavazták, miként a mentelmi jog általános eltörlését is, amit már a ciklus első ülés napján benyújtott a Mi Hazánk Mozgalom. Tehát mi elszámoltatást szeretnénk, és hogyha valaki mondjuk Orbán Viktorra vall, úgymond, akkor természetesen meg lehet hallgatni Orbán Viktort is, de így önmagában politikai vádaskodás az szerintem nem elfogadható. Sokkal indokoltabb volna, és számomra sokkal fájóbb, hogy leszavazta a bizottság azt a javaslatomat, hogy hozzuk nyilvánosságra, vagy legalább vizsgáljuk meg az elmúlt évtizedek többi kegyelmi ügyét is, hiszen nagyon sok minden még titkosítva van, alapvetően ezek nem nyilvánosak. És hát például Balmazújváros fideszes polgármester is hiába ítélték el korrupciós ügyben 5 év letöltendő börtönbüntetése még 2018-ban. Áder János korábbi köztársasági elnöktől kaphatott titokban kegyelmet, a mai napig is tisztázatlanul, és még ki tudja, hogy hány politikus bűnözőnek adtak kegyelmet, melyek híre még nem szivárgott ki. Tehát én azt javasolnám, hogy a kegyelmi botrány feltáró vizsgálóbizottságban például ezeket vizsgáljuk meg, legalább zárt körben is, ami nagyon botrányos, akkor annak adjunk hangot. Erre nem volt hajlandó a vizsgálóbizottság, egy hangon leszavazták már az első ülésen az erre vonatkozó
6: egyelőre ugye valószínűleg erre a Kónya Endrés kegyelmi botrányra összpontosítanak, mivel még ön is mondta, hogy nem annyira régen kezdtek el dolgozni a májusi megalakulás. Igen, csak az a baj, ellenére.
24: A kegyelmi ügyben még csak egy mondatot, hogy ez a bicskei homoszexuális pedofil botrány azért is fájó számomra, mert például Balogh Zoltán meghallgatására várhatóan püspöki mandátum alatt már nem is fog sor kerülni. És miközben azért vállalta a felelősséget ezért Varga Judit, Balogh Zoltán, tehát a három fő felelős közül pont azt nem tudjuk meghallgatni, aki most úgy néz ki, hogy lemondás nélkül kitöltheti a püspöki mandátumát következmények nélkül, nem volt olyan bátor, mint akár Varga Judit vagy Novák Katalin, tehát fájó számomra, hogy bár az első ülésen ezt már szorgalmaztam, egyfajta időhúzó obstrukciót látunk. Egyébként Magyar Pétert is ennyi erővel beidézhetnénk. Én magam javasoltam, bár nem elszavaztam én magam is rá, tehát szimbolikus volt a javaslat, tehát gondolják végig, hogy ha Orbán Viktort be akarjuk idézni, lehet, de akkor ennyi erővel hallgassuk meg Magyar Pétert is, hiszen ő is rendelkezhet olyan információkkal, mondjuk Varga Judit volt férjeként, akár egy titkos hangfelvétellel is rendelkezhet, amennyire őt ismerjük, akár ebben az ügyben is, tehát a kettős mércére kívántam csak ezzel rávilágítani.
6: Akkor ugyanilyen távolról szemlélve Magyar Péter még a vizsgálóbizottság megalakulása előtt Lévai Anikó érintettségéről is beszélt, és arról, hogy 2025 augusztusában még egy lengyel lapnak is azt mondta, hogy valójában az Orbán család egyik tagja van a kegyelmi ügy mögött, és májusban a 444 írt arról, hogy Lévai Anikó az elnöki kegyelmet kap Pokanyó Endre édesanyjával, valamint az Erdélyi Mikes családdal szoros kapcsolatot ápol, és Novák Katalin is ott volt Zabolán, Kónya Endre szülőfalujában. Ezek nem nyújtanak elég indokot arra, hogy Orbán Viktort meghallgassák?
24: Akkor Orbán Viktor feleségét kellene meghallgatni, ilyen javaslatot azonban még a Tiszás bizottsági elnök sem tett. Tehát nyilvánvalóan minden javaslat megfontolandó, de amikor már mindjárt vége a vizsgálóbizottság mandátumának, a legfontosabb személyeket még nem hallgattuk meg, pedig lehet, hogy szembesítésre, újbóli beidézésre is szükség volna a mások által elmondottakat követően. És 16 olyan személyt javasolnak meg, akik az üggyel közvetlenül nem is érintetten, tehát mondjuk Orbán Viktort is egy több mint 10 évvel ezelőtti kitüntetés ügyében hallgatnák meg, tehát egy közvetlenül nem is ide kapcsolódó ügyben. Tehát nyilvánvalóan létezik egyébként a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság, és sok minden mást kellene a gyermekvédelem tekintetében is vizsgálni, és ezt sajnos nem láttuk. Azonban, ha ott a Tiszás frakcióvezető helyettes Mellétei Barna Márton sem szavazta meg Orbán Viktor beidézését, akkor szerintem elgondolkodtató, hogy ez mennyire valójában inkább egy zsigeri és szakmailag vállalhatatlan javaslat. Éppen ezért jó lenne, hogyha érdemi munkát folytatna most már mindegyik vizsgálóbizottság.
6: Zárjuk is le akkor ezt a témát egy nagyon rövid válasszal arra, hogy tehát, hogyha valaki Orbán Viktor ellen vall a behívott, meghallgatott emberek közül, akkor ön is támogatja azt, hogy behívja a bizottság
24: Igen, így van, sőt, akkor szembesítésre is szükség lehet. Ilyen vádat azonban egyelőre még Magyar Péter sem fogalmazott meg.
6: Menjünk egy másik témára. Október 6-án idén az aradi vértanúk emléknapján Szabó Attila, a Mi Hazánk vecsési önkormányzati képviselője, a Vecsési Andrássy Gyula általános iskolában tartott megemlékezésen mondott beszédet, amelyet a Szálasi Ferencnek tulajdonított mondattal zárt, azzal, hogy nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha. Ezt a rendezvényen hetedikes diákok is hallották, és a Mi Hazánk belső vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy hogyan került ez az idézet a beszédbe. Mit tudni erről a vizsgálatról, van-e már eredménye?
24: Minket is váratlanul érte ez, bár Szálasi neve ugye nem hangzott el, csak egy tőle ismeretes idézet, és hát mivel van több mint, vagy hát közel 200 önkormányzati képviselőnk, illetve mandátumunk, ezért nyilvánvalóan minden önkormányzati képviselőnk munkájára nem tudunk előzetesen ilyen szintű befolyást gyakorolni, meg fogjuk vizsgálni ennek a körülményeit.
6: Ki fogja vizsgálni ezt?
24: Ebben Toroszkai László az illetékes, úgyhogy sajnos erről többet most így nem is tudok mondani.
0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
6: 3:49 lesz 2 perc múlva. A Balaton fenntarthatósága miatt évek óta sokan kongatják a vészharangot. A természetvédők, az SOS Balaton kezdeményezői a napokban akcióba kezdtek. Levelet írtak a kormánynak, az országgyűlési képviselőknek, az ombudsmannak és a jövő nemzedékek szószólójának. Éger Ákossal, a Magyar Természetvédelmi Szövetség ügyvezető elnökével beszélgettem. Miért hozták létre ezt a szövetséget a természetvédők? Van valami új, amit még nem tűzött senki a zászlajára a Balaton megmentésével összefüggésben?
7: Hát vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Ha Balaton partját 100 egységnek tekintjük, akkor 55 egységet már beépítettünk. A déli parton a helyzet még rosszabb. 100 egységből 75-öt átalakítottunk. Kövezés, beton, feltöltés, kikötők, lakóparkok. Amikor egy parti természetes élőhelyet elveszünk, akkor a Balaton természetes védekező képességét gyengítjük, a Balaton immunrendszerét. Ezek a területek szűrnek, vizet tartanak meg, élőhelyet biztosítanak, kapcsolatot teremtenek a tó és a vízgyűjtő terület között. Amikor egy-egy újabb területet beépítünk, akkor ebből a kevés megmaradból veszünk el. Fellángolások vannak, egy-egy beruházás kapcsán tüntetés, fellebbezés, de nincs egy folyamatos figyelem ezzel a problémával kapcsolatban. Ezt szeretnénk ezzel az SOS Balaton kezdeményezéssel megteremteni, amit igen, 5 szervezet indított el, de már több mint 30 további szervezet csatlakozott hozzá.
6: Mit szeretnének elérni azzal a nyílt levéllel, amit írtak több címzetnek? Milyen konkrét választ várnak a héten mondjuk?
7: 3 dolgot kérünk. Ugye állítsuk meg a további veszteségeket, védjük meg azt, ami még megmaradt, és próbáljuk el, kezdjük el helyreállítani a korábban károsodott partszakaszokat.
6: Mi lenne az az ígéret, amivel megelégednének, hogyha ezekre a felvetésekre kapnának?
7: Ugye kommunikációs szinten már történtek változások, csak azt látjuk, hogy a feladat olyan sürgős, hogy a konkrét intézkedéseket el kell kezdeni, felül kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokat, kell, vagy lehet-e bármilyen lépést tenni ezeknek a megállítására. A természetközeli partszakaszokat meg kell védeni, sokkal szigorúbb szabályokat kell hozni. Készült egy vízparti terv. A baték, ennek felülvizsgálatát tartjuk szükségesnek, sokkal szigorúbb szabályokat kell hozni a beépítésekre
6: vonatkozóan. Mi a nem elég szigorú önök szerint?
7: A vízparti terv készítése során nem kellően vették figyelembe akár a helyi szervezetek, vagy akár a Nemzeti Park, vagy a Limnológiai Kutatóintézetnek a javaslatait, és további beépítéseket tesz lehetővé, masszív beépítéseket tesz lehetővé. Ez a vízparti terv alkotmánybírósági beadvány is született a kérdésben, és szükségesnek tartjuk egy balatoni védelmi alap felállítását, mely lehetővé teszi, hogyha esetleg azt látjuk, hogy egy konkrét beruházás akár a tó egész ökológiai állapotát veszélyezteti, akkor azt az állam megvásárolhassa.
6: A Balaton már jelezte, hogy nincs jól. Ezen a nyáron ugye mindenki láthatta, hogy visszahúzódott a partvonal. Ez azt jelentheti, hogy a Balaton meg tudja magát gyógyítani? Távolabb megy a beépített, lebetonozott parttól? Esetleg új nádasokat ki tud alakítani azokon a területeken, ahonnan visszahúzódott?
7: Igen. Szerintem nagyon fontos, amit elhangzott. Önmagában az, hogy kevés víz van a tóban, az nem biztos, hogy baj. ez lehetőséget is jelent arra, hogy újabb természetes partszakaszok alakuljanak ki. Itt is nagyon fontos az, hogy ezeket ne fejlesztési területnek, fejlesztési lehetőségként fogjuk fel, hanem segítsük a tó védekező képességi immunrendszerének erősítését, akár azzal, hogy hagyjuk, hogy változzon a vízszint.
6: Vagyis meg tudja magát gyógyítani a Balaton?
7: Ha hagyjuk.
6: Hogyan állt elő a 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap összege? Van-e valamilyen költségbecslés a megvásárlandó területekről?
7: Igen, durva költségbecslés. Ugye azt látjuk, hogy nagyon sok ilyen folyamatban lévő beruházás van, amikor évtizedekkel ezelőtt egy-egy településrendezési tervkénben kijelöltek egy-egy területet fejlesztendő területnek, akkor még sokkal kevesebb beruházásra számítottunk a tó körül, vagy akár amikor 5-10 évvel ezelőtt egy-egy konkrét fejlesztés elindult, akkor még nem láttuk, hogy ilyen gyorsak lesznek azok a folyamatok, a klímaváltozás, nem láttuk azt, hogy hónapokig nem esik az eső, és ezért a szükségessége ezeknek a változásoknak sokkal nagyobb. Vagy tudomásul vesszük azt, hogy ezek megváltoztak, ezek a körülmények, és akár olyan eszközökhöz is folyamodunk, akár egy-egy terület visszavásárlása a beruházóktól, amire eddig még nem volt példa, vagy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi.
6: Hol húznák meg a határt? Milyen fejlesztésekbe egyeznének be?

0: Kinek mi a terve?
1: Folyamatosan próbáljuk ezeket a beszélgetéseket beindítani. Most a hétvégén is konferenciát szerveztünk a Balatonon, és reméljük, hogy ezekhez a beszélgetésekhez minél több döntéshozó is csatlakozik.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy tartják-e a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a balatoni szövetségekkel, a balatoni körrel, a társszervezetekkel?
1: Ugye nagyon fontos, hogy ezek a folyamatok nem most indultak el. Nagyon sok helyi szervezet folyamatosan végzi a munkáját a Balatonnal, beszél a saját önkormányzatával, a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal, és országos szervezetek pedig próbálnak ezekben a folyamatokban segíteni, és összekötni az országos döntéshozókat a helyi ügyekkel.
0: Mi lenne az az ideális fejlesztési út, amit önök pártolnának?
1: Egy folyamatos vizsgálat annak, hogy a tónak mekkora a teherbíró képessége, és ezt összehangolni a fejlesztési igényekkel, nem meghatározni egy 10-20 éves fejlesztési ciklust, és utána ez alapján cselekedni, mert látjuk, hogy a világ olyan gyorsan változik, hogy folyamatosan át kell vizsgálni a terveket.
0: De azért egy beruházást nem lehet 6 hónap alatt megtervezni és kivitelezni. Akkor milyen együttműködést várnak el a beruházóktól vagy a fejlesztőktől? Hogyan képzelik a jövőt?
1: Hát azért ezt már nagyon sokan kimondták, és tudományos oldalról is, hogy a Balaton betelt. Tehát én azt kérném, vagy azt javasolnám a beruházók számára, hogy ezt a tudományos figyelmeztetést vegyék komolyan.
0: Milyen feltételekkel lehetne a magántulajdonú területeket kisajátítani az önök elképzelései szerint?
1: Természetesen ez nagyon fontos és nagyon súlyos kérdés a magán és a közérdeknek a viszonya. Ezt látjuk helyben is, egy-egy településen, amikor egy beruházás megvalósul, akkor esetleg megszűnik a helyeknek a kapcsolata a Balatonparttal, a Szabad Balatonpart megszűnik. De ugyanúgy igaz ez, hogy amikor sok-sok több beruházás összeadódik és veszélyeztetheti a Balaton egész ökológiai állapotát. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem szabad sok kis magánérdekről beszélni, a Balaton egy közérdek, ez egy közös természeti kulturális táj örökségünk, amit együtt meg kell védeni, és elsősorban közérdekként kezelni.
0: Éger Ákossal beszélgettem korábban a műsorban.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
0: A magyar 18-24 év közötti fiatalok mindössze 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. A 14-19 éves magyar fiatalok 37%-a gyakran vagy szinte minden reggel szorongva feszülten ébred. A napokban két olyan kutatás eredményét ismertették, amely a magyar gyerekek és fiatalok mentális egészségét vizsgálta. A nemzetközi összehasonlításban Magyarország ijesztően rosszul teljesített. Mi okozza a magyar fiatalok feszültségét? Miért nincsenek jól? Készen áll-e a szakma arra, hogy az állapotukon javítson? Erről is kérdeztem Reményiné Csekő Borbálát, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjét. A nemzetközi felmérés szerint, amelyet a Stada gyógyszergyártó évente készített, már harmadik éve romlik a magyarok mentális állapota. A fiataloknak csak 27%-a érzi úgy, hogy mentálisan jól van. Érzékelik ezt a romlást a kék vonalnál is?
3: Abszolút érzékeljük, és nagyon csodálkoztam volna, hogyha más eredmények jönnek ki. Egyrészt az ingyenesen elérhető lelkisegélyszolgálatunk megkereséseiben látjuk azt, hogy a szorongások, félelmek, az általános lehangoltság, a depresszív tünetek és a magány érzése évek óta meredeken emelkedik. Sokkal többen fordulnak most hozzánk öngyilkossági gondolatokkal, vagy akár már akut szuicid késztetésekkel, mint akár csak egy 5-6 évvel ezelőtt. Ami a legmeredekebben növekvő tendencia a mi megkereséseink alapján, az az önsértés, mint egy nagyon sok tizenévesnek egyfajta ilyen destruktív, nem adaptív megküzdési lehetősége. Megdöbbentő szám, hogy átlagosan minden napra 4-5 olyan beszélgetés jut, ami önagresszióról szól, akár konkrétan arról, hogy valaki szándékosan sebeket okoz magának, mert annyira nincs jól.
0: Ezeken a beszélgetéseken el tudnak jutni addig, hogy mi okozza ezeket a önsértési hajlamokat?
3: Van, amikor igen, de van, amikor vannak ennek egészen megfogható jelei, egy nem jól működő,

0: család, súlyos konfliktusok, vagy akár erőszak a családon belül, ami azt gondolom, hogy természetes, hogy egy nagyon nagy szorongást, egy állandó stresszt jelent a családban élő gyerekeknek. A másik, hiszen a másik nagy szintér, ahol a tizenévesek élete zajlik, az pedig az iskola, a teljesítménykényszer, a közösségben való beilleszkedés nehézségei, vagy a konkrét bullying. De nagyon sok olyan beszélgetés is van, ahol kevésbé megfogható, és ahol arról számol be egy fiatal, hogy már igazából úgy nem is igazán emlékszik arra, hogy mikor volt jól, hogy évek óta egyre bezárkózóbb, hogy ez a szorongás, vagy a nagyon alacsony önértékelés így a mindennapjai részévé vált.
1: Amikor segítséget kérnek a fiatalok, akkor a telefonon beszélnek velük, de tudják-e követni azt, hogy hogyan folytatódik az ő sorsa, kap-e megfelelő segítséget, mi lesz vele a segélyhívás után?
0: Hát ez egy anonim szolgálat, úgyhogy ennek a lehetőségei korlátozottak. De minden olyan helyzetben, amikor valami olyan veszélyeztető körülmény derül ki a beszélgetésből, amiről úgy érezzük, hogy felnőtt segítség nélkül nem fogja az a gyerek megoldani, akkor felajánljuk azt, hogyha ő lemond az anonimitásáról, akkor mi szervezünk számára segítséget. Ez van, hogy gyermekvédelmi jelzést jelent, van, hogy szakemberekkel való konzultációt, de arra is van példa, hogy például nagyon akut öngyilkossági késztetések miatt azonnali segítségre van szükség. Átlagosan minden héten hívunk valakinek mentőt, és ezekben az esetekben a gyermekvédelmi rendszer szereplőin keresztül után is tudjuk követni, hogy kapott-e minimum közép-hosszú távon segítséget, és nagyon gyakran azért az a szomorú tapasztalatunk, hogy tartós, pszichoterápiás mélységű és az egész családot megsegítő mentális támogatás nem elérhető, nagyon sokaknak nem elérhető. Hatalmas várólisták vannak a gyermekpszichiátriai ellátásban. Nagyon ritka az, hogy egyszerre tudjon mondjuk az a bántalmazásban érintett osztály is, a rosszul működő család is, és a pszichiátriai segítségre szoruló gyerek is egyszerre segítséget kapni.
1: Igen.
0: És ezért vannak visszatérő megkeresőink, akik arról számolnak be, hogy hát, hogy változatlanul nincsenek jól.
1: Az iskolapszichológusok is túlterheltek, ez a Hintalovon Alapítvány tavalyi gyermekjogi jelentéséről szóló beszámoló szerint van így, és az iskolapszichológusok ugyan egyre többen vannak, 41%-os emelkedés volt 10 év alatt az elmúlt évtizedben, mégis hosszúak a várólisták, ahogy ön mondja, a gyermekpszichológusoknál, és az iskolapszichológusok sem tudnak, éppen amint mondta az imént, az osztályokkal is beszélni. Mi lehet az a hiányosság, aminek a kiküszöbölésével lehetne ezen a helyzeten javítani?
0: Hát az a baj, hogy egyszerre így több fronton is nagyon sok mindent kellene javítani, vagy sok mindenhez lehetne hozzá nyúlni, mert egyrészt folyamatosan újra termelődnek a stresszorok, a rossz mentális állapot okozói, hogyha nem kapnak a pedagógusok és a szülők több segítséget, illetve az iskolapszichológusok túlterheltségében ott van az, hogy annyira sok az a valójában terápiás megsegítést igénylő diák, akiket sokszor így jobb hiány, amíg nem kapnak mélyebb, más jellegű segítséget, tartaniuk kell az iskolapszichológusoknak, hogy prevenciós munkára nem mindenhol marad idő, kapacitás, és ez részben a létszámuk emelésén múlik, részben pedig így egyáltalán a különböző feladatkörök és struktúrák átgondolásán, hogy legyen hova delegálni azokat a gyerekeket, akik most az iskolapszichológusnál vagy az ő várólistáján vannak.
1: Reményiné Csekő Borbálával beszélgettem a fiatalok mentális jóllétéről korábban a Felkelőben. Ezzel a műsor véget ért, a technikai munkatársaim Seres Bea, Dancsó Mária és Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Pilinger Marian és a szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket. Mindjárt kezdődik a Napközben, Felkelő pedig holnap reggel lesz újra 6 órától 9 óráig. Szép napot kívánok! Folytassák a rádiózást, 60-tót Erikát hallották.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elektromos fűtőpanel?
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás?
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia?
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól?
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk?
4: Igen, nordart.hu.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak.
7: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: Jó napot kívánok, ez a Napközben, Süveges Gergő vagyok. Nem mindegy, hogy felújításnál milyen burkolatot használunk, a fa akár 73 fokra is felmelegszik, a gránit 50 fokra, a mészkő meg nagyjából 40-re. Aztán beszélünk arról, hogy október 10-e minden évben a hospice és a palliatív ellátás világnapja. A szerkesztő Nagy Bálint, SMS számunk 0630 9666, és a Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven.
9: A Kossuth Rádió híreit Borti Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. Az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát. Változékony őszi időre számíthatunk. És most a részletek. A költségvetési hiány csökkentése mellett kérdéses, honnan lesz pénz a kormány több 100 milliárd forintos vállalásainak teljesítésére, mondta Zsidai Viktor, gazdasági és pénzpiaci elemző a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Szerinte a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást szerezni. Úgy véli, a kormányzati vállalások teljesítését fokozatosan kellene megkezdeni, mert a költségvetés rendbetétele elengedhetetlen a gazdasági bizalom helyreállításához, a növekedéshez, valamint a későbbi euró bevezetéshez. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatják az ülést. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválasztatja a parlament a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke a múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem pedig a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Stabilitást és megnyugvást hozhatnak a kárpátaljai magyar oktatásban az ukrán oktatási törvény tervezett módosításai, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az ukrán parlament várhatóan a napokban fogadja el a változtatásokat, amelyek visszaállíthatják a korábban elvett kisebbségi jogok egy részét. Ismét lehetővé válhat a magyar tannyelvű iskolák működése, a magyar nyelvű érettségi, valamint az anyanyelv használata az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be, európai tisztviselőkre hivatkozva, azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor egy interjúban azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. A két lap értesülései szerint a hétvégén az amerikai külügyminisztérium, majd a védelmi minisztérium is figyelmeztetéseket küldött európai és ukrán tisztviselőknek. A Fehér Ház egyelőre nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Ami a hazai időjárást illeti, változékony időnk lesz ma, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli országrészben tartósan borult maradhat az ég. A nyugat és délnyugati órák megyékben a déli órákig eső várható. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 8 és 12 fok között alakul majd, és hasonló idő lesz a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
10: Arcvonások.
11: Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Leghőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen. Mégis azt mondja, minden épület más feladat, minden munka újrakezdés. Olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon. Most már lassan 10 kötetnyit. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ibl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
10: Arcvonások. Portréműsor ma este 7:30-tól a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
13: Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
12: Cedacur Forte?
13: Nem ismered? A Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Reklámot hallottak.
10: Napközben. Napközben.
7: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
8: 7 perc elmúlt 9 óra, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Témáink 10 óráig röviden. 73 fok egy fapadon, ugyanakkor 53-57 fok a grániton és 42 a mészkövön. Nem mindegy, hogy mivel burkolunk.
16: A most megépített rehabilitációs kertben a hőhullámok alatt mi mértünk hőmérséklet különbségeket, és most azt látjuk, hogy olyan 4,8 fokkal volt alacsonyabb 80 centi magasságban a hőmérséklet, mint a környékbeli területeken.
8: Önök mennyire veszik figyelembe lakásfelújításnál a környezetvédelmi szempontokat? Írják meg 0630 9666 az SMS számunk, Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk ott. Aztán október 10-e a hospice és a palliatív ellátás világnapja.
17: Persze sokan mondják, hogy de hát nem gyógyul meg, hol van itt a siker. Hát ott van a siker, amikor nem fáj neki, amikor el tudunk intézni egy születésnapot, egy névnapot.
8: Hogyan segít a legnehezebb helyzetekben a palliatív ellátás? Kik és mikor vehetik igénybe? Erről is beszélünk tehát 11 óráig. SMS számunk még egyszer 0630 9666, Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk ott. A szerkesztő Nagy Bálint, a hangmérnök Szilágyi Zsolt. 8,5 perccel múlt 9 óra ez a napközben. A rendkívüli szárazság és a hőhullámok is megmutatják, hogy mennyire fontos az épített környezetben minden, ami hűvös, ami árnyékot ad, vagy akár csak pár fokkal is elviselhetőbb környezetet teremt. Meg kell őriznünk a városban a fákat, a zöld felületeket, a vizet, és nagyon is számít, hogy mivel burkoljuk az utakat, a járdákat, a tereket. Egy szakmai konferencián járt a szerkesztő Nagy Bálint.
18: Önök mennyire érzékelték ennek a nyárnak a megterhelő hatását a betegeken, akár akik mondjuk a lakásukban nem tudták kivédeni a nagy meleget?
16: Toldi Svédel Emil vagyok, a Budapesti Szent Ferenc Kórház igazgatója és kardiológus, invazív kardiológus. Ugye egyrészt érzékeltük úgy is, mint kórház a hőhullámokat, és érzékeltük úgy is, mint ismert tudományos tény, ami Budapestre is vonatkozik. Tehát, hogyha az Euroheatnek a adatait látjuk, akkor Magyarországon a 65 év fölöttieknél egy bizonyos időtartamban a hőhullámok hatására 21%-kal növekedett a halálozás, és ennek egy jelentős része szív- és érrendszeri halálozás volt. 3,5%-kal növekszik a 80 év fölöttieknél, és 3,1% körül a szintén a 80 év fölöttieknél a stroke, illetve a szívinfarktus miatti halálozás. Tehát összességében azt látjuk, hogy Magyarországon is körülbelül 1 millió emberre egy közepes hőhullám esetén, és ez most extrém volt, 1600-1800 fővel nagyobb halálozás jut, és ennek egy jelentős része szív- és érrendszeri halálozás. Nem véletlen, hogy maga a kórházba is hűtőpontokat hoztunk létre, ahol a környékbeli lakosságot várjuk, mert tudtuk hűteni a kórházainkat, mert ilyen szerencsés helyzetben voltunk, illetve a rehabilitációs mintakertünket, amit most adunk át, eleve ilyen szempontok szerint építettük meg. Tehát mi azt gondoljuk, és talán azért is hívtak el ide engem, hogy beszélhessünk arról, hogy egy egészségügynek hogyan kell fölkészülnie, nem csak humán erőforrással, hanem az épített környezetbe is. Arra, hogy jobban el tudjuk látni a betegeket, mert egyre nagyobb számú szívesérrendszeri halálozással és betegedéssel találkozunk a hőhullámok idejében.
18: Hogyan épülhet föl mondjuk a jövő kórháza, hogy ezeket a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegyék, és fel tudjanak készülni a nagy melegre? Önöknél mi az, ami például a burkolatokat meghatározza?
16: Mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert megnyertük az év környezet tudatos vállalkozása díjat is tavaly, mert már a tervezésnél ezzel foglalkoztunk, hogy hogyan tudunk a következő 20 évre tervezni. És ebbe nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mivel olyan környezetet próbáltunk teremteni, ami a környezettel valami fajta barátságban áll, tehát az év zöld kórházaként ez feladatunk is volt. Az ökológiai lábnyomok mérésébe tulajdonképpen egyedül mi vagyunk szerintem a magyarországi kórházak között, és az anyagválasztásba is erre nagyon figyeltünk. És igazából nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert az anyagválasztás egy elméleti kérdés, és ebbe az elméleti kérdésben mi gyakorlati segítséget kaptunk magyarországi bányától. És tulajdonképpen azt láttuk, hogy a most megépített és most átadandó rehabilitációs kertben a hőhullámok alatt mi mértünk saját módszereinkkel persze hőmérséklet különbségeket, és most azt látjuk, hogy olyan 4,8 fokkal volt alacsonyabb 80 centi magasságban a hőmérséklet, mint a környékbeli területeken, ami egy 40 fok versus mondjuk 35 fok óriási különbséget jelent a halálozásba, vagy egyáltalán az életminőségbe a betegeknél. Ez most a saját tapasztalatunk, tehát talán jó irányba megyünk, és ezt a fajta tapasztalatot is jöttem itt megosztani a világgal.
18: Milyen anyagokat használtak leginkább?
16: Mészkövet. Tehát az eredeti tervben ugye betonkockák a szokásos történet volt kiírva, és akkor elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy biztos, hogy jó-e, egy ennél sokkal tudatosabban gondolkozunk, és a kerttervezőink hozták be ezt az ötletet, és amikor utána néztünk, hát mi orvosok vagyunk azért, kiderült, hogy ebbe van valóság, és mérhető különbségek vannak, úgyhogy szeretnénk ezt a modellt itt elterjeszteni a magyar egészségügybe is.
8: Nagy Bálint riportját hallották, a stúdióban pedig itt van velünk dr. Rejt András, a hőlábnyom konferencia szakmai házigazdája, építész, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok!
8: És itt van velünk a stúdióban Balog Attila, a Reneszánsz Kőfaragó ZRT vezérigazgató helyettese, és jó napot kívánok önnek is!
20: Jó napot kívánok!
8: Hát akkor Andráshoz fordulok először, mi az a hőlábnyom? Hát, hogy ökológiai lábnyomról már hallottunk, hőlábnyomról nem tudom.
19: Igen, hallottam. Nagyon-nagyon jó hasonlatot mondott, mert igazándiból pont egy olyan jól meghatározható mutatót szerettünk volna keresni, ami például az ökológiai lábnyomhoz hasonlóan definiálni tud különböző dolgokat, hogy mit szeretne definiálni. Alapvetően a között szeretnénk különbséget tenni, hogy egy városi beavatkozás, egy burkolat, vagy bármilyen építészeti eszköz egy településen belül hogyan befolyásolja az ember hőérzetét, tehát egy adott területen, meghatározott időben, és azt is tudjuk ezzel mérni, vagy szeretnénk a jövőben mérni, hogy milyen intenzitás, tehát mekkora a különbség a hőérzetek között.
8: Na szóval akkor miből adódik össze ez a hőlábnyom? Csak az érzetből? Mert az érzet az rendkívül szubjektív.
19: Részben szubjektív, de igen, ennek nagyon sok paramétere van, például felületi hőmérsékletek, például léghőmérséklet, páratartalom, légmozgás, és ezeket összesítjük egy mutatóba, amit most elneveztünk hőlábnyomnak. Azért azt érdemes tudni, hogy ez egy teljesen új fogalom, tehát nem csak Magyarországon, nemzetközi értelemben sincs ez még tudományosan definiálva, és pont azért hoztuk létre ezt a kerekasztal beszélgetést ezen a rendezvényen, hogy elindítsuk ezt a gondolkodást, amivel ezt definiálni tudjuk pontosan.
8: Mi a mértékegysége?
19: Igen, ez sincs még teljesen kitalálva, de ahogy említettem, ez nagyon sok mutatóból, tehát például hőmérsékleti mutatókból, páratartalmi mutatókból, vagy légsebességből áll össze. Ami újdonság az eddig használt mutatókhoz képest, hogy egy adott területen meghatározott ideig, és ahogy említettem, a különbségeket fogjuk tudni ezzel kimutatni. Csak hogy egy gyakorlati példát mondjak, mert talán ezt egy picit egyszerűbb mindenki számára akkor elhelyezni, hogyha mondjuk egy nagy beruházás készül, és egy adott városi területet, legyen szó egy utcáról, térről, valahogy módosítunk, tehát mondjuk burkoljuk, vagy növényeket telepítünk be, akkor ez jobbá vagy rosszabbá teszi utána a hőérzetünket az adott területen.
8: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy adott területnek Budapest Kálvin tér hőlábnyoma, akkor van egy spektrum, vagy nem tudom, van egy ábra, amin ezek a különböző összetevők látszanak?
19: Igen, tehát talán úgy érdemes elképzelni egy előtte és egy utána állapotot, tehát hogy jelen pillanatban mi a helyzet, és hogyan érezzük magunkat ezen az adott területen, és ha ez a beavatkozás megtörténik, akkor ez jobb lesz, vagy rosszabb lesz. Ez körülbelül ugyanaz, mint ahogy említette, vagy az ökológiai lábnyom, vagy a széndioxid lábnyom, tehát hogyha valamilyen beavatkozást készítünk, vagy csinálunk, akkor annak a széndioxid lábnyoma, tehát hogyan terheljük a környezetet egy adott mondjuk építési beruházással. Ugyanígy a hőlábnyomnak a hatását tudjuk majd vizsgálni.
8: Ugyanaz a terület, hogyha más anyaggal burkolom, akkor másképpen fog viselkedni, más lesz a hőérzet. A más alatt most elsősorban a kőtípusokat értem például, mert nyilvánvalóan, ha beültetem fával, az egész más, ezt józanpari észre is belátjuk. De hogyha gránittal burkolom, vagy kockakővel burkolom, vagy terméskővel burkolom, akkor másképpen fog viselkedni?
19: Ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkiben felmerülhet. Igen, tehát arról beszélünk, hogy különböző típusú anyagok máshogy hatnak a hőérzetünkre, ugye ezeket próbáljuk majd összefogni egy mutatóba, és egyébként említett egy dolgot, hogy most növényen jobb vagy nem jobb, azért itt nem ennyire egyszerű a helyzet, és ezért is ugye nem tudok még egyértelmű választ adni.
8: Mert a kő nem párolog.
19: Igen, például, de ugye pont, hogyha ennek a konferenciának az egyik nagyon érdekes momentumát kiragadjuk, akkor ott egy városklimatológus arról beszélt, hogy nem mindegy, hogy például növényeket hogyan és mint telepítünk, ez akár rosszabb esetet is előidézhet, mondjuk a hősziget intenzitás szempontjából. És azért fontos, hogy vannak ilyen jellegű mutatók, de ez egy új mutató lesz, és arról szól, amiről ön is beszél, hogy különböző anyagokat hogyan tudunk mondjuk differenciálni egymástól.
8: Becs szóra mindjárt rátérünk a kőre, de most említett egy fogalmat, amit megint csak muszáj megmagyarázni, a hősziget. Az intenzitást nagyjából értjük, de mi ez a hősziget?
19: Igen, ez a kettő együtt működik. Alapvetően arról beszélünk, hogy települések tekintetében elsősorban a nyári időszakban az éjszakai lehűlés mennyire tud aktívan, intenzíven lefolyni. És azt látjuk, hogy a települések, elsősorban nagyvárosok belső magja, az sokkal lassabban, ha egyáltalán le tud hűlni, a külső mondjuk olyan területekhez képest, ahol sok vízfelülettel, növényzettel találkozunk, vagy természetes anyagú burkolásokkal.
8: És akkor ez azt jelenti, hogy ahol növényekkel ültetjük be, az sem biztos, hogy segít a lehűlés intenzitásában?
19: Igen, ez egy nagyon érdekes pontja volt ennek a megbeszélésnek, ugyanis most anélkül, hogy nagyon nagy részletekbe belemennék, alapvetően arról van szó, hogy a földi felület, tehát a föld felülete és a világűr között egy hőmérséklet kiegyenlítés indul meg. És abban a pillanatban, hogyha az a felület, amit hűteni szeretnénk, tehát például egy burkolt felület, azt leárnyékoljuk valamivel, ezt talán mindenki el tudja egy képzelni, teljesen mindegy, hogy növényel, vagy épülettel, vagy egy tetővel, akkor az sokkal kevésbé tud lehűlni a világűr felé, mint hogyha ez egy szabad, átszellőzött tér tud lenni.
8: Hát fedőt tettünk a lábosra.
19: Pontosan.
8: Balog Attila, a Reneszánsz Kőfaragó ZRT vezérigazgató helyettese. Az a gyanúm, hogy ön a terméskő mellett fog kampányolni.
20: Igen, bár én ezt nem feltétlenül kampánynak nevezném, hanem talán a legrégibb és legősibb építőanyag, amit az emberiség használ, az a természetes kő, és mindig megvédett minket az időjárás viszontagságai ellen, és most úgy néz ki ezzel a témával, mi körülbelül egy 6 éve foglalkozunk a hősziget témájával, és most úgy néz ki, hogy a legújabb, a legmodernebb kornak a kihívásaival, a klímaváltozással szemben is védelmet tud nyújtani. Egy mértékegységet talán tudnék adni, ami ezt valahogy le tudja írni, illetve ennek a hatásnak egy részét le tudja írni. Ez az SRI mértékegység, amivel mi 6 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg. Az Egyesült Államokban már elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy a beépített városi területek hőmérséklete mér jóval magasabb, mint a mellette lévő zöld felületeké. És megnézték, hogy mivel burkolunk, milyen anyagokat használunk a városban. És ezeknek az anyagoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy milyen jó a hővisszaverő képességük, tehát mennyit nyel el, mennyire melegszik föl, és mennyit sugároz vissza az űr felé. Azt látjuk, hogy a természetes, világos színű természetes mészkövek, mint amilyeneket mi is bányászunk a sütőn, és amilyenekből mi térburkolatokat, homlokzatburkolatokat készítünk, nagyon jó hővisszaverő képességűek, és sokkal kevésbé melegszenek föl. Tehát egy nyári hőségben sokkal kevésbé lesz forró a talpunk alatt a talaj, hogyha természetes mészkővel burkolunk, mint hogyha gránittal, betontérkővel, vagy bármilyen más mesterséges anyagot használnánk.
8: Hát én nem vagyok fizikus, de hogyha visszaveri ez a kő a hőt, az nem maradott? Tehát azt értem, hogy a kő a talpam alatt nem lesz melegebb, de a levegő hőmérséklete az nem lesz magasabb?
20: A talaj melegíti föl, és a talajnak a hőmérséklete melegíti föl a fölötte lévő levegő hőmérsékletét. Tehát minél jobb egy hővisszaverő képességű anyagot használunk, annál kevésbé melegszik föl a talaj felülete is, és a fölötte lévő föld a fölötti hőmérséklet is.
8: Akkor ugyanazt a kérdést fogom föltenni, amit az előbb Andrásnak is föltettem, hogy ha terméskővel burkoljuk a utcát, a járdát, vagy a házfalat, ahelyett, hogy mondjuk betonnal burkolnánk, vagy aszfaltot fektetnénk, akkor kevésbé lesz forró? Egy forró nyáron?
20: Nekünk voltak méréseink az idei évben is, illetve az előző években is csináltunk nyáron méréseket, a nagy júliusi-augusztusi kánikulában, és azt láttuk, hogy amikor a levegő hőmérséklete ez a 40 fok körüli, vagy a 35-40 fok körüli, akkor a természetes mészkövek 40-45 fokra tudtak fölmelegedni, még más burkolatok, az aszfalt például 60 fokra, a betontérkő az nagyjából 50-55 fokra, és voltak olyan felületek, mint a fa, a fémek, amelyek akár 70 fokra is fölmelegszenek. Ez nagyon-nagyon jelentős különbség, tehát egy 60 fokos felületet már szabad kézzel akár megfogni, égető érzést jelent. Télen egy radiátoros fűtésű házban, a radiátorban keringő víz körülbelül 60 fokos, amit ugye nem nagyon tudunk megfogni. Ugye nyilván ez a fölötte lévő levegőnek és a mikroklímának a környezetére is hatással van.
8: Nem tudom, hogy csak engem lepe meg, hogy a fa ennyire másképpen melegszik, mint a kő, vagy a beton, vagy az aszfalt.
20: Ez egy olyan hát kvázi tudománynak mondhatjuk. Azt látjuk, hogy a nemzetközi szervezetek is, akik ezzel foglalkoznak, akár Európában, akár az Egyesült Államokban, most kezdenek el azzal foglalkozni, hogy az egyes anyagoknak milyen hővisszaverő képességük van, hogy melegszenek föl. Talán azért, mert most egyre inkább fontosak a nyári kánikulában és a nyári hőkupolák ideje alatt, hogy milyen felületű burkolatokon járunk, milyen anyaggal burkoljuk az épületeinket, azok hány fokra melegszenek fel, és hogyan kell ezeket lehűteni. Tehát el tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy olyan burkolatú épület, amelynek a külső felülete fölmelegszik 70, akár 80 fokra is, azt lehűteni, hogy bent élhető és használható legyen, sokkal több energiával jár, mint mondjuk egy 35-40 fokos burkolatú épületet.
8: Akkor beszéljünk egy picit az építőanyagokról, András.
19: Igen, én még azért egy picit finomítanám ezt a dolgot, amit említett szerkesztő úr, hogy a fa akkor ezek szerint rossz, azért ezt nem állítjuk, de fa és fa között is van különbség, és amire mi szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy amikor úgymond a kocka el van vetve, és például burkolni kell, akkor ezt a burkolatot okosan válasszuk ki. És olyan szempontok alapján, ami a színét, az anyag minőségét, típusát is figyelembe veszi. És emiatt ugye kövek és kövek között is van, természetes kövek között is óriási különbség. Amit említett, azért az aszfaltot nagyon nehéz lenne jól megcsinálni, tehát egyrészt borzasztóan felmelegszik, tehát tényleg szerintem mindenkinek volt élménye a tekintetben, hogyha rálépett nyáron egy aszfaltos felületre, akkor égési sérüléseket lehetett akár szerezni, és akkor még nem is beszéltünk az ön által már említett ökológiai lábnyomról, tehát arról az elképesztő környezetszennyezésről, amit mondjuk az aszfalt előállítása okozhat. De a fa és fa között, ahogy említettem, szín, felületkezelés, nagyon sok minden közrejátszhat, hogy milyen meleg lesz, vagy milyen forró lesz. És ugye kérdezte, hogy ez hogyan befolyásolja. Ugye nagyon fontos, hogy itt a léghőmérséklet alapvetően nem változik, de az energia átvitelnek ugye több formája van, és ebből az egyik ez a sugárzásos hőátvitel. És itt nem mindegy, hogy mennyire melegszik föl egy adott felület, és akkor itt jövünk vissza ahhoz a kérdéshez, amit említett, hogy építőanyagok.
8: Igen, és a szempontok. Tehát, hogyha valaki felújításra adja a fejét, netán város tervez, akkor milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a burkolat megválasztásánál?
19: Kicsit talán azt hiszem, hogy csak ismételni tudom magamat. Tehát van pár olyan mutató és pár olyan fő szempont, amit mindenféleképp érdemes figyelembe venni, és amiért ugye nem tudtuk még teljes egészében például hőlábnyomot definiálni, ez mind attól van, hogy nagyon sok szempontot kell egyszerre mérlegelni, és ezek néha van, hogy akár egymásnak ellentmondó szempontok is. Tehát például, amit említett, hogy a napsugárzást, hogyha egy az egybe visszaveri, akkor ennek ugye egyrészt van egy pozitív hozománya, hogy az
8: nem
19: adott
8: felül... meg a lábomat.
19: Igen, pontosan. De emellett ugye kell gondolni mondjuk elnézést, a kifejezésért vizuális diszkomfort érzetért, tehát hogy mennyire vakít mondjuk az adott felület. Szerintem sokan megélték már azt, hogyha nyáron nagyon napos időben egy borzasztó világos térre, köztérre kimentek, akkor ugye hunyorogni kellett, napszemüveg nélkül nem is lehetett. Tehát hol van ennek az a szintje, ami elfogadható, és hol van az optimuma, ami a hőmérséklet és mondjuk a káprázás között valami optimumot tud találni.
8: A görögök ezzel nem olyan nagyon sokat foglalkoznak, fehér.
19: Igen, azért azt gondolom, hogy bizonyos szigeteket látogatva Görögországban is jelenthet problémát, persze egy állandó felszerelésként ott van a napszemüveg, és akkor ezt megoldottuk, tehát igen, vannak erre is megoldások.
8: Bocsánat, én az árról akarnék még érdeklődni, de hogyha ez van hozzáfűzni valója Kobátra...
20: Igen, ez egy nagyon jó példa volt mondjuk a Görögország, de akár szinte bármelyik mediterrán vidékországát említhetnénk, ahol ezt a hatást már régóta használják a természetes köveknél. Nem véletlen, hogy akár Olaszországban, Horvátországban, Görögországban helyi mézköveket használnak a burkolatra. Nem csak azért, mert ott elérhető, könnyen elérhető, hanem azért is, mert nagyon kedvező tulajdonságai vannak, akár itt az extrém nyári melegnek a kezelésében, kiegyenlítésében, pont emiatt, hogy nem tudnak úgy felmelegedni ezt a hatást kihasználva. Ezekben az országokban már ugye nagyon régóta több száz éves kőburkolatokat láthatunk.
19: Hogyha itt Attila elnézést, csak mondott egy nagyon-nagyon fontos pontot, ugye helyi köveknek a használata, és elnézést, hogy megint visszatérek arra, amit szerkesztő úr mondott, de hát olyan magas labdát dobott fel ezzel az ökológiai lábnyommal, hogy nem tudok hova nyúlni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen távolságból, honnan hozzuk be ezeket az építőanyagokat, amiket felhasználunk, és hogyha van mondjuk például Magyarországon tényleg egy olyan lelőhely, ahol kis energia befektetéssel, kis szállítási távolságokkal mondjuk megfelelően tudjuk burkolni az épületeinket, köztereinket, akkor miért ne ezt használjuk? Miért pöfögjük tele a légkört különböző gázokkal, amik nem is feltétlenül használnak pont annak a hatásnak, ami ellen dolgozni szeretnénk?
8: A köztudatban azért mégiscsak az szerepel, hogy a terméskő az drága. Drága?
20: Nyilván, hogyha csak az egyszeri beruházási költségét nézzük, és annak a költségét, hogy mennyibe kerül megvásárolni egy projekt elején, akkor drágább, mint más versenytárs anyagok.
8: Nagyon kicsit? Szóval mennyi? A szorzó az
20: Én mekkora? Azt gondolom, hogy most már nincs olyan nagy különbség, azért a kő feldolgozó technológia is az utóbbi 10-20 évben fejlődött annyit, hogy sokkal hatékonyabban és a kedvezőbb költségekkel, alacsonyabb költségekkel lehet előállítani a természetes kőburkolatokat is, Illetve, ha figyelembe vesszük egy kőnek a, egyrészt a környezeti hatását is, amit András említett az előbb, illetve a teljes élettartama alatti költségét vagy hatást, figyelembe vesszük az időtállóságát, a tartóságát, hogy mennyi idő alatt kell lecserélni egy másik burkolatot, egy kőburkolatnál nyilván látunk több száz éves példákat is, hogy nem szükséges cserélni őket. Figyelembe vesszük azt, hogy az élettartamunk végén nem szükséges megsemmisíteni, nem jelent plusz költséget, annak elszállítása, hiszen nem veszélyes anyag, a természet adta, és a természetben akár ott is hagyhatjuk, nem használunk semmilyen mesterséges anyagot ezeknek a burkolatoknak az előállításánál, akkor én azt gondolom, hogy ha az üzemeltetést és a teljes élettartamát vesszük, akkor még alacsonyabb is, mint szinte bármelyik másik helyettesítő terméké.
19: Igen, ez még egy hozzáfűzni valóm lenne, mert szerintem ezt érdemes egyre inkább tudatosítani mindenki számára, hogy 2028-tól középületek esetén, 2030-tól pedig ugye egy új előírás fog hatályba lépni minden épülettel kapcsolatban, ez úgynevezett zéró kibocsátású épület, ami elsősorban ebben az esetben alapvetően üzemeltetésre vonatkozik, de egyre inkább mérjük ugye az épületeinknek a teljesítményét egy úgynevezett széndioxid lábnyommal. És a különböző előírások szigorodása által, és itt térek vissza arra, amit kérdezett, hogy mi éri meg, mi nem éri meg, egyszerűen a finanszírozás a jövőben olcsóbb lesz, hogyha az emberek természetes építőanyagokat, vagy olyan építőanyagokat használnak, amelyeknek a széndioxid lábnyoma alacsonyabb.
8: 0630 9666 az SMS számunk, Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk, ott azt írja a hallgatónk, hogy a kerti kapu fa nem meleg, a garázskapu fém, ez forró, egymás mellett vannak a 35 fokban.
19: Igen, ezzel szerintem pont azt igazolta, amire itt próbáltunk utalni tényleg, tehát a fémek között is egyébként vannak különbségek, tehát még mondjuk mindenki azt gondolná, hogy egy fekete fém mondjuk a legmelegebb, de a tapasztalata az és a mérések azt mutatják, hogy egy világos alumínium sok esetben magasabb hőmérsékletet tud, tehát itt az anyag minősége is, amit a hallgató is írt, hogy a fa, igen, tehát van olyan fa, ami akár lehet hűvösebb is, tehát itt is óriási különbségek vannak, nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú fát használunk, ezek mennyire porúzusak, mennyire tömörek, és a többi.
20: A kőnél sem csak a szín az, ami ezt a jó visszaverős képességet okozza, hanem a kő szerkezete is, illetve a felületi porozitás is, ami ezt ilyenné teszi.
8: Egy gyakorlati mondatot mondjanak még a legvégén, hogy ha valaki felújításban gondolkodik, tanácsot szeretne kérni, mivel burkoljam a járdát, netán a házfalat, hova kell kattintani?
20: Én azt gondolom, hogy mindenkinek javaslom, most már egyre fontosabb szempont lesz az, hogy nyáron a tereink, utcáink és a kertjünk mennyire melegszik föl, és mennyire érhető, használható. Nézze meg azt, hogy az az anyag, amivel burkolni szeretne, az nyáron hogy melegszik föl. Erre készült ez a hőlábnyom.hu oldal is, amin ezeket követni lehet, és hogy ezt a szempontot érdemes manapság már figyelembe venni.
8: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
19: Köszönjük szépen.
20: Köszönjük szépen.
8: Dr. Rejt András, a Hőlábnyom konferencia szakmai házigazdája, építész, egyetemi tanár volt a vendégünk, illetve Balog Attila, a Reneszánsz Kőfaragó ZRT vezérigazgató helyettese.

0: perccel múlt fél tíz, ez a Napközben, Süveges Gergő vagyok. Minden év októberének második szombatján tartják a hospice ellátás világnapját. Idén elsősorban a fájdalom csillapítása a téma. Egy élete végén járó embernél azonban nem csak a testi fájdalmakat, hanem a lelkieket is csillapítani kell. A Miskolci hospice házban járt Bétót Erika.
1: 31 évvel ezelőtt egy akkor nagyon fiatal embernek, fiatal orvosnak, dr. Simko Csabának felajánlották, felkínálták, hogy hozza létre a Miskolci Hospice házat. Hát most itt ülünk, és a Miskolci Hospice házban beszélgetünk, amely 31 éve működik. Hogyan tud visszatekinteni, vagy hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
2: Néhányan egymásra találtunk, és ez a néhány ember közös ambícióból elindította tulajdonképpen Miskolcon a hospice ellátást, amihez a kórházak akkori vezetését sikerült megnyerni, és így jött létre tulajdonképpen 95. októberben nyílt meg ez a ház, akkor még 10 ágyjal. Így jött létre a gondozás, egy évvel azelőtt már otthoni gondozási keretek között elindult az alapítványi működés, tehát 94-95-ben indult Miskolcon a hospice szolgálat, és néhány lelkes embernek a kezdeményezésére. Múltkor számoltam össze, ezeknek a lelkes embereknek az átlag életkorát is 29 év volt az átlag életkor.
1: És még sokan most is itt vannak.
2: És sokan még most is ebben a rendszerben dolgoznak.
1: Amikor az átlag ember azt hallja, hogy hospice ház, akkor sajnos a halál jut eszébe.
2: A hospice az elmúlással összekötni valahol jogos, valahol meg ezen egy picit túl kell lépni. De a fő üzenet ebben az, hogy az elmúlás mindenkit érint. Tehát amikor mi a haláltól, mint valami tűztől félünk, bocsánat, ezért a kifejezésért, akkor valójában valami olyasmit tagadunk, vagy olyasmi elől menekülünk, ami tulajdonképpen igazából az életnek a része.
1: Az idei hospice világnap egyik fontos üzenete a fájdalom megfelelő csillapítása. De sajnos van olyan szenvedés, amit a fájdalom csillapítókkal nem lehet megszüntetni. Ez a lelki fájdalom, az elmúlástól való félelem, mondja Dulibán Lászlóné Judit, a hospice ház főnővére.
3: Mindenki azt gondolja rólunk, hogy nem vagyunk mindennapiak abban a tekintetben, hogy haldokló betegekkel foglalkozunk. És én már fiatal nővérként is olyan területet választottam a hematológiával, amely ezekkel a daganatos betegekkel foglalkozott. És én azt hiszem, hogy az az érzés, hogy mindenkinek tudunk segíteni. Persze nem meggyógyítani, persze nem feltétlenül abban, hogy mi éveket éljen tovább, de hogy az adott pillanatban a legjobbat ki lehessen hozni abból a helyzetből, tudjunk neki segíteni, hogy fájdalommentes legyen, hogy mozgásképes legyen, hogy a családjával való kapcsolatot helyreállítsa, hogy az ő érzelmi megterhelését kicsit megtámogassuk. Tehát ez nagyon-nagyon sok olyan dolog ebben, ami sikerélményt ad az embernek. Mert persze sokan mondják, hogy de hát nem gyógyul meg, hol van itt a siker. Hát ott van a siker, amikor nem fáj neki, amikor el tudunk intézni egy születésnapot, egy névnapot, egy házassági évfordulót, amikor együtt tudunk örülni kisebb dolgoknak is, hogy éppen ma fel tudott kelni, hogy a fájdalmai nem jelentek meg olyan erősen, vagy a egyéb panaszai. Ezeknek kell örülni, amire mi személyben képesek vagyunk.
1: Egy olyan nővérkével beszélgetek, aki szintén 31 éve itt van a Miskolci Hospice házban. Hadd kérjek egy bemutatkozást.
4: Bátor Ligeti Tamásné, Éva nővér vagyok.
1: És Éva nővér, mi tartotta itt 30 évig, 31 évig? Mi tartja itt napjainkban?
4: Hát röviden szólva a betegek szeretete, az empátia, bele tudom képzelni magam a helyükbe, a szenvedésükbe.
1: Ez jó, hiszen ez által akkor ön is szenved.
4: Igen, néha túlzásba is viszem, igen. Nagyon bele tudom magam a fájdalmukba, mindenféle szenvedésükbe, és szeretem őket. Szeretem, ha rám mosolyognak, szeretem, ha egy köszönömet mondanak, szeretem, ha egy nap után azt mondják, hogy már egy hete nem láttam, olyan régen volt. Ezek a kis pici, apró, mindennapi csodák nekem nagyon sokat jelentenek.
1: Milyen változásokon ment keresztül a hospice háznak a működése az elmúlt 30 évben?
2: Maga a hospice palliatív ellátás, igazából így szeretjük nevezni, a hospice palliatív ellátás nem csak Magyarországon, nem csak Miskolcon, hanem az egész világon egy jelentős kapunyítást hajtott végre, jelentősen kiszélesítette, vagy kiszélesítené a palettát táját, az ellátó gondozottaknak a körét. Ma már a hospice ellátás nem csak daganatos betegeket szeretne ellátni, nem csak daganatos betegeket szeretne gondozásba venni, erre Magyarországon még nincs mód erre a szélesítésre. De ezért küzdünk. Számos olyan más betegség van, ami nagyon komoly szenvedésekkel jár, rövid várható élettartammal jár, és ezeknek a szenvedéseknek az enyhítése tulajdonképpen a palliatív ellátásnak a feladata.
1: Nem csak a betegnek, de a hozzátartozónak is nagy segítséget nyújt a hospice ellátás. Egyrészt az ápolás nehézségeit vállalják át, és az intézmény falai között nem érzi magát a fájdalmával egyedül a család.
0: Bétót Erika interjúit hallották, 0630 9666 az SMS számunk, Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk ott, kíváncsi vagyok, hogy mi az önök tapasztalata, véleménye, írjanak magukról, hogyan állnak a végességhez. Itt van velünk a stúdióban dr. Benyó Gábor, a Tábita Gyermek Hospice Ház orvosigazgatója, a Magyar Hospice Palliatív Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És itt van velünk Baranya István, onkopszichológus. Jó napot kívánok önnek is.
6: Jó napot kívánok.
0: Először akkor talán a Hospice Világnapról, ami ugye szombaton volt. Mindig van egy téma, ennek a világnapnak mindig van egy aktuális központi eleme. Most ez a fájdalomcsillapítás, miért?
5: Minden onkológiai betegnek, ahogy Csaba is említette a riportban, ma Magyarországon sajnos elsősorban az onkológiai betegekről szól az ellátás. Gyakorlatilag nekik több mint 60-70%-ának valamilyen fájdalma megjelenik a kezelés, illetve akár az életvég, de sok esetben a gyógyult állapot után is. És ezek a fájdalmak nagyon komplexek. És ezért manapság a világban sokszor nem is fájdalom csillapításról, hanem fájdalom menedzselésről beszélünk. Sokféle fájdalom van, és sokféle eredetű fájdalom van.
0: Ezért... És gondolom, hogy a tudomány és a technológia is fejlődik, és ebben talán egyre hatékonyabbak tudnak lenni. Hol tartanak most hát akkor mondjuk így fájdalom menedzselésben?
5: Az a helyzet, hogy új fájdalom csillapítók mondjuk úgy tömegesen egyáltalán nem jelentek meg. A régiekkel dolgozunk, a szemléletben változott sok minden, hogy tárjuk fel a fájdalomnak az eredetét, hogy találjuk meg esetleg a pszichés vagy spirituális részét ennek a fájdalomnak, vagy a fájdalom elkülönítésében mennyire vagyunk ott, és mennyire ismerjük a fájdalom csillapításának a metodikáját. Sok esetben nem új gyógyszereket állítunk be, hanem régi, más területen alkalmazott gyógyszereket vonunk be az ellátásba. De nagyon fontos, hogy ismerjük azt, hogy mit kell kérdeznünk, és hogy milyen alapokon nyugszik a fájdalomcsillapítás.
0: Magyarországon a hospice ellátás, illetve hát a Tábita ház, amelynek ön ugye az orvosigazgatója, az utóbbi időben hogyan változott, fejlődött, lépett előre, most milyen helyzetben van? Nagyon ritkán beszélünk róla, legalább egy évben egyszer beszéljünk róla.
5: Abszolút. A világon ugye nagyon sok végstádiumú egyéb betegség irányába is nyit a palliatív hospice ellátás. Ugye a palliatív szó, a hospice majdnem mindenki ismer, mint életvégi ellátás. A palliáció az a tünetmenedzselést, a kínzó test és lelki tüneteknek a csillapítását jelenti. Ezek nem csak onkológiai betegekben jelenhetnek meg. Ebbe az irányba az ellátás nyílott Magyarországon, de még azért jelentős fejlődési terület van. Amit büszkén mondhatok el viszont, hogy egy gyermek palliatív és hospice ellátás területén már a jogszabályban is mindenfajta életet rövidítő és életet veszélyeztető betegségnek a palliatív és hospice kezelésének a lehetősége ott van, és a Tábita házban is fogadunk sérült, központi idegrendszeri mozgásukban korlátozott, jelentősen korlátozott, vagy éppen anyagcsere betegséggel küzdő gyermekeket is, nem csak daganatos betegeket.
0: Nyilván mindenkinek szüksége lenne ilyen ellátásra. Most mi az, amit mondani tudnak a betegeknek, mekkora hányada az, aki valóban hozzájuthat akár hospice ellátáshoz, akár lelki segítséghez?
6: Nagyon nehéz kérdés ez, hiszen nem mindegy, hogy milyen életkorú a beteg, az sem mindegy, hogy milyen életkörülmények között él, és az sem mindegy, hogy milyen stádiumban van a betegsége. Pszichológusként elsősorban én felnőttekkel foglalkozom, magánklinikán, de van arra a mód, hogy otthoni ápolásnál is az ember egy stábbal vagy egyedül érkezzen, és ott foglalkozzon a beteggel, de a fájdalomcsillapításról még talán annyit, hogy a pszichológus is foglalkozik ezzel, én hipnózisban gyógyítok, és ez a módosult tudatállapot alkalmas arra, hogy fájdalmat csillapítson.
0: Hosszú távon is?
6: Akár hosszú távon is, hát nyilván fogékonynak kell lenni erre a betegnek, ez egy indukciós folyamat, de dolgozunk ezzel, és elég komoly eredményeket érünk el természetesen ezzel, és sokat tudunk segíteni. Ugyanakkor foglalkozni kell a beteg hozzátartozóival, nekik is van egyfajta fájdalmuk, nem is akármilyen, ez egy közös témunka. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen körülmények között, és milyen lelki háttérrel tesszük ezt.
5: Egy kicsit a számokhoz talán kiegészítés, bár a statisztika az mindig nehéz tudomány. Magyarországon, ha csak a daganatos betegeket nézzük, akkor körülbelül 30 ezer ember hal meg daganatos betegségben. És hogyha azt mondom, egy évente, bocsánat, nagyon köszönöm. Ehhez képest a hospice palliatív ellátásba eljutó betegeknek a száma évente Magyarországon alig haladja meg a 10 000-et. És akkor még arról nem beszéltünk, hogy a nem meghaló daganatos betegeknek is lehet segítséget adni a palliatív ellátásban, és hogy ott vannak a tüdőbetegek, szívbetegek és minden egyéb. A fekvőbeteg vonatkozásban a WHO standardjéhez képest Magyarországon körülbelül 60%-ával rendelkezünk a hospice palliatív ágyaknak.
0: Igen, fájdalmas SMS érkezett, vagy hát üzenet érkezett. Barátnőm 3 éve októberben lett mellrákos, azóta meghalt, és ő nem kapott segítséget. Nem foglalkozott vele pszichológus, pedig jelezte, hogy szükség lenne rá, nem foglalkoztak vele hónapokig. Fájdalmai voltak otthon is, a kórházban is rohanmentővel hazavitték. Szóval, aki bajban van, hová forduljon, hogy valóban megkapja azt a segítséget, ami azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy jár neki.
5: Hát egyrészt az onkológiai ellátórendszer, hogyha most ebben a körben maradunk elsősorban, ott a kezelő orvosoknak, a kezelő tímeknek föl lehet venni a kapcsolatot. Az optimális az lenne, és ebben van jelentős fejlődés most egy svájci projektnek a keretében Magyarország 8 nagy onkológiai centrumában alakultak ki integrált tímek. Tehát egyrészt intézményen belül már fontos lenne, abban az esetben, hogyha gyógyító jellegű, tehát a kuratív kezelés reménytelensége már ott van, akkor nagyon célszerű lenne a palliatív csapattal fölvenni a kapcsolatot. Azonban kevesen tudják sajnos a házi orvosok közül is, hogy a házi orvosnak is van lehetősége a területileg illetékes otthonellátó szolgálatok irányába jelezni ezeket a betegeket. Az sajnos egy probléma, hogy az országos lefedettség az nem tökéletes, sőt az ellátók száma az elmúlt években csökkent. Tehát jelenleg a Hospice Palliatív Egyesület, ami mint ernyőszervezet működik, 50 otthonápolási szolgáltatót regisztrál, ez korábbiakban 90 körül is volt.
0: És gondolom, hogy a 90 se volt elég.
5: Így van.
0: Min múlik, hogy akkor 90 volt, most 50 van, hogyan lehet ez 150 meg 250?
5: Két dolog, az egyrészt a humán erőforrás, tehát hogy a szakdolgozóknak, illetve orvosoknak is vonzóvá tenni ezt a pályát, és hát sajnos az anyagiak. Tehát az, hogy drágul a benzin, örömteli a szakdolgozói béremelés, de ez elsősorban a kórházakra vonatkozott, a külső szolgáltatók, magánszolgáltatók, vagy az egészségügyi társult viszonyban lévő szolgáltatók irányába, ez sajnos nem jutott el, bár nagyon sokszor kértük a minisztériumot.
0: Szóval indítatás sokakban lenne, hogy ezen a területen szolgáljanak, de a körülmények azok nyilvánvalóan sokakat megeltántorítanak, mert hogy a boltban kenyeret kell venni.
5: Abszolút. Talán úgy fogalmaznék, hogy sokkal jobban és erőteljesebben fejlődik az indítatás, mint az anyagi háttér.
0: Baranya Istvánhoz fordulok, egy picit a lelki tényezőkről beszéljünk, és ön is említette ennek a különböző területeit. Nyilván szüksége van segítségre annak, aki beteg, annak, aki őt kíséri, a családtagoknak, milyen típusú kérdésekkel, nehézségekkel, milyen típusú lelki segítséget tudnak adni annak, aki a betegség közepében van, éppen függetlenül attól, hogy most a gyógyulás útján van, vagy pedig már a hospice irányába indul el?
6: Hát először is a mi munkánk elsősorban onnan kezdődik, amikor a beteget diagnosztizálják. Ez egy semmivel nem összehasonlítható stresszt jelent. Sok esetben, ami a betegnek addig fontos volt, most már kevésbé. Egy új életet kezd, mint hogyha egy újra tervezés lenne. Teljesen átalakul minden, de nem csak számára, hanem a családtagoknak is. Innentől kezdve két út van. Az egyik a gyógykezelés. Természetesen megvannak a maga protokolljai, és van egy másik út, ami a palliatív ellátás, és tulajdonképpen hospice, vagy épp egy terminális állapotot jelent, egyáltalán nem mindegy, hogy melyik. Többségében azt kell, hogy mondjam, hogy nem is a betegek fordulnak hozzám, hanem elsősorban a hozzátartozók, akik a be-

0: És hát nyilván azok a betegek, akik nem tudnak saját lábon érkezni az embernek a magánrendelőjébe, vagy a magánklinikára, sok esetben az ember saját autóval elmegy, és nyilván próbál segíteni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a közvetlen hozzátartozók legyenek tisztába a helyzetükkel, és a beteg helyzetével. Az én hitvallásom szerint érdemes ezzel szembenézni. Tehát nyilván a remény a legfontosabb minden szempontból, gyógyulási esélyek, és hát hogyha arra kerül a sor, akkor bizonyos dolgokat el kell fogadni, és e szerint kell élni, és egyáltalán nem mindegy, hogy az a néhány év, néhány hónap, vagy néhány hónap hogy telik el, és hát hogy végződik, nyilván a beteg számára, de halljuk be őszintén, a hozzátartozók számára sem egyszerű ez az élet, hiszen valakit elvesztenek, vagy pedig jó esély van arra, hogy másként történjen minden.
1: Félelemmel, düvel, csalódottsággal, hibáztatással mivel találkozik?
0: Hát először is van egy szakmai protokoll, ami 5 állomásból áll, aztán is magammal. Az első az elutasítás, hogy a sok, amikor a beteg ezt megkapja. Utána jön egy remény és egy düh, ami egymással viaskodik. Aztán egyfajta alkudozás, akár egy transzcendenssel, akár magával, akár a családtagokkal, vagy a sorsával, és sok esetben egy mély depressziós helyzet is kialakulhat, aminek nem tudjuk, hogy meddig tart, és talán a végstádiumban, amikor belátja azt, hogy menthetetlen, nagyon nehéz pillanatok ezek, de egy beletörődése van, ami kellőképpen hosszú. Itt nagyon fontos a családtagok, hiszen ha arra van mód, és olyan körülmények vannak, a palliatív ellátás is sok esetben arról szól, akkor az megteremti annak lehetőséget, hogy a családtagok a súlyos betegtől méltó körülmények között elbúcsúzzanak, tudjanak beszélni, esetleg egy sok-sok régi szép emléket felevelenítsenek, vagy emléktárgyak maradjanak.
1: Mi a pszichológus dolga ebben a folyamatban? Ugye a gyászfázisait ismerjük, igen, hogy nagyjából ezek, bár azt olvasom a legutóbbi időkben, hogy ezek akár váltakozhatnak is, meg visszatérhetnek, szóval, hogy ezek ilyen furcsán kavarognak a lelkünkben. Az ön dolga az, hogy átsegítse ezeken a fázisokon, vagy pedig egyszerűen csak mellette álljon a betegnek, miközben éppen ebben az adott helyzetben van?
0: Hát elsősorban az útmutatás, tehát az a fajta szupportív kísérés, ami mondjuk egy családtagot vagy családtagokat jelent, hogy jelen helyzetben hogy lehet interpersonális kapcsolatokat kialakítani, hogy lehet beszélni. Másodszorban pedig, hát nyilván egy válsághelyzetben van a beteg, nem tud ezzel mit kezdeni. A remény az, ami őt élteti. Óriási dolog az élni akarás az embernek, hiszen erre születtünk, de azt nem szabad elfelejteni, hogy minden ember egy halálos betegséggel születik, ez pedig az élet, amit hát nyilván nem tudjuk, hogy mikor ér véget. Tehát kísérés van. Ez nem egy show műsor, hanem egy külön állapot, ahol külön kell felkészíteni a beteget, és külön kell foglalkozni a családtagokkal. Van eset, amikor a pszichológus jelen van, de a háttérben meghúzódik, és így végzi a dolgát.
1: Benyó Gáborhoz fordulok, ismét egy picit beszéljünk a rendszerről, hogy ugye létezik hospice ellátás intézményes formában, meg talán létezik otthoni ápolás is. Kerül pénzbe? Mennyi pénzbe kerül? Hallgatunk is kérdezi 0-39-660.
2: Igen. Ezek az ellátási formák Magyarországon mindenkinek alanyi jogon járnak. Viszont, hogyha azt nézem, hogy sajnos a rendszer nemhogy nem korlátlan, hanem nem éri el azt a szintet, amennyi betegnek erre szükségre lenne, akkor igen, nagyon sokszor mondják hozzátartozók azt, hogy akár magánintézménybe is vinnék a beteget, csak hogy nagyon gyorsan szeretnék. Itt azt gondolom, hogy egy szemléletet kellene váltani és változtatni. Tehát sajnos még mindig nagyon sok esetben az fordul elő, hogy a betegeket kezelik, mondjuk egy onkológiai betegséggel. Sok esetben az kezelő orvos, kezelő tím, vagy akár már a hozzátartozó is látja, hogy itt egyre reménytelenebb a helyzet. Még mindig nem veszik fel a palliatív ellátórendszerrel. És aztán egyszer csak jön, hogy akkor most azt mondták a kórházban, hogy most már nincs tovább, és most akkor azonnal gyorsan, mert a mama, papa 2 héten belül meg fog halni. Mindehhez mondjuk van egy 30-es, 50-es várólista egy budapesti hospice intézményben. Nyilvánvalólag ez egy lehetetlen misszió. Vannak olyan intézmények, ahol térítésesen zajlik ellátás. Én a magam részéről

0: azt gondolom, hogy ezt a helyzetet nem szabad teljességgel elvetni. Tehát igenis sajnos ilyen a világunk, nem csak Magyarországon, hogy adott esetben akár extra költséggel is lehessen, de ápoltatni valakit. Azonban nagyon fontos lenne a rendszernek a fejlesztése. Tehát, hogy több hospice házat létrehozni, szakmai tímeket ezekhez, akár intézményeken belül is egy megfelelő típusú osztályt létrehozni, és nem az aktív osztályon, bocsánat a kifejezésért, meghalasztani méltatlan módon embereket. És ami még nagyon fontos, hogy az otthonellátást fejleszteni. Ebben a kijáró otthonápolási szolgálatok és a házi orvosi rendszer fejlesztése is hozzátartozik, ami sajnos egy kritikus téma ma Magyarországon.
1: A gyermekellátásban is ilyen várólisták vannak? Amiről
0: gyermekhospiszban nálunk életvégi ellátásra nincs várólista. Az életvégi ellátás az minden egyéb mentesítő ellátásunkkal szemben előnyt élvez. A mentesítő ellátásra van, ugye a mentesítés az nem életvégi ellátást jelent, az azt jelenti, hogy a gyereküket otthon folyamatosan 7/24-ben ápoló családok számára egy kis laufot, egy kicsi életet, egy hétvégét, egy
1: szusszanást.
0: Egy szusszanást biztosítsunk. Hát erre a jelenlegi 5 ágy nagyon kevés, de rövidesen megnyílik a 10 ágyas új tábitaház, de hát a 10 ágy is kevés lesz. Egészen biztos, hogy 4-5 ilyen gyermekhospice házra szükség lenne Magyarországon.
1: És akkor a beszélgetés végén még egy picit térjünk vissza Baranya Istvánnal a családok támogatására. Őnekik milyen segítségre, lelki segítségre van szükségük abban, hogy kísérjék a betegüket, a szerettüket?
2: Két részre bontanám, legalábbis a praxisom, amit találkozom. Az első az, amikor szembesülnek ezzel a problémával, számukra is a remény a legfontosabb. Azonban amikor kimondja az orvosi tím, hogy ez a probléma gyógyíthatatlan, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy az élettartamnak milyen a minősége, és arra tudni kell, hogy a hospice nem arról szól, hogy véget ér az élet, hanem arról, hogy még tart. Tehát ezeket az időpontokat, ezt a szakaszt tartalommal kell megtölteni, lelki tartalommal, a lehető legtöbbel. Gondoljuk csak végig, ha valakinek elhunyt egy szerette, ezzel nem ér véget az ő élete, hiszen az emléktárgyai, a ruhadarabja és minden, ami körülveszi, az tovább megy a családdal. Ez egyáltalán nem mindegy, hogy milyen körülmények között búcsúzunk az élettől, vagy van-e erre mód? Szeretném azt is leszögezni, hogy nincsenek mindig jelen a családtagok. Számos esetben sajnos egyedül van a beteg. Rendkívül furcsa az élet, hiszen amikor egy újszülött születik, milyen sokan körülveszik, és amikor búcsúzik valaki tőle, több esetben sajnos egyedül van. Itt a pszichológus, a hospistáb nagyon sokat tehet az utolsó pillanatokban és az utolsó percekben.
1: Azok a munkatársak, akik a hospiszban dolgoznak, talán nekik is szükségük van lelki segítségre?
2: Természetesen, hiszen óriási stressznek vannak kitéve, erre nem lehet felkészülni, nyilván egyfajta rutin van, de emóciókkal ők is rendelkeznek.
1: A praxisában megjelennek ők is?
2: Igen, akár orvosok is, akár ápolók is, hát nyilván van egy burnout, egy kiégési folyamat mindenkinél, ezt újra kell generálni, és erre fel kell készülni. Úgy gondolom, hogy ez egy hivatás. Nyilván nem küldetés tudatuk van ezeknek az embereknek, hanem ebben beágyazódtak, és ezt kell professzionális módon végezniük.
1: Az elmúlás kérdéséhez közelebb kerültünk az elmúlt 5-10-15-20 évben, vagy még mindig tagadjuk?
2: Én azt hiszem, hogy ez az élet része. Tehát aki vallásos, annak sokkal könnyebb, és szeretném azt mondani, hogy a Biblia mondja, hogy én vagyok az út, a feltámadás, aki engem szeret, még ha meghal is élni fog. Bibliából idéztem, ez az én hitvallásom. Nyilvánvaló az, aki hisz, akinek hite van, könnyebb, de aki nem, az pedig egy kicsit nehezebb.
0: Azt gondolom, hogy az elmúlt évszázadban eltávolodtunk a halál fogalmától, tabusítottuk, és most egy kicsit kezdünk visszatérni. Egy kicsit a technokráciából az emberközpontúság. Ez jó így.
1: Köszönöm mindkettőjüknek, hogy eljöttek hozzánk. A Hospice világnapja kapcsán beszélgettünk, amely október 2. szombatja, idén ez éppen most szombat, október 10-e volt. Dr. Benyó Gábor, a Tábita Gyermekhospice Ház orvosigazgatója, a Magyar Hospice Palliatív Egyesület elnöke volt a vendégünk, illetve Baranya István, onkopszichológus. Köszönöm mindkettőjüknek.

0: Napközben. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Autós rovatunk következik nem sokára, felbúg az örök vita, új vagy használt autót éri meg inkább vásárolni. Aztán arról is beszélünk, hogy tegnap volt a lánygyermekek világnapja, vajon hátrányban vannak-e a fiúkhoz képest. A szerkesztő Nagy Bálint, SMS számunk 0630 9666, és a Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A Kossuth Rádió híreit Bordi Andrástól hallják. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát Washington. Radetzky Andrást javasolják a média tanács új tagjának. Változékony őszi időre számíthatunk ma. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, hogy Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be európai tisztviselőkre hivatkozva, azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor egy interjúban azt mondta, ő nem tud semmiféle tűzszünetről. Újabb uniós panaszt nyújtott be a magyar kiskereskedelmi különadó miatt a Spar. A vállalat szerint az előző kormány által bevezetett szabályozás továbbra is hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat. Az új kormány jogszabálymódosítása pedig gyakorlatilag nem alkalmazható a nagy áruházláncokra. A Spar korábban is többször sürgetett uniós fellépést. Az Európai Bizottság pedig idén az Európai Unió bírósága elé vitte Magyarországot a kiskereskedelmi különadó és az árrés korlátozás miatt. Radetzky András rádiós szakembert javasolja a média tanács új tagjának az Országgyűlés Szakbizottsága. A Mi Hazánk mozgalom jelöltje az összeférhetetlenség miatt lemondott Tóth Máté helyét veheti át, aki a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja volt. Radetzky András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese. A jelölést a bizottság egyhangulag támogatta. A szakembert még ma meghallgatja az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másutt viszont azok megszűnéséhez vezethet. Hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra, és fel kell ismerni, hogy már nem elég egyetlen készséggel sajátítása. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben Abel Stella rendezésében. A Journey by Moonlight című darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar művész közreműködésével. Ami az időjárást illeti, változékony időnk lesz ma, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli országrészben tartósan borult lesz az ég. A nyugat és délnyugat Dunántúli területeken a déli órákig eső is várható. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, este 8 és 12 fok között alakul. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló.
4: Szóda.
5: Az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál október 15-én kezdődik a fővárosban. Valuska László, a fesztivál alapítója és igazgatója lesz a vendégünk. 1956 filmre írva. Filmszemle a budapesti Corvin moziban. Kockázatok és mellékhatások új bemutató a szombathelyi Vörös Sándor színházban. Mátyás a hős, az Egri Harlekin Báb Színház új előadás sorozata hősképző címmel iskolásoknak.
4: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A Karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser-Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Napközben, napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
1: 7 perccel múlt 10 óra, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Nézzük, hogy 11 óráig mi minden lesz a napközben műsorában. Autós rovatunkban annak járunk utána, hogy új vagy használt autót érje meg vásárolnunk, indulhat a harc. Küldjék meg SMS-ben a véleményüket 06 39 666, a Viberen pedig Kossuth Rádió néven vagyunk otthon. Új vagy használt autó az igazi.
9: Nálam volt a kocsi 34 éves, semmi baj nem volt. Olajcsere mindig meg van csinálva, semmi baj. Az is most volt műszakin, jó.
1: Mi alapján hogyan válasszunk biztonsággal használt autót, ha emellett döntenénk, hogy ne érjen minket meglepetés, mindjárt kiderül. Aztán tegnap volt a lánygyermekek világnapja.
10: Itt a mi kultúrkörünkben, főként a munkaerőpiacon találkoznak szemben nehézségekkel, mondjuk alacsonyabb fizetést kapnak, vagy munkahelyi diszkrimináció formájában.
1: Önök is úgy tapasztalják-e, hogy hátrányból indulnak az életben a lánygyermekek? És mitől lesz egészséges önképe egy lánygyermeknek? Van-e lányuk? Van-e lányunokájuk? Írják meg a tapasztalataikat. SMS számunk 0630 9666. Viberen Kossuth Rádió. A szerkesztő Nagy Bálint, a hangmérnök Szilágyi Zsolt. Az új autó már akkor veszít az értékéből, amikor kigurul a szalomból, de garanciát biztosít a következő jó néhány évre. Használt autót jóval olcsóbban tudunk venni, ráadásul rengeteg autó közül válogathatunk, de előfordulhat, hogy a vásárlás után bukkan fel egy akár több százezer forintos műszaki hiba. Ki, hogyan és mi alapján választ autót, önök hogyan csinálják? Tarnóczi László összeállítása.
11: Hónapok óta én már kerestem adott típusú BMW-t, és kifogtam egyet tök jó ára. Aztán, amikor már minden le volt papírozva, lebeszélve, akkor indultunk volna másnap, és észrevettük az egyik képen, hogy hoppá, itt valószínűleg el volt durranva a légzsák, amit nekünk nem jeleztek. Aztán, amikor rákérdeztem, akkor érdekes módon agresszív lett az eladó is. Elkezdett erőszakoskodni, hogy akkor induljak el az autóért.
12: Most viszont egy gyönyörű saját BMW-ben ülsz. Mit tud ez a kocsi, és miért esett rá a választás? Milyen szempontok szerint választottál?
11: Pontosan ezt a típust kerestem egy megadott motorkód alapján, mert tudom, hogy ez egy megbízható motor. Teljesítményben is hasonlót kerestem, és hál' Istennek a szervizelési költsége nem olyan magas, mint a többi társai, úgyhogy itt inkább a megbízhatóságot kerestem. És a vezetési élmény.
12: A kor biztos nem lehetett szempont, mert öreg autó, bár nagyon fiatalnak néz ki.
11: Egy tulajdonos volt eddig, szerelem autója volt neki ez az autó, és hát úgy vigyázott rá, mint a fiára, úgyhogy nagyon rendbe rakta és vigyázott rá. Azért mertem megvenni, mert végig volt szervizelve, és ez azért meg is látszik rajta.
12: Kilométer óra?
11: Hát 340 ezer fölött vagyunk. Úgyhogy itt már ez nem a gyári minőségében van az autó, hanem elég sok alkatrész ki lett cserélve rajta.
12: Indítsuk el ilyen hangot?
11: Hát olyat, amihez kell. Van egy szép hangzása.
13: Mennyi idős ez a gép?
9: Ez most 22 éves. Egy éve vettem, tökéletes. Most volt olajcserén, hál' Istennek olajt nem kért, utána tölt egy év alatt, 12 ezer kilométer belement, a tökéletes autó. Egy 4-es, 106 lóerő, megy mind a veszedelem. Alkalmi vétel volt, 600 ezer forintba vettem, 570-be. Megúszorul egy ember Pesten, arra jártam, meghaladt a járú, ezt megvettem tőle.
13: Jó kapus odáll, hova rúgják a labdát.
9: Igen, szó szerint értendő, igen, igaz, de elégedett vagyok, nagyon jó.
13: Hányadik autója?
9: Hát még ott azon kívül van még ott kettő. Ez életem, vagy 7.-8. Azok a munkás autók, ez a luxus. Ez se luxus.
13: Milyen szempontok vannak önnek autóváltásnál?
9: Hát én a Renault szeretem a legjobban.
13: Tehát a típus?
9: Nálam az a kocsi 34 éves, és semmi baj nem volt. Olajcsere mindig meg van csinálva, semmi baj. Az is most volt műszakén, jó. Ezzel most csak belül belebotlottam. Mondjuk a Fiat az is jó, az bonyolultabb. Mindig valami elromlik rajta. Amit erre kettőre nem költök, az viszi sajnos.
14: Én soha nem a szerint választottam autót, hogy milyen a teljesítménye, megtérülése, stb. Nekem volt egy költséghatár, egy 2 millió forint, aminél többet egyszerűen nem voltam hajlandó kifizetni autóvásárlására, és azt figyelt meg, hogy x éve ebből a pénzből mi az, amit lehetett kapni, és most, hogyha váltani szeretnék, akkor mit kaphatnék érte. Azt gondolom, hogy a lehetőségek ezen az összegen nem javultak feltétlenül, és azok az ismerőseim, akik az elmúlt időszakban váltottak autót magasabb összegért, minőségi szemléletet szem előtt tartva, ők többet panaszkodnak az autóikra, mint én, aki egy olcsóbb, de azt gondolom, hogy olyan értelemben megbízhatóbb autót sikerült választani, ami a minimális elvárhatót hozza, és szerintem, hogyha minimális elvárásaink vannak egy autóval szemben, akkor nem kell, hogy nagy költségekbe verjük magunkat. Végen se, most se.
1: Vendégünk a stúdióban Németh Péter, a CLB kommunikációs és értékesítési igazgatója. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ön hová áll? Új autó vagy használt autó?
15: Hát, mivel új autós és használt autós partnereinkből is nagyon sok van, ezért ezúton is üzenem, hogy mindegyiküket nagyon szeretem. De mind a kettő mellett tényleg megvannak az érvek. Én, megmondom őszintén, én az vagyok, aki pár éves használt autót szeret venni, mert az azért ma már a használt autókat ugye nagyon hosszú garanciával adják, itt 5 év, 7 év már meg sok
1: százezer kilométer. Ez marketingfogás, vagy ebben tényleg
15: nem, szerintem ezek technikörök tényleg tudják ezek.
1: Mert hogy másról meg azt lehet venni, hogy a tervezett elavulásra készítik, tehát a garancia után 2 nappal fog tönkre menni, a nem tudom én micsoda.
15: Hát azért ez nem így igaz, sőt, sok márka kereskedő ismerősöm, barátom, üzletfelem panaszkodik, hogy túl jók a kocsi. Tehát, hogy ritkán járnak szervízre, mert az mert tényleg nyilván megvan német márka, japán márka, most nem akarom a tapasztalatot sem megosztani ezzel kapcsolatban. De
1: termék megjelenítés szignált leküldtünk az előbb, úgyhogy
15: tehát van, aki panaszkodik, van, aki örül annak, hogy gyorsan jönnek szervízre az ügyfelek, van, aki panaszkodik, hogy ritkán jönnek szervízre az ügyfelek. Szerintem az új autó mellett szól az, hogy elsőként egy exkluzivitás, hogy ez a finom új autó illat, meg az, hogy mi áratjuk, már nem az, hogy ezeket nem kell már bejáratni, de hogy mi veszük meg, és szerintem ez egy magasabb kategóriájú fizetőképességű réteg. Utána jön ez a pár éves használatodó, valóban igaz az, hogy átgurul a küszöbön, akkor nem tudom, 20%, 30% veszít.
1: Ez tényleg így van? Mert hallgatunk azt kérdezi, hogy de tényleg, meg miért?
15: Hát a miért, az szerintem inkább egy ilyen emocionális dolog, hiszen az autó nem lesz rosszabb attól, hogy átgurult egy küszöbön, hanem egyszerűen, hogy már nem az első tulajdonos. Ezek még ilyen régiek, hogy a Ladának hanyadik tulajdonosa, vagy 14. hát az már nagyon sok. Tehát szerintem minden van még bennünk egy ilyen dolog, attól még az autó ugyanolyan jó. Én nem félek megvenni egy 3-4 éves kevés kilométert futott mai szerviz körülmények között tökéletesen leellenőrizhető használt autót sem. Valóban átesik ezen a szerintem emocionális értékvesztése.
1: Az illatát elveszti.
15: Azt elveszti, de egy finom illata tud lenni. Csomó
1: igen,
15: jó
1: de szóval ére az illat több millió forintot?
15: Hát ez egy nagy kérdés, igen. Tehát meg talán az érzés, hogy tényleg, hogy az első autó, mármint az első tulajdonos embernek. És utána a harmadik kategória, amiket Magyarországon a legjellemzőbb az adatok alapján, és a 10 plusz éves autók, ahol már ugye funkcionálisan töltik be ezek az autók a szerepüket, és lám, hát még mindig, hát az, hogy Magyarországon az autó átlag életkora nem tudom, biztos vagyok benne, hogy 10 év fölött van, azért az azt jelenti, hogy nem olyan rosszak azok az autók, 10-12 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt vásárolt új autók ma még gurulnak. És
1: de azért az inkább kaland már egy ilyet megvásárolni?
15: Szerintem nem, szerintem ma már azért nem, nem olyan kaland. Hát oda kell figyelni, az biztos, mert ezek ugye sérülések, törések, de már ezeknek a lekérdezése is, nem azt mondom, hogy tökéletes, mert vannak szolgáltatók, akik pénzért árulják, de azért ez még nem olyan pontos, inkább azt mondom, hogy egy jó szerviz felméréssel nagyon jól fel lehet mérni azt, hogy mi történt az autóval. És hát a digitalizáció korában ma már mind a tulajdonos, mind az, hogy lopott, nem lopott, ezek már tökéletesen levizsgálhatóak.
1: Amit az előbb mondott, az 1-2-3 éves autónál a tökéletes levizsgálhatóság az azért van, mert hogy addig még muszáj a szakszervizbe hordanom ahhoz, hogy a garancia megmaradjon.
15: És ugye, ha már 6-7 évig szól a garancia, akkor 6-7 évig muszáj behordani. Tehát addig él a garancia, ameddig a szakszerviz elvégzi időben az olajcserét, elvégzi a szervizt és a javítás is ott
1: történik. És azért ez nem kevés pénz.
15: És azért ez egyáltalán nem kevés pénz, de nem kevés a garancia sem. Tehát itt 4-5 éves autóknál egyszer csak előfordul, hogy mondjuk motort kell cserélni, és akkor kap egy több millió forintos új motort az autó, mert még garanciál, és az meg már később nem olyan rossz, hogy használt autópiacon sem, hogy lehet, hogy a kocsi 6 éves, de a motor még csak egy. Ha ez le van szépen dokumentálva.
1: Ez inkább előny, mint hátrány. Tehát ebben már egyszer motort kellett cserélni. Ajajajajaj.
15: Hát jó, de aki új motor került bele.
1: Na tehát jó, de hát hogy mi a garancia arra, hogy ha a régi motor elromlott, akkor az új nem fog ugyanúgy elromlani.
15: De azzal az erővel, mert az egész márka típus, most beszélünk mondjuk, nem tudom, egy olyan márka, egy Hottentotta márka, teljesen mindig csak nem mondják nevet, de hogyha abban a típusban egyébként fut a magyar közúton, nem tudom én, 1,5 millió ugyanolyan márkájú autó, ugyanolyan motorral, és itt van egy, amelyikbe bekerült egy rossz motor, de betettek most helyette egy újat, akkor ha bízom abba a márkába, olyan márkát szeretnék venni, akkor nekem például jobban esne, hogyha mondjuk egy 100 000 kilométert futott autóba csak egy 10 000 kilométert futott motor lenne.
1: Igen, de azt is mondják, hogy hát, amit a gyárban raknak össze, az azért gyárilag van összerakva. Itt most buheráltak rajta valamit, ki tudja, hogy az illesztések, meg a csavarok, meg hogy az ugyanúgy került.
15: Én azt gondolom, hogy márkaszerviznek kell ennek a garanciának lenni rá. Tehát most egy gyárban, vagy egy márkaszervizben hol dolgoznak jobban, tudjuk, nem tudjuk. A gyárból is jönnek ki hibás autók, a márkaszervizből is jönnek ki nagyon jól összerakott autók, tehát én azt gondolom, hogy ha a gyár ad egy garanciát, akkor azért mégiscsak van mögötte egy tőkeerős, ismerve az autópiacot, hogy ma még tőkeerős, de akkor is egy autógyár, és hogyha az adott típust választom, akkor ő garantálja nekem, hogyha egy fő darab vagy valami elromlik, akkor az kicserélődik. Akkor ha én eldöntöttem, hogy magas, közép vagy kis kategóriás autót veszek, és ebben bízom, akkor sokkal jobb érzés, hogy van mögötte egy gyári garancia.
1: 0630 9666 az SMS számunk, Viberen Kossuth Rádió. Van-e tapasztalatuk? Miért vásároltak? Miért vásárolnának? Miért nem vásárolnának semmiképpen? Mi az, ami elől menekülnek? Mit tartanak botorságnak? Mit tartanak jó döntésnek? Nagyon kíváncsi vagyok az önök szempontjaira is. Nem lehet megbuherálni az autó előéletét az első pár évben, amíg még garanciális?
15: Hát szerintem ma már egyáltalán nem lehet megbuherálni. Tehát régen, amikor én még az autószakmát, nem tudom, 25 évvel ezelőtt elkezdtem, akkor ott, ha visszamenetbe állították a fúrót, akkor nem tudom, tekerte vissza a kilométer órát, de azért ma már ez nem így van, meg ma már annyi minden adat áll rendelkezés, hogy szerintem ez ma már nem működik ez a... Hát, látszik, és a rendőrségi adatokból is, hogy sokkal kevesebb autót lopnak el. Ez is gondolom azért, mert nem éri meg ellopni a kisebb kategóriásokat, esetleg alkatrésznek még, de egy nagy kategóriás autót, igen, ellopni ma már, és azzal autózni.
1: Hát pedig pont azt gondolhatnánk, hogy régen a fúrót kellett beállítani, igen, hogy visszatekerjük. Ma meg ezt az egészet számítógép rögzíti. Hát a számítógépet, meg hát
15: oké, lehet,
1: az erről szól az életünk, hogy a hackerek belépnek, és akkor megbuherálnak mindenféle.
15: Igen, lehet, hogy egy autónak mondjuk egy fedélzeti komputerét vissza lehet ütni, de ugye aztán ott van a márkaszerviznek a rendszere, ott vannak ezek a digitális nemzetközi rendszerek, lekérdezhetőek. Tehát azért azt ne gondoljuk, hogy azért, hogy egy autót gyakorlatilag nem tudom, 500 000 forint a drágában adjanak el, mint amennyit ér. Az egész nemzetközi rendszert egy ilyen, nem tudom, Matrix-szerű neo rendszerrel valaki át fogja állítani egy fiatal orosz hacker, aki ezt meg tudja csinálni, ugye itt a legendák szerint. Tehát egyszerűen nincsen, biztos létezik az a technika, amivel a NASA rendszerét is át lehet érni, de nem hiszem, hogy egy magyarországi használt autóért ezt valaki beveti.
1: Hogyan érdemes neki látni annak, amikor egyáltalán keresek irgalmatlanul nagy a piac, irgalmatlanul nagy a kínálat. Hányféle szakembert vonjak be, ha én egyáltalán nem értek az autókhoz, se a biztosításokhoz, és akkor mindjárt rátérünk a biztosítás területére is.
15: Én azt gondolom, hogy úgy a legjobb használt autót válogatni, hogy először is ma már minden információ elérhető az adott típusokról. Nagyon könnyen, főleg a mesterséges intelligencia korában, meg aztán végképp beírogatom a kis engem támogató AI-ba, hogy melyik az az autótípus, ami szerintem a legkevésbé lopott, a legkevésbé hibásodik, az én igényemet a legjobban kiszolgálja. Szerintem ma már az emberek itt is kezdik, nem is a Google-ben, hanem a saját AI.
1: Már a Google is ott kezdi.
15: Már a Google is saját, az AI-jánál kezdi kérdezni, hogy mit mondjak. És akkor utána jön az ellenőrizhetőség, nagyon sokan vesznek még mindig a németországi piacról használt autókat, és hoznak be, itt is jön már a biztosításnak a kérdése, de az is teljesen tökéletesen megoldott. És ugye megvan a kiválasztott autótípus, akkor pedig a szabad piacon is lehet márka kereskedésében, használt autó kereskedésében is érdemes menni, ott például vannak kiterjesztett garanciák, tehát nagyon sok használt autó kereskedők, sőt minden használt autó kereskedőnek rendelkeznék rá egyfajta ilyen garancia nyújtás szolgáltatásra, úgyhogy azért ott egy picit azt mondom, hogy keretek közé van téve, nyilván ott lehet, hogy magasabb az ár, vagy kevésbé lehet alkudni, de néha ez sem biztos, lehet nézegetni csak simán a magánszemélyek közötti használt autós piacot, és ott is lehet vásárolni, és minden autó leellenőrizhető gyakorlatilag egy szervizben. Nyilván egy 10 éves autót én most nem vinnék márka szervizbe, hogy leellenőrizzem, hogy megkezdem egy autószerű barátomat, hogy nézd már meg, légy szíves, hogy szerinted ez oké-e? Egy eladó ma már nem hiszem, hogy megretten azon a kérdésen, hogy megegyezünk az árban, csak fussunk egy kört a szervizben, és mondjuk be lehet menni, vannak ilyen szolgáltatások.
1: És akkor eladóval kézenfogva autóval beállítunk a szervizbe.
15: Igen. Én azt gondolom, hogy ez ma már teljesen működik.
1: Ha már a buherálásról volt szó, még egy szempontot ide hadd vessek föl, hogy pont amit említ, hogy a külföldről behozott autóknál, az azért az én szívem legalábbis nyugtalanabb lenne, hogy mi történt vele külföldön, ahova még annyira sincs rálátásom, mint a magyar rendszerre.
15: Igen.
1: Nincs persze.
15: Igen, hát ugye a régebben Tarvízióba azért mentünk a bőrkabátért, mert olcsóbb, mint itthon. Aztán, hogy most igazi bőre vagy sem, azt majd meglátjuk. Egy kicsit ez szerintem a nemzetközi autópiacon mai napig is így van, hogy kintről veszünk, mert kintről olcsóbb. Aztán kiderül, hogy nem is annyira olcsóbb, be kell hozni, meg valaki kell hozzá, meg ott kéne beszélni egy tőlünk 1200 km-re lévő szervizessel, aki mond valamit, vagy nem, tehát nem biztos, hogy olcsóbb. Persze vannak vállalkozások, akik erre szakosodnak, utána akkor azért, mert hogy kint másabb a felszereltségi csomag. Itt szerintem kicsik a különbségek, de van, tudom, nagyon sok ügyfél, aki lehet, hogy most hallgat minket, és azt mondja, hogy már pedig akkor is ebben hisz, mert sokkal jobb az ár, vagy jobb a felszereltségi csomag. Szerintem egy európai autópiac, egy német, egy osztrák, egy olasz, az ugyanolyan biztonságos, mint egy magyar. Most az biztonságos-e vagy sem, ugye ez a kérdés ugyanúgy felmerül. Ráadásul ezek ilyen worldwide, tehát mindenképpen Európán belüli garanciák, tehát mondjuk ha veszünk egy bármilyen olyan autótípust, ami több országban van, azt szerintem lekérdezhető bármelyik szervizből. Az pedig, hogy volt-e törve vagy sem, erre igazából én biztosítási szakértőket azt mondom, hogy nincsen még igazából erre megfelelő olyan felület, és most nehogy ezért bepereljen bárki a képen hirdeti a sajátját, sok hasznos információhoz lehet jutni, de főleg egy ilyen Európán keresztül átívelő olasz tulajdonos, német tulajdonos, mindenki nyugdíjas volt, és
1: nem
15: orvos,
1: nem
15: dohányzó orvos volt, és nem is használta, a garázsba tartotta végig, csak a szülinapját ment le megünnepelni a garázsba az autónak. Ezeket a történeteket még mindig tudjuk róluk, nem nagyon tudjuk igazából ellenőrizni, tehát csak az vásároljon külföldön szerintem használt autót, aki ért hozzá, vagy olyan szakemberrel megy, amelyik szintén ért hozzá.
1: Akkor térjünk rá még itt a vége felé lassan a biztosítás kérdésére. Kaszkót 15 éves, 20 éves autóra érdemes kötni?
15: Nem, mert már azt gondolom, hogy a biztosítási szakértői hitelességemet szoktam néha erősíteni azzal, hogy van egy kor, ami után már fölösleges kaszkót kötni rá, hát akkor mi magunk vagyunk a kaszkó. Tehát, hogy mit csinál a kaszkó? A kaszkó azt csinálja, fizetünk egy díjat, és ezért cserébe kifizeti a kárt, amit mi okozunk az autóban. Igazából egy idő után már annyira drága lenne a kaszkó, és annyira olcsó a javítás, és 1-2 milliós autó esetében, hogy itt akkor már inkább magunk gondoljunk arra, hogy legyen egy kicsit annyi félretett pénzünk, ezzel mondom, hogy legyünk a magunk biztosítója. Legyen egy picit annyi félretett pénzünk, hogyha neki kocsorunk valamelyek, betörjük a lámpát, vagy na Isten, nagyobb dolog történik, akkor azt majd mi fizessük.
1: Tehát amit kifizetnék kaszkóra, azt tegyen félre, vagy annak egy hányadát tegyen
15: sokszor
1: félre.
15: Igen, tehát sokszor lehet, hogy nem éri meg 4-5 éven keresztül fizetni mondjuk egy 50-60 ezer forintos éves díjú kaszkót, és egyszer csak végül egy 100 ezer forintos javítást, amelyek még ön része is van. Egész más az új autó, ahol sok millió forintról beszélünk, ott szerintem egyszerűen felelőtlenség kaszkó nélkül közlekedni, mert csak felpattan egy kavics és 1,5 millió a szélvédő. Tehát ott azért azt mondanám, nagyon-nagyon kevés Magyarországon a kaszkó biztosítás, és biztos vagyok benne, hogy az emberek spórolnak, és nem fizetnek kaszkót. Tehát azt hiszem alig 8-9%-án van az magyarországi autóknak kaszkója. Persze az idősebb autók is benne vannak, ha most az újakat veszem, vagy tehát mondjuk a 4-5-6 éveseket, azok még bőven megérné, úgyhogy ott azért javaslom, látván a szervizdíjakat, azért gondoljuk át, a kaszkót legalább a törésre, ha a lopástól mondjuk nem is félünk annyira, de egy idősebb autóra már nem gondolom, hogy ott már inkább magunk tegyünk félre egy pénzt, hogy valami gondol, akkor fizessük ki.
1: És akkor új használt autókról sokat beszélgettünk, az új autókkal zárjuk ezt a témát. Németh Péter, a CLB kommunikációs és értékesítési igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eligazított a gondolkodásmódban is, de akkor most jöjjön a használt utána az új autótípus, mert hogy egy használt autóra azt mondják összességében és hosszú távon ugyanannyit költhet az ember, mint ha új autót vásárolt volna. Ezért is a hazai autóállomány fiatalításáért is lehet, hogy érdemes új autót vásárolni, nyilván, ha megtehetjük. Ezt mondja legalábbis Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke. Németh Péternek köszönöm, hogy itt volt velünk. A most következő bejátszást pedig Nagy Bálint készítette.
16: Hogyha körbenézünk most így 2026-nak a végén az autópiacon, akkor milyen tendenciákat tapasztalhatunk?
17: Azért még nincsen vége, vége felé vagyunk. Egyelőre úgy tűnik, hogy az új autóértékesítés szárnyal, ugye 13%-kal több személygépkocsi talált gazdára, és ez egy nagyon üdvözítő dolog, hisz fiatalodik a gépjárműpark. Ezzel párhuzamosan mindösszesen 2,9%-kal kevesebb kis haszongépjár mű került forgalomba. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen átmeneti lassulás. Változatlanul azt prognosztizáljuk, hogy az év végével újra bővülni fog az új autó értékesítés. Sok oka van ennek talán. Érdekes árak jelentek meg a piacon, ami eddig nem nagyon volt. Ugye a kínai járművek értékesítői nagyon érdekes árakkal jelentek meg, és hát erre választozott Európa. Például akkor, amikor Volkswagen Polót lehet venni 6 millió forintért, Dacia-t lehet kapni 6 millió forint alatt jóval, és új autókhoz lehet jutni, akkor én azt gondolom, hogy egy olyan új tendencia indult el, ami mindenkinek és a közlekedés biztonságnak is jót tesz, hisz ez a sok-sok új autó, ez próbálja fiatalítani azt a 16 év fölötti átlag életkort, ami a magyar járműpark, és hát egy pár szó a használt autóról is, hogy igazából szárnyal a használt autó is, ugye mind a kettő piacot ez a jó euró árfolyam húzza, tehát nagyon jó áron lehet használt autóhoz is jutni, viszont szomorú is vagyok ezzel párhuzamosan, mert az autóknak jelentős része 10 évnél idősebb, és a használt autóimportnak az átlag életkora az 12 év. Ugye Nyugat-Európában ezeket az autókat azért nem tartják meg, mert és cserélik le újabbakra, mert a fenntartása nem éri meg. Nem éri meg az ottani környezetvédelmi és adópolitika miatt, nem éri meg már a járművek műszaki tartalmának megőrzése miatt, mert olyan sokba kerül egy idősebb autónak a javítása, fenntartása, karbantartása, hogy sokkal inkább az ottani lehetőségeken belül. Van ott például magánember leasing, ami egy izgalmas történet, és remélem, hogy az új kormány egy ilyet is segít nekünk piacra juttatni. Az ott lévő konstrukcióknak a lehetősége sokat segít abban, hogy új, fiatal, üzembiztos közlekedés szempontjából biztonságos jármű kerüljen az utakra.
16: Hogyha új autókat nézzük, akkor nyilván ez egy jó tendencia, hogy fiatalítjuk a gépparkot. Mi az, amit az emberek keresnek az új autókban?
17: Mindent. Tehát elindult ugye az elektromos autóknak a világa, nem olyan mértékben, mint ahogy az Európai Unió szeretné. Továbbra is azt mondom, hogy nagyjából ilyen 20% tájékán lesz a tisztán akkumulátoros elektromos autók értékesítése. Az, hogy milyen hajtásláncot keresnek az általam mindig mesélt 12-ből, ez általában a fenntartási költségen múlik. Azon múlik, hogy éppen mennyibe kerül a benzin. benzin, azon múlik, hogy éppen mennyit lehet a töltőkutakon elektromos áramhoz jutni, ugye mind a kettő húzza egymást, és hát, hogy megéri vagy nem éri, és a saját közlekedési szokások azok, amik befolyásolják, hogy kinek milyen hajtásláncra van valójában szükség, aztán mindenki megszámolja a pénzét, megszámolja a lehetőségeit, természetesen mindenki egy új, csodálatos, legnagyobb autóról álmodik, de hát a pénztárca az korlátozza a lehetőségeket. Izgalmas ez az időszak, amit élünk. Én hiszek abba, hogy az új autónál jobb autó nincsen, és én arra próbálok ösztönözni mindenkit, hogy számolja meg valójában, hogy egy használt autó és új autó esetében mennyi a vásárlási ár, mennyi a fenntartási költség, mennyit kell erre fordítani, mennyi a fogyasztási különbség, és lehet, hogy az fog kijönni, amit mi nagyon sokszor próbáltunk többféle márkánál, több típusnál, hogy a két végösszeg az a végén, a nap végén nagyon-nagyon hasonló.
16: Itt láttam, hogy SUV dominancia van most az utakon? Egyre több városi terepjárót adnak el?
17: Elkezdtek magasabban ülni az emberek, és jobban átlátják a forgalmat. Bizonyos kor után könnyebb be is kiszállni, ez is egy motivációja ennek a szegmensnek. Meglátjuk, hogy itt a felmerült budapesti parkolási díjak kapcsán, ugye ezek a nagy utcai terepjáróknak az önsúlya, és önsúlya azért jelentősen több, mint egy átlagos autói, hogy ez a 50 és idővel 100%-os felára ugye az óránkénti parkolási díjnak, ez hogy fogja befolyásolni a piacot? Ugye Budapesten nagyon sok jármű van, és nagyon sok jármű megtalálható, azért nem mindegy, hogy mennyit fizetünk akkor, amikor az utcán meg kell állni, vagy egy parkolóházban, meglátjuk. Tehát az utcai terepjáróknak az az előnye, hogy nagyobb a csomagtartójuk, kényelmesebb, több, nagyobb a légtér, jobban érezzük magunkat utazás közben, gyakorlatilag az élmény. Tehát valahogy azt vissza kéne hozni, hogy az utazás, a kocsikázás az egy csodálatos dolog, és ne csak ezt az helyváltoztatási eszközt lássuk ebbe a szerkezetbe, hanem azt az élményt is, amivel az utazáson találkozunk.
16: És akkor ebben segíthetnek az új autók is.
17: Sokat segíthetnek, hiszen a mai új autók, ugye köszönhetően az Európai Unió pozitív szabályozásainak is, tehát van negatív része is, jelentősen ez a hajtásláncok oldalán mondom azt, hogy nagyon sok olyan dolgot próbálnak a gyártókra, és a elsősorban a vásárlókra ráerőltetni, ami ma még nem időszerű, de időben nem tartunk ott. Viszont a biztonsággal kapcsolatban egy csomó olyan biztonsági elem jelent meg az új autókban, ami segítik azt, hogy ne történjen komoly halálos közlekedési baleset. Kényelmesebbé teszi az életünket. Gondolok például arra, hogy automatikusan kapcsolja a reflektort éjszaka egy jármű, persze csak ha bekapcsoljuk és használjuk is, de az egy fontos dolog, hogy az elvakításnak az intézménye meg tud szűnni az úton. Alapvetően egy okos jármű, az megpróbál ebbe segíteni. Utoléréses tempomat, illetve a vészfékező rendszer, hogy nem enged utoléréses balesetet, ami megint csak egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolog. Az elmúlt napokban, hetekben rengeteg ilyen balesetről hallottunk a médiában, és én úgy gondolom, hogy miután ezeknek a baleseteknek egy jelentős része halálos közlekedési baleset volt, én azt szeretném, hogy Magyarország közútjain egyetlen egy súlyos vagy halálos közlekedési baleset se történjen.
16: Ezek a fajta, korábban mondhattuk azt, hogy extrák már a legalapabb felszereltségűekben is jellemzően benne vannak, tehát biztonságosabbak az új autók?
17: Nem jellemzően, hanem kötelezően vannak benne, tehát az Európai Unió szabályozása miatt egy csomó biztonsági elem mára az alapfelszereltség részévé vált, és innentől kezdve ezeknél nem kell gondolkodni, hogy van, megrendelem, adok-e érte akármennyi pénzt, mert ugye ez több százezer forinttal indult annak idején, amikor a vezetés támogató rendszerek megérkeztek, már ez kötelező része az új autópiacnak, az új autónak. Én azt hiszem, hogy ez a biztonságot nagyban javítja, és egyben egyre inkább lenevel minket a vezetés tudásáról.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 4 perccel múlt 10:30, ez a Napközben, Süveges Gergő vagyok. Október 11-e a lánygyermekek világnapja, amely a lányok jogaira, lehetőségeire és az előttük álló kihívásokra hívja fel a figyelmet. Vajon mennyit számít egy kislány életében az édesapja jelenléte, a figyelme, a szeretete? Hogyan hat az apa-lánya kapcsolat az önbizalomra, az önértékelésre, és aztán a későbbi párkapcsolatra? Mit tehetnek az apák azért, hogy a lányaik magabiztos, önálló és kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak? Nagy Balázs Borbálával, az UNICEF gyermekjogi munkatársával Nagy Bálint beszélgetett arról, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a világ számos pontján a lánygyermekeknek.
16: Két világnap is van most ezen az elmúlt hétvégénken. Az egyik a szombati napon a lelki egészség világnapja, és vasárnap pedig a lánygyermekek világnapja. Utóbbiről beszélgetünk most. Mire hívja fel a figyelmet az ENSZ a lánygyermekek világnapjával?
10: A lánygyermekek világnapját az ENSZ 2011-ben nevezte ki, és azóta ez a nap ez erre való figyelem felhívás szolgálja. Az UNICEF globális szervezetének kiemelt témája, hogy a lánygyerekek helyzetét segítse. Itt a mi kultúrkörünkben főként a munkaerőpiacon találkoznak szemben nehézségekkel, azzal, hogy mondjuk alacsonyabb fizetést kapnak, vagy munkahelyi diszkrimináció formájában, de a fejlődő világban pedig még mindig olyan alapvető dolgok fenyegetik őket, mint a gyermekházasság, vagy az oktatásból való kimaradás, kizárás, vagy akár az, hogy megcsonkítják őket kulturális okok. Az UNICEF ilyen módon akár a gyermekházasság elleni küzdelemben aktívan vesz részt. Ez 650 millió lányt érint világszerte, vagyis minden ötödik lány érintett. Ugyanígy vannak programok az oktatás elősegítésére, például Afganisztánban, ahol a hatodik osztályt követően a lányok nem tanulhatnak az iskolákban. Az UNICEF ilyenkor közösségi oktatást szervez a lányoknak.
16: Megállapítottuk, hogy milyen érdekes, hogy ez a két világnap, mentális egészség és lánygyermekek világnapja ilyen szorosan egymás mellett van. Említette, hogy másabbak a kihívások itt Magyarországon, és másabbak a kihívások a fejlődő országokban. Itt hazánkban mik a legnagyobb kihívások, amik lánygyermekeket érhetik, illetve a lányos családokat?
10: Azt látjuk a kutatásokból, hogy sok tekintetben sérülékenyebbek a lányok itt, akár a mentális egészség vonatkozásában, akár az olyan social media használat vonatkozásában, ami már a káros vagy rossz kategóriába sorolandó, akár az ottani hatások mélyebben érintik őket. Most a mentális egészség világnapja kapcsán látott napvilágot egy kutatásunk, amiben a fiataloknak a mentális állapotát vizsgáltuk. Ezt a kutatást nyáron vettük föl, és a 14-19 éves korosztálynak a mentális jólétét vizsgálta. Azt figyeltük meg, hogy a lányok magasabb arányban érintettek akár a mentális jóllétükhöz tartozó pszichoszomatikus tünetek előfordulását tekintve, akár a már kóros vagy rossz social media használat tekintetében nagyobb arányban jelentkeznek náluk testképzavarok. Azt tapasztaltuk ennek a kutatásnak a során, hogy a lányoknak a 47%-a tartozott az alacsony jólléti kategóriába, míg a fiúknak csak a 34%-a. De a 2022-es HBSC kutatásnak az adatai ugyanúgy alátámasztják ezeket a számokat, szóval ez egy visszatérő, igazolt probléma most már.
16: Mennyi minden befolyásolja azt, hogy a lányoknak ilyen mérhetően rosszabb a mentális egészsége?
10: Én azt gondolom, hogy hagyományosan is gondolhatunk arra, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még nem tekintettük a lánygyerekeket egyenlőnek a fiúkkal. Volt is az a mondás, hogy nem gyerek az, csak jány, és nyilván ez sokat javult az évek során, de azért az, hogy most is nagyon nagy bizonyítási kényszer van a lányokban, nagyon nagy megfelelési kényszer, és ez fokozottan terheli őket a fiúkhoz képest. A hajlamosak vagyunk a fiúknak elnézni, hogy kicsit figyelmetlenebbek, vagy rosszabb tanulmányi eredmény, kilengéseket jobban elnézzük. Éppen tavasszal volt egy beszélgetésünk, kifejezetten a lányok mentális egészségéről, ahol ezeket a problémákat jártuk körbe, és fiatalok is jelen voltak, és visszajelezték nekünk azt, hogy ez valóban így megmutatkozik. Akár a külsőt tekintve, ugye itt előkerült már korábban a social médiának a használata, ami olyan 15% körül van, ami már diszfunkcionális a social média használata. A lányoknál még a fiúknál 9, és hogy ez nagy arányban abban mutatkozik meg, hogy ők a tökéletes képet akarják magukról mutatni ebben a környezetben. korábban is.
16: Volt-e még esetleg meglepő adat ezekből a kutatásokból, ami ekkora különbséget tárt fel?
10: A 2022-es HBSC kutatás alapján a lánygyerekek sokkal nagyobb arányban mutatnak testi tüneteket, a pszichoszomatikus tüneteket, amik a mentális jóllétükhöz kapcsolódnak. Heti kétszeri tünet előfordulási gyakorisága 67,5% a lányoknál, míg a fiúknál 41,9%, szóval ez látható, hogy egy jelentős differencia. Ami még itt már korábban is szóba került, a magát kövérnek látó lányok aránya, vagyis ugye testkép zavar kapcsán került szóba. A lányok 41,3%-a vélte úgy, hogy ő maga túlsúlyos vagy kövér, és a fiúknál ugyanez a szám 26,3%-ot mutatott, ami szintén egy jelentős eltérés.
1: Nagy Bálint beszélgetését hallották, a stúdióban pedig itt van velünk Léder László, pszichológus, az APA Akadémia alapítója. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Azt láttam tegnap a Facebookon, hogy ön a lánygyermekeivel fát ültetett.
18: Ez így van, igen. Igen, így van. Három gyümölcsfát ültettünk lánygyermekek világnapján, és ezt nagyon komolyan vettük, mert azt kell, hogy mondjam, hogy hetek óta készültünk. Tehát ez egy terv volt, hogy milyen fákat fogunk választani, ugye a lányokkal ezt jól át kellett beszélni, ki melyik fát fogja fogni, kinek melyik lesz a fája, úgyhogy természetesen a két nagyon szép barackfa lányoké lett, és a kicsit csenevészebb, de szeretetre méltó kis körtefa az enyém, úgyhogy ide jutottunk.
1: Apaként ez a dolgunk, nem? Hogy ők nagyobbak legyenek, mint mi, meg pompásabbak, meg szebb gyümölcsöket hozzanak, mint
18: ez
1: mi.
18: Ez pontosan így van, és ez okoz örömet, és én is erre vágyom, abszolút.
1: Önöknek van-e lányuk? Van-e lányunokájuk? 0630 9666 az SMS számunk, Viberen, Kossuth Rádió néven vagyunk ott. Másképp működnek-e, mint a fiúk? Önök mit tapasztalnak? Az apa milyen különleges szerepet, vagy milyen szerepet tölt be a lány gyermekek életében?
18: Nagyon-nagyon különleges szerepet tölt be, és mindig elmondom, hogy nem az anyák szerepét szeretném relativizálni, hiszen az
1: ők
18: anyák
1: is különleges szerepet,
18: ők is különleges szerepet, és ez a szép benne, ugye egy kicsit más a szerepünk. Ugye itt a felkonferálásban is elhangzott, és ez teljesen így van, hogy egy szerető jelenlévő apa, aki ezt az érzelmi biztonságot biztosítja a gyermekének, és most nevezetesen a lányainak, ő a lányait magabiztosabbá teszi. Ezek a lányok jobban eligazodnak a világban. A férfiakkal való kapcsolatuk is kevésbé konfliktusmentes. Tehát ilyen nagyon vicces kutatásokat olvastam, hogy a kamaszkorban a fiúk nagyjából így ösztönösen kiválasztják azokat a jófej lányokat, akikkel úgymond ugye lehet dumálni és haverkodni és viccelődni, és kiderült, hogy ezeknek a lányoknak a nagy része nagyon jó apa-lány kapcsolatból jön. Tehát ugye ott hordozza magán, most bocsánat, hogy így fogalmazok, az, hogy ő érti a szót a férfiakkal. Ugye ő, mint nőként magát nem rendeli alá, nem gondolja kevesebbnek. Ugye ehhez kell egy olyan apa, aki ezt, azt kell, hogy mondjam, nap mint nap megerősíti.
1: Lehet önbizalmat növeszteni?
18: Én azt gondolom, hogy igen. Igen. És ez apró munka, ez puzzle, tehát nem olyan, hogy most na, önbizalmat növesztünk, hanem ugye ez a mindennapokban dől el. Hát ugye saját példámmal is gondolom a kedves hallgatók is ezer ilyet tudnának mondani, észre sem vesszük. Tehát ugye nekem mindkét lányom iskolás, a kicsi még általános iskolás. És például az együtt tanulás, hát az csupa önbizalom növelő elem. Tehát amikor ő elakad és azt mondja, hogy fú, nem értem ezt a matekot, és ez nem nekem való, akkor itt az ember kicsit lelazul, és azt mondja, hogy ne lenne neked való. Hát egy olyan okos lány vagy, hát ennél te sokkal bonyolultabb dolgokat megoldasz, és türelemre az ember rávezeti, na ez például egy önbizalom növelő pár perc, amit ugye nem feltétlen annak nevezünk, de nagyon fontos, hogy ez megtörténjen.
1: Hol van az egészséges önbizalom segítésének és az elbizakodottságnak, vagy a gőgnek a határa?
18: Hú, hát ez egy nagyon bonyolult kérdés. Én azt gondolom, hogy itt jön be, amit annyira nem szeretünk, de nagyon fontos, hogy az intelligens és szerető korlátok és szabályok, és ezeknek a betartására való nevelés, ez is egy apai feladat, szülői feladat, de természetesen egy apának és egy anyának sem az a feladat, hogy elkényeztessen. Tehát az, hogy segítselek, támogassalak, az ugye az adott normák, keretek között kell, hogy működjön. Tehát én is épp tegnap este történt, hogy két lányom, akik egyébként nagyon szeretik egymást és jó testvérek, elkezdtek futkározni, és egy kicsit kezdett az én értékrendem szerint elvadulni, amiből így gyakran sírás van, és akkor így azt mondom, hogy na, lányok, légy szíves, nem ütjük meg egymást, ugye nem volt ilyen, akkor mindegy kettő mondta, hogy nem, ilyen nem volt, rosszul láttad, apa, de muszáj ezt ugye ott lenni, és elmondani, tehát a kérdésére az a válaszom, hogy valóban egyfajta hiteles jelenlét lehet az, ami ezeket a korlátokat és normákat is elfogadhatóvá teszi. Tehát ha szeretem a gyerekem, és támogatom, akkor ugye azokat a normákat és korlátokat is elfogadja, amikre egyébként óriási szüksége van.
1: Azt írja a hallgatónk, nekem is lányom van, és februárban érkezik a kislány unokánk. Való. Nagyon büszke vagyok arra, amit elért az életben. Isten éltesse őket.
18: Így van, pontosan.
1: Más-e fiús apának lenni, mint lányos apának lenni? Nyilván ezt a praxisából kérdezem, hát ön lányos apa.
18: Izgalmas kérdés. Én azt látom, hogy bizonyos értelemben nem. Tehát a kisfiúknál, most ugye a lányokról beszélünk, a kisfiúknál én azt látom, hogy pont az a probléma, hogy ők viszont ezt a fajta szeretetkimutatást, kedveskedést többnyire kevésbé kapják meg, mint a lányok. Ugye hozzuk a társadalmi elvárásokat,
1: sztereotípiánkat. Te legyél kemény, erős, és így van. Hajrá, oldd meg.
18: És annak a pici embernek ugyanakkor a szeretetre van szüksége, és finomságra, és simogatásra, és ölelésre. Ugye az egyik apa mondta nekem bűneit bevallva, hogy hát igen, elgondolkodtam, és valóban a kislányom nyakába azért mélyebben beleszoktam puszilni, mint a kisfiamba, és hogy ezt természetesnek gondoljuk, de miért? Az a pici ember ugyanakkor a szeretetre vágyik, de természetesen, ahogy nőnek a gyermekeink, azért ez a férfi-női dolog akarva akaratlanul szétválik. Nem egymás kárára, csak más lesz az érdeklődésük, ugye másképp, másfélt a programokat tudunk szervezni, bár nagyon nagy az átmenet. Tehát én azt látom, hogy az apás lányok nagyon sokszor, ugye azért mégiscsak ezek az apás programok olyan nevelésen mennek keresztül, mint az apás fiúk, ami nem rossz egyébként. Tehát, hogy nem korlátozzuk, hogy ez a nőies, ez a férfias dolog, hanem találd meg magad. De az is tény, hogy az apák a lányaikkal jobban kifejezik az érzéseiket. Ugye picit az apákat kell erre trenírozni, hogy ne csak a lányokkal merjék kifejezni. Tehát van különbség, egyértelműen.
1: Én büszke vagyok arra, hogy a 22 éves fiammal is megöleljük egymást.
18: Hát legyen is büszke, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon emberi, és ez az igazi, hogy is mondjam, a kapcsolat próbája. Tehát ahol egy apa és a gyermeke felnőttként is meg tudják ölelni egymást, én azt gondolom, annál szebb visszajelzés nem nagyon van.
1: És azért vannak fájdalmas tapasztalataink is, nyilván 0639666 az SMS számunk. 9 éves voltam, amikor apámat megismertem, nem kellettem neki. Anyukám csak jókat mondott róla mindig, ennek ellenére nem éreztem, hogy hiányzik az életemből. Írja valószínűleg egy hölgy hallgatónk.
18: Hát erre csak szomorúan tud az ember reagálni, ugye nagyon sok ilyen esetem van nekem is, ahol apa hiányzik a gyerekek életéből. Természetesen ott, ahol az apa valahogy visszafordítható, én is mindent elkövetek, de vannak ugye olyan esetek, az élet írja, hogy tényleg eltűnik az apa. Én mindig azt mondom, hogy nincs semmi előre meghatározva. Tehát ha egy hölgy, ez a hölgy is, aki írta, ezzel tudatosan foglalkozik, akár szakember segítségét kéri, nagyon sok olyan fájdalmas dologtól meg lehet szabadulni, ami nem akadályozza után őt abban, hogy mondjuk egészséges kapcsolata legyen a férfiakkal. Sokszor ugye a saját házasságunk, a gyermekvállalásunk írja fölül ezeket a rossz régi sebeket, mintákat, gyógyítja be ezeket a sebeket. Tehát nincs determinálva, de természetesen fájdalmas, ha lehetne ott egy apa, és nincs ott.
1: Ahogy lépkedünk előre az időben, és a gyermekeink idejében, előbb-utóbb elkövetkezik a retteget kamaszkor. Nem tudom, ki retteg tőle jobban, a gyerekeink, vagy pedig mi a szülők. kamaszkorban másképpen kell működnie egy apának a kamasz lányával kapcsolatban, mint a kamasz fiával kapcsolatban?
18: Igenis és nem is. Én azt gondolom, hogy alapvetően azt szoktam mondani, hogy a kamaszkor az olyan egy picit, mint a pici gyermekkor. Ugye az a nagy különbség, hogy most is nagyon ott kell lennünk, de úgy kell tennünk, mintha nem lennék ott. Ez a kamaszoknak alapfontosság, hogy apa,

0: van, nagyon sok kihívás van, szép dolgok is vannak, és óriási veszélyek is vannak a kamaszkorban, fiúkra, lányokra egyaránt. Tehát mind a kettőre oda kell figyelni, de ugye azt is hozzá szoktam tenni, hogy nem a kamaszkorban kell bekapcsolni. Tehát a meccsek az öltözőben dőlnek el, szokták mondani. Tehát az, hogy addig mi történt az apa és lánya között, meghatározza azt, hogy milyen lesz a kamaszkor. Tehát ott bizalom van, érzelmi jelenlét, akkor az a fajta kamasz leválás is sokkal egészségesebb lesz. Tehát ez a fajta kamaszkori cunami elmaradhat, vagy nem lesz annyira fájdalmas. De nagyon érdekes, sokszor az apáknak is fejlődniük kell. Ha mondtatok egy izgalmas dolgot, nemrég olvastam, hogy megvizsgálták azt, hogy kik azok az apák, akik lazábban kezelik a kamaszlányaik első randijait. És azt találták, hogy azok az apák, akiknek lánytestvérük volt. Tehát ugye az apa is mit hoz magával? Ha volt olyan minta a családjában, hogy hát ez túlélhető, nekem volt egy lánytestvérem, akár nővérem, akár rúgom, és ő túlélte kamaszkorában ezeket a randikat, egész másképp állok a kislányom randiához, vagy útkereséséhez. Tehát azt tudom mondani, hogy az apáknak is, ha úgy érzik, hogy nagyon elakadnak, nagyon nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, kérjenek segítséget, mert bizony nagyon fontos, hogy ők hogyan állnak ehhez. Volt olyan kedves hölgy is, aki mondta, hogy 30 éves korában is görcsölt a gyomra, mikor férfiakkal találkozott, mert az édesapja leselkedett utána kamaszkorban. Tehát nem a legjobb megoldást választotta. Itt bizony az apával kellett volna korábban beszélgetni, de valószínűleg tele volt szorongással, félelemmel. Tehát a lényeg az, hogy nagyon meghatározó az apai jelenlét.
1: Azt mondta ön is az előbb, hogy egy évig gyászolt, mikor már nem foghatta meg a lánya kezét az utcán, és hogy valószínűleg azt hisszük, miközben tudjuk, hogy nem, de mégiscsak azt reméljük, hogy az a szoros kapcsolat, amit jó esetben sikerül kiépítenünk a gyerekeinkkel, akár fiúkkal, akár lányokkal, hát ez most már mindig így lesz. Jön a kamaszkor, és akkor egyáltalán nem így van. Hogyan tudjuk átalakítani a saját fejünkben a kapcsolatról alkotott képet, hogy elhiggyük azt, hogy amikor látszólag nem vagyunk kapcsolatban, mert becsukja az ajtót és hagyjam békén, valójában akkor is kapcsolatban vagyunk.
0: Ugye Mark Twainnek van egy ilyen nagyszerű mondása, azt mondja, hogy 14 és 18 éves korom között apám sokat fejlődött. És ezt így gondolom, ezt komolyan gondolom, fejlődnünk kell. Tehát meg kell szoknunk. Én szerintem nagyon-nagyon sokat jelent, ha az ember ilyenkor elkezd kamaszkorú gyermekeket nevelő apatársakkal beszélgetni, akkor azt mondja, hogy ja, hát ez nálunk is ugyanígy van. Nyugi. Sőt, ha már valaki túl van ezen, ugye sem mondja, ja, nekünk is 15-ösen ez volt, bezárkozott a szomába, kicsit ingerlékenyebbé vált, hagyjuk békén. Tehát valahol megerősítést kapni, hogy ami történik, az nem valami tragédia, hanem egy leválás, egy normális leválás. Mit tehet egy apa? Azt teheti az apa, hogy elfogadja ezt, és nagyon fontos tudni, hogy minél önállóbbak és autonómabbak lesznek a gyerekeink, annál védettebbek, annál boldogabbak lesznek. Tehát ezt nem szabad akadályozni. Ugye itt jön egy óriási apai eszköz, amit mindig javaslok, a humor. Tehát amikor az én nagylányom, most biztos kapni fogok, hogy ezt elmondom, de nem árulom el neki, hogy elmeséltem, lejön mondjuk szombaton 12 órakor pizsamában, és akkor megkérdezem tőle, hogy visszaöltöztél pizsamába? És akkor mondja, hogy ha-ha-ha, apa, nagyon humoros vagy, de mégis átmegy az üzenet, ugye, és nem azt mondtam, hogy hát kislányom azért, az Isten áldjon meg, hát 12 óra van, nem pizsamában szoktunk ebédelni. Tehát, hogy ez egy óriási eszköz az apák kezében, hogy ezt a korszakot humorral, viccel kezeljék, és nagyon-nagyon fontos mégiscsak a sok közös élmény. Tehát megtalálni azt a közös élményt, vannak ilyen klienseim, akik nehezen találják meg, és azt mondtam, hogy az a közös élmény, amikor azt fogják mondani, akár a fiait, kamasz fiait, akár lányait, hogy fú, apa, ez de klassz. Tehát ezt igenis el lehet érni kamaszkorban, hogy legyenek ilyen közös élmények, és ezek lazán átsegítenek bennünket, mert utána csodák csodája, csomó minden helyreáll.
1: Több apa mondta nekem még mindig a kamaszkorra, meg a változásokra való reflektálásként, hogy hát én megszoktam azt, hogy a lányomat is megölelem, megpuszilom, ölembe ültetem, megöleljük egymást,

0: De valahogy zavarba jövök, amikor elkezd nővé válni. Hogy most ez az egészhez én hogyan viszonyuljak? És ha én zavarba jövök, akkor ő meg aztán pláne zavarba jön, mármint hogy a lányom is érzékeli, hogy valami itt változik, valami nem stimmel. Tehát, hogy az egészséges testkép kialakításában hogyan tudok én segítségére lenni, mikor hát én is nehéz helyzetbe kerülök.
1: Ugye ez az értelmezés reagálj elve, ezt hogy mondjam, hogy ugye itt a kamasz lányunk fogja a távolságot beállítani, és ezt el kell fogadni. Tehát, hogy mit érez jónak, mi az, ami mehet a megszokottból, mi az, ami nem. Tehát természetesen megváltozik ugye az érintés, egy felnőtt embert is másképp érintünk meg, mint egy gyermeket. Ez a világ rendje, ezt meg kell tanulnunk, de én azt gondolom, hogy egy apa figyel, és megvan ez a finom kapcsolat, akkor ezt leveszi. Tudja, hogy mit lehet, mit nem. Jó példának mondom a sajátomat, hogy például csikizni, ez általában nagyon legális, nem mindenki szereti, de ha már minden kötél szakad, ugye nem szabad megölelni, nem szabad a kezét fogni, azért egy kis rejtett csikizés az mindig kéznél van, de most a viccet félretéve...
0: Még ne tegyük félre a viccet, mert a hallgató pont önnek írta, hogy jól nézhettek ki, ha a lányát csikizve mentek végig az utcán, mert a kezét nem fogadta már.
1: Hát természetesen figyelek arra, hogy ne hozzam őt zavarba, tehát olyan helyeken próbálom csikizni, amikor éppen nincsenek járókelők, vagy háttal mennek, de hozzáteszem, és ez nagyon fontos, hogy látom, hogy tetszik neki. Tehát ezt muszáj elmondanom, tehát természetesen, ha ő most ettől ideges lenne, felháborodna, stb., akkor abba hagynám.
0: Nem a szekálás a cél.
1: Nem a szekálás, de ez a kapcsolat. Ugye, és van még egy másik nagyon fontos dolog, amiben apaként jó, ha rutint szerzünk, mert nem tartjuk férfias dolognak, pedig ez ostobaság, ez a beszélgetés. Tehát a beszélgetések kultúrája. Ugye az, hogy tényleg beszélgettünk, tehát nem ez a hogy vagy, mi volt az iskolában, hanem nem könnyű, hozzáteszem, tehát én is most a kamaszlányomnak udvarlok már pár hete, hogy menjünk már egyet sétálni, mindig van valamilyen kifogás, de nem adtam fel.
0: És akkor a következő beszélgetés innen a beszélgetés témájából fog majd elindulni egyszer, és remélem nem kell rá egy évet várni a következő lánygyerekek világnapjáig, mert most ennek kapcsán beszélgettünk Léder László pszichológussal, az APA Akadémia alapítójával. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen én is.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint. Az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Szimfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
5: 99, 98, 97.
6: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Október 16-án a Zeneakadémia Solti termében Aldona Bartnik és Naruhiko Kawaguchi előadásában elhangzik Chopin összes dala. Mazurkákkal, nocturnökkel és további zongoraművekkel kiegészítve. Jöjjenek és fedezzék fel az ismert szerző új oldalát. Részletes információ www.haydenam.com.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié.
9: Napközben. Napközben. A Kossuth
3: Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 11 óra van, jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok. Tovább élünk ugyan, de nem mindegy, hogyan töltjük az időskort, mit jelent ma jól öregedni, egészségesnek és aktívnak maradni, és mit változtat mindez a társadalmon és a gazdaságon, erről beszélünk egészen 11:30-ig. Önök szerint is sok-e a káros sztereotípia az időskorral kapcsolatban? Önök mifélékkel találkoznak? Írják meg nekünk. SMS számunk 0630 9666, Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk ott. A szerkesztő Nagy Bálint, a hangmérnök Szilágyi Zsolt.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Radetzky Andrást javasolják a médiatanács új tagjának. Ma szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról az ukrán parlament. Változékony őszi időre számíthatunk. És most a részletek. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület elnöke, közölte, a közpénzügyek területére Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Radetzky András rádiós szakembert javasolja a médiatanács új tagjának az Országgyűlés szakbizottsága. A Mi Hazánk mozgalom jelöltje az összeférhetetlenség miatt lemondott Tóth Máté helyét veheti át, aki a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja volt. Radetzky András a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese. A jelölést a bizottság egyhangulag támogatta. A szakembert még ma meghallgatja az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Kimaradhat a vagyonosodási vizsgálatból Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző és veje Tiborcz István is, ha az Országgyűlés jelenlegi formájában fogadja el a vonatkozó törvényjavaslatot, írja a Telex. A Transparency International Magyarország szakértője szerint túl szűkre szabták a vizsgálandó alanyok körét. Czeisler Judit a hírportálnak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg csak a politikussal közös háztartásban élő szülőkre és gyermekekre terjed ki a javaslat, miközben életszerűtlen, hogy az érintettek a nagykorú gyerekeikkel vagy szüleikkel együtt élnének. A Transparency International szerint a politikai felső vezetés mellett az állami szervek és cégek vezetőit is vizsgálni kellene. Ma szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról az ukrán parlament. Orbán Anita külügyminiszter ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy Kijev betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. A Luxemburgban tartózkodó tárcavezető jelezte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását Ukrajnában, ami az ukrán uniós csatlakozási folyamatnak is része. Ami az időjárást illeti, változékony időnk lesz ma, napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A Nyugat- és Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. A szél sok felé megélénkül, átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 13 és 18, késő este 8 és 12 fok között alakul, és hasonló időre számíthatunk a következő napokban is. friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 12 órakor a Déli Krónikában várjuk Önöket.
10: Műsorajánló.
2: Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
10: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben, napközben.
10: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 6 perc elmúlt, 11 óras, Üveges Gergő vagyok, jó napot kívánok. Tovább élünk, aktívabbak maradunk, és egyre több időt töltünk életünknek abban a szakaszában, amelyet korábban egyszerűen időskornak neveztünk. Mit jelent jól öregedni, egészségesnek és aktívnak maradni, és mit változtat mindez a társadalmon és a gazdaságon? Ez lesz a témája holnap az Élet Plus program első évét lezáró eseménynek, valamint ez volt a témája az immáron hagyománnyá vált Ezüst Gazdaság Expónak, amelyet még szeptember közepén szervezett meg az Életet az Éveknek Országos Klubszövetség. Akkor ott járt Nagy Bálint.
11: Kétnapos konferencia, második napján vagyunk itt, rengeteg időssel találkoztam, nagyon-nagyon lelkesek, és most éppen egy előadás zajlik bent. Miről szól ez a konferencia?
12: Hegyesenyi Orsos Éva vagyok, az Életet az Éveknek Országos Klubszövetség elnöke. Ez egy rendezvénysorozat, ma inkább úgy mondjuk, hogy idősödöknek és időseknek, ami folytatódik. Októberben Székesfehérváron, aztán Sopronban, majd pedig Egerben lesz hasonló rendezvényünk. Nagyon röviden azt mondanám, hogy ennek a rendezvénynek alapvetően a célja a párbeszéd kezdeményezése. Kormányzat, az önkormányzatok, a civil szervezetek és a piaci szektor szereplői között erre a párbeszédre azért van szükség, mert ez a párbeszéd hozzájárul a jobb minőségű időskorhoz. Itt volt olyan előadás, ami azt gondolom, hogy az üzleti szféra szempontjából is példaértékű, hogy mennyire tudatosan foglalkoznak az idősödő munkavállalókkal. Nagyon lényeges, hogy a kor előre haladtával egy olyan új életszakasz kezdődik, aminek továbbiakban is része lehet a munka, de nagyon lényeges, hogy azok az emberek, akik ebbe az időszakba, ebbe a korcsoportba kerülnek, azok rendelkezzenek tervekkel a saját életükkel kapcsolatban, hiszen ez az élet ma lehet 20-25 éven keresztül tartó, tehát nagyon fontos, hogy ezt is megtervezzük, és én azt gondolom, hogy nem csak az üzleti szféra szereplőinek fontos, hanem a civileknek is, az önkormányzatoknak is, hogy lássák, hogy vannak ilyen jó gyakorlatok. Ugye ma nagyon népszerű, egyre többet beszélünk az úgynevezett longevity-ről, aminek azért lényegében a szerepe az, hogy hosszú, jó minőségű életet éljünk, és nagyon sok statisztikai adatot, példát mutatott arra, hogy mi mindent tehetünk annak érdekében, hogy jobb minőségű életünk legyen. Csak egyet mondok, lenyűgöző volt, amikor kiderült, hogy 83 és 93 éves emberek körében két hónapon keresztül izomerősítő gyakorlatokat végeztek, és 173%-kal javult az állapotuk. De nagyon sok ilyet hallottunk, ami arra motiválta, inspirálta a tagjainkat, akik itt jelen voltak, hogy érdemes felkelni a fotelből.
11: Mi az, ami a legjobban megfogtad? Milyen előadáson volt most?
13: Nekem most ez az érdi volt. Nagyon jó, annyira lelkes, annyira mindenbe segítenek a lakosoknak. Sok a nyugdíjas klub, több helyen nem is tudom, 12 nyugdíjas klubuk van, együtt vágják a füvet.
14: Délutáni kerekasztal beszélgetést várom inkább. Azért jöttem, mert a településünkön szenior kérdésekkel és azon belül demencia megelőzéssel foglalkozom, és hogy hogyan lehet megkönnyíteni azoknak a családoknak az életét, ahol demenciával élő beteg van. Én nagyon fontosnak tartom személyesen is a mozgást, és nálunk a településünkön azért van olyan klub, egyesület, amelyik foglalkozik ezzel, és én azt gondolom, hogy amit persze sokszor elhangzott, hogy tudatosan érdemes készülni a szenior életszakaszra, én azt gondolom, hogy ez egy életstratégia része. Ennyire nem is különböztetném meg ma már ezt a korcsoportot, mert annyira kitolódott az emberek élete, hál' Istennek, hogy nagyon sokáig tudunk, jó esetben persze, ha nagy betegségek nem érnek el bennünket, fiatalok maradni, és új lehetőségeket hoz ez a korszak, azt gondolom.
0: Nagy Bálint interjúját hallották, a stúdió pedig benépesült, itt van velünk Milánkovics Kinga, a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány és az Élet Plusz program szakmai vezetője, kezdés akarom, jó napot.
15: Jó reggelt, üdvözlöm.
0: Itt van velünk Császi Dóra, a Komlab vezetője, az Élet Plusz lezáró eseményének egyik főszervezője, jó napot kívánok önnek.
15: Jó napot
0: is.
15: Kívánok.
0: És itt van velünk Katona Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa, jó napot.
16: Szeretett üdvözlöm mindenkit.
0: Kingához fordulok először, egyáltalán az időskorról beszéljünk egy picit. Sokakban él az a kép, hogy hát ez a lejtmenet. Ugye már 40 évesen azt szokták mondani, hogy a B oldal forog, van, aki azt mondja, hogy van C oldal is, persze, de hogy az már a leépülés időszaka. Tényleg így van?
15: Azt hiszem, hogy az előbb, ami az felvezetésben elhangzott, az pontosan így van, hogy tovább élünk, lehetőségünk van tovább egészségesnek lenni, aktívnak lenni, lehetőségünk van, meg érdemes is. Nagyon változik a kor összetétel, az idei év az, amikor a 45 fölöttiek többen vannak, mint a 45 alattiak, és az 50 fölöttiek is most már 41 egész valamennyi százalék. Szóval sokan
0: és
15: vagyunk.
0: És ez egyre ígyebb lesz.
15: És ez egyre ígyebb lesz, igen, és az, hogy hogyan gondoskodunk a jelenben magunkról, illetve hogy gondoskodunk a jövőben magunkról, illetve ehhez milyen társadalmi struktúrákat építünk, hogy mint társadalom jól tudjunk magunkról gondoskodni, ez a téma, ami nagyon releváns mostanság.
0: Külső tényezők befolyásolják alapvetően, hogy én hogy érzem magam idősödve, vagy pedig erről alapvetően mégiscsak én tehetek, vagy nekem dolgom ezzel
15: mind
0: valamit
15: a kettő,
0: kezdeni.
15: Mind a kettő nagyon-nagyon-nagyon erősen számít, és nyilván nagyon sok mindent megtehetünk mi is, de például abban a programban éppen azzal foglalkoztunk sokat, hogy egyrészt mi az, amit mi magunkért tehetünk, illetve hogy mik azok, amik országszerte különböző közösségekben ott lévő szereplők tehetnek azért, hogy mindannyian jobban tudjunk magunkról gondoskodni.
0: A sztereotípiák azok nyilván azért sztereotípiák, mert van némi valóság alapjuk, de pusztán az a változás, hogy egyre tovább élünk, és hát nyilván szeretnénk, amennyire csak lehet épp ésszel meg egészségesen élni. Ez azért talán a sztereotípiákat is változtathatja.
15: Tehát abszolút. Nem tudom,
0: hány éves embert tekintünk ma öregnek. Amikor én 20 éves voltam, akkor az 50 éves az öreg volt. Most 50 éves vagyok, hát nem mondanám magam öregnek.
15: Tényleg azáltal, hogy tovább élünk, ugye amikor én születtem a 70-es években, 55 éves az már a nyugdíjkorhatár volt, és nem is voltak olyan lehetőségei az 55-60-75 éveseknek, hogy újra akár beiratkozzanak egyetemre, vagy sportoljanak. Nem is voltak ilyesmi fajta képek, vagy felhatalmazások.
0: És ez azért inkább a külső hatás jelleget erősíti, mert ha 55 évesen elküldjük az embereket nyugdíjba, akkor azt mondjuk róluk, hogy ők öregek.
15: Hát és főleg akkor, hogyha az az elvárás, hogy a nagyi otthon csak sütögessen a gyerekeknek süteményt, ehhez képest teljesen kitágult a világ a lehetőségek irányából is, meg a nehézségek oldaláról is, akár az anyagi nehézségek, vagy egyéb nehézségek. Tehát ezt én mindig úgy szoktam mondani, hogy a lehetőségek is nagyon erősen kitágultak, meg azok a feladatok is, amiket érdemes magunkra húzni annak érdekében, hogyha olyan szerencsénk, hogy sokáig élünk, akkor ezt jól is tudjuk megtenni, ne csak elszenvedve.
0: Ugye azt mondtam az elején, hogy holnap lesz az Élet Plusz program első évét lezáró esemény, és hát ennek a egyik főszervezője Császi Dóra. Mi történik holnap, illetve mi a célja a rendezvénynek?
17: Holnap ünnepelünk.
0: Az fontos.
17: Igen, nagyon fontos. Nagyon szép eredményeket értünk el. Tulajdonképpen nem is egy évről van szó, hanem kettőről, mert 2025-ben egy nagyon nagy ívű kutatással kezdődött, akkor még csak egy figyelemfelkeltő kampány a Haleon támogatásával készült. Gyakorlatilag itt még arról volt szó, hogy az ageizmus, magyarul talán úgy lehet lefordítani, hogy a koralapú megkülönböztetés jelenségére és az önégizmus jelenségére szerettük volna fölhívni a figyelmet. Az, amit említett ön is, hogy külső vagy belső tényezők befolyásolnak minket abban, hogy hogyan viszonyulunk a saját korunkhoz és az öregedésünkhöz. És 2025-ben inkább csak kikerült a téma a köztudatba, azt éreztük. Akkor még ez egy új jelenségnek számított, egy új témának. És gyakorlatilag ennek folytatásaként elindult egy a Kor nem határ című kampány, de itt még mindig csak a tudatosítás, a figyelemfelkeltés volt a cél. 2026-ban ez tovább fejlődött, és mivel tovább folyt a programnak a támogatása, gyakorlatilag elindítottuk az Élet Plusz programot. Kingával már az elejétől kezdve, tehát a figyelemfelkeltő kampány indítása óta együtt dolgozunk, teljesen tudatosan választottuk őt ki, és az alapítványát, és gyakorlatilag az ő vidéken, terepen történő munkáját egészítettük ki egy olyan tömegkommunikációval, hogy tetszik ennek a célcsoportnak, az 50 pluszos célcsoportnak szóló kommunikációval, ami összeállt egy komplex programmá. És a fő cél az volt, hogy a tudatosításból a cselekvéshez eljussunk, és ennek az eredményeit ünnepeljük holnap, mert nagyon sok tanulsággal járt, nem csak egyéni szinten, hanem mindenféle közösségek, szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek, szakemberek együttműködésével sikerült megvalósítani.
0: Egy gyakorlati példát mondjon.
17: Egy gyakorlati példát? Én ezt átadnám a Kingának, mert ő volt az, aki a gyakorlati példák, vagy a gyakorlati aktivitásoknak a segítségében, vagy a megszervezésében segített, de azért mondanék egy gyakorlati példát, az előző vendége, aki itt szerepelt, ő szerepelt az egyik podcastunkban is, amelyek nagyon...
0: Léder László.
17: Igen, nagyon nagy sikere volt, hiszen itt az apák is idősödnek egy idő után, és az ő szerepük is változhat. Például ez is egy nagyon gyakorlati megvalósulása volt a programnak, hogy nagyon különböző szakemberekkel, nagyon különböző kommunikációs platformon igyekeztünk eljuttatni azokat az üzeneteket, ami segítheti ezt a korosztályt.
0: Szóval a személyes ügyekről beszéltünk, hogy mennyinek érzem magam, meg hogy egyáltalán hogyan tudok ebben az életkorban hasznos maradni, a saját magam számára is, meg a társadalom számára is, de azért van ennek jelentős gazdasági hatása is, meg gazdasági kivetülése is. Egyáltalán ez a fogalom, hogy ezüst gazdaság, ez nagyon jó pofa, ez mit jelent?
16: Igen, ugye, ami korábban is elhangzott, hogy ez honnan számít valaki idősnek, na hát itt a tudományban semmilyen konszenzus nincsen, és hogyha így mondhatom. Az egyik az, hogy az ezüst gazdaságnál, ugye legfőképpen arról van szó, hogy azt kezdjük el vizsgálni, hogy hogyan lehet megtartani az aktivitását az idősödőknek mind a gazdasági piacon, mind a társadalmi életben. Ugye ebben a tekintetben az ezüst gazdaságnál általában 50 plusznál szokták meghúzni ezt a határt. Amikor önmagában mondjuk a WHO különböző aktív idősödéssel kapcsolatos kutatásokat végez, ott 55 fölöttieket kutat. Amikor arról van szó, amikor nem is elhangzott, hogy hogyan alakul át majd a demográfiai helyzet, akár Magyarországon, akár Európában, hogy hányan lesznek 60 év fölött, akkor ugye 60-at szoktunk emlegetni a statisztikai hivatalnál. Amikor pedig a nyugdíjkorhatárt nézzük, akkor most Magyarországon még 65, de másrészt 67, tehát hogy van 4 legalább, és akkor a biztos az, hogy azt mondjuk, hogy mindig egyel több, mint hány éves vagyok én, úgyhogy ezt tudom javasolni.
0: Igen, hát a kereskedelmi médiumok 18-49-es bűvkörben mozognak, tehát hogy engem már nem érdekel.
16: Így, ez abszolút így van. Pedig most ahhoz képest azt látjuk, hogy éppen e felé megy el a világ, hogy azt kell megnézni, hogy valójában, mivel egyrészt egyre nagyobb arányban lesznek az idősödők, ez ugye abszolút értékben is egyre többen vannak, ugye ez azt jelenti gazdasági szempontból, hogy mondjuk a különböző cégeknek megéri egyre inkább ugye a felé tendálni, egy olyan szolgáltatásokat, termékeket kínáljon, amik ugye ezt a célcsoportot célozzák. Tehát ugye egyrészt van egy gazdasági átalakulás, a másik, ami pedig megjelenik, hogy korábban nagyon, mondjuk 30-40 éve már erről szó van, hogy ez az idősödés kérdése előjön, akkor nagyon egészségfókuszú volt a történet, nagyon helyesen, mert nyilván ez is felmerülő, de ugye általában az volt, hogy lehet egészségesen idősödni. És akkor ez átalakult nagyjából az utóbbi 20 évben, az ez is gazdaság mondjuk olyan 12 éves történet, elindult az az irány, hogy társadalomban hogyan lehet aktívnak maradni, és hogyan lehet aktívnak maradni a munkaerőpiacon. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor itt a visszavonulás, ami korábban volt egy ilyen klasszikus modell, hogy valaki az elején tanul, dolgozik, nyugdíjba megy, hanem hogy ezt át kell alakítani, hogy ez kortól függetlenül igaz, hogy mindenki tanul, dolgozik és van család élete. És hogy valójában ez egy más szemlélet, amit az ezüst gazdaságban megjelenik, hogy hogyan lehet nehez átalakítani. Egyrészt az ageizmus és a különböző diszkriminációk is hozzátartoznak, tehát a kultúraváltás, másrészt pedig, hogy a munkáltatóknak milyen szerepe van ebben, hogyan lehet mondjuk az átképzés, továbbképzést, és az államról még nem is beszéltünk.
0: Hát nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy fizetőképes kereslet marad az 50 pluszos is.
16: Igen, egyrészt az, hogy szolgáltatást igénybe vesz, ez fontos, tehát hogy ez a keresleti oldalon is ott van, illetve a másik, hogy hogyan jelenik meg ugyanúgy kínálati oldalon, mint hogy mondjuk munkaerő. Tehát hogy ez is gazdaságban azért nagyon fontos, hogy előkerül, hogy korábban nem volt arról szó, hogy hogyan lehetne tovább foglalkoztatni valakit. Ez főleg a nőket és az idősödőket érinti leginkább. Ugye nem véletlen, hogy amikor arról van szó, hogy a munkáltatóknál hogyan lehet mondjuk minél inkább rugalmas munkakörülményeket biztosítani, akkor ebben a legkiszolgáltatóbbak az idősödők és a nők, főleg, hogyha mondjuk gyermeket vállaltak, és utána hogyan tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. Tehát, hogy ez biztos, hogy megjelennek keresleti oldalon is, ez fontos. Nyilván ebben ugye ez egy probléma, hogy hol vagyunk helyileg. Mert egy óriási különbség van abban, hogy milyen anyagi lehetőségei vannak az idősödőknek. Tehát, hogy most Magyarországon az átlag nyugdíjat nézzük, hogy 230-240 ezer, mondjuk, hogy a medián nyugdíjat, vagy mondjuk egy nyugat-európai nyugdíjhoz hasonlítjuk, hogy hogyan jelenik meg milyen piacokon, az nyilván más, de hogy alapvetően abban van egy fontos terület, hogy például melyik azok a szektorok, akik egyre inkább megjelennek, turizmus, vagy különböző digitális szolgáltatások.
0: Igen, területen. De hát azért az 50 meg a nyugdíjkorhatár között azért van egy másfél évtized most még, ami nyilván egy egészen más helyzetet hoz. Az idősödő emberek, és ezt írják hallgatóink is, 0630 9666 az SMS számunk, szóval a legrosszabb azt írja a hallgatónk, hogy azt mondja az öreg családtag, hogy nem akar senki terhére lenni, ő öreg otthonba költözne inkább. Azt nem gondolja, hogy a gyerekek szeretnének az öregekről gondoskodni, inkább, mint idegenekre bízni. Szóval meg kéne tanulni elfogadni a szeretetet. Ennek kapcsán kérdezném, hogy azért az sok idősödő ember érzékeli, tapasztalja, hogy hát elment mellettem az élet. Pláne most ebben az elképesztő robbanásszerű változásban. Tehát én ehhez már nem értek. Én már a TikTokot már tényleg nem akarom megtanulni. Tehát a Facebook még ment, de hogy van egy határ. Szóval, hogy ebben lehet-e támogatást nyújtani, vagy jól támogatást nyújtani, hogy ne érezzem magam öregnek pusztán azért, mert egy csomó minden olyan történik a világban, ami tőlem nagyon idegen.
15: Ez volt az egyik olyan dolog, amit az Élet Plusz programban, amikor jártuk az országot, és különböző közösségekben is nagyon örülök, hogy behozta, hogy nagyon különböző gazdasági, meg nagyon különböző mozgástérben élő emberek közösségekben jártunk. És az egyik dolog, amit tapasztaltunk, meg egyéb munkáink kapcsán is tapasztaljuk, hogy igazából nagyon sok közösségben, művelődési házakban, az önkormányzatok által nagyon sok olyan segítségnyújtás, olyan akár a fiataloknak a közösségi szolgálata, tehát az, hogy például a digitális felkészítés az hogyan van, arra nagyon-nagyon sok jó példa van, de egyébként az öngondoskodásra is, a lakhatásra is. Az egyik polgármester mondta nekem azt, hogy megváltozott a vidék, ez egy nyugat-magyarországi település, hogy nagyon megváltozott a vidék, nagyon megváltoztak az igények. Tehát egyrészt van is sokkal nagyobb nyitottság még az idősek között is arra, hogy megtanulják ezeket a dolgokat, ha megkapják azokat a helyi segítségeket, meg azokat a biztonságos tereket, meg ilyen jófajta helyi embereknek a támogatását, hogy ne érezzék magukat kiszorulva ebbe, akkor igenis, nagyon is azt látjuk, hogy abszolút van nyitottság erre. Nagyon különbözőek a generációk, tehát ezt idős otthonok visszajelzik, hogy mondjuk a 8 pluszos generáció azért nagyon másképpen vélekedik akár a lakhatásról, tanulásról, az öngondoskodásról, mint mondjuk egy 70 pluszos vagy egy 60 pluszos. Ezért mi is nagyon abban a logikában vagyunk, hogy érdemes külön, még az 50 pluszosokon belül is nagyon erősen differenciálni. Nekünk ugye van egy másik, egy nagy programunk, ahol több mint 20 000 ember van, és ott a szendvics generáció már eleve is azzal jön, hogy én nem akarok úgy járni, mint a szülőm, vagy én nem akarok úgy, nem szeretném, hogy a gyerekeim úgy járjanak, mint ahogy én. Ezáltal még sokkal nagyobb a nyitottság, ebből lett a tudatos öregedés is egyébként, hogy készüljünk, mert nem akarunk úgy járni feltétlenül, mint a mostani nagyon idősek. Nagyon változik a társadalom tényleg ebben a témában, és nagyon pozitív mozgások vannak.
0: És hát azért van egy csomó jó példa, SMS-ben is érkeznek tippek, jó napot, 67 éves vagyok, szudoku, könyvtár, gyaloglás, gyógyfüvek, hajrá! Ezt írja Koppány, köszönjük szépen a jó tanácsot, aztán üdvözlök mindenkit, 3 iskola, 3 óvoda Mikulása vagyok, hetente 2-szer átlag 10 kilométer gyalogolunk mamival, tagjai vagyunk a Honismereti Egyesületnek, én 78, mami 73. Szuper! És akkor Katona Mártonhoz fordulnék vissza, hogy mi a realitása annak, hogy valóban hasznos munkaerőnek érezheti magát egy 50-es, 60-as, 70-es, 80-as korosztályú ember. Egyáltalán van-e igény a fiatalabb generációkban az ő bölcsességükre? Ami nyilvánvalóan egy élettapasztalat megvan, a TikTokhoz már nem értenek. De az élettapasztalat az meg nem feltétlenül könyvből tanulható.
16: Igen, még a TikTokot se írnám le, és amit itt a hallgatók is írtak. Itt a hallgatók is írtak, igen, a Sudoku meg a hasonló. Pont erről szól az aktív idősödés. Tehát, hogy amiben Magyarországon van tér a fejlődésre, azt mondta, ezt mutatja. Egyrészt a munkaerőpiaci aktivitásban az északi országhoz képest le vagyunk maradva, a másik, ami aktív idősödésben le vagyunk maradva, az például ez, az önkéntes tevékenységek, és a társadalmi részvételben például a politikai részvétel, politikai aktivitás és az önkéntes tevékenység az, ami drámai lemaradást mutat. Tehát, hogy nagyjából 1% az a Magyarország, aki rendszeres részt vesz
0: önkéntes tevékenység. Ez régiós jellemző, vagy ez magyar jellemző?
16: Hát ez elég magyar, tehát utolsók vagyunk az Európai Uniós listán ebben a tekintetben, tehát ugye ebben biztos, hogy van tér. Ugye a munkaerőpiacon, a kérdésre, hogy válaszoljak, ugye a munkaerőpiacon ugye az a helyzet, hogy a különböző generációk együttműködésre egyre inkább megjelenik, tehát egy munkahelyen egyre több generáció van egyszerre jelen, és ennek azért a szervezési kérdése is felmerülnek. Ugye legtöbbször az szokott előjönni, hogy hogyan lehet ezt a tudást átadni, pont amit említett, hogy a tapasztalatot hogyan lehetne a fiataloknak is biztosítani. Ez egyre inkább talán ez a javult az utóbbi időben, hogy a vállalatok erre szintén tudatosan készülnek, hogy mi lesz abban a helyzetben, hogyha még 15 év van, ugye mindig az a probléma, főleg, hogyha milyen a munkaerőpiac. Általában sokkal nehezebb felvenni alkalmas embereket, hogyha szükség van rájuk, mint elküldeni. Tehát ugye, hogy elküldeni mindig nagyon könnyen lehet, csak utána visszaépíteni ezt a tudást nagyon nehéz. Ez ugye mindenki megpróbálja megtartani ezt a tudást hosszú távon is, hogy erre szokták azt is mondani, hogy különböző tudásformák vannak, hogy ne csak 8-tól 4-ig legyen ez a tudás, hogy valaki hazament és akkor leáll a cég. És hogyan lehet ezt minél inkább kinyújtani, és hogy ebben az idősödők, vagy hát azok, akik mondjuk esetleg visszatérnek rugalmas munkavégzésben, vagy más területen dolgoznak, azok nagyon fontosak, illetve ami még nagyon érdekes, hogy kognitív szempontból sem mindegy, hogy az idősödők dolgoznak-e, vagy nem. Rengeteg kutatás van, ami azt mutatja, hogy ha valaki elkezd nyugdíjba vonulni, és utána nem dolgozik, az milyen hatása van a kognitív képességeire ahhoz képest, hogyha tovább folytatja a munkát, és az látszik, hogy egyrészt javítja, hogyha tovább dolgozik, és a másik nagyon érdekes, hogy az még inkább javítja, hogyha más helyen kezd el dolgozni. Tehát, hogy van egy új impulzus, ami megjelenik, ugyanúgy lehet egy TikTok is egy új impulzus, ami megjelenhet, tehát, hogy ez a digitális készségek, stb. Ebben van a munkáltatónak szerepe, és az unokáknak is persze, hogyha tudnak segíteni abban, hogy ez minél inkább gördülékenyen menjen.
0: És akkor Császi Dóráé, ha minden igaz, a utolsó szó joga, mert hogy ugye azzal kezdtük, hogy az Élet Plusz program első évét lezáró esemény lesz holnap. Hogyan tovább? Mi a jövő?
17: Az első év nagyon nagy tanulsága az volt, hogy a közösségeknek és a közösségi kezdeményezéseknek óriási szerepe van, és szerintem erre láttunk nagyon jó példákat, és ezeknek a fokozott támogatása. Kicsit beszéltünk itt a váróban is erről, hogy az egy nagyon szép és elég nagy feladat, hogy az országszerte meglevő kezdeményezéseket, és itt gondolok a sajátunkra, de számtalan másikra is, és nagyon-nagyon sok jó példát láttunk, hogyan lehet összekötni információval, kommunikációval, pont akár egy ilyen rendezvényen, mint a holnapi, hiszen a rendezvény egyik felében egy ilyen tapasztalat megosztós workshop pont fogják megosztani azt, amit tapasztaltak azok a szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek, akadémiai szervezetek, akik részt vettek a programban. Tehát a jövő az lehet, hogy ezt a fajta tapasztalat megosztást és bevonódást, ezt minél jobban felgyorsítsuk, és ezzel ne csak információt adjunk, hanem tényleges cselekvésre ösztönözzük az idősödő korosztályt úgy. A másik nagy tanulsága ez volt egyébként a programnak, hogy ehhez kereteket adunk, tehát hogy egy rendszert adunk, tippet adunk, közösséget adunk, nagyon-nagyon sok formában ez lehet egy sétaklubtól, egy sakklub, egy bármilyen, tehát közösségi kezdeményezés, mert erre van szükségük az embereknek, hogy tudatosság, úgy érezzük, hogy a tudatosság az már megvan, tehát információ van elég, de hogy cselekedni tudjanak, és a mindennapjaikba átültessék ezt a fajta aktív idősödés teóriáját, vagy a megvalósítását, ehhez szükség van a közösségre, és ezekre a kezdeményezésekre, erre láttunk rá leginkább, és ez lehet a jövő is, hogy ezeket fokozottabban támogatjuk.
0: Egy kaput még gyorsan mondjanak, tehát ha én szeretnék aktív maradni, és társakat találni ehhez, hova kattintsak, mit csináljak?
17: Szerintem például
15: tudatos
17: a kényel
15: közösségbe lehet kapcsolódni, igen.
0: Tudatosöregedés.hu, mondjuk.
15: Tudatosöregedés.hu, igen, és Facebook csoport is van, ahova be lehet jönni.
0: Jó, Facebook az még megy.
15: Az még, hát az jó, az megy. Egy következő beszélgetés, de igen, oda még lehet jönni, igen.
16: De bármilyen civil szervezet, tehát hogy ez amellett, hogy ez mindenki meg kell, hogy találja, hogy mi az, ami őt érdekli, és akkor abba tud bemozdulni, illetve az önkormányzatoknak, államnak azért van ebben feladata, igen. Tehát hogy nem akarom levenni róluk a keresztet, de hogy az, hogy hogyan lehet megteremteni, hogy jó közszolgáltatásaink legyenek. Akár szociális területen egészségügy oktatásában azért van még teendő.
0: Köszönöm mindhármunknak, hogy eljöttek hozzánk.
17: Köszönöm szépen.
0: Milánkovics Kinga, Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány és az Élet Plusz program szakmai vezetője. Császi Dóra, a Komlab vezetője, ennek a bizonyos holnapi eseménynek az egyik főszervezője, illetve Katona Márton, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa. Köszönöm önöknek még egyszer, és hát kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik 11:30-kor a Vendégháznál műsora. Ma arról lesz szó, hogy hogyan tehetünk valós élményekkel, természetjárással, kalandokkal a fiatalok mentális egészségéért. A tudatos öregedés után jöjjenek a fiatalok. Napközben pedig holnap is lesz, a többi között hallhatnak majd arról, hogy október 15-e a Fehér Bot napja. Bemutatjuk például a látássérülteknek készülő hangos könyvtárat. A hangmester Szilágyi Zsolt, gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Nagy Bálint nevében is köszönöm figyelmüket. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: Jó napot kívánok, Mohácsi Edit vagyok, a mai műsor szerkesztője. Kötélenjárás, labirintus, falmászás. Csak néhány eszköz, amit az élménypedagógia javasol a fiatalok mentális egészségének javítására. Folytatjuk beszámolónkat a Forrás konferenciáról, ahol az élménypedagógia és a tapasztalati tanulás eszközeit mutatták be hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakembereknek. Csapi András az Élmény Akadémia ügyvezetője.
1: Itt mi a szakemberekkel foglalkozunk elsősorban a konferencián. Több mint 10 országból vannak most jelen ifjúsági szakemberek. A felkészültségükkel foglalkozunk. Abban bízunk, hogyha azok a szakemberek, akik közvetlenül fiatalokkal dolgoznak, jól vannak, annak pozitív hatása lesz azokra a fiatalokra, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. Úgyhogy próbálunk olyan eszközöket megmutatni, akár a saját gyakorlatunkból, akár azoknak a partner szervezeteknek a gyakorlatából, akikben mi nagyon bízunk, amiket mi hasznosnak találunk a fiatalokkal való munkában.
0: Az, hogy 10 országból itt vannak, azt jelenti, hogy más országban is rossz állapotban vannak a fiatalok, nem csak Magyarországon?
1: Az ember követi valamennyire a közbeszédet, az nem pozitív, hogy mennyire szorongóak, mennyire kitettek mindenféle káros dolognak a fiatalok, mennyire hiányoznak személyes kapcsolódások az életükből, akár a családban, akár családon kívül, mennyi időt töltenek a képernyők előtt, ezek mind abba az irányba hat, hogy ők egyre rosszabbul vannak. Ugyanakkor nyilván vannak országspecifikus tényezők is.
0: Nálunk van ilyen?
1: Itthoni tényező az, hogy a szociális ellátórendszer bárhova is nézünk, katasztrofális állapotban van. A gyerekek nem férnek hozzá a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz. Ez különösen igaz azoknak az esetében, akik szegregált településeken élnek, akár az oktatási rendszer, akár az egészségügy, akár a szociális ellátórendszer elképesztő hiányokat szenved. Kritikus az, hogy azok a szakemberek, akik viszont ebben az ellátórendszerben dolgoznak, annak ellenére, hogy a rendszer diszfunkcionális, mégis ők azok, akik helyben tudnak valamit tenni, van közvetlen hatásuk azokra, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. Tehát amikor velük foglalkozunk, akkor nem oldjuk meg a rendszernek a problémáját, de segítjük azt, hogy aki közvetlenül érintkezik fiatalokkal, jobban legyen, felkészültebb legyen, tudjon valamilyen hatást kifejteni a maga szintjén.
0: Milyen országokból vannak itt szakemberek?
1: Olaszországból, Spanyolországból, Lettországból, Szerbiából, Szlovákiából, Romániából, Portugáliából.
0: Kiderül-e az, hogy náluk milyen problémával küzdenek a fiatalok?
1: Ez nem egy olyan konferencia, ahol országoknak a kutatásait értékeljük. Inkább azt nézzük, hogy az adott országokban milyen jó gyakorlatok léteznek. Megpróbálunk olyan szakembereket hívni, akiknek szintén közvetlen terep tapasztalatuk van. Ők is tartanak műhelyeket. 7-8 műhelyt tartanak szakemberek, ebből 3 angol nyelven van, 4-5 magyar nyelvű műhelyünk van, és itt olyan gyakorlatokkal lehet találkozni, amik ezeknek a szervezeteknek a gyakorlatából következik. Téma a fiataloknak a mentális egészsége, a rezilienciája, az inklúzió, hogyan lehet bevonó, megerősítő részvételiségen alapuló tanulási környezeteket létrehozni. Foglalkozunk traumatudatossággal. A trauma szó az egyébként egyre gyakrabban forog a közbeszédben. Nagyon fontos nekünk, hogy amikor a legsérülékenyebb fiatalokról beszélünk, hogy az ő életüknek korábbi szakaszában volt valamilyen olyan esemény, ami miatt ők traumatizáltak. Bizonyos viselkedés megjelenik a részükről, amit nehéz tolerálni, amivel az embernek nagyon-nagyon sok feszültsége keletkezik programtartóként. Nem azt a kérdést tesszük fel, hogy miért viselkedik így, hanem sokkal inkább az, hogy vajon mi történt vele, hogy ez a viselkedés jelenik meg. Az Élmény Akadémia módszerei is megjelennek itt ezen a képzésen. Outdoor élménypedagógia eszköztárból hozunk mindenféle módszereket, gyakorlatokat, legyen szó alacsony kötél pályáról. Van egy nagyon egyszerű módunk, hogyan adunk pozitív megerősítő visszajelzést fiataloknak, úgynevezett babos módszer. ebben lehet akár szavak nélkül is elismerést adni egymásnak, megköszönni valamit. Legyen szó a labirintus járásról, legyen szó valamilyen mozgásos műhelyről, hogy ők kik valójában, hogyan vannak a segítő kapcsolatban, ahol az ő szakmai személyiségükkel dolgoznak, minél tudatosabbak, minél jobban tisztában vannak saját magukkal, akkor sokkal egészségesebbek lesznek a segítő kapcsolataik.
0: Molnár Kriszta, a szlovákiai Tandem non-profit szervezetnek a vezetője. Ti is benne voltatok ebben a nemzetközi projektben. Mi volt a ti dolgotok?
2: Az egyik fontos célunk az volt, hogy tanuljunk egymástól, mert most kezdtük el építeni a partnerséget, de már az első pillanatban látszott azt, hogy nagyon közösek a szakmai gyökereink, hogy trénerként hasonló tapasztalatokkal vagyunk a mindennapokból, de mégis tudunk nagyon jól egymástól tanulni, mert hogy vannak olyan területek, ami például számunkra új volt, mi ifjúsággal foglalkozunk, illetve pedagógusokkal, és elkezdtünk nyitni a hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozás irányába, és nagyon meghatározó volt az a tapasztalat, hogy velük már hogy jó dolgozni, és van egy csomó olyan tréneri skill, meg hozzáállás, amiben fejlődni szeretnénk, és az Élmény Akadémia tapasztalata az nagyon erős ebben a témában. Ezt tűztük ki célul, hogy gyűjtsünk módszereket, változzon a szemléletünk, ha kell, és nagyon-nagyon sokat kaptunk ebből a szempontból. A Tandem a saját módszereinket mutattuk meg az Élmény Akadémiás trénereknek, mi a pályaorientáció területén, illetve életútgondozás, a labirintus módszertant adtuk át. Ők pedig a kalandpedagógiai elemeket, az alacsony kötélpályás eszközöket mutatták meg nekünk, és így mind a ketten be tudtuk azonnal építeni ezeket a tanult módszereket a munkánkba.
0: Mi ez a labirintus módszer?
2: A labirintus az egy sétáló kontemplációs eszköz, ami még mindig nagyon bonyolult megfogalmazás. Egy ősi szimbólum, ami minden kultúrában megjelent már, ami nem útvesztő, hanem egy olyan spirál alakzat, amiben nem is falak vannak építve, hanem a talajon van kialakítva egy mintázat, ami lehet kőből, vagy itt szalmából építettük, ami a kör közepe felé vezető úton egy séta. A középpontban történhet valamilyen elmélyülés, valami fontos találkozás, megértés, akár átalakulás, és aztán van egy séta ugyanazon az útvonalon a körből kifelé. Többféle labirintus mintázatot használunk, most itt egy hétkörös labirintust építettünk, ami tulajdonképpen hét koncentrikus kör, de azokon belül úgy vezet az útvonal, hogy a leghosszabb utat járjuk be a kör szélétől a közepéig. A labirintus járás összekapcsolja a mozgást, a mozgásnak a ritmikusságát, a légzésünkre való figyelést, az elme lecsendesítését azzal, hogy van ez a hármasság, ami szimbolikusan lehet a múlt, jelen, jövő, vagy az élet, halál, újjászületés, vagy éppen a halál transformáció és az abból kifelé vezető út. Tehát van ennek egy nagyon filozofikus értelmezése is, vagy lehet? De nagyon egyszerűen, nagyon játékos módon is használható. Abban is van az ereje, hogy tulajdonképpen csak a lépéseinket meg a mozgás használja. Az Élmény Akadémiások mesélik, hogy ők azonnal be tudták építeni a saját programjainkba, hogy nem kell hozzá okosnak lenni, nem kell hozzá szavakat használni, nem kellenek nagyon bonyolult kifejező eszközök, hanem csak egy játékos séta. Az is nagyon fontos volt a projektben, hogy az egyik szervezetnek a trénercsapata és a másik szervezetnek a trénercsapata olyan elvonulásokon tudott részt venni, olyan szakmai programon, ahol nem csak a szakmázás volt a lényeg, hanem a saját önismeretünkkel is dolgoztunk. És azt látom, hogy segítő szakembereknek, fiatalokkal dolgozó önkénteseknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy megtartó közösségekben vehessenek részt, hogy mentálhigiénésen támogatva legyenek, hogy tudjanak a saját önismeretükkel foglalkozni. Nekünk, a Tandemnek ez fontos cél, minden évben rendezünk egy konferenciát, az Életjáték Élmény Konferenciának a címe, ahol most már nem csak Szlovákiából, hanem Magyarországról is nagyon sokan érkeznek hozzánk, pedagógusok, segítő szakemberek, szülők, mert fontos nekik az, hogy átélhessék ezt a megtartó közösséget, ahol akár csak játszhatnak, vagy elmesélhetik egymásnak a nehézségeiket, és az értő figyelem erre a válasz, hogy meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat. Ez volt ennek a Reconnection projektünknek is a nagy erőssége, hogy egymás számára olyan támogató hátteret és figyelmet tudtunk adni, ami a saját szakemberi önbizalmunkhoz, meg a saját identitásunkhoz is sokat adott.
0: És hogy lehet ezt a labirintust használni gyerekekkel?
2: Hát a gyerekek nagyon vevők mindenre, ami játék, és ami játékos. Mi a gomaszegi nyári táborban minden évben építünk egy labirintust, és hogyha oda beérkezik több gyerek, akkor elkezdenek benne szaladgálni, keresik az utat, és akkor rájönnek, hogy egy út van, akár fogócskázás indulattal. De amit még a kollégák elmeséltek, hogy a fiatalokkal a táborokban használták, például záró rituálénak a kerete lehet. A labirintus egy teret ad arra, hogy valamilyen fontos dolog kapcsán, ami összeköt bennünket, kicsit befelé figyeljünk, vagy egymással találkozzunk, vagy adjunk egy ünnepélyes keretet annak, amiben éppen vagyunk. De életpálya tervezésre is használható, tehát ez a mi egyik témánk, hogy ha meg tudják fogalmazni akár segítői támogatásra a fiatalok azt, hogy éppen milyen kérdéseik vannak, mi foglalkoztatja őket, az élet nagy kérdései, a továbbtanulás, akkor ahhoz is lehet egy olyan tér, hogy menj, besétálj egyet a labirintusban, és figyeld meg azt, hogy milyen válaszokat kapsz, ami igazából a te saját belső intuíciódnak a válasza, de mégis kicsit elviszi a gondolkodásnak a hangsúlyát oda, hogy közel kerüljünk az intuícióhoz.
3: Szlovákiában is rossz mentális állapotban vannak a fiatalok, úgy, mint nálunk?
2: Igen, ezt nagyon sokaktól hallom, hogy a COVID után egészen más kihívásokkal szembesülnek a pedagógusok, hogy nagyon látszik azokon a gyerekeken, akik akár a COVID alatt kezdték el az iskolát, hogy romlanak a társas készségeik, nehézség nagyon sokaknak a kapcsolatokat építeni. Éppen most fut egy másik projektünk is a Tandemben, ennek az a címe, hogy Let's Meet Offline, vagyis találkozzunk személyesen, ahol szülőknek és pedagógusoknak kínálunk eszközöket, egyszerű játékokat, amik ezt a kapcsolódást segítik újra tanulni a gyerekek számára. Tehát, hogy hogyan tölthetünk el úgy értékes időt a gyerekünkkel, vagy egy osztállyal, hogy épüljenek a személyes kapcsolódások, akár csak az, hogy egymás szemébe nézni, vagy letenni a telefonokat és beszélgetni élőben, vagy visszajelzést adni egymásnak, hogyha valami nekem nem oké. Akikkel én is dolgozom fiatalokkal, sokaktól hallottam most ezt, hogy nehéz meghúzni a határaikat, hogy nekem ez nem jó, mert félnek attól, hogy kinézik őket, hogy bullying áldozataivá válnak, tehát hogy nagyon támogatni kell a fiatalokat ebben, hogy a közösségi életet jobban tudják működtetni, bátrabbak legyenek benne.
3: Kovács Ádám, az Outward Bound Románia ügyvezető igazgatója. Mit jelent ez?
4: Az Outward Bound egy nemzetközi szakkifejezés, és azt jelenti, hogy a hajó készen áll a kifutásra. 1941-ben alakult az első Outward Bound szervezet, egy Kurt Hahn nevezetű német származású reformpedagógus alapította, egy Lawrence Holt nevezetű hajó tulajdonossal, és az volt a célja, hogy a fiatal tengerészeket felkészítse az életre és a nehézségek leküzdésére.
3: Arra, hogy kifussanak a kikötőből.
4: Igen, pontosan, és ez egy világszintű hálózattá növekedett, és ilyen pillanatban 35 országban létezik ilyen szervezet, amelynek a célja a fiatalok nevelése élménypedagógiai módszerekkel a természetben.
3: Amit itt most ki lehetett próbálni, az a kötélpálya, ami nem magasan van, mindössze fél méterre a földtől. Mire jó ez?
4: Igen, létezik alacsony kötélpálya, vagy magas kötélpálya. Az alacsony kötélpálya azért jó, mert egy kisebb erdőben, ligetben nagyon hamar össze lehet szerelni. Ezzel csapatot lehet építeni, olyan kihívások elé lehet állítani a fiatalokat, vagy a résztvevőket, amelyek nagyon mély érzelmeket tud kihozni. Az emberek rá vannak szorulva, hogy segítsék egymást, csak együtt lehet megoldani a feladatot, és egy valós tevékenység, tehát ha nem segítik egymást, akkor nem tudják megoldani a feladatot.
3: Az volt a feladat, voltunk körülbelül 18-an, hogy ezen a 10 méter hosszú pályán végig menjünk, de bizony a kötél az elég vékony, tehát csak úgy tudtunk körbe menni, hogy egymást segítettük, egymás kezét fogtuk, és eljutottunk egyik fától a másikig, mert maga a pálya egy hatszögletű pálya volt.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy egyféleképpen lehet megoldani, egymást segítve. És ez azért jó, mert az emberek kényszerítve vannak arra, hogy megfogják egymást, segítsék egymást, segítséget kérjenek, kommunikáljanak egymással. Ugyanakkor ez egy nagyon komplex feladat, mert hogy előtte már kell szervezni, stratégiát építeni. Nem mindegy, hogy ki megy elől, ki megy a legvégén, hogyan szervezik meg az egymás után levő menetet.
3: Ráadásul időre kellett csinálni. Könnyen megy ez a gyerekeknek?
4: Nagyon kis gyerekekkel ezt nem szoktuk csinálni. 13-14 év fölötti fiatalokkal csináljuk, ahol már felelősséget tudnak vállalni arra, hogy komolyan végigvigyenek egy feladatot. Mert hogy ha csak egy fél méter magasban is vannak, történhet baleset is, hogyha elkezdenek játszani fent a kötelen, vagy bűjéskednek. Tehát ez egy nagyon komoly feladat, éppen azért, aki nem tartózkodik fent a pályán, azok biztosítanak, tehát vigyáznak arra, hogy senki ne essen le a pályáról.
3: Mire tanítja ez a gyerekeket?
4: Felelősségvállalásra, arra, hogy megszólaljanak, kommunikáljanak egymással, hogy segítséget kérjenek, segítséget nyújtsanak. Fejleszti az empátiát, vezetői készségeket fejleszti, nagyon sok mindent. Ez attól függ, hogy kinek mi a háttere, mert hogy rengeteg olyan dolgot tud fejleszteni, amit éppen a helyzet hoz, vagy a csapat összetétele hozza. Szociális téren is nagyon sokat fejlődhetnek a gyerekek, hogyha egy ilyenen részt vesznek.
3: Egyébként ez sikeres? Bejön a gyerekeknél?
4: Mindenkinél másképp van, tehát fontos az, hogy milyen háttérrel jön, mi az, amiben fejlődni akar. Tehát van egy olyan is, hogy mennyire veszi komolyan, miben akar fejlődni. Mert hogy az élménypedagógiában van egy olyan mondás, hogy annyit fejlődsz, amennyit beleteszel. Tehát aki tényleg beletesz és fejlődni akar, és eltökéli, hogy végigmegy, és komolyan veszi a dolgot, az sokat tud fejlődni. Aki nem, az persze kevesebbet. Valahogy olyan ez a feladat, hogy mindenkit rábír arra, hogy egy bizonyos sémába belekerüljön, segítsen a másiknak. Tehát egyedül nem lehet itt boldogulni. És azért fontos ez a feladat, mert hogy a mai individualista társadalomban rábír a fiatalokat arra, hogy megfogják egymást, segítsenek egymásnak, megkérdezzék egymástól, hogy vannak, hogy jól érzik-e magukat, kezet nyújtsanak nekik, és stb.
3: Romániában is van probléma a fiatalokkal?
4: Sajnos egyre inkább problémák vannak, tehát most már bármilyen csoportban történnek olyan helyzetek, amelyek régebb nem igazán történtek meg. Alapvető mozgás sokkal is probléma van, tehát a félméteres pályán elindulni már az is soknak egy kihívást jelent. Rég fáramáztak a gyerekek, úgy nőttek fel. Manapság ez nem történik meg, mert hogy a számítógépen vagy a mobiltelefonnal nőnek fel és kimennek, akkor már teljesen elvesztődnek.
3: Van más játék is?
4: Amivel mi foglalkozunk, és ami egy olyan eszköz, amelyet minden programban használunk, az a túra, az expedíció. Tehát kimegyünk az erdőbe, kint alszanak, főznek egymásnak, tájékozódnak, megkeresik az útvonalukat, menedékhelyet építenek, megosztják, éjszakai őrséget állnak, stb. Tehát ezek olyan gyakorlatok, amelyekben nagyon fontos a hozzáállás, és a saját bőrükön megérzik, hogyha nem úgy álltak hozzá, ahogy kellene.
3: Szőke Péter az Élmény Akadémia trénere, tinédzser gyerekekkel foglalkozik, mindenféle eszközt használ a tréning során. Mi az, amivel igazán jól meg lehet fogni a gyerekeket?
5: Nagyon szeretem a outdoor eszközöket, nagyon szeretem az expedíciót, amikor kint alszunk az erdőbe, megtanítjuk őket arra, hogy képesek legyenek kint jól érezni magukat, megtanítjuk, hogyan kell főzni, hogyan kell tájékozódni az erdőben, hogyan kell egy sátorponyvával építeni egy bivaksátrat, ahol megalszanak, és mindezeket a képességeket átadjuk nekik, megtanulják, és utána kísérjük őket, mint őrangyalok. Ők maguk hoznak döntéseket, és ezek a döntések elviszik végül a megfelelő helyre, ott tudunk aludni, főznek, másnap visszaérünk, és ezek adnak olyan tapasztalást, hogy lehet, hogy eleinte nem tudták, azt gondolták, hogy nem lesznek képesek rá, mégis végig tudták csinálni, és ez olyan énerősítő gyakorlat, amit aztán az hétköznapokba is át tudnak vinni.
3: Ezek a gyerekek azért sokféle hátránnyal jönnek ebbe az outdoor tréningbe.
5: Igen, állami gondozott gyerekek rengeteg problémával, nehézséggel érkeznek ide. Jót tesz nekik ez az én erősítés. Egy másik nagyon kedvenc gyakorlat a magas kötélelem, vagy az alacsony kötélelem, akkor akár csak térd magasságban van kihelyezve egy heveder, amivel fel kell lépni, vagy 4-5 méter magasra kell felmászni egy rúdra, miközben biztosító vannak. Ezek is olyan helyzeteket teremtenek, amikről lehet ugyan teremben beszélni, de itt lehet valódi helyzetben megélni azt, hogy hogyan reagál valaki a bizonytalanságra, a félelemre, a kudarcra, kér-e segítséget, nem kér, vagy tudja azt mondani, hogy nekem ez már sok, én ezt már nem szeretném, ebben is nagyon sok tanulás van.
3: Az Élmény Akadémiának azért ez a neve, mert hogy ezek mind élményt adnak, de hogy hat a gyerekre, arra a gyerekre, akinek egyébként az élete nagyon sok szempontból nincsen rendben, az élmény?
5: Trénerként engem nem az érdekel, hogy meg tudja csinálni ezt a feladatot, hanem az, hogy hogy jut el odáig, hogy valamit meglép. Az elején azt gondolom, hogy újra erre nem vagyok képes, majd tesz egy lépést, és egy újabb lépést, és végig jut ezen. És a végén tudunk arról beszélni, és ez nagyon fontos, hogy mi vitte oda. Át tudjuk transferálni azt, hogy van-e az életben is olyan, amikor ilyen gyorsan hoz döntést, hogy én erre nem vagyok képes, és aztán mégis

0: egy beszélgetés, egy egyéni figyelem, amiből nekik nagyon kevés jut. Ezek mind nagyon hasznosak számukra, nagyon sokat visznek el belőlük.
1: Mi az az egyéni figyelem?
0: Ők csoportban vannak nagyon sokat együtt, és ilyenkor lehetőség adódik arra, hogy egy négy szem közti beszélgetésben, miközben ebédelni megyünk, elmondják, hogy ők hogy vannak ott jelenleg, mi történik velük. Mi nem megyünk bele ezek mélységébe, de hagyjuk, hogy ők elmondhassák, és tudjanak valahogy ezt kapcsolódni, megéljenek olyan felnőtt gyerek kapcsolatot, amivel lehet őszintén beszélgetni ezekről a helyzetekről.
1: Hányszor találkoznak a gyerekekkel? Egy évig, két évig, 5-10 alkalommal, vagy azért ennél ritkábban?
0: Pályázati pénzekben szerzünk arra anyagi forrást, hogy táborokat szervezünk többnyire, és egy nyári alkalommal 5-6 tábor is lemegy. Általában ugyanazokkal a nevelőotthonokkal találkozunk, nagyon sokszor ugyanazokkal a gyerekekkel, és végigkövetjük a sorsukat. De számos olyan projekt van, ami egész éven átnyúlik, és ott is van lehetőségünk végigkövetni az ő sorsukat. És anyagi forrást teremtünk azzal is, hogy profitorientált szférában is tartunk ilyen teambuildingeket, és az abból szerzett pénzeket is közhasznú szervezetként visszafordítjuk ezekre az eseményekre.
1: És meddig lehet a gyerekekkel eljutni? Meg lehet-e őket menteni a sorsuktól?
0: Nem az a célunk, hogy megmentsük őket, hanem az, hogy adjunk nekik olyan élményeket, amiből aztán erősödnek, és ezt a mindennapokba vissza tudják vinni. Azt gondolom, hogy számtalan példát tudunk adni ehhez, és jó megéléseket, amik aztán jó példákat hoznak. Számos olyan gyerekről hallunk, aki utána tovább túrázott, és nagyon sokat jelentett az életében az, hogy a természetbe visszajárt, ott tudott feltöltődni. Olyat is tudunk, aki segítő lett és csatlakozott hozzánk, nem egy és így módon ad vissza azoknak a gyerekeknek, ahol egykor ő is tartozott.
1: Meg lehet oldani az életüket ezeknek a gyerekeknek? Mert ugye aki hátrányos helyzetből jön, az aztán, amikor kilép a munkaerőpiacra, az tovább viszi ezeket a hátrányokat.
0: Ezeknek a gyerekeknek számos problémájuk vannak. Ha egy-egy szeletét el tudják innen vinni, amit mi szeretnénk átadni, megtanulni, visszajelezni, ne azt mondjuk, hogy nagyon ügyes vagy, hanem azt tudják mondani, hogy akkor, amikor ott álltál fent a kötélen, látom, hogy megtarpantál, de tovább tudtál menni, és ez nekem is erőt adott, hogy ezen végig tudtál csinálni, és nekem is jó példa volt. Akár csak ezt megtanulják, és tovább tudják adni, az nekünk már sokat jelent. Nem tudjuk minden problémájukat megoldani, ha egy-egy szeletében tudunk segíteni, az már sokat jelent nekünk.

Ma a Forrás konferenciáról szóló műsorunk második részét hallották. Műsorainkat meghallgathatják podcaston és a mediaclick.hu internetes oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Mohácsi Edit.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Kossuth Rádió. Nagy Atádon a 104,1 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hunja be a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Elektromos fűtőpanel?
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás?
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év cseregarancia?
4: Igen, nordart.hu.
3: Norvég minőség a forgalmazótól?
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk?
4: Igen, nordart.hu.
5: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rustavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 390 000 forinttól.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: Kedves hallgatóink, ma délben a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplom harangja szól a Kossuth Rádióban. Hódmezővásárhely a Délalföldön, Szegedtől 25 kilométerre keletre fekszik. Közel 490 négyzetkilométer külterületével az ország második legnagyobb kiterjedésű városa. A mai település elődje a 14. században alakult ki két falu Hód és Vásárhely egyesülésével. A 15. században két további falu, Tarján és Ábrány is beleolvadt, így jött létre a mezőváros, mely fontos kereskedelmi központtá vált. 1693-ban egy 4000 fős tatárcsapat nagy pusztítást végzett, mindenki elmenekült. A visszatelepülés csak 5 év múlva indult meg. A reformáció megjelenése a 16. század derekára tehető. A török időkben csupán egy sárból és fából épített templom szolgálta a hitéletet. 1714-ben a Hódtóhoz közeli fa templom mellett tornyot emeltek, 1723-ra felépült mellé a templom is. A Hódmezővásárhelyi Református Ótemplom tornyának legidősebb lakója a Rákóczi csengettyű, mely 1725-ben érkezett mai helyére a Nagyecsedi várból, a ma is működő toronyórával együtt. 1924-ből való a 170 kilós kis harang, a 423 kilós középharangot 1927-ben öntötte a budapesti Eklézsia harangművek, az 560 kilós felirat és díszítés nélküli acél nagyharang pedig 1920-ban készült Diósgyőrben.
0: Dél.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánok, Teszári Nóra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Először legfontosabb híreink röviden.
2: A munkaadók egy számjegyű béremelést tartanak reálisnak jövőre a legkisebb kereseteknél.
1: Aláírásgyűjtés kezdődött Hévízen, hogy a város visszakapja a gyógyfürdőben korábban meglévő tulajdon részét.
2: Visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok.
1: A kormány napirendre tűzte az elektromos rollerek közlekedésének szigorítását. És most a részletek. A szerkesztő Illis László. Megkezdődtek az egyeztetések a legkisebb keresetek jövő évi emeléséről. A munkaadók egy számjegyű béremelést tartanak reálisnak, a munkavállalók célja pedig az, hogy a rendszeres havi bruttó átlagkereset 50%-át érje el a minimálbér. Részletek Sipos Ildikótól.
3: A minimálbérről szóló vitát nem lehet elválasztani a kormány tervezett személyi jövedelemadó csökkentési programjától, mert már ez önmagában segíti a munkavállalók jövedelmi helyzetét, mondta a Krónikának a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja. Kalmár Ákos hangsúlyozta, a munkáltatók szempontjából az is fontos, hogy a bérek növekedése összhangban legyen a termelékenység növekedésével és a gazdaság teljesítő képességével.
4: Hogyha megnézzük az elmúlt 3 év mérlegét, ugye a GDP ott mínusz 0,2%-kal nőtt ebben a 3 évben, ami praktikusan azt jelenti, hogy az elmúlt 3 év béremelései azok mind-mind a cégek jövedelmezőségének a terhére nőttek, ami nyilvánvalóan egy nem fenntartható folyamat.
3: Kalmár Ákos kiemelte, ez hatással van arra is, hogy a munkaadók milyen mértékű emelést tartanak reálisnak a legkisebb keresetek emelésére jövőre.
4: Úgy gondolom, hogy mindenképpen egy személyű minimálbéremelés lesz reális.
3: A munkavállalók ezt másképp látják, bár számokat még nem közöltek, mondta a Liga szakszervezetek elnöke. Hatvani Jácint emlékeztetett, a 3 éves bérmegállapodásnak az volt a célja, hogy a hazai keresetek felzárkózzanak az európai bérek szintjéhez.
5: Hogy a rendszeres havi bruttó átlagkereset 50%-át érje el a minimálbér. Most ugye a jövő évi minimálbér emelés mértékére mondja azt a munkáltatói oldal, hogy egy számjegyű százalékos mértékű bérmegállapodást tudnak elképzelni. Mi nyitottak vagyunk ismételten egy több éves bérmegállapodásra.
3: A minimálbér idén bruttó 323 ezer, a garantált bérminimum pedig bruttó 373 ezer forint.
1: Az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Zsidai Viktor gazdasági és pénzpiaci elemző a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, mivel 2020 és 26 között nagyon magas költségvetési hiánnyal működött Magyarország, ezért a kormány egyik legnagyobb feladata ennek csökkentése lesz.
2: Az elemző hangsúlyozta, a kormány több vállalást elkezdett megvalósítani. Kérdés viszont, hogy honnan lesz ezekre elegendő forrás?
6: Egyetlen olyan bevételi forrást mondott az adóemelést a kormányzat, ami valamennyire ezt ellentételezi, ugye a vagyonadó, de az évente kb. 200 milliárd forint, ugye az előbb mondtuk, hogy itt 623 milliárd forint már is van kiadásként, tehát ez nem fogja ellensúlyozni, és a kormányzatnak az az ígérete, hogy annyira lecsökkenti a működési kiadásait, a korrupciót és az olyan dolgokra való költést, ami szerinte nem volt hatékony, hogy ebből ki lehet egyensúlyozni végül a költségvetés. Hát van bennem némi szkepszis, hogy ez mennyire fog működni, és ezért nagyon fontos, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy pontosan hogy tervezi ezt a kormány megcsinálni.
1: Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés.
2: Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés.
1: Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
2: Hantos István a testület elnök közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az országgyűlés.
1: A nyomozási bíró minden tényt ismert, amikor elrendelte Sesták Miklós hivatalos őrizet bevételét. Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke a Kossuth Rádiónak reagált először arra, hogy sérült-e Sesztek Miklós mentelmi joga, amikor őrizetbe vették. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöke szerint minden törvényes volt. Korábban a KDNP-s képviselő ügyvédje mondta, hogy hamarabb került Bilincs Védence kezére, mint a mentelmi jog felfüggesztéséről értesítették volna a legfőbb ügyészt. Kovács Anna összeállítása.
7: Ügyvédje szerint megsérthették Sesztek Miklós mentelmi jogát. Pap Gábor a 24.hu-nak azt mondta, hogy Védence őrizetbe vételére szeptember 28-án 10 óra 54 perckor került sor. Azonban a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat csak 11 óra 46 perckor jelent meg a magyar közlönyben. Az őrizetbevételt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hajtotta végre. A hivatal elnöke szerint a nyomozati bíró hozott döntést az intézkedésről, és a házelnök addigra már kihirdette a mentelmi jogról szóló szavazás eredményét. Unger Anna a Kossuth Rádiónak elmondta, hogy itt egy konkrét személy, konkrét üggyel kapcsolatos mentelmi jogáról van szó, és a házelnök szavai véglegesítették a parlament döntését.
8: És a mi álláspontunk az, hogy emiatt erre az őrizetbe vételre törvényesen kerül sor. És itt jön a lényeg, amikor ugye ez megtörténik hétfőn, szerdán tartott ülést az a nyomozati bíró, aki a letartóztatásról döntött. A letartóztatási ülésnek, ennek a döntésnek az egyik első, legelső szempontja az, hogy maga az őrizetbevétel jogszerűen történt-e. Tehát a bíró elrendelte az őrizetbe vett gyanúsított letartóztatását, amiből szerintünk következik az a megoldás, hogyha elrendelte a letartóztatást, akkor nyilvánvalóan az őrizetbevétel jogszerűségét is megfelelőnek találta a bíró.
7: Hak Péter, az ELTE büntetőjogi professzora szerint, ha egy képviselő úgy gondolja, hogy sérült a mentelmi joga, akkor a parlament mentelmi bizottságához fordulhat. A bizottság és a parlament annyit tehet, hogy felhívja az eljáró hatóság figyelmét, hogy legközelebb körültekintően járjon el.
9: Őrizetbevételt kezdeményező szemét, akár az ő később a letartóztatásról döntő szemét felelősségre lehet vonni.
7: Hak Péter szerint maradhat letartóztatásban Sesztek Miklós. A joggyakorlat alapján a mentelmi jog megsértésének nincs köze a képviselő elleni büntetővádakhoz. Kerestük az országgyűlés sajtóosztályát, hogy kaptak-e Sesztek Miklós ügyvédjétől vagy a képviselőtől jelzést, hogy sérült a mentelmi joga, de adásunkig nem válaszoltak megkeresésünkre. Kerestük Pap Gábor Sesztek Miklós ügyvédjét is, hogy megkérdezzük, az őrizetbe vétel idején tette panaszt, de nem akart nyilatkozni. A KDNP-s képviselő mentelmi jogát szeptember végén függesztette fel az országgyűlés a Volánbusz ügyben zajló nyomozás miatt, amelyben a volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Az ügyben több mint 12 milliárd forintnyi jogtalan előny átvételéről van szó.
1: Elutasította az ügyészség Matolcsi György volt jegybankelnök gyanúsítás elleni panaszát, így tovább folyik a nyomozás az Erste ügyben.
2: A gyanú szerint az MNB bankfelügyeleti munkatársai 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak az osztrák anyavállalattal rendelkező Magyar Bankra, hogy távolítsák el Simor András korábbi jegybankelnököt a bécsi Erste Group felügyelő bizottságából. Az ügyészség elutasította a gyanúsítások, házkutatások és lefoglalások elleni panaszokat. Matolcsi Györgyön kívül 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Talán már a héten találkozik Brüsszelben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsinki Sanoma című finn lapnak adott interjújában.
2: A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. A kormányfő a kabinet egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd.
1: Visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Brenzovics László hangsúlyozta, az ukrán parlament várhatóan a napokban dönt a törvénymódosításról, amely ismét lehetővé tenné egyebek mellett a magyar tannyelvű iskolák működését, a magyar nyelvű érettségit, valamint az anyanyelv használatát az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Bújtás Szintia és Csőri Fanni Noa összeállítása.
10: kisebbség számára a legfontosabb az oktatás. A oktatáson keresztül tudjuk átadni az anyanyelvet, a kultúrát és a tudást a következő nemzedéknek.
2: Jelentette ki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Brenzovics László a Felkelőben emlékeztetett, a kárpátaljai magyarság egész története során azért harcolt, hogy megtarthassa oktatási rendszerét. Bár a kezdetekben rendelkeztek az iskola rendszer fenntartásához szükséges jogokkal, 2017 után az új oktatási törvények hatáskörüket jelentősen leszűkítették. A szövetség elnöke hozzátette, az elmúlt években folyamatosan a jogok helyreállításáért küzdöttek.
10: Most érkezett az idő, amikor a jogaiknak egy részét úgy néz ki, hogy visszaadják. Az ukrán törvényhozás előtt van ez a törvénytervezet, amit vagy ma délután, vagy holnap valószínűleg tárgyalnak és valószínűleg el fognak fogadni. Ezáltal visszaadnak nekünk olyan jogokat, amelyekkel korábban rendelkeztünk. Itt például az, hogy újra lesznek nemzetiségi iskolák, tehát magyar tannyelvű iskolák, újra lehet majd nem csak az órákon, hanem a szüneteken és a különböző rendezvényeken beszélni magyarul, és a dokumentációt is lehet majd magyar nyelven vezetni.
2: Brenzovics László hangsúlyozta, a törvénytervezet emellett magába foglalja egyebek mellett azt is, hogy alacsonyabb létszám esetén is fenn kell tartani az iskolákat, valamint lehetővé teszi, hogy a diákok az anyanyelvükön érettségizzenek.
10: Kárpáti magyarság egy tömbben él, és emiatt ugye az ukránjának az oktatását úgy kellett, vagy úgy kell megszervezni, mint egy második nyelvét. Nagyon rossz volt az a módszer, hogy olybá vették az első osztályos gyerek számára, hogy ő már tud ukránul, és emiatt úgy tanították, mint hogy az anyanyelvét tanították volna, és ezzel pontosan ellenkező hatást értek el, az, hogy nem igazán volt sikeres az ukrán nyelvnek az oktatása. A szakemberek számos alkalommal figyelmeztettek arra, hogy ez a módszer nem lesz megfelelő, és azt hiszem, hogy ezzel a törvénye eljut a dolog odáig, hogy valóban egy olyan módszert alkalmazzanak az ukrán nyelv oktatásához, amely valóban lehetővé teszi azt, hogy egy más anyanyelvet bíró gyermek megtanuljon megfelelőképpen ukránul.
2: Brenzovics László szerint a változások stabilitást hozhatnak a magyar oktatásban, amelyet a háború és a népesség csökkenés is súlyosan ér. Érint.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Balaton megtelt, a part több mint 55%-át beépítették, fogalmazott a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke a Felkelő című műsorunkban. Éger Ákos emlékeztetett, négy másik civil szervezettel közösen indították el az SOS Balaton mozgalmat. Céljuk a döntéshozók megszólítása annak érdekében, hogy konkrét lépéseket tegyenek a tó védelméért. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
11: A Balaton déli partján lévő Pogány-völgyi víztorkolat a tó létfontosságú biológiai szűrője. A Fonyódi területen egy 99 lakásos társasházat terveznek, a beruházás minden szükséges engedélyt megkapott, az alapozási munkákat megkezdték, pedig korábban többször is tüntettek ellene a helyiek.
12: Az a kis földrész, az nem bír 99 lakást.
13: Nem akarják ezt az emberek. Borzalmasnak tartja mindenki, ami a környéken felépült, nem csak Fonyódon, hanem bármelyik irányba, hogyha megnézzük.
11: A fonyódi beruházás csak egy a sok közül. A Balaton partjának már több mint 55%-át beépítették, ha pedig csak a déli partot nézzük, akkor még rosszabb a helyzet. Ott ez az arány 75%.
14: A Balaton betelt,
11: fogalmazott a Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke a Felkelő című műsorban. Éger Ákos azt mondta, az SOS Balaton nevű kezdeményezésükhöz, amelyet 5 civil szervezettel kezdeményeztek, további 30 szervezet csatlakozott.
14: Fellángolások vannak, egy-egy beruházás kapcsán tüntetés, fellebbezés, de nincs egy folyamatos figyelem ezzel a problémával kapcsolatban. Ezt szeretnénk ezzel az SOS Balaton kezdeményezéssel megteremteni.
11: A kormányhoz és az érintett országgyűlési képviselőkhöz fordultak egyebek mellett azzal, hogy helyre kell állítani a károsodott partszakaszokat, mondta Éger Ákos.
14: A feladat olyan sürgős, hogy a konkrét intézkedéseket el kell kezdeni, felül kell vizsgálni a folyamatban lévő beruházásokat, kell vagy lehet-e bármilyen lépést tenni ezeknek a megállítására. A természetközeli partszakaszokat meg kell védeni, sokkal szigorúbb szabályokat kell hozni. Készült egy vízparti terv. A BATÉK ennek felülvizsgálatát tartjuk szükséges, és szükségesnek tartjuk egy balatoni védelmi alap felállítását, mely lehetővé teszi, hogyha esetleg azt látjuk, hogy egy konkrét beruházás akár a tó egész ökológiai állapotát veszélyezteti, akkor azt az állam megvásárolhassa.
11: A kezdeményezők már a héten várják a döntéshozók válaszát arra vonatkozóan, milyen döntéseket terveznek a tó körül kialakult helyzet megoldására.
1: Hivatalosan is elkezdődött az aláírásgyűjtés Hévízen. A cél, hogy a város visszakapja a hévízi gyógyfürdőben korábban meglévő tulajdon részét, valamint az ahhoz kapcsolódó jogosultságokat és működtetési szerepet. Varga Tünde összefoglalója.
15: A hévízi tó legyen újra hévízé. Ezzel a felhívással szerveztek lakossági fórumot vasárnap este, ahol hivatalosan is elkezdődött az aláírásgyűjtés Hévízen. Az önkormányzat ahhoz kéri elsősorban a helyiek és a környékbeliek támogatását, hogy 2013 után ismét legyen tulajdon része a hévízi tó és gyógyfürdőben. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere.
16: Mi javaslatunk a tárgyalásokra az, hogy ismét alapuljon meg egy non-profit Kft. Ebbe az érintett felek, akik érdekelnek a hévízi tófürdő működésébe, mindenkinek legyen tulajdona, azaz egészségügyi minisztérium, gazdasági minisztérium és Hévízváros önkormányzata, vezetése pedig legyen független, valamint lenne egy plusz kérésünk, hogy a felügyelőbizottság elnöki tisztséget pedig a környezetvédelmi minisztérium jelölje ki.
15: A hévízi tófürdő központi épületét tavaly márciusban kellett bezárni statikai okok miatt, azóta már elkészültek a fürdő megújítására vonatkozó tervpályázatok is. A polgármester hangsúlyozta, hogy a jövőben szeretnék különválasztani a tófürdő működését ettől a kiemelt állami beruházástól, amiben egyébként a közlekedési és beruházási minisztérium az illetékes. A fejlesztéssel kapcsolatban Hévíz polgármesterének van szavazati joga, most az aláírásgyűjtés során az önkormányzat azt javasolja, hogy a térség országgyűlési képviselője is részt vehessen ebben. Naszádos Péter kiemelte, a tófürdőt működtető tervezett non-profit Kft. Létrehozásával kapcsolatban jövő héttől kezdik meg a tárgyalásokat az illetékes minisztériumokkal.
16: Voltak régi jogok a non-profit Kft.-be, és ezeket is szeretnénk visszakapni, például a kinevezéseknél közös megegyezésesnek kellett lennie, de emellett a legfontosabb, hogy a működési modell változik meg, azaz egy non-profit Kft.-vé válik, és nem úgy lesz működtetve, mint egy vidéki kórház, és ez rengeteg plusz jelent marketingbe, finanszírozásba, és alapvetőleg, mint non-profit Kft., az unió felé is lehet majd pályázni, mert mint vidéki kórház ezt nem tehette meg az elmúlt 13 évben.
15: Hévíz önkormányzatának kezdeményezését kevesebb, mint egy nap alatt már több százan támogatták. A cél, hogy országossá bővítsék az aláírásgyűjtést.
1: További katonai eszkalációra számítanak a szakértők a jemeni húszik és Szaúd-Arábia konfliktusában. A riádi repülőtér elleni támadások után Donald Trump amerikai beavatkozást is kilátásba helyezett, noha a Washington korábban külön tűzszünetet kötött a húszikkal. A konfliktus a világkereskedelmet és az európai árakat is érintheti. Forizs Mátyás összeállítása.
17: Jemenben több mint 10 éve polgárháború zajlik. A fővárost az Irán által támogatott huszik ellenőrzik, ellenfelük a Szaúd-Arábia által támogatott nemzetközileg elismert kormány. A harcok most azért éleződtek ki, mert a huszik előre nyomultak a Vörös-tenger déli kijáratánál, a Bábel-Mandeb szoros térségében. En Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallják.
18: Bábel-Mandeb az a déli bejárata annak a Vörös-tengernek, melyen át a legrövidebb út vezet Ázsia felől, de akár a Perzsa-öböl felől is, a Vörös-tengeren keresztül és a Szuezi csatornán keresztül Európa felé.
17: A Bábel-Mandeb azért is fontos, mert a hormuzi szoros körüli bizonytalanság miatt Szaúd-Arábia olajexportjának egy részét vezetéken a Vörös-tengerre terelte. A tengeri kereskedelem zavarait Európa is megérezheti.
18: Ha itt ugyanis nem tudnak áthaladni a hajók, akkor egyrészt a kockázat nagyon megnő, biztosítási költségek, stb. És ha végképp nem tud itt áthaladni a hajó, akkor meg kell kerülnie Afrikát, ami körülbelül 2-3 héttel hosszabbá teszi a hajónak az útját.
17: Csicsman László, a Corvinus Egyetem tanára szerint a következő időszakban a harcok további súlyosbodására kell számítani.
19: A tűzszünet, amit 22-ben kötöttek, ez egyértelműen véget ért, és amellett, hogy légi csapások lesznek, vélhetően szárazföldi hadműveletet is indítani fognak, amely bizony elhúzódó eseményekkel járhat, és a mostani hétvégi csapásokhoz hasonlókat valószínűsítenék, amit a riádi repülőtér kapcsán láttuk. Ez bizony civil célpontokat és kritikus infrastruktúrát, például olajmezőket, vezetékeket, tankerhajókat is érinthet az elkövetkezendő napokban.
17: Az elmúlt 5 napban 4 alkalommal ért a támadás Riád nemzetközi repülőterét. A csapásokban legalább 20-an meghaltak és több százan megsérültek.
1: A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok.
2: Erről a Financial Times és a CNN számolt be európai tisztviselőkre hivatkozva. Azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor egy interjúban azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. A két lap értesülései szerint a hétvégén az amerikai külügyminisztérium, majd a védelmi minisztérium is figyelmeztetéseket küldött európai és ukrán tisztviselőknek. A Fehér Ház egyelőre nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban.
1: Gyökeresen átalakították a városi közlekedést az elektromos rollerek az elmúlt években, és egyre több súlyos balesetet okoztak ezekkel a sokszor nagy teljesítményű járművekkel. A szabályozás eddig váratott magára, a kormány azonban most napirendre tűzte a szigorítást. Hegedűs Katalin összeállítása.
20: Magyarországon becslések szerint 100-150 ezer elektromos roller van használatban. A járművek 10-15%-át alkalmazáson keresztül lehet bérelni, míg a többségük magántulajdonban van. A Jövő Mobilitása Szövetség több átfogó szabályozási javaslatot nyújtott be az e-rollerek közlekedésbe történő beillesztése érdekében. Szerintük külön kell választani a kis és a nagy teljesítményű elektromos rollereket. A szervezet a KRESZ megújításában is aktívan részt vett, nyilatkozta a Krónikának Kárpáti András, a szövetség elnöke.
21: A nagy teljesítményű rollerek, amivel nem csak 50-60 km/órával, hanem időnként 80-100 km/órával is lehet menni, mi ezeket menet tulajdonság alapján sokkal inkább motorkerékpárhoz közelítenénk, mint mondjuk egy kerékpárhoz. Ugye a kerékpárosok általában 25 és 35 km közötti sebességgel közlekednek, akik napi szinten használják. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a 25-30 km/órás sebességet meghatározzuk a kis teljesítményű rollereknek, és ezt a kerékpároknak felöltetjük meg, akkor ezekkel biztonságosan lehet majd közlekedni, természetesen elsősorban kerékpárúton.
20: A Jövő Mobilitása Szövetség elnöke szerint a kis teljesítményű rollereken a kerékpáros, míg a nagy teljesítményűeken a motoros bukósisak már megfelelő védelmet nyújtana. Varga Dániel mikromobilitási szakértő korábbi műsorunkban rámutatott, a felső tagozatos és középiskolás fiatalok a bicikli helyett egyre inkább az elektromos rollereket választják. Szerinte a nagyobb teljesítményű modelleket nem feltétlenül tudják még biztonságosan kezelni, ez pedig könnyen balesetekhez vezethet.
22: A rollerre teljesen más fizikai erőhatások hatnak, mint egy kerékpárra, a kisebb kerék okán, tehát máshogy lehet esni, nagyobbat lehet esni, és a fiataloknak sajnos a KRESZ tudása sem mindig elégséges ahhoz, hogy ilyen nagy teljesítményű eszközöket használjanak.
20: Az elektromos rolleres balesetek mind nagy energiájú, súlyos sérülést okoznak a vételen gyerekeknél, figyelmeztet dr. Bóta Balázs gyermektraumatológus. Már 15-20 km/órás sebességnél is súlyos trauma következhet be az aszfaltra zuhanva. 60 km/órás tempónál pedig akár halálos is lehet az ütközés. Szerencsésnek számítanak azok a gyerekek, akik túlélik a baleseteket és sérülésekkel érkeznek kórházba.
23: Leggyakoribb a fejsérülés, amely akár súlyos koponyán belüli agysérülés, agyvérzés esetét is jelentheti, amely fatális, tehát végzetes kimenetelő is lehet. Ezt követően a tompa, mellkasi, hasi sérülések, amelyek leggyakrabban kormány által okozott handlebar injury-ként nevezett sérülések, tehát itt ugye tompa, hasi sérüléseknél a máj, a lépsérülése, veses sérülése előfordulhat, és aztán a végtagsérülések, amelyek nagyon gyakran komoly, nagy elmozdulásra járó törések, vagy nyílt törések, akár az esetek döntő többségben műtéti ellátást igényelnek.
20: A kormány várhatóan szerdán egyeztet az elektromos rollerekre vonatkozó közlekedési szigorításokról.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget. A világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks ítélte oda a díjat a budapesti helyszínnek az isztambuli díjátadón.
2: A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetéséért, kiemelkedő zöld felület fenntartásáért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták. Az évente 8-9 millió látogatót fogadó Városliget ezzel a nemzetközi parkok élvonalába került, mondta Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója. A Kossuth Rádiónak a további fejlesztésekről is beszélt.
3: Az Ajtósi Dürer sor felől elindult parkfejlesztés, ami most nagyjából a Kóskároly sétány magasságában tart. Van, ahol teljesen ott van, ahol egy kicsit kevésbé. Ez folytatódik, és egészen az állatkertig el fog készülni a Városligetnek a parkként történő megújítása. Úgyhogy az a minőség, amit most az állatkerti körútnál még nem találunk, de a játszótér környékén, vagy a Kutyás Élményparknál, vagy itt a Zeneháza környékén pedig érzékelhetünk, ez az, ami az elkövetkező időszakban majd a teljes ligetet jellemzi.
1: A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát.
2: Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt Intézetben, Abel Stella rendezésében. A Journey by Moonlight című darabot nemzetközi színészgárda viszi színre, több magyar művész közreműködésével.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: És a sporthíreket Mújdrica István hozza, szervusz!
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! Az Élovas Puskás Akadémia 1-0-ra győzött a címédő Győr otthonában a labdarúgó NB1 9. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A felcsúti együttes így 3 pontos előnybe került a tabellán második Vasassal szemben. A forduló fővárosi rangadójának Kispest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel, míg a Zalaegerszeg hazai pályán hátrányból fordítva 5-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője, így értékelte a Győr elleni győztes mérkőzést követően.
5: Remekül kontrázunk, ezt bizonyítottuk szerintem, de azért azt is bizonyítottuk, hogy az első fél időben, amikor nálunk van a labda, akkor gyorsan mentünk át az ellenfél támadó harmadába, nem kellett olyan sok idő, mint a Győrnek, tehát ebből a szempontból a mi labdabirtokló fázisaink rövidebbek voltak, mert be tudtunk jutni a támadó harmadba, tehát mindenféleképpen minőséget feltételez a részünkről támadásban. A második fél időre azért picit elfáradtunk, ott egy elég hektikus mérkőzés lett belőle, ott viszont többet kaptam a játékosaimtól, mint egy puszta jó játék, ott szenvedélyt, ott szívet, akaratot kaptam, úgyhogy előttük.
4: Várhatóan a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzést is kihagyja Szoboszlai Dominik, erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0-ra elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izom sérülés miatt a tegnapi rangadót is kihagyta. Szántosi András Csaba és Szudi Ádám is győzött ma selejtező csoportjában a Ljubljanai Egyéni Asztali Tenisz Európa-bajnokságon. Szántosi a tegnapi veresége után ma a spanyol Perez ellen nyert, míg András az első mérkőzésén az izlandi Szántholtot, Szudi pedig a cseh Kventont győzte le. Köszönöm figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon az Annahegyi pihenőhely előtt a 6-os kilométernél egy műszaki hibás kisbusz vesztegel a belső sávon, 2 kilométeres a torlódás. Baleset történt Nagykanizsa térségében a 61-es főúton. A 190-es kilométernél félpályás korlátozás érvényes.
1: És mi a helyzet a főváros útjain?
6: Jó napot kívánok! A fővárosban mától nem járható a külső sáv, várhatóan kedden, azaz holnap estig a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál sem karbantartás miatt. Átépítés miatt szintén mától az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell számítani, illetve a 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárták a külső sávot. Ma éjjel 22 órától hajnali 4 óráig lezárják Soroksáron a Vecsési úti vasúti átjárót karbantartás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Időjárás.
1: És Molnár Csilla már mondja is, hogy alakul az idő a folytatásban.
24: A folytatásban kissé szeles, kissé hűvös időben lesz részünk, de sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket! A hosszan elnyúló hullámzó frontrendszer elhagyta a kelet irányba térségünket, emiatt a délutáni órákban mindenütt meg is szűnik a csapadék, és csökken szakadozik a felhőzet, ettől függetlenül felhősebb körzetek inkább a déli területeken fordulhatnak elő. A következő napokban viszont a napsütés fog dominálni. A hőmérséklet azonban nem lesz sokkal magasabb, hiszen az északi a szél kitart. Ez ma délután, illetve holnap is még erős lehet, a következő napokban pedig élénk, majd egyre inkább mérséklődik. A hét második felében újra elérheti a 20-21 fokot a csúcsérték, viszont az éjszakáink csípősek, a reggeli órákban is számíthatunk arra, hogy 0 fok közelébe süllyed a hőmérséklet, sőt a fagyzugos helyeken -2-3 fok is valószínű, így érdemes rétegesen öltözködni. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Eddig tartott a Déli Krónika, a szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a bemondó Beslin Bettina volt, gyártásvezető Pernis Judit, technikai munkatársak Fácán Andrea, Dancsó Mária és Lajer Rita. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk, Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
7: Műsorajánló.
8: Netces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
9: Ha úgy hozza a helyzet, 50 kilós cementes zsákokat cipel az ötödikre. Egy lány, aki cementtel és paklival épített magának egzisztenciát. Janka, azaz a burkoló lány meséje. Család, szerelem, stiklik. A poligráf nem hazudik. Vendégünk Kovács Patricia, aki önálló este mutatja meg igazi arcát. Miért utazik mindig egyedül, és milyen emberként tér vissza az indonéz szigetvilágból? Kirchner Péter zenész azt mondja, a magány jót tesz neki.
8: Netces. Ma délután 4-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Kulcskérdések.
7: Mi a tétje?
8: Miért fontos?
7: Mit jelent?
8: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Vita alakult ki Vona Gábor szereplése körül az RTL Árulók című műsorában. Több játékos társa morális dilemmának nevezte az együtt szereplést a Jobbik egykori elnökével. Vona viszont megalázónak érezte a fogadtatást. A vita túlmutat egy televíziós játékon. Hogyan lehet újra szóba állni azokkal, akiket korábban elfogadhatatlannak tartottunk? Mit kezdünk a múltbeli sérelmekkel, és el tudjuk-e fogadni, ha valaki megváltozik? Segítheti-e a társadalmi megbékélést, ha politikai ellenfeleket együtt játszani látunk? Herman Veronika médiakutatóval, az ELTE adjunktusával és Krekó Péter politológussal, szociálpszichológussal beszélgetünk. Jó napot kívánok! Itt vannak mind a vonalban?
12: Itt vagyok én, igen. Jó napot
10: szuper,
12: kívánok!
10: Köszönöm szépen
12: a megkeresést.
10: Akkor kezdjünk is bele, és akkor az első kérdésem Hermon Veronikának céloznám, hogy egy szórakoztató műsorban Vona Gábor és ugye több szereplő egymással, ahogy találkoztak, és elfogadhatatlannak tartották az együtt szereplést a korábbi politikája miatt. Mi történik, amikor egy televíziós játékban ilyen valós társadalmi konfliktust látunk, úgy átélve, mintha ez ott élőben történne?
12: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást is. Hát valójában ez nem egy új jelenség, hogy a politika és a szórakoztatóipar összekeveredik. Ugye itt a leghíresebb példa talán maga Donald Trump, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, aki ugye maga is ilyen valóságshowt is csinált, illetve különböző műsorokban szerepelt. Nyilvánvalóan a célja a készítőknek az lehet, hogy valamilyen módon arra tereljék a nézőknek a figyelmét, hogy a szórakoztatás vagy a showbiznisz ez soha nem önmagában áll, hanem mindig különböző ideológiák befolyásolják, ez lehet egy ilyen hivatalos magyarázat. És hát a nem kevésbé hivatalos, vagy kevésbé tudományos magyarázat pedig lehet az, hogy itt valójában ugye a nézettségi verseny az, ami miatt olyan politikusokat szerepeltetnek ilyen típusú műsorokban, mint például maga Vona Gábor is, aki már az elmúlt években ugye több változáson ment keresztül, ugye jelentős imidzsváltásokat láthatunk nála, de amikor berobbant a politikába, akkor kétségtelenül a szélső jobboldali Jobbiknak volt az elnöke, illetve elég sok olyan megnyilvánulása volt, illetve a Magyar Gárda kapcsán olyan szereplései, amik mondjuk hát ideológiai értelemben lehetnek problémásak.
10: Majd beszéljünk egy kicsit később arról, hogy maga az influencer politizálás, hogy indukálja eleve ezt a helyzetet. De először Krekó Péter, hogy ha el akarjuk ismerni valakinek a változását, politikai változását, akarunk róla beszélni, de közben nem akarjuk a tetteit sem relativizálni, akkor ennek jó módja lehet-e egy ilyen könnyedebb, populárisabb feldolgozása, vagy azzal való találkozás?
25: Hát én azt mondanám, hogy azért általában a társadalmi konfliktusok megoldásának, feloldásának nem feltétlenül ezek a típusú műsorok a legmegfelelőbb felületei. Mármint, hogy én azért azt gondolom, hogy alapvetően egy ilyen szórakoztatóipari műsor, főleg egy ilyen jellegű, az kifejezetten a konfliktus élezésére épül, vagy hát azzal is húzza be egyébként a nézőket. Nyilván az, hogy egyáltalán beszélünk erről a dologról, az annak köszönhető, hogy egy ilyen konfliktus kialakult. Én nem akarok ezzel együtt ítélkező lenni abból a szempontból, hogy szerintem ez egy legitim vita, és ebben teljesen csatlakoznék a már elhangzottakhoz, amiben mindenkinek lehet saját véleménye, lehet azt mondani, hogy ez egy elfogadhatatlan álláspont, amelyeket Vona Gábor képvisel korábban, és ezért nehéz vele a közös szereplés. Lehet azt is mondani, hogy ez elfogadható, és hogy megtagadta már a korábbi bűneit. Szerintem az, hogy ebből egy vita kialakul, az nem problémás. Annyit tegyünk azért hozzá ehhez. És most a politológus sapkámat venném elő. Tehát azért 2022-ben ugyebár Magyarországon az Egyesült Ellenzéknek része volt a Jobbik, igaz, nem a Vona Gábor vezette Jobbik, hanem a Jakab Péter vezette Jobbik, de ugyebár az, hogy a Jobbikhoz, mint jelenséghez egyébként hogyan viszonyuljon hát mondjuk úgy szélesebben a nem fideszes korábbi ellenzék, vagy a baloldali liberális korábbi ellenzék, ezek a viták, ezek szerintem már nagyon rég lezajlottak. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ugyanezek a beszélgetések korábban már megvoltak. Én szerintem jó, hogy erről van némi szó, de tegyük azt hozzá, hogy egyrészt ez nem új, másrészt pedig egy ilyen konfliktus, azt nem egy szórakoztatóipari műsor fog megoldani.
11: Világos, de akkor nézzünk egy kicsit nagyobb képet, mert hogy valószínűleg most az egész kormányváltással, amit ugye ráadásul az új kormány is nagyon sokan rendszerváltásként értelmeznek, előjön az a kérdés, hogy a nagy társadalmi vitáinkat, és a ki hol állt az elmúlt másfél évtizedben, ezt hogyan rendezzük. És amit most ott kicsiben a műsorban látunk, lehet, hogy éppen azt kezdené meg a társadalom, ha egyáltalán képes arra, hogy megkezdje ezt a vitát a társadalom. Alkalmas lehet-e bármilyen populárisabb műsor közelebb vinni az emberekhez mondjuk a nagy társadalmi megbékélést? Én, ha jól emlékszem, akkor például a németeknél egészen a nagy történelmi traumájukkal való szembenézéshez például a közszolgálati televíziók építettek, csináltak ilyen nagy kibeszélő szinte sókat. Lehet ezt a média segítségével megvalósítani, Herman Veronika?
12: Hát mindenképpen lehet, azt gondolom. Ugye, hogyha megnézzük, akkor olyan médiumok, mint például az irodalom, vagy a magas irodalom, amiket ugye korábban lehettek populárisabbak, ma pedig egyértelműen a magas kultúra körébe soroljuk őket, ugye azok is képesek voltak különböző történeti traumákkal, vagy politikai szembenézéssel kapcsolatos kérdéseket tematizálni, és ugye most egy szerkezetileg megváltozott média környezetben vagyunk, ami azt jelenti, hogy azért a sokakat elérő tömegkultúra, populáris kultúra kutatásának is az egyik ilyen fontos része, hogy ezek a tartalmak azért ki tudnak kristályosítani társadalmi problémákat, vagy politikai vitákat, tehát hogy ez kétségtelen, hogy így van. Nyilván nem pótolhat mindent, de a populáris kultúra alapvetően alkalmas lehet arra, hogy legalábbis tematizáljon, hogy behozzon a társadalmi térbe olyan problémákat, amik mondjuk sokakat érintenek, vagy akár egy egész társadalmat érintenek, mint most ebben az esetben, vagy akár a rendszerváltás kapcsán, vagy amit rendszerváltásnak neveznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, és hogy ezt milyen módon teszi, az nyilván azért egyrészt, ahogy mondtam, a nézettségnek is a kérdése, másrészt pedig valójában, amit itt látunk, az egy ugyanolyan narratíva, elbeszélés, generálás, mint amire egyébként számos médium képes. Mondanék egy példát, az elmúlt években, vagy másfél évtizedben nagyon sok olyan sorozat került napvilágra, vagy jött ki kelet-európai kreatívoktól, amik mondjuk az államszocializmusban játszódnak, itt a Besúgót említhetnénk Magyarországról, amik valódi társadalmi és politikai vitákat tudtak generálni, pusztán azért is, mert valami olyasmit mutattak meg, hogy például, hogy milyen rossz a kulturális meg kollektív emlékezetünk a szocializmussal kapcsolatban. Tehát, hogy tudnak ilyen szerepet betölteni, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem egyedül a populáris kultúrának, vagy akár a közösségi médiának van ez a szerepe, de hozzátehet ehhez a diskurzushoz, mint ahogy most is látjuk az árulók esetében.
11: Krekó Péter, most az elmúlt hónapokban itt a bocsánatkérések kapcsán ugye a miniszterelnök Magyar Péter úgy kezdte a parlamenti felszólalást, hogy bocsánatot kért, aztán volt még egy KDNP-s képviselő, Juhász Hajnalka, aki egy fél bocsánatkérést tett, és én azért nagyon sokaktól, fideszesektől háttérben is hallom, hogy hát van-e értelme a nyilvános bocsánatkérésnek, mert hogyha megteszik, akkor is utána mindig ott lesz egy de. Lehet-e például ez a vita arra alkalmas, hogy ezeket a nagy bocsánatkéréseket valahogy elindítsuk, és van-e értelme a politikában a nagy bocsánatkéréseknek?
25: Igen, ez nagyon jó kérdések, ez összetett, vagyis egy kettős kérdés. Egyrésztről van-e értelme a politikában a bocsánatkérésnek? Én erre egyértelműen azt tudnám mondani, hogy igen, van. Nyilván nem az öncélúnak, hanem a célzottnak és konkrét tevékenységre vagy döntésre irányulónak, de arra azért számos esetet ismer a modern politika történet, hogy nehéz konfliktusokból vagy botrányokból, mondjuk gondoljunk, nem tudom, Bill Clintonnak a szexbotrányára, jól irányzott bocsánatkéréssel egyébként sikerült valamilyen szinten kijönni, vagy hát utána a politikai karriert folytatni. Tehát van értelme a bocsánatkérések. Itt ugyebár arról van szó, hogy valaki, aki jelenleg már a politikában egyébként nem aktív, tehát Vona Gábor, az ő esetében van itt szó igazából a bocsánatkérésre, amelyet az én tudomásom szerint, meg az általam olvasattak szerint egyébként Vona Gábor maga megtett. Nyilván ezt lehet valakinek azt mondani, hogy ez nem volt elégséges, de ezzel együtt ez megtörtént. Szerintem ez egy fontos vita egyébként az, hogy valaki a korábbi szélsőséges múltjával mennyire tud és képes szembenézni. Erről egyébként a szélső jobboldal szakirodalma elég sokat foglalkozik, és erre vonatkozóan is vannak példák. Nekem az az álláspontom, hogy a politikai szereplők véleményváltozás az egyébként egy természetes folyamat, akár egy nagyon drasztikus véleményváltozás is, de erre a folyamatra egyébként reflektálni kell, és szerintem az ezzel kapcsolatos közbeszédet alapvetően jó, hogyha felélenkíti most ez a mostani botrány, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, hogyha egy kicsit elemelkedünk ebből a szempontból, szerintem ennek lehet jelentősége, és igen, hát az említettekre vonatkozóan, hát azért igen, azt üzenhetjük szerintem a fideszes politikusoknak, hogy de, van értelme a bocsánatkérésnek, és az a helyzet, hogy Magyarországon a bocsánatkérés kultúrája az nagyon nagy mértékben kikopott a politikából szerintem az elmúlt 16 évben, de hát az a helyzet, hogy egy demokratikus politika az nem a tévedhetetlenségről szól, az a tévedésekről és a tévedések korrekciójáról szól, és ennek szerintem kötelező eleme kell, hogy legyen időnként a bocsánatkérés. Az a politika erő, amelyik ezt elszalasztja, az gyakorlatilag majd, hogy nem egy ilyen tévedhetetlen pozícióba, egy ilyen félisteni pozícióba helyezi magát, és én azt gondolom, hogy jó, hogyha ebben van változás. Nyilván ezt vissza kell igazolni egyébként a választóknak, hogy ez adott esetben jó döntés, a választók is úgy érzik, hogy a politikusok nem feltétlenül tévedhetetlenek, és nem is kell annak lenniük.
11: Herman Veronika?
12: Én is így gondolom egyébként, és teljesen egyetértek azzal, hogy a bocsánatkérés kultúrája az mondjuk a magyar társadalomban, vagy a magyar politikai kultúrában ez nem nem nagyon erős. Ez összecseng egyébként azzal, amit az imént mondtam, a szocializmusnak a kulturális emlékezetéről, és nagyon sok fel tovább vihet minket egyébként, nem csak az influencer politizálás és a szórakoztató műsorok, hanem akár az ügynök akták kapcsán kialakuló társadalmi vita felé is. Hát ez egy borzasztóan komplex történet, ami teljesen természetes, hiszen maga a társadalom is komplex, illetve az a médiatér, médiakörnyezet, amiben élünk, nagyon sokféle hatásnak tesz ki minket. Én is azt gondolom, hogy a bocsánatkérésnek van értelme, és ráadásul, ugye, hogyha influencer politizálásról beszélünk, akkor megint csak a történetmesélésnek a fontosságát hangsúlyoznám. Tehát ugye nagyon nagy, hát szinte már közhely a különböző kutatások alapján, hogy nem tények és adatok ütköznek egymással össze a médiatérben, akár hogyha a politikai tartalmakra gondolunk, akkor sem, hanem különböző történetek, különböző narratívek. És amit itt látunk ebben a műsorban, illetve azok a kérdések, amit ez a műsor felvet, akár Vona Gábor korábbi vagy mostani szerepével kapcsolatban, akár azzal, hogy kinek van legitimációja ezzel kapcsolatban véleményeket megfogalmazni, az pontosan jól mutatja ezt, egy picit felnagyítja, egy picit kihangosítja, és mondjuk tényleg tömegek számára egy népszerű műsorban elérhetővé teszi, de attól még én teljesen egyetértek a Péterrel abban, hogy ez egy nagyon legitim társadalmi vitának a kicsit leegyszerűsített, de nyilván sokkal látványosabbá tett változata.
11: Ugye itt felmerül az a kérdés, és akkor megint egy kicsit viszont a konkrét esetre térnék vissza, de abból is egy általános tanúságot is lehet, hogy le tudunk vonni, hogy felmerült itt annak a kérdése, hogy Vona Gábor azért vállalta el ezt az egészet, és azért van ott, mert hogy ő szeretne újra aktív politikus lenni, ugye neki van egy működő pártja, és ő saját magát politikusként definiálja. És Rajner Micsinyei Nóra például azt mondja, hogy ő nem szeretne asszisztálni ahhoz, hogy az ő közreműködésével egy népszerű műsorban népszerűséget gyűjtsön magának a politikus. Mi van akkor, hogyha ha valóban mondjuk egy ilyen műsort egyébként egy politikus, és egyáltalán tud-e népszerűség bővítésre kihasználni, szerezni? Krekó Péter.
25: Hát erről szerintem az érintettet érdemes megkérdezni, hogy vannak-e további politikai ambíciói, amelyeket neked egyébként megágyazhat. Hát én őszintén szóval elnézve a mostani politikai teret, én azért kicsit nehezen elképzelhetőnek tartom azt, hogy Vona Gábor úgy térjen vissza a politikába, hogy egy nagy támogatottságú pártnak lesz ismét a vezetője, ahogy az volt a múltban, de mondom, én nem ismerem pontosan a szándékait ebből a szempontból. Azt el lehet mondani, hogy igen, politikusok egyébként szokták hasonló műsorokat népszerűségszerzés, általában egyébként az ilyen műsorokban való szereplésnek pont az szokott lenni a funkciója, hogy az emberi arcát mutassa meg a politikus, és egy kicsit a nagyon formalizált. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem a mai politika már egy kicsit kevésbé formalizált, mint korábban, főleg kifejezés módjában a kommunikációs eszközök tekintetében, a platformok tekintetében. Tehát, hogy lehet, hogy ezekre már kevésbé van szüksége a politikusnak, mert ugye bár olyan TikTok videót készít, amilyet szeretne, és abba megmutathatja a nem politikusi, hanem az emberi oldalát is. Hát Vona Gábor az utóbbi időszakban egyébként egy közszereplő maradt, de aki alapvetően nem politikusként jelenik meg. Én azt gondolom, hogy aktív politikus ilyen típusú műsorban egyébként nem is lenne szerencsés szerepeltetni, én azt gondolom, hogy itt a szándék alapvetően egyértelműen nem is ez volt, és még annyit egyébként hadd mondjak el, csak mert szerintem ez beszélgetés szempontjából alapvetően fontos, és csak azért fontos, hogy én a saját pozíciómat ebbe egyértelművé tegyem. Én személyesen voltam már Vona Gáborra vitákon az elmúlt időszakban, voltam olyan műsorban, amelyben ő is részt vett, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy volt közszereplővel, még akkor is egy volt közszereplővel, egyébként szélsőséges nézetei voltak, le lehet ülni, beszélgetni, vitatkozni, de ahogy korábban mondtam, én azt gondolom, hogy ez is egy teljesen, na, tehát ez egy legitim vita, és hogy önmagában a vitával, vagy még hogyha annak durva és a stílusa összességében nincsen baj szerintem, hogyha érdemi kérdést hoz a felszíre. Én azt gondolom, hogy itt az érdemi kérdés az talán inkább egy kicsit az, hogy a szélsőséges nézetekkel mikor, hogy és mennyire hitelesen számol egy közszereplő saját korábbi szélsőséges nézeteivel.
11: És akkor beszéljünk egy kicsit arról egyébként, hogy a legelején egyből az influencer politizálás témakörebe jött, hogy abban az időszakban, amikor valóban minden politikus egyébként saját magának építi a saját médiaterét, van szinte minden politikusnak van saját Facebook csatornája, TikTok csatornája, YouTube csatornája, olyankor nem túl nagy kockázat-e egy olyan egyébként a vágók által hosszú idő keresztül szerkesztett műsorba részt venni, ahol nem ő irányít. Miért adja át ma még egy politikus bármilyen szerkesztőségnek az irányítást?

0: Hogyha egy közszereplőről beszélünk, akinek jelenleg nincsen aktív politikai funkciója, én azt gondolom, hogy ennek lehet értelme olyan szempontból, hogy ismertséget tud szerezni, hogy fenntartja az ismertségét. Hát én ezt nem feltétlenül a kortárs vagy jelenlegi politikai szereplők influencer pozíciójához, meg közösségi média oldalaihoz hasonlítanám, hanem inkább egy picit korábbi modellhez, amikor elindult a politikának az a típusú bulvárosodása, amit egyébként, vagy amiben egyébként Vona Gábor is részt vett, tehát hogyha visszaemlékezünk, vagy hogy kevésbé jó a memóriánk, akkor rákeresünk, akkor azért ő a szélsőséges nézeteivel való leszámolás után ezt megpróbálta különböző
1: Cukiság
0: ilyen
1: kampány, igen, az ő nevéhez van, kötődik abszolút. A cukiság kampány.
0: Abszolút, erősíteni, és különböző magazinokban szerepelt, bulvárlapokban szerepelt. Ezt nem csak ő csinálta értelemszerűen, tehát ez nagyon jellemző már így a 80-as, 90-es, főleg a 90-es évek óta. Ennek nyilvánvalóan egyrészt az a célja, hogy ezeket a tartalmakat nagyon sok ember eléri, másrészt pedig ugye az, hogy hát megmutassa az emberi oldalát, hogy ő kismacskákat simogat, és ebédet főz, és kertészkedik ugyanúgy, mint bármelyik ember. Tehát, hogy ennek van egyrészt a népszerűség szempontjából egy hatása, vagy legalábbis az ismertség szempontjából, inkább így fogalmaznék, mert hogy ez mennyire rezonál a befogadókkal, meg a választókkal, azt ugye nehéz eldönteni, vagy nehéz rögtön legalábbis látni. Tehát egyrészt ugye az emberi oldalának a megmutatása, másrészt pedig az, hogy minél többet forogjon a neve, most ez nyilván egy ilyen elég csúnya megfogalmazás, de azért nyilvánvalóan, hogyha valakinek, én sem tudom, hogy neki vannak-e politikai ambíciói, de hogyha szeretne közszereplő maradni, akkor neki az az érdeke, hogy a nyilvánosságban minél többet forogjon a neve, hogy ezt egyszerű belátni, és akár az ilyen típusú vitákkal, ami most kialakult Rajner Micsinyei Nóra és Mérő Vera és Török Gábor és még többen mások között, ez nagyszerűen pörgeti az ő nevét, meg az ő, nem tudom, Google keresési eléréseit. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem stratégiailag ebben lehet igazság, és hogy ez mennyire rezonál a nézőkkel, vagy ki hogyan építi bele ebbe a saját világképét, vagy a politikai meggyőződését, az ugye már egy következő lépés, meg egy másik kérdés.
1: Megint egy kicsit távolabb lépnék, és úgy általában a társadalmi megbékélést próbálnám én feszegetni, mert talán az lehet az egésznek a vége értelme, hogyha ha abban egy kicsit közelebb beszélünk. Elképesztően sokszor elhangzott már, hogy a végletekig polarizált a magyar társadalom olyannyira, hogy annak kézzelfogható gazdasági kárai vannak. Krekó Péter, van-e erre jó forgatókönyv, hogy hogyan lehet elindítani egyáltalán egy ilyen társadalmi megbékélési folyamatot, mert most a műsoron túl nézve is valószínűleg most épp ebben kellene, hogy legyünk.
2: Még Veronikával az előzőekben elmondottakkal, hogy én alapvetően ezt én is inkább, vagy én alapvetően úgy látom, hogy itt inkább egy volt politikusnak a figyelm fenntartási törekvéséről van szó, és nem feltétlenül egy jövőbeli, vagy jelenleg nagyon politikai szempontból nagyon aktív, vagy releváns szereplőnek a politikai szerepeltetéséről. Nyilván ha az utóbbiról, vagy ha az idő az utóbbit igazolja, akkor szerintem a mostaniakat is, igen, egy kicsit, vagy a mostani vita is egy más fénytörésbe kerül, de hogy a kérdést is megválaszoljam, én tényleg azt gondolom, hogy, és ez nem antiintellektualizmus a részemről, vagy bocsánat, nem ilyen túlzott intellektualizmus, hanem inkább csak a műfaj jellegzetessége nem olyan, tehát ugye a társadalmi megbékélés ez felé vezető úton biztos, hogy nem az ilyen típusú szórakoztató műsorokat tartanám talán a leghatékonyabbnak. Ugyanakkor persze azt a kérdést is feltehetjük, hogy van-e, tehát mit várunk igazából egy társadalmi megbékéléstől, vagy az, hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi megbékélésre van szükség, az igazából mit is jelent pontosan, és azt szerintem fontos, amit említettél, hogy hát valóban nagyon erősen polarizált a magyar társadalomban, sok olyan kutatás, ami azt mutatja, hogy ez a személyes terekbe is behatol, tehát hogy az emberek nem csak az ellenoldal pártját, de hogy az ellenoldal pártjának a képviselőit is nagyon negatív

0: szemmel nézik. Magyarországon szerencsére azt tegyük hozzá, hogy ez a fajta polarizáció ez alapvetően nem erőszakos, vagy sokkal kevésbé erőszakos, mint egyébként különböző mutatók szerint hasonlóan polarizált társadalmakban, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok akár, vagy mondjuk Törökország. És hogy szerintem az nagyon fontos rögzíteni, hogy igen, igaz az, hogy Magyarországon erős a polarizáció, lehet, hogy jó lenne ez ellen tenni. Ebben, és ez nem populizmus, hanem ez kutatások által megerősített jelenség, ebben azért az aktív politikusoknak van talán a legnagyobb szerepe. Tehát mondjuk a parlamenti vitákban Magyar Péter felszólalásainak, a Fidesz válaszának, a Mi Hazánk hozzászólásainak, stb. És kevésbé talán kevésbé az ilyen műsoroknak, és annyit azért tegyünk hozzá, hogy egy jól működő demokratikus társadalom vitatkozó társadalom, és a viták néha indulatosak, tehát hogy ne, hogy a társadalmi megbékéléssel való felszólítás, azt én arra szemben egy picit sokszor álszennek tartom, hogy az és fontos társadalmi vitákat akar egy kicsit elmondani. Ebből a szempontból szerintem az jó, hogy ebben a kérdésben van vita, és nem is biztos, hogy ezt a vitát úgy kell rendezni, hogy mindenki mindenkivel egyetért.
1: Viszont most muszáj lezárnom, úgyhogy Herman Veronikának majd valamikor adok még lehetőséget, hogy erre válaszoljon, de most köszönöm, hogy itt voltak Herman Veronika az ELTÉ-ről, és Krekó Péternek is. Ez volt a Kulcskérdések. Köszönöm a figyelmüket, én Benyó Rita vagyok, a szerkesztő László Pár, technikai munkatárs Lájár Rita. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszonthallásra.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
6: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
7: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
6: Sedacur Forte?
7: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Megvan az MVVH 3 új elnök helyettes jelöltje. Két amerikai tudós kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Jönnek a részletek. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Megnevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Antosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt a vádemelésért felelős posztra, Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendeletet, vagyis a GDPR előírásait. Az ügy előzménye, hogy szeptember végén elindult a Fidesz honlapján az úgynevezett AVH figyelő, amely az új hivatal munkatársait veszi célba. A Fidesz közölte, hogy az AVH figyelőt a jogállamiság és a szabadság helyreállításáért hozták létre, működésének lényege pedig az átláthatóság és az elszámoltathatóság. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Az időjárásról. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A nyugati és a Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Az őszi Margó Irodalmi Fesztivál október 15-én kezdődik a fővárosban. Valuska László, a fesztivál alapítója és igazgatója lesz a vendégünk. 1956 filmre írva. Filmszemle a budapesti Corvin moziban. Kockázatok és mellékhatások új bemutató a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban. Mátyás a hős, az Egri Harlekin Báb Színház új előadás sorozata hősképző címmel iskolásoknak.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: 199, 98, 97.
7: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: Fedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
9: 13 óra múlt 6 perccel, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap minden év októberében zajlik, és célja felhívni a figyelmet a tudatos internet használatra és a digitális biztonság fontosságára. Naponta globálisan több mint 3 milliárd adathalászlevelet küldenek ki, és közel 500 000 új rosszindulatú szoftver próbálja ellopni az adatainkat. Billentyűzetfigyelők, trójai programok, zsaruló vírusok, klónozott weboldalak. A felfedező adásában utána járunk, milyen álcák mögé bújva terjednek leggyakrabban ezek a kártevők, hogyan védjük meg a telefonunk és a számítógépünk adatait, és az is kiderül, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk a közösségi média felületeken, hiszen egyetlen rossz kattintás, egy gyanús üzenet vagy egy túl könnyen kitalálható jelszó, és már is illetéktelen kezekbe kerülhetnek a legféltettebb adataink. A digitális világ veszélyei ráadásul egyre kifinomultabbak, a mesterséges intelligencia pedig újabb eszközöket ad a kiberbűnözők kezébe. Szakértőink már a stúdióban, előtte azonban Kobolák Attila összeállítása következik.
10: Ez a hangakár egy hacker billentyűzetéből is származhatna, aki éppen személyes adatainkhoz próbál hozzáférni. De meg szeretnék nyugtatni mindenkit, ez most csak én vagyok, miközben adatokat keresek. A számok azonban korántsem megnyugtatóak. Egyes becslések szerint világszerte évente több mint 130 millió ember válik kiberbűnözés áldozatává, hetente ez 2,5 milliót jelent, naponta 356 ezret, óránként 14.840-et, és minden percben 247 főt. Ebből is az érződik, hogy miközben mi a képernyőt nézzük, a csalók nem tétlenkednek. Ezért arra voltam kíváncsi, hogy az utcembere volt-e már áldozat, találkoztak egy gyanús esetekkel.
11: Nem törték még föl, szerintem próbálkozás volt, ilyen gyanús eset, de még nem törték föl semmi jelszóval védett dolgomat. Hát az egyik közösségi oldalon próbálkoztak egyszer. Másolták a profilomat, az ismerőseimnek írogattak az én nevemben.
10: És ez hogyan oldódott meg?
11: Teljes profiltörlés és új fiók.
12: Kaptam olyan üzenetet az e-mailemre, hogy más helyszínről akartak bejelentkezni a profilomba, és megkérdezte, hogy én vagyok-e.
10: De azt válaszolta, hogy nem?
12: Természetesen igen.
10: A hölgyeket szerencsére nem érte anyagi kár, viszont a kibertér veszélyei minden internetezőt érintenek. Sokszor ráadásul mi magunk is megkönnyítjük a csalók dolgát, valljuk be. Ugyanazt a jelszót használjuk több felületen, gondolkodás nélkül kattintunk ismeretlen hivatkozásokra, vagy éppen olyan személyes információkat osztunk meg, amelyekkel később könnyen visszaélhetnek. A támadókat pedig nem kell félteni, éppen a figyelmetlenségünkre és a bizalmunkra építenek. Egy gyanús üzenet, egy sürgető telefonhívás, vagy egy túl szépnek tűnő internetes ajánlat. A veszély sokféle formában jelentkezhet, de a védekezés már saját döntéseinknél elkezdődik. A megkérdezettek a praktikáikat is elmondták.
11: Szerintem ezeket nem lehet kivédeni, nem tud az ember elég óvatos lenni. Nyilván minden jelszóval védett, próbál az ember olyan jelszavakat kitalálni, ami nem jutna másnak az eszébe. Nem feltétlenül olyan jelszó kell, ami kötődik hozzánk, vagy az életünk. Igen, körülbelül 3 jelszót használok.
12: Szinte minden platformon más jelszót használok. Parázós típus vagyok. Szeretem sűrűn változtatni a jelszavaimat, akár a Gmail fiókomhoz, vagy más platformokhoz, és szűröm azokat, hogy milyen típusú e-mail címekről kaptam üzenetet, és akkor vagy nem nyitom meg, vagy kukába helyezem. Úgy védem magam, hogy nem vásárolok online pont ezért.
10: Az óvatosság mellett digitális védelmünket sem szoríthatjuk háttérbe. Ahogy mondták is, érdemes minden felületen más. Erős jelszót használni, bekapcsolni a kétlépcsős azonosítást, és rendszeresen frissíteni telefonunkat, számítógépünket. Fontos adatainkról pedig biztonsági másolatot is készíthetünk. A veszély ráadásul egyre nehezebben felismerhető. A mesterséges intelligencia segítségével a csalók már ismerőseink hangját is utánozhatják, így akár egyetlen telefonhívásra is megtéveszthetnek bennünket. Az Amerikai Egyesült Államokban egy idős házaspárt például a saját unokájuk hangjával próbáltak megtéveszteni, és csaknem 10 000 dollárt csaltak ki tőlük. A pénz végül nem került illetéktelen kezekbe, de az eset jól mutatja, hogy ma már a fülünknek sem hihetünk feltétlenül. Ha egy ismerősünk váratlanul pénzt kér, érdemes más módon is meggyőződni arról, hogy valóban ő keresett minket. Egy jó tanács. Ilyenkor meg kell szakítani a hívást, majd a korábban elmentett telefonszámán visszahívni az illetőt. Fontos, hogy ne a gyanús hívásból származó számot használjuk, mert a csalók a hívószámot is meghamisítják. Az esős október a kiberbiztonság hónapja. A kezdeményezés több mint 20 évvel ezelőtt az Egyesült Államokból indult, majd 2016-ban Magyarországon is meghonosodott. Viszont a cél azóta is változatlan. Felhívni a figyelmet az internet veszélyeire, és arra, hogy adataink biztonságáért mi magunk is sokat tehetünk.
9: A stúdióban vendégeink Klaus Melinda, közösségimédia.com ügyvezetője, közösségi média specialista. Jó napot kívánok!
13: Szép jó napot kívánok!
9: Illetve Dudás Mátia, Checkpoint Software Technologies biztonsági rendszermérnöke. Üdvözlöm!
14: Üdvözlöm önt és a hallgatókat is!
9: Azért mosolygok csak, mert lekértem egy statisztikát, hogy pontosan mi történik a nagyvilágban kiberbiztonsági szempontból, és az utolsó gondolat az így hangzik. A legfrissebb felmérés szerint 10-ből mindössze 3 magyar képes magabiztosan felismerni egy online csalási kísérletet, de kaptam hozzá egy kommentet, ez az, amiért a social media szakértőnek és a rendszermérnöknek rengeteg dolga lesz a stúdióban. Na, álljunk neki ennek a rengeteg dolognak. Tényleg ekkora a baj, hogy nem ismerjük fel az online csalást, és kattintunk mindenre?
14: Én azt gondolom, hogy igen, és ez egy nagyon súlyos probléma, amivel nagyon-nagyon magas, illetve mély szinten is foglalkoznunk kell. Sok ilyen lehet a híradásban hallani, ahogy a bejátszóban is ugye hallatszódott ezek a praktikus jó tanácsok mellett, fontos az, hogy tényleg mi magunk is éberek legyünk ezeknek a tekintetében.
9: Nyilván ez vonatkozik mindenféle éberségre, hogy ha milyen e-maileket kapunk, a URL-ben mi van beírva, de hát a közösségi média felületeken rengeteg időt töltünk. Tehát hallottam egy ilyen statisztikát, hogy valami 3 diplomát meg tudnánk az alatt csinálni, amennyit görgetjük, mert hogy annyi képzésen vehetnénk részt. Na, ha valaki ott éli az életét, akkor mi a leggyakoribb hiba? Vagy ha nem ott éli az életét, egyszerűen csak kattint, mert mindannyian használjuk. Mi a leggyakoribb hiba, amit elkövetünk?
13: Hát itt kezdődik a történet, hogy kattintgatunk jobbra-balra. Átlagosan egyébként 6 óra 45 percet vagyunk fönt az online térbe, egy átlagos tínédzser 9 órát, és ezen
9: naponta?
13: Igen. És ezen idő alatt ugye nagyon nagy adatmennyiség jön velünk szembe. Ráadásul a legtöbb alkalmazás ugye értesítésekkel kommunikál, felkattintunk rá, megnézzük, és már is ott vagyunk a felületen, jönnek be velünk szembe hirdetések, tartalmak, és itt kell nagyon résen lenni, hogy melyik hír, melyik hirdetés a valódi. És mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami minket motivál, vagy ott tart a képernyő előtt, mi az a tényező, ami miatt jobban kinyílik a pénztárcánk, mert általában erre szoktak utazni, és hogyha ezt tudjuk nevesíteni, hogy például nekünk a család, az egészség, a fehérköpenyes orvosok az adnak biztonságot, akkor mindenképpen menjünk rá mindig a tartalom kapcsán arra, hogy melyik orvos javasolta ezt, tényleg létezik-e ő egyébként, tényleg diplomás orvos azon a szakterületene, mert hogy most már nagyon-nagyon finom hangoltak ezek a hamisítványok, és nagyon-nagyon tudatosan az algoritmus is ugye mindig olyan tartalmat mutat meg mindenkinek, ami számukra a legrelevánsabb, és pszichológiailag nagyon szépen lehet manipulálni az embert, hogy mikor fog költeni is ebben az esetben.
9: Nem most akartam a mesterséges intelligenciával előhozakodni, de úgy átsző mindent, és Mátia, jól tudom, akkor önnek szakterületei is, és az egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyi új és mennyire veszélyes fegyvert adott a mesterséges intelligencia a kiberbűnözők kezébe.
14: Ugye a kiberbűnözők kezdetektől hogyan működtek, valamiféle csalással, valamiféle puhatolózással próbáltak ugye a felhasználóknak a pénzéhez, adataihoz, bármihez hozzájutni. Ugye az AI használatával ez teljesen, azt mondom, hogy meggyorsult, és nagyon megerősödött. Számos olyat hallhatunk, hogy akár egy neves orvos nevében próbálnak készítményeket eladni, ugye nyilván ők próbálnak fellépni ez ellen, de amikor már a kommunikációját, a beszédét is teljes egészében meg tudják hamisítani az AI segítségével, ott nagyon-nagyon résen kell lennie minden egyes felhasználónak, mindenképpen validálni kell azt, hogy az az információ egyébként tényleg beérkezett-e, tényleg attól a személytől, és olyan formában érkezett be. Nyilván ismeretes az, hogy korábban is léteztek ilyen összevágások, például videókban, de most már, ha egy ABC-nek a teljes karakterkészletét valaki elmondja nyilvánosan, akkor abból az AI bármiféle szöveget, gesztikulációt, bármit le tud kreálni, és emiatt igazából már talán annak sem hihetünk, amit látunk, vagy amit hallunk.
9: Akkor nekünk végünk, mert az ABC összes betűjét kimondjuk ebben a fél órában bőven, és utána bármennyi műsort generálnak. Ez nagyon rosszul hangzik. Ez tényleg félelmetesen hangzik azért.
13: Igen,
9: is néz.
13: Ugye most már az a legnagyobb probléma, hogy hiába vagyunk távol akár a közösségi médiától, hogy nem akarunk fönt lenni, vagy álprofillal vagyunk fent. A személyiségi jellemzők pontosan kitalálhatók, még a Google is 15 évvel ezelőtt pontosan tudta az életkorunkat. Most amiatt történik az, hogy nem mutatnak meg minden adatot, mert az emberek elkezdtek félni, és akkor inkább a tech cégek úgy határoztak, hogy inkább kevesebb adatot mutatnak meg az emberekből. De hogy nagyon gyorsan befolyásolható mindenki, nagyon gyorsan akár egy személyiségprofil kialakítható, tehát hiába nem tölt fel valaki egy fényképet magáról vagy a családtagjairól, egy közterületen bárki le tudja fotózni, és elég egy előnézeti és egy oldalnézeti fotó, általában kettő kell, hogy egy videót is generáljanak az illetőből.
9: Félelmetesen hangzik. Egyébként az első rendszer szintű betörést azt 1834-ben követték el egy francia távírón. Tehát a távírón. Valószínűleg elvágtak egy kábelt, és összekötözték egy másikkal. Azóta nagyon-nagyon nagyot változott a világ. De melyek ma a legagresszívebb és leggyakoribb kibertámadási formák Magyarországon?
14: Hogyha nem megyek bele a social ágazatba, akkor én azt gondolom, hogy ezek az URL hamisítások, e-mail hamisítások, tehát érkezik egy olyan látszólag legitim forrásból származó e-mail, amiben azt kéri a bankunk, esetleg a bármelyik olyan cég, amelynek termékét használjuk, hogy adjuk meg az adatunkat, validálni szükséges, és ezek ugye általában mindenképpen sürgető hangnemű, most tedd meg, egyébként nem fogsz tudni hozzáférni, vagy esetleg egyéb mélyebb károk is érhetnek téged. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit én mindenképpen kiemelnék, azok a olyan jellegű, és itt tényleg visszakapcsolódok az AI-hoz, amikor ezt megfűszerezik olyannal, ami ugye itt korábban is említésre került, hogy kiadják bármely családtagunknak magát. Mert a legtöbb ember, hogyha a családjáról van szó, akkor nagyon könnyen képes téves diagnózisokat hozni, és tényleg elhinni, hogy valamiféle bajba került a gyermeke, a szülője, testvére, bármi, és ezt nagyon aktívan kihasználják a csalók, illetve még egy példa talán, ami nagyrészt a social médián terjed, ezek a kiadom valamiféle neves embernek magamat, mert én vagyok a XY nemzetnek a királya, és szeretném rád hagyni a vagyonomat.
9: Ez még működik? Ez még szörnyű.
14: Ezt hagy erősítse meg a szakértő, de szerintem abszolút
9: működik. Még Melinda.
13: Abszolút, teljes mértékben, ugye nigériai csalásnak hívjuk az eredetét.
9: Ezt nem is tudtam, hogy
13: igen,
9: úgy hívják.
13: Onnan
9: mert a perzsa királytól, a nem tudom mi, de én is kaptam nagyon sok ilyen levelet, és hát azonnal törlöm nyilvánvalóan.
13: Igen, eredetileg ők kezdték el, pontosan ebből kifolyólag, hogy akár házasságszédítés, akár pedig vagyon és átörökítés és öröklés céljából, és mindegyik arra a szára van felfűzve, hogy relatíve gyorsan építsenek ki kapcsolatot, és ez a kapcsolat ténylegesen nem történhet meg, nem tudja átutalni az örökséget, nem tudja meglátogatni a szerelmesnőt, de hogyha ő fizet egy kis összeget, akkor már tud vízumot, a papírt ki tudja tölteni az örökléshez, stb. És ott kezdődik a történet, hogy általában a kis összeget még átutalják, mert általában első körben nagyon kis összeget kérnek, és utána emelik a tétet, hogy de még ezt is. És amikor már valaki egyszer adott a másiknak, akkor sokkal könnyebben ad. És itt van a csapda helyzet, mert közben beígérnek, vagy bemutatnak bizonyítékot, hogy egyébként ott van a bankszámlán már az örökség, csak éppen még nem tudja ezt feloldani, mert még közben jött valami ügyintézni való, vagy a vízumhoz ja, kell még valami
9: még
13: plusz.
9: Hozzátesszük.
13: Így van, tehát már nem kell sok. És így dupla pénz lesz a végén.
9: Egyébként az ellopott pénzek egy év alatt az 21 milliárd dollárra rúg az összeg, az 7600 milliárd forint, ezt a mesterséges intelligenciával csalták ki, a zsaroló vírusokkal 820 millió dollár, tehát csak 300 milliárd forintot. Hogyan működnek a zsaroló vírusok?
14: A zsaroló vírusok azok teljesen egyszerűen működnek, valamiféle módon bekerül egy vállalati hálózatba, legyen ez egy kártékony e-mail, vagy valaki tényleg kattingat
9: de
14: valahol az interneten.
9: De ez egy privát gépre is felkerül.
14: Abszolút, nem? Tehát bárhova, és ugye letitkosítja, vagy legalábbis azt a látszatot kelti, hogy letitkosítja a számítógépet, ez a leggyakoribb formája, és így a csalók kérnek mindenféle pénzjuttatást annak érdekében, hogy a számítógépünket feloldják. Ez például az egyik kártékony része. Viszont előfordulhatnak akár olyanok is, hogy valamiféle trójaival bekerül a saját számítógépemre egy olyan vírus igazából, ami azt, hogy milyen billentyűleütéseket teszek, azt például rögzíti, és elküldi a támadónak. Ez lehet, hogy mondjuk nem tűnik annyira kártékonynak, de gondoljunk bele, hogy mondjuk az a trójai meg tudja figyelni mondjuk azt, hogy én éppen mit csinálok, összeköti azzal, hogy én ezt a
9: Összes jelszavamat beütöm.
14: Igen, pontosan. És így akár a banki oldalainkat, banki adatainkat, illetve egyéb akár social media, e-mailezés, bármihez hozzá tudnak férni. Tehát alapvetően ez a kettő, ez én úgy gondolom, hogy nagyon szorosan összefügg, mert mind a kettő ugyanúgy indul, ugyanúgy kell egy belépési pont, hogy hogyan kerül a felhasználónak a számítógépére, de miután ez megtörtént, utána ugye eltérően is viselkednek, ugye egyik esetben egy közvetlen pénzszerzés a cél, az a feloldásért cserébe, a másik esetben pedig akár tényleg teljes, akár személyiséglopás is előfordulhat.
9: Na és ez a közösségi médiában a személyiséglopás, mert hogyha megtudják a kódunkat, tehát beírom, hogy balog.tamas, ez 1-2-3-4-5-6, mert hogy van, aki
13: ez
9: még...
13: A jelszavad.
9: Ez a jelszavam, igen, mindenki. Igen, beszéljünk a jelszó erősségéről, mert hallottuk itt a bejátszóban is, hogy azt mondta egy hölgy, hogy mindenhez összesen 3 jelszav van. Én említettem, hogy nem olyan rég kellett megváltoztatnom a fontosabbakat, a fontosabbak voltak 40, 43, 45, valahogy így.
13: Én szoktam javasolni ehhez egy nagyon egyszerű technikát, hogy legyen egy fix jelszórész és egy változó jelszórész, ami az adott felülethez csatlakozik. És ezeket is mindig változtassuk, módosítsuk, csak meglegyen a koncepció lényege, hogy az elején az ne a kutyánk neve legyen, ne a születési dátumunk, tehát ne a könnyen kitalálható elemek, mert ugye social engineeringnek nevezik azt a technikát, amikor direkt a személyiség jellemzőket, a személyi hibákat keresik. Tehát, hogy például kuka buvárkodással is rengeteg adatot és információt tudnak meg rólunk, és ez alapján összerakható az, hogy mit tudom én, a gyerek ellenőrzőjét véletlenül kidobtuk a kukába, de abszurdum, akkor mi az ő keresztneve, mikor született. Tehát stb. Stb. Vagy mi hogyan étkezünk, és abból kirakhatók ezek, és tehát hogy legyen egy olyan jellemző, ami nem egy személyiséghez kötött, és a másik tényező az pedig az adott oldalhoz, de például ott is legyen egy szabályrendszer, hogy jobbról balról írom, balról jobbra, fönt kiadjom a minden második betűt, kiadjom minden harmadik betűt, és ezeket is legalább, hát jó lenne, hogyha havonta, de azt én is lusta vagyok lecserélni, ugye? De hogy legalább évente csereberélgetjük. És ez azért ad egy olyan lehetőséget, hogy nehezebben feltörhető a fiúk. Mert hogy az adathalászok napjainkban a social media felületnél azért törik fel az átlag emberek fiókját, mert az már egy régebben létrehozott profil. És újonnan megcsinálni egy álprofilt sokkal macerásabb, sokkal gyorsabban kilöki magából a felület, mint amit akár egy fél évvel létrehozott személynek a profilját. És amíg nem kapcsoljuk be a kétfaktoros hitelesítést, addig sokkal könnyebben elvihetik az oldalunkat. Ha be van kapcsolva a kétfaktoros hitelesítés, sajnos akkor is elvihetik a profilt, de akkor már több erőfeszítés kell nekik. Általában ilyenkor célszemélyeket választanak ki, hogy az illető celebritás, nagy rajongó bázisa van, tehát ott már az adott oldalnak a kapcsolatai kellenek, vagy az adott személynek a kapcsolatai.
9: Nagyon nagy kérdés, hogy egy ingyenes alapvírusírtó az elegendő védelmet nyújt? Húha, de nagy bólogatás.
14: Nehéz kérdés. Sok esetben igen, viszont én azt mondanám, hogy az emberi tényezőt nem tudja egy vírusírtó kizárni. És a legtöbb esetben, ha most egy trójairól, egy zsarolóvírusról beszélünk, ott lehet, hogy valamilyen szinten meg tudja fogni ez a vírusírtó, viszont visszautalok itt arra, hogy elég sok másfajta csalás is létezik, és hogyha mondjuk azzal nem jutnak túl, és mondjuk mindenképpen szeretnének engem megtámadni, mert értesültek, hogy kaptam valami nagyobb örökséget, vagy három házam van egymás mellett, akkor nem feltétlenül, akkor engem meg fognak támadni. Ha így nem, akkor amúgy. Úgyhogy mindenképpen javasolt ennek a használata, csak emellett mindenképpen nagyfokú tudatosság is szükséges.
9: Nagyon érdekes csalás is terjed a közösségi média oldalakon, amikor egy ismerősöm ír rám, hogy küldjem el neki a most kapott jelszót, amit SMS-ben küldtek. Kaptam én is ilyet, nyilvánvalóan nem is értettem, és felhívtam az ismerősömet, és mondta, hogy bocsánat, feltörték az oldalamat. De nagyon sokan elküldik reflexből, jaj, hát ő megbízható, jó barátom. Hát így ezt ne tegyük.
13: Így van, ezek hálózatkutatáson alapuló modellek, mert hogy az, hogy kinek küldözgetek híreket, kikkel levelezek, az jelenti azt, hogy velesz erősebb kapcsolatban állok. És pont egy ilyen adathalászat esetén, ugye olyankor általában nem csak azt nézik, hogy mindenkinek elküldik, hanem azért ott is erőforrás gazdálkodás szempontjából a legerősebb kapcsolatkötőkével rendelkező emberek az elsődleges célpontok, mert ott van egy olyan kapcsolódásunk, hogy elhiszem neki, hogy ő bajban van, ó, segíteni szoktam, mert egyébként jó fej, szeretem, kedvelem, stb. És ezért nagyon jó trükk, ha visszakérdezünk. Tehát akár üzenetben, akár telefonon, mert most már ugye a botoknak köszönhetően, az AI-nak köszönhetően azért elég szép a mesterséges intelligencia válasza, de nagyon gyakran még sincsen beprogramozva automatikusan a válasz. Tehát, hogy a visszakérdezés a legjobb fegyver a legtöbb esetben.
9: Igen, és fel lehet ismerni, hogy a barátunk stílusában ír, avagy sem, így abban van. Még nagyon-nagyon sokat hibázik, szerencsére. Ha most hallgat minket valaki, és úgy elgondolkodik, hogy ó, te jó ég, hazamegyek, akkor megnézem az otthoni gépemet. Van ilyen, hogy top 3 biztonsági beállítás, amit azonnal ellenőrizzen?
14: Nagyon sok indikátora van annak, hogyha valakit akár feltörtek. Ugye, ha levonom ezt a social media, illetve a social engineering-gel kapcsolatos dolgokat, mindenképpen ugye a legtöbb operációs rendszerben például már alapvető vírusírtó be van építve. Ezt kvázi ingyenesen tudjuk használni. Ennek a működését nem kapcsolta ki valami, esetleg lehet, hogy tegnap még be volt kapcsolva, de ma már nincsen. Tehát mindenképpen ilyen gyanús jeleket érdemes felfedezni. Ha esetleg a számítógépem hirtelen belassul, olyan ablakokat veszek rajta észre, amik eddig nem jelentek meg korábban, akkor semmiképpen ne kattintsunk rá, hanem ezeket lehetőség szerint mondjuk fotózzuk le, vagy szóljunk olyannak, aki egy kicsit ehhez jobban ért, és kérjük ki a segítségét és a tanácsát annak érdekében, hogy nehogy ilyen támadás áldozatának essünk.
9: Valahogy éreztem én, hogy elrohan a műsoridőnk, körülbelül egy percünk marad, de engem nagyon érdekel az, hogy a közösségi oldalakon futó kvízek, nyereményjátékok, amit úgy dobál már fel a rendszer, hogy valamelyik ismerősöm részt vett benne, jaj, de jó neki, vegyek benne én is részt, mert nekem is jó lesz. És így rendszer, hogy ó, hát ha ő játszott vele, akkor én miért ne?
13: Pont ez a lényege, hogy pont ezzel vesznek rá minket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valami nagyon érdekel, akkor egyefene kattintsunk rá, de rögtön utána indítsuk el a tevékenység naplót. Amíg nem ismerjük, hogy mi ez, addig ne kattintsunk ilyen gyanús dolgokra. A tevékenység napló ugyanis listázza, hogy a háttérben a játék után még mihez adtam hozzáférést, engedélyt, stb. És emiatt kell megnézni, mert utána ott le tudjuk kapcsolni, vagy visszavonni ezeket.
9: Fogunk mi még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Klaus Melindának, a közösségimédia.com ügyvezetőjének, közösségi média specialistának, illetve Dudás Mátének, a Checkpoint Software Technologies biztonsági rendszermérnökének, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
14: Köszönjük a meghívást.
9: És kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról, melyben az Európai Kiberbiztonsági Hónap kapcsán azzal foglalkoztunk szakértőinkkel, hogy hogyan lehetünk biztonságban a digitális térben. Kollégáim Vancsik György gyártásvezető és Lajerit a hangmérnök nevében köszönöm a figyelmüket. További kellemes napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Fél óránk mottója egy ima részlet a paraklisz szertartásából. Így hangzik, a keresztények megszégyenülhetetlen pártfogója. A teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz. Ne vesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos, elűzd meg minket segítségeddel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: 2023 őszén kaptuk a hírt, hogy a debreceni Istenszülő oltalmak görögkatolikus főszékesegyház kívül belül megújul. Az egyházközség híveinek az október 22-i vasárnap volt az utolsó, amit a számukra oly kedves templomban tölthettek. Ezután a templom és környezete munkaterületté vált. Bár a vasárnapi és hétköznapi szertartásokat a munkálatok első időszakában más templomokban, kápolnákban tartották, a nagyheti és húsvéti szertartásokon minden évben a főszékesegyházban ünnepelhettek a hívek. Így évről évre figyelemmel kísérhették a felújítás és ikonfestés folyamatát.
1: Kezdetben Debrecen görögkatolikusai a Hajdúböszörményi parókiához tartoztak. Fircák Gyula, munkácsi püspök, a debreceni fiókegyház önálló parókiává válásakor 1899. december 2-án Pap Jánost nevezte ki első parókusnak. Egy belvárosi bérelt helyiségben alakítottak ki kápolnát, amit 1900. decemberében szenteltek fel. Az önálló templom építése 1907-ig váratott magára. A jelenlegi templom, immár főszékesegyház, Bobula János tervei alapján készültek el. Az építkezés megközelítőleg 3 évig tartott. A neobizánci stílusú templomot Fircák Gyula munkácsi püspök 1910. május 22-én szentelte fel az Istenszülő oltalmának tiszteletére. Az egész templom festése 15 ezer koronába került volna, így a magas költségek miatt gyűjtésbe kezdtek a hívek. A befolyt adományokból csak a kupolát tudták kifesteni, amivel Lór Ferenc budapesti művészt bízták meg. A mester 1909. augusztusában kezdett hozzá a munkához, s késő ősszel fejezte be a kupolát, amely az Istenszülőt és az angyalokat ábrázolja. Ezt a festményt a felújítás során restaurálták, de a falfelület többi részén lévő, az 50-es években Szegedi Molnár Géza által készített festmények helyére Seres Tamás ikonfestőnek és segítőinek kezemunkájával a bizánci ikonográfia rendje szerint megtervezett ikonok kerültek.
0: A teljes beruházás értéke mintegy 2,5 milliárd forint volt. Ehhez a magyar állam 2 milliárd forint támogatással járult hozzá. A fennmaradó összeget pedig a Hajdúdorogi Főegyházmegye saját forrásai és a hívek adományai biztosították.
1: A debreceni görögkatolikusok ünnepi virrasztással és lítiás vecsernyével készültek a Főszékesegyház október 3-ai újraszentelésére. A megszépült és megújult templomban sokan gyűltek össze az alkalomra, és már a külföldi vendégek egy része is megérkezett. Köztük volt Első József, Melkita pátriárka is, aki másnap az ünnepi liturgiát vezette. A virrasztáson Kocsis Fülöp metropolita arról beszélt, hogy a templom megújulása nem csupán egy épület megszépülését jelenti, hanem arra is hív, hogy a saját életünkben és kapcsolatainkban is keressük, illetve állítsuk helyre az elveszített szépséget.
2: Szépé lett a templom, mert szép az Istenszülő. Hogy a zsoltáros is idézi, a királyné jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvéve isteni ékességgel, mert őt az asszonyok közül kiválasztván mindeneknél ékesebbé tette. Mária szép. Szép, mert az Istenhöz igazodik. Szép, mert harmóniában van vele. Szép, mert ugyanaz gondolja, mint az Isten. Szép, mert hordozza a Teremtő minden gondolatát, amelyet erről a világról elgondolt. Mert a Teremtő ezt a világot szépnek teremtette. Nem csak jónak, nem csak igaznak, hanem mindaz, ami ezt magába foglalja, szép a világunk. És Mária ékességét, szépségét többször is megénekeltük ezekben a gyönyörű sztihírákban. Ez az szépség az Istennel való harmóniából fakad. És ahogy énekeltük, ez az ékes koszorú Mária oltalom leple ránk borul, nem csak megvéd a támadásoktól, nem is csak, hogy erőt ad a feladatokban, hanem átalakít minket. Mária oltalom leple ránk borul. Ez a gyönyörűség eltölt minket. Ez a szépség átalakít minket, és a mi életünk is széppé válhat. Nem, de attól szenvedünk mostanában, hogy nem valami szépen szoktunk egymással beszélni. Nem mondható, hogy nagyon szépen élnénk. Ez a csúffá lett világ, amelyet a bűn eltorzított, arra hivatott, hogy visszanyerje eredeti ékességét és szépségét. És amikor ilyen gyönyörű templomban imádkozunk, amelynek a kupolájában ott van Mária a kiterjesztett karjaival, akkor átjárhat minket ez a szépség. Az Úristen gyönyörű szépen segít nekünk, hogy újra visszanyerjük ezt a szépséget is. Amikor belépünk ebbe a templomba, lenyűgöz bennünket a szépsége, túl azon, hogy mennyi mindent tanít nekünk ez a gyönyörű szépen kifestett templom, részesülünk Márián keresztül az Isten szépségéből. Az egyik nagy orosz teológus azt mondta, lehet, hogy a szépség fogja megmenteni a világot. Legyünk részesei ennek a megváltó munkának, váljon széppé a lelkünk, széppé az életünk, szépüljenek meg a kapcsolataink, a családi életünk. És rajtunk keresztül széppé válik a világ, rajtunk keresztül tudja megmenteni és üdvözíteni az egész emberiséget. A mindenható, csodálatos Isten.
1: Az ünnepi eseményre 20 püspök érkezett, köztük magyarországi római katolikus püspökök és határon túli görög katolikus püspökök, érsekek. A szertartáson mintegy 80 görög és római katolikus pap koncelebrált, de jelen voltak a testvéregyházak képviselői is. Az október 3-án 10 órakor kezdődött templomszentelési szertartásra nem csak a Székesegyház telt meg hívekkel, hanem az Attila tér is, ahonnan kivetítőn keresztül lehetett bekapcsolódni a liturgiába. A teljes szertartás megtekinthető, visszanézhető a görögkatolikus média központ YouTube és Facebook csatornáin. Orosz Atanász püspök atya prédikációjában arról beszélt, hogy a megújult debreceni főszékesegyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye.
3: Apostoli szakaszunk a Szentek Szentjének nevezett ószövetségi sátrat mutatta be, ahol a függöny mögött jelen volt az aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája szintén minden oldalról arannyal borítva, és benne ott rejlett a mannát tartalmazó aranyvödör. Csodálatos látvány lehetett. De ahogyan az apostol is utalt rá, bizonyára még csodálatosabb fogad bennünket Krisztus egyházában, e templomszentelés ünnepén. Krisztus, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg. Jézus Krisztus megújult templomában már magával a belépéssel olyan szépség tárul elénk, amely megszólítja és békére hívja nyugtalan szívünket. Szent atyánk Leó pápa fogalmazott így épp egy hete. Itt múlt és jövő öleli át egymást, ég és föld találkozik. A Székesegyház leképezi Isten szépségét, megmutatja az ember igazi eszményképét, és tágas ölelésével a kozmikus liturgiát befogadva átöleli az egész jelenvaló és eljövendő világot. Bonyolult és ellentmondásokkal teli világunk igazi mintaképét mutatja meg. A felújított főszékesegyház a mennyországba hívja tekintetünket, lelkünket és szívünket. Kupolájával az égboltozatot jelképezi, amely isteni szent liturgiánkban erre a földre is leérkezik. Itt minden az ég és a föld találkozását idézi fel. Ezért találkozik a mennyet jelképező kupola a csegelyekben, a földet jelképező négyszögletes templomhajóval. Amint a mindenható, a világ mindenséget fenntartja és összetartja, úgy a kupola alatt bennünket is egyesít, akárhonnan is jöttünk, hiszen egy keresztségben részesültünk valamennyien. Szent Pál szavai szerint végső soron már nincs férfi vagy nő, görög vagy zsidó, szolga és szabad, hanem mindnyájan egyek vagyunk Krisztus Jézusban. Ha eddig nem éreztük volna, most világosan látjuk, egyként összetartozunk a mindenható áldott és kiterjesztett keze alatt. Ha most el is vannak még különítve egymástól a papok és hívek, de az Úr második eljövetelét várva tudják, hogy egykor majd teljesen egyesülnek, ahogy az idők végén új eget és új földet alkot a mindenség teremtője. Addig tehát együtt koncentrálnak Isten fia dicsőséges végső eljövetelére, amikor ő mindent visszavezet atyához. Az atyák mondása szerint ennek a székesegyháznak a látványa és liturgiájának átélése is mindenki számára a lélekben támadó isteni gyönyört és örömet jelentik. És nem szégyeljük az érzéki gyönyörködést, örömet se szóba hozni. Ahogy vecsernyéinken esténként recitálni fogjuk itt a Zsoltár verset, én pedig az Úrban fogok gyönyörködni. Székesegyházunk apszisában maga Krisztus Úrunk, mint mindenható uralja a teret és az egész világ mindenséget. Ahogyan vasárnapról vasárnapra, vagy nap mint nap őt szemléljük, Szent Pál szavai szerint mi mindannyian ugyanarra képmásra változunk át, dicsőségről dicsőségre, az Úr lelke által. A tükör maga az egyház, a főpap pedig személyesen képviseli ezt a mintát, és milyen szép, hogy most épp Kelet pátriárkája képviselheti körünkben a keletről újra eljövendő Krisztus modelljét. Az Istenszülő szűz mai ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Szűz Mária szülötte, a megváltó Krisztus pedig be akar lépni mindnyájunk életébe. Elvárja, hogy minden körülmények között is szemléljük, és tanúságot tegyünk róla, aki saját képére és hasonlóságára alkotott bennünket. Nem csak statikusan alkot szobrot bennünk, hanem dinamikusan is belénk vési saját vonásait életünk minden egyes helyzetében. Ezért mondta a teológus Szent Gergely atyánk karácsonyi beszédében, járd csak végig Krisztus tanítványaként Krisztus különböző életkorait és erényeit. Nem sokára azt látod majd, hogy Jézus a Jordánban tisztul meg, hogy engem megtisztítson, s látod majd az egeket megnyílni, és hogy a vele rokon természetű lélek tanúságot tesz róla, s látod majd, hogy miután elárulják, keresztre feszítik, s magával együtt az én bűnömet is keresztre szegezi. Meglátod, hogy noha emberként temetik el, mégis Istenként életre kell, majd pedig visszatér, és még újra el fog jönni az ő dicsőségében. Mennyi ünneplése van még Krisztus minden egyes misztériumának, de mindezeknek egyetlen lényegük az, hogy engem tökéletességre vezessenek, újjá teremtsenek, és visszavezessenek az Ádám eredeti állapotára. Mondhatnánk, az örömhírvételtől a szenvedés történeten át Krisztus mennybe meneteléig elvezető, tündöklő ikonoknak, freskóknak küldetése az, hogy bennünket tökéletességre vezessenek, és újjá teremtsenek. Azért festették meg legjobb művészeink 2 év alatt a fő ünnepek ikonjait is, hogy minden élethelyzetben, sőt, a halál határhelyzetében is szem előtt tarthassuk az üdvözítőt, és hozzáidomuljunk bármely élethelyzetben, hogy minnyájan ugyanarra a képmásra változzunk át. Isten az, aki mindent felépített, hallottuk az imént az apostol szavát. Szeretnénk ezeken a falképeken is Krisztus Istenünkben meglátni az Istent, hogy mindig hozzá hasonlók lehessünk. Nem saját erőnkből, hanem Urunknak az életet ajándékozó, szívet újjáteremtő lelke által. A székes egyház azért született újjá, hogy ti is újjá szülessetek, mondta egy hete a Szentatya Leó pápánk. Ezen a gyönyörű székesegyházon keresztül azt közli velünk Isten, hogy minden alkalommal, amikor Krisztussal találkozunk, magával, az Istennel találkozhatunk, aki már ebben az életben új emberré, Krisztus ikonjaivá akar alakítani minket szent lelke által. Szemünk elé helyezi a mennyei Jeruzsálemet, az abszolút jövőt, a magasba felírt profétai szavakkal. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és lám, már jön is. Így a székesegyház világunk jövő képét is, az igazi jövőképet mutatja meg. Isten eljövendő országának ábrázolását találjuk egyházunkban, amely egyúttal e világnak is üzen, mint a jövő valóságba vezető kozmikus liturgia képviselője. Nem csak egyénileg, hanem családilag, sőt közösségileg is a cél felé vezet. A világ életéért, tehát nem csak élő Péterekért és Pálokért, vagy elhunyt Máriákért és Juliskákért folyik mától itt a legszentebb áldozat bemutatása, az egész közösségért. Azok a családok, amelyek ide járnak, egyszerre csak egy nagy családdá válhatnak, annak oltalma alatt, aki nem csak Jézusnak, hanem mindnyájunknak édesanyja. Ez az egyház, amely Mária titokzatos szentségét szemléli, szeretetét utánozza, Isten igéjének hívő elfogadása által maga is anya lesz. Új, halhatatlan életre szüli a Szentlélektől fogant és az Istenből született fiakat, fogalmazott 6 évtizede a II. Vatikáni zsinat. És így folytatta, ezért az egyház méltán tekint föl arra, aki világra szülte Krisztust, aki azért született a szűztől, hogy az egyház által a hívők szívében is megszülessék és felnövekedjék. Székesegyházunk most a Szentatya szavai szerint azért született újjá, hogy ti is újjá szülessetek. Az oltalom lepre tartó Istenszülőt szemlélve döbb.

Ként éli meg, hogy mindenki otthon érezhesse magát, mondotta egy hete Európa állítólag legszebben felújított fővárosi katedrálisában Leó pápa. Legyetek népetek körében az egyház isteni anyaságának világos jelei. Az egyház Isten szeretetéről tanúságot téve újra egységbe gyűjti és gyógyítja az emberi családot. Ugyanakkor a párizsi Notre-Dame-ban neki még hozzá kellett tennie, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezt a templomot, mint minden más templomot, az imádságnak és Isten dicséretének céljából emelték. A székes egyház nem megcsodálásra szánt kőépítmény, az itt ünnepelt szent misztériumban él. A liturgikus cselekménytől megfosztva elveszítené a lelkét. Őszintén remélem, itt Debrecenben még senki nem nézi profán látványosságnak, és senki nem tekinti múzeumnak ezt a székes egyházat. Tudjuk, hogy ez az a hely, ahol a keresztény közösség a legmagasabb rendű imádságot és dicséretet végzi. Az eukarisztiában Krisztus megváltó áldozatát jeleníti meg. Aki ide csak néhány percre is betér, Isten országának képernyőjéhez vagy teleszkópjához érkezett. És a Biblia isteni szavai fogadhatják őt. Mi félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza. És ez a menny kapuja. Adja Isten ezt az élményt, nem csak a jelenlévőknek, hanem a jövőben ide betérő ezreknek, jó esetben még eljövendő tízezreknek is. Amen.

0: Október az Istenszülő tiszteletére szentelt hónapunk. Máriában az Istenszülőben látjuk, mit tervezett Isten az emberrel. Ő a célba ért asszony, az Istenhez jutott ember, akitől már senki sem veheti el a boldogságot. Ízlegessük ezt a szót. Boldog asszony. Miért nevezzük Máriát, Jézus anyját boldognak? Hogyan lehet boldog az, akit ennyi gyötrelem és megaláztatás ért? Műsorunk folytatásában néhai Keresztes Szilárd görögkatolikus püspök atya Boldog vagy Mária című írásából Mohai Gábor előadó művész olvas fel néhány gondolatot.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Te azt kérdezted, miféle köszöntés ez? Ezzel a köszöntéssel új lapot kezdtek írni a Szentírásban. Új korszak indult az emberiség történetében. Miféle köszöntés ez? Istentől jövő köszöntés. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Te vagy a legszentebb, legtisztább, legáldottabb. A legszentebb, akinél emberek között, fiadon Jézus Krisztuson kívül nem volt más szentebb. A legtisztább, akinek a lelkéhez, az ártatlanságához semmi bűn nem férhetett hozzá. Legáldottabb, mert te kaptad a legnagyobbat, a legszebbet, a világ üdvözítőjét, Jézus Krisztust. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az atya leánya, az örök szűz, a megváltó anyja. Te vagy a mindenki által magasztalt szűz. Te vagy az, akihez könnyeink, sóhajtásaink mindig elérnek. Te vagy az, akit köszönteni megkönnyebbülés és imádság, bánatunk kiöntése és vigasztalás, akit köszönteni mindig megéri a fáradtságot, hogy idejöjjünk Mária pócsra. Üdvözlégy Mária! Ne félj Mária, kegyelmet találtál az Istennél. A te üdvösségedben egybeolvad, egyet jelent az üdvözlégy és a ne félj. Ne félj, benned oldódik az emberiség örök félelme. Amikor a te tisztaságodat köszönhetjük, akkor tudjuk, ettől a képtől, ettől az öröm,

0: Istentől távozik minden félelem. Isten azért jött el benned, hogy a mi félelmeink megszűnjenek. Nem kell félned a hatalmas Istentől, aki Gábort hozzád küldte. A szerető atya ő, aki csak adni, ajándékozni, boldogságot árasztani akar. Ne félj, mert lelked tisztaságának nincs rettegnivalója Isten előtt. Nem kell félned attól, ami vár rád. Te tudod, hogy Isten úgy vigyáz rád, mint a legdrágábbra, mint fiának anyjára. Ne félj, mert benned oldódik az ősi félelem és átok. Nem kell félned Jézustól, nem kísértetként jön ő, mint amikor a tanítványok a viharos tengeren vélték, vagy amikor a gadaraiak megrettentek hatalmától. Ne félj, Mária, Jézus hatalma benned nem rettegést és félelmet ébreszt. Kisbaba lesz ő, gyenge kisded, akit szeretni kell. Benned mi is megszabadulunk félelmeinktől, a te fiad által Isten fiai leszünk. Ne félj, Mária!
1: Keresztes Szilárd, egykori hajdúdorogi püspök, miskolci apostoli kormányzó, 2025. augusztus 13-án életének 94. évében hunyt el. A görögkatolikus főpásztor életéről és szolgálatáról, halálának első évfordulója alkalmából tudományos és emlékkonferenciát rendeznek október 21-én szerdán 14 órától a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. A megemlékezésen a főpásztor életét, szolgálatát és örökségét idézik fel. A görögkatolikus múzeum pedig kiállítással készül az évfordulóra.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: 14 órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Visszakapják kisebbségi nyelvhasználati jogukat a kárpátaljai magyarok. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Fátyol felhős, napos idő várható, 12-17 fokkal. Jönnek a részletek. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik nagy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Ukrajna számára pedig megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza, miután Magyarország nem emel akadályt az uniós tárgyalások megkezdése elé. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokat jelentett be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asztály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyet is teremthetnek. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, ezt is közölte a kormányfő. Azt mondta, hogy igazságos és a fejlődési költségvetést szeretnék összeállítani, amely több lehet biztosít a társadalom széles rétegeinek. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbevételét, közölte a vagyonvisszaszerzési hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint Védencét csak nem egy órával azelőtt őrizetbe vették, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Két amerikai tudós, Robert Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat. A kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Leégett Párizs legrégebbi fedett piaca, a turisták körében is népszerű vásárcsarnok. A francia főváros történelmi negyedében található épület mára viradóra szinte teljesen megsemmisült. A műemléknek nyilvánított vásárcsarnokot 1615-ben 13. Lajos uralkodása idején alapították. Végül a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős időnk lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Arcvonások. Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Leghőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen, mégis azt mondja, minden épület más feladat, minden munka újrakezdés. Olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon. Most már lassan 10 kötetnyit. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ibl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
1: Arcvonások. Portréműsor ma este 7:30-tól a Kossuth Rádióban. Felfedező.
3: A művészet és a tudomány találkozása a táncparketten, avagy a mozgás öröme és szenvedélye. A Felfedezőben arra keressük a választ, hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindehhez a csontunk, izomzatunk. Kiderítjük, hol van a határ a kellemes elfáradás és a veszélyes sérülés között, és a legfontosabb, igaz-e, hogy a tánc a legjobb recept nélküli gyógyszer a stressz ellen?
1: Felfedező a nyelvről és a művészetekről, kedden délután 1 órától, a Kossuth Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Rádiószínház.

0: Hogy mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Tizenegyedik rész.
2: Strandképek. A nap, mármint az égi test, lehajt ugyan néha-néha egy kis meleget sáros földünkre, de mindig csak keveset, igen keveset. Biztosan elleste, amikor a pesti polgár munkabért fizetett, s mindjárt megtanulta tőle a takarékosságot. Ez lehet az oka annak a végtelenül szomorú ténynek. Az írást itt abba hagyom, 10 percig sírok, és azután folytatom. Szóval irtóztatóan szomorú ténynek, hogy nem érkezik elég meleg sem a siófoki, sem a Margit-szigeti, sem egyéb strandolók számára. Én azt hiszem, hogy sztrájkolniuk kéne a kitűnő strandolóknak. Megszüntetnék a strandolást, így módon kényszerítenék a zsugori napot, hogy emelje fel a napi meleg adagot. De csodálatos, azért mégis megtelnek a strandok, akármilyen alacsony is a hőmérő, és akármilyen magas is a belépődíj. Ha csak ígér is egy kis meleget a reggeli nap, már megindul az áradat a strandok felé. A pici polgárok és nőik gyalog, vagy villamoson iparkodnak, például a szigetre. A középpolgárok autón, a nagypolgárok nem láthatók, ők Biarritzban és Raguzában lubickolnak. Különféle típusokban gyönyörködhetik itt a véletlenül ide tévedt proletár. Itt látható a szép ember, aki dohánybarnára süttette le magát. Bizonyos tehát, hogy neki már a napnál is van protekciója, mert hisz több meleget járt ki magának, mint amennyi bárki más egyszerű embernek juthat. A szép ember reggeltől estig sétál a víz szélén körös körül, és arca ragyog a boldogságtól, mert szent bizonyos, hogy mindenki őt bámulja. Egy ismerőse csatlakozik hozzája, és szóba kerülnek a viszonyok. Mármint a gazdasági viszonyok. Szörnyűek, mondják boldogságtól ragyogó ábrázattal, nevetve. Aztán sétálnak együtt estig, egész az őszi hidegekig. Miből? Kiből? Látható a csodalábú kisasszony, aki ugyancsak a víz körül sétál reggeltől estig. Be nem menne a vízbe semmi áron, mert az alatt nem volna látható. Márpedig az a fő, hogy ő látható legyen, hogy meglássa őt valami nagypénzű ember, így történjék meg a szokásos női karrier, egészen a selyemruhákig és az automobilig. A csodalábú kisasszony sem nem főz, sem nem mos, sem nem gépel, csak sétál, sétál reggeltől estig, egész az őszi hidegekig. Néha víziló természetű asszonyságok tipegnek a kabinok felül a víz irányában, veszedelmet hozva az egész strandfürdőre, mert ilyenkor a nap rögtön elbúvik valami jó vastag felhő mögé, s addig elő sem jön, amíg a kövér asszonyság nyakig nincs a vízben. Azt hihetné bárki, hogy fürdőben egyformák az emberek, és így megeshetik, hogy valamely hölgy epedő pillantásokat vet egy jó alakú adóhivatali díjnokra, vagy egy pincérre, vagy netán egy vasmunkásra. Igen, az ilyesmi megtörténhetett 5 évvel ezelőtt a pesti strandolás csecsemő korában, de ma már megtalálták polgárék a védekezés módját. A strandon is jelzik polgári rangfokozatukat. Ilyen rangjelzők. Kis aranylánc a nyakon vagy a csuklón, szürke antilop öv a trikó fölött ezüstös csattal, aranyvégű drága cigaretta a szájban, drága fürdőköpeny a trikó fölött, esetleg csak a karon átvetve, ezüst cigarettatárca a kézben, és sok-sok mindenféle apró mesterkedés, szinte rikítóan kínos erőlködés. Ide nézzetek, strandfürdő népei! ha horpadt is a mellem, és puklis is a hátam, de nem vagyok proletár.
3: Nyári örömök. Meleg van. Érdekes, hogy a gazdagok nem tudják elintézni, hogy csak a szegény embernek legyen melege. Biztos, hogy azért fújnak, és azért törülik dühösen a homlokukat. Aztán még mintha heccelnék ezek a huncut szegények a szegény gazdagokat. Van olyan, aki targoncát húz, vagy kosarat visz a hátán, s a felső testén mindössze egy trikó van, válla, karja egészen mesztelen. A gazdag kabátban, a szegény meg trikóban. Hol itt az erkölcsvédelem? A hájjal is nagy az igazságtalanság, mert a kövérnek rosszabb a meleg, mint a soványnak, már pedig a prolik csak nem mind soványak, a gazdagok meg csak nem mind pocakosak. Úgy látszik, hogy sok minden nincsen rendjén. A természet nem akar tökéletesen alkalmazkodni a társadalmi rendhez. Még a rongyos ruha is előny, mert együk a könyökön, együk a vállon, ez maga már kész kellemes léghúzat. Ennyit pedig már csak igazán el lehetne érni. Meg kellene tiltani a szegényeknek, hogy nyáron rongyos ruhában járjanak. A rongyos ruha csak télen legyen megengedve. De még azt is megteszik a prolik, hogy mezítláb járnak. Rendes fasiszta országban ez is csak télen volna megengedhető. Mussoliniéknál biztosan így is van. Nem lehetne legalább nyárra, legalább a kültelkeken, a féle öntözőgépek segítségével, tüskével teleszórni az utakat? Nem lehetne? Talán mert drága a tüske. Hiába, szegény ország sohasem lehet tökéletesen boldog. A nap süt, ontja fényét és melegét a belvárosra és a kültelkekre egyaránt. Valami konstruktív Edison föltalálhatna már egy olyan készüléket, amellyel a napot meg lehetne korrigálni. Áldásait úgy fölbontani, hogy fényét csak a belvárosra, viszont melegét csak a kültelkekre ontsa.

0: frissen mázolva. Valakit várnom kellett a Vilmos császárúton. Fárasztott az áldogálás, le akartam ülni egy utcai padra. De nem lehetett, mert a pad egyik végétől a másik végéig madzag vonult. A madzagon arasznyi távolságokban papírrongyok, mindez azt jelentette, hogy a pad frissen van mázolva. Nem sokára megjött, akit vártam, mivel az illető szociológiailag kisé iskolázatlan, és általában az úton útfélen látható jelenségeket nem tudja a leghelyesebb szempontból nézni, egy kis leckét tartottam vele. Mi ez a jelzés a padon? Kérdeztem. Ez? Hát ezt a vak is látja. Nem hinném. Még azt sem mindenki látja, akinek épp a szeme. Te például biztosan nem tudod, hogy pontosan mit jelent ez a jelzés. Ugyan, már hogy én ne tudnám. Ez a jelzés azt jelenti, hogy tessék vigyázni, ne tessék a padra leülni, mert most mázolták be. A festék még nedves, és ha rátetszik ülni, tönkre teszi a ruháját. Itt a tévedés. A jelzés csak ugyan ezt jelentené, mondjuk Svájcban, vagy Dániában. Hát nálunk? Nálunk? Tilos ráülni, a festék még nem száradt meg, és ha ráül, ruhájával leszedi a festéket.
1: Jól áll a búza. Kedvezőek a terméskilátások, több lesz a búza, rozs, zab, mint tavaly volt. Örülünk neki. Örömünk persze inkább negatív, nem annyira a várható jók miatt való, mint inkább abból a megfontolásból fakad, mi lenne, ha semmi búza, rozs, zab nem teremne, ha mindet elverte volna a jég vagy a szekerce, ami esetleg az égből esett volna. Éjség és éjhalál lenne, én magam szinte látom magamat lelki szemeimmel, amint már 7 napja nem ettem egy marék búzát sem, illetve egy falat kenyeret sem, és egy kitűnő ismerősöm az előkelő étterem teraszáról szívszakadva nézné, amint összeesek a kocsi úton és haldoklok, s közben, mivel igen jószívű ember, könnyei záporként hullanának a bécsi szeletre, amit ő éppen ebédelne, előtte hallal, utána palacsintával. Szóval éjhalál és éhínség lenne, ha a búza nem teremne. Így ellenben a kilátások már sokkal, de sokkal kedvezőbbek. A grófnak 200 000 pengővel lesz több az idei jövedelme, a művésznő 50 000-rel kap többet a gróftól, mint tavaly kapott, a cigány pár száz pengővel, a pesgőgyáros és ügynök 1000 000-rel keres többet a grófon, a nyertes lózsokéja 3000 pengő külön jutalmat kap, a külföldi fürdőhely és szálloda is keres. Operetbe és Orfeumba is többször megy a gróf, tehát fölvirágzik a kultúra is. Lőcsei kalendáriumból, gótai almanakból, valamint a vadász és versenylapból is vásárol a gróf, ez újfent a kultúra virulását jelenti, sőt, emelkedik a nyomdászipar is. Új vörös frakkot csináltat a gróf a téli róka vadászatra, az agarak és kopók élelmezését is följavítatja, szóval egy nagy áramlás indul meg, az egész ország vérkeringése fölélénkül, a grófnak 200 000, a művésznőnek 50 000, a zsokénak 3 000, a cigányprímásnak 600, és így tovább lefelé egészen mondjuk a költőig, akinek, ha csak ugyan 1 000 000 métermázsával több gabona terem, mint tavaly, szintén jut legalább egy zapszem, ha befér, mondjuk a zsebébe. A béreseknek és földműves munkásoknak is meg lesz a maguk erkölcsi haszna, mert amikor kivonulnak a munkára, ugyanolyan kis bérért, mint tavaly, sokkal kellemesebb látványban lesz részük, mint tavaly, mert egy dús búzatábla még a tájképfestők szerint is üdítőbb látvány, mint a kopárföld.

hal vízben élő állat. Van kishal, középszerű hal és nagyhal. A nagyhal megeszi a kishalakat, de viszont a kishal is szeretné megenni a nagyhalakat. A hal kopoltyúval lélegzik, ami azért jó, mert bármennyire meg is hűl, nem kaphat tüdőgyulladást. Persze ehelyett kaphat másféle betegségeket, legrémesebb ezek közt a víziszony. Képzeljék el, milyen rémes lehet az, mikor egy hal víziszonyban szenved. A hal tápláléka a másik hal, ami őszinte és becsületes lélekre val. Vannak olyan halak is, amelyek kis férgeket és zsemledarabokat esznek, ezek nyilván vegetáriánusok. A halat az emberek halászás által fogják ki a vízből, ami úgy történik, hogy az ember vesz egy horgot, rátűz egy kukacot, és azt egy hosszú fanyél és a rákötött spárga segítségével belelógatja a vízbe. A kukac kellemetlen helyzetében való gyönyörködés céljából sok kis hal gyülekezik a kukac köré, mire jön a nagy hal, és a kis halakat megeszi. Étkezés után pedig fölbukkan, és szemébe röhög a halásznak. Ez így megy órákon át. Végül a nagy hal megfog egy kis halat, és azt rátűzi a horogra, csak azért, hogy a halász másnap is eljöjjön. A halász persze diadallal rántja ki a horgot a vízből, zsebre vágja az icipici kis halacskát, és azzal a marhasággal vigasztalja magát, hogy kleine fische, gute fische, pedig sokkal jobban szeretett volna egy harcsát fogni. Apropos harcsa. A harcsának bajusza van, de végtagjai, mint a halaknak általában nincsenek. A halaknak csak úszonyaik vannak, amikkel a vízben úszkálnak, de lábuk nincsen, azért nem tudnak a folyók, tavak és tengerek fenekén mászkálni, sem kezük nincsen, ami különösen a harcsának kellemetlen, mert nem tudja a bajuszát kibödörni. Érdekes különbség az ember és a hal közt az, hogyha az ember öngyilkossági vágyat érez bizseregni a szíve táján, akkor beúrik a vízbe. A hal ellenben, hasonnemű vágy esetén, kiugrik a vízből. A halak közül szigorúságáról nevezetes a cápa, ez a fürdőző emberek ijesztésével tölti szabad idejét, ami úgy történik, hogy odaúszik a fürdőzők közé, és egyiket közülük megeszi, miáltal a többiek nagyon megijednek. Különösen Fiuméban szoktak ilyen cápák előfordulni, amelyek annál félelmetesebbek, mert észrevétlenül, sőt láthatatlanul lepik meg az embereket, olyannyira láthatatlanul, hogy Fiuméban már évtizedek óta nem is láttak cápát. Igen, megható a cápa és a hajós küzdelméről szóló történet, amely tragikus hatásának nyitját abban leli, hogy elolvasása után mély szomorúsággal gondoljuk el, mennyit és mekkorát kell a szegény íróknak és újságíróknak olykor csekély honoráriumért hazudniuk. Kétféle halak vannak, úgy mint tengeri halak és édesvízi halak. Nekünk, szegény magyaroknak, bár már Széchenyi István sürgette, hogy tengeri halakra is igyekezzünk szert tenni, csupán édesvízi halaink vannak. Van pontyunk, csukánk, harcsánk, tokunk, bisztrángunk, ebihalunk és kárászhalunk, és egy igen kellemetlen, szomorú kis halunk az, hogy előbb-utóbb éhen halunk. Van egy közmondás, amely szerint fejétől büdösödik a hal. Ez a közmondás, eltérőleg a többi közmondásoktól, igazságot fejez ki. Ezért van az, hogy a szardíniának, mielőtt a dobozba beleteszik, levágják a fejét. Voltak korok, amikor ezt, nyilván tévesen, az emberre vonatkozólag is hitték, mondjuk a világháború korában.

disznó. A disznó házi állat. Nevét mindig így írják, hogy sertés, de mindig úgy mondják, hogy disznó. Furcsa dolog, de hát több furcsa dolog is van a világon, különösen mostanában. A disznót az emberek evésre használják, mégpedig úgy, hogy eleinte őt hagyják enni, azután őt eszik meg. A disznónak 4 lába van, testnagyságára nézve akkora, mint egy kis borjú, persze, mint egy olyan borjú, amely nem nagyobb egy disznónál. Nyáron a disznót legeltetik, ami úgy történik, hogy a disznópásztor, akit a falusiak kanásznak, a városi iskolás könyvek pedig kondásnak neveznek, kihajtja a disznókat a mezőre, és ekkor irigykedve nézi, hogy azok gusztusan eszik a jó friss füvet, neki pedig se kenyere, se szalonnája. A disznó igen lusta állat. Fekvésen és evésen kívül semmit nem csinál, legfeljebb egy kicsit turkálja az orrával a földet, és ezt a műveletet kedélyes röfögéssel kíséri. Ezen kívül semmit sem csinál. Az úgynevezett disznóságokat nem ő, hanem az ember követi el. Megjegyezzük itt, hogy ez nem csak a disznóságokkal van így, hanem a szamárságokkal és a marhaságokkal is. A disznók életkora a tudósok előtt ismeretlen, mert míg a tudósok megfigyelték, hogy a holló 200 évig, a teknősbéka 500 évig, a ló 30 évig él, és így minden állatnak megállapították az életkorát, addig a disznóról csak annyit mondhatunk, hogy élete leöletéséig terjed, mert úgy látszik, még az nem fordult elő, hogy egy disznó teljes életét leélve természetes halállal halt volna meg. A disznók szempontjából ezt bátran disznóságnak mondhatjuk, továbbá általában az állatok szempontjából szamárságnak minősíthetjük, hogy egy állat éppen disznó lett. Sőt, talán akkor sem esünk túlzásba, ha kijelentjük, hogy valóságos ökörnek kell lenni annak az állatnak, amelyik ilyen körülmények közepette disznó lett. Higgye el, minden hallgatóm, nem érdemes disznónak lenni. A disznó mesterséges etetését hízlalásnak nevezik. A sertéskereskedő egy csomó disznót összevásárol, és egy telepre beállít, ahol is velük együtt hízik, de még a disznókat, amikor már iszonyú otrombára híztak, levágják, addig a sertéskereskedőket és hízlalókat rettentő pocakjukkal és tokájukkal tovább is maguk között kell szívlelniük a szegény, sovány embereknek. A házi disznónak közeli rokona a vaddisznó, melyről megemlítendőnek tartjuk, hogy a hímjét konok következetességgel mindig vadkannak mondják, és írják az emberek, aminek, miután ezt más állatokkal nem csinálják, semmi értelme sincs, sőt, sajnálatos tévedésekre vezet, például az iskolás leányok egészen felnőtt korukig azt hiszik, hogy van nőstény vadkan is.

0: Akasztás ügyi kis K.T. Mi az akasztás? Az akasztás igazságszolgáltatási ténykedés. Kit büntetnek akasztással? Aki valamilyen súlyos büntettet, például gyilkosságot követel. Kivéve persze azokat az eseteket, amikor olyant is akasztanak, aki nem követel büntettet. De kivéve még azokat az eseteket is, amikor azt, aki gyilkosságot követel, nem csak hogy nem akasztják föl, hanem egyáltalában meg sem büntetik. Miért büntetik a büntettest az ő fölakasztásával? Azért, mert elkövette a büntettet. De miért büntetik a büntettes fölakasztásával az ő atyát, anyját, testvéreit és gyermekeit? Ennek csak a jó Isten a megmondhatója. Mi az akasztás célja? Az akasztásnak több nemes célja van, ezek között nem utolsó az, hogy róla színes riportok készüljenek, s az olvasók hátbőre kellemesen borzongjon. Szükség van-e tehát akasztásra? Nagyon is. Annyira, hogyha netalán hosszabb ideig nem követne el senki úgynevezett súlyos bűntényt, akkor valami más jogcímen kéne akasztani. A színes riportok írói szerint milyen az áldozat arca, amikor a síralomházból kivezetik? Nyugodt. Sápat ugyan, de nyugodt. Miért nyugodt? Azért, mert az áldozat már eszén kívül van a nyugtalanságtól, de azért az arca sem szikrát nem szór, sem az orrcsontja vitustáncot nem jár. S ezt úgy nevezik, hogy nyugodt arc. Milyen a bitófa? Durván ácsolt. Hogyan kong a lélekharang? 8-at kongat egymás után. Tehát nem egyszerre, hanem egymás után. Érdekes egyszer szám az a lélekharang. Hogyan néz ki a hóhér? Rosszul szabott ruhájában olyan, mint egy kőműves pallér. Nem ám, mint egy óbudai házi úr, de nem ám. Hóhérról a hasonlat szigorúan a munkásság köréből, de ugyám. Mit csinálnak az ügyész szavai? Zuhognak. Vezessék elő az elítéltet. Mi történik, amikor az ítéletet fölolvassák? Tompa szavak hullanak a csöndbe. Hogyan szól ellenben a pap? Halk bánatos hangon. Mi történik, amikor a páter keze lendül? Na hát mi történne? A kereszt jegye rajzolódik az elítélt homlokára. Mivel bünteti a büntető törvénykönyv a butaságot és a hazudozást? Semmivel. És mivel bünteti a társadalom? A polgári társadalom nem csak nem bünteti, hanem jutalmazza. Elismeréssel például. Er hat talent! Schreibt wie ein Petőfi! És esetleg még néhány pengővel is.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A 11. részt hallották. Közreműködött Görög László, Szajzon Zsolt, Sóvári Fehér Anna, Vida Péter, Belevazega Szabolcs, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Kulturális misszió és közösségépítés. Csütörtökön kezdődik az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál a fővárosban. Vendégünk Valuska László, a fesztivál alapítója, igazgatója. 1956 filmre írva. Háromnapos rendezvény a forradalom és szabadságharc emlékére a budapesti Corvin moziban. Kockázatok és mellékhatások címmel új színházi bemutató Szombathelyen. És hősképző az Egri Harlekin bábszínházban. Ezek a mai szóda témái a következő fél órában. Jó napot kívánok, Nánási Anikó vagyok, a szerkesztő pedig Kádár Dóra. Tizenöt éves a Margó Irodalmi Fesztivál, Budapesten a Millenárison lesznek a programok, erről beszélgettünk az alapító igazgatóval, Valuska Lászlóval. Szervusz!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: A fesztivál honlapján olvasom, hogy a 15 éves Margón nem lesznek archívfotók, könnyes visszaemlékezések, és nem lesz hexameterben elmesélve, hogy hogyan indultatok el annak idején Csejdi Andrással, hogy létrehozzátok ezt a fesztivált. Szóval még ünnepelni sem akartok hagyományosan.
2: Soha nem gondoltam volna, hogy ez egyszer fel lesz olvasva ez a programajánló, amit egyszer leírtunk a gála műsorunkhoz. Egyébként ünnepelni szeretnénk, azt nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz hagyományos vagy nem hagyományos, de azt érezzük, hogy amikor 2011-ben elindult a Margó Irodalmi Fesztivál, akkor valami elindult, aminek mi így a részesei vagyunk, de nagyon sok mindenkin múlt, hogy 15 évvel később itt tartunk, szerzőkön, kiadókon, műfordítókon, támogatókon, illetve hát elsősorban az olvasókon, akik a 15 év alatt azért nagyon sokan lettek szerencsére, és a magunk módján próbáltuk megfogalmazni azt, hogy milyen eseményt szeretnénk, tehát nem egy szoboravatás lesz, hanem az irodalomról fog szólni minden, mert azért a 15 év alatt rengeteg minden megváltozott, hogy más ne mondjak, a PISA tesztek eredményei is romlottak ennyi idő alatt.
1: De azért nem csak irodalom lesz zene is, bár az irodalomhoz kapcsolódva, meg show business, esztrád műsor, ugye ezen a gálán, amit Máté Gábor rendez, 17-én lesz ez a gála maga.
2: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Táncszínháznak van egy nagy nézőtere, 400 valamennyien férnek el, lesz egy csodálatos színpadképünk, az Amőba zenekar fog zenélni, eljön Kollár Klemenc László, aki két olyan dalt is előad, ami így a Margóhoz, illetve a Margóból kinövő rájátszás produkcióhoz kapcsolódik, és felkértünk írókat, hogy valahogy az irodalom, olvasás, könyvek tematikájához kapcsolódva írjanak erre az estre egy szöveget, tehát most, amikor fölvesz, vagy beszélgetünk erről, akkor még mi se találkoztunk ezekkel a szövegekkel, tehát Máté Gábornak igazi komoly nehéz feladata van, hogy lehet ezt majd összerakni, de fel fog lépni Spiro György, Németh Gábor, H. János, Tompa Andrea, Simon Márton, úgyhogy szerintem izgalmas este lesz.
1: Hogy mennyi minden változott meg ez alatt a 15 év alatt, már érintetted egy picikét, tehát 15 évvel ezelőtt budapesti klubokban, underground helyszíneken indultatok, és az volt a cél, hogy az irodalmat ne olyan hagyományosan kötötten, hanem kötetlenül, újszerű formában népszerűsítsétek. Most viszont már a Millenáris Parkban lesztek, és a kortárs magyar irodalmi élet egyik legfontosabb találkozó pontja lett a Margó, szóval már nincs a peremen a Margó, akkor a célok változtak-e?
2: Hát ez egy örök kérdés számunkra, mert az összefoglaló az tényleg így igaz, hogy egyfelől, hogy honnan indultunk, másfelől meg odaérkeztünk meg, hogy nekünk is egyre inkább azért, hogy kiszolgáljuk a kiadókat, szerzőket, olvasókat, egyre inkább ilyen klasszikus formátumokat kellett elkezdenünk szervezni. Tehát például így az eseményeink, vagy itt a Margón, ugye nagyon fontos, hogy milyen könyveket mutatunk be. Például a Forgács Andrásnak a Papám című könyve, H. Jánosnak a Száz nap című regénye, Tiszakatta regénye, Bödöcs Tiboré, azok itt lesznek bemutatva.
1: Tehát és akkor
2: így...
1: azt mondod ezzel, hogy a maguk a könyvek határozzák meg azt, hogy mi is a Margó, a bemutat, itt bemutatott könyvek, az ide meghívott szerzők?
2: Mindenképpen meghatározzák, hogy mi a Margó, és annyit pontosítanék csak, hogy a Margó az egy szellemiség ebből a szempontból, és minden évben a nulláról próbáljuk meg kitalálni, hogy mit kellene és hogyan kellene csinálnunk. Hogyha ilyen igazi margós programot kellene említenem, akkor ilyen a közönség számára nem látogatható margófakt egyébként, ami 400 középiskolásnak készül, de ilyen például a Kis Tibornói regények köré szervezett Olvadás című zenés irodalmi est, ahol nagyon sokan fognak fellépni, nagyon sok felolvasás lesz benne, meg improvizáció, de ilyen a Mordájnak a koncertje is, ahol pedig Sevő Ferencet idézik meg, ami meg a népdalhoz kapcsolódik. Tehát a Margó az abban benne van, ezért mondtam, minden, ami így az irodalomban történik, és benne van az, hogy mi hogyan képzeljük el ennek a tálalását.
1: Szóval maradt azért a régi underground kezdeményezésből sok minden. Innen folytatjuk majd a beszélgetést Valuska Lászlóval. Most egy olyan történetről hallunk, amely könyvbe, aztán színpadra kívánkozott. Munkaalkoholista voltam, mondja Horváth László, aki saját életében tapasztalta meg, milyen észrevétlenül képes a munka háttérbe szorítani a családot és a magánéletet. Az általa vezetett gyógyszerszállító cég világából és az Útravaló című könyvből indult el az a történet, amelyből a Vörös Sándor Színház Kockázatok és mellékhatások című új előadása megszületett. A darab már nem egyetlen vállalkozásról szól, hanem azt vizsgálja, hogy hol húzódik a határ teljesítmény és függőség között, mit viszünk tovább a szüleinktől kapott mintákból, és mi történik a családdal, ha a munka lassan mindent elfoglal. Egy darab fekete humorral és groteszk helyzetekkel. Gergő Judit összeállítása.
3: Regionális nagyvállalat lehet a cégből egy olyan 10-15 éven belül, és akkor te is csak én, hogy 40 valahány leszel. Azt csinálsz utána, amiért csak kedved van.
4: Arra gondoltam, hogy elmennék önkéntesnek egy évre.
3: De nem, ez baromság, ez semmi másról nem szól, mint hogy ingyen dolgoztak.
4: Vannak dolgok az életben, apu, amit az ember nem pénzért csinál.
5: Egy gyógyszerszállító cég, ahol kis és nagy emberek, gazdagok és szegények, fiatalok és reményvesztett idősek élete találkozik nap mint nap. Ez a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Kockázatok és mellékhatások című új előadása. Egy helyi lakos ötlete alapján a darabot Zsigó Anna és a rendező Farkas Ádám írta.
6: A történet három szállal rendelkezik, és ez a három szál fonódik össze. Az első az a munkás emberek életét mutatja be, ez főképp az irónia és a viccnek nyit nagyobb teret. A második szál a fiatalok pályakezdését mutatja be, és az ezzel járó szabályszerű nehézségeket, csupa olyan helyzetet, amiben az ember, ha belecsöppen, akkor mindig azt érzi, hogy miért van az, hogy fogalma se volt erről, hogy ez hogy soha senki nem beszélt erről. A hitelfelvétel, a gyermekvállalás, a lakásvásárlás is az, hogy ez mindig egy ilyen nagyon turbulens időszakban történik, ahol minden egyszerre folyik. A harmadik szál az valami fajta családon belüli dinamikákat mutat, és a generációk közötti különbségre hívja fel a figyelmet, és tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy milyen nagyon nehéz kitörni azokból a sémákból, amik nem csak mintaként vannak előttünk, hanem nagyon sok esetben különböző családi prések és családi elvárások mentén kijelöl egy utat, és hogyha az ember másképp akar dönteni, az micsoda elképesztően nagy energia, és milyen nehéz megtörni azokat az elvárásokat, hogy az ember végül megtalálja azt az életet, vagy azt a simpárt, amin igazán szeretné, hogy fusson az élete.
7: Én egy olyan embert játszom, amilyen a magyar társadalom 60%-a kevés pénzű, csóró, elhagyatott, magányos.
5: Droid szerepében Horváth Ákos színművész.
7: Ezért, hogy túlélje a mindennapokat, több munkahelyet vállal, és ebből nyilván adódnak vicces pillanatok.
8: A darab elejétől a végéig történik-e valamiféle karakterfejlődés, vagy tulajdonképpen egy figurát láttunk, akinek állandósult az élete?
7: Nagyívű shakespeare-i karakterfejlődés nem történik. Ilyen kis magyarosa, hogy mi fejlődünk, vagy nem fejlődünk, vagy visszafejlődünk, olyan igen. Az én figurám azt mondja, hogy szétszakadunk a mindennapokban, de hogy mi az előadás üzenete, akkor tessék megnézni, és akkor kiderül minden. mindenki számára, hogy mi is az.
8: A cím egy meghatározott közeget jelöl, a kockázatok és mellékhatások, mindenkinek rögtön a gyógyszertár vagy a gyógyszeripar jut eszébe. Fontos-e, hogy ebben a közegben játszódik a darab?
6: Egyrésztről igen, másrésztről nem. Nagyon szeretnénk univerzális emberi helyzetekről beszélni, és ehhez ez egy nagyon jó terep, de leginkább talán azt mondanám, hogy a közegnek a funkciója, hogyha így lehet mondani, akkor az az, hogy legyen tér arra, hogy megmutassuk a kékgalléros munkás emberek hétköznapjait, és hogy valahogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy micsoda óriási melót tesznek le az asztalra, és hogy ez milyen kevéssé van megbecsülve, mert olyan természetesnek vesszük, hogy a gyógyszer ott van a patikában, hogy a dolgok működnek, de hogy közben azért ez iszonyatosan sok ember álhatatos munkáján keresztül történik meg.
1: A Szombathelyi Vörös Sándor Színház új előadásáról, a Kockázatok és mellékhatások című darabról hallottuk Gergő Judit riportját. Az őszi Margó Irodalmi Fesztivál csütörtökön kezdődik a Millenárison, a fővárosban. Továbbra is vendégünk Valuska László, fesztiváligazgató, alapító. Nem tudom, egy ilyen fesztiválnak lehet-e saját olvasó közönsége, de mivel a Margó nem hagyományos fesztivál, ezt is el tudom képzelni.
2: Én azt remélem, hogy van saját olvasó közönsége, és ezt azért remélem, mert az elmúlt 15 évben nagyon sokszor szembesültünk azzal, hogy visszajeleznek Margó látogatók, hogy valamit a Margón szúrtak ki, és kezdtek el olvasni. Ez lehet egy izlandi szerző, ez lehet egy fiatal kortárs szerzőnek a könyve, lehet a Margódihoz kapcsolódó kötet, illetve hát így az elmúlt években mi nagyon sokféle alkalmat kerestünk arra, hogy a Margó és az olvasó közötti viszonyt azt így a lehető legszorosabbra húzzuk. Ugye csináltunk ilyen olvasóköröket korábban, illetve volt egy könyvsorozatunk, amit a Helikon könyvkiadóval adtunk ki közösen, ez egy EU-s támogatásban valósulhatott meg, 18 kötetet adtunk ki, mindegyik kortárs szerző, iszonyú izgalmasak, és kis nyelvekről lettek lefordítva. Én nagyon büszke vagyok rá, és minden szerző itt volt a Margón, úgyhogy a Margónak ez mindenképpen feladata, hogy nem egy olyan értelemben, tehát nem egy olyan fesztivál akar lenni, ami csak így helyet ad a különböző programoknak, hanem egy olyan fesztivál próbál meg lenni, ami bemutatja az újat, az izgalmasat, segít abban, hogy valahogy navigálni tudjon az olvasó az új megjelenések között, megismerkedhessen új szerzőkkel. Most például az idei őszi Margón két tök jó külföldi szerző is jön sok más mellett, az egyik Beatriz Serrano, spanyol szerző, a másik pedig a Bernardo Atxaga, aki meg egy baszk szerző. Mind a kettő iszonyú izgalmas nemzetközileg is, csak ugye itt Európában főleg egy ilyen kis piacon, mint a magyar, elsősorban az angol szász könyvpiacról érkeznek a könyvek, amiket lefordítanak, az van ránk a legnagyobb hatással.
1: Ti meg direkt keresitek az ilyesmit.
2: Így van, és hát keresni kell, mert nagyon izgalmas, hogy Európa más nyelvein milyen történeteket írnak, mert nem attól lesz valami jó kizárólag, hogy angol szász.
1: Margó díjat említetted, már a nyitónapon adjátok át a legjobb első próza kötetes szerzőnek. Van egy zsűri, annak az elnöke te vagy. De hogy látod, hogy manapság miben mutatkozik meg a pályakezdő írók, nem is tudom, generációs hangja, ha van ilyen? Szóval van-e valami, ami összeköti őket, a közös probléma, téma, vagy inkább a formai megoldások?
2: Erre nagyon nehéz válaszolni, ha megpróbálom, akkor inkább azt mondom, hogy van egy nagyon erős társadalmi érzékenység a társadalmi ügyek iránt, tehát a mostani könyvek között is, nem tudom, az Adorjáni Pannának a könyve a fiataloknak a pályára lépési időszakát meséli el, Fehér Renátó regénye azt mutatja be, hogy milyen, amikor egy merénylő a saját fejébe zárva ezt a férfi, maszkulin, toxikus energiákat így elszabadítja. Fábián Tamás, aki egy újságíró, ugye ő ezt a világot hozza be, hogy milyen hatással van ránk a hétköznapi életünkre is a politika, meg ezekkel járó konfliktusok. Most csak pár dolgot
1: említettem. Szóval egyáltalán nem ragadnak le a szerelemnél, meg a hagyományos kamaszkori problémáknál.
2: Igen, ezek szerintem valahol mindig ott vannak a háttérben, hogy a szerelem és a halál az minden szép irodalmi műben felbukkan, viszont azt nagyon fontos a Margó díjnál, hogy Én is, amikor elkezdtünk erről beszélni még 2015-ben, hogy a pályakezdőknek csináljunk egy irodalmi díjat, akkor nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy ez bizonyos szempontból egy ilyen hamis állítás, egyfelől meg vannak olyan szerzők, mint mondjuk néhány éve Viski András nyert, akinek egy óriási életműve van költészetben és színházban is, de tényleg a kitelepítés volt az első regénye, és hogyha meg onnan közelítjük meg a kérdést, hogy mondjuk a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak az első regénye a Sátántangó volt, akkor mondhatjuk azt, hogy nekünk nem a pályakezdés az igazán fontos, hanem hogy semmiről nem maradjunk le, ami történik a magyar irodalomban, és iszonyú izgalmas, mert hát nem tudhatjuk soha, hogy kiből lesz egyszer Nobel-díjas.
1: Beszélünk majd még az ifjúságról és a nekik szóló programokról is. Hamarosan most egy színházi gyerekprogramról lesz szó. Hallgassuk meg Pilisi Csenge riportját arról, hogy az Egri Harlekin Bábszínház új előadás sorozatot indított Hősképző címmel iskolásoknak. Az a célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemről, hanem tudjanak hozzá kapcsolódni, hogy fedezzék fel, hogy a történelem hősei is ugyanolyan kíváncsi, bátor, vagy olykor bizonytalan emberek voltak, mint ők maguk. Az első előadás Hunyadi Mátyásról szól, Bence Mónika bábművésszel Pilisi Csenge beszélgetett.
9: Mátyás hatalmas könyvtárat építetett. Annyi könyve volt Mátyásnak, hogy az bármely király, bármely tudós, sőt, még a tudós macskája is megirigyelhette. A korvinák, így hívták Mátyás könyveit, hatalmas tudást rejtenek magukban. És ez bátran állíthatom, hogy minden könyv hatalmas tudást rejt magában. Hát ezért szerettem őket. A sok könyvből pedig azt olvastam ki, hogy Mátyás nem attól lett nagy király, hogy ő volt a legerősebb, hanem attól, hogy mert tanulni, mert újítani, és tudta, hogy egy jó csapattal bármit el lehet érni.
1: Mondhatjuk, hogy az Egri Harlekin hősképzőt indított. Hogyan mutatja be, mint példa Mátyás királyt a Harlekin Bábszínház?
9: Negyedi oldalról mutatjuk meg Mátyást, hogy mi volt mögötte, tulajdonképpen az ő személye mögött, egészen kicsi korától személyiségét megpróbáltatások formálták, és így vált ő erős és igazságos nagy hős királyá.
1: Hogyan egészíti ki azokat a tanulmányokat, amiket ugye az iskolában megismerhettek, tanulhattak a fiatalok?
9: Mi, mikor összeültünk a rendezőnővel, Szűcs Rékával, tulajdonképpen a fejünkből az pattant ki, hogy milyen jó lenne, ha az általános iskola tanmenete szerint mennénk. A gyermekem általános iskolás, úgyhogy bementem az iskolába, kerestem magamnak egy hatodikos kis konzuláns hölgyet, és elkértem a hatodikos történelem könyvet. Nem állítom, hogy sikerült az összes pontját sorra vennünk, hiszen Mátyás ez egy hatalmas nagy anyag, de egy nagyon jó alap tudunk szolgálni a tanulmányok mellé. Az édesapja Hunyadi János volt, tulajdonképpen őt nem nagyon láthatta a két gyerek, mert ugye neki volt egy testvére, egy bátyja is, ugye a Hunyadi László, és az édesanyja nevelte őket Kolozsváron, szigorú neveltetésben részesültek. Mátyás, ő inkább a tudományok terén volt először otthon, a harcászatban pedig a bátyja László. Tehát 1456-ban ugye a Nándorfehérvári diadal után édesapja meghal. Kezdődtek ugye a nehézségek, majd kivégezték Lászlót is, a bátyját, és 14 évesen választotta meg Magyarország Mátyást királyá. Neki akkor nagyon-nagyon bátornak, nagyon okosnak kellett lennie, és hirtelen kellett felnőnie. Ezek mind-mind építették az ő személyiségét, azt, hogy ilyen nagy, erőskezű királyá vált. És szerintem jó vonal ahhoz, hogy példaképpé váljon Mátyás király a mai gyerekek számára is.
1: A bábszínpadon is akár?
9: Ez egy különleges technika. Nekem egy történet kölcsönzőm van, minthogyha egy ilyen úti könyvtár lenne, tele-tele kódexekkel. És ezek ilyen különleges bábtechnikák, mert nem tipikusan olyan bábok, amit felveszünk a kezünkre, hanem megmutogatok például egy pop-up könyvet. Ez a kinyílós könyv, például a középkort ezzel mutatom be.
1: A reneszánsz korból vissza a könyvek reneszánszához, legalábbis jó lenne hinni, hogy van a könyvnek reneszánsza az ifjúság körében, de majd megkérdezem vendégünket, ugyanis továbbra is a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója, igazgatója Valuska László van velem a stúdióban. Szóval mit olvas manapság az ifjúság? Hogy tapasztalod?
2: Ez érdekes, hogy van-e a könyveknek reneszánsza, mert egyfelől van, másfelől meg nincsen. Tehát, hogyha csak azt vesszük, hogy egy átlag ember, és most magunkból induljunk még kéne a 16-18 évesekből, milyen nehezen talál időt az olvasásra, így a napi rutinban, és mennyivel egyszerűbb beesni a tévé elé, és megnézni egy sorozatot, akkor tudjuk, hogy miért, vagy hát értjük, hogy miért csökken az olvasással töltött idő, ami egymillió dolgot meghatároz.
1: Na, de ha olvasnak, akkor mit?
2: Ha olvasnak,
1: irodalommal lehet próbálkozni náluk?
2: Biztos, hogy vannak olyanok, akiknél lehet ezzel próbálkozni. Amit látni, hogy nagyon fontossá vált az ifjúsági, ez a young adult regény, vagy hát ifjúsági irodalom, és érdekes módon azt 15-6 évtől fölfele olvassák egészen 20 éves koruk végéig, tehát megváltozott az, hogy mit olvasunk, illetve nagyon nagy hatása van a közösségi médiának arra, hogy egyáltalán hogyan választunk, meg mit választunk ki fiatalként, mert én nem vagyok fiatal könyvnek, és ezek a nemzetközi hatások, amik így ilyen virálisan terjednek a TikTokon, azok berobbannak. Tehát nagyon sok olyan fiatal véleményvezér van már, akiknél az a fontos, hogy rögtön ott elolvassák a könyvet, bemutassák, elemezzék, mindenféle kis közösségek épülnek köréjük. Úgy a magyar, mint a nemzetközi statisztikák is azt mutatják, hogy miközben csökken az olvasással töltött idő, ezzel párhuzamosan egyébként fontos lesz az, hogy kapcsoljanak egymáshoz offline is a fiatalok, tehát egyébként könyvtárba járnak, nagyon sok olvasókör jön létre, ami nagyon jó, és a Covid állítólag az nagyon sok mindent megváltoztatott ezzel kapcsolatban, mert a könyv az nem a kilépés lett a mindennapi pörgésből, hanem visszatalálás a közösségbe.
1: És akkor mit ajánlanál mégis, mondjuk a most őszi margón ezeknek a fiataloknak találnak azért ott is maguknak valót?
2: Hát erre nincsen jó válaszom. Én azt gondolom, hogy egy fiatalnak nagyon nyitottnak kell lennie, ezt egyébként az idősekre is bátran merem állítani, és egyszerűen meg kell próbálni bizonyos könyveket elolvasni. Nyilván azért nem akarok most nevekkel dobálózni, mert vannak ezek között olyan fajsúlyos szerzők, mint Rakovszky Zsuzsa, vagy Závada Pál.
1: Igen, de azért ti meghívtok szlemmereket is, tehát olyan népszerű, fiatalok körében is népszerű embereket.
2: Igen, de csak az

0: 56-os eseményeket, vagy azok utóéletét dolgozzák fel. A forradalom és a szabadságharc 70. évfordulójáról viszont más művészeti ágak is megemlékeznek természetesen. Az 56 Films háromnapos filmszemlét rendez Budapesten, a történelmi Korvin moziban október 16-a és 18-a között. Pigniczky Réka dokumentumfilmrendezővel, a fesztivál szervezőjével, Babuts Kriszta beszélgetett.
1: Amikor kitaláltam ezt a filmszemlét, vagy hogy szerettem volna egy ilyet, én dokumentumfilmekre gondoltam csak. Emlékszem, az 50. évfordulóra szerveztek egy ilyen filmszemlét, és akkor készítettem az első filmemet, de én nem jelentkeztem erre a fesztiválra, mert hogy én amerikai magyar vagyok, és akkor jöttem igazán így először filmmel, és úgy éreztem, hogy mit fogok én a magyaroknak mondani 56-ról. Azóta nagyon sokan látták ezt a filmet, de minden esetre arra a filmfesztiválra visszagondolva én dokumentumfilmben gondolkodtam, és akkor beszélgettem a filmes kollégákkal, és mindenesetre rábeszéltek, hogy azért itt vannak játékfilmek is, Réka, azokat le lehetne vetíteni, meg főleg olyanok, amik még a rendszerváltás előtt jöttek létre. A Szamárköhögés például, ami a nyitófilmünk. Van mit vetíteni, nincs elég időnk, főleg azért nincs időnk rá, mert hogy a legtöbb film után van közönség találkozó, szóval van beszélgetés. Szerintem akkor működik egy filmfesztivál, amikor utána lehet az alkotókkal is beszélni, és mondjuk ez esetben történészekkel, meg szakértőkkel.
2: Az emlegetett dokumentumfilm is vetítésre kerül, ez a Hazatérés című, ami Pigniczky Réka alkotása, ez készült 2006-ban. Tehát nem csak dokumentumfilmek, hanem játékfilmek is, a Szamárköhögést már említetted, de hát nyilván kihagyhatatlan a Megáll az idő, a Mansfeld, de itt lesz közte a Temetetlen halott, vagy az Eltüsszentett birodalom, ami 1956-os.
1: Igen.
2: Abban az évben készült el, és utána be is tiltották.
1: Ez egy gyermekfilm, tehát abban reménykedünk, hogy az kicsit azért vetítjük, hogy jöjjenek a fiatalok és a családok is. Igen, az egy csemege, úgyhogy az nagyon jó, és amit még nem említettél, a Colorado Kidet is vetítjük. Ugye, az is egy nagyon érdekes film, Vágbölgyi B. András filmje, az is egy játékfilm. Berni követ, ott is szintén lesz beszélgetés a film után, Szász Attilával, meg a forgatókönyvíróval, pár játékfilm után is beszélgetünk.
2: Mit mutatnak meg ezek a filmek? Milyen arcát az akkori Magyarországnak?
1: A filmek a saját korszakukhoz megfelelően tudják tárgyalni 56-ot. Ugye a rendszerváltás előttiek azok bátrak, ahhoz képest, hogy a rendszerváltás előtt születtek, ahogy egyre távolodunk az eseménytől, annál erősebb, bátrabb filmek vannak. Úgy gondolom, van két nagyon érdekes. Az egyik a Magyarország lángokban, ez az, amit 57-ben készítettek Münchenben, tehát már az emigrációban, de az 57-ben készült 56-ról. És a második film pedig szintén 57-ből, az Kanadába jött, francia részről, Quebecről. 57-ben készítették, arról szólt, hogy a magyar menekültek Kanadában hogyan érkeztek, ugye ők 50 ezeren érkeztek Kanadába, de Amerikában csak 35 ezeren. És ez a film akkori hangnemben, mikor még nem tudtuk, hogy mi fog történni a következő 40 évben, meg rendszerváltás, meg bármi. És a film végén vannak ilyen interjúk magyar menekültekkel, akik nagyon elégedetlenek. De az akkori látlelet. A filmek után lesznek szakértők az archívumból is, és lesz egy politológus, akinek a szülei 56-ban menekültek Kanadába, és ő úgy nézi ezt a filmet, mintha az ő szülei lennének a képernyőn.
0: Az 1956-os forradalom 70 éves évfordulójára készülnek országszerte, így a fővárosi Korvin moziban is Babuts Kriszta interjúját hallottuk. Stúdióban pedig folytatjuk a beszélgetést Valuska Lászlóval a csütörtökön kezdődő Margó Irodalmi Fesztiválról. Jó ideje már, kétszer van egy évben Margó. A tavaszi és az őszi Margó között mi a munka megosztás?
3: A munka megosztás az, hogy történetileg a tavaszi Margó volt az, ami 15 éve elindult, és 2015-ben kezdtük el az őszi Margót, aminek alapvetően az volt a cél, hogy minél több külföldi szerzőt tudjunk idehozni, mert az a április-májusi időszak, amikor a Margót rendeztük korábban, az nem volt annyira alkalmas rá, így most nagyon sok külföldi szerző érkezik hozzánk, és ezt így bíztatnék is mindenkit erre, hogy azért, mert egy bonyolult izlandi nevet lát, vagy egy észt szerző nevét, attól még legyen kíváncsi a szerzőkre, úgyhogy ez a munkamegosztás, illetve hát a Margódi maga az minden évben ősszel kerül átadásra, idén ugye 70-en jelentkeztek rá, abból lett egy 10-es listánk, és abból döntött a zsűri arról, hogy ki nyeri meg.
0: És egyébként a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nem konkurencia? Most zajlott rá le nemrég, vagy velük is megosztjátok?
3: Hát olyan értelemben konkurencia, hogy mindenki azért dolgozik, a könyvfesztivál is, meg mi is, hogy a lehető legtöbb olvasót elhozza a saját eseményére, meg a szerzőket is

0: elhozza, hogy ott mutassák be a könyvéket. Másfelől meg nekünk tényleg nagyon fontos az, hogy egy csapatban olvasunk, és mi, akik ezen a kiskönyv iparban dolgozunk különböző szereplőként, tehát mindannyiunknak ugyanaz az érdeke, hogy minél többen olvassanak könyveket, és ezért nagyon jó a viszony, és ilyen értemben nem kell megosztani a figyelmet, van közöttünk most pár hét különbség, és bízom benne, hogy aki a könyvfesztiválon kín volt, az a Margóra is el fog jönni.
1: És hát vannak olyan szerzők is, említettél is már néhányat, akik mindkét helyszínen ott vannak és beszélnek az új kötetükről, és vannak kevésbé ismert nevek, akiket ti fogtok megmutatni a közönségnek, közülük mesélj néhányukról.
0: Szerintem nagyon izgalmas egy fesztiválban az, hogy olyan szerzőket találjunk, akiket nem biztos, hogy ismerjük a nevét, és most csak akkor néhány nevet mondok. Szirmai Panninak lesz az első könyve, Sepsi Lászlónak, akinek már jelent meg több könyve, és egy nagyon izgalmas világot mutat be. Mohácsi Balázsnak az első prózakötete jelenik meg, illetve ami szerintem még fontos, hogy ebben a kutakodásban tényleg bármikor ráakadhatunk egy olyan szerzőre, akit utána évtizedekig olvasunk később.
1: Neked mi volt az a maradandó gyerekkori élményed?
0: Ami velem van a mai napig? Aha. Hát nekem minden korszakomban más, én Agatha Christie-re is rá tudtam csúszni, a Kurt Vonnegutra is rá tudtam csúszni, Kunderára és Rabáról is. Végülis, akitől már kettőt elolvasok, abból már bármennyit el tudok olvasni.
1: Jó lenne, ha őket is olvasná a mai fiatalság, hát meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
0: Köszönöm szépen.
1: Csütörtökön kezdődik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál a fővárosban. Valuska László volt a vendégünk, a Szódát Kádár Dóra szerkesztette, a hangmérnök Lajár Rita volt. Nánási Anikót hallották.

0: 15 órakor jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fok várható. Jönnek a részletek. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Ukrajna számára pedig megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza, miután Magyarország nem emel akadályt az uniós tárgyalások megkezdése elé. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme. A beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Ebből vasúti pályákat és állomásokat korszerűsítenek, új járműveket szereznek be, valamint fejlesztik az elővárosi és a vidéki vasúti közlekedést, tette hozzá Magyar Péter. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az ország gyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Lövöldözés volt egy francia középiskolában, egy Marseille melletti kisvárosban. Az iskola igazgatója és egy másik tanár megsebesült. Egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A hírt a francia oktatási miniszter is megerősítette. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7-15 és 19-15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Halász Judit színművész lesz a vendégünk, aki 60 éve játszik a Víg Színházban, és ma is töretlen sikerrel járja az országot gyerekkoncertjeivel. Múzeumi mesehős konferencia Gödöllőn, TikTok videókban népszerűsítik a könyvtárat Zalaegerszegen, és a Győri Vaskakas Bábszínház 35. évada.
2: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
4: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
5: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz. Pedig érdemes róluk beszélni.
4: Ridikül Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
0: A
6: aggodalomra és reményre ad okot egyszerre. A napokban jelent meg a WWF immár 16. élőbolygó jelentése, amely kapcsán egy hazai kutatásról, az erdőhelyzetről is beszélgetünk. És mit tehetünk a városi fák megóvásáért? Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált. A zöld hírek mellett ezeket a témákat kínáljuk a mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Van egy jó és egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? Tapasztalataim szerint ebben a helyzetben a legtöbben a rosszat szeretnék először hallani, ezért ha megengedik, most én is ezzel kezdem. A vadon élő állatok megfigyelt populációinak átlagos mérete 73%-kal csökkent az elmúlt 52 év alatt. Ez derül ki a WWF 2026-os élőbolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-os csökkenéssel. A leggyakoribb veszélyeztető tényező az élőhelyek elvesztése és leromlása, amelyet a túlhasználat, az éghajlatváltozás, a szennyezés, az inváziós fajok és a betegségek követnek. Az élőbolygó jelentés szerint ezek hátterében mindenekelőtt az élelmiszer, az energia és a pénzügyi rendszerek működésének rendszer szintű problémái állnak. És akkor jöjjön a jó hír, a jelentés szerint ugyanakkor nincs minden veszve, a romlás visszafordítható, de meg kell hozzá teremteni a megfelelő feltételeket. Kérdés, hogy ez időben sikerül-e? Sarkadi Péter a pénteken bemutatott immár 16. élőbolygó jelentésről és ennek kapcsán a hazai aktuális erdőhelyzetről dr. Fehér Zoltánt, a WWF Magyarország természetvédelmi igazgatóját kérdezte.
7: Az élőbolygó jelentést a WWF 98-ban adta ki először, eleinte évente, aztán utána két évente adjuk ki. Úgy készül, hogy a WWF és a Londoni Zoológiai Társaság szakértői próbálják összegyűjteni az összes olyan tudományos publikációt, meg jelentést, ami gerinces állatok populáció változásáról közöl adatokat. És ez az adatbázis folyamatosan bővül, jelenleg 5800 faj, mintegy 36 ezer populációjáról van valamilyen típusú adat, és ezekből az adatokból ilyen modellszámítással próbálják azt megmondani, hogy milyen átlagos populáció méretváltozás volt 1970 és 2022 között. Több irányból is szokták egyébként kritizálni módszertani szempontból ezt az indexet, de hát igazából tökéletes megoldás nincs, hiszen az egyik nagy problémánk az, hogy a biodiverzitás tudás az nagyon hiányos, nagyon kevés a szakértő, nagyon keveset tudunk a föld biodiverzitásáról. Igazából a földön élő fajoknak valószínűleg a többségét még csak le sem írtuk. Ezért van az, hogy az index csak gerinces fajokkal foglalkozik, mert hogy viszonylag azok még a tudáshiányban még a viszonylag a legkutatottabb csoport, de amint mondtam, az adatbázis 5800 fajról rendelkezik információval, miközben olyan 75 és 80 ezer között van csak a gerinces fajoknak a száma. Tehát, hogy ez az adatbázis is csak a gerinces fajoknak a mondjuk a 8%-áról rendelkezik információval. Ez lehet egy kritika, a másik meg az, hogy természetesen tökéletes adatsorok nagyon-nagyon kevés áll rendelkezésre, ezért kénytelenek voltak a hiányos adatokat is bevenni, és utána mindenféle modellszámításokkal, korrekciókkal kipótolni, de igazából az a döntés, hogy inkább hiányos adatok legyenek minél több faj, minél több populációjáról.
8: Ez a legfrissebb, a napokban megjelent ugye a 16. ilyen jelentés, hát van egy-két eléggé melbevágó szám benne, 73%-kal csökkent 52 év alatt a megfigyelt populációk átlagos mérete. 1970 és 2022 között a legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrál. Ez a populációk átlagos méretének a 85%-át jelenti. Hát azért ezek elég durva számok.
7: Ezek nagyon riasztó számok, és hogyha a földrajzi eloszlást nézzük, akkor Dél- és Közép-Amerikában 95% ez az arány. Afrikában 80%. Ez nagyon durva, és mielőtt még fellélegeznénk, hogy Európában jobb a helyzet, ott igazából az történt, hogy a legnagyobb pusztítás már 1970 előtt megtörtént, így a 70 óta mért csökkenés ezért nem ennyire ijesztő. De ez kétségtelen, hogy azt üzeni az index, hogy baj van.
8: Miért fontos egy ilyen index? Ezek mondjuk nyilván ugye eljutnak a ENSZ meg a legmagasabb szintű nemzetközi fórumokhoz ezek a számok, és akkor ennek lesz valami következménye?
7: Hát ez egyébként egy nagyon jó kérdés, akár ezt feltehetjük hazai szinten is. Köztudott, hogy a hazai döntéshozóknak rendelkezésére állnak olyan adatok, amik a hazai biodiverzitás változásáról állnak rendelkezésre, akár a vízkeret irányelv, akár az európai faj és élőhelyvédelmi irányelv előírja a tagállamok számára, hogy rendszeresen monitorozzák a természet állapotát, és arról rendszeresen készítsenek jelentést, és hát ezek a mutatók sem túl rózsásak.
8: Hát akkor, ha már itthon vagyunk, azért az elmúlt években sokszor lehetett hallani, hogy kevés az információnk, nagyon legyengült a természetvédelem, és hát itt az elmúlt hetekben ez tulajdonképpen a védett erdők állapotával kapcsolatban csúcsosodott ki. A tűzifa miatt a védett területek favágási moratóriuma szeptember 30-án lejárt, és hát azóta is azt mondják a természetvédők, hogy de hát meg kéne hosszabbítani. Gajdos László miniszter csütörtökön írt egy Facebook posztot, hogy hát sajnos csak a védett erdők 30%-ában tudják garantálni a moratórium lejárta után a védelmet, mert hogy vannak pillanatnyilag olyan kötelezettségek, amiknek meg kell felelni. Mondjuk például kiszolgálni a külföldi tulajdonosú hőerőművek szerződéseit nem lehet felbontani, meg kell a tűzifa.
7: Tulajdonképpen az idei jelentésnek az az egyik fő üzenete, most a nemzetközi jelentésnek a remény, hogy bár nagy a baj, de igazából tudjuk, hogy mit kellene tenni, és már vannak arra példák, hogy célzott beavatkozásokkal igenis lehet javítani élőhelyek és fajoknak az állapotát, és tulajdonképpen ez a fakivágási moratórium is a nyár elején egy óriási reményt adott, hogy akkor itt most valami változni fog, megváltozik az erdőgazdálkodásnak az alapvető szemlélete, hogy a gazdasági célú fahasználatról áttérünk az ökológiai szempontok figyelembevételére. Ezért voltunk csalódottak, amikor úgy ért véget a moratórium, hogy tulajdonképpen a megígért szerkezeti átalakulások még nem történtek meg. És ezért kértük a nyílt levélben több civil szervezet a miniszterelnököt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. És egyébként azok az indokok, amik elhangzanak, hogy egyrészt a szociális tűzifával szokták indokolni, hogy miért nem lehet a moratóriumot fönntartani, nekünk az az álláspontunk, hogy mind a szociális tűzifát, sőt egyébként a teljes lakossági tűzifa igényt bőven ki tudnák a nem védett területek erdei szolgálni, viszont az, hogy biomassza erőművekben tüzelünk természetes erdőkből származó fát, az a most a jelenlegi helyzetben egy óriási luxus. Áramot állítunk elő nagyon rossz hatásfokkal, úgyhogy egyébként a klímaválság kellős közepén azt gondoljuk, hogy a természetes erdők, inkább úgy mondanám, hogy a biológiai aktív zöld felületek, tehát a gyepek, vizes élőhelyek és az erdők az egyik legnagyobb szövetségesünk lehetne a klímaváltozás elleni küzdelemben, akkor óriási luxus, hogy beáldozzuk őket rossz hatásfokkal elektromos áramtermelés cserébe.
8: Az állami erdőgazdaságok körülbelül 4 millió köbméter fát termelnek ki egy évben, ebből 1,3 millió köbméter a tűzifa, tehát durván a negyede, 1,4 millió köbméter a faiparba kerül, 700 ezer köbméter erőművekbe megy, ugye ezek elégnek, még 600 ezer köbméter fát külföldön értékesítenek. Ti, mint természetvédők, vagy a WWF azt mondja, hogy hát el kéne felejteni gyakorlatilag a hőerőművekbe való égetést? Meg radikálisan le kellene csökkenteni a fakitermelést? Vagy mi a megoldás, vagy mi a ti koncepciótok?
7: Még a számokhoz egy kis kiegészítést szeretnék annyit tenni, hogy a mi számításunk szerint 2 millió köbméter fölött van az a fa mennyiség, amit biomassza erőművekben égetnek, de ebbe nem csak az állami, hanem a magán erdőkből származó fa is benne van.
8: Jó, hát a miniszter számai az államira vonatkoztak. Állami. A 700 ezer köbméter az az állami erdészetekből égetődik el, a többi az akkor ezek szerint a magánerdőkből megy a erőművekbe.
7: Valakinek nem pontosak a számai, mert egyébként nagyjából a erdőterületek fele állami és fele magánkézben van, nagyjából így lehet számolni, de igazából nekünk az az álláspontunk, hogy egyrészt a biomassa erőművi égetés hátterében az áll, hogy a biomasszából előállított elektromos áramot egyfajta zöld energiának tekintik, megújuló energiának tekintik, és ezért állami támogatás jár mellé. Ez az egyik oka annak, hogy profitábilis ezeknek az erőműveknek a működése.
8: Ez egy rossz uniós szabályozás miatt van, tegyük hozzá.
7: Igen, és annak a rossz hazai implementációja miatt van. Ezt megváltoztatva egészen gyökeresen megváltozna az erőművi áramtermelésnek a gazdaságossága.
8: Mit akarnak elérni a természetvédők az erdőgazdálkodás terén? Teljes mértékben legyen egy moratórium, a védett erdőkben ne lehessen semmilyen fajta erdőgazdálkodást? Vagy mi a célja a természetvédőknek?
7: Azt szeretnénk elérni, és ezt fontos érteni, hogy a magyarországi úgynevezett erdőterületeknek több mint a fele nem őshonos fafajú faültetvények vagy műerdők. Azok az erdők, amelyek közepes vagy annál jobb természetességi állapotban vannak, azokból nagyon kevés van. Tehát anélkül, hogy akár a lakossági tűzifa, akár az ipari faigényt megkérdőjeleznénk, azt gondoljuk, hogy luxus, hogy a legjobb természeti állapotú erdeinket is gazdasági célra használjuk. Azt szeretnénk elérni, hogy hát mondjuk legalább 250 ezer hektárnyi a legjobb állapotú erdő, az teljesen ki legyen vonva a fa használat alól, ne legyen gazdasági célra használva. Ha beavatkozások történnek, az kizárólag természetvédelmi kezelés legyen ezeken a területeken. És még jó pár százezer hektárnyi, összesen 500 ezer hektárnyi olyan terület legyen, ahol a gazdasági használat úgy történjen meg, hogy ez egyébként folyamatos erdőborítás mellett történik. Tehát ne legyenek végvágások, ne jöjjenek létre vágásterületek, mert hogy ezek az erdőnek az ökológiai funkcióját olyan mértékben károsítják, ami számunkra elfogadhatatlan. Egyébként meg a faültetvényeken, tehát a akácosok, fekete fenyvesek, hibrid nyarasok, ezek olyan tulajdonképpen nem valódi erdők, amelyeket nyugodtan lehet továbbra is hagyományos módon használni, és ezek a csökkentett faigényt egyébként képesek lennének kiszolgálni. A lakossági használatot hosszú távon azt tudná visszafogni, vagy a lakossági tűzifaigényt, hogyha indulnának olyan programok, amelyek a lakossági fűtéskorszerűsítést tudnák támogatni, akkor egy idő után csökkenne a lakossági tűzifaigény, és ez csökkenteni a nyomást a hazai erdőkkel.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
6: Most pedig a zöld hírek következnek Kobolák Attilától.
9: Napokon belül eltűnhetnek Szlovénia egyik utolsó gleccserének maradványai. A 20. század közepén még 14 hektárt beborító Triglav gleccser már valójában évek óta nem funkcionál gleccserként. A globális felmelegedésnek köszönhetően mostanra néhány apró jégfolt maradt belőle, amelyek hamarosan eltűnhetnek. A gleccserre az előző télen átlag alatti hómennyiség hullott, ami szokatlanul hamar elolvadt, hosszabb ideig kitéve ezzel a maradék gleccserjeget a nyári hőségnek. Még a védett, árnyékos fekvés sem tudta megmenteni ezeknek a valódi gleccsereknek a maradványait. Október elején svájci gleccserkutatók éves jelentésükben közölték, hogy az alpesi ország gleccserei, a csapadék hiányos tél és a nyári hőséghullámok következtében az elmúlt egy évben 5,5%-kal zsugorodtak. Az érték megközelíti a 2022-es rekordolvadás mértékét. Így az elmúlt 5 évben a svájci gleccserek a teljes jégtömegük közel 1/5-ét elvesztették. Tudomány vészhelyzetet jelentett, a civilek azonnali állami beavatkozás sürgetnek. Az SOS Balaton kezdeményezői a kormánytól a természetes parkokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és Balatonvédelmi alap létrehozását kérik. Mentsük meg a természetes partszakaszokat! Ezzel az üzenettel fordultak a kormány tagjaihoz és az országgyűlési képviselőkhöz, valamint külön beadvánnyal az alapvető jogok biztosításához és a jövő nemzedék szószólójához. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a déli part beépítettsége és mesterséges átalakítottsága már eléri a 75%-ot, így minden egyes újabb beépítési szándék vagy mesterséges beavatkozás súlyos ökológiai felelőtlenség. A figyelmeztetés különösen sürgető a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatánál, ahol a Kordia beruházás zajlik. E terület felbecsülhetetlen értékű. A megmaradt természetes kapu, melynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének is elengedhetetlen feltétele. A kezdeményezők további civil szervezetek és helyi közösségek csatlakozását várják. Részletek az sosbalaton.hu honlapon. Cégekre a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságnak a jövőben el kell érnie a vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább 5 millió forintnak kell lennie. Ez derül ki a péntek este megjelent magyar közlönyből. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez 5 milliárd forint lett, a korábbi 2 milliárd forint helyett. A személyekre vonatkozó hulladékgazdálkodási bírság limitjét is módosították, ez a jövőben maximum 50 millió forint lehet majd. Az említett módosítások a kihirdetést követő 16. napon lépnek hatályba, ami október 25-e lesz. Magyar Péter korábban ígéretet tett a környezetvédelmi bírságok megemelésére. A miniszterelnök szeptember elején azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy hamarosan döntenek erről. Ekkor elmondta, hogy korábban a nagyvállalatok számára nem bírtak elrettentő erőt a bírságok, mert annyira kismértékűek voltak ezek a büntetések.
6: Árnyékot adnak, hűtik környezetüket, élőhelyet biztosítanak, és fontos szerepük van abban is, hogyan alkalmazkodnak városaink a változó éghajlathoz. Mindeközben maguknak a városi fáknak is egyre szélsőségesebb körülmények között kell fennmaradniuk. Hogyan gondoskodhatunk róluk, mely fajok bírják az új körülményeket, és mit tehetnek a szakemberek és a városlakók a megóvásukért? Október 15-e és 17-e között második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált, ahol vezetett séták, szakmai beszélgetések, bemutatók és közösségi programok segítségével kerülhetünk közelebb a körülöttünk élő, vagy éppen már elpusztult fákhoz. Kulcsáné Grócz Bíborka urbanistával, a Budapest Fa Fesztivál szervezőjével a Városliget fái között beszélgettem. Annyira magától értetődő például az, hogy a Városliget van nekünk, ahol most is beszélgetünk. Nem tudom, hogy például akár a városi séták, akár egyéb programok alkalmával szóba kerül-e az, hogy egyébként egyáltalán nem magától értetődő az, hogy vannak nekünk ezek a fáink.
10: Igen, természetesen, sőt, igazából az egész Budapest Fa Fesztivál is most október 15-e és 17-e között azért valósul meg, mert azt érezzük, hogy egyre égetőbb az a kérdés, hogy ezek a kérdések, hogy erről beszélgessünk, és minél több emberhez eljusson az, hogy igenis városlakóként tehetünk azért, hogy a fák itt legyenek körülöttünk. És a Budapest Fa Fesztiválon rengeteg szakember mesél arról, hogy hogyan tudunk tenni azért, hogy ezek a fák itt legyenek 10 év múlva is, 15 év múlva is körülöttünk, mert mint ahogy az sem magától értetődő, hogy itt vannak a fák, az sem feltétlenül magától értetődő, hogy hogyan kell őket kezelni és hogyan kell rájuk vigyázni.
6: Hogyha most mi elindulnánk a Városligetben, egy ilyen egyszerű séta során mit tudnánk tenni? Vagy mit kellene, hogy tegyünk ahhoz, hogy egy minimálisan is védjük? Vagy mit ne tegyünk, hogy ne roncsuk ezeknek a fáknak a helyzetét?
10: Szerintem egyébként, aki mondjuk a Városligetben sétál, nem tudok erről felmérést, de hogy nagyon sokszor, akik már kijönnek egy ilyen környezetben, nem biztos, hogy rongálják a fák. Nagyon sokszor egyébként mondjuk a belvárosi környezetben van az, hogy kikötnek egy biciklit a fatörzséhez. Ez például nagyon-nagyon rosszat tesz, hiszen a fának a törzse az egy rettentően fontos szállítószövetek vannak benne, a tápanyagellátását azon keresztül kapja.
6: És hogyha már hozzátámasztunk egy kerékpárt, akkor az már akadályozza ezt az áramlást?
10: Hát egy kerékpár nem, de hogyha folyamatosan hozzátámasztanak, kikötnek hozzá kerékpárokat, és állandóan koptatják a fának a kérgét, akkor az nagyon rossz hatással van rá. Vagy hogyha folyamatosan oda vizelnek állatok, emberek sajnos, vagy olyat is lehet látni, hogy például szerelmes párok belevésik a fába a monogramjukat, ami szintén nagyon...
6: Romantikus,
10: csak kedves, csak érdemes átgondolni, hogy valamilyen más módot találjanak arra, hogy megörökítsék a szerelmüket. Igen, ezek kiemelten, vagy hogy például csikkeket ne nyomjunk el a fának a törzsén, ez is nagyon fontos. Illetve itt most a nagy szárazság kapcsán azt is fontos elmondani, hogy itt mindenféle elhangzott azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e locsolni a fákat. És igen, szükséges locsolni a fákat, nem ártunk nekik semmiképpen sem azzal, hogyha adunk nekik vizet. Az fontos, és ennek érdemes mindig utána nézni, de most már szerintem majdnem minden kerületben, vagy majdnem mindenhol, a fővárosnak a honlapján is, sőt van egy ilyen alkalmazás is, ahol lehet követni, hogy melyik fának van tényleg szüksége vízre, és hogy mennyi vízre van valójában szüksége. ahhoz, hogy táplálkozni tudjon belőle.
11: Mert hogy, bocsánat, itt az összefüggés, csak hogy mondjuk ki egyértelműen, ugye ha szárazság van, nem esik az eső, kevés a víz, még az, ami van is, folyókból, tavakból párolog el, tehát magyarul tűnik el a víz, és talán magától értetődik, hogy persze hát a fáknak is, tekintve, hogy növények, vízre lenne szükségük az élethez, és akkor itt jön ez a kérdés, amire lehet, hogy sokan nem gondolnak, hogy egyébként raktároz annyi vizet, hogy még a szárazságban sem feltétlenül kell őket locsolni?
10: Nem feltétlenül az, hogy raktároz, hanem vannak például idősebb fák, akiknek a gyökerei a talajnak sokkal mélyebb rétegeiből szedik a vizet. És hogyha mi egy locsolókannányi vizet ráöntünk fölülről, akkor tulajdonképpen az, mire bárhova leszivárog, az el is párolog lényegében azonnal. Így ennek túl sok értelme nincsen, és érdemes megnézni, hogy esetleg mondjuk a szomszédban van-e egy olyan fa, amíg viszont fiatalabb, és két kancsó vízzel már mondjuk teszünk is tényleg azért, hogy jobban legyen ebben a nagy szárazságban.
11: Említette, hogy ugye ez a fafesztivál, ez elég sokszínű, illetve sok szempontból közelítik meg a fának a kérdését. Fa ismeret is lesz? Tehát, hogyha most, bocsánat, beleragadtam ebbe, hogyha megyünk és sétálnánk a Városligetben, akkor mondjuk, ha én ráböknék, vagy rámutatnék bármelyik fára, akkor megkérdezhetem akár most, vagy akár majd a sétán azt, mármint, hogy a fesztivál keretén belül a sétán, hogy ez milyen fa, mit lehet róla tudni?
10: Persze, igen, sőt, egyébként lesznek olyan séták, ami kifejezetten, hát nem fa ismereti séták, de hogy például a Budai Arborétumban, vagy a Soroksári Botanikus Kertben is lesz vezetett séta, ahol kifejezetten az ott lévő gyűjtemény növényeit mutatják be. És ott a növényekről beszélnek, de bárki sétavezető, azt szerintem bátran mondhatom, hogy biztos, hogy tud válaszolni egy ilyen kérdésre, hogyha fölmerül a séta során. Itt vagyunk most így a Városligetben, és itt előttünk is rengetegféle fa van. Van házfa, kőris, platán, juhar, és még sorolhatnám.
11: Sokszínű akkor.
10: Nagyon sokszínű, igen. És fontos azt is kiemelni, hogy nem mindegyiknek ugyanarra van szüksége. Úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni, különösen nagy felelősség van egyébként ilyenkor a tervezőkön, hogyha egy zöld felületet felújítanak, vagy új telepítések történnek, hiszen olyan fákat, vagy olyan egyedeket szükséges választani, amik nagyon-nagyon ellenálló képesek, azt is látjuk, hogy sok esetben olyan dolgok ellen is, amik akár váratlanok, tehát kiszámíthatatlan, hogy mi az, ami majd jönni fog. Viszonylag egyértelmű dolog, hogy az időjárási körülmények és a klímaváltozás, a nagy szárazság, nagyon nagy hő kitettség az egy nehézség, de ugyanakkor jönnek különböző kártevő fajok, amiknek szintén ellenállónak kell lenni, és ez nagyon sokszor kiszámíthatatlan, úgyhogy nagyon körültekintőnek kell lenni. Ezért nagyon fontos, hogy nem csak egy faj kerül egy adott térben kiültetésre, hanem akár több is. Szóval minél diverzebb, annál ellenállóbb tud lenni. És ebben is felelősségünk van társadalmilag, ami pedig az, hogy fogadjuk el, hogyha nem annyira egységes egy látvány, hanem meg tudjuk abban is a szépséget látni, hogyha valami kicsit
11: eklektikusabb.
10: Igen.
11: Nyilván az összes programról nem tudunk beszélni, illetve azt már említettük, hogy elég sokszínű, csak úgy, mint ahogy a Városliget fáj, a programok is nagyon sokszínűek lesznek, de hát azt mindenképpen kiemelném, hogy lesz közös faültetés és esőtánc. Ezt úgy kell elképzelni, ahogy én most elképzelem, tényleg táncra invitálják az embereket?
10: Igen, 16-án este a Szent István Parkban elültetjük a Budapest Fa Fesztiválnak a fáját, a 10 millió fa jóvoltából, vagy segítségével, és utána valóban esőtáncot fogunk járni, zenére lesz egy vezetője az egész táncnak, és körbe táncolunk azért, hogy most már végre aztán essen eső. Itt el is mondom azt, hogy esőnapot viszont nem tartunk, szóval, hogyha esetleg eső lesz, akkor is járunk esőtáncot, mert annyira sok
11: akkor víz örömtánc
10: hiányzik,
11: lesz.
10: Örömtánc lesz, igen, mert hogy annyira sok víz hiányzik már, hogy tényleg szükséges. A részletes program az megtalálható az Urbánum Városkutatási Alapítványnak a weboldalán, illetve a Budapest Fa Fesztivál a Facebook oldalán, és itt található a regisztrációs link is. Mindenkit szeretettel várunk.
12: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediaclick.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmüket. Kovács Bernadettet hallották.

0: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Amiről ma beszélgetünk, az a szemünk számára néma gyilkos. Látásvesztés, fájdalom és figyelmeztetés nélkül egy betegség, amely nem ad előzetes jelzést számunkra. Világszerte nagyjából 80 millió ember él zöldhályoggal, szakszerű nevén glaukómával. Magyarországon 60-70 ezerre becsülik az érintettek számát. A legrosszabb, hogy mire ez az alattomos betegség kiderül, gyakran már visszafordíthatatlan a látás romlása. A korai felismerés tehát életbevágóan fontos, ez esetben látásmentő lehet. Ez mai témánk itt a Dr. Kossuthban. Ne felejtsük el, azért is foglalkozunk most sokat a szembetegségekkel, mert október a látás hónapja. A szerkesztő Gimes Júlia nevében is köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Vendégem itt a stúdióban dr. Holló Gábor, szemész professzor, a Prima Medica Szemészeti Központ vezetője, glaukóma specialista. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm valamennyiüket!
1: Szakértőnktől is ezt a hallgatóknak mondom, 16 óráig a 0630 9666-os SMS számon kérdezhetnek, illetve Viberen is megtalálnak bennünket, ott a Kossuth Rádiót keresik. Azért is mondom ezt, mert volt már egy vagy két szemészes adásunk, és mindegyikbe volt zöldhályogos kérdés, és mindig eltoltuk mondván, hogy lesz majd külön glaukóma műsor, hát itt van. Beszéljünk az elején arról, hogy mi ez a betegség pontosan, és mi váltja ki, tudjuk ezt pontosan?
2: Ez egy kicsit bonyolult kérdés. Nevezzük őt glaukómának, mert a zöldhályog, ami ugyan egy hivatalos magyar elnevezés, annyira hasonlít számos más glaukómához egyáltalán nem kapcsolódó szemészeti betegség nevére, hogy káoszt okoz, beszéljünk csak glaukómáról. Ez egy betegség csoport. A csoport tagjait az köti össze, hogy a látóideg egy bizonyos mintázattal károsodik, szépen fokozatosan, és ezáltal az ő funkciója, a látási funkciók is megszűnnek. Azt kell elsődlegesen érteni, hogy van számos olyan betegség, állapot, ami a látóidegben futó idegrostokat tönkre teszi, ez mindig végleges, vissza nem állítható. Ilyen például egy látóideggyulladás, szklerózis multiplex, mechanikai sérülés, mondjuk egy autóbalesetben, metilalkoholmérgezés, és így tovább. Ezek esetében a károsodás meglehetősen össze-vissza vagy diffúz. A glaukóma csoportban a károsodás jellemzően viszonylag lassan alakul ki.
1: Bocsánat, ez évek, évtizedek akár?
2: Évek, évtizedek, de lehet akár napok is, attól függ, hogy milyen fajtáról van szó. De a lényeg az, hogy minél hosszabb egy idegröst, minél hosszabb utat tesz meg a szem ideghártyája, azaz retinája, és az első agyi átkapcsolódási terület között, annál energiaigényesebb, és annál inkább kezd károsodni, majd pusztul el glaukómában. Így tehát tulajdonképpen szép lassan elfogy a készlet, de a legrövidebb idegröstök tartanak ki a legtovább. Miért jelentős ez? Azért, mert a legrövidebb idegröstök futnak a központi éleslátás helyéhez. Azaz, amikor valamire ránézünk, olvasunk, kiolvassuk a körzeti orvosnál az olvasótáblát, akkor a központi látótér területet használjuk. Ez marad meg a legtovább. És miután a központi terület is sorra kerül a pusztulásban, akkor veszi észre a beteg, hogy baj van. Csak hogy az már a dal vége. Tehát ott már alig van idegrost, alig van megfelelő idegsejt, és ott az állapot megtartása rendkívül nehéz, sokszor nem is lehetséges.
1: Ha jól értem, akkor addig korrigál a szervezetünk, ameddig csak tud, mondja, titkolja a betegséget a végsőkig majd, hogy nem.
2: Nem igazán. A betegség ott van, a jele és ott vannak ezek kimutathatók, csak szubjektíve
1: nem veszük észre.
2: Hogy mondjak erre egy buta példát, mindig ezeken keresztül lehet a legjobban megérteni. Ami nem a centrumban van, az nem fontos. Oda az agy a hiányzó információ, látási információ helyére betesz a meglevő területekből származó információ töredéket. Mi ülünk itt egy stúdióban, csupa szürke-fekete dolog van itt, meg egy kicsit világosabbak. Ha nekem glaukomás látótérkiesésem lenne, akkor a centrumon kívül ilyen apró, nem élesen látszó dolgok lennének. Nem tűnne föl,
1: tehát
2: hogy ott valami hiány
1: néz,
2: van.
1: Akkor itt mögöttem lehet, hogy az már minden
2: az agyunk lát, nem a szemünk. Mondok erre egy példát. Minden ember tudja, nem kell hozzá különösebb okosság, hogy nem látunk a hátunk mögé, ugye a filmben a rabló onnan támadja meg az áldozatát és veri kupán. Ezt mindenki tudja, de senkinek nincsen szubjektív tapasztalata arról, hogy a látótere oldalirányba valahol véget érne. Ugyanígy van a glaukomás esetek nagy részében is, és akkor derül ki, hogy valami probléma van, hogyha nyilvánvaló ellentmondás van a valóság és a látott valóság között. Például én beszélek önnel, de önnek a fele feje hiányzik. Az nem lehetséges, és akkor megyünk orvoshoz, de ez már egy késői helyzet.
1: Ez már a vége. Melyik korosztály érintett, mennyire gyakori különböző korosztályokban ez a betegség? Nyilván, amikor már észreveszik, arról beszélünk.
2: Nem ilyen egyszerű megint, ugye több formáról van szó, talán majd a klinikai képek különbségeiről beszélünk. Azt kell megérteni, hogy a nyitott csarnokzugó glaukomák csoportja, majd ezt talán meghatározunk egy picit később, ami nálunk a legnagyobb csoport a mi népességünkben, az a 40 év feletti népesség egészére vonatkozóan olyan 3%-os gyakorisággal fordul elő, és az az adat, amit az előbb ön elmondott, mint magyarországi glaukomás becsült szám, hát az biztosan nem igaz, tehát olyan 200-300 ezer érintett közül körül lehet. Ugye ez nemzetközi populációs vizsgálatok, azonos népességre vonatkozó populációs vizsgálatok alapján. Tehát az ilyen esetekben, ugye nyitott csarnokzugú glaukomában nem ez a 4%, ami fontos. Mert ez az egész 40 éves kornál idősebb populációra vonatkozik, de már 80 éves populációt nézünk, ott 10% a gyakoriság. Tehát exponenciális jelleggel növekszik az öregedés során. Ha valakinek egy enyhe gyakorlati életét nem befolyásoló glaukomája van mondjuk 40 évesen vagy 50 évesen, ő beteg, csak éppen ennek nincsen hatása a mindennapi életére. A hatás majd megjelenik 60 éves korra, vagy 55 éves korra, vagy 65 éves korra, akkor súlyosan befolyásolja a látáshoz kapcsolódó életminőséget, például nem tud jól olvasni, leesik a lépcsőn, nem vezethet autót, nem tudja elhozni az unokáját a bölcsödéből, baleset veszélyesen él, ez nem visszafordítható, ezek az idegsejtek, idegröstök nem újíthatók meg. Tehát ő neki a tünete akkor jelentkezik, és ha csak tünet alapján fordul orvoshoz, akkor fog orvoshoz fordulni, amikor ezt a stádiumot eléri.
1: Itt fogjuk folytatni, most következzen egy beteg történet, hogy jobban értsük, hogy mi történik akkor, amikor egy ezzel kapcsolatos szemvizsgálaton járunk. Dr. Csutak Adrián, a Pécsi Tudományegyetem professzora segít nekünk, illetve Verának, aki szemnyomásmérésre ment hozzá, a riporter Svejjer Rita.
3: Most belevilágítok a szem mélyébe is, biztosan emlékszik, hogy ehhez használok egy speciális lencsét. Ugyanúgy nem érek a szemhez, semmilyen fájdalmat nem fog érezni. Most szeretném megkérni, hogy ide a jobb fülemre tekintsen, ahogy szoktuk, ugye, hogy a látóidegfőt ellenőrizni tudjuk, ami a körülményekhez képest nagyon szép. Biztosan emlékszik, hogy mindig meg szoktuk mérni a szemnyomást, ez cseppérzéstelenítésben történik. A cseppe cseppentése okoz egy pici kellemetlen érzést, ugye egy picit csípni szokott, utána megfestem, és akkor hozzáérek majd ezzel a kis vizsgálófejjel, de mivel el van érzéstelenítve, ez nem fog semmilyen fájdalmat okozni. 20 perc, amíg nem szabad majd megdörzsölni a szemet, pont az érzéstelenítés miatt. Jó? Adom akkor a cseppet.
4: Jó.
5: Most ez milyen érzés?
4: Úgy érzem, mintha könnyebben mozogna, mintha egy olajozás lenne a szemnek. Nem érzek semmi kellemetlenséget. Remélem, hogy jó lesz a szemnyomásom is. Az utóbbi időben nagyon szépen rendbe jött. Csak a szemcseppek segítenek abba, hogy maradjon ez a jó állapot a szemnyomásnak.
5: Megmérhetjük a szemnyomást. Mi a jó érték?
3: 6 és 8 között határérték, de igazából a legoptimálisabb tankönyvi az a 11 és 18 közötti higany milliméter. Nagyra tetszik nyitni a szemet, biztos emlékszik, hogy hozzáér ez a kis szerkezet. Így kellene maradni pár pillanatra. Csodálatos, 13-as. Nagyra tetszik nyitni, egyenesen előre tetszik nézni. Ő egy picikét magasabb, de teljesen normál tartományban, a 18-asnál vagyunk, úgyhogy teljesen jó itt is a szemnyomás.
1: Hallgatóink már írnak is történeteket a glaukómával kapcsolatban, illetve kérdést. Tegyék ezt a továbbiakban is, 0639666, a Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Itt a stúdióban vendégem továbbra is Holló Gábor szemész professzor, glaukóma specialista, és az előző percekben pedig egy szemnyomás vizsgálaton jártunk. Hát milyen egy rendes, alapos glaukóma vizsgálat?
2: A szemnyomás mérésnek a, hát a beteg oldali instrukcióit hallottuk az előbb, ez teljesen korrekt így, de a legtöbbször ez a vizsgálat, vagy még ez sem. A mindennapi gyakorlatban. Ez teljesen elfogadhatatlan. Ha valakinek azt mondja az orvosa, hogy most van a vizitje, megvizsgáltam a szemnyomását, kedves, jó a szemnyomása, menjen haza itt a gyógyszere, akkor keressen rendes orvost.
1: Mert hogy ez nem elég.
2: Ez semmi. Ugye a szemnyomás, nem beszéltünk még a glaukómának a kialakulásáról, a szemnyomásnak van szerepe egyes glaukóma formák kialakulásában, és gyakorlatilag minden glaukóma forma kezelésében. De a szemnyomás idézőjelbe tett jósága, ami nem létezik, tehát nincsen jó, meg rossz, meg hát ilyen primitíven osztályozott kategória, az adott kockázati szintre vonatkozik csak. Az állapotfölmérésnek mindig érdemi látóidegfő, azaz papilla vizsgálatra, ennek megfelelő dokumentációjából látótér, illetve OCT angiográfiás vizsgálatból kell állni. Nem mindegyik állapotrögzítő vizsgálatot kell minden viziten elvégezni, ezeket váltva kell végezni. Gyakorlatban azt lehet tapasztalni, hogy ez nem történik meg. Tehát ha valakinek évi egy látótérvizsgálatot csinált egy asszisztensnő, és azt ő lelkiismeretesen cipeli egy papírra kinyomtatva, és azt gondolja, hogy az az állapotát jellemzi, akkor ez bizony nincs úgy. Ezeket a módszereket beteg oldalról is mindig be kell gyakorolni. Ha be van gyakorolva úgynevezett előre meghatározott kategóriák szerint megbízható eredményeket csinál a beteg ezen az együttműködésen alakuló pszichofiziológiai vizsgálaton, ami a látótérvizsgálat is, akkor az adatokat számítógépben megfelelő elemzéssel, szoftveresen kell elemezni abból a célból, hogy az állapota stabile vagy romlik, ha romlik, mennyit. Ezek mérhetők, és nagyon részletesen mérhetők. Ha a szemnyomása nem magas valakinek, és azt mondja az orvosa, hogy ez így jó, az nem jelent semmit. Nem magas szemnyomás mellett ugyanúgy romolhat az állapota. A szemnyomás ilyen értelemben az egy terápiás segédinformáció csupán.
1: Milyen legfontosabb formái vannak a glaukómának? Az egyiket említette, ugye talán leggyakoribbat a nyitott zugú.
2: Én talán úgy változtatnám meg ezt a kérdést gyakorlati felhasználás szempontjából, hallgatóknak nem kell ismerni a fő formákat, a fő tünettanokat. Ugye a nyitott csarnokzugú glaukómák, ez sem egy betegség csoportja, amivel az előbb beszéltünk, senki nem érez semmit, egyszer csak érzi valaki, hogy a látása a centrumban elveszett, vagy részben elveszett, vagy a szembejövő fele hiányzik, és így tovább, és orvoshoz fordul. Ez az a mintázat, ami a 8-12 év alatt okoz a teljes épségből vakságot, vagy nagyon súlyos, akár leszázalékolás, vagy eredményező látásromlást. Ez az egyik főcsoport. A másik főcsoport az úgynevezett zárt csarnokzugú glaukómák csoportja. Ebben egy hát szemen belüli téraránytalanság alakul ki legtöbb esetben az elsődleges formákban. Ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akiknek a szeme eleve kisebb, mint a szokásos normális. Legtöbbször, de nem mindig ezek az emberek erős plusz dioptriás szemüveget viselnek már gyerekkortól, kancsaságra kezelik őket, takarják ugye a kisgyerekek szemét, stb. Ez mind azért van, ezt nem mondom el most, hogy miért, mert a szemgolyó kisebb, más a képalkotása. Amikor ezek az emberek elérik a körülbelül 40 éves életkort, akkor az ő szemlencséjük normális öregedéses térfogat növekedése felgyorsul, mindenkié felgyorsul. Csak őnekik nem fér el megfelelően a szűk hely miatt a szem úgynevezett előső szegmentumában, ami az a rész, amit egymáson nézve látunk. Ilyenkor a nagy szemlencse a szem belső folyadék áramlását, mint egy dugó a pupilla területében akadályozza. A szivárványhártya, azaz iris, azaz azon szövet, ami egyes embereknél kék, másoknál barna, van akinek zöldesbarna, a mögött termelődik ez a folyadék, és ha nem tud átjönni a pupilla területén egészében az előső szemcsarnokba, ahonnan finom elvezető utakon keresztül elhagyja a szemet, ez egy folyamatos egyirányú, a szemlencsét is tápláló áramlás, akkor felhalmozódik, előre tolja egyre nagyobb mértékben a szivárványhártyát, az pedig előre tolulva elzárja mechanikusan a folyadék kivezető útját a szemből. Ilyenkor a szemnyomás jelentősen megemelkedik, és ebben a betegségben ez a kizárólagos oka a glaukomás károsodásnak. Ez a forma lehet hirtelen megjelenő, úgynevezett akút forma, néhány óra alatt.
1: Ezt hívják rohamnak, glaukomás rohamnak köznyelven.
2: Helytelenül rohamnak, másoknál fogva is megemelkedhet így a szemnyomás más betegségbe. Ez 24-48 óra alatt végleges látásvesztést eredményezhet, ha nincs megfelelően kezelve. Vannak krónikusabb formái és csiki-csuki formái időnként megemelkedő nyomással. Ugye szemben a nyitott csarnokzugú glaukomákkal, ami egy vegyes csoport, és ahol mindenképpen egy belső betegsége van a látóidegnek, ami miatt pusztulnak az idegrostok, és amire ráerősít a szemnyomás esetleges emelkedése, de nem az az oka, vagy nem az a kizárólagos oka a károsodásnak, a zárt csarnokzug mellett ez az igazi ok. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, képzeljenek el egy egészséges embert, aki sétál az úton, és a 10. emeletről lehullik egy hatalmas darab vakolat, és eltöri az ő csigolyáját. Ennek felel meg a zárt csarnokzugú glaukoma, egészséges szemen rettenetesen nagy szemnyomás emelkedés van, túlterhelés. A nyitott csarnokzugú glaukoma olyasmi, mint amikor a csontritkulásos öreg néni elmegy a piacra vásárolni, vesz 2 kiló almát az egyik szatyorba, 3 kiló körtét a másikba, fölemeli és recs eltörik az ő csigolyája. Ilyenkor nincs túlterhelés, ez egy normális terhelés, csak ő neki belső betegsége van. Na most a szemnyomás csökkentése, azaz a külső terhelés csökkentése mindkét esetben eszenciális, fontos, ha elég nagy mértékű.
1: Közben hallgatónk írja, hogy az édesanyja is, meg ő is rendszeresen jár szemészetre, mert hogy szembetegek, és mind a kettőnek, ahogy írja, ott a szemészeten kapták el a glaukomának a frakját, érti ez alatt, hogy felismerték időben a betegséget. Az enyémet pár éve épp karácsony előtt, és kétfajta szemcsepp rendszeres használata. Itt most én arra is gondoltam, hogy ezek szerint létezik családi halmozódás is.
2: Vannak kockázati tényezői a különböző glaukomáknak. A zárt csarnokzugú glaukomáknak az a kockázati tényezője, hogy kicsi a szem. Ez felismerhető, ez előre megmutatja azt, hogy valakinek attól függően, hogy mennyirevel kevesebb a hely, mennyire gyorsan nő a lencséje, be fog dugulni a rendszer, ezért ez megelőzhető egy egyszerű ambuláns lézerkezeléssel, amikor a szivárványhártyán egy apró nyílást lövünk a szövetbe, ami teljes vastagságú, összeköti a szivárványhártya előső és hátsó lapját, és így dugaszolódás esetén is a folyadék előre tud áramlani, nem fog előre boltosulni a szivárványhártya. Ezt előre meg kellene csinálni, föl kellene ismerni ezeket az embereket, nem történik meg rendszeresen. Ezt meg lehet mondani egy kisgyereknek 4 éves korba, hogy ilyen a szemed, ha majd 40-50 éves leszel, ezzel a kockázattal állsz
1: szemben.
2: Tehát
1: jól értem, ezt jó előre lehet.
2: Ezt lehetne tudni, sajnos egyáltalán nem csinálják ezt meg. Na most a családi előzmény ilyen vonatkozásban arra kell, hogy sarkalja a teljesen panaszmentes, jólátású személyeket is, hogy ennek a speciális kérdésnek az elbírálására 40 éves kor körül keressék fel a megfelelően képzett szemorvost. Ez az egyik, ez az egyszerűbb eset. A nyitott csarnokzugú glaukomáknak számos kockázati tényezője van. Van egy csomó genetikailag örökölt kockázati tényező. A típusos formák sok génes öröklődésűek, ezt úgy hívják, hogy poligénes öröklődés, aki sok kockázati gént örököl. Annak hamarabb alakul ki a betegség, és súlyosabb lefolyású lesz, mint a ki kevesebbet. Ezért, ha valakinek valódi, nem csak mondják, nem csak tévesen magasnak mért szemnyomás alapján mondják, hanem valódi, megalapozottan állított, nyitott csarnokzugú glaukomája van, akkor az ő közvetlen vérségi rokonai, akik a genetikai állomány felét osztják vele, ugye ezek a testvérek és a direkt gyermekek, őnekik a megfelelő nagyjából 40 éves kor körültől célzottan, időszakosan ilyen irányú érdemi vizsgálaton részt kell venni. Ezen kívül vannak egyéb kockázati tényezők. Egy része ezeknek nem befolyásolható, ilyen az öregedés, de más kockázati tényezők ismertek, és hát felhívják a figyelmet arra, hogy mit kell tenni. Ugye, ha valaki rövidlátó, közepes vagy nagy fogban, ez az az ember, aki távolra mínusz dioptriás szemüveggel lát jól, és ha már öreg lesz, akkor nem kell neki olvasó szemüveg, hiszen az a plusz, ami az olvasó szemüvegben lenne, az pont nullára adja ki a fénytörési hibát, és szemüveg nélkül tud olvasni. Ezeknél az emberek szemnyomásnál egyértelműen fokozottabb a glaukoma kockázat, a szemnyomás emelkedés nélkül is, sőt alacsony szemnyomás mellett is. Vannak ezen kívül fiatalkorban megjelenő, magas szemnyomású, dominánsan öröklődő formák is, amiben egy-egy domináns génhiba határozza meg a problémát, de vannak veleszületettek, tehát a megszületéskor már jelenlevők, amiket ugye szülészeten eleve szűrni kell, és hogyha egy kisbabát látunk, hogy hatalmas, szép szeme van, akkor anyuka ne örüljön neki, hanem rendesen gyermekszemésszel vizsgáltassa meg, mert lehet oka az, hogy a magas belső szemnyomás a fiatalkorban még látszöveteket kitágítja, és nem egy gyönyörű, szép, nagyszemű babáról, hanem egy súlyos betegről van szó, aki néhány éves korára megvakul. A szemcseppkezés egy pontatra hagyd térjek vissza.
1: Igen, amit említett a hallgatónk, a szemcsepp.
2: Hát ugye az, hogy hány szemcseppet, meg hogy csöppent valaki, erről nem nagyon volna érdemes ebben a műsorban beszélni. Számos kezelési lehetőség van. Szemcsepp az egy gyógyszerbeviteli forma, az nem tartalom. Az ugyanolyan, mint az injekció. Hát mindenféle lehet adni. Injekcióba vagy tablettába is. Tehát ez egy gyógyszerbeviteli forma. Nem kell azt gondolni róla, hogy ez majdnem olyan, mint a kozmetikum, egy cicoma, hiszen kívül van, ez nem is igazi gyógyszer. A szemcsepp azért használatos glaukoma esetén is, meg más szembetegség esetén is, mert a szervezet egészéből az úgynevezett hát vér, ideghártya, vér, érhártya, gát miatt a legtöbb molekula nem jut be a szemgolyóba, ezért sokkal jobb a felszívódás, ha azt a szem felszínére csöppentik, és ennek természetesen az összszervezeti hatása, ami ez esetben mellékhatás lenne, is kisebb.
1: Jó, és hogy áttértünk erre a részére, ami inkább már a kezelés és a terápiák. Itt hallgatunk kérdező, hogy doktor úr, B és C vitaminnal megelőzhető a glaukóma. Amellett, hogy kérem, hogy erre reagáljon, amellett forduljunk rá arra, hogy akkor mit is lehet kezdeni ezzel a betegséggel.
2: Ugye nem előzhető meg, sem az egy belső betegség, egyen B vitamint az hasznos, egyen C-vitamint az
1: hasznos.
2: De
1: nem ettől nem lesz glaukomája.
2: Ettől nem lesz kisebb kockázata. Gyakorlatilag azt kell tudomásul venni, hogy 40 éves kor fölött, hát ha valaki negatív, nagyjából 3 évente kellene egy érdemi szemészeti vizsgálatot végezni. Ez nem olyan egyszerű, mert az embernek más dolga is van, és minden más szervénél
1: hát
2: is
1: vannak.
2: Itt az
1: október a látás hónapja, akkor ezért menjünk el.
2: De akinek kockázata van, annak mindenképpen. Nem azt gondolja, hogy hát majd, ha beteg leszek, bajom lesz, akkor majd én csinálok valamit. Ez a probléma nem orvosolható akkor megfelelően, amikor már szubjektív panasz van. Ez nem egy szürkehályog, ami egy műtéttel teljes mértékben megoldható. Ez egy olyan neurodegeneratív betegség, ami az egész látó pályát, tehát a látó ideget, a látó ideghez kapcsolódó többi idegrostot és magát az agyi látókérget is tönkre teszi. Tehát itt visszaút nincs, az összes kezelést

0: kezelés. Úton Magyarországon nem elsődleges?
1: Hát mert nincs.
0: Igen,
1: nincs. Az állami ellátásban nincs.
0: Nincsen.
1: Gyakorlatilag nincsen. És hát számos életet megkönnyítő kérdés van, de a lényeg az, hogy az élet további évtizedeibe annyi további romlás ne legyen, ami az életminőséget, ezt úgy hívják, hogy látáshoz kapcsolódó életminőség, vision related quality of life, jelentősen tovább rontja. Ha felfedeznek most egy nyitott csarnokzugú glaukómás beteget, aki tényleg beteg, van látóideg károsodása, látóideg főkárosodása, látótér károsodása, elkezdjük kezelni megfelelő szakmai standardok alapján, nem csak össze-vissza ötletszerűen, akkor ő biztos, hogy fog romlani még az első 3-4 hónapban, hiszen az első 3-4 hónapban a korábbi hatás érvényesül még, akkor még nincs megkönnyebbítve a látóideg ideg rostjain belül a anyagáramlás, a plazmaáramlás, annak a hatása majd 3-4 hónap után jelentkezik. És ha kellő gyakorisággal, kellő minőségű látótérvizsgálat történik, nem papír alapon hurcolászva, matematikaiak feldolgozva, akkor tökéletesen lehet látni, ha, és úgy OCT vizsgálatra is ugyanez a helyzet, hogy ha romlás indul, ez még nagyon pici romlás, ez még nem életminőséget zavar romlás. Ilyenkor kell a kezelést intenzívebbé tenni. Más gyógyszereket, erősebb szemnyomás csökkentő hatású gyógyszereket bevezetni. És persze minden nem magas, vagy nem nagyon magas szemnyomású esetben rendezni kell a szisztémás összervezeti vérkeringést. Azok az emberek, akiknek túl magas a vérnyomásuk, vagy akiknek túl alacsony a vérnyomásuk, vagy akik magas vérnyomás miatt túl kezelést kaptak, főleg éjszakára, és ezért néhány órára éjjel, minden éjjel alacsony a vérnyomásuk túlzottan, csökken a látóideg keringése túlzottan, azok mindenféle szemnyomás emelkedés nélkül teljesen megfelelő szemészeti kezelés mellett is megvakulhatnak glaukómában, hiszen az oxigénhiány, ami visszatér minden nap hajnali órákban néhány órára, teljesen tönkreteheti a látóideget, tehát itt elsősorban a magas vérnyomás miatt kezelt személyek túlkezelése jön szóba, mint kérdés, 24 órás automata vérnyomásmérést megcsinálása mindenképpen indokolt, ha pusztán a szemnyomás állapot és az egyéb kockázati tényezők nem indokolják a rendezetnek tűnő nagyon alacsony szemnyomás mellett mégis bekövetkező további romlást.
0: A hallgatónk kérdezi, hogy létezik-e, doktor úr, hogy mindkét szemen kialakul zöldhájú, vagy ez nem jellemző?
1: Alapesetben igen, ez a fő szabály, hiszen a genetikai háttér ugyanaz. Vannak olyan másodlagos glaukómák, amelyek csak az egyik szemet érintik, például trauma eredetű, ugye ez is nagyon fontos, valakinek ököllel beütnek a szemébe, megnézik az orvosok, 2 napot fekszik a kórházba, felszívódik a bevérzése, hazaengedik, slussz, hát ezekből lesznek ugye a nagyon magas szemnyomású, tünetmentes, gyakorlatilag vakságot okozó traumás eredetű glaukómák, hiszen a sérülés miatt a folyadék elvezető rendszer, aminek a bedugulásáról már beszéltünk korábban, lassan elhegesedik, 10-15-20 év múlva már olyan nagy terület hegesedik el a berepedés miatt, hogy már nem elég a maradék a folyadék elvezetéséhez, és fájdalmatlanul megemelkedik a szemnyomás. Van olyan betegség, hogy exfoliatív glaukóma, ami egy kétszemes betegség, de nem mindig jelentkezik glaukómaként mindkét szemen, az alapállapot az összervezeti, ilyenkor akár hosszabb időn át is lehetséges egyoldali megjelenés, de ilyenkor is aktívan kontrollálni kell a másik oldalt, hogy időben minél korábban kezelésbe lehessen venni akkor, ha a betegség ott is klinikai értelemben megjelenik.
0: Másik hallgatónk írja, ez inkább nem is kérdés, hanem kijelentés, hogy édesanyja úgy vakult meg, hogy nem is vették észre, hogy bármi baja lenne a szemének. Hát igen, erről beszéltünk az elején, hogy ez így.
1: Ez ilyen... egy nagyon komoly kérdés. A nyitott csarnokzugú glaukómás vakságok jelentős, legnagyobb része az kezelés mellett következik be. Tehát úgy is meg lehet vakulni, főleg egy szemre, hiszen két szemmel nézünk, és az egyik szem funkciója lényegében kiesik, akkor a másik, ha ez lassan történik, a másik észrevétlenül, ugye arra támaszkodunk, azt átvesszük, de kezelés, mert ha nem megfelelő a kezelés, mindig csak azt mondják, hogy jöjjön vissza 3 hónap múlva, rendben van a nyomása, így szokott bekövetkezni a glaukomás károsodásból a glaukomás vakságba kialakulás messze legnagyobb esetben az egész világon. Nem lehet azt mondani, hogy az ellátás Európában, beleértve Magyarországot optimális, erre vonatkozó

0: jelentős kutatásaink, publikációink vannak, ezeket mindig frissítjük, de a beteg oldalról csak azt tudjuk mondani, hogy tessék orvoshoz menni, benne van a pakliban, hogy nem sikerül mindent felismerni, de annál csak eredményesebb a helyzet, mintha egyáltalán nem menne el orvoshoz az, aki kockázati életkorban van, vagy kockázati tényezőkkel, örökletességgel bír.
1: Még arra gondoltam, hogy lesz egy pár percünk, de már nincsen, hogy arról beszéljünk, hogy merre folytatódik a tudomány, mert hogy ön komoly tudományos munkát is végez ez ügyben, úgyhogy majd még ezt egyszer megbeszéljük, hogy merre tart a tudomány glaukóma ügyben. Kedves hallgatóink, köszönjük a sok-sok kérdést. Persze megint érkezett egy, hát ezeket is majd később meg fogjuk válaszolni. Ha néhány szóban a holnapi műsorunk témájáról, a legtermészetesebben vásárol mindenki vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, gyulladást, csökkentőket abban a hiszemben, hogyha nem kell recept, biztosan nem is árt. Hogy biztos-e ez? Holnap megválaszoljuk. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, vendégünk volt itt a stúdióban Holló Gábor szemész professzor, itt hamarosan a Netces műsora következik, én a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Gimes Júlia nevében is köszönöm figyelmüket, további szép napot, jó rádiózást kívánok, vigyázzanak az egészségükre, a látásukra, Bicsák Esztert hallották.

0: Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Hazugságom az igazságom. Vendégünk lesz Kovács Patrícia, aki kegyetlenül önironikus stand-up-esttel áll a közönség elé. Mit ér a burkoló, ha nő? Évek óta állja a sarat ebben a férfias iparágban a burkoló lány. Megkérdezzük, mi a titka? Zenészek kontra AI. Itt lesz nálunk Késner Péter gitáros, akit nem csak a mesterséges intelligencia által okozott kihívásokról, de arról is kifaggatunk, hogyan töltődik fel az ember az indonész szigetvilágban. Ahány éves annyi embert kell leszúrnia? Megpróbáltunk utána járni, mi állhat a lengyelországi iskolai késelések mögött. És 60 pluszosan olimpiai aranyat nyerni a turbocsigák játékosainak sikerült. Bemutatjuk a legmenőbb magyar női kosárlabda csapatot. Hamarosan kezdünk, de előbb hallgassuk meg a nap híreit Beslin Bettinától.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Főbb híreink röviden. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. Stipcsisz András lesz a Honren Magyar Kutatási Hálózat új elnöke. Napos fátyol felhős idő várható 12-17 fokkal. Jönnek a részletek. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asztály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ezzel az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzet értékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, és a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Több mint 20-an megsérültek Harkivban az éjszakai orosz légi csapásokban. Ukrajna második legnagyobb városában egy többszintes lakóházat is találat ért, több lakás megsemmisült. Az oroszok célpontjai főleg energetikai, logisztikai és vasúti létesítmények, valamint mezőgazdasági üzemek voltak. Becsapódásokat jelentettek több kelet-ukrajnai városból, és Nyipróban egy ember meghalt. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszky nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Stipcsisz András lesz a Honren Magyar Kutatási Hálózat új elnöke. A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját a kormányzat javaslatára választotta meg a hálózat irányító testülete. A jelenlegi elnök Gulyás Balázs, valamint Jakab Roland vezérigazgató október 21-én közös megegyezéssel távozik posztjáról. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek ködfoltok. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható. A hét második felében tovább melegszik az idő, helyenként akár 20 fok is lehet. kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánló.
4: Arcvonások.
5: Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Legfőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen, mégis azt mondja, minden épület más feladat, minden munka újrakezdés. Olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon. Most már lassan 10 kötetnyit. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ybl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence. Süveges Gergő vagyok, várom Önöket.
4: Arcvonások. Portréműsor ma este 19:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Egyszerre megrikat és megnevettet Kovács Patrícia Poligráf című estjével, amelyel május óta járja az országot. Hogy miért vetette be magát önként a hazugság vizsgálat alá, azt mindjárt megkérdezzük tőle. Mi mai adásunkban alaposan kikérdezzük a burkoló lányt a nők építőipari kihívásairól. Itt lesz velünk Bródi János zenekarának gitárosa Kisner Péter, akivel többek között arról is beszélgetünk majd, milyen kihívások elé állítja a zenészeket az AI. Hírt hozunk a lengyelországi iskolai késelésekről. Megtudhatjuk, hogyan hatnak még évtizedekkel később is egy színészóriás odavetett mondatai Hirtling Istvánra, és felvillantunk egy különleges magyar sikert is. A műfajában két olimpiát nyert szenyor női kosárlabda csapatét. Maradjanak velünk, írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. És akkor, ahogy ígértem, itt van velünk a stúdióban Kovács Patrícia színművész. Szia Patrícia, üdvözölek a Közszolgálati Rádióban.
6: Szia, örülök, hogy itt lehetek végre.
1: Mikor jártál itt utoljára?
6: Én nagyon-nagyon régen. Én a Bródi épületben voltam utoljára, és ebben az épületben tévéműsorban 10 éve.
1: Komolyan.
6: Igen. 13 éves a lányom szerintem. Szerintem 11 éve. Igen.
1: Na, fogunk erről is beszélgetni majd, de most először az önálló estedről szeretnélek faggatni, mert mégiscsak ez az apropója annak, hogy eljöttél hozzánk. Egy önálló esten, amin egy színész megmutatja az igazi arcát, tényleg megmutatja egy színész az igazi arcát?
6: Igyekszem megmutatni, azokat a dolgokat mutatom meg, amivel kapcsolatban, hogy is mondjam, a belső polcrendszeremben már rend van. Tehát azok a dolgok, amiket én már megéltem, amiket túl vagyok, amikről tudok beszélni, azokat én meg tudom mutatni olyan formában, hogy én uralom. Engem nagyon nyomasztott már egy ponton, hogy akaratomtól függetlenül megjelent rólam egy csomó bulvárcikk, az emberek zsűriznek, kommentelnek, tehát a népszerűségnek van egy olyan része, amikor nem tudja irányítani az ember azt, hogy róla mi jelenik meg, és hogy milyen a benyomás. És sokszor azt éreztem, hogy köszönő viszonyban sincsen az én személyiségem azzal kapcsolatban, mint amit az emberek így esetleg gondolnának. Vagy feltételeznek, vagy amit megírtak bizonyos médiumok. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha én beszélnék saját magamról, és mondanám el, hogy szerintem én ki vagyok, és nem egyszerűen azért, mert hogy ez annyira érdekes lenne, hanem azt gondolom, hogy az én történeteim azok olyan értelemben, szóval ezekhez lehet kapcsolódni, tehát mindenkinek nehéz a gyerekkora, tehát nagyon, nagyon ritka az, hogy az olyan könnyen kialakul. Mindenki hajlamos arra, hogy párkapcsolatokban belelépjen olyan hibákba sorozatosan, ilyen rutinszerűen évről évre, amit hiába tudjuk, hogy nem így kéne tennünk. És én azt remélem, vagy mondjuk van ebben jelenet abban, hogy hogyan nehéz mondjuk egy gyereket nevelni, és hogy mi ebben a szép, és mi ebben a nem szép is. És azt gondolom, hogy ha ezekről a dolgokról én eléggé nyíltan tudok beszélni, akkor a nézők nem egyszerűen az én történetemet kapják meg, hanem valamilyen módon a sajátjukra is reflektálnak, vagy belegondolnak, vagy másképp gondolnak a saját problémáikra azután, hogy mondjuk megnézik ezt az előadást.
1: Ezek mondakodtam, hogy mennyire van saját személyiség, amit itt fel lehet lebenteni, és mennyire ugye merítettek mindig a saját személyiségből a különböző darabokhoz. Mácsai Pál fogalmazott egyszer úgy, hogy a színész, a jó színész akkor jó, hogyha igazából lezáratlan a személyisége, mint egy gyereknek, hogy mindig újra és újabb és újabb szerepekben tudjon megmutatkozni. Ezt is így érzed?
6: Ezt én is így érzem, és egyébként a Poligráfot én május közepén mutattam be, és nyáron is játszottam, viszont nyáron egy csomó minden történt velem, magánéletileg, szakmailag, családilag, és ezeket például én beleírtam, tehát egészen más, amit most két napja játszottam, mint amit májusban, tehát hogy folyamatosan ilyen értelemben igaza van a Mácsainak, hogy nekünk nagyon flexibilisnek kell lenni az érzelmeinket illetően.
1: De ez nagyon sérülékeny is tesz, nem? Hát nem lenne jobb néha egy leszárt személyiségben lenni?
6: Nem. Én azt érzem, hogy... Én mindig azt gondoltam, hogy én nem félek nagyon nevetni, nagyon szeretni, nagyon sírni, és amikor nagyon fáj, akkor azt úgy abba úgy bele tudok ülni. Vagy azt gondolom, hogy az hogy akkor élek, hogyha minden érzelmet merek megélni, legyen az jó, vagy legyen az rossz is.
1: És akkor elébe mész a kérdéseknek, amiket nem kívánsz megkapni, és tulajdonképpen folyamatosan up to date-té teszed a műsort azáltal, hogy beépíted az aktualitást.
6: Igen.
1: Szuper, hát akkor több interjúra nem is lesz. A szerepek lehetőséget adnak arra, gondolom, hogy kitomboljátok magatokból azt, amit amúgy a hétköznapokban nem adnátok ki magatokból. Mit tombolsz ki ebben a szerepben, és mit tombolsz ki mondjuk a 4-6-ban?
6: A Poligráfban azt hiszem, azt tombolom ki, hogy nagyon szeretek most már nagyon nevetni a saját hülyeségeimen, meg a rossz szokásaimon. És rájöttem, hogy ha ezen én nevetek, akkor más is nevet, és hogy sokkal egyszerűbb együtt élni velem, meg mindenkivel, hogyha a saját hülyeségeinken tényleg nevetni tudunk. Ezért, amikor én ezeket elmondom a Poligráfban, és a nézők ezen nevetnek, akkor nagyon, nagyon azt érzem, hogy felszabadultunk így mindannyian közösen. Hát a 4-6-ban meg, igen, a 4-6 című előadásban egy olyan karaktert játszom, bizonyos Zsuzsát, aki üzemelteti ezt a kocsmát, ez a Vixi házban volt nemrég a bemutatónk, ifja Vinyászki Attila rendezte. Ez a Zsuzsa semmilyen módon nem hasonlít rám, tehát az én torz másom lényegében, de azt is mondják, hogy a színészek valahogy minden szerepükbe bele kúsznak, tehát hogy valamilyen módon ott vagyunk, de a személyiségemnek olyan bugyrait kell elővenni, ami hát nem nagyon van, viszont ennyire szélsőséges karaktert játszani, az egy nagyon-nagyon nagy édes dolog, tehát én nagyon szeretem azt, amikor a színdarabokban tőlem, az én személyiségemtől nagyon más alakot kell megformálni. És ez a Zsuzsa sem külsőségekben, sem hanghordozásban, sem az érzelmeiben semmi közöm hozzá, de pont ettől nagyon jó a bőrébe bújni.
1: Jó, Zsuzsa nem hasonlít rád, de akkor mit tudunk meg rólad ebből az önállóestről? Milyen rossz szokásaid vannak?
6: Hát nem, mindent nem mondok el, mert akkor nem jönnek el megnézni.
1: Egyet mondj.
6: Például azt, hogy bebiztosítom magam mindig, hogy biztos-e az, amit megbeszéltünk. Tehát van egy ilyen jelenet például ezzel kapcsolatban, hogy állok a konyhában, hogy ebédet készítsek, és kérdezem, hogy rántott karaj legyen, vagy rakott krumpli, és akkor mondja a férfi, hogy mire vágyik, és én biztosan, hogy tuti-e, tehát nem, vagy azt, hogy például egy csomó mindennen én bocsánatot kérek, akkor is, hogyha egyébként nem kéne bocsánatot kérni, vagy megőrülök attól, hogy valaki úgy iszta a kávéját vagy a teáját, hogy benne hagyja a kanalat a bögrében. Mert hogy a kanálnak nem az a funkciója.
1: Ez nem a te rossz szokásod, ez az ő rossz szokás.
6: Hát igen, de ez engem egyszerűen idegesít, vagy bizonyos szófordulatokat nem szeretem, hogyha valaki mond, szóval, hogy csak nem akarom mindent ellőni, mert el kell jönni megnézni, de ezek például rossz szokások szerintem.
1: Úgy fogalmaztál egy interjúban, amit ennek kapcsán adtál, hogy kötelességednek érzed, hogy a parentifikált gyerekként beszélj arról, hogy milyen egy alkoholista szülő mellett felnőni. Tudsz ezzel segíteni? Kaptál olyan visszajelzéseket, amik azt mutatják, hogy ez segít? Vagy
6: ez az egész poligráf az azt járja körbe, hogy én eléggé élesen megmutatom a korszakaimnak a szélsőségei, tehát mondjuk milyen gyerekként megélni azt, hogy van egy ilyen probléma a családban, milyen kamaszként, és most hogy gondolok vissza az édesapámra. És szerintem ebből az útból, hogy hogyan tudunk a múltbéli sebeket feldolgozva, megértve, megbocsájtva felnőni, azt az utat én remélem, hogy meg tudja mutatni. Mint ahogy azt is szerintem ez az előadás meg tudja mutatni, hogy amikor nagyon kétségben van esve az ember, vagy nem tudja, hogy hova forduljon, vagy bepánikol mondjuk egy váláskor, vagy egy szerelmi csalódásban, akkor hogyan lehet megnyugtatni magadat, és hogyan lehet nem pánikolni, hanem jól áramlani mindazzal, ami szembe jött. Szerintem ezekre ad választ ez az előadás, legalábbis nagyon remélem.
1: Azért kérdeztem ezt, mert ugye talán a Covid idején indult el a Kovács András Péternek ez a sorozata, amire rettenetesen rezonált, azt hiszem, az ország, tehát rettenetesen sok embert érint ez a probléma, és szerintem mindenkinek öröm nem azt hallani, hogy más is szenvedett hasonlótól, de segítséget tud nyújtani az pont ezek a kiutak ebből.
6: Igen, én a kappal nagyon, nagyon szeretek beszélgetni, és nagyon hasonló a gyerekkorunk ilyen szempontból. És amikor az ember belerakja magát egy dobozba, hogy igen, én egy parentifikált gyerek vagyok, igen, de ennek lehet, ezt lehet elfogadni, vagy csak elfogadni lehet, és mert ezt nem tudjuk megváltoztatni, viszont ennek szerintem például vannak pozitív hogy mondjam, szóval ebből lehet jól is kijönni olyan értelemben, hogy én azt látom, hogy közösségekben, baráti kapcsolatokban, bármilyen emberi kapcsolatban ezek az emberek alkalmazkodóbbak. És én egy csomó minden dologra az életemben úgy gondolok, hogy örülök, hogy megtörtént velem, vagy örülök, hogy így történt, és hogy tudom a jót kivenni abból, ami látszólag elsőre úgy tűnik, hogy az ember handicapes.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a színészetben ez tulajdonképpen hasznos lehet, hiszen ugye az ember sokkal jobban monitorozza a környezetét, a környezetének minden rezdülését sokkal érzékenyebben felveszi, és akkor ezt vissza is tudod adni, gondolom.
6: Igen,
1: a színpadon.
6: Abszolút.
1: Mit írtam ide föl magamnak még? Közéleti témákat is feszegetsz ezen az esten?
6: Annyira nem, ez most egy inkább koncentráltan rólam szól, vannak egyes elszólásaim, de most igazából ez az én személyiségem által beszél olyan problémákról, ami mindenkit érint, de most nem a társadalmi ügyelek, vagy a közélet van a fókuszban.
1: Azért jutott ez eszembe, mert Váradi Luca nem régen vendégünk volt, aki egy szociológus társával összegyűjti az elmúlt 16 év történetét, ez így éltünk itt oldalon, nem tudom, hogy hallottál erről, arról, hogy hogyan kígyozott be a politika a mindennapi ember életébe, mindennapjaiba, a hálószobájába, a munkájába. Ha csak egy történet lenne, amit megosztasz velük, akkor az mi lenne az elmúlt 16 évből?
6: Hát nem egyszerűen az elmúlt 16 év, tehát nekem az egész életemet átszövi a politika, lehet, hogy azért is, hogy a poligráfba azt gondoltam, hogy most már ebben nem akarok belemenni, vagy ott nem erről akarok mesélni. Én egészen gyerekként megéltem azt, hogy az anyukám elvitt a karta tüntetésekre, amit még egyáltalán nem értettem akkor, hogy ez micsoda. De innentől kezdve bekúszott az életembe az, hogy mi újságokat olvastunk otthon, hírekről beszélgettünk, napi politikáról egészen kisgyerekkorom óta. Például a szüleim teljesen két oldalon voltak, az apukám egy abszolút jobboldali értékeket képviselt, az anyukám meg baloldali liberális értékeket, és amikor az ő házasságukkal például már probléma volt, akkor az egy izgalmas helyzet volt, amikor gyerekként ezzel valahogy kezdeni kell valamit, hogy hogy ezt hogy lehet megérteni, tehát az, hogy én valamilyen módon a politika az igenis befolyásolja az életünket, és igenis szerintem kell híreket olvasni, és kell, én nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, nem tudsz kívül maradni. Úgyhogy innentől kezdve én eléggé beszökött az életembe a politika, aztán együtt éltem, vagy hát a gyerekem apja egy volt politikus volt, akkor meg aztán végképp nagyon fontos volt nekem, és hát az elmúlt 16 évről meg hát én ugye például innen ki voltam tiltva ebből az épületből, és nem véletlenül, egyszerűen azt éreztem, hogy bizonyos dolgoknak hangot kell adni, amik kulturális kérdések voltak, amikor megszólaltam, vagy megjelentem olyan rendezvényeken, amikor meg kellett, azt éreztem, és emberi jogi kérdésekben mindig azt éreztem, hogy azzal, hogyha valakinek van egy ismertsége, az azzal a kötelezettséggel is jár, hogy odaálljon azok mellé, az emberek mellé, akiknek kell, hogy legyen egy ilyen hangja. És rám lehetett számítani, és olyan értelemben nem félek a politikától, hogy én azért nem mondjak valamit, mert úgy azt gondolom, hogy akkor ne legyen munkám. Úgyhogy így.
1: De volt olyan helyzet, hogy ezt kockáztattad, vagy?
6: Hát volt, hát persze.
1: Hogy konkrétan elestél lehetőségektől?
6: Abszolút. Csatornáknál is, producereknél is. Abszolút. Tehát, hogy tudom, hogy amiatt, hogy egy ilyen listán voltam, ezért én nem forgattam, nem hívtak el castingra. Igen. De hát ez, én mindig azt gondolom, hogy azok a munkák találnak meg, amikkel dolgom van. És szerintem ez egy olyan korszak volt, amiben nem volt dolgom ezekkel az emberekkel.
1: Hol és mikor látható a Poligráf, mielőtt kifutunk az időből, ezt mindenképp mondani. Igen.
6: Pilis, Veszprém, nagyon rossz vagyok a számokban, minden közösségi felületen ott lesz, bocsánat, biztos, hogy el fogom rontani, úgyhogy nem merek semmit mondani, november végén és december elején, és akkor utána egy kicsit leáll, mert én most nagyon sokat fogok még egy új darabot próbálni a színházban, nagyon sok előadásom van a Vígszínházban, plusz elkezdek forgatni valamit, amiről még nem mondhatok semmit, és aztán januártól beindul, és főleg tavasszal igyekszem az összes megyeszékhelyre és nagyvárosba eljutni vele. És vannak már lefoglalt időpontok, de folyamatban van, úgyhogy remélem minél több helyre el tudok menni vele.
1: Van még egy fontos dolog, amiről beszélgetnünk kell. Azon gondolkodtam, hogy a kegyelmi botrány azok szemében, akik korábban is foglalkoztak a szociálisan rászorulók helyzetével, mintha egy ilyen kegyelmi időszakot indított volna el, emberek tömegei fordultak az embertársaik, elesett embertársaik felé. Te, akinek a látóterében voltak addig is a segítségre szorulók, hogyan élted meg ezt az időszakot?
6: Magát a kegyelmi botrány?
1: Hát meg amit az elindított a társadalomban.
6: Én nagyon boldog voltam. Azt éreztem, hogy ebben az időszakban az emberek elkezdtek a saját életükben részvételben lenni. Úgy értem, hogy szerintem a mi társadalmunk azért nagyon ahhoz szocializálódott, így főleg az előző generációknál, hogy az állambácsi majd megmondja, majd hát ilyen az utcánk, nem segítünk a szegénynek, majd oldja meg a... És szerintem az, hogy ilyen részvételiek lettünk, nem mondom jól magyarul, de azt hiszem talán érthető, hogy az, hogy mi mit teszünk, és mi hogyan segítünk, vagy hogyan fordulunk egy másik emberhez, vagy olyan, olyan dolgokhoz, ami mindenkit érint, az annak van hatása. És szerintem ez sokakban így ilyen felnőttségérzést okozott. Mert előtte én azt éreztem, hogy ilyen gyerek ez a társadalom, ahol megmondják a szülei, hogy mit gondoljanak, mit érezzenek, kit szeressenek, kinek szurkoljanak, mire vágyjanak. És a kegyelmi botrány óta egyszer csak felnőtt ez a társadalom, és én ennek örültem.
1: a Suhany Alapítvánnyal rettenetesen régóta dolgozol már együtt, most éppen egy edzőterem megmentésért küzdötök. Ha jól tudom, már nem is először az ország egyetlen akadálymentesített edzőtermét. Milyen veszély fenyegeti ez?
6: Teljesen át kellett építeni. Ez a ház a Tátra utcában van, ahol működik a Suhany Fitness, és egy... beszakadt az udvar, ami ráesett a mi edzőtermünkre, amitől minden felborult. Igen, ez nagyon nehéz ezekben a régi épületekben, hogy az állagmegóvás az nem feltétlenül úgy megy, ahogy mennie kell. Tehát egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor lényegében beomlott ránk a háznak az udvara, és akkor kellett egy ilyen nagy számvetést, hogy merre menjünk, hogy megyünk, hogyan, ha már át kell építeni, akkor hogyan tudjuk a kicsit megújulva másképpen működtetni. Tényleg ez az ország egyetlen akadálymentes edzőterme, ahol épek is akadályozottsággal élők együtt edzhetnek. Úgyhogy most egy nagyon nagy átalakításban vagyunk, és ezért van egy téglajegy kampányunk, ami arról szól, hogy segítsetek abban, hogy ezt a lehető legjobban tudjuk megmenteni, mert most még az van, hogy még a megmentés része van, ugyanis azt, hogy mi nem tudunk működni, lényegében május óta be kellett zárni a termet, mert életveszélyes állapotba került, miután ránk zuhant ez az udvar. Szóval, hogy ezre nagyon sok anyagi forrásra van most szükségünk. Úgyhogy köszönünk minden segítséget, tényleg a legkisebb adománytól. Elkezdve sokszor kérdezik, hogy mivel tudnak segíteni, és mindig mondom, hogy bármivel a legkisebb is számít. Most pontosan, tehát 15 millió volt az, amit gyűjtöttünk, és most 7 millió környékén vagyunk, úgyhogy még bőven megköszönjük, ha van segítség.
1: Valahol úgy fogalmaztál, hogy bátor vagy, hogy ezt az önálló estet összeraktad, hogyha ezek a polcon lévő dolgokról szólnak, de te mégis úgy érzed, hogy ezért bátorság volt őket kirakni, akkor erre biztos van okod.
6: Mi? Azért, mert amikor azt mondtam, hogy a bulvárban, meg mindenhol a komment szekcióban, redites bugyrokban az emberről van egy ilyen kép, amit én így le akartam dönteni, de közben meg én is szerintem az elmúlt időszakban, amióta én mondjuk riportokat adok, vagy megjelenekítottam ott, valamilyen képet mutatok magamról. Tehát leülök egy ilyen beszélgetésre, és megpróbálok nyitottan, kedvesen és intelligensen beszélni. És ebben az előadásban látszik egy csomó olyan dolog, hogy milyen, amikor mondjuk én megőrülök magamtól, vagy olyan szélsőségeket megmutatok magamba, amire lehet, hogy azt mondja a néző, hogy azért ezt nem gondoltuk volna, hogy a Kovács Patrícia is ilyen hülye tud lenni például, vagy ilyen véna, vagy hogy mennyire fél a labdáktól, és mennyire rettek, hogyha kosarazni kell egy tornaórán, és az miért van. Tehát egy csomó olyan dolog kiderül, ami szerintem nem számítanak az emberek, és ilyen értelemben ez egy bátorság, hogy azt mondom, hogy igen, ez van, ide lőjetek, ez van, rosszabb, mint gondoltátok.
1: Még egy olvasói levél érkezett, azt próbálom itt kiolvasni. A 4-6-nak milyen visszhangjai vannak?
6: A 4-6-nak nagyon... mindenki most ezt meg akarja nézni. Nagyon nagy a várakozás, és mi azt érezzük a színpadról, hogy nem hisznek a szemüknek, hogy ez megtörténhet a Víg Színházban.
1: Hát mondjuk el, hogy miben extrém ez az előadás.
6: Előadás, eleve a 4-6 kocsma, hát azért az nem egy ilyen polgári millió, nem tudom, a hallgatók, nézők tudják, ez ugye a körúton több ilyen 4-6-os kocsma is van, ezek éjjel-nappal nyitva tartanak, és hát nem gondolta szerintem senki, hogy a Víg Színház aranystukkói és vörösbársonyai között egyszer csak látnak egy ilyen kocsmát. Na most ennek a kocsmában ugye rengeteg alkoholista is szélsőséges ember mozog. Ebben a kocsmában az egyik törzsvendég Szirmai Marcell fogányinduló.
1: Ő járt már itt,
6: igen. Tehát nagyon-nagyon szélsőséges dolgokat mutatunk meg, és a társadalmi, és olyan társadalmi közeget is, akikről szeretünk nem beszélni. A lecsúszott, kétségbeesett magyarokról, akik alkohol, drog, kötődési és egyéb problémákkal küzdenek. És hát ezt mi nagyon nyersen mutatjuk meg, és a nézők följárnak a színpadra, elképesztő az egész látvány is, minden. Tehát olyan társadalmi problémákat mutatunk meg, amin szerintem nagyon meglepődnek az emberek, és szeretik, hogy úristen, lehet ilyet színházban nézni.
1: Kovács Patrícia, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
6: Köszönöm szépen.

0: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Oroszország hosszú távú békére törekszik, nem tűzszünetet akar Ukrajnával. Hamarosan megműtik a pápát, csomót találtak a tüdejében. Napos gomoly felhős idő várható, 12-17 fok lehet. Jönnek a részletek. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése. Szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Holnap kezdődik 14. leopápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Leégett Párizs legrégebbi fedett piaca, a turisták körében is népszerű Les Enfants Rouges vásárcsarnok. A francia főváros történelmi Marais negyedében található épület mára véradóra szinte teljesen megsemmisült. A műemléknek nyilvánított vásárcsarnokot 1615-ben 13. Lajos uralkodása idején alapították. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 perckor indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Végül az időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős időnk lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Több mint 1000 magyar dalszerző és előadó művész írta alá az AI manifestót, amelyet az Artisius és az Előadó Művészi Jogvédő Iroda adott ki. A dalszerzők napján indított kezdeményezéssel a hazai zenei élet legismertebb alakjai a mesterséges intelligencia által előidézett piaci és jogi kihívásokra és a szabályozás szükségességére próbálják felhívni a figyelmet. Erről is kérdezzük Kisner Pétert, gitáros zeneszerzőt. Műsorunkban megszólal még egy 80 éves kosarazónő is, Hirtling István is, a későbbiekben maradjanak velünk. SMS számunk 0630-9666. A stúdióban pedig már itt ül velünk Janka, a burkoló lány, aki hihetetlen népszerűségre tett szert az interneten. Szia, Janka!
3: Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
2: Egész komoly rajongótábor gyűlt köréd, olyannyira, hogy most épp egy roadshow kellős közepén vagy, mi az, amit előadsz a népeknek?
3: Hát igen, szerintem senki nem gondolta volna, hogy amikor én elkezdtem burkolni, hogy majd az országot járva szakmai napot tartok, és a burkolásról fogom oktatni a szakembereket. De most a Baumit szervezett egy ilyen országjáró roadshow-t 6 állomással, plusz még ott van az építőipari mesterworkshop is most pénteken, szombaton, ami egy kivételes lehetőség a szakmabelieknek a tanulásra és fejlődésre.
2: Hát olyanok jönnek hozzád, akik tanulni szeretnék ezt a szakmát?
3: Hát olyan szakemberek, akik fejleszteni szeretnék a jelenlegi tudásukat, és olyanok is, akik kezdők. Tehát kezdőknek is, haladóknak is, mindenkinek ajánlott ez.
2: Férfiak és nők is?
3: Igen, férfiak is és nők is részt vesznek ezen. Egyébként szakmai rendezvényeken szoktam részt venni, hogy a fiatalokat motiváljuk a szakmatanulásra, és ugyanígy voltunk egyszer egy ipari iskolában, Székesfehérváron szakmai napot tartani, és azok a tanulók, akik ott voltak a szakmai napon a suliban, azok eljöttek most a rócsón is Székesfehérváron. Nem tudom, hogy ők már munkába álltak, vagy a tanárbácsinak köszönhető, hogy megjelentek, de nagyon jó leső érzés volt őket viszont látni. Szóval innen köszönöm a tanárbácsinak, hogy elengedte őket.
2: Hát gondolom a népszerűséged is közre játszott abban, hogy ennyien eljöttek. Mennyire bevett szokás az, hogy nők jelentkeznek ilyen képzésekre?
3: Egyébként egyre gyakoribb, egyre több visszhangja van ennek, vagy visszajelzést kapok arról, hogy egyre több nő van, és nem csak burkolóként, hanem például autófényezőként, festőként. Nagyon sok levelet kapok lányoktól, nőktől, hogy köszönik szépen, hogy van ez az oldal, mert motiválja őket, hogy azt válasszák, amit szeretnének, és ami az álmuk. Nagyon sokan kapnak negatív visszajelzést, vagy a család, vagy a barátok, így visszapróbálják húzni őket, hogy azért mégsem nőnek való ez. De szerintem, hogyha valaki azt választja, amit szeretne, és ami az álma, akkor egy napot sem fog dolgozni. Nyilván nehéz fizikai munka, nem akarok hiú ábrándokkal kecsegtetni senkit, hogyha elindul ezen az úton, viszont kitartással, tanulással és alázattal el lehet érni azt, amit szeretnének.
2: De szakma részéről nem érzékeltél soha prekoncepciót, mondjuk a férfiak részéről?
3: Hát olyan beszólogatások vannak, meg lesznek, meg nyilván mindig mindenki ki fog beszélni a hátad mögött, akármit csinálsz. Nőként talán az, hogy jobban hangot kell adni a szakmai tudásodnak, talán így ezt tapasztaltam, viszont amikor elindultam ezen a pályán, és elkezdtem kirakni a munkáimat, hogy mégis milyen munkát hagyok magam mögött, akkor jött az, hogy igenis elismernek és szakmailag felnéznek rám, és ez most nem arról szól, hogy nőként jobb burkoló lennék a férfiaknál, szerintem nem a nemet határoz meg, hanem az, hogy milyen munkát adsz ki a két kezed közül. Jó, és ez azért nem csak a burkolásban igaz, szerintem ez bármilyen szakmában igaz.
2: Ez biztos, hogy így van, de azért neked a branded része az, hogy lány vagy, burkoló
3: igen,
2: lány.
3: Igen.
2: Élsz ezzel a lehetőséggel, hogy ez egy felhajtó erő tud lenni akkor, amikor téged választanak.
3: Igen, és pont ezért is van ez a név, egyrészt figyelemfelkeltés, szerettem volna ügyfeleket szerezni, másrészt meg pont ezt szerettem volna hangsúlyozni, vagy kiemelni, hogy nem a nemet határoz meg téged, hanem az, hogy mennyire állsz helye, hát na. Hogy mennyire teszed oda magad, és milyen munkát hagysz magad mögött.
2: Miért pont a burkolást választottad?
3: Én szeretek alkotni, és az pluszban, hogy egy maradandó nyomot hagyhatok ott, az nekem ez egy ilyen plusz motiváció, hogy egy üres térből, vagy egy felújítandó térből valami olyat alkotni, ami gyönyörű, és másoknak ez ad, ez nekem, nem tudom, nagyon jó élmény, megérzés.
2: És ez mikor ragadott téged magával?
3: Amikor elkezdtem benne dolgozni, nyilván az ember elvégzi a képzést, nekem ez egy OK is volt, de én úgy tapasztalom, meg szerintem egy OK is képzés nem ad annyi tapasztalatot, meg gyakorlatot, hogy te egyből vállalkozást tudj kezdeni, és keresni kell egy mestert, aki mellett el tudsz helyezkedni, és ott, amikor elkezdtem gyakorlati tapasztalatot szerezni, akkor jöttem rá, hogy én egyébként ezt imádom.
2: Te mondjuk tortát is szeretsz készíteni, és azon szépen eldolgozni a krémet, vagy ez nem függ össze egyáltalán?
3: Azt is szeretem egyébként. Mert nem vagyok olyan profi, mint egy cukrász, igyekszem, de megmaradok a családi név napszüli napnál.
2: Fizikailag komoly kihívást, tehát bírni lehet azért ezt nőként?
3: Hát az elején a zsák vitt engem, nem én a zsákot, tehát meg kell edződni rá, tényleg. De az ember hozzászokik, és utána már könnyebb lesz.
2: A megrendelők azok nem hőkölnek vissza a nemettől? Tehát látom, vagy gondolom, hogy látják a munkáidat, az alapján keresnek meg, vagy nem tudom, mi alapján keresnek meg, inkább mondd el te.
3: Igen, hát nyilván fent van a burkolólány oldalon, hogy hogyan dolgozunk, és akkor az alapján keresnek meg, és akkor így nincs meglepődés. Egyszer volt egy olyan tapasztalat, amikor még tanuló voltam, és mentem a srácokkal dolgozni, akkor nem ugye a burkolólány brenden keresztül jött a megkeresés, és akkor egy nagyon cuki budaörsi kis nénike volt, egy terasz burkoltunk, és meglátott engem, és akkor mondta, hogy jaj, aranyom, hozok egy széket, ülj le addig, ameddig a srácok dolgoznak, és akkor úgy szóltak rá a mamára, hogy hát nehogy széket tessék kiadni, hát dolgozik velünk, hát ki fogja a ragasztót keverni. Szóval volt egy ilyen vicces tapasztalatom, de egyébként meg nem lepődnek meg, hogyha én megyek.
2: Te főnök vagy? Egyébként van egy saját vállalkozásod?
3: Saját vállalkozásom van, és segédmunkásom van, igen.
2: Értem. És ezt hány éve űzöd?
3: 6.
2: 6 éve.
3: És körülbelül 6, nem tudom
2: még
3: pontosan.
2: Meddig készülsz ezzel foglalkozni? Meddig bírod?
3: Hát ameddig kedvem van, megbírom. Ameddig szeretem csinálni, addig mindenképp.
2: És férfiakat irányítasz?
3: Igen, most igen. A segédem az férfi, igen.
2: És ő jól viseli, hogy te vagy a főnöke?
3: Persze, nagyon jóba vagyunk, szerencsére már nekünk ilyen 13 éves barátság van mögöttünk, szóval nagyon jó a kapcsolatunk.
2: Jól lehet Magyarországon rendet építeni arra, hogy nőként végzel férfi munkát, vagy jellemzően férfi munkát?
3: Szerintem, hogyha jó vagy abban, amit csinálsz, akkor igen. Én igyekszem szakmai tartalmat gyártani, csak kizárólag.
2: És szigorú főnök vagy?
3: Szerintem nem.
2: Mi volt a legnagyobb kihívás, amikor elindultál ezen a pályán? Ami a legnehezebb volt?
3: Hát talán az izomláz, meg a kék-zöld lila foltok, így fejben túltenni magam ezeken, és menni tovább, és felkelni, és csinálni.
2: Nagyon sokszor tapasztalja meg azt az ember, hogyha munkaerőt keres valamilyen hasonló feladatra, hogy kontárokkal van dolga. Tele van ez a szakma is kontárokkal. Bocsánat. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy elkülönítsd magad őtőlük, vagy hogy meggyőzd a téged választókat, hogy a minőség...
3: Hogy én mint vállalkozó olyan embert válasszak.
2: Megbízható vagy.
3: Hát az a helyzet, hogy nekem is nagyon sok negatív tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, mert volt, hogy már generál kivitelezést vállaltunk el, volt, hogy már több alvállalkozóm is volt, és az a helyzet, hogy én nekem nem volt pozitív tapasztalatom ilyen téren, nem tudom, hogy mi alapján kell őket választani. Voltak jó referenciáik, tényleg jó volt a kapcsolat, de volt, hogy nem vették fel a telefont, eltűntek, és akkor ott maradtunk a határidős munkával, szóval én maradok annál, hogy vállalkozó vagyok, és van egy segédem, és így karöltve megyünk. Nem mondom azt, hogy a jövőben nem lesz az, hogy nagyobb projektnél projektvezető leszek, több burkolónál, de most egyedülre ez a felállás.
2: Nem gondoltál arra, hogy egy női csapatot építs magad köré?
3: De volt erről szó, és nekem ez egyébként egy álmom is, még egy ilyen makacslistás álmom, és valószínűleg a jövőben még nagyobb lépéseket fogok e felé tenni.
2: Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
3: Én is köszönöm szépen.

0: következő vendégünk öreg motoros a hazai zenei életben. Oszlopos tagja Bródy János zenekarának, a Siami and Friendsnek és az Ónodi Eszter and the Open Pubnak. De zenei tevékenysége messze nem áll meg ezeknél a formációknál. Olykor verseket zenésít meg, olykor saját dalokat ír, olykor pályakezdőknek segít be, olykor pedig maga mögött hagy csapot, papot és hetekre elköltözik Kelet-Ázsiába. Vendégünk Kisner Péter gitáros zeneszerző, a hazai underground és popzenei szcéna egyik legsokoldalúbb alakja. Szia Péter!
1: Hello, szia, szép napot mindenkinek!
0: Mielőtt nekivágtál volna Kelet-Ázsiának, posztoltál egy fotót arról, hogy mennyire elnyűtten indulsz erre az útra, mondván, hogy kemény fél év áll mögötted. Milyen élete van ma egy ilyen sűrűn foglalkoztatott magyar zenésznek?
1: Fú, készültetek, ez jó. Hát az a helyzet, hogy egyébként őrületesen mókuskerekes az élet a több okból. Egyrészt azért, mert rengeteget stúdiózom, ugye nekem van egy zenei stúdióm, olyanokat veszek föl, mint például a Bródy János vagy a Hiperkarma, és még sorolhatnám reggelig. Másrészt pedig azért vannak koncertek is elég szépen, bár a Siami zenekart elhagytam már még júniusban, tehát az már nincs, de azért még egy csomó minden van. Általában utazni is úgy szoktam, hogy két koncert között, és ráadásul, ha így elutazok, egy ilyen hónapos intervallumra szoktam lelépni, azelőtt mindig nagyon feltorlódnak a dolgok, tehát a stúdió feladatok, a koncertekre készülés és egyáltalán minden ilyesmi, úgyhogy az nagyon, nagyon megsűríti, úgyhogy mire kijutok a repülőtérre, már általában nagyon trén nézek ki.
0: Ha ennyi feladatod van, akkor te talán nem is aggódsz azon, hogy az AI elveheti a munkádat.
1: Ja, én nem aggódom amiatt egyáltalán. Az, ugye az AI az egy olyan sztori, ez pont ugye most aktuális, mert most megy ez a manifesto. Ugye két részre osztanám ezt. Egyrészt van az a fajta AI, nem a generatív, hanem a másik, az, ami olyan, mint egy kalapács, vagy egy fűrész, hogy lehet vele, ami segít a munkádban. Tehát én is használok egyébként a zenekészítésben, vannak ilyen stem-szeparátorok, meg mindenféle ilyen egyéb segédeszközök, amik gyorsabbá teszik a munkát, de nem nyúlnak a kreatív részéhez, tehát nem veszik el a kreatív részét. És vannak azok a generatív AI, ami helyettet kitalálja, hogy mit szeretné csinálni, és ráadásul mintákat használ a világból, tulajdonképpen azt azért igazából talán tolvajlásnak nevezném leginkább, amikor a mesterséges intelligencia összelopkodja a tartalmat a világ számtalan szereplőjétől, és aztán egy semennyire se eredeti katyvaszt állít elő belőle, tisztelt a kivételnek, nagyon kevés olyan AI-jal készült, direktben AI-jal készült munkát láttam, hallottam eddig, ami bármennyire is eredeti lett volna.
0: Úgy beszélsz erre, mint hogyha ez egy nagyon határozottan elkülöníthető két mechanizmus lenne. Amikor te hangmérnökként vagy producerként használod a digitális technológiát és a szoftveres segítségeket, ott nincsen olyan határ, hogy mi az a pont, amire már nemet mond az ember, és mi az, ami még belefér, mert ott egy egész más technológiát, vagy egész más mesterséges intelligenciát használsz?
1: Hát ez effektív más. Hát van én nagyon-nagyon ehhez nem értek, de van a generatív AI, ami előállít tartalmakat gyakorlatilag önállóan bemondásra, tehát promptokra hagyatkozva, és van az, ami meg csak egyszerűen csak segéderő, tehát konkrét, egészen konkrét kuli melóra megkérsz AI motorral rendelkező szoftvereket. Szerintem ez nagyon élesen leválik egymásról. És hát hozzá kell tennem, hogy aki generatív AI-t használ, én amúgy ezt megértem, de pont, és erről beszélgettünk a Bécsi Robival pár nappal ezelőtt, hogy pont ami a legjobb benne, az, hogy kitalálhatsz, hogy szülhetsz, hogy izgulhatsz, hogy amit kitaláltál, az milyen lesz, és menet közben alakíthatod, azt mind kiveszi a kezedből, mert azt mondod, hogy legyen ilyen, nem tudom, 80-as évek popzene, ezért szóljon a szerelemről, most bonyolult promptok vannak, én tudom, csak akkor az olyan lesz. És szólj, legyen úgy, mint hogy a Sting énekel, ami a legborzasztóbb, és akkor írtál egy számot, amit a Sting énekelt. Ez viccnek jó, de amúgy másnak szerintem nem. És bocsánat, tehát nem gondolom azt, hogy most akkor a géprombolók vagyunk, hogy, ne jön az AI, mert elveszi a munkákat, meg nem tudom tényleg, és akkor majd mi lesz. Tehát nem az ipari forradalomtól való félelem, hanem hát magát, amiért az ember egyébként kreatív folyamatokban részt vesz, azt az örömet, azt a generatív AI tuti, hogy elveszi tőled.
0: Tehát igazából a zenészek magukat is akarják, vagy elsősorban magukat akarják védeni az AI-tól, nem is a közönségüket, akiket esetleg be tud csapni.
1: Hát szerintem ez egy és ugyanaz. Amúgy az, hogy létrehozol dolgokat, és abból mintákat vesz a mesterséges intelligencia, szerintem az nagyon gáz. Belegyebb az engedélyed nélkül teszi ezt. Tehát tényleg ez a legdurvább, hogy a Stingnek a hangján lehet énekelni. Szerintem ez súlyos. Tehát ez egy, tényleg egyfajta ilyen lopás, én azt gondolom. Másrészt pedig, hát igazából azért a zenész szerintem nagy örömüket találják abban, hogyha a közönségnek tetszik, amit csinálnak, de nem. Tehát elsősorban az alkotás örömért hozol létre dolgokat, meg azért, mert kerget téged valami belülről. Tehát szerintem ez sokkal előbb van, szerintem mindenkinél, leszámítva a livzeneszerzőket, de mindenki más szerintem elsősorban saját magának, meg a jóistennek, meg ilyen dolgoknak akar megfelelni, és az a közönség ilyen szempontból egy hál' Istennek, hogyha nekik is tetszik.
0: Kitehető felelősség, ilyen lapásért is. Hogy tudjátok magatokat megvédeni ettől?
1: Hát, hogy kitehetőért, tehát igazából felelősség, hát igazából a technológia fejlődik, és annak szerintem vannak néha tévútjai, szerintem nem tudjuk magunkat megvédeni tőle, de bízhatunk abban, hogy előbb-utóbb meg fogják unni az emberek ezt a fajta ilyen másolós, lopkodós tartalomgyártás. Az is lehet, hogy soha nem fogják megunni, és az a jövő, hogy 3 év múlva már senki se hallgat majd eredeti zenét, hanem mindenki csak ilyen. De hát azért az egy nagyon szomorú gondolat.
0: De azért a saját közönségetekre gondolsz, őket át lehetne terelni ilyen AI zenékre?
1: Szerintem nem, vagy nem igazán, de ugye most azért valójában nem a mi nézőinkért, tehát a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as lelkekért, 70-es, 80-as, hogy a Brodyt is beleszámoljam ebbe a körbe, lelkekért megy itt most a harc, hanem a 20 évesekért, meg a 15. És ugye, ha a 15-20 évesek úgy döntenek, hogy ez nekik kell, és ebbe beleszoknak, hogy ez van, és ezt így ízélik,

0: Vannak a lineáris folyamatok, és azt gondolom, hogy az AI akármennyire okos, akkor is egy lineáris folyamat lesz, tehát valamilyen szinten kiszámítható lesz mindig. Valamilyen szinten mindig egy minta lesz, amit fölismersz. És azt gondolom, hogy bármit csinálsz, már úgy értem, hogy bármeddig fejleszted az AI technológiákat, valószínűleg soha nem lesz eredeti valójában. Tehát mindig csak valaminek a katyvasza lesz, vagy mixe lesz, vagy nem tudom, és ezen még az se segít, hogyha egyébként, és ez már látszik, hogy vannak AI artistok, akik olyan promptokat képesek szövegezni, vagy olyan szenáriokat képesek fölrakni, amiktől maga a végeredmény azért egész jó lesz.
1: Azt már kibeszéltük, hogy mielőtt menekültél, azt még nem, hogy hová. Van egy jól bevált titkos búvó helyed, ahol feltöltődhetsz?
0: A világban? Mm-hmm. Ja, hogy igen. Hát én nagyon szeretek Indonéziába járni, több okból, egyrészt elképesztő, főleg Bali, de ezenből de Jáva is amúgy. Elképesztő kulturális, zenei kirándulás oda menni. Az engem nagyon, nagyon tölt, és amúgy is Indonézia nekem nagyon fontos, mert Indonézia annyira sokféle, hogyha így teszek egy kört, úgymond, tehát, hogy Borneo, Sumatra, Celebes, Jáva, Pápua, komplett más világokat írok le ezzel, de ezen felül azért én járogatok Indiába is, meg Kelet- és Észak-Afrikába is helyek közben relatíve sűrűn, de úgy elbújni a rizsföldeken szeretek Balin, ez tény, hogy...
1: És miért pont ezt a célpontot választottad? Mikor keveredtél el először?
0: Ő választott engem. Tehát tudod, az ember, ugye az ember megy. Tehát végül is én amúgy fölülök a motorbiciklire leginkább, minél egyszerűbb közlekedési eszközre, minél lokálabb eszközre. Fölül az ember, és akkor megy, és ahol jól érzi magát, ott egy kicsit megáll. Végül is így jöttünk mi magyarok ide.
1: És
0: a Kárpát-medencébe.
1: Egyedül jársz ezekre az utazásokra?
0: Többnyire igen. Tehát néha hát az ilyen komolyabb utakra, vagy amik ilyen veszélyesebbnek, vagy nem tudom milyennek tűnnek oda, néha viszek barátokat egyet-egyet. Hát, és minket állatra nem volt veszélyes, tehát rossz példa, hogy Floresen voltunk januárban az egyik barátommal, és azért nagyon, nagyon izgalmas és nagyon strapás nagy körút volt. Flores-szigetét így körbejártuk, fölmentünk a háromszínű tó, a Kelimutu vulkán tetejére, meg mit tudom én, tehát ezt így megjártuk rendesen, de nagyon sokat vagyok egyedül. Remeteségem is nekem. Ha itthon vagyok, folyamatosan vagyok valaki kell. Többnyire, hát hál' Istennek amúgy ez csodálatos művésztársakkal, kollégákkal, zenéről, mindenféléről van szó, és nem nagyon van lehetősége maradt, tényleg, vagy nagyon dolgozom valami olyannal, amit, hát a stúdiózás például az ilyen, hogy este 11 órakor még a Bródi János ír nekem, hogy figyelj, azért a basszus kicsit hangos az introba. Ami azt jelenti, hogy folyamatos készenlétben vagy, kommunikációban emberek, és ez persze csodálatos. Tehát én nem adnám semmiért, hogy a Bródi János fél egykor fölhív engem évfélkor, hogy Petikém, még a tapsod, azt még egy kicsit vedd lejjebb, tudod. De azt jelenti, hogy mindig vagy valakivel, online vagy offline, de mindig egy csomó emberrel vagy. És akkor ez, ha én elmegyek Balira egy hónapra, akkor ez így nincs.
1: De gitárt azért szoktál magaddal vinni a...
0: Azt már szerzek ott,
1: mert... Munkát viszel vele, vagy élvezetet?
0: Hát szerezni szoktam gitárt, tehát vinni nem, mert az nagyon drága a repülőn, gitárt vinni is fölösleges is valójában. Szerezni szoktam gitárt. Hát ugye egyrészt van ez a fizikai élmény, amit a gitározás okoz az embernek a kezével. Tehát az tényleg egy, hát ez egy óriási élmény az, hogy tehát ez szinte minden zenész el tudja mondani, hogy a fizikai élmény a hangszerén való játék. Dalokat is szoktam írni, tehát gyakorlás is, hogy mondjam, hangulatba kerülés, elgondolkozom dolgokon, szóval így kell legyen nálam egy gitár, kell legyen nálam.
1: Egy gyorsan eldöntendő kérdés a végére. Jobban szeretnek téged egy ilyen út után? Igen, vagy nem?
0: Itthon?
1: Itthon.
0: Hát remélem, nem tudom. De szerintem szerethetőbb vagyok, mert kipihentebb vagyok azért, és meg leinkszom egy kicsit. De aztán újra kezdődik az egész. Nem tudom, remélhetőleg nem vagyok nagyon utálatos.
1: Késner Péter, köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon köszönöm szépen. Ezek

0: Necces. Necces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 5 óra. Nem csigázzuk már sokáig a hallgatóinkat, hamarosan fényderítünk arra, hogy kik is azok a turbócsigák, és szó lesz arról is, mi zajlik a lengyel iskolákban, de előbb hallgassuk meg a friss híreket Beslin Bettinától.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Visszakaphatják oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Eljárás indult a budapesti déli körvasút beruházás ügyében. Hűvös, de napos idő várható, éjszaka néhol fagyhat is. Jönnek a részletek. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelvtörvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le. Az ukrán elnöknek is alá kell írnia, a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva mondta ezt. Az ukrán elnök tegnap azt közölte, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, olvasható az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Rating szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre már csak 5,8%-os deficitet valószínűsít a hitelminősítő. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt. Jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése. Szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az állam európai számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Holnap kezdődik 14. leopápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leo a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. Az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 perc körül indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Végül a várható időjárásról. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 17 óra 30 perckor krónikával várjuk Önöket.
3: Műsorajánló.
4: Felfedező.
5: A művészet és a tudomány találkozása a táncparketten, avagy a mozgás öröme és szenvedélye. A Felfedezőben arra keressük a választ, hogyan válik egy érzelemből látványos mozdulat a színpadon, és mit szól mindehhez a csontunk, izomzatunk. Kiderítjük, hol van a határ a kellemes elfáradás és a veszélyes sérülés között, és a legfontosabb, Igaz-e, hogy a tánc a legjobb recept nélküli gyógyszer a stressz ellen?
4: Felfedező a nyelvről és a művészetekről kedden délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
3: Egy argentin szent, aki igazi gaucsó volt. Zarándoklat 6 napon át. Lelki gyakorlat és emlékezés. Rocsero atya, a gaucsó szent. Szombaton 16 óra 30 perckor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sashegyi Zsófia. Fantasztikusan izgalmas lehet dokumentumfilm formájában végigkövetni egy maréknyi átlagember teljes életét. Nem véletlenül vált olyan népszerűvé a Brit Up című sorozat, amelynek nem csak az lehetett a különlegessége, hogy akik több mint 60 éve nézni kezdték, húsvér emberek sorsának alakulását követhették végig, de az is, hogy közben az ő életük is lepergett. Erről is hallhatnak a következő percekben, de szó lesz a turbócsigákról is, hogy fogalmuk sincs, hogy kik ők, pedig eddig kétszer nyerték meg sportáguk olimpiáját, és olyan helyekre jutottak el együtt, ahova egyenként sohasem utazhattak volna el. Elmentünk Magyarország legmenőbb szenyor kosárlabda csapatának egyik edzésére, hogy önöknek is bemutathassuk őket. Maradjanak velünk műsorunk utolsó fél órájában is, nem bánják meg. SMS számunk 0630 9666. Rémület és rettegés. A szülők nem engedik suliba a gyerekeiket Lengyelországban, miután egy hét alatt harmadszor is iskolai késelés történt. Gellért András megpróbált utána járni, mi lehet az akciók mögött. Beszélgető partnere egy mazuri tavaknál élő lengyel-magyar tolmács, aki két iskoláskorú gyerekét is fenyegetve érezheti ezekben a napokban.
7: A gyerekei fognak ma iskolába menni?
8: Igen.
7: Múlt héten nem mentek?
8: A múlt héten nem mentek, a lányom meg volt ijedve.
7: Ki volt jobban megijedve, a lánya vagy az édesanyja? Mert én úgy tudom, hogy ő rettenetesen megijedt.
8: Igaz, a feleségem azt mondta a lányomnak, hogy ha lehet, akkor most, úgyhogy a múlt héten pénteken ne menjen iskolába, tehát nem engedte.
7: És a többi szülő ebben a helyzetben mit tett?
8: Vannak olyan ismerőseim, akik azt mondták, hogy igen, elengedték az iskolába. Van egy ismerősöm Zsesúbban, ő is elengedte például a gyerekét az iskolába.
7: A lengyel újságok pánikról írtak.
8: Igen. Valaki pánikolt, valaki nem.
7: Önöknél csak a gyerekek édesanyja ilyet meg, vagy ön is?
8: Én is inkább azt mondom, hogy jobb félni, mint megijedni, tehát maradjon egy napot otthon, és utána megnézzük, hogy mi történt, a fejleményeket. Viszont nagyon gyorsan reagált Lengyelország erre, mert fokozott ellenőrzést rendeltek el a rendőrségtől. Az iskolák is fel voltak készülve, több tanár vigyázott a gyerekekre, nagyobb felügyelet volt.
7: És ezek a tanárok mire kaptak felhatalmazást? Tehát, hogyha egy gyerek megvillantja a kezében a kést, akkor mit tehetnek?
8: Én úgy tudom, hogy lefegyverezni. Ennyit megengedtek, viszont a fiam Gdańskban, mondhatjuk azt, hogy oda jár a legtöbb diák, abban az iskolában, ahova a fiam jár Gdańskba, és ott például van őr, több őr vigyázott rájuk. A fiam mesélte is, hogy 7 rendőrkocsi jelent meg náluk.
7: Gondolom Lengyelországban mindenki azt találgatja, hogy mi állhat a merényletek mögött. Van-e, lehet-e összefüggés a 3 merénylet között?
8: Fiam mondta azt, hogy ez a mende mondta meg közöttük az iskolában, az osztályukban, hogy vannak ilyen titkos csoportok, ahol ezeket a videókat felteszik. Természetesen nem mondják még, hogy ki, hanem hogy ilyen titkos csoportokban felraknak videókat, hogy mennyi embert tudtak leszúrni. És itt inkább azon van a hangsúly, hogy nem megölni egy embert, hanem csak leszúrni.
7: Ezek a filmek hol készültek?
8: A fiam szerint ezek titkos csoportok, tehát ő se látta, csak hallotta, hogy vannak ilyen csoportok. Még hozzátette azt, hogy nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mennyire mendemonda, de ahány éves, annyi embert kell leszúrni.
7: Ezek a támadások konkrétan valaki vagy valakik ellen irányulnak, vagy ezek az elkövetők véletlenszerűen választják ki az áldozataikat?
8: Ja, inkább véletlenszerűen, és ahány éves az elkövető, annyi embert kell leszúrni.
7: Ebben a helyzetben a szülők felhívják egymást, tanácsokat adnak egymásnak, hogy mit tegyenek?
8: Igen, felhívtam a lányomnak a figyelmét, hogyha még vízből is valaki viccel, vagy elővesz kést, vagy késnek látszó tárgyat, akkor egyszerűen fusson el.
7: Az elkövetőkről mit lehet tudni? A rendőrség adott-e ki információkat velük kapcsolatban?
8: 15, 18 és 21 éves korú elkövetők.
7: Szakértők mostanában egyre gyakrabban beszélnek az úgynevezett hibrid hadviselésről, és elsősorban Oroszország esetében említik ezt. Nevezetesen arra gondolnak, hogy a hibrid hadviselés álcája alatt szerveznek meg különféle zavargásokat, merényleteket. Tehát a lengyelek között felmerült-e esetleg az, hogy ezek mögött, az esetek mögött ott állhat Oroszország? De lehet, hogy ez egy nagyon vad elképzelés és magyarázat.
8: Ebben nem szeretnék belemenni.
7: Ön el tudja képzelni?
8: Én nem. Nem, mert ahogy hallottam, nem ukrán elkövetők voltak, vagy orosz, hanem lengyel elkövetők voltak. Arról hallottam.
7: De esetleg beszervezték őket, hogy ilyen módon keltsenek zavargást, félelmet generáljanak.
8: Minden lehetséges, tehát mindenre ráfogható szerintem, tehát ez majd eldől, az idő megmondja.
7: Egy nappal ezelőtt ugye az is nagy riadalmat váltott ki, hogy őrizetbe vettek egy férfit, aki merényletre készült Donald Tusk kormányfő és helyettese ellen.
8: Nem tudok hozzászólni.
7: Ön személy szerint mire számít az elkövetkezendő napokban? Lesznek-e újabb merényletkísérletek, késes támadások a lengyel iskolákban?
8: Szerintem nem lesznek.
7: Akkor ön optimista?
8: Igen.
1: Priszler Fülöppel Gellért András beszélgetett.
0: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: Láttak már olyan sorozatot, amelyet több mint 60 éve forgatnak? Az Up című brit dokusorozat 1964-ben kezdett forogni. Akkor 7 éves gyerekeket ültettek a kamera elé, mondván belőlük lesznek a 2000-es évek Angliájának műsorvezetői, művezetői és vezérigazgatói. Onnantól kezdve 7 évente rájuk néztek. A milliók által követett filmforgatása most lezárult, hogy hogyan azt londoni tudósítónk Tóth Vali meséli el nekünk.
6: Hogy múlik az idő, mondjuk gyakran sóhajtozva, de ennek a közhelynek az igazságtartalmát akkor érzékelhetjük igazán, ha a múló pillanatokat a művészet eszközeivel sikerül valahogyan megragadni és megőrizni. Erre az évtizedek során több fotós és filmes projekt is kísérletet tett. Az egyik legérdekesebb ezek közül egy több évtizeden átívelő brit dokumentumfilm sorozat. A kezdeményezés 1964-ben indult, amikor is 14 gyereket választottak ki egy brit tévés projekthez. A különféle hátterű 7 éves gyerekekkel a brit osztálytársadalom működését akarták vizsgálni egy dokumentumfilmben. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy az egyes gyerekek származása meghatározza majd későbbi élettájájuk sikerét. Ebben a Seven Up címre keresztelt tévéfilmben, melynek címét talán 7-től felfele címre lehetne magyarítani, kutatóként dolgozott a későbbi sikeres filmrendező Michael Apted, aki részt vett a gyerekek kiválasztásában. Majd amikor azok 14 évesek lettek, újra megkereste őket, és újra leültette őket a kamera elé. Ebből aztán rendszer lett. 7 évente készült újabb epizód, és a kezdeti politikai elemző műsorból egyéni sorsokról szóló népszerű, lebilincselően izgalmas dokumentumsorozat vált Up címmel, amelyben Apted haláláig részt vett. A cím minden alkalommal a szereplők aktuális életkorával egészült ki. Azért hoztuk össze ezeket a gyerekeket, mert be akartunk pillantani a 2000. év Angliájába. A 2000. év művezetője is, vezérigazgatója is, ma még csak 7 éves, nyilatkozták az első film alkotói. Az, hogy kinek a külseje hogyan változik és hogyan fonódik össze élettörténetével, mindig hálás téma. Számos ilyen példát láthattunk. A legtöbbeknek talán Richard Linklater 12 évig forgatott Sráckor című filmje ugorhat be, ahol évente lehetett megfigyelni a 6 évesen megismert főhős változását egy fikciós filmben. De hasonló elven alapuló, igencsak hatásos ötlet volt a Canals együttes egyetlen slágere, a 74-75 videóklipje is, ahol azt mutatták meg, mi lett 20 év elteltével az érettségi tablón látható fiatalokkal. Majd újabb 22 évvel később újra vágták a videót, megmutatva az időközben tovább öregedett arcokat. Az Up sikere is elsősorban erre a hatásra épül. Mondjuk megismerünk egy bűbájos, okos kisfiút, majd látjuk, hogy valami nem stimmel vele, aztán újabb 7 év múltán az illető hajléktalan lesz. De persze voltak sokkal inspirálóbb életutak is. Az Up-nak, melyet egy kereskedelmi tévé mutatott be Nagy-Britanniában, hamar komoly rajongó tábora lett Amerikában és más angol száz országokban is, miközben minden egyes új évad esemény számba ment az Egyesült Királyságban, ahol milliók követték Neil, Tony, Sue, Jackie és a többiek életútját. Ettet halála után annak az Asif Kapadiának jutott a rajongók által annyira várt és remélt lezárás, aki az Amy Winehouse-ról, Ayrton Senna-ról és Diego Maradona-ról készített életrajzi dokumentumfilmjeiről vált ismerté, és aki a sorozat rajongójaként megtiszteltetésnek érezte a feladatot. Bár Apted halála után úgy tűnt a sorozat befejeződik, a 63 éves epizód 63 Up-pal, de aztán az egyik szereplő, a halálos beteg Nick, felhívta a sorozat producerét, hogy búcsúzóul adna még egy interjút. Szerencsére ezt sikerült felvenni 3 nappal a halála előtt, és ezután újra munkához látott a stáb, hogy még egy utolsó epizódra bevonják a többi még élő szereplőt is. Most szeptemberben aztán bemutatták a sorozatot lezáró 70 Up 2 epizódját, amelyben elbúcsúztatták a 70 éves szereplőket, megszólaltatva őket gyerekkori álmaikról és életük alakulásáról. Ezzel egy időben még 2 kísérő dokumentumfilmet is bemutattak. Az egyikben idős emberekkel a sorozat kezdetekor készült interjúkat vágtak újra. A másik magának a sorozatnak a készítését mutatta be, az egész projekt történetét áttekintve és archív anyagokkal kiegészítve, afféle verbfilmként.
1: Tóth Vali tudósítását hallották.

0: 70-80 évesen is világversenyekre készülnek. A Turbocsigák egy kétszeres szenior olimpiai bajnok női kosárlabda csapat, akik a korosztályokban egyedülállóak Magyarországon. Tavaly a svájci világbajnokságon negyedikek lettek, a negyed döntőben az Egyesült Államok csapatát verték meg. Nem csoda, a keretben több korábbi NB1-es játékos és volt válogatott kosaras is szerepel. Kandó Eszter riportját hallják.
1: Menj vissza!
2: Mióta vagy tagja a csapatnak?
3: Simon Attiláné vagyok, Simon Zsuzsának hívnak. Jó régóta itt is, de kosárlabdában meg egész életemben végig kosaraztam. Itt is most már 15 éve, vagy több is, mint 15 éve itt játszunk együtt. Én már nagyon öreg vagyok, úgyhogy 63 óta játszom, mert 81 éves vagyok.
2: Magyarországon hány ilyen csapat van?
3: 70 pluszban mi vagyunk, tehát egyedül. Fiatalabbak vannak, tehát 45-55, hát még 60-as is talán van, de mi vagyunk a szenyorok.
2: Gondoltad fiatal korodban, hogy ilyen sokáig fogsz játszani?
4: Kislenke. Én a pályafutásomat Belgiumban fejeztem be, utána hazajöttem, alapítottam egy sportiskolát, és akkor a játék kiszorult. Nem, még egy pár évig játszottunk a régi válogatottakkal NB2-ben, de utána elmaradt a játék. Minden héten edzettem, de versenyek nem voltak. És 2013-ban kerestek meg, hogy vannak ezek a senior tornák, a World Masters Game, meg a világbajnokság, meg az Európa-bajnokság, és hogy jöjjek visszajátszani.
5: Reigő Mariannak hívnak, 73. évenben vagyok, 40 évet dolgoztam a Tesnesi Egyetemen, tesnőtanár vagyok, kosaraztam gyakorlatilag az egész életemben, NB1-be jutottam a fiatalabb koromba.
2: Engem nagyon inspirál, mert én 42 vagyok, hogy hát igazából is csak az életem felénél tartok, és még 40 év múlva is lehet egy érdekes életem, ami csupa kaland felfedezés.
5: Így van, hát ez a csapat, a 60 évesek voltunk, akkor álltunk össze, és azóta hát olyan helyeken jártunk, ahol magámtól életben nem ment. Volna. Tehát Spanyolország, Olaszország, Tajvan, most Japánra készülünk, tehát egyszerűen csoda, amit így együtt megélünk, és tényleg nem gondoltam, hogy egyszer én még ide vissza fogok erre kerülni, erre a szintre, hogy ilyen szinten játszunk, győzünk, olimpiát nyertünk, világbajnokságot nyertünk, tehát azért ez egy csoda.
2: A legnagyobb sikeretek az olimpia?
5: Kétszer nyertük meg ezt a World Masters Game-et, magyarul ezt a Senior Olimpiát egymás után, és utána elmaradt a Covid miatt, és én akkor, amikor a másodikat megnyertem, akkor mondtam a lányoknak, hogy hát olyat kell csinálnunk, mint a vízilabda válogatott, akik háromszor nyerték meg egymás után az olimpiát, és ezért most muszáj elmenni Tokióba. Hát nem valószínű, hogy már nyerünk, de megpróbáljuk, hát ha sikerül. Egyszer nyertünk világbajnokságot is, az csak kosaras esemény volt, tehát van külön, amikor a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség szervezi, tehát azt is megnyertünk. Egyedül az Európa-bajnokságok azok nem mennek nekünk, mert ott még sose nyertünk, ott harmadik, meg negyedik helyünk volt. Az valahogy nem jött össze.
2: Tehát jövőre lesz Japánban a World Masters Games. Arra már biztos, hogy mentek?
5: Hát most már olyan 90-95%-ban igen. Mindenki két éve erre gyűjt, hogy ki tudja fizetni, mert hát azért nem egy kevés összeg, hogy kimenjünk, és úgy tűnik, hogy nagyon lelkes a társaság, hát reméljük, hogy meg tudjuk szervezni. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy oda menjünk, és ott legyünk, és megnyerjük.
2: Mennyire vagytok magatokra hagyva?
3: Eddig annyit sikerült kapnunk, hogy kifizették a nevezési díjat, de semmilyen más támogatást kosárlabda szövetség. Nem, ezt nem is értem, hogy ugye azt mondják, hogy időseknek is milyen jó, hogy ha sportolnak, meg sportoljanak, de támogatást nem adnak.
2: Most férfiakkal edzetek együtt, ők milyen korosztályt képviselnek?
3: Olyan 70-esek. Nem mindig veszik figyelembe, hogy azért ők férfiak. Veszekszünk velük.
2: Mit csinálnak, durvá?
3: Igen, hát a kemények. Nem is úgy annyira durvák, inkább kemények. És akkor azért az ember lepattan róluk, hogyha úgy odaáll, akkor nehéz védekezni.
2: Hetente egyszer edzete?
3: Igen, sajnos nincs több időpont itt a TF-en.
2: Miért Turbocsigák a nevetek? Mert egyáltalán nem tűntök lassúnak.
5: Hát ezt nem tudom, ezt egyszer valaki kitalálta, ezt valaki mástól kérdez, fogalmam nincs, de szeretjük.
2: Milyen volt régen egy sportolói élet?
4: Ugye mi még fillérekért játszottunk, és mi megtiszteltetésnek vettük, ha meghívtak bennünket a válogatottba. Abba az időben mi nagyon sokat dolgoztunk együtt a válogatottal. Ezért sikeresek is voltunk. Ugye nekünk van egy olimpiai negyedik helyünk, egy Európa-bajnoki harmadik helyezésünk. Ez 20 év után értük el. A ma meg megfordult minden. Ma a klubok diktálnak, a válogatott szinte háttérbe szorult, pedig egy nemzetet igazán a válogatott képvisel. Nem mondom, hogy nem lelkesek, meg nem teszik oda magukat, de a pénz most sokkal-sokkal nagyobb motiváció.
2: Magában a kosárlabdában te mit szeretsz legjobban?
4: Védekezni szeretek a legjobban, meg a többieket, annak ellenére, hogy ugye én dobom a pontokat, a többieket helyzetbe hozni. Nekem ez jelent sokat. Az jelent sokat, hogyha ellenfél legjobb játékosát meg tudom fogni.
2: Egyébként ez milyen érzés megélni, hogy nagyon sok sikeretek is volt, ezt tudom, és egyébként aztán biztos újabb és újabb korosztályba kerültök, ahol aztán akár újabb sikerek várnak rátok, hogy közben a testetek meg öregszik, hogy van egy ilyen kettőség, hogy beleraktok egy csomó energiát, és a test meg öregszik. Ezt már nyilván én is valamelyest érzékelem, hogy nem ugyanolyan vagyok, de tudom, hogy ez még lesz másmilyenebb is, csak hogy ne legyen minősítő ez a dolog, de ezt megélni, ezt, ha sportol az ember, akkor ez könnyebb, vagy nehezebb?
1: Koncsa Géva vagyok. Hát azért elég nehéz szembesülni azzal, hogy már az indítások nem mennek el addig, amíg mi gondoltuk, meg nem olyan gyorsan érünk föl az ittszerrel, ahogy mi elgondoltuk, de mivel azért hasonló korosztállyal játszunk, és ők is azért öregednek, ezért úgy nem olyan szembetűnő ez a különbség. Most, hogy néha a fiatalabbak is jönnek le az edzésre, ők mesélték a csapattársamnak, hogy látványos az, ahogy mi lassulunk a kor előre haladtával, amit mi nem veszünk észre.
2: Idézzünk fel egy híres meccseteket. A tavalyi VB-n, Svájcban negyedikek lettetek,
1: igen.
2: De kit vertetek meg?
1: Az Egyesült Államokat sikerült kivernünk a négybe kerülésért. Hozzátartozik a dologhoz, hogy ezért előzőleg ugye több Európa-bajnokságon, világbajnokságon is találkoztunk a német csapattal, akikkel így jó kapcsolatot ápoltunk, és ők azért felkészítettek minket taktikailag abból, hogy az amerikaiak mit játszanak, és nagyon felkészült a csapat a védekezéssel. Hát ők is meglepődtek. Hogy nem tudom már, mi lett az eredmény, de 3 vagy 4 ponttal sikerült őket legyőznünk, úgyhogy így bekerültünk a négybe. Hát sajnos ott már nem sikerült tovább vinni ezt a jó eredményt, de azért kaptunk így is érmet, mert a negyedik helyzetet is érelme díjazták, úgyhogy nekünk ez mindent megért.
2: Ilyen World Masters Games, az majdnem olyan, mint egy olimpia
1: van,
2: méretében is. Azt hallottam, hogy több játékos is van, hiszen korosztályonként vannak a játékosok.
1: Igen, ugyanolyan ünnepélyes megnyitó, záró ünnepség, nagyon nagy élmény.
2: És vártak titeket a repülőtéren, amikor hazajöttetek az éremmel?
1: Igen, a családtagok zömében ugye készültek ránk, és virágcsokorral és zászlókkal meg boldogan vártak minket, meg hát nekem is van ugye 5 unokám, úgyhogy nagyon büszkék a nagymamára, aminek nagyon örülök.
6: Én Szücs Mária vagyok, kell a fiataloknak is a motiváció, tehát hogy lássák, hogy mi még mozgunk, megyünk, eredményeket érünk el. Mindig az volt a vágyam, hogy egy olimpiai aranyom legyen.
2: És lett?
6: Lett. 60 pluszba lett.
2: Gondoltad volna ez 20 évesen?
6: Volt egy ilyen vágyam. Mindig mondták, hogy hát hogy a kosárlabdát választott ekkora mérettel.
2: Igen, mert 165-170 centi vagy?
6: Aranyos vagy, de 156 centi vagy. A mi időnkben még lehetett 156-tal is irányító, ma már nem valószínű. De a gyorsaságod, az ügyességed, a koncentráció képességed, tehát ezért el tudtam magam adni, így szokták mondani.
2: Mi tartja össze ezt a csapatot? Hogyan tud így fönnmaradni? Mi a mozgató rugója a sport szeretetén túl?
3: Nagyon jó kis társaság, tényleg össze szoktunk járni, találunk valami alkalmat, hogy összejöjjünk, és akkor nagyon jól érezzük magunkat. Úgyhogy ez a legjobb kohézió, hogy együtt vagyunk mindig. Valaki azt mondja, hogy na gyertek, és akkor megyünk, és kártyázni szoktunk. Jól el szoktunk szórakozni, tényleg nagyon jól érezzük magunkat együtt.
0: A turbocsigákkal, akik önerőből készülnek a következő idézőjeles olimpiájukra, Kandó Eszter beszélgetett.

Ez volt már a Netszer. Holnap 4-től ismét izgalmas témákkal várom Önöket, most pedig következik a Krónika itt a Kossuth Rádión. Én már a búcsúzom a szerkesztők, Gáry Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Lájer Rita nevében is. Sashegyi Zsófiát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tesszári Nóra vagyok. A bemondó Beslin Bettina. Először legfontosabb híreink röviden.
2: Fejes Péter jogászt, korábbi Vas megyei főügyész helyettest javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök.
1: Jelentősen csökkentené az Európai Unió következő 7 éves költségvetését az ír Soros elnökség új javaslata.
2: Kedden befekszik a kórházba 14. Leó pápa, miután egy kisebb csomót találtak a tüdejében.
1: A szárazság miatt hamarabb ért véget a szüret, a csapadékhiány következtében jóval kisebbek a szőlőszemek, így kevesebb lesz a bor is. És most a részletek, a szerkesztő Illis László. Az elmúlt fél év eredményeiről, a 2027-es költségvetésről és több kormányzati program elindításáról is beszélt a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter beszédére az ellenzéki pártok frakcióvezetői reagáltak. Részletek Zilai Zsuzsannától.
3: A jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra is, hogy több program elindítását is tervezik. A többi között a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forinttal segíti majd a magyar vasút megújítását a következő 10 évben.
4: Elindítjuk a Vekerle Sándor átfogó lakhatási programot, amely munkalehetőségeket teremt, amíg a beruházás tart, majd lakást, otthont és kollégiumot szerte az országban. Vízmegtartási programot indítunk. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a munkát elkezdeni, évekkel vagyunk elkésve, de ez nem lehet kifogás.
3: Elsőként a Mi Hazánk Mozgalom frakció vezetője Torockai László reagált Magyar Péter beszédére.
5: Megint ugyanazt láttuk, ugyanazt hallottuk 45 percben, amit már megszoktunk. Nagyrészt az elmúlt 16 évről beszélt, arról az elmúlt 16 évről, amiből 14 évet ön ennek a rendszernek, ennek a Fidesz nevű rendszernek, vagy NER rendszernek a csúcsán töltött el, és hát sokkal kevesebbet hallottunk arról, hogy mégis milyen munkát végeztek az elmúlt fél évben, vagy hogy mire számíthatnak a magyar munkavállalók, mire számíthatnak a magyar vállalkozások.
3: A Mi Hazánk felszólalóját a KDNP frakció vezetője követte. Rétvári Bence beszédében úgy fogalmazott, az elmúlt 6 hónap helyett Magyar Péter csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott, és véleménye szerint a miniszterelnök továbbra is az ellenzék ellenzéke. Hozzátette, ő az első magyar miniszterelnök, aki a poszt betöltése közben gyanúsítottá válik. Az üggyel kapcsolatban azzal vádolta Magyar Pétert, hogy nyilvános elvárásokat fogalmazott meg az ügyészséggel szemben.
6: Aki hölgyeket véd egy szórakozó helyen, azt nem a nyakánál fogva dobják ki a szórakozó helyről. Ahány mondatot mond, annyi mond ellent a másiknak, mert az egész egy óriási hazugság spirál, és ezért jutott ebbe a helyzetbe, és utána elmondja, hogy elvárja az ügyészségtől, hogy ne emeljen vádat, hogy álljon meg az egész eljárás az ügyészségi szakaszban. Akkor, amikor a legfőbb ügyész választásáról van szó.
3: Kormányzás helyett a magyar emberek sok minden mást kaptak, így kezdte felszólalását a Fidesz frakció vezetője. Bóka János a többi között beszélt gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről, és rekordmagasnak nevezte az üzemanyagárakat. Hozzátette, pártjuk ismét benyújtotta a védett üzemanyagárakkal kapcsolatos törvényjavaslatát.
7: Az elmúlt 5 hónapban a magyar emberek kaptak adóemeléseket. Ezek közül az adóemelések közül van olyan, ami már megvalósult. A dohány termékek jövedéki adóját például már megemelték. Ebből 90 milliárd forint többletbevételt várnak. Ez az intézkedés november 1-től fog hatályba lépni. Mindenki megtapasztalhatja majd akkor, hogy ezek a fogyasztói árakban miként fognak megjelenni.
3: Bóka János arra is felhívta a figyelmet, hogy hazánkban járt a Nemzetközi Valuta Alap küldöttsége, amely egyebek mellett sávosan progresszív jövedelemadót, az áfamentességek és kedvezmények csökkentését, a tőkejövedelmek erőteljesebb megadóztatását, a nyugdíjkorhatár emelését és a korkedvezményes nyugdíj szűkítését ajánlotta. Mint mondta, mindez olyan gazdasági környezetben történik, ahol a növekedési kilátások európai szinten kérdésesek.
1: A Tisza frakció etikai bizottsága vizsgálja ki Kaprinyák Tibor ügyét, a döntés a jövő héten várható. A képviselő addig nem vesz részt az országgyűlés munkájában, közölte Bújdosó Andrea frakcióvezető.
2: A parlament élő környezetért felelős bizottságának alelnökéről afrikai vadászatokon készült fotók kerültek elő, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal pózol. Magyar Péter kormányfő a Tisza pártelnöke az eset kapcsán hangsúlyozta, egyértelművé kell tenni, mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem.
1: Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság szerint.
2: A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR előírásait. Az ügy előzménye, hogy szeptember végén elindult a Fidesz honlapján az úgynevezett AVH figyelő, amely az új hivatal munkatársait veszi célba. A Fidesz közölte, hogy az AVH figyelőt a jogállamiság és a szabadság helyreállításáért hozták létre. Működésének lényege pedig az átláthatóság és az elszámoltathatóság.
1: Fejes Péter jogászt, korábbi Vas megyei főügyész helyettest javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. Az államfő szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Kócán Dávid összefoglalója.
8: Az alkotmányunkban rögzített jogállamiság egyik alapintézménye a független, a törvényeknek és a szakmai hivatástudatnak alárendelt ügyészség. Az ilyen ügyészség visszaállításának első lépése történik ma is, amikor az országgyűlés korábbi döntését tiszteletben tartva ma új jelöltet állítok Magyarország legfőbb ügyészi tisztségére.
9: Jelentette be a köztársasági elnök. Baka András a Sándor palotában tartott tájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a legfőbb ügyészi tisztség csak nem másfél hónapja betöltetlen, miközben a szervezet szakmai és társadalmi megítélése véleménye szerint mélypontra jutott. Az államfő azután jelölt új szakembert a posztra, hogy Nagy Gábor Bálint lemondott a legfőbb ügyészi tisztségről. Szeptemberben Baka András Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelölte Nagy Gábor Bálint utódjául, ám a jelölt nem kapta meg a kinevezéshez szükséges kétharmados parlamenti többséget. Az államfő még aznap jelezte, hogy új jelöltet állít. Fejes Péter 39 éve az ügyészi szervezetben dolgozik, fogalmazó, majd ügyész, főügyész, sajtószóvivő, fellebbviteli ügyész, végül a Vas megyei főügyész helyettes volt, jelenleg több egyetemen is oktat. Főügyészi megbízatása Polt Péter korábbi legfőbb ügyész döntése alapján bizalomvesztésre hivatkozva szűnt meg, ügyészi szolgálatát pedig a 2012-ben bevezetett életkori korlátozás miatt kellett befejeznie. Baka András államfő szerint Fejes Péter olyan jelölt, aki átlátja az ügyészség szakmai és emberi viszonyait.
8: Meggyőződésem, hogy szakmai életútja, vezetői tapasztalata és erkölcsi tartása alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan, kizárólag a törvénynek alárendelt működését, meghozza a szükséges intézkedéseket és elindítsa a szervezetet a közbizalom visszaszerzésének útján.
9: Fejes Péter legfőbb ügyészjelölt a bejelentés után arról beszélt, legfőbb célja az ügyészség társadalmi megbecsülésének visszaszerzése.
10: Tudom, ha az országgyűlés is bizalmat szavazna nekem, a legnagyobb alázattal látnám el ezt a magas tisztséget, hiszem, hogy a nehéz feladatot, tisztességemet megőrizve megoldanám, de legalábbis megbirkóznék vele.
9: A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Megbízatása 9 évre szól.
1: Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése.
2: Később azonban a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiaárak miatti kiadások időszaka után fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Olvasható az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagját fogadta el az Európai Unió.
2: A tagállamok külügyminiszterei összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az ukrajnai megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Az uniós szankciós listán így már több mint 4600 név szerepel.
1: Jelentősen csökkentené-e az Európai Unió következő 7 éves költségvetését az ír Soros elnökség új javaslata, de a részletek sem a takarékoskodó, sem a magasabb támogatást követelő országoknak nem tetszenek. A szakértő szerint mindkét tábor rövidlátóan áll a vitához. Kugyela Tamás összefoglalója.
11: Majdnem a tizedével kisebb költségvetést javasol az Európai Uniónak a 2028 és 34 közötti 7 évre az EU Soros ír elnöksége. Az új indítvány élesen megosztja a költségvetési vitákban hagyományosan szemben álló két tábort. Az országonként kiosztott támogatásaikhoz ragaszkodó dél- és kelet-európai tagállamok és az Európai Parlament szerint már így is túl kevés pénz van a közös kasszában. A legfejlettebb, de legtakarékosabb fukar tagállamok, Németország, Hollandia, Ausztria és a skandináv országok pedig éppen ezeken a kiadásokon szeretnének faragni, ezért a teljes költségvetést csökkentenék. Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruel Intézet és a budapesti Corvinus Egyetem kutatója szerint mindkét tábor álláspontja elhibázott. Egyrészt a fukaroknak hozzá kellene járulniuk egy magasabb költségvetéshez.
12: Az Európai Unió hatalmas beruházási hiánnyal szembesül. A bruttó hazai termék évi 4-5%-a hiányzik ahhoz, hogy az unió versenyképessége lépést tudjon tartani a globális riválisokkal, mint az Egyesült Államok vagy Kína. Van nagyon sok olyan terület, mint például a kutatás, az innováció, a zöld átmenet, az országok közötti energia kapcsolatok erősítése, amelyet sokkal célszerűbb európai szinten megvalósítani. Tehát a cél nem annak kellene lenni, hogy csökkentsék a költségvetés méretét, hanem hogy minél több ilyen versenyképességet fokozó beruházást szülessen.
11: Ez a takarékoskodás sürgető országok számára sem lenne kidobott pénz a szakértő szerint, hiszen az ő vállalataik és kutatóintézeteik is jelentős támogatásokhoz juthatnának ezekből az uniós programokból. A másik oldalon a saját felzárkóztatási támogatásaikat féltő tagállamok, köztük Magyarország, pedig vissza kellene, hogy fogják a követeléseiket, például a mezőgazdasági támogatásokban, mondta a Krónikának Darvas Zsolt.
12: A mezőgazdasági támogatások nem olyan típusú kiadások, amit kifejezetten az EU költségvetéséből kellene finanszírozni. Ezek főként szociális jellegű támogatások a gazdáknak, politikailag értelmszerűen fontosak. Racionálisan meg kell csinálni azt, hogy bevezetni egy 50%-os társfinanszírozást a mezőgazdasági kiadásokhoz, ahogy nagyon sok más egyéb EU-s kiadásnál is van társfinanszírozás. Jelenleg például az ilyen direkt jövedelmi támogatások a gazdáknak 100%-ban az EU költségvetésből van fizetve.
11: A tavaly június óta tartó vita a héten az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján is napirendre kerül. A cél, hogy még az év végéig megszülessen a költségvetési megállapodás, ehhez azonban mind a 27 tagállam egyetértésére és az Európai Parlament jóváhagyására is szükség van.
1: Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament.
2: Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Ukrajna számára pedig megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza, miután Magyarország nem emel akadályt az uniós tárgyalások megkezdése elé.
1: Kedden befekszik a kórházba a 14. Leó pápa, miután egy kisebb csomót találtak a tüdejében. A beavatkozásra rutin műtétként tekintenek, 14. Leó várhatóan egy hétig marad a római Gemelli klinikán. Lesz-e változás ez idő alatt a katolikus egyház vezetésében? Fóris Mátyás összeállítása.
13: A pápa altatása alatt a szentszék hivatalai változatlanul működnek, a napi ügyeket az államtitkárság irányítja majd, mondja szerdahelyi Csongor volt vatikáni diplomata, a pápai programok egy részét azonban elhalasztják.
14: Az egyházban a pápa az államfő, és a miniszterelnök az államtitkár, tehát az üzemmenet az a szokásosan megy tovább, kivéve a pápai protokoll, de helyett ezt nem fogja senki más elvégezni, tehát ilyen értelemben van egy szünet a pápai protokollális események területén, de más változás nem von maga után egy ilyen egyhetes kiesés.
13: 14. Leó vasárnap a Szent Péter téri imádság után maga tájékoztatta a híveket a közelgő műtétről. Szerdahelyi Csongor szerint ez eltér a Vatikán korábbi gyakorlatától.
14: Hát régebben ezt olyan szemérmesen halaszgatták, takargatták a Vatikánban is, hogy ha valami váratlan fordulat áll be a pápa életébe vagy napirendjébe, ez a nyilvánosság tiszteletének egy komoly gesztusa.
13: A volt vatikáni diplomata szerint a Szent Szék rutin műtétként tekint a beavatkozásra, és 14. Leo novemberi latin-amerikai útjával továbbra is számolnak.
1: Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban augusztusban 143 kanyarús esetet jelentettek, többet, mint júliusban, derült ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ adataiból. Itthon a magas átoltottsági aránynak köszönhetően a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek ritkábban fordulnak elő. Kócán Dávid összefoglalója.
15: A 20. század elején a megszületett csecsemőknek körülbelül 30%-át elveszítettük, mielőtt felnőttek volna. A 20. század végén ez a 30% 3000-re csökkent le, és ez nagyrészt a védőoltásoknak köszönhető.
9: Mondta Havasi Katalin csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. A Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban több szomszédos országban is újra megjelentek olyan betegségek, mint például a szamárköhögés vagy a kanyaró. Ezek azonban védőoltással megelőzhetők. Hangsúlyozta, az európai szinten is magasnak számító hazai átoltottsági aránynak köszönhetően itthon kisebb a járványok kialakulásának kockázata.
15: A védőoltás nem csak a legolcsóbb, hanem a legeslegbiztonságosabb megoldás is arra, hogy életveszélyes betegségektől megóvjuk gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket, és amit ritkán említünk meg, hogy nem csak a gyermekek számára, hanem a felnőttek számára is fontos lehet a védőoltás, hiszen nem csak a gyerekek, hanem az idősebbek, a betegek, betegséggel élők is ki vannak téve az oltás hiányában azoknak a betegségeknek, azoknak a kockázatoknak, amelyet ezek a fertőzések jelentenek.
9: Havasi Katalin hangsúlyozta, hogy a védőoltások hatásosságát nem egyéni vélemény, hanem sok százezer, adott esetben több millió vakcinával kapcsolatos tapasztalat és tudományos bizonyítékok alapján értékelik.
15: Ha már egy átlag szülő el sem tudja képzelni, hogy milyen betegségektől védik meg a védőoltások a gyerekeket, és hát a legnagyobb bizonyíték a hatásosságra az, hogy ma már nem a fertőzésektől, hanem a védelemtől tartanak a szülők, hiszen csak ezzel találkoznak. A fertőzések áldozatai annyira láthatatlanná váltak, hogy ma már a védelmet kérdőjelezik meg.
9: Az orvos szakértő szerint napjainkban nem feltétlenül az oltások teljes elutasítása, hanem inkább a vakcinákkal szembeni bizalmatlanság jellemző. Ennek egyik oka az információs túlterheltség és az egymásnak ellentmondó állítások terjedése lehet.
15: A megjelenő álhírek és valódi hírek nehezen elválaszthatók egy laikus számára, és ez mindenképpen indokolja a kérdéseket, de hozzátenném, hogy az, hogyha egy szülő aggódik, az egy természetes dolog, és ez a szeretetből ered, és nekünk az a dolgunk, hogy az aggodalmat úgy oszlassuk el, hogy a kérdéseikre hiteles válaszokat adunk.
9: A témával kapcsolatban tudományosan megalapozott információk az egészségvonal.gov.hu oldalon találhatók.
1: Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp.
2: Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 perc között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Jövő vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Azután már csak eseményekhez igazodó járatok indulnak, például a hónap utolsó napján egy-egy Halloween hajó Siófokról és Balatonfüredről.
1: Stipsic András lesz a Hunren Magyar Kutatási Hálózat új elnöke.
2: A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját a kormányzat javaslatára választotta meg a hálózat irányító testülete. A jelenlegi elnök Gulyás Balázs, valamint Jakab Roland vezérigazgató október 21-én közös megegyezéssel távozik posztjáról. Stipsic András átmenetileg a vezetői tisztség pályázati betöltéséig irányítja a kutatási hálózatot.
1: Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal.
2: A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél.
1: Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három új elnökhelyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága.
2: Hantos István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés.
1: Szent Márton napja hagyományosan az új bor ünnepe. Idén azonban egy-másfél hónappal korábban már Brigitta napján kiforrott az új bor. A szárazság miatt hamarabb ért véget a szüret, a csapadékhiány következtében pedig jóval kisebbek a szőlőszemek, így kevesebb lesz a bor is. Pilisi Csenge összefoglalója.
16: A tavalyihoz képest egy 20-30%-kal kevesebb a termésmennyiség.
17: Mondta két héttel ezelőtt Tarsó József egri hegybíró.
16: Önmagában nem is csak ezzel van a baj, hanem inkább azzal, hogy ez a mennyiség, ez milyen. Nagyon sok fele látni madárkás fürtöket, a fürtkocsányok elkezdenek fásodni, tehát ott már beáramlás, tápanyag és víz tekintetében ez megszűnik. Tovább rontja a termelőknek a helyzetét, hogy rendkívül alacsonyak a felvásárlási árak. Nem is emlékszem arra, hogy az elmúlt 20, de inkább 30 évben, hogy 100 forintot adtak volna egy kiló kékszőlőért.
17: Egy másfél hónappal hamarabb ért véget a szüret idén. Márton napja helyett már most kóstolható az új bor.
18: Nagyon-nagyon izgalmas volt ebből belelátni, így ilyen korán, ugye hamarabb, mint szokásosan adják ezeket. Ilyen ízeket soha nem kóstoltam még, tehát hogy abszolút nem hasonlítható össze a kézborokkal, és a hozzájuk kapcsolódó történet igazából maga az, hogy hol járunk a folyamatban, és mennyire ez még a várakozás időszaka, szerintem ez az izgalmas része.
17: Bár terméskorlátozással dolgozik Demeter Csaba egri borász, ilyen kevés mennyiségre nem számított.
19: Háromféle bort hoztunk ki, ezek még nem lepalackozott ételek, hanem egyszerűen egy hordóból kivettük és beraktuk palackba. Van egy fehér, egy Sauvignon Blanc, van egy rozé és van egy vörös, az Turán névre hallgat. Szerintem ez azért izgalmas, mert tulajdonképpen meglátják a fogyasztók az, hogy miből mi lesz. De nagyon nehéz év volt, mert ugye van itt a kabóca vész, ugye ez miatt most nagyon kellett védekeznünk, ezt elég nehéz megcsinálni közel a természet érzéssel, viszont ez nagyon fontos, hogy ne kelljen kivágni a szőlőt. Borászati szemszögből is nagyon nehéz, mert hogy kicsik a bogyók, vastag a szőlőnek a héja, kevés benne a lé, és így sokkal másabb ízek szabadulnak fel a szőlőben, a bogyóban, mi, hogy alig van benne folyadék.
17: Az azt jelenti, hogy kevesebb lesz a bor.
19: Sokkal kevesebb a szőlő is, mert már tavaly is szárazság volt, ezért a következő évben ilyenkor mindig kevesebb a maga a fürt, kevesebb a bogyószám, még abban a meglévő fürtben is alig van lé. És mi, hogy nem volt az idén sem csapadék, ezért még a szőlő szemek is sokkal kisebbek lettek, és alig van benne folyadék. A nagy álmom, ami mondjuk ilyen 60-70 mázsa per hektár, abból lett most mondjuk 40. Mi ugyan ennyit termelünk, jóval kevesebbet, kb. A felét a megengedett maximális mennyiségnek. Egy gazdasági rémálom is az egész. Azért, hogyha kevesebb a mennyiség, akkor mindig jobb a minőség. Ez az öröm az ürömben.
17: A történelmi asszály miatt a tavalyi évhez képest mintegy 30-40%-kal kevesebb szőlőt szüreteltek az egri borvidéken, de abban bíznak, hogy a minőség kárpótolja majd a termelőket.
1: Megszűnő fehérboros bortermelő vidékek, olykor 60 fokos talaj, korábbi rügyfakadás a szőlőben, majd nagyobb fagykárok, jobban áttelelő kártevők. Szabó Péter klímakutató a másfél fok oldalon publikált cikket, amelyben elkeseredett borászokat is idéz. Ők a szőlő szenvedéséről számolnak be, amit az egyre melegebb nyarak és az egyre aszályosabb, szárazabb termőterületek okoznak.

0: klíma pedig a vörösbort adó szőrőnek kedvez.
1: És azt látjuk, hogy egy ilyen közepes kibocsátásai forgatókönyv mellett, amely nem pessimista egyáltalán, olyan hőszegek jelenhetnek meg, amelyek ma Dél-Spanyolországban jellemzőek, és azoknak a fajtáknak kedveznek.
0: És ez már nem is tűnik megváltoztathatónak. Az írsai olivér, a jufark vagy az olasz rézling már túl korán összegyűjti a szükséges hőt. Lehet átállni nagyobb hőszükségletű, általában vörösbort adó szárazságtűrő szőlőre, vagy például lehet locsolni, ami eddig tabunak számított a szőlőtermesztésben. Takarni a talajt a kiszáradás ellen. A gazdák, akikkel Szabó Péterék beszéltek, el vannak keseredve.
1: Egyre inkább fáradtságos és költséges ez, és lehetséges, hogy abba hagyják ők a szőlőnek a termesztését.
0: És az is lehet, hogy egy idő után az indiai borokhoz hasonlóan évi két szüret is lehet nálunk.
2: Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-díjat.
3: A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
2: És a sporthíreket Nyágúj Gergely hozza, szervusz.
5: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Vélhetően a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája mérkőzés is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City elleni 3-0-ra elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a tegnapi rangadót is kihagyta. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a Ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg Andrásira és Szudira holnap sorsdöntő csatavára főtáblára kerülésért. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte, így kiesett, ám Péter Johanna győzött, így utolsó meccsén még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A férfi párosoknál az András-Szudi kettős sima három játszmában verte második fordulós ellenfelét, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi a holland De Boer oldalán. Női párosban viszont Péteri Dohocki Nórával kikapott, így búcsúzott.
4: Közlekedés.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint személyautó és kis teherautó ütközött az M0-as autóút déli szektorán a 15-ös kilométernél az M5-ös autópálya irányába. A sérült járművek a középső sávon vesztegelnek, a torlódás már 3-4 kilométeres, aki teheti, választom másik útvonalat. Árokba hajtott egy személyautó a 441-es főúton Nagykörös és Kecskemét között. A 22-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
2: És mi a helyzet a főváros útjain?
6: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi hídon. Pestre a Boráros tér előtte a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A Nagykörúton a Blahalújza tér és az Üllői út közelében, valamint az Üllői úton, befelé a Nagykörút előtt. Mától lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Időjárás.
2: És Vaszko András már mondja is, hogy milyen idő várható a folytatásban.
7: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szárazabb léghullámok áramlanak a Kárpát-medencébe, ez egy éjszaka kidelőre az ég, holnap napközben pedig csak kevés gomoly felhő képződik a napsütés mellett. Csapadék nem várható, holnap napközben ismét többfelé megélénkül az északias irányú szél. Késő este többnyire 7 és 13, hajnalban jobbára 2 és 8, kedden délután általában 13 és 18 fok közötti értékekre számíthatunk, és nagy csapadék a következő napokban sem várható.
2: Eddig tartott ma az Esti Krónika. A szerkesztő Illis László, a hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Beslin Bettina volt. Gyártásvezető Pernis Judit, technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Hajósi Bence. Valamennyiük nevében köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Most jön a nap témája, benne a gyerekek közösségi média használatáról, illetve az orvosszámlálásról is szó lesz. Teszári Nórát hallották, viszont hallásra.

0: 18 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Aláírta Volodymyr Zelenszky a törvényt, ha a kárpátaljai magyarok visszakapják oktatási és nyelvhasználati jogaikat. Jövő héten mutatja be a jövő évi költségvetést a kormány. A hideg éjszaka után napos idő várható 12-17 fokos hőmérséklettel. Jönnek a részletek. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb egyelőre technikai jellegű szakasza. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszky nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcuk szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyar Péter bírálta az előző 16 év kormányzását, amely szerinte a kiváltságosoknak kedvezett, miközben magyarok milliói nem részesültek megfelelően a közpénzekből és a lehetőségekből. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesztek Miklós KDNP-s képviselő őrizetbe vételét, közölte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik. Nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az MVVH arra reagált, hogy Sesztek Miklós ügyvédje szerint Védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Itthon csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Félni nem kell, de az óvatosság nem árt. Medvék járnak Fehérgyarmat környékén.
3: Mindenkit óva intenék attól, hogy találkozzon a vadon élő medvével, vagy szorult helyzetbe hozza. Attól viszont mindenki mást, hogy fegyverrel közlekedjen, mert ugye fokozottan védett állatról beszélünk, úgyhogy a közvetlen találkozást mindenki kerülje.
2: De mire figyeljünk? Válaszok a Vidék magazinban.
1: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Szóda.
5: Halász Judit színművész lesz a vendégünk, aki 60 éve játszik a Víg Színházban, és ma is töretlen sikerrel járja az országot gyerekkoncertjeivel. Múzeumi mesehős konferencia Gödöllőn, TikTok videókban népszerűsítik a könyvtárat Zalaegerszegen, és a Győri Vaskakasbáb Színház 35. évada.
4: Szóda. Kulturális magazin holnap délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: Jó estét kívánok! A szerkesztő Illis László nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tesszári Nóra. A nap témáiból ma kettőt is választottunk, a közösségi média használat veszélyeit és korlátozását a gyerekek számára, illetve azt a készülő adatbázist, amelyből pontosan kiderül majd összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol milyen szakvizsgával dolgoznak. Törökországban november 1-én lép életbe a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszert kell bevezetniük. Egyre több országban hoznak vagy fontolgatnak szigorításokat a közösségi média használatára vonatkozóan. De miért veszélyes a social media a gyerekekre, és mennyire lehet hatékony a szabályozás? Ezt járjuk most körbe. Koroncai Beatrix gyermek- és ifjúsági szakpszichológussal, egyetemi docenssel. Jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok!
6: Milyen indokkal akarják bevezetni ezek az országok a korlátozást? Tehát mire hivatkoznak?
7: Hát, hogy pontosan mire hivatkoznak ezek a országok, vagy akik ezt eldöntik, a döntéshozók, azt nem tudom, viszont a kutatási oldalról tudok néhány olyan evidenzt, olyan tényt mondani, amit már a kutatók elég régóta, évtizedek óta kutatnak a közösségi média használattal kapcsolatosan. És gondolom, hogy erre alapozva hozzák a döntéshozók is ezeket a szabályokat. Hát egyrészt, ami nagyon régóta a köztudatban van, illetve a tudományos életben vizsgálják, az a függőséggel kapcsolatos megfontolások. Ezt sokszor inkább csak problémás használatnak hívják, és ez adhat okot a félreértésre, mert hogy a probléma ezt gyakran tágon értik, és valóban lehet tágabb keretben is érteni, mert hiszen nem csak a függőség lehet a probléma, hanem olyan jelenségeket is ide lehet venni, mint mondjuk a cyberbullying, vagy az olyan típusú hatások, ami a különböző tartalmak fogyasztása esetén lehet, mint egész korántól fogva vizsgálják a depressziót okozó hatását, vagy pedig akár a testképre vonatkozó negatív hatását is. Azt nem állítom, hogy ezt minden kétséget kizáróan bizonyították, de hogy van kapcsolata közösségi média használatával töltött idő és ezen ilyen negatív hatások között, vagy negatív tényezők között, az egész biztos, csak az nem mindegy, hogy melyik volt előbb, tehát mi okozott mit, illetve azt is felvetik, hogy nem általánosságban nézve van ilyen negatív hatása, hanem vannak olyan kitüntetett, sérülékeny csoportok, akikre jobban hat negatívan esetleg a közösségi médiában fogyasztott tartalom.
6: Világos. Na most, amikor szabályozásokról beszélünk, akkor a kutatók mit tapasztalnak, hogy az adott társadalmaknak hogy oszlik meg a véleménye, mennyire támogatják ezt a fajta beavatkozást? Esetleg különbség van a különböző generációk között?
7: Hát én mondjuk nem ezzel az oldalával foglalkozom a kutatói oldalról, tehát nem ezzel a témával, de amennyire tájékozódom a környezetben, vagy a világban, én azt látom, hogy az idősebbek inkább állnak emellett, illetve a szülők maguk, akik aggódnak, vagy többségükben aggódnak, vagyis azok a szülők, akik aggódnak, azok biztos, hogy szívesen fogadják, illetve azt lehetett látni, hogy amikor Magyarországon ugye korlátozták az iskolai mobil használatot, akkor is azt lehetett tapasztalni, hogy a fiatalok inkább ellene voltak, a tanárok vagy a szülők inkább jól fogadták ezt a döntést, és azt gondolták, hogy ezzel valóban meg lehet akadályozni ezeknek az eszközöknek a negatív hatását. Uh-huh. A fiatalok pedig ágáltak ellene, és aztán egyébként sok olyan véleményt is lehetett hallani, hogy a későbbiekben esetleg látták a pozitív hatását, de hát ugye erre vonatkozóan én nem ismerek tudományos adatokat, hogy ez mennyire volt általános, vagy ez csak egy ilyen kiragadott példa volt.
6: De egyébként az egyértelműen kijelenthető, hogy a közösségi média bizonyos kor alatt figyelve rá elsősorban káros lehet?
7: elég kevés a kutatás a kicsi gyerekeket érintő hatásáról, és hát nem is a közösségi médiát vizsgálják ebből a tekintetben, hanem úgy általában a digitális eszköz használatot, tehát a képernyő használatot használják, hiszen a közösségi média használathoz azért már a nagyobb gyerekek férnek, van lehetőségük, tehát az egészen kicsi gyerekekre vonatkozóan van egy ilyen irányelv, hogy 5 éves kor alatt semmiképpen ne használjanak a gyerekek ilyen képernyőt, vagy digitális eszközt. Ott olyan összefüggések ket találtak, miszerint a társas készségekben, a nyelvfejlődésben okozhat eltérést a digitális eszközhasználat, de hogy itt is azért nagyon kevés az olyan kutatás, ami tényleg okokozatot tár föl, és nem lehet tudni, hogy melyik volt előbb a digitális eszközhasználat, vagy maga a rosszabb társas készség, hiszen igazából a fordított irány is elképzelhető. Az idősebb gyerekeknél pedig elég hiányosak a kutatási adatok, inkább a serdülőkre koncentrálódik a közösség, specifikusan a közösségi média használat vizsgálata, hiszen ott jelenik meg legnagyobb mértékben, vagy legintenzívebben a használat. Tehát a kisebb gyerekeket a szülők még azért jobban követik, jobban korlátozzák, saját okostelefon használat is olyan 9-10 éves kor között van a kutatások szerint, tehát hogy akkor kapják meg az első saját mobiltelefonjukat a gyerekek, így hát azelőtt nem nagyon van lehetőségük igazából közösségi médiát használni, utána viszont nagyon gyorsan megtalálják ezeket a lehetőségeket.
6: Na most nyilván...
7: Kivéve azokban a családokban, ahol a szülők nagyon tudatosan figyelnek erre, mert ott egészen kitolódhat későbbi időkre is.
6: Épp erre szeretnék rákérdezni két irányból is. Egyrészt, hogy ugye a szülőknek a felelőssége itt belép a képbe nyilván, hogy amikor a gyerek már kezébe vehet olyan eszközt, amin például a közösségi médiára is csatlakozhat, akkor azt hogy tanítják meg nekik? Ön milyen módszert tart célra vezetőnek a szülő szempontjából, hogy egyszerűen jól nevelje rá a gyereket a használatra?
7: Hát, hogyha segítségül akarnánk hívni a kutatásokat, akkor bajban lennénk, mert nincsen egy ilyen aranyút, amit lehet ajánlani. Azt lehet igazából mondani, hogy így elég komplex módon érdemes hozzáállni a szülőnek. Tehát az egyik ilyen fontos dolog, hogy a szülő az próbáljon up-to-date lenni azzal, hogy a gyereke mit csinál az interneten, tehát hogy lássa, hogy milyen közösségi média platformokat használj, kikkel tart kapcsolatot, és ezt nem úgy kell érteni, hogy spionkodjon a gyereke után, vagy hogy így elkérje a jelszavát, vagy ilyesmi, hanem inkább az, hogy a gyerekével beszélgessen erről a témáról, esetleg kérdezgesse, akár azt is lehet, hogy kérheti, hogy a gyerek mutassa meg, hogy mivel szokta tölteni az idejét, csak ilyen kíváncsiság érdeklődés szintjén, és nem ellenőrzésként, hogy ne érezze a gyerek azt, hogy ez egy olyan terület, amiről a szülő nem szívesen beszél vele. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen nagyon ellenséges légkör, vagy ne ezt érezze a gyerek, hogy ez valami nagyon, nagyon olyan dolog, ami tiltott, és így titkolni kell esetleg a szülő előtt, hogyha ő ezt használja. A másik ilyen lehetőség, ami ebből már következik is, hogy minél többet kellene a magyarázattal, vagy tanítással, edukációval tölteni. Most akár a szülő részéről, akár a pedagógusok részéről, ebbe az iskola is vállalhatna feladatot, hogy a feszélyekre felhívja a figyelmét a gyerekeknek, vagy egyáltalán az online kommunikációnak a szabályaira, vagy arra, hogy miben különbözik az online kommunikáció a személyes kommunikációtól, mert nagyon sok félreértést tud keletkezni a gyerekek ilyen chatbeszélgetéseiben, nagyon sok bullying, vagy nagyon sok olyan félreértés, ami abból fakad, hogy nem szemtől szembe kommunikálnak egymással a gyerekek.
6: Rettentő nehéz kérdés ez.
7: Igen. És akkor természetesen ott vannak azok a szabályozók, amiket a legtöbb szülő, aki szeretné szabályozni a gyerekét, az automatikusan használ, mint az ilyen tiltások, hogy bizonyos platformokat nem használni, és akkor
6: egyébként
7: a TikTokra szokott.
6: Épp azt akartam kérdezni, hogy ön egyébként a szülők nagyon szigorú tiltásáról hogy gondolkodik, hogy egyáltalán a gyerekközösségben aztán hogy csapódik le, hogyha egy gyerek szülői tiltás miatt, vagy nevelési elvek miatt nem vesz részt ebben, vagy nem is csatlakozik fel ezekre a platformokra?
7: Uh-huh. Hát én úgy látom, hogy az iskolák is már elég hamar megpróbálják használni ezeket a platformokat, mert tényleg nagyon sokszor egyszerűbbé teszi akár a közös munkát is a gyerekekkel, vagy a gyerekek egymás közötti munkáját és az iskolán kívül, és ott is az előfordulhat, hogy a szülők számára, vagy azokban a családokban nehézséget okoz, ahol a szülők nagyon későn szeretnék csak megengedni a gyerekeiknek, hogy használjanak egyáltalán bármilyen ilyen internetes eszközt. És én azt gondolom, hogy megtanítani a gyerekeknek azt, hogy jól használják ezeket a lehetőségeket, azt mindenképpen csak úgy lehet, nem hirtelen jutnak hozzá, hanem van benne valami fokozatosság, és hogy van valami saját tapasztalat is, tehát ami a saját használatuk tapasztalatán múlik. Én azt gondolnám, hogy én jobbnak tartanám azt, hogyha először valamilyen kontrollált közegben, vagy valamilyen olyan módon használhatnák, amin keresztül tudnának saját tapasztalatot gyűjteni. Tehát, hogy kvázi bevezetést kapnának, mint akármilyen más tevékenységben, amit veszélyesnek tartunk. Hát akár a kés használata, vagy a főzés, vagy bármilyen terület, amit egy felnőtt veszélyesnek tart a gyerekének, az sem úgy teszi meg, hogy teljes mértékben tiltja, és utána egyszer csak a kezébe adja, hanem először csak együtt csináljuk, aztán megmutatom, hogy kell, te is próbáld meg, stb. És utána fogja tudni biztosan használni a gyerek is.
6: Végezetül mit üzen a társadalomnak ön szerint, és hát leginkább a tiltással érintett korosztályoknak, most nyilván a nagyobb gyerekekre gondolok, hogy azt látni, hogy a politikusoknak jelentős része szinte már csak a közösségi médiában kommunikál. Tehát valós-e akkor az a tiltás?
7: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, amit felvet, mert hogy akkor ez azt is jelenthetné, hogy a serdülőket nem akarjuk bevonni, csak 15 éves kor felett esetleg a társadalmi kérdésekbe. Igen, szóval, hogy igazából egy kicsit differenciáltabban lenne érdemes ránézni a közösségi médiára, és nem általánosan beszélni a használatáról, hanem esetleg felmérni azt, hogy mi az, ami károsabb, mi az, ami viszont érdemes használni, mert hogy tényleg haszonnal jár a gyerekeknek, hogyha már sokkal hamarabb belekóstolnak. És akár beletartozik az is, hogy a közösségi médiát használják a felnőttek is, tehát innentől kezdve persze nyilván a tinédzserek is, információszerzéssel, szóval, hogy átalakultak a használati szokások, és egyáltalán bármiféle hír megszerzésére, vagy bármilyen tudás megszerzésére is gyakran használják a közösségi médiát. Így lehet, hogy ezt érdemes lenne elválasztani úgy a negatív hatásaitól, vagy a negatív tartalmaktól.
6: Koroncai Beatrix gyermek- és ifjúsági szakpszichológusnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
7: Viszonthallásra.
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
6: Várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, hogy összesen hány aktív orvos működik az országban, hol milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvosszámlálást a Magyar Orvosi Kamara indítja. Beszélgető társam a telefonban Álmos Péter, a kamara elnöke. Üdvözlöm!
8: Üdvözlöm, jó estét kívánok!
6: Miért kell megszámolni, hogy hány orvos dolgozik Magyarországon?
8: Hát ez egy olyan alapvető információ, amire szükség van az országnak, a társadalomnak ahhoz, hogy tervezni tudjon azzal például, hogy mennyi orvos kell képezni, mennyien mennek el bizonyos idő alatt külföldre, hogy változnak az igények. Egyre több orvosra van szükség, mert iszonyatosan fejlődik ez a szakterület szerencsére, és egyre inkább specializált területek jönnek létre, és hát ha valami, akkor a Covid megmutatta, hogy nagyon jó lett volna tudni akkor, hogy hány infektológus van, ők hol dolgoznak, ki az, aki visszaívható mondjuk nyugdíjból, ki az, akinek volt tapasztalata már gépi lélegeztetéssel, kinek nem, és ilyen információ nem állt rendelkezésre, ezért kapkodás volt. Úgyhogy ez talán a legközvetlenebb példa arra, hogy miért is van szükség arra, hogy tudjuk, hogy pontosan hol, mennyien, milyen szakterületen dolgoznak.
6: Honnan szerzik be az adatokat, hogyan dolgoznak?
8: Nem szeretnénk létrehozni még egy adatbázist, ezért arra szeretnénk építeni, ami van, mert egyébként az adatokat gyűjti az állam, tehát tudja az állam, hogy a kórházakban kiket foglalkoztat, egy másik adatbázisban megvan az, hogy melyik pecsétszámú orvosnak milyen szakvizsgája van, egy harmadik adatbázis az gyűjti azt, hogy milyen továbbképzéseken vett részt, van a lakossági nyilvántartó, ahol ugye ott vannak benne vannak a személyi számok, meg aztán egy következőben a tajszámok, tehát hogy szétszórva, mint egy 13-14 adatbázisban ott vannak azok az adatok, amelyeket ha összehozzunk egy helyre, akkor képesek leszünk arra, hogy egy nagyon jó részletes és egy nagyon élő adatbázist, egy orvosregisztert hozzunk létre, ez a célunk tulajdonképpen.
6: Tehát mindenki szerepel már valahol?
8: Mindenki szerepel valahol, a probléma azzal van, hogy a 2007-ben elvették az akkori orvosi kamarától az orvosi működési nyilvántartás vezetését, ezt azóta az állam gondozta, hát a gondozta azt talán rosszul vezette, és nagyon alacsony színvonalú. Tehát ez egy 5 évente megújuló, nagyon merev nyilvántartás, ami pont arra nem alkalmas, amit mondtam, hogy például jön egy járvány, vagy bármilyen, ne adj Isten, egy háborús folyamat, vagy bármilyen sürgős szükséghelyzet, nem alkalmas arra, hogy megmondjam, hogy akkor mondjuk a debreceni régióban hány sürgőségi orvos van, akit azonnal össze lehet szedni. Így kézi számolással össze lehet csipegetni így a kollégákat, de csak egy példát szeretném mondani, most végeztünk egy gyors szűrést, hogy akkor hány házi orvos van jelenleg Magyarországon, és a KSH adatai, a működési nyilvántartás, a kamaránál lévő adatok, ezek nagyon eltérnek egymástól, de olyan mértékben, hogy ilyen 20-30%-os eltérések is mutatkoznak, tehát így nem lehet tervezni azzal, hogy hány fiatal házi orvosra lenne szükség mondjuk a következő 10 évben, hogy megállítsuk azt az elképesztő előregedési folyamatot, ami egyébként zajlik.
6: Egyébként a magánszférából is gyűjtenek adatokat? Tehát most nem a házi orvosokra gondolok, hanem külön szakterületekre.
8: A magánszférában dolgozó orvosoknak is meg kell újítani a működési engedélyüket, nekik is továbbképzéseket kell elvégezniük, az ő munkáltatóiknak is le kell adni egy központi nyilvántartó rendszerbe, hogy kik dolgoznak náluk, tehát a magánszolgáltatóknál is megvannak ezek az adatok, az ő adataikat is ugyanúgy tudja kezelni majd ez a kamarai rendszer.
6: Világos. Említette a házi orvosokat. A kamara is többször felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis Magyarországon. Mekkora most a hiány?
8: Egyre fókuszódik, ahogy a korfa teljesen eltúlódik. A fő probléma ugye az, hogy a házi orvosok átlag életkora az már 60 év fölött van jó ideje, és 2022-ben, amikor Takács Péter átvette az egészségügyi irányítást, akkor körülbelül 600 üres praxis volt, és mire véget ért a ciklus, már az 1000 felé tartott, 1000 felé is került egy kicsivel, most itt állunk. Stagnálni kezdett szerencsére a kiürülés, most úgy tűnik, hogy áll, és talán az orvosok is kivárnak, várják, hogy mi történik majd a házi orvosoknál az alapellátásban. De rendkívül sok ez. Budapesten, nagyvárosokban is a praxisok olyan 10%-a nincs betöltve, és hát vannak olyan területek, ahol pedig alig-alig találni orvost, és ennek nagyon komoly hatásai, népegészségügyi hatásai.
6: Hol vannak azok a területek, ha országosan nézzük?
8: Például Borsodabaúj, Zemplén megye, Észak-Magyarország kifejezetten, illetve a sűrű kisfalvas régiókban, a Dunántúlon, ahol a háziorvosi praxisok elég sokfelé töredezettek, ott talán mondhatjuk, hogy nagyobb a hiány, de országos problémáról van szó. Vannak kicsit jobb helyzetben lévő megyék, ilyen mondjuk Csongrád megye, de ott is hiány van, csak nem a háziorvosoknak a 20%-a hiányzik, hanem mondjuk csak 8%-a. Tehát ez
6: és tulajdonképpen miért ürülnek ki a háziorvosi praxisok?
8: A hátterében elsősorban az van, hogy ezek tulajdonképpen kényszervállalkozások, ezek a praxisok. Tehát a háziorvosok vállalkozók, akiknek menedzselniük kell a saját praxisukat, egy szerződést kell kötniük az önkormányzattal, az egészségbiztosítóval, hogy ők elláthassák ezt a feladatot, és ezeket meg kellett vásárolni, ezeket a praxisokat, nagyon komoly összegekért, tehát egy 20 évvel ezelőtt még egy lakásárát kellett kifizetni azért, hogy valaki egy praxis lehessen. Azóta viszont az egészségügy lejtmenetében elértéktelendett ez a befektetés tulajdonképpen, nem tudják eladni a praxisokat, nincs is nagyon vevő, a fiatalok nem szeretnének már háziorvosnak menni.
6: Miért?
8: A például a bértábla is rájuk nem úgy vonatkozik, mondjuk, mint egy kórházi orvosra, hanem annak csak legjobb esetben is ugye 80%-át kapják meg, de attól függően, hogy mekkora a praxisnak a kiadása, ugye vállalkozókról van szó, mekkora költségek vannak, ez még tovább csökkenhet, és így ez nem egy vonzó terület. Ez az anyagi része. És akkor van egy szakmai része, hogy a házi orvosoknak az a fajta szerepe, hogy ők vizsgálatokat végezhessenek, felírhassanak gyógyszereket, azokat egyre inkább elvonták az elmúlt 20 évben költségvetési szigor miatt, tehát hogy például ne írhasson fel CT-vizsgálatot vagy MR-vizsgálatot egy házi orvos, ne írhasson fel bizonyos hormonoknak a mérésére alkalmas labor eljárásokat, erre elsősorban azért került sor, hogy a költségeket megfogja az éppen aktuális kormányzat, és emiatt szakmai szempontból is hát lehetne vonzóbbá tenni a szakterületet.
6: És hogyan?
8: Ezeken kéne változtatni, több kompetenciát adni a háziorvosoknak, ez azt jelenti, hogy például plusz képzésekkel legyen módjuk akár ultrahangos vizsgálatot végezni, akár olyan gyógyszereket beállítani, amit jelenleg csak szakorvos állíthat be, olyan vizsgálatokat végezni, amelyet jelenleg csak szakorvos végezhet. Ehhez persze most ugye kevesen vannak, most örülnek, hogyha el tudják látni azt a rengeteg beteget, aki rájuk zúdul. Ezzel lehet javítani azzal, hogyha ennek a vállalkozásnak a pénzügyi körülményeit javítják, és fel tudnak venni több asszisztenst, akik ki tudnak váltani olyan adminisztratív jellegű munkákat, vagy olyan nem orvosi egészségügyi jellegű munkákat, amit most a házi orvosnak kell végeznie. És akkor már is egy vonzóbb terület lesz a házi orvoslás.
6: Világos. Milyen veszélyekkel jár az, hogyha nincs elég házi orvos? Tehát mondjuk a népegészségügyi kérdésekre tekintettel, hogy gondolkodik erről?
8: A házi orvosnak a legnagyobb szerepe abban, hogy kiszűrje a betegségeket még időben. Ott, ahol nincs házi orvos, ott olyan alapvető szűrővizsgálatok nem történnek meg, mint egy vérnyomásmérés, a látásvizsgálat, egy bőrelváltozásról nincs, aki szakértői szemmel megmondja, hogy legalább egy szakorvosi vizsgálatra, mint egy bőrgyógyászati vizsgálatra van szükség. Tehát egy furcsa hasban lévő keményedést, nincs, aki megvizsgáljon, sorolhatnám végtelen módon, tehát ezek az alapvető szűrő funkciói egy házi orvosnak nem tudnak érvényesülni, ha nincs ott az orvos, és ilyen szempontból nem tudja őt helyettesíteni például egy olyan magasan képzett ápoló, aki bizonyos feladatokat át tud venni. Tehát orvosra szükség lenne, és azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha nem is helyben, és nem is ennyi ponton, ahogy azt annak idején a 90-es években kitalálták, hogy hány háziorvosi pontra van szükség, és azóta nagyon megváltozott az ország térkép, a lakosság térkép, de legalább megfelelő tömegközlekedéssel elérhető pontokon lennének háziorvosok. Ehhez kell megteremteni a feltételeket. Ha nincs meg, akkor oda jutunk, ahol most vagyunk, hogy vannak olyan régiók, ahol például szifilis járvány tör ki, mert nincs elérhető, még háziorvos sem, nem hogy nőgyógyász, aki a tüneteket felismerje, és kezelést írjon a betegeknek.
6: Hát attól tartok, hogy nem is vagyunk egészen tisztában az összes veszélyével ennek a helyzetnek. Álmos Péternek, a Magyar Orvosi Kamara elnökének köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Eddig tartott ma a nap témája. A szerkesztő Illis László és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
4: vonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
9: Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Leghőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen, mégis azt mondja, minden épület más feladat, minden munka újrakezdés. Olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon, most már lassan 10 kötetnyit. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ibl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence.

0: Andrássy út meg a Városliget közelében lévő irodájában ülünk, és itt találkoztunk. Ez milyen épület?
1: Különleges aurával rendelkező villa a Palota-negyed szélén. Úgy nevezik, hogy Kernstock Károly villája, holott nem az ővé, ő csak beházasodott. Az 1800-as évek végén építette egy Stricker Gitta nevű műgyűjtő nő, aki nagyon izgattak a művészetek. Maga nem csinálta, csak gyűjtő volt, akkor a szecessziós stílusban. Az ő nagypolgári lakása a földszinten volt, gyönyörű kazettásményezetekkel, boltozatokkal, rakott kályával. Létrehozott még benne 6-8 egységet, ami mind művészeknek volt kiadva. Tehát ez egy művészház volt, annak is épült. Ebbe a millióbe házasodott be Kernstock Károly, és azóta úgy nevezik, hogy Kernstock Villa. Hát ez jellemző egyébként. 20-as években átépítették, főleg belül. Kozma Lajos csinálta, aki a Bauhausnak volt kiváló építésze, de ő tervezett stílusban is, tehát még belenyúlt egy nagyon híres építész ebbe az épületbe, de az alapfunkciója, hogy művészház, az megmaradt, és egészen máig megmaradt. A 90-es években apám, aki akkor még vezette az irodát, nagyon jóba volt Kis Sándor szobrászművésze és a feleségével, és egy földszinti műtermüket béreltük, és megkaptuk az üres padlásteret a homlokzat felújításért cserébe, és azóta itt vagyunk a világ tetején, a 6. kerületben, és innen nézünk körbe, és nézzük a környékbeli házakat, és vágyakozunk rá, hogy mi is tervezzünk ide valamit.
0: Itt minden innen jön a fény.
1: Igen. Hogyha kilépünk a tetőteraszra, akkor olyan, mint egy függőkertbe lépnénk ki. Építészek számára különösen kedves kisugárzása van ennek az épületnek. Ez egy baráti társaság, a mi irodánk. 11 és 14 között váltakozik, hogy hányan vagyunk, attól függ, hogy sok munka vagy kicsit kevesebb munka van. Az inspirációk nagyon fontosak. Nekem speciálisan a fő inspiráció azok a családi kötelékek. Nagypapa is építész volt, vagy Bauhaus építész volt. A 30-as években volt a csúcspontja, és hát apám Vadász György, aki a nemzetművésszel, Kossuth-díjas építész, és egy fantasztikus inspiráló erő.
0: Az egyértelmű volt, hogy ön is építész lesz, vagy lehetett volna más is?
1: Szerettem volna is más lenni. Úgy éreztem, hogy ez egy picit túlhatározott dolog. Megpróbálkoztam az iparművészeti főiskolával, meggyőződésem volt, hogy én fantasztikusan rajzolok, de kiderült, hogy csak közepesen. Másodikként az építészetet jelöltem meg, és azóta messze-messze az első helyen van. Apám soha nem presszionált, inkább az életével, meg a rajzaival, meg a világhoz való viszonyával vonzott oda. És így jobb is volt, hogy magam jutottam erre a következtetésre, mint hogyha ez egy előre meghatározott pálya lett volna. Holott mindenki azt gondolhatná, hogy amikor két generáció, méghozzá két sikeres és szeretett generáció van az ember előtt, akkor ez egy sín, amire kötelező rálépni.
0: Sín vagy teher?
1: Teher is volt, és szerelmetes, kapott ajándék. Egyrészt mindig összehasonlítják az embert, még néha azt is mondom, hogy vannak kicsit irigyek is, de a másik oldalról meg volt, aki, mikor ezt a nevet meghallotta, rögtön szétfutott a szája, és rögtön anekdotázni kezdett, és különböző funcutságokról mesélt, amit a bám csinált. Azt hiszem, hogy több volt a jó, amit kívülről ezzel kapcsolatban kaptam.
0: Az önképe hogyan formálódott?
1: Nehéz egy ilyen ösvényrengetegben megtalálni a sajátját az embernek. Nem éreztem azt, hogy nem lehetek olyan jó, mint ők, ráadásul az egyikhez képest is, és a másikhoz képest is másként. Személyes kapcsolatom apámmal volt, ő olyan ember volt, nagy fellobbanások voltak, amikor mi vagy együtt dolgoztunk, vagy valamiben nagyon egyetértettünk, vagy éppen nem értettünk egyet, azok mindig vehemens érzelmeket kiváltó dolgok voltak. Azért azt éreztem, hogy nem is építészetben, hanem az emberek való kapcsolattartásban nem fogom utolérni, mert olyan magával ragadó volt az ő habitusa. Az, hogy én megtaláljam a hangomat, az egy nagyon érdekes útkereső egy-két évtized volt. Kalandoztam, tehát volt olyan munkám, ami egyértelműen nagypapai hatás, én tudom, hogy az, és volt olyan szabad gondolkodású, nyitott, furcsa épületem, ami meg tudom, hogy az apám inspirációja volt. Sokszor utólag jöttem rá, hogy ezek ilyen furcsa párbeszédek, de mindig kerestem azt, hogy miben tudom én megtalálni a saját arcomat, azt a világhoz való kapcsolatot, ami én vagyok, ami teljesen én vagyok, amiben nem használok mástól elvett vagy kölcsönvett eszközöket.
0: Meghaladás, továbbfejlesztés vagy eltávolodás?
1: Ez semmiképp nem eltávolodás, és nem is meghaladás. Kalandozás. Nagyon szeretem ezt a szót. Engem nagyon izgatott az organikus építészet és a modern építészet közötti kapcsolat. Ez egy nagyon nehéz pálya, mert abszolút párhuzamosan fut a magyar építészetben ez a két vonal, és két kiváló vonal. apró kis hidak vannak, fahidak.
0: Az organikus építészetből jönnek ezek szerint a fahidak.
1: Igen, és a másik oldalon meg különleges konzolos vasbetonhidak. Egy pici részem biztos, hogy van abban, hogy nyitottabbá vált ez a párbeszéd, és néha ölelkezésbe is átcsap. A Csarnok téren a Meininger szálloda, ami egy vasbeton szalagokból összeálló furcsa képződmény, amit Miklós Zoltán építész barátommal közösen terveztünk. Ez például olyan épület, amiben benne van egy picit a modern, egészen a brutalizmusig modern épület, mint egy furcsa élőlény. Pont emiatt egy kicsit az organikus építészethez is közel áll, mint a Mendelssohn-féle csillagvizsgáló, ami különleges, ikonikus épülete volt az organikus építészet előképének.
0: Már sétálunk az épületek között, de azért én még egy picit visszatérnék. Mi volt az a pont, amikor azt mondta, hogy én mégiscsak építész leszek?
1: Először hivatalosan akkor, amikor a máshova felvételizés nem sikerült. Egyébként nagyon izgatott volna még a színészet is. Addigra apám megalakította a Vadász és Társai Építőművész Kft-t, és azt mondta, hogy ne vieskedj, gyere hozzám, itt fogunk együtt dolgozni. És mondtam, hogy megy a fene. Nem megyek én hozzád, nem azért, mert nem szeretlek, hanem mert hát ez nem fog működni. Otthon is sokat vitatkozunk, kedvesen és barátilag, de hát ez hogy fog működni? Nem. És azt mondja, de próbáljuk legalább meg. Ha nem tetszik, mehetsz Isten hírével. És hát nagyon csodalék kör teremtett építész munkatársai között, tudtak kezelni ezt a helyzetet, úgy terelgetett engem, hogy én nem voltam kivételezett, olyan volt, mint egy család. Ugyanúgy kiviteli tervek csomópontjait rajzolgattam, mint a többiek, akik kezdők voltak, de ez nem derogált. Viszonylag hamar önálló munkát csináltam. Pont egy olyan furcsa épületet, ami népi építészethez közel álló vaskuton egy iskola bővítést. Kicsit a végvárak hangulatát idéző épület volt. Hamar elvarázsolt ez a szakma engem.
0: Ez volt az első önálló munkája?
1: Volt előtte egy kis bemutatóterem, még egy makettet is kértek tőlem, és én azt boldogan vittem volna haza, de azt mondta a megrendelő, hogy nem az nekik kell, mert hazaviszi a lányának babaszobának. Akkor egy kicsit elcsodálkoztam.
0: A nagy építész babaszobával indult.
1: Igen, így van. De ezeket én soha nem szégyeltem, engem nagyon-nagyon izgatnak a határmesdjék minden szempontból. Nagyon jó olyan dolgot csinálni, ami picit más, mint a megszokott. Nem egy irodaház, nem egy lakóház, hanem mondjuk egy képzőművészeti alkotással van összefüggésben, vagy egy kilátó, vagy egy híd. Nem csoda talán, hogy az építészet mellett az irodalom, képzőművészet, szobrászat, zene, hogy ezek hogyan függnek össze egymással, hogyan jelenítheted meg te építészeti eszközökkel ezek valamelyikét. Én egy műleírást is úgy szeretek megírni. Nem akarok nagy képűsködni, de ugyanak irodalmi értéke legyen. Nem lehet rossz mondatokat, vagy rosszul ragozott mondatokat, vagy nem kifejező mondatokat leírni, mert az rontja az alapalkotást is.
0: A színészetből semmi nem maradt?
1: Verseket írok. Nagyon jó dolog mást csinálni a más idézőjelben. És ennek kapcsán nagyon sok színészbarát, zenészbarát van a környezetemben, nagyon sok szál köt a színészethez.
0: Ide tett az asztalra néhány verses kötetet, Vadász Miltényi van mindegyiknek. Igen. A gerincén.
1: Miltény Miklós azért nagyon-nagyon kedves régi barátom, egyike a legjobb barátaimnak, és Miklós nem csak építész, hanem grafikus is. És amikor elkezdtem verseket írni, eleinte gyerekverseket, akkor ő betársult mellém, és azóta ezzel a versírással és rajzokkal úgy maradtunk.
0: Viszonylag korai órán üldögélünk itt a fényes, világos padlástérben, gyönyörű napsütésben. Egy ilyen típusú pillanathoz kapcsolható-e bármelyik verse?
1: Akkor egy nagyon kis bolond verset, az a cím egy zokni. Fent a szára tarka, lent a talpa szürke, és Lukas a sarka. Hol van? Merre? Elvitte a szarka. Arra vagy emerre? Lábamon a párja, üzeni, hogy várja.
0: Azt mondta az előbb az édesapjáról, hogy az emberekkel való kapcsolattartásban ő szinte utolérhetetlen volt. Miért fontos, hogy az emberekkel is képes legyen kapcsolatot tartani?
1: Az építészet az egy olyan konstruált tér, amiben élnek az emberek. És pont ezért fontos, hogy egy építész jó emberismerő legyen, tudjon kommunikálni, megértse azokat, akiknek tervez. Tulajdonképpen egy ház tervezése az egy párbeszéd legyen azokkal, akiknek készül. A külvilággal való viszony, a környezettel való viszony, a történelemmel való viszony, az építészet történettel való viszony, és azokkal az emberekkel, akik majd ezt használni fogják, kell, hogy legyen kapcsolat. fontos, hogy az ember egy picit utána nézzen, hogy mi történt ennek az épületnek a helyén, mi van a szomszédban, és kell-e hozzá kapcsolódjak, vagy épp a kontraszt lesz ebben az esetben a jó, vagy hogy milyen természeti környezetbe kerül, milyen az utcakép, és miért olyan az utcakép. Pont arról szól a mesterség, hogy hogyan lehet ehhez hozzátenni valamit, ami csak érzelemben, sugallatban, láthatatlan kéz homlok simogatásában nyilvánul meg és segít neked.
0: Mennyire szolgálat és mennyire önmegvalósítás?
1: Az biztos, hogy szolgálat, de akkor is hazudnék, ha azt mondanám, hogy csak így van. Az ember szereti beletenni a saját egyéniségét. Ez helyén való is, az arányokat kell megtalálni. Benne is kell, hogy legyen az építész személyisége, mert ugyanarra a kérdésre biztos, hogy más választ ad 5 építész, vagy 5 versíró, vagy 5 festő. Régen rossz volna, hogyha mindenki ugyanazt a választ adná, mert az a jó válasz. Exupéry mondta, hogy egy mű nem akkor van készen, amikor már nem tudsz mit hozzátenni, hanem amikor már nem tudsz mit elvenni belőle. Annál szertelenebb vagyok és kiáradóbb apai örökség, hogy ezt meg tudjam valósítani, de törekszem rá.
0: Mit jelent a szép?
1: Hát ez jó kérdés. Ezek a legegyszerűbb kérdések mindig a legnehezebbek. Szerintem akkor szép valami, hogyha harmonikusan bele tud illeszkedni egy kompozícióba, egy ott lévő világba, egy szituációba, valamilyen kézzelfogható viszonya van a környezetével és a külvilággal, ez lehet kontraszt is. Egy szeretett, teljesen odafigyelő, és a másik a tudomásul vevő és arra reagáló viszonya van a környezetével. Én azt hiszem, hogy arra mondhatjuk, hogy szép.
0: Zeneműveknél is lehet ilyen tapasztalatunk, hogy a megoldások, az ötletek fantasztikusak, de ettől még nehezen hallgatható. Egy épületnél is lehet ilyen tapasztalatunk, hogy a megoldások, a technika és az ötletek csodálatosak, de ha ránézek, akkor mégse tetszik.
1: Ez így van, de nem mindegy, hogy ki ítél meg egy-egy kompozíciót, laikus, vagy pedig mondjuk egy szakmabeli. Utálatos dolog, amit mondok, de nem kell mindig elfogadni a sokaságnak a véleményét. Óvatosan és finoman és tisztelettel, de formálni kell azt. Szerintem nekünk az felelősségünk, és egy felelősségteljes művész, tudós, író, költő nem az a dolga, hogy megfeleljen az elvárásoknak, főleg nem a hétköznapi emberek első körben megfogalmazott kívánságainak, hanem hogy magából a legtöbbet hozza ki, és ez biztos, hogy vissza fog hatni egészen pici-pici lépésekben, de vissza fog hatni a közízlésben, a következő épületben, a következő irodalmi alkotásban, vagy annak a megítélésében a tömegek felől. Nem akarok nagy gondolkodónak tűnni, mert építészetben is inkább csinálni szeretem, mint elemezni. Sőt, hogyha én építész barátaimmal este leülök egy nagyon hangulatos borozóval, akkor megtiltom, hogy építészetről beszéljünk. De mégis azt gondolom, hogy így helyes, hogy ezt a felelősséget ezt vállalni kell. Sokszor egy, mondjuk a brutalizmus, az egy nagyon, nagyon megosztó építészeti stílus volt. Azt nagyon sokan azt mondják, hogy mi ez a szörnyűség, ez a beton monstrum. De hát azok kompozíciók voltak, azt, hogyha az ember olyan szemmel nézi, azok fantasztikus kompozíciók voltak, még akkor is, hogyha a végső formájában, meg az anyagában egy hétköznapi embernek ijesztő, de az egy merész cselekedet volt, áttörve mindenféle gátakat, mert úgy érezte, hogy ezt most itt nekem meg kell mutatni. Nagyon sok ilyen van. Mindig, amikor valami új születik, hát szerintem Gaudi, mikor elkezdte a munkálkodását, ami miatt mi most Barcelonában topzódunk, és a repülőgépek egymás után szállnak le, hogy megnézhessék Gaudit. Biztos, hogy azt mondták, hogy ez egy őrült egyszer, de ne adjatok neki már teret ebben a városban. Ma pedig egy csoda.
0: Ma is azt mondjuk rá, hogy őrült, csak zseniális őrült.
1: Igen, ez így van.
0: Azt mondta az előbb, hogy azért önmegvalósítás is, saját személyisége is megjelenik az épületekben. Minden épülettel valami mást szeretne mondani, vagy így, ahogy visszanéz az elmúlt évtizedekre, van valami, amit mindig mondani szeretne?
1: Én azt hiszem, mindegyikkel mást. Mondhatnék ilyen nagy szavakat a szeretetről és a harmóniáról, de nem. Mindig az adott hely, szituáció, partnerek határozzák meg, hogy az ember mit szeretne, viszont ezt teljesen szabadon kezelve, tehát soha nem szorítanak azok a láthatatlan gátak vagy korlátok, hogy nekem vadászbencésen kell megnyilvánulni. megint visszatérek apámra, apám volt a Főnix madár, aki minden egyes munkájáért újra meghalt, és nulláról kezdte, ha kell, teljesen más stílusban alkotva. És mégis tudták, hogy ezt a Vadász Gyuri tervezte. Hát én nagyon remélem, hogy ennek a környékén vagyok, vagy legalábbis előbb Buda érek. Nekem egy szálloda a Dunaparton, vagy egy irodaház a Tölgyfa utcában, egy furcsa családi ház Szentendrén, az mindig más probléma, mindig más környezet, mindig más mondani való. Szentendrén csináltunk például unokaöcsémmel, Balázsral egy családi házat, amit úgy neveztünk el, hogy ékház, aminek az volt a különlegessége, hogy valahogy a táj azt sugallta nekünk, hogy ide mindenképpen magas tetős épület kell, nem fogunk egy modern épületet csinálni ebbe a környezetbe, de valahogy ez az egész környezet, a tágabb környezet, a természeti környezet picit másként megfogalmazott magas tetőt kíván, és így aztán hosszába lett magas tetős, két irányból, két ék egymás felé fordítva, az egyikre még a táj és a zöld fel is fut. És ez nem magamutogatás volt, hanem azt hiszem, hogy odavaló. Benne van a személyiségünk is, és benne van a személyes viszonyunk ehhez a problémához. És egyszerű és megismételhetetlen, nem fogunk még egyszer ilyet csinálni. Mindegyik szituáció más.
0: Szívesen meghallgatnék egy újabb verset.
1: Harkály. Kippen a bükkfa felém, koppan a nyírfa talán. Ketten a hegy tetején, te fakopáncs, no meg én. Csűrőd a férgetőlő, géppuska szót köhögő, fát szögelő kalapács, roppan alatta a háncs. Ritmikusan kopogó, táncod a fák derekán, kéreg alatt remegő, évgyűrűk rabsora vár. Morzé elején te ütöd, koppan a tátititá, ritmus a háromötöd, gondolsz-e rám, mama, még?
0: Azt mondta, hogy az édesapja nagyon sokféleképpen tervezett, de mégiscsak lehet tudni, hogy ezt Vadász György alkotta. És hogy valami hasonlóra vágyik ön is, hogy látszódjon az, hogy ez Vadász Bencés. De hát akkor ez azt jelenti, hogy mégiscsak van az életművön áthúzódó stílus, mondani való jellegzetesség.
1: De ez nem feltétlenül építészeti stílusban megnyilvánuló dolog, hanem például áll a grafikái. Én nekem talán egyik furcsa jellemzőm a beteges vonzódásom a destil mozgalomhoz. A szecesszió és a modern közötti rövid időszak, ez egy kb. Két évtized volt. A modern építészetnek egy olyan kis mellékága volt, ahol az alapszíneket piros-sárga, kék jelent meg fontos súlyponti helyeken az épületeken, de bútorokon is. Meghatározó lett építészetben, képzőművészetben és az én hozzáállásomban is. De ilyen szemüveggel mondom azt, hogy lehetnek olyan stílusjegyek, környezethez való kapcsolatok, amik mutatják, hogy ki az, aki ezt megfogalmazta. Nagypapa például a vegytiszta Bauhausot csinálta, határozott stílus volt, de mégis ő is kilépett egy picit belőle, mert őt meg annyira izgatta szintén a környezet, hogy hiába vannak a Bauhausnak azért írott és iratlan szabályai, ő nyugodtan megcsinálta azt, hogy egy kis sarok toronyra rátette a magas tetősipkát, amiért igazi bauhausisták megmosolyogták, hogy a Vadász Mihály milyen butaságot csinál, de nem, mert oda az kellett, és őt ez jobban izgatta, mint a szabályok.
0: Mi az, hogy az kellett? Mégiscsak matematika?
1: Nem, hanem azt inspirálta egy utcakép, azt inspirálta a környezet, vagy annak a története. Vagy például egy lábazat, ami csatlakozik a szomszéd épülethez, akkor ő ezt terméskőből megcsinálta. A legtöbb munkája az tisztességes és különlegesen klasszul összerakott Bauhaus épület volt, de ahol úgy érezte, ott mindenféle averzió nélkül kilépett a bűvkörből.
0: Önnek van ilyen saját tapasztalata, amikor kilépett egy bűvkörből?
1: Abszolút van, pont ez a Meininger szálló a Csarnok téren, ez egy különleges szituáció, ez egy belvárosi sarokfokhíj, körben eklektikus épületekkel, vakolt homlokzattal, klasszicista kis homlokzatdíszekkel, mellette egy szuper minimalista ipari épület, Réstján Ernőnek a trafóháza, amire egyébként Ybl díjat kapott, szinte nincsenek rajta nyílások, hanem egy téglahasáb lábakra állítva. Vele szembe Perc Samunak a nagy csarnok épülete, ami a neogót csoda, mögötte a közgáz épülete Ybl Miklósé, a közelben a bálna, és akkor azt mondják, hogy itt van ez a sarokfok, ide rakjál le egy házat. Hogy akkor most mit csinálsz? Mihez alkalmazkodsz? Megpróbálsz átvenni stílust, közvetlen környezetében minimalista, mögötte díszített, vele szembe a csoda, akkor mit lehet ide csinálni? És addig-addig rajzolgattunk, míg rájöttünk, hogy de ide nem a szó eredeti értelmébe vett ház kell, hanem ide egy teknősbéka kell, egy dunakavics kell, egy épületszobor kell. Fokozatos közelítésben jutsz el oda, hogy ugyanakkor mégis házat kell csinálni, mert ezt használni kell, szállodai szobákkal kell, hogy legyen 170 szoba van ebben az épületben. Úgy lehet úgy, hogy megmaradjon ez az alapgondolat, de mégis működjön a ház. Ráadásul mutasd ezt be 30 fő zsűrinek, és azt támogassa. És meg kell, hogy győzzél egyszerre a Rádai Mihály városvédőt, és meg kell győzzél modernista építészeket, akik szintén benne ülnek, egy városvezetést, és hagyományos épületeket, tervezőket. És azt gondoltuk, hogy amikor elmegyünk egy ilyen zsűrire, akkor az fog történni, hogy hosszasan néznek üveges szemekkel, utána vagy röhögni kezdenek, vagy káromkodni. És nem, egyöntetű volt a támogatás.
0: A Meininger házhoz verse is született.
1: Az a címe, hogy Magyar táncok. Alcíme Hotel a Csarnok téren. Lomán mozdul a ritmus a beton szomorú köpenyében, de egy végtáncra kilép ma a zord szigorú kalodából. Mintha a szél szelíden belekapna, gyorsul a ritmus, csattan az ostor, ahogy feleselnek egymást gyűrve, vagy épp kisimítva az ívek, hullámzó szalagok, magyarok vaduló lobogása, zászlókként ölelik az idő, meg a tér fura sarkát.
0: Ez a fő műve?
1: Azt nem mondom, de egyike a kedvenc munkáimnak. Nagyon szerettem a Margit házat a Tölgyfa utca, Bem József és Feketeses utca sarkán. Nagyon szerettem a kis Fecskeháznak nevezett házunkat a Béke úton. Pár évente jut egy olyan, amit az ember utána dédelget, mint a kisgyerekét, és simogatja a fejét a képernyőn.
0: És nem csak épít, hanem szobrokat is alkot.
1: Szobrászokkal együttműködve képzőművészeti alkotásokat.
0: Ez is a más csinálás kategória, mint a versírás?
1: Ez szintén családi örökség. Apámnak nagyon sok képzőművész és szobrász barátja volt. Ez tulajdonképpen Mohácssal kezdődött, és arról majd még két mondatot szívesen mondok, ahol megismerkedett a kor legnagyobb szobrászaival, és ezek életre szóló barátságok maradtak. És valahogy ezt az affinitást, meg ezt a hozzáállást, meg ezeket a kapcsolatokat én örököltem. Nagyon jó valamit úgy elmondani emberekről, térről, hazáról, történelemről, hogy nem csak épületekkel, hanem egy picit direktebb módon, vagy összesűrítettebb módon csináltunk Veres Kálmán szobrászművésszel Széchenyi Kossuth emlékművet Dunaújvárosban. Sok 56-os emlékmű tervünk volt. Ezek tulajdonképpen kis építészeti költemények. Határmesdjéje is az építészetnek. Egy épületnek a homlokzata az olyan, mint egy kotta. Abban ritmus van, árnyékok vannak, súlypontok vannak, csöndek, szünetek vannak. Ezek mind megkomponáló dolgok, az nem úgy van, hogy mögötte vannak a helyiségek, és akkor mindegyikre egy ablakot fenét. Az oda-vissza, akkor kívülről megnézed, és azt mondod, hogy nem, itt hiányzik valami, annál is inkább hiányzik, mert ez egy fő motívum, ezt ki kellene emelni, igen, de mögötte nem. Tehát ez egy folyamatos oda-vissza játék, aminek egy része képzőművészet, egy része funkció, egy része szerkezeti meghatározottság, nagyon sok ismeretlenes egyenletrendszer, ami neked meg kell oldani úgy, hogy az a még szerethető is legyen.
0: Mohácsot említette.
1: Igen, abban minden benne van, amiről ideig beszélgettünk. Ez egy apa, fia, sőt unoka staféta. 76-ban tervezte apám a Mohácsi Nemzeti Sírkertet. Tulajdonképpen a hatalom akkor először egy picit engedett a pórázon, és azt mondta, hogy jó gyerekek, akkor ünnepeljetek, bár ez a 76 és 56, tehát azért óvatosan, például ne legyenek egyházi vonatkozású vallási jelképek, mindegy, zárójel zárva. Képes volt egy olyan emléket állítani, együtt dolgozni fantasztikus szobrász és képzőművészekkel, hogy csodajára járt a világ, jelképé vált. És a Jóisten kegyelméből oda jutottunk, hogy az 500. évfordulóra hozzánk került a folytatás, és még drága apám élt, amikor elkezdtük a koncepció megalkotását. Megújult az egész park, bekerült a záró motívumként, ami mindig is hiányzott, egy kápolna, ami pontot tett az íre, ami egyébként egy pici kis kápolna,

0: az oltár, az összes kultikus tárgyal, amit viszont Lenzsér Péter bútortervező saját kezével megcsináló barátunk, olyan személyes tartalmakkal épült meg az 500. évfordulóra és fejeződött be ez a kompozíció, ami megismételte azt, ami itt volt 50 évvel ezelőtt. Ugyanakkor lezárult egy 50 éves családi utazás, vagy staféta átadás, vagy összeülkezés is. Három generáció vett részt ebben. Ez egy személyes búcsú is apámtól.
1: A saját apaságában mi az, amit tovább tud vinni abból, amit kapott?
0: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb a személyes jelenlét és a humor. Én az az apa szeretnék lenni, aki úgy marad meg a gyerekek fejében, hogy jó volt vele együtt lenni. Fontos, rohadt fontos, hogy érzelmeket kapjanak és élményt kapjanak, hogy megnevettetni, benne lenni velük egy-egy disznóságban. Alig várom, hogy abban a korban érjen egy-egy gyerekem, hogy odaadhassam azt a könyvet, hogy megmutathassam azt a filmet, hogy közös élmény.
1: Négy gyermeke van.
0: Márk a legnagyobb, 32, bőrgyógyász, Borikám 28, közgazdász, és van a két kicsi, Berta 16 és Vilma 14 évesek, gimnáziumba és általános iskolába járnak Szentendrén, az egyik a Ferencesbe, a másik a Szentendrás iskolába. Kiváló zenészek és imádnivaló két kislányka.
1: Ferencesekről meg a Szentendrásról azt feltételezem, hogy az Isten kapcsolat is része az életének.
0: Abszolút. Nem a teljesen formális módon, tehát a szellemiség és a hozzáállás és a világhoz való kapcsolódást határozzák meg ezek, amellett, hogy társaságot, barátokat, de nem feltétlenül a dogmatikus része, ami izgat.
1: Ha a családjára vagy a személyes tereire gondol, ahhoz kapcsolódik vers?
0: Ezt a verset Berta lányom születésekor írtam. A címe Születés. Kicsi a helyem, nyomja a fejem, vakítanak a fények, már annyira félek. Hideg van nagyon, lemosnak, hagyom. Köröttem nagyok, egyedül vagyok. Távol gólyák kelepelnek, puha kezek felemelnek, odahúznak, megölelnek. Ismerős szagok, jó helyen vagyok. A szívem dallama, te vagy az, mama.
1: Hogyha a saját személyiségét épületként kellene ábrázolni, hol állna, mit mutatna, kik használnák, milyen lenne?
0: Nem merem kimondani, mert nagy képűség meg hangzana, mert ami elsőnek eszembe jött, az ami furcsa kis kilátó. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy én kiemelkedek a fák közül, és hanem izgat ez a, izgatnak a távlatok, hogy nem csak odáig ellátni, ameddig engedi a szomszéd épület vagy a fák, hanem egy picit fölötte elnézni a távolba, a dombokig, vagy a hegyekig, vagy a napig. Ez volna az én jelképem.
1: Fontos az, hogy pici legyen ez a kilátó?
0: Inkább az a fontos, ami feltárul, amikor egy szint fölé érkezel, és levegőt tudsz venni, mert másként veszi az ember a levegőt, hogyha nagy tér van előtte, mint hogyha rá nyomakszik a külvilág.
1: Záróvers következik.
0: Ajtó. Kinyitom, becsukom, idebent, odakint, behajtom, nyikorog, becsukom, kinyitom, résnyire belököm, kitolom, nyikorog, idekint, odabent, nyikorog, belököm, kinyitom, résnyire, kitolom, belököm, kimegyek, benyitok, idebent kinyitom, nyikorog, becsukom, résnyire kinyitom, behajtom, újra ki, nyikorog, nyikorog, nyikorog, becsapom, idebent, dedobog, résnyire kinyitom, hazajön a papa.

Kedves hallgatóink, vendégem volt a többi között Pro Architektúra díjjal, Ybl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész Vadász Bence. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergőt hallották. Maradjanak a Kossuth Rádióval, további szép estét, minden jót!

0: Kossuth Rádió. Miskolcon a 97,1 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: 19 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Lemondott a képviselőségről Borkai Zsolt. Hűvös napos idő várható sok napsütéssel. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé, a Fidesz-KDNP támogatásával. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, amelyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hangsúlyozta, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában, különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át, elismerve a csaknem 100 hektáros budapesti park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt. Tovább csökken a felhőzet, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 20 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Műsorunkból kiderül, hogy hogyan lehet valakiből Európa-bajnok asztalos, és milyen jövő vár ma a szakmát tanuló fiatalokra. Azzal is foglalkozunk, hogy milyen összefüggés lehet a kisgyermekkori reflexek, a tanulási nehézségek és az időskori mozgásbiztonság között. Majd megnézzük, mennyiből élhetünk nyugdíjasként, és hogyan készülhetünk fel időben az anyagilag biztonságos időskorra. Az élelmezési világnap alkalmából pedig szó lesz az éhezés elleni küzdelemről, az élelmiszerpazarlásról és a saját felelősségünkről is. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: helyszínen járunk, ahol a bőség zavarával küzdünk, hogy melyik téma kapjon nagyobb hangsúlyt, és még így is mennyi minden kimarad. De mint cseppben a tenger, ebben az összeállításban is ott van a múlt és a jelen bonyolult kapcsolata. Irány tehát az alföldi táj, azaz a Jászok lakta város Kiskunmajsa. Kiskunmajsa helytörténetírója Zsidó Péter előtt tisztelgünk a mai adásban. A szerkesztő Pálfi Balázs nevében is köszöntöm Önöket, én Burkert Rudolf vagyok. Itt a délalföldi városban emlékévet hirdettek születésének 130. és a halálának a 80. évfordulóját tartják. Mi már bent is állunk a karácsonyi gyűjteményben három beszélgető társammal, és akkor elsőként Paperizához lépek oda, aki a Konecsni György helytörténeti gyűjtemény szakmai vezetője, hogy maga az épület egykori TSZ-hez kötő valamilyen módon?
1: Ez az épület, ahol most állunk, ez nem. Igazából a városközpontban volt az eredeti helytörténeti gyűjtemény, amely 1981-ben nyitotta meg kapuit, és valójában ez egy TSZ alapítású múzeum, ha lehet így mondani, amelyet dr. Vedres Ferenc alapított. Ő volt ugye az akkori TSZ-nek az elnöke, és ahogyan ugye a 70-es, 80-as években Magyarországon megindult a múzeum alapítási hullám, 1981-ben alakult a gyűjtemény, és a jelen legi helyére pedig 2006-ba került, és egy teljesen új épületet avattak.
0: Vissza akkor Zsidó Péterhez, és talán akkor már Szabó Lászlóhoz címzem a kérdést. Hogy lesz ő Kiskunmajsának a történetírója, hogyha egyszer a felvidéken születik?
2: Hát először ide kellett érkeznie a trianoni békeszerződés után, miután végigharcolta az első világháború frontjait, és itt a család beszámolója szerint már lehetett ennek némi előzménye, ugyanis szerintük itt már megfordult a háború évei alatt Kiskunmajsán, és az is elképzelhető, hogy a későbbi felesége, Garas Judit, talán találkoztak, tehát ilyen módon, amikor ő a mai Szlovákia területéről ide átköltözött, akkor már volt hova jönnie, és volt, aki őt várta.
0: És mikor nősül ő ide?
2: 1920-ban érkezett, és annak az évnek, hát ha jól emlékszem, nyár végén vagy kora ősszel meg is történt a házasságkötésük, és abban az évben el is helyezkedett a városházán iktatóként. Nem tudtuk kinyomozni, mert folytattunk levéltári kutatásokat, hogy pontosan milyen iskolai végzettséggel érkezett ide, de minden bizonyal kellett valamiféle államigazgatási végzettség. Azt biztosan tudjuk, hogy Pozsonyban végezte az iskoláinak egy jelentős részét, viszonylag messze született, tehát Nyitvanovákon született. Valószínűleg ez egy felsőoktatási intézmény lehetett, ahol tanul, és a háború után ide került, ide nősült, és itt el is helyezkedett a városházán, iktatóként, tehát köztisztviselőként, és az 1946-ban bekövetkezett haláláig ott is dolgozott.
0: Mit csinál egy iktató?
2: Hát iktat.
0: Kizárásos alapon, jó, igen, de az mit jelent?
2: Már régen benne vagyunk az írásbeliség korában, már ugye kialakult a modern államiság, ami azt jelentette, hogy minden fontos eseményt papírra vetettek, ugyanúgy az emberek születtek, házasodtak, meghaltak, kérvényeket adtak be. Úgy kell elképzelni az életüket, mint a miénket, csak nem e-mailben forogtak az ügyek, meg nem online módon, mint ma, hanem kézírással, illetve írógéppel írva, de mindenképpen születtek papírok, és ebben neki nagyon fontos szerepe volt.
0: Tegzes Berki Emiliához fordulok oda, aki a gyűjteménynek a munkatársa, hogy amit itt látok kiállítva, különböző papírokat ott vannak, füzetek, amik tele vannak írva, hátul egy íróasztal, ez mind-mind Zsidó Péternek a személyes dolga?
3: Így van, igen, ez mind Zsidó Péter hagyatéka. Sok mindent az örökösöktől kaptunk meg, a többi tárgy pedig hátul az installációban az maga a gyűjtemény. A könyvek voltak még saját személyes tárgyak, ezeket ő a saját kezével írta, másolta a levéltárból.
0: Annyit tudok mondani, hogy Zsidó Péter hosszúkás betűkkel ír, de nagyon szépen. És vannak ilyen legendák, hogy elméletileg van olyan nap, amikor ő reggel odaül az íróasztalához, és esti ott van, és ír, és a helytörténetet körmeli. Néznek Paperizára, akkor lehet, hogy ezt talán neki kell címezni ezt a kérdést, hogy akkor ő egy ilyen jó értelembe vett munkamániás önjelölt történész?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen figuráról beszélünk. Hatalmas szorgalma volt, nagyon nagy volt a munkabírása, tehát amellett, hogy ledolgozta az X órát a hivatalban, vagy hát a városházán, mint iktató, amellett volt, hogy késő éjszakáig a petróleumlámpa fénye mellett másolta az iratokat, vagy éppen dolgozta fel, illetve az, ami még fontos, hogy ugye a második világháború idején, 1943-ban lett volna a Kiskunmajsa újratelepítésének egy kerek évfordulója, és arra készült ő egy kiadvánnyal, egy Majsa történetével, de sajnos ez nem született meg, gondolom anyagi okok miatt is, illetve ugye a háború, és majd 46-ban szerette volna kiadni, amit most a vitrínben látunk is kéziratot, ez arra készült. Látható rajta a felirat, hogy 1436 és 1880 között dolgozta föl a város történetét. Mint ahogy látjuk, ugye római egyes, tehát ez az első részlet volna, és 1946, és ugye ebben az évben halt meg.
0: László, mit tudunk arról, hogy hogyan dolgozott? Mert mondjuk ő ugye a 20. század elején élt, tehát onnan visszalátni 1880-ig még nem olyan nagy feladat. Na de 1436-ig az már igen. Hogy mik voltak a forrásai?
2: Kihasználta azt a helyzeti előnyét, hogy abban az időben Kiskomorsának önálló levéltára volt, tehát ő mondjuk így az irattárban dolgozott, talán most jobban elválasztjuk már az irattárat a levéltártól, de abban az időben ez jobban összefolyt, úgyhogy itt az installációban is próbáltunk ennek így hangot és látványt adni. Irattár és a levéltár közvetlen közelében végezte a munkát. Tehát ő az életének egy jelentős részét egyfajta irattári dolgozóként is élte, és elég hamar, miután ide került, rájött arra, hogy itt vannak nagyon értékes, jó a korábbról származó iratok is. Hogy pontosan mi volt az a szikra, ami nála begyulladt, azt nem tudjuk, de az tény, hogy több barátjával lehetett egy ilyen megbeszélésük, hogy akkor ők elkezdik Kiskomorsa iratait feldolgozni. Volt egy munkamegosztás, hogy ő kézzel másolta, és könyvformában, ahogy itt látható a kiállításban, úgymond el is raktározta, nem mondom, hogy megjelentette, mert ebből egy-egy példány készült, de egy könyvbe másolta be az iratokat. A barátja, a Csábrádi János pedig ennek felhasználásával készített egy olyan részben kézzel, részben írógéppel írt könyvet, ami pedig ennek úgymond a történet mesélése volt. Egy kicsit őszintén megmondom, hogy könnyebb is a Csábrádi könyveit olvasni, aki egyébként a helyi gyógyszerész volt. Kicsit egyfajta ilyen Mátyás király mondáivá tette a helytörténetet, de az adatok Zsidó Pétertől származtak, akinek meg ugye volt jogosultsága az irattárban, hát mondjuk így kutatni. Ilyen módon jött létre ez a 7 darab könyv.
0: Emília, ugye ezt mondtam az elején, közben mehetünk itt tovább, hogy emlékévet szentelnek Zsidó Péternek, de milyen formában?
3: Ugye itt vagyunk, készítettünk egy kiállítást, akkor a Városháza falán egy emléktábla készült az ő tiszteletére a Majsa napok keretén belül. Volt előadásunk, most novemberben lesz még egy, felújítottuk a sírhelyét.
2: László, hogyha az emlékévet össze kellene foglalni, akkor a központi eleme az a Zsidó Péter emlékkiállítás, ahol most vagyunk. Ennek van két mobil változata, és ezeket vittük végig tavasszal is, illetve majd most ősszel is az iskolákban, ez egyfajta vándorkiállítás. Történt, illetve történik két kiemelt esemény még, egy emléktáblaavatás, ami most néhány héttel ezelőtt kerül sor, illetve egy temetői rendezvény, a sírját felújítottuk, és ennek lesz a nagy közönség számára történő bemutatása, illetve védetté nyilvánítása.
0: Van-e bármi olyan, és akkor ez személyes kérdés, ami mondjuk valami saját családi történet, felmenőknek a nevei, bármi hasonló, amit mondjuk pont a Zsidó Péter munkáiból tudtak meg?
1: Kollégánk, Balog Attila, lassan 3 éve dolgozik itt a gyűjteményben, és ő az a kolléga...
0: Hát, várjanak, hát ha Attila itt van a helyszínen, akkor nem ússza meg. Nagyon kedvesen fotózgat, lehet hallani itt a háttérben, de hát akkor Attila, mesélje a történetet. Mit tudott meg az őséről?
4: Zsidó Péternek köszönhetően előkerült egy úgynevezett redemptus névsor, amiben Kiskumajsa első telepesei vannak lejegyezve, és az egyik ősapám, Balog István volt a redemptusok között, aki képviseltette magát, és akkor ez nekem ilyen nagyon érdekes, mert ilyen 300 éves történelem fűz ide a helytörténeti gyűjteményhez szó szerint. Ez a forrás volt, ami nagyon nagy segítség volt nekem.
0: És erről a család egyébként nem tudott, tehát ha ez nincs papíron, akkor ennek a tudásnak nincs birtokában.
4: Hát akkor ez gyakorlatilag elveszett volna.
0: És akkor visszalépek Elizához.
1: Ahogy az Attila az előbb mondta, tehát a Balog család, akik redemptus család, tehát 1745-ig visszavezethetők, és itt kapcsolódik Zsidó Péterhez, ugye ő nem csak feljegyezte akár a levéltárban található iratokat, ami nagyon fontos az az, hogy ugye a II. Világháború idején 44-ben kiadták azt a parancsot, hogy a levéltárat ki kell üríteni. És a kiserdő területén egy hatalmas nagy árkot ástak, és abba az összes iratot, amit lehetett, azt behányták. A háború után ezeket az iratokat, amit találtak, ami nem ázott el, ami nem szakadt szét, visszavitték. Két helyen állomásoztatták ezeket az iratokat, de Zsidó Péter volt olyan éleslátású, hogy a legfontosabb okleveleket, vagy amiket éppen ő is megtalált, azokat ő hazavitte. Megmentette, ilyen például a katonai adókönyvek, amik ki vannak állítva.
0: 1814-ből és 1745-ből.
1: Így van. És a másik, ami pedig itt látható, ez a Liber Fundi, vagy más néven Telekkönyv. Ebből időpontilag több változat is készült, nekünk ugye az 1753-as, ami fennmaradt, és ebben találhatóak azok a redemptus családfőknek a nevei, akik ugye megváltották szabadságukat a redempció alkalmával. Tehát lényegében, hogyha ő ezt a Telekkönyvet nem fogja meg, és nem viszi haza, és nem teszi olyan helyre, ami biztos, és a családnak a figyelmét sem hívja fel arra, hogy igen, ezt őrizni kell, akkor nem tudnánk valószínű a redemptusainknak a nevét sem.
0: Akkor Attila, az a Balogh Mihály, illetve Balogh János, akinek itt a nevét olvasom, lehetséges, hogy ők az ősei?
4: Nem, Balogh István volt az ősünk 1696-ból, tehát hogy ez ilyen több oldalon keresztül van, és akkor nyilvánvalóan azért a Balogh az egy elég elterjedt családnév.
0: Szabó Lászlónak gondolata támad, én pedig jövök hallgatni.
2: Csak egyfajta ilyen váó élmény a helyi lakossággal kapcsolatban. Két felnőttel volt nagyon izgalmas beszélgetésem az elmúlt hetekben. Az egyik egy gimnáziumi tanár, aki a gimnáziumban, amikor kint voltunk rendhagyó történelmi órán és előadáson, akkor lázasan keresgette a listában a családnevüket. Mint kiderült, nem véletlen, mert ők is redemptus család, tehát eredetileg az 1740-es években költöztek ide, és egyszer csak lelkesen felújongott, igen, itt vagyunk, tehát benne van a család. Ő még nem látta ezt a kézírásos könyvet, és ez az egyik váó élmény. A másik pedig a környék, hát hadd mondjam így, nagyon közismert kéményseprője, aki itt a múzeumban volt látogatóként, hát talán el lehet mondani Patyi vezeték nevű, és mondta, hogy ő redemptus családból származik, és mondta, hogy persze látom a táblán, ott van a Patyi, de nem, ő a Balogh családon keresztül tartozik a redemptusok közé. És csak azért mondom, hogy egy bizonyos körben itt a városban ez érzékelhető, hogy abszolút számon tartják ezt az 1740-es években történt újratelepítést. Nyilván nem is a nagyon régi történet, tehát könnyebb, mint egy Árpád-korit, és van, aki számon tartja, de most szembesül vele, hogy esetleg valóban benne van a könyvben a nevük.
0: Na és hogyha már az 1740-es éveknél tartunk, ugye ez az az időszak, amikor a település földjének és a mai népességnek a története egybefonódik. És ezt megelőzően ugye a hunok, avarok, kunok szállás területe volt ez a táj, ebből az időszakból is van olyan információ akkor, amit Zsidó Péternek köszönhetünk.
2: Ugye itt egyrészt volt egy Árpád-kori templom, aminek a maradványait valamikor az 1980-90-es években tudták feltárni, és ott éppen most az elmúlt napokban is tartottunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és úgy röviden elmondtuk a gyerekeknek, hogy milyen tárgyak jönnek elő így részben vagy sérült állapotban. Nyilván itt keverednek a különböző régészeti korok, de az a lényeg, hogy itt ez egy kun szállásterület volt, abszolút Árpád-kori, és ez a kun identitás, amit itt ápolnak, ez erre vonatkozik, de azért ebben nagyon sok az a fajta identitás, ami a tatárjárás és a török dúlás pusztításai után, pedig az 1740-es évektől kezdődő újratelepítéshez kötődik, ami viszont inkább jász. Tehát ez a kun, ez jász identitás is. Ez fontos egyébként tisztázni a helyiekkel, hogy van kun identitás, van jász identitás, tehát itt a terület meg a nép egy kicsit keveredik. Tehát amikor azt mondjuk, így van, amikor azt mondjuk, hogy kun identitás, és ugye kis kun kapitányságok is voltak, tehát magát, ezt az autonómiát, amit még kun László, Árpád-kori királyunk adta eredetileg a kunoknak, ezt hát ilyen búvópatakként előjött a történelem során, de Mária Terézia megerősítette, és a helyi népesség akkor már a jászok. Ugyanolyan szolgálatokat tartoztak az uralkodó meg a magyar állam felé, mint az őseik, tehát ők katonáskodásban abszolút élen jártak, a bírájuk továbbra is a nádor volt, tehát az a középkori identitás, ami egy területi autonómiát jelentett a kunoknak, az megmaradt az 1700-as években is, sőt, igazából a modern korig, a kiegyezés utáni polgári állam kiépítéséig, ami ott az 1870-es években történt, egészen odáig ez a fajta kun és jász identitás és autonómia megmaradt.
0: Most egy kis időre búcsút veszünk az emléképtől, hogy essen szó az intézmény névadójáról, a kétszeres Kossuth díjas Konecsny Györgyről.
1: Ezt a kiállítást tavaly 2025. júniusában a Múzeumok Éjszakája alkalmában nyitottuk meg. Ez a helytörténeti gyűjtemény, ez 2006-ban nyílt meg, és 2015-ig Kiskunmajsa népességét, helytörténetét bemutató állandó kiállítás volt látható, és itt a kollégákkal tanakodtunk rajta, hogy milyen kiállítása kellene ezt felváltani. Több alternatíva is jött, hogy mi is lehetne, de úgy adta magát, hiszen nincsenek véletlenek. Konecsny György munkásságával kapcsolatban készült egy új kiadvány, amelyet a Szép Művészeti Múzeum művészettörténészei több éves kutatómunkával állítottak össze, és már szinte a könyv kiadása előtt álltak, és akkor találtak ránk érdekes módon, hogy ja, hát van Kiskunmajsot, hát itt született Konásni György, hát hívjuk már fel a helytörténeti gyűjteményt, hogy van-e valami anyaguk, amivel magát a könyvet tudnák egy kicsit színesíteni. Na és akkor így értek össze a szálak, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor a múzeumok éjszakájára a helytörténeti gyűjtemény névadójával és a majsai születésű kétszeres Kossuth díjas festőművésszel, grafikussal fogjuk a kiállítást megnyitni.
0: És amiről Eliza beszél, az akkor idáig ott volt László kezében, az a könyv most megkapja Emília.
3: Magának a kiállításnak nagy inspirációja volt ez a könyv, a szöveges anyagok nagy részét ebből tudtuk összeállítani.
0: Lászlót kérem szépen, mert itt fel van rajzolva a családfa, és akkor középen találom ugye Konásni Györgyöt, aki 1970-ig élt, felmegyünk a szülőkig, és akkor az oldalágon a testvérek, mert akkor nagyon sokan vannak ők.
2: Igen, tehát összesen 11 gyermek született, ugye Konásni Alajos és Balogh Terézia házasságából, ők egyszerre nem éltek sose 11-en. Gyakorlatilag itt a 20. század történelme benne van, amikor ott van, hogy Konásni Alajos, ugye aki az apának a nevét örökölte, hősi halott a II. Világháborúban, de amikor azt nézzük, hogy Konásni József Bujákon volt tanácselnök, akkor szintén benne van a 20. századi történelem, és a másik, amit általában hangsúlyozunk a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is, hogy érdemes megnézni, hogy milyen sok grafikus, dekoratőr, meg fényképész, meg hasonló szakmát űző családtag van ezen a családfán. És szerintem ezt nem kell Cejzelendének lenni ahhoz, hogy megmondjuk, hogy itt van valamiféle családi genetika, és ez egy kicsit egy ilyen városi genetika is, hiszen most nem tudunk kitérni nyilván a többi híres festőnkre, de akár egy Áricz Józsa, akár egy Pajzs Éva, akár a jelen élők közül is nagyon sokan úgymond Isten áldott a tehetségek ezen a területen. Úgyhogy meg szoktuk tervezni a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, hogy hogyan ne lépjük át a mondjuk fél órát, hogy a gyerekek bírják, de amikor itt tartunk és 20 perce itt állunk a fal előtt, akkor ezt szoktam gondolkodni, hogy hogyan tovább és a maradék 10 percben hogy foglaljam össze Konásni György életművét.
0: No, ez a műsor azon pontja, ahol dönteni kellett. Konácsni munkásságát elemezzük a továbbiakban, vagy maradunk az eredeti szándékunknál, és Zsidó Péter életművében haladunk a továbbiakban. Ez utóbbi mellett döntött a szerkesztő Pálffy Balázs, aki Budapesten készített beszélgetést főhősünk dédunokájával.
5: Szőlősi Katalin nagyon meglepődött, amikor értesült arról, hogy ez egy Zsidó Péter emlékév lesz Kiskunmajsán.
6: Hát meglepődtem, igen. Igazából sejtettem, mert gyerekkoromban vagy tínédzser koromban már ez felmerült egyszer, hogy a dédnagyapám előtt fog a város tisztelegni az emlékének. Majdnem elneveztek róla egy utcát, de mivel ez a 80-as évek vége volt, az még egy másik rendszer, hát ott az ő neve, hogy Zsidó Péter, ez nem ment át a rostán.
5: De tudott erről ezek szerint?
6: Nem most került ki, hát a családom birtokában voltak azok a kéziratok nagyon sokáig, amikről szó van, ugye, az ő gyűjteménye, annak az elszántságnak, gyakorlatilag megszállott munkának a gyümölcse, amit ő egész életében csinált. Ahhoz képest, hogy egyébként nem is ott született, hanem a Felvidékről származott, de oda házasodott, ugye, a déd nagyanyámat elvette, és annyira megszerette azt a közösséget, vagy a történelmét ennek a városnak, hogy elkezdte ezt felkutatni. És igazából több száz évre visszamenőleg az ő kéziratai alapján maradt fönt a történelem, hogyha ő ezt nem csinálta volna meg, akkor most nem lenne írott történelme Kiskunmajsának. Ez viszont a sorsnak a fintora, mert hogy ugye leégett az irattár, ebbe az is benne van. De ő mindenhonnan gyűjtögetett, mesélték a nagyszüleim, hogy estéket, néha éjszakákat átbeszélgetett a helyi plébánossal, a helyi nem tudom, kicsodákkal, akiknek közük lehetett, vagy valamilyen információt tudott a történelemről begyűjteni.
5: És ezeket megjelentette, ezeket a tanulmányokat, amiket ő megírt. Hogyan emlékszik a kötetekre? Ezek a kötetek, azt hiszem 6-ból 5 a helytörténeti gyűjtemény bekerült.
6: Én gyerekkoromban nem találkoztam ezekkel a kötetekkel, mert nem a mi háztartásunkban volt, tehát nem ott, ahol én laktam. Szóval egy pár évvel ezelőtt találkoztam ezekkel a kötetekkel, mert akkor ott bevittek engem ebbe a helytörténeti gyűjteménybe, megmutatták a köteteket, és ott meg tudtam érinteni, megfogni őket, ami azért volt egy nagyon érdekes élmény, mert annyit hallottam kiskoromban erről, és sose láttam.
5: Arra azért kíváncsi lennék, hogy vajon milyen ember lehetett az déd nagyapja. Ön egészen biztos, hogy nem ismerte, nem ismerhette Zsidó Pétert, de a családban maradt meg valamiféle kép arról, hogy ő milyen ember volt?
6: Persze, hogy maradt meg. Engem a nagymamám nevelt föl. Ő volt Zsidó Péternek a legidősebb lánya. Ő azért első kézből tudott nekem mesélni a déd nagyapámról, aki ugye 1946-ban halt meg. Akkor született az édesapám, és még pont le tudták vinni újszülöttként megmutatni a déd nagyapámnak apukámat, de már nagyon beteg volt, és aztán nem sokkal később meg is halt, úgyhogy már az édesapám sem emlékezett volna rá, viszont nekem volt olyan szerencsém, hogy a nagymamám nevelt föl, és őtőle nagyon sok sztorit hallottam. Hát ebben voltak pálinkázós sztorik is. Voltak olyan sztorik, hogy ő reggeltől estig dolgozott, otthon és a szabad idejében is. A nagymamám úgy emlékezett rá, mint aki ül az íróasztalánál, és ezt a gyűjtő munkát végzi, amiből aztán később ezek a kötetek születtek. Ez ráment, az összes szabad ideje ráment, gyakorlatilag az egész élete erre.
5: Akkor lehet azt mondani, hogy kicsit vagy nagyon megszállott volt?
6: Elég megszállott volt, mondjuk úgy. Viszont a nagymamám sokat látta őt, mert amikor nem a hivatalban volt, hanem otthon az íróasztalánál, akkor a nagymamám kisgyerekként ott tudott körülötte rohangálni, és nem volt az, hogy nem foglalkozott a gyerekekkel, mert foglalkozott, csak munka közben.
5: Most, 2026-ban tudott-e meg valami olyasmit, amit egyébként nem?
6: Igen, hát hál' Istennek már a legelejétől kaptuk az információkat, és hát összetudtunk dolgozni, mert ugye a testvérem is, nála is van egy csomó olyan fénykép, olyan iratok, amiket nagy lelkesedéssel küldözgetnek egymásnak, ugye az öcsém is a múzeumnak, és a múzeum is megmutat nekünk sok mindent, amiről eddig nem tudtunk. Én azt hiszem, nagyon szerencsések vagyunk, mert olyan helyekről is vannak a déd nagyapánkról anyagok, vagy információk, fényképek, amiket mi magunktól biztos, hogy nem találtunk volna meg.
0: Vissza Kiskunmajsára, ahol az eredeti helyszínünkön a Konecsni György emlékházban zárjuk majd a műsort Papelizával és Szabó Lászlóval. Közben kilépünk az épületből, és itt találjuk magunknak balkézre Zsidó Péternek az emléktábláját. Azt mondja, hogy városunk újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából Kiskunmajsa város közönsége. Tehát akkor ezek szerint ő egy ilyen identitásformáló erő mind a mai napig.
1: Így van. Ez az emléktábla, ez még, ha mondhatom így, ugye a régi múzeum épületéről származik. Viszont volt egy olyan időszak, amikor nem igazán volt benne a köztudatban, tehát helytörténeti előadások témája nem igazán volt Zsidó Péter. A múzeum pedagógiában sem kapott akkora nagy hangsúlyt, és éppen ezért gondoltuk úgy, hogy a születésének, illetve a halálának a kerekévfordulója kapcsán ezt az évet emlékévvé nyilvánítsuk, és a helytörténeti gyűjtemény már ugye 2025-ben elkezdte felépíteni, hogy hogyan is nézzen ki ez az emlékév. Van egy, az Új Redemció Kiskunmajsaért Egyesület, amelynek a küldetése szintén a helytörténet, illetve a honismeret, és ehhez az emlékévhez is kapcsolódott az egyesületünk, a Zsidó Péter sírjának a úgymond felújításában vett részt.
0: László, én úgy tudom, hogy volt olyan terv, hogy utcát neveznek el Zsidó Péterről.
2: Hát a 90-es években volt egy olyan kezdeményezés, hogy kapjon posztumusz diszpolgári címet. Felmerült ott is a mai élőre származottak és örökösök mondták, hogy a családon belül ez egyfajta szomorúsággal töltötte mindenkit, hogy még utcát sem neveztek el róla, és diszpolgári címet sem kapott. Ez egy érdekes dolog, egyébként vannak erről korabeli sajtó megjelenések, hogy végül is a város elzárkózott ettől, az akkori városvezetés. Most viszont hála Istennek ez az évez tényleg erről szólt, hogy mire eljött a január 31-e, addigra már Zsidó Péter munkássága bekerült a helyi értékek közé, addigra már a város döntött, hogy az egész év, tehát a 2026-os év Zsidó Péter emlékév lesz, és úgy futunk az év utolsó negyedévére, hogy már posztumusz diszpolgári címe is van, tehát tulajdonképpen, hát ha lehet így mondani, és nem eldöngetve, megtettük azt, amit korábban hosszú évtizedeken keresztül nem tettek meg.
0: Papeliza vezet minket továbbra is, most már az épületnek a túloldalán vagyunk, de még mindig az udvaron, mert hogy van itt egy sírköve Zsidó Péternek, ez az egykori sírkő, amit felújítottak?
1: Ez az eredeti sírkő, ennek röviden az a története, hogy az 1990-es évek elejére, ha visszakanyarodunk, akkor helytörténészünk volt Csík Antal, aki felkereste Zsidó Péter lányát Budapesten, és hát úgy elkezdődött, hogy hogyan is lehetne azokat a kéziratokat, amelyeket Zsidó Péter ugye maga után hagyott, és a család pedig megőrzött, hogyan kerülhetne ez vissza Kiskunmajsára, és végülis az lett a megállapodásuk, hogy ők átadják ezeket a kéziratokat, amiket még meg tudott menteni, ugye itt említettem a katonai adókönyveket, a Liberfundit, néhány oklevelet, még végrendeletet, ők pedig azt kérték cserébe, hogy újítsák föl a sírt. És ugye ez volt az eredeti sírkő, ezt behozták a régi múzeum épületébe, és ez ott állt, és akkor a 90-es években mondjuk így kapott egy újabb sírkövet. Tehát akkor történt úgymond az első felújítás, mi pedig azt a sírhelyet kicsi, úgymond modernizálással, de felújítottuk.
0: Kiskunmajsa helytörténet írójára, Zsidó Péterre, illetve Konecsni Györgyre emlékeztünk a mai adásban. Ezt a műsort 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
7: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
8: Szoboszlai Dominik a hétközi BL meccset is kihagyhatja. Remek magyar szereplés a ljubljanai asztali tenisz EB-n. A hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. Vélhetően a szerdai Linz elleni Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzést is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0-ra elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a tegnapi rangadót is kihagyta. Kedden egyébként 3 honfitársunk lehet érdekelt a legfontosabb európai kupasorozatban. Salai Roland csapata a Galatasaray a Barcelonát fogadja, a német Leipzig Willy Orbánnal a védelmében a holland PSV Eindhovent látja vendégül, és ugyancsak otthon szerepel Gulácsi Péter alakulata a spanyol Villarreal, mégpedig az olasz Napoli ellen. Szalai Gábor és a portugál Maritimo ugyan nem szerepel a Bajnokok Ligájában, ám a Porto ellen a hétvégén mégis komoly kihívás előtt állt, és bár a hazaiak végül 2-1-re kikaptak, góljukat 30 méterről a Ferencvárosból kölcsönben szereplő magyar támadó szerezte, aki ma Szabó Bencének nyilatkozott.
9: Támadó sikerült gólt szereznem, ami igazából nem biztos, hogy jellemző rám, de azért edzésen szoktam próbálkozni támadóról is, de igazából nem ebből szoktam gólt szerezni. Természetesen hatalmas élmény volt egy ilyen csapatnak, ilyen kaliberű kapusnak gólt szerezni távolról, viszont sajnos ugye nem sikerült pontot szereznünk.
10: És önmagában milyen volt ez a rangadó a Porto ellen, mert azért ilyen nagy csapat ellen ritkán játszik magyar játékos?
9: Hatalmas élmény volt, én próbáltam kielvezni minden percet, szerencsére ugye jól is kezdtük a mérkőzést, vezettünk, én úgy éreztem, hogy partiban vagyunk, jól játszottunk, tényleg teltház előtt fogadtuk őket, tényleg csak pozitívat tudok mondani, de még mindig azt kell, hogy mondjam mindjárt, hogy a végén sajnos a kapott gól miatt nem tudtunk bravúrt vagy csodát tenni.
10: Egyébként Portugáliában megtaláltad a helyedet? Mert ez most már, ahogy nézem, egymás után a második olyan mérkőzés, amin kezdőként kaptál lehetőséget, végig tudtál játszani. Ezek szerint akkor a beilleszkedés most már lezajlott?
9: Igen, természetesen kellett egy kis idő a beilleszkedéshez, meg ugye későn csatlakoztam a kerethez, mert majdnem elkezdődött a bajnokság, meg volt a kialakult kezdő, amin a vezetőedző nem is változtatott, igazából egy-két helyen maximum, de szerencsére most úgy érzem, hogy sikerült lépnem egyet feljebb, bizalom is van felém. Most a válogatott szünet egy jó időszak volt arra, hogy több edzőmérkőzést is játszottunk, végigjátszottam szerencsére az összes mérkőzést azokon. Úgy érzem, hogy most elindult az itteni dolog is.
10: És akkor ilyen környezetben gondolom könnyebb formába is lendülni.
9: Igen, abszolút. Szerintem minden játékosnak fontos az, hogy nem csak ami a pályán van, az befolyásolja a teljesítményét, hanem a pályán kívül is a csapattársak, a légkör, hogy érzi magát az adott városban is, ezek is hozzájárulnak természetesen.
10: Ugye a Ferencvárosnak a kölcsönjátékosaként szerepelsz Portugáliában, itt első körben gondolom ebben az egyébben gondolkodsz, milyen céljaid vannak, illetve a klubnak milyen céljai vannak, mert ugye ez egy olyan egyesület, amely a másodosztályból jutott fel, de ennek ellenére azért nem áll olyan rosszul a tabellán.
9: Egy szezont vagyok itt jelenleg kölcsönben, ebből szeretném kihozni a maximumot személy szerint. A klub céljai egyelőre a bennmaradás, egyébként először esett ki egy pár éve a másodosztályba a klub, tehát egy nagyobb múltú klub, tényleg van történelme, úgyhogy első osztályba való a csapat, de ugye volt egy kis probléma a klub körében, talán ugye kiestek sajnos a másodosztályba, de sikerült feljutni, de egyértelmű az a cél, hogy bennmaradjon a csapat az első osztályban, de én úgy érzem, hogy ez sikerülni fog.
10: És ami még fontos lehet, ugye nyilván a válogatott, mert ugye te is azért szerepeltél már a magyar válogatottban, ugye majd a következő, mondhatjuk, hogy egy hónap múlva lesz két mérkőzés. Gondolom adott esetben, hogyha már te ott Portugáliában egy kezdőjátékosnak számítasz, akkor a válogatott meghívóval is gondolom számolhatsz olyan tekintetben, hogy azért oda kerülnél minél hamarabb.
9: Én nem úgy fogalmaznék, hogy számolnék vele. Nagyon örülnék megtiszteltetés bármelyik játékosnak, hogyha megkívják a válogatottban, de nyilván ezt majd az idő eldönti.
8: Béni István az alapversenyben a legjobb volt, a döntőben végül a negyedik helyen zárt férfi légpuskában a kairói sportlövő világkupán. A számot a cseh Jerzy Privarczyk nyerte. Női sportpisztolyban az olimpiai bronzérmes Major Veronika, illetve Fábián Sár Ráhel egyaránt egy körrel szorult ki a 30+30 lövéses verseny döntőjéből. Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a Ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa-bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg Andrásira és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. Férfi és női egyesben a 32 selejtező csoport győztese csatlakozhat a 32 kiemelthez. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, így kiesett, ám Péter Johanna győzött, így a keddi utolsó meccsén még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A férfi párosoknál az András Szudi kettős három sima játszmában nyerte második fordulós összecsapását, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi, a Holland de Boer oldalán. Női párosban Péteri Dohócki Nórával viszont kikapott, így ők búcsúztak. A folytatásban atlétika. Mint ismeretes, szeptember 2-a óta Tajti Márton Anita a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Az olimpiai bronzérmes, fedett pályás világ és Európa bajnok korábbi súlylökő ma az M4 Sport sporthíradójának vendége volt, ahol Szőke Viktóriának számolt be az azóta eltelt időszak feladatairól.
11: Nyilván nagyon sok feladatunk volt az elmúlt időszakban, ugye az egyik az, hogy átlássuk a szövetségnek a jelenlegi működését, a folyamatokat, és ezt tovább tudjuk vinni, anélkül, hogy ugye a szövetség működése megakadna. Picit ugye szerencsések is vagyunk, hiszen ugye a szezon végén vagyunk, így egy picitvel több időnk van a következő szezon, illetve a felkészülési időszak megkezdéséig, hogy ezeket átlássuk, és hát ezeket a folyamatokat kezdtük el görgetni magunk előtt.
12: Közben pedig még az elnökségi ülés előtt volt egy nagyon sikeres világdöntő Budapesten, amint te is természetesen ott voltál már elnökként, milyen meglátásaid voltak a magyar versenyzők szerepléséről, illetve arról, hogy nagyon dicsérte Sebastian Coe is, a World Athletics elnöke, a magyar szervezést, és hogy Budapest ismét egy nagy mérföldkövet lépett a szervezés tekintetében.
11: Igen, én is ezt tapasztaltam, nagyon jó volt ott lenni, nagyon jó volt magyarnak lenni, ugye több magyar versenyzőnk is megmutathatta magát, ugye ha lesz nagyon szép eredményt is ért el, és jó volt újra, hogy egy ilyen nagy verseny jöhetett hozzánk, hiszen ez az atlétika népszerűsítésében mindenképpen fontos számunkra.
12: Nagyon közel vagy, ugye korábbi versenyzőként is magához a sportolókhoz, és gondolom, hogy nagyon sokan oda is jöttek hozzád, mind a világdöntőn, mind pedig egyébként a mindennapokban. Hogy milyen visszajelzéseket kapsz a korábbi versenyzőtársaktól?
11: Jó visszajelzéseket kapok, ugye mindenki örült, hogy átvettem az Atlétikai Szövetségnek a vezetését. Ugye 2023 őszén fejeztem be az ilyen sportolói pályafutásomat, és ugye itt az Ultimate Championship nagyon jó is volt arra, hogy ugye a World Athletics-nek meg az Európai Atlétikai Szövetségnek az embereivel ugye megismerkedhettem, illetve nyilván ugye mivel egy hosszú sportolói pályafutás van a hátam mögött, így nagyon sokukat ismertem is, és ugye így a magyar mezőnyt is teljes mértékben ismerem, mert ugye az elmúlt években nem voltam közvetlen ott az atlétika mellett, ugye a család miatt, de azért ugyanúgy figyelemmel követtem és szurkoltam mindenkinek, tartottuk a kapcsolatot a barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy mintha kihagyás nélkül tértem volna vissza.
12: Ugye változás volt az elnökség összetételét illetően, új elnökségi tagok is beléptek vezető tisztségben. Velük milyen a kapcsolat, milyen volt a munka, vagy milyen a munka a mindennapokban, hogy érzed?
11: Nagyon jó, mi ugye a ködögyűlés előtt is, hát úgymond ezek kampányoltunk, hogy ugye mi együtt gondolkodunk, és csapatban szeretnénk tovább dolgozni. Ugye a 6 elnökségi tagból 3 ugye a régi elnökségből megmaradt, nekik ugye a nyár folyamán bizalmat is szavazott a ködögyűlés, melléjük jött be 3 új elnökségi tag, napi szintű kapcsolatban vagyunk nyilván a felmerülő kérdéseket, problémákat jelenleg ugye együtt próbáljuk megoldani, és így tényleg így egy irányba húzva megyünk tovább, és teszünk lépés után.
8: Ahogyan beszámoltunk róla, a 4-szeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a tegnapi Forma 1-es szingapúri nagydíjat, amely pályafutása 250. futama volt az elit kategóriában. És, ahogy azt már megszokhatták, a hétfő, akkor Frankl András összegez.
13: Hát kérem szépen, ez a Nemzetközi Autószövetség, ez az FIA, ez nem adja túl jól a dolgokat. Ma csináltak hibát Monakóba, csináltak hibát Bakuba, most csináltak hibát Szingapurba. Hát szóval ez hihetetlen, hogy milyen egy pacsertársaság. A másik érdekes dolog az, hogy Hamilton és Verstappen, hadd mondjam azt, hogy az igazi autóversenyzők, azt mondták, hogy persze, hogy versenyhez fogunk az esőben, csak izgalmasabb lesz. Mire a egy-két nyápic fiatal, jaj Istenem, és mi lesz, ha kiperdülünk, és neki megyünk a falnak? Bácsi kérem, hát szóval tessék felnőni, a Bernie Eccleston egyem a lelkét úgy elindította volna a versenyt az esőbe, mint a Sitz. Most meg a biztonsági autósak megy körbe, és aztán ha végül is kiszárad, akkor talán mehetnek, de ha a legkisebb zűr van, mondjuk leállt egy autó, és már nincs is a pályán, de akkor is azért még gyorsan fut egy kört ez a biztonsági. Hát szóval úgy bánnak ezekkel a versenyzőkkel, mintha kisbabák lennének. Na mindegy, tisztelet a kivételnek. A lényeg az az, hogy mint önök is már nagyon jól tudják, hogy ez a kivi gyerek, ez világbajnok lesz, ami teljesen fantasztikus, hogy lesz-e verseny, mert azt mondta Domenicali, hogy lesznek még versenyek ott a Közel-Keleten. Hát miután most 2 elég nagy rakéta leesett, pont hogy múlt héten mondtam, riadi fő repülőtérre, és nagyon sok ember az életét vesztette, én nem vagyok benne biztos, hogy ezek valóban meg fognak történni. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok boldog ember lesz a Singapore Airlines vasárnap esti non-stop járatán Londonba, mert már nagyon-nagyon elegük volt abból, hogy innen menni, oda menni, nehéz körülmények között. Olyan rossz volt a levegő Szingapurban, hogy az aszmások még csak ki sem mehettek az utcára. A verseny nagy szenzáció persze az volt, hogy megint itt volt ez a bizonyos Kim Kardashian, ez a 300 millió dollárt érő hölgy, így is mondhatnám, aki a Lewis Hamiltonnak a barátnője, és ő egyedül több publicitást kapott, mint az összes versenyző összetéve. Ha már versenyzőkről beszélek, hadd mondjam azt, hogy előbb-utóbb azt hiszem a Stroll papának is elege lesz a fiából, mert csak össze-vissza töri az autókat, kiperdül, durcás, lehetetlen, és annyira nem tartozik bele ebbe az egész Forma 1-be, mint a Sitz. A jó az, hogy most lesz egy kis pihenés, és utána lesz egy igazi autóverseny Amerikában. Nem Miami lihegés és influencer, és nem Las Vegas, hát arról mindenkinek megvan a saját véleménye, hanem Austin, Texasban lesz a verseny. Csodálatos pálya, csodálatos város, roppant kedves, barátságos mindenki, egész biztos, hogy az idő is jó lesz, én azt hiszem Texasben még soha nem esett az eső, és ők azok a vérbeli szurkolók, akik 30-40 évvel ezelőtt Watkins Glenben már ott voltak, hogy mondjuk megcsodálják Jackie Stewartot, vagy Jim Clarkot, vagy a többieket. Van egy, hát azt mondom, hogy egy B-közép, hát körülbelül B-közép, mert ahogy mennek fel az egyenesben rajt után, van egy ilyen emelkedő, és aztán mennek balra. Az igazi vérbeli szurkolók ott állnak, pontosan tudják, hogy miről van szó. Őket nem lehet mindenféle mazsolával megetetni. Ők tudják, ki kicsoda, az autók mik, részt vesznek, imádják, és utána, és ezt szeretem a legjobban, múltkor is ott voltam, és ki volt téve nagy betűkkel, hogy parkoljon itt. Elviszik a pályára, és aztán elmegyünk magáért. Tessék elképzelni, megálltam ezzel a sajtókocsival, valaki 3-4 kilométerrel odébb betett a saját teherautójába, pick-up, SUV, mindegy, minek hívom, elvitt a pályáig, és azt mondta, amikor vége a versenyek, és befejeztem, akkor küldjek neki egy üzenetet, értem jön, és nála csinálunk egy barbecue-t. Hát szóval azért mondom, nem véletlenül vagyok ilyen lelkes, mert ha valaki, valaha kijut erre az egy amerikai versenyre, nagyon-nagyon melegen tudom ajánlani. Frank Landrás, San Francisco.
8: Bondáronnak két helyet rontva a 66. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, még a férfiaknál a legjobb magyar, Marozsán Fábián egy pozícióval lejjebb kerülve a 63. A Wuhanban szerencsés vesztesként főtáblára jutott, majd hétfőn rögtön kiesett Bondár mögött, Udvardi Panda található még a legjobb 100 között, aki egy helyet veszített, így 80. A két ranglistát változatlanul a kazak Jelena Rybakina, illetve az olasz Jannik Sinner vezeti. Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalunkon. Rövidesen következik a Határok nélkül. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra.
7: Kossuth Rádió. Miskolcon a 97,1 MHz-en. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Határok nélkül. A magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
14: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Műsorunk tartalmából. Felvidéki szerző előadása Csontvári Kosztka Tivadarról és a Gácsi Patikusokról. Salgótarjánban a Balassi Bálint könyvtárban is megkezdődött az őszi könyvtári napok idei programsorozata. A nagyváradi állatkert elköltözik, de a rédei kápolna marad. Új stadion épül Nagyváradon. Most következzenek a részletek. Mindenek előtt arról számolunk be, hogy az 1944. októberi szovjet bombatámadások áldozataira emlékeztek Beregszászban. 82 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött az a légi offenzíva, amely a Szovjetunióból indult, a számukra ellenséges katonai jelentőségű területek ellen. Beregszászban a szőnyegbombázás és az azt követő gépfegyveres támadások következtében 250 helyi polgár lelte halálát, több mint háromnegyedük civil áldozat volt. Iváncsik Attila összeállítása.
15: 82 évvel ezelőtt Beregszász lakossága egy tragikus napra ébredt. Aznap délutánján szovjet légierő szőnyegbombázást végzett az állomás fölött és környékén. Emlékezünk a polgári és a katonai áldozatokra.
16: Hangsúlyozta Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. A beregszásziaknak sajnos ma már nem kell a történelemkönyveket fellapozniuk, hogy megtudják, mit jelent a háború. A mindennapjaik részévé vált. Fogalmazott Vida László, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulja.
17: A történelem az egy nagyon furcsa dolog, itt ugye összeérnek a mai események az 1944-es eseményekkel bizonyos mértékig, hiszen most is háború van ebben az országban, igaz, hogy szerencsére nagyon-nagyon távol, de azért itt is érezhetőek a hatásai nagyon is. Ez az emlékezés és ennek a napnak a felidézése arra is figyelmeztet bennünket, hogy a háborúban mindenki áldozat, tehát az is áldozat, aki az első vonalban, a fronton, a lövészárokban harcol, de az is áldozat, aki itt várja vissza a szeretteit, aki bizonytalanságban él, aki csüggett és nem tudja, mit fog hordani a holnap. A háború mindenki számára egy óriási veszteség. Úgyhogy ez a közös emlékezés azért is fontos, hogy értsük, hogy a béke az nem egy magától értetődő dolog sajnos a mai világban sem, és az, hogy összegyűlik a közösség, és hogy emlékezik, ez azért egy erőt is ad, egy reményt, egy hitet abban, hogy nem fog megismétlődni az a tragédia.
16: 1944. októberében a szovjet légierő 27 gépe két hullámban több mint 50 bombával támadta a beregszászi vasútállomást. A légi csapás a közeli lakónegyedet is érintette. A légiriadó mindennapos volt a városban, emiatt senki sem vette komolyan. Ennek következtében mintegy 250-en vesztették életüket, többségében civilek, mondja Molnár D. Erzsébet, a Beregszászi Rákóczi Egyetem történelem tanszékének vezetője.
18: Kárpátai magyarság története nem azon nemzetek történetei közé tartozik, amely tele van dicsőséggel, hanem bizony vannak olyan események a történelmünk folyamán, amelyek tragédiával végződnek, és az áldozatokra kell, hogy emlékezzünk. Az őszi időszak az tele tűzdelt hasonló megemlékezésekkel. Úgy gondolom, hogy vannak napok egy város történetében, amelyek nem merülhetnek feledésbe, és Beregszász esetében ilyen ez a dátum, hiszen 82 évvel ezelőtt, 1944. október 9-én, ahogy közeledett a front, és az addigi távoli világháborúnak a zaja egyre közelebbé és érzékelhetőbbé vált, és a beregszászi lakosság, a beregszászi emberek mindennapjának a részévé vált, ezen a napon egy súlyos légitámadás érte a várost. Tudjuk azt, hogy két hullámban mintegy 50 szovjet bombázó repülő 27 bombát dobott le a városra. Fő célpont a vasútállomás volt, de sajnos nem csak az infrastruktúrát érintett ez a támadás, hiszen ez volt a fő cél, hogy tönkre tegyék a vasúti csomópontokat, megakadályozva ezáltal a közlekedést, hanem az itt állomásozó, továbbszállításra váró sebesült katonák és a civilek is az áldozatává váltak. Azonban a történelem az nem elsősorban a statisztikákról, az évszámokról és a hadi eseményekről szól, hanem minden esetben emberi sorsokról. És a háború mögött is emberi életek vannak, a lerombolt épületek mögött otthonok vannak, a név nélküli számok mögött pedig valóban életek és családok sorsa van. Ezért amikor a 44-es október 9-i bombázásra emlékezünk, akkor elsősorban azokra az életekre kell gondolnunk, azokra az ártatlan civilekre és a katonákra, akik itt vesztették életüket, azokra a családokra, akik elvesztették a szerettüket, és azokra az emberekre, akik ugyan életben maradtak, de ezt a tragédiát egy életen keresztül magukban hordozták.
7: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
14: Csontvári hosszú éveken át a Losonchoz közeli Gácson dolgozott okleveles gyógyszerészként. A helyiek emlékezete szerint különc, de jámbor ember volt. Gácsi patikárius évei alatt és a környékén kezdett el intenzíven festeni. Itt érlelődtek meg benne a látomások, és innen indult el a napút festészet megvalósítására. Halála után a gácsi gyógyszerész lakás padlásán hatalmas mennyiségű festmény és vázlat maradt hátra, ám az ott lakók egy része a padlást felszabadítva a poros, koszos vásznak egy részét elégette. Szerencsére a megmaradt művek egy részét dr. Oppenheimer Rezső losonci fogorvos és a fiatal budapesti építész Gerlóci Gedeon közbejárásával sikerült megmenteni az utókornak. Losoncon és Gácson pedig ma már büszkén ápolják Csontvári emlékét, s ebben élen jár a helytörténeti kutató Puntigán József, akit Tarnóci László kérdezett.
19: Csontvári 1891-ben, tehát körülbelül 10 évvel az érkezése után bérbe adta a gyógyszertárat. Ő a saját méretrajzában ezt úgy tünteti fel, hogy 10 év volt a felkészülés időszaka számára. A tényekettől kicsit másabbak, ugyanis ő jelentős konfliktusba keveredett a Forgács Antalnéval, alkohol árusítása miatt, és 1891-ben kis híján elárverezték a patikáját, és őt megszabadították volna tőle Gácsot. Amikor lezajlott egy ilyen per, akkor arra ítélték őt a pálinka árulása miatt, hogy kártérítést fizessen a Forgácséknak, és 1891-ben kölcsönvette egy losonci gyógyszerésztő pénzt erre, de nem fizette neki vissza. És 1891-ben árverést akarták a gyógyszertárat bocsájtani, de keresett egy bérlőt Hackenberggel, László, remélem jól emlékszem a nevére, aki valószínűleg térítette ezt a hiányzó összeget, és utána átvette a gyógyszertárat, és attól a pillanattól kezdve bár élete végéig egymást váltottak a gyógyszerészek Gácson. Köztük volt a testvére is, ő egy nagyon jelentős időszakát élte meg, tehát ifjabb Koszka László szintén gyógyszerész volt, és általán 4 évet töltött Gácson, mert nagyon szeretett volna saját gyógyszertárat. Végül is 1896-ban valószínű némileg nézeteltérésbe keveredett Tivadarunkkal, és akkor elment Izsákra.
20: Csontvári Koszka Tivadarnak ekkor már elhívása volt, tehát ő már csak a festészetre akart koncentrálni.
19: még elérte azt, hogy nyereséges lett neki a gyógyszertár, úgyhogy bérbe adta, és ő lakhatott ott a gyógyszertárban. 1891 és 94 között kezdett festeni.
20: Ön számtalan tanulmányt és könyvet is írt Csontváry Kosztka Tivadar életéről, Losonczy Gálcsy munkásságáról.
19: Valós, hogy sok tanulmányt írtam róla. 1982, igen, kb. Az a dátum, amikor én elkezdtem Csontváryval foglalkozni. Azt fogott meg, hogy olvastam egy tanulmányt Mezei Ottótól, a Művészet című folyóiratban jelent meg, amely Csontváryinak a Gálcsy ténykedéséről szólt, és ez hihetetlenül megfogott, mert bennek voltak benne losonciak, és én elképzeltem, hogy Csontváry ott járkált azokon az utcákon, amiken én is jártam, és ez számomra nagyon izgalmas volt. Nagyon-nagyon sok időt töltöttem Salgótarjánban is, meg Losoncon, meg Balassagyarmaton, de Budapesten, meg máshol is, és kérdeztem az eredeti dokumentumokat, és egyre inkább nyilvánvaló volt számomra, hogy addig megjelent monográfiák, például a Németh Lajosnak a Csontváry monográfiája ugyan szép és jó, csak nagyon sok olyan adatot tartalmaz, ami nem felel meg a maga valóságának, illetőleg nem tartalmaz mindent. Gálcsyn részt vettem abban a folyamatban, amellyel egyrészt lett egy emléktáblája, annak a 100. évfordulóján egy emléktáblát sikerült elhelyezni, az egy nagy ünnepség sorozat volt, amit Losoncon meg Gálcsyn tartottunk. Nekem ez égi bágyam volt. Egyrészt az emléktábla is, mert sokszor sikertelenül próbálkoztak vele Losoncon. Hál' Istennek Gálcsyn találtam egy partnert, aki ez a mostani polgármestere Gálcsynak, aki ezt támogatta, és attól pillanattól kezdve mi nagyon jól megértettük egymást. És akkor célunk lett, hogy egy emlékszobát, vagy kis múzeumot hozunk létre. És ez sikerült is. Rendkívül büszke vagyok rá, hogy ebben ilyen részt vehettem. Ugye Salgótarján Gálcsy közreműködéssel működött, ez egy interreges pályázat volt, aminek az egyik oldalán Salgótarján, a másik oldalon meg Gálcs. Sikerült elérni, hogy egy nagy község, vagy egy nagy város és egy nem túl nagy község partneri kapcsolatot létesítsen, és létrejött a múzeum, és ami most is kiválóan működik, tehát a múzeumban van egy nagyon jó, nagyon érdekes interaktív kiállítás. Ez Gálcsonban, a község központjában, van ott a sóhivatal, vele szemben van egy étterem, és központban nagyon jól látható helyen egy felújított gyönyörű épület, udvárral, és tenetesen élénk kulturális élet van benne.
20: És miért közvetít Csontváryról ez a múzeum?
19: Majdnem teljes képet ad az életéről, tehát azt jelenti, hogy az interaktív táblákon keresztül elérhetőek azok a helyszínek, ahol ő végképp volt, elérhetőek a ő életének a pillanatai is, a

0: jelenlegi állatkert és a környező épületek helyén valósul majd meg.
1: Petri Csilla, a Nagyváradi Önkormányzat sajtószóvívője.
0: A Nagyváradi Önkormányzatnak el kell költöztetnie az állatkertet. Ez Nagyvárad melletti közeli településen fog majd megvalósulni, közel 56 hektárnyi területen. Az állatkertben található a Rédei kápolna is, amelyet 1800-as években építettek, és egy műemlék jellegű mauzóleum, amelyet az állatkert költöztetése nyomán az önkormányzat természetesen megmenteni kíván. A stadion zöldövezetének közepén lesz ez a kápolna, amelyet nem fogunk lebontani, állaga megőrzésre kerül. Az önkormányzat célja az, hogy ennek műemlék jellege megmaradjon, és miután létrehozzuk a zöldövezetet, ezt a kápolnát fel fogjuk újítani.
1: Miért szükséges egy új stadion, és milyen egyéb sportlétesítményeket tervez még mellé az önkormányzat?
0: A jelenlegi nagyváradi sportpálya stadion olyan állapotban van, amely már nem felel meg a 2026-os követelményeknek. Ennek a komplexumnak a felújítása sokkal többe kerülne, mint az állami támogatással megvalósulandó új stadion építése. Ez nem csak egy stadion lesz, hanem egy sportkomplexum is. 300 férőhelyes parkolót is alakítanak ki a környéken, illetve a zöldövezeteket is megtartják.
1: Hová kerül az állatkert?
0: Nagy örömünkre szolgál, hogy Várad-Szentmárton községgével közösen sikerült az ottani erdőbe telepítenünk majd az leendő állatkertet. Ez 56 hektár területet jelent, amelyből 24 hektár lesz az állatkertnek a területe, és a fennmaradó 22 pedig egy akadálykalandpark lesz.
1: Úgy tűnik megoldódik a Rédei kápolna sorsa, hiszen miután elköltöztetik az állatkertet, az önkormányzat egy parkot szeretne kialakítani. Ön kezdeményezte, hogy ezt az új parkot, ezt az új zöldövezetet Rédei Lajosról nevezzék el. Zagykó Gyula polgármesteri tanácsadó.
2: Ez az ember, Rédei Lajos megérdemli, hiszen egy hatalmas hagyatékot hagyott a városra. A Rédei kertet, annak idején úgy is hívtuk azt az egész részet, annak idején egy zöldövezet volt az egész, most egy út ketté választja, és végeredményben tagolva van. Van az első rész, amit most Bölcsészkú parknak hívnak, és van a hátsó rész, ahol az állatkert van, annak nincs neve. Elköltöztetik az állatkertet, és az állatkert helyén felszabadult helyre, egy kicsi részébe az új futballstadion fog kerülni, és a megmaradt részben ott az önkormányzat egy parkot szeretne kialakítani. A lényeg az, hogy a Rédei sírhelyet nem bántják, az megmarad, és akkor jött az ötlet, hiszen ugyancsak mi kezdeményeztünk ezelőtt vagy 10 évvel, és Rédei Lajosnak egy szobrot állítottunk, emiatt a cselekedete miatt, mivel ilyen nagy mecénása volt a városnak, hogy azt a újonnan kialakító parkot, azt nevezzük el róla, hiszen ott van a családi kriptája is. Én ezt szóban átbeszéltem a polgármester úrral, azt mondta, hogy az mindenképpen megvalósítható. Rédei Lajos egy hatalmas mecénása volt a városnak, és a kultúrát is segítette, hiszen nem elég, hogy kulturális célokra hagyta ezt a Rédei kertet a városnak, és ott egy kis színpad is volt, meg mai napig van, ahol színházi előadásokat is játszottak annak idején, de még egy elég tetemes pénzösszeget is hagyott az akkori közösségre, amit erre költhettek, tehát kulturális célokra. Amúgy meg nagy városfejlesztő volt, hiszen az ő idejében vezették be a gázlámpákat Nagyváradon, krumplikővel kirakták az utcákat, tehát városfejlesztő is volt. Megérdemli mindenképpen, hogy a park is az ő nevét viselje.
3: Kedves hallgatóink, korábbi műsorainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bereki Anikó és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket Kalocsai Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszonthallásra, határok nélkül.

20 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Visszakaphatja a kárpátaljai magyarság nyelvhasználati jogait. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Hűvös napos idő várható, sok napsütéssel. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak a

0: családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi vasmegyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Ez azért fontos, mert az érintettek egy része a beteg mell kezelése mellett a másik, még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi daganat kockázatának csökkentése érdekében. Mindenhol megszűnik az eső, éjszaka pedig tovább csökken a felhőzet. Hajnalban sokfelé képződnek pára és kötfoltok. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső. A szél megélénkül, hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható. Hírekkel 21 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: Félelem és reszketés hosszú páiban. Falkába verődött kutyák támadnak az emberekre, nem egyszer pedig a házi állatokra. Mit tehet a hatóság, és mit nem? Sok évvel ezelőtt, az október 7-i mészárlás előtt a magyar származású Perach Filó, a Béri kibuc lakója, alagutakról és fegyveresekről álmodott. Ezt követően egy különleges, feltörhetetlen zárat szereltetett fel a lakásában. Egy rettenetes álom, amely megmentette az életét. Nem maradnak magukra. Hiánypótló, traumaérzékeny, komplex nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten.
2: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mesesorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszky Józsi Jenő mesesorozatát Almási Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
5: Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva.

És másnap hófehérkével találkozott Falatka. De ez sem biztos, hogy éppen másnap volt. Lehet, hogy tegnap. Tudjátok, milyen fontos, hogy valami tegnap van-e, vagy holnap, vagy éppen ma. De Falatka példájából látni, ez csak az óperencián innen olyan fontos. Az óperencián túl a tegnap és a holnap is ma. Előfordult, hogy Falatka itt volt, és a cipőjét kefélte ügyesen, és egy azon pillanatban már amott is volt. Példának okáért hófehérke, illetve a hét törpe kunyhójában, mélyen bent, az erdő, de nem erdő, de mégis erdőben. Hófehérke egyáltalán nem csodálkozott Falatkán. Rögtön nevén is szólította. Falatka, így, örömmel. Drága Falatka, látod, ez szép, hogy meglátogattál. Kezét csókolom, rebegte Falatka. Hát tetszik engem ismerni? Hogyne, nevetett Hófehérke. Hát te is ismersz engem. Isten hozott. Gyönyörű vagy. Így közeledett Falatka, már egészen elmelegedve az örömtől. És amikor nagyapával ilyesmiről beszélgettek, de sokára, sokkal későben azt mondta, hogy mindezek a beszédek Hófehérkével és másokkal, szavakkal, de nem szavakkal folytak le. Értsd meg! Kérte Falatka nagyapát, és nagyapa bólintott, hogy érti. Hófehérkét pedig sokkal szebbnek látta Falatka így életben, ugye, mint bármely mesekönyvben idáig való életében. Megölelte őt, megcsókolta Hófehérke. De jó, hogy megjöttél, már régen vártalak, és ez így is volt igaz. Halló, törpék! Tapsolt Hófehérke. Itt a mi Falatkánk, és egyszeriben ott termettek a törpék. Megtanulta lassanként Falatka, hogy mi a titka az ott termésnek. Az, hogy az a valaki már régen ott van, csak láthatatlan. És amikor meglátja az ember, akkor az ott terem. Örült Falatka, és boldogan nevezte őket nevükön. Szervusz, Szendi! Ó, Szundi! Vidor! Tudor! Hápci, Morgó! Szervusz, Kuka! Jaj, Kuka! A legpicibbet kétszer is köszöntötte, és kezet ráztak, és megölelték egymást. Hófehérke asztalt terített, persze Falatkának is jutott hely, Hófehérke jobb keze felől ült, a bal oldalon meg Kuka. Sült krumplit ettek vajjal, amit Falatka nagyon szeret, tejet ittak hozzá, és kérlek szépen az volt a különös, hogy tulajdonképpen a fehér lovas királyfi is ott volt. Kartársának szólította Falatkát, felültette a lovára. A híres fehér paripán vágtatta körül az erdőt Falatka, a királyfiaknak kiáró nevezetes fehér paripán, aki maga is beszélt Falatkával, a ló, mint régi ismerőse. Elengedheted a nyerget, Falatka, biztatta a hófehér paripa. Ne kapaszkodj, az nem szép, az nem daliás. Csak a kantárszárat fogd, lazán, bal kézzel, úgy, és a jobbodat délcegen tedd a combodra, vagy csípőre. Így most, kitűnő, oktatta őt a paripa. Nagyon jó, dicsérte a királyfi is. Falatka, te igazán közénk való vagy. Tapsolt a hét törpe, tapsolt Hófehérke. És azt mondják egyes felnőttek, mondta fontoskodva Falatka, azt állítják, hogy ti nem is léteztek. Ti csak ki vagytok találva. Nevettek ezen mind. És a gonosz mostoha, a szép és rossz királyné így szólt. Ez ugyanaz, mintha mi azt mondanánk, hogy ők nincsenek. Hogy nincs Falatka, nincs apu, anyu, nagymama, nagypapa, Duna, parlament, Budapest. Ez ugyanilyen dolog volna. Csak amikor a végére ért szavainak a királyné, akkor tűnt fel Falatkának, hogy mindenki itt van. A királyné is, a gonosz királyné, a jó királyfi is, a fehér paripa is. Hófehérke pedig, mintha csak olvasta volna Falatka gondolatait, azt mondta. A te tiszteletedre gyűltünk így össze, kedves Falatka. Ez így van, öcsi? Erősítette a királyfi. Falatka meg a királynőhöz fordult. És már elnézést, de a néni miért olyan... Mondom, elnézést. Miért olyan rossz? Én, öcsi, azért, hogy kitessék, Hófehérke milyen jó. Valami ilyesmit már hallottam a hétfejű sárkánytól. Ó, nevetett a királynő, egy iskolába jártunk. Megtanultuk, hogy könnyű jónak lenni, ha nincs rossz. Gonosz nélkül jónak lenni néha butaság is. Hidd el, jól van ez kifundálva. De mesélj magatokról, milyen csodák járják nálatok az óperencián túl.
és Falatka elkezdte mesélni, hogy milyen egy automata mosógép. Bele van vezetve a víz, be kell kapcsolni a villanyba. Ide kell beönteni a mosószert, stb. Azért automata, mondom, automata, mert mindent már azután maga csinál. Ha megtöltjük fehérneművel, beállítjuk, maga szabályoz mindent, és ha készen van a munkájával, kikapcsol. Álmélkodtak, hát ilyet, egy gyerek is kezelheti, mondom, tódította Falatka. Nagyon finom csoda. Tudor, hát persze, hogy Tudor, még kérdezősködött a centrifugáról. Azt is elmondta Falatka. A hét törpe még jegyzeteket is készített a hűtőgépről, mert azt következett a mosógép után, és végül rátért a porszívóra, meg elmondta a gőzfűtést. Csuda dolgok! Lelkendeztek mind oly hálásan. Remek, hogy miket találtok ki! A mosógép a matrózoknak jutott az eszébe. Tengerészek, értitek? Még nem. Tengerészek a tengeren a szennyes ruhájukat zsákba tették, és oda kötözték a hajócsavar közelébe. Az ott pergőforgó víz kimosta nekik. Ebből lett aztán a mosógép. Nézzétek csak! És itt, az óperencián innenben fogta a füzetét Falatka, és rajzolta sorra a hűtőgépet, a mosót, a gőzhűtőtestet, és persze a hófehérkét, a héttörpét, a fehér paripát melléjük. 3-4 oldalt pillanatok alatt elrajzolt így. Apa elbújt az újságja mögé. Anya, mintha a mennyezeten fedezne fel valami érdekest, úgy nézett felfelé. De eljött az az idő itt, az óperencián innen, ahol tudjátok, mennyit számít az idő, milyen fontos az eljövetele, a múlása. Eljött, mondom, az az idő, hogy meg is mutatta a rajzokat, amiket az óperencián innen és túl és a határon készített, most már színessel is. Megmutatta, nyomatékosan kijelentette. Én tegeződök Hófehérkével. Velem is, szólt apa. Hát azért az más, mondta Falatka. Apa, mikor először jól megnézte a rajztömböt, csak ennyit mondott a büszke anyunak. Falatka csak ugyan több oldalról szerzi be az információit. Helyeslően mondta ezt apa, és Falatka ezt a kijelentést meghallotta, és 5 nap múlva megkérdezte nagyapától. Kérlek, pontosan mi az, hogy információ? Információ? Olyanféle, hogy értesülés. Hogy mi, milyen, mekkora, meddig, miért, és így tovább. Falatka ezzel meg volt elégedve, és még ezen a héten többször átutazott a határon onnan ide, innen oda, óperencián innen, óperencián túl. Járt egy vízitündér palotájában, de felfedezte, hogy a levegőben is vannak tündérek, sőt, a fényben. Így, ahogy mondom, a fényben is lebegnek. Árgilus királyfit megtalálta, és Tündér Ilonát magát, sőt, úgy érte őket tetten, amint a királyfi éppen megszabadította a sárkánytól, az egyfejűtől. Nálunk minden egészen más, magyarázta Falatka Árgilusnak. Itt nálatok például te olyan jó vagy, hogy az csuda, és Tündér Ilona is, a sárkány pedig iszonyúan gonosz. Annak látszik. Nálatok ez el van keveredve, bolintott Árgilus. Tudom, nálatok a jó rossz is, a rossz jó is. Folyton válogatnotok kell, össze van keveredve. És elmondta Falatka a rádió meg a tévé csodáját. Színházról, moziról beszélt. Ez remek, dicsérte Tündér Ilona, s haját fésülgette közben, csodaszép sejem haját, csak úgy aranylott az odaáti fényben. Remek, hogy ilyen sok minden csodát ismersz. Mesélj még valamit a mosógépről. Hófehérkétől hallottam róla. A mosógép, kezdte Falatka, olyan, hogy szinte nem kell vele csinálni semmit. Egy gyermek is elvégezheti. Bele kell tenni a ruhát, helyére a mosószert, ráereszteni a vizet, bekapcsolni. A villany, lelkesedett az éppen frissen legyőzött sárkány. A villamosságról beszélj. És rajzolta Falatka a tűzokádó sárkányt, a szelíd és derék Árgilust, Tündér Ilonát és a hűtőszekrényt meg a porszívógépet. Csodás, felhős, piros, zöld, kék, fekete gomolygásokat is rajzolt, és anyának azt mondta, mikor anya rákérdezett a színekre, ez itten a jó meg a rossz. Érted? Amint összekeveredik.
Már 8-10 oldal tele volt akkor a füzetben, és Falatka felnőtt családtagjai más-másképpen nézték a dolgot. Anya valóban kisét túldicsérte a füzet egyes darabjait, és gondolta, hogy Falatka talán mégis festőművész lesz. Apa nagyon szerette mindezt, azt mondta, azt még nem lehet pontosan tudni, hogy melyik ábrázolja a hófehérkét, és melyik a mosógép. Nagymama azt mondta, igenis lehet tudni, ő tudja. Nagyapa pedig azt mondta, lehet is tudni, meg nem is. És ez a jó benne. Fargevájki pedig éppen arra vigyázott, hogy Falatka tudja egészen jól, hogy a mosógép innen van az óperencián, Tündér Ilona pedig túl.

Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gál Ernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Minden, ami a költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába. Minden, ami azóta van, vele kezdődik, mondta a költőről Hegedűs Géza író, egyetemi tanár. József Attila verseit hallják.
1: Ars poetica. Költő vagyok. Mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha égre kelne az éjjel folyó csillaga. Az idő lassan elszivárok, nem lógok a mesék tején. Hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején. Szép a forrás, fürödni abban. A nyugalom a remegés egymást öleli, s kél a habban, kecsesen okos csevegés. Más költők, mi gondom ezekkel, mocskolván magukat szegyig, koholt képekkel és szeszekkel mímelje mámort mindegyik. Én túllépek-e mai kocsmán? Az értelemig és tovább. Szabad ésszel nem adom ocsmány módon a szolga ostobát. Ehess, ihass, ölelhess, alhass, a mindenséggel mérd magad. Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. Nincs alku, én hadd legyek boldog. Másként akárki meggyaláz, s megjelölnek piros lófoltok, elissza nedveim a láz. Én nem fogom be pörös számot. A tudásnak teszek panaszt. Rám tekint pártfogó ne század, rám gondol szántván a paraszt, engem sejdít a munkás teste két merev mozdulat között, rám vár a mozi előtt este suhanc a rosszul öltözött, s hol táborokba gyűlt bitangok, verseim rendjét üldözik, fölindulnak testvéri tankok, szerte dübögni rímeit. Én mondom, még nem nagy az ember, de képzeli hát szertelen. Kísérje két szülője szemmel, a szellem és a szerelem.

0: Kész a leltár. Magamban bíztam elejétől fogva. Ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. Semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Ha féltem is, a helyemet megálltam, születtem, elvegyültem és kiváltam. Meg is fizettem kinek, ahogy mérte. Ki ingyen adott, azt szerettem érte. Asszony, ha játszott velem hitegetve, hittem igazán, hadd teljen a kedve. Sikáltam hajót, rántottam az ampát, okos urak közt játszottam a bambát, árultam forgót, kenyeret és könyvet, újságot, verset, mikor mi volt könnyebb. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem. Akárhogyan lesz, immár kész a leltár. Éltem, és ebbe más is belehalt már.
1: József Attila verseit Latinovics Zoltán és Sinkovics Imre olvasta fel. A műsor Duba Szilvia, Antal Rihárd és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Örömi hallgatónk Budai Ervin az alábbi kérdést küldte szerkesztőségünknek. Szinte naponta elhaladok egy közlekedési tábla előtt, amelyre a Luppa-sziget 2 P-vel, a Lupa-tó pedig 1 P-vel van felírva. Nyilván csak az egyik helyes, de vajon melyik? Kérdezi hallgatónk. Lankó Miklós nyelvésztől kapjuk a választ. A riporter Takács Tibor.
3: Mi itt az igazság, Luppa vagy Lupa? Melyik tehát a helyes?
4: A Lupa-sziget vagy Luppa-sziget nevének kérdése és írás mondja, hogy 1P vagy 2P. Igen érdekes, ugyanis ez egy személynév eredetű alak. Luppa Péter földbirtokossal kapta a nevét ez a sziget. Egyébként több dunai sziget a környéken hasonlóan személynevekről kapta a nevét, viszont azoknak egy része a Duna szabályozásokor megszűnt, víz alá került, és ez a sziget megmaradt. A birtokosnak, Luppa Péternek a neve a feledésbe merült, viszont a sziget nevében ott maradt, de valahogyan az emberek 1P-vel ejtették, így kezdték el írni, és egyszerűen ez az alakváltozat erősebbnek bizonyult, jobban elterjedt, és mára a Lupa-sziget, az 1P-s változat az, amit mind írásban, mint szóban a legtöbbször használnak és találkozhatunk vele. Ennek ellenére, hogy ezt mint földrajzi területet így jegyzik, Lupa-szigetként, mivel a név eredetie 2P-vel írandó, ezért történik az, hogy van egy ilyen ellentmondás, és ezzel szembesülünk is. Úgyhogy én azt mondom, hogy tulajdonképpen semmelyik változatra nem mondhatjuk azt, hogy ne lenne helyén való.
3: Hivatalos iratokban, például adóhatósági levelekben olvasható az, hogy indokolás. Számomra sokkal jobb választás az indoklás. Egyáltalán az indokolás helyes alak-e? Nagyon furcsának tartom, írja Géza debreceni hallgatónk.
4: Az indok, indoklás, indokolás a nyelvújításkor jött létre, és egy hangzó kiesés történik akkor, amikor az indoklást mondjuk indokolás helyett. Mind a kettőt megtalálhatjuk a szótárakban is, és a nyelvhasználatban is mindkettővel találkozhatunk, tehát itt a két alakváltozat egymás mellett él, és tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Ami az oka lehet annak, hogy az indokolást használják mondjuk ezekben a jogi szövegekben, az az, hogy a szakszöveg mindig kötöttebb. Tehát ott ugye egy változathoz ragaszkodnak, egy változatot tanulnak, tanultak meg és tanítanak a különböző képző intézményekben, ahol fölkészítik mondjuk ez esetben az adóhatósági munkára a szakembereket, vagy akár a jogászokat, és hát bizony-bizony ilyen esetekben egy változat az, amely él és amely használatos abban a helyzetben. A köznyelv ennél sokkal rugalmasabb, és kinek ízlése szerint egyik vagy másik változat áll a nyelvére, nyilván attól is függ, hogy melyiket hallotta az ő környezetében. Általában egy ember azért nem szokta változtatni, hogy hol egyiket, hol másikat használja, de még akár az is elképzelhető.
3: Többször szerepelt már a műsorban a neme használata. Ezúttal Kálmán Egri hallgatón kifogásolja, mondván gyakran művelt emberektől is hallja ezt.
4: Az elkérdő szócskának az eldöntendő kérdésekben egy nagyon szigorúan megkötött szórendi helye van, méghozzá közvetlenül az állítmányhoz tesszük. Nem lenne-e kedved eljönni velem úszni például, hogy egy ilyen mondatot mondjunk. Ugye a lenne az, ami itt az állítmányunk, és ehhez kerül oda ez a bizonyos kérdő szócska. A nem-e az nem helyes, egyetlen egy esetben fogadható el, amikor a nem állítmányként van jelen, ez amikor ugye a nem a válasz egy-egy mondatra. Azt mondom például, hogy nem megyek ma el a boltba, és Tibor pedig visszakérdez, hogy nem-e, ebben az esetben helyes a nem-e, de ugye nem itt szoktunk meglepődni, meg ezt igen ritkán használjuk, hanem akkor, amikor hosszabb mondatokban szerepel.
2: Kedves hallgatóink! A 2026. március 6-án elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Kossuth Rádió.
6: Újra.
5: Újra.
6: Mindenkié.
7: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.

0: a legsötétebb dolgokra is lehet egyszer az ember büszke azért, mert megküzdött velük. Ha saját jelenünkben nem találunk semmi felemelőt, akkor valami olyasmi felé próbálunk fordulni, ami felemel minket, talán különbé tesz másoknál.
1: Két nagyon különböző színházi előadásról lesz szó a mai műsorban, de azt talán közös bennük, hogy segít rálátni önmagunkra, toxikus működéseinkre. A budapesti Jurányi Házban nemrégiben bemutatott Anya Kovász és az Örkény Színház állampolgári tehetségkutatója kapcsán beszélgetünk irgalomról, az emlékezet torzításairól és a hazához való viszonyról is. A mikrofonnál a szerkesztő Góca Anita.

0: Két nő, anya és lánya, plusz egy titok. Címszavakban így lehetne összefoglalni Dés Enikő dramaturg darabját, az Anyakovászt, amely az Orlai Produkciós Iroda és a Füge Produkció együttműködésében valósult meg a Jurányiban. Gyilkos és egyben nagyon hasznos kívülről rálátni egy színdarabban hétköznapi működéseink toxikus voltára. A játszmáinkra, arra, hogy hogyan csúsznak el dolgok, és bántjuk egymást néha anélkül is, hogy ezt észrevennénk. A darab születésével kapcsolatban a szerző elmondta, hogy gyerekkorában számtalanszor előfordult, hogy történeteket két vagy több nézőpontból is hallott, különbözőképpen elmesélve. És akkor még azt gondolta, hogy a történetek összeállhatnak egyetlen igazsággá. Ma már úgy érzi, nem várhatjuk el, hogy ráleljünk az egy és oszthatatlan igazságra, mert akkor abban nem lesz megértés vagy irgalom. Innen kezdtük a beszélgetést Dés Enikővel.
1: Én azt gondolom, hogy amikor valaki beszél magáról, vagy elmesél egy történetet, akkor megengedőnek kell lennünk annyira, hogy az ő titkait ne forszírozzuk annyira, hogy mindent fel kelljen fednie. Nem kell mindent egy üvegen, tiszta üvegen keresztül szemlélni, hanem mindenkinek van egy narratívája, és megengedőnek kell lenni, hogy ott, ami elhangzik abban az intim körben, az a történet, az úgy kell, hogy igaz legyen, és nem kell az igazságot mindig ráolvasni a másikra.
0: Ez azt is jelenti, hogy többféle igazság van? Tehát, hogy ugyanannak a történetnek is jogosan van kétféle olvasata, ha két szereplője van?
1: Van egy emlékezetünk is, vagy egy memóriánk, ami sokkal szertelenebb, mint ahogy mi azzal számolunk. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy mondtam már el történetet mondjuk 5-ből 5-ször ugyanúgy, mert annyira formálódik a szövegnek a teste, vagy az emlékeim annyira formálódnak, és újra testet öltenek, hogy én nem is számíthatok arra. Az egy hazugság lenne, hogyha én arra gondolnék, hogy bennem is ugyanúgy megvannak a történetek kövesedve, és az egy forma lehet csak. Az újra és újra formálódik, és ez így jó, és ez nem a hazugság része a dolgoknak, hanem az emlékezetnek ez a furcsa mozgékonysága.
0: Azt tudod, hogy gyerekként miért foglalkoztattak ezek a történetek? Az, ahogy különböző féleképpen mesélik ugyanazt a történetet különböző szereplők.
1: Volt olyan tapasztalatom is, hogy eltérő volt egy történetben a családtagjaimnak a viselkedése elmesélés alapján, mint amit mondjuk én tapasztaltam részükről kettőnk viszonyában. Már ez elkezdte mozgatni a fantáziámat, és a másik meg az ilyen logikai bukfencek voltak, amit elmondtak nekem, azok, amik nem stimmeltek, azoknak akartam a végére járni. És amikor nem állt össze a kép, vagy ellentmondásokba keveredtek, a mondatok, amik nem értek össze, és képeztek egy szakadékot, ott az a szakadék érdekelt engem igazán. Hogyha mondjuk egy szájból többféle történetet hallottam, ott is, hogy visszatérjek az irgalomra, nem a szembesítés volt nekem a lényeg, hanem az, hogy én ott akkor azt megkreáljam magamnak. Hogy szinte a saját titkommá vált az, hogy én ezt tudom, hogy én ezt lefüleltem, és látom, érzem, hogy itt van valami, amit a felnőttek nem akarnak a gyerekek órára kötni.
0: Ez azt is jelenti, hogy volt a felnőtteknek egy kifürkészhetetlen idegen világa?
1: Igen, és ezt megpróbálták tőlünk nagyon távol tartani. Elkendőzni a családi történeteket, annak új formát adni. Azért jóval nagyobb űrt átongott szülő és gyerek között mondjuk az én gyerekkoromban, tehát a 90-es években azért nem volt egy mellérendelő viszony, amiben velünk megtárgyalták a világ dolgait, és akkor ezek viszont engem sokkal jobban érdekeltek, mert minél jobban titkolnak valamit egy gyerek elől, annál inkább megy az igazság útjára.
0: Arról is beszéltél, hogy toxikusan hierarchikus viszonyok vettek körül gyerekkorodban. Ez olyan, ami így dolgozik az emberben akár 50 évig is?
1: Nekem ez azért fontos szerintem, mert igyekszem idejekorán lefülelni ezeket a kommunikációs eszközöket, hogy kivéthető legyen számomra. Hogyha felismerem ezt a manipulációs képletet, akkor az egy jóval egyszerűbb dolog leleplezni ezt, és magamban elrendezni, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. De hát ezt most én marha egyszerűen fogalmazom meg, de azért ez ennél jóval nehezebb. A nemet mondáshoz kell, azt hiszem. Tehát nekem egészen jól szokott jelezni a testem, hogyha valamiben nem érzem jól magam, de addig eljutni, hogy arra nemet mondjak, és annak a bizonyossága, hogy én ezt jól érzem, az nekem egy sokkal nehezebb feladat, de lehet, hogy ezzel minden ember így van.
0: Látja a néző ezt a két embert, anyát és lányát beszélgetni, akkor nagyon könnyen dekódolhatónak tűnik ez a viszony. Egyértelműek ezek a toxikus reakciók.
1: Maguk a bántások, igen, ezzel egyetértek sokszor, nagyon egyértelműek, tehát azokkal azért nem finomkodtam. Egyrészt már az is elképesztően csalfa tud lenni, amikor valami nagyon kedves hangszínnel fogalmazunk meg nagyon csúnya dolgokat. Vagy egy anyai gondoskodás címén hallunk bántó mondatokat, mert az, ahogy túlféltésbe van csomagolva valami nagyon erős kritika, az már önmagában okozhat egy zavart, hogy én azon megsértődhetek-e, nem is megsértődhetek, hanem hogy kikérhetem-e magamnak, vagy a másiknak kell igazat adnom. Tehát ez mindig valahogy belül egy sokkal ködösebb dolog, mint amennyire ezt távolról látjuk. Tehát most mi könnyebben, meg tisztában beszélgetünk egy anya-lánya viszonyról, ami a színdarabban van. Azért, amikor ebben a viszonyban benne van az ember, nehéz felmérni, hogy mi hangozhat el, és mi nem hangozhat el. Főleg ezekben a szülő-gyerek alárendelő és tisztelet alapú viszony, ebben nehéz meghatározni azt, hogy hogyan is érezhetek ezekkel a felém érkező mondatokkal.
0: Kirakva elén könnyű meghallani benne a gonoszságot? Mind a két irányban egyértelműen.
1: Gonosz fogalmát, mint dramaturgiai fogalmat nagyon könnyen meg tudom fogalmazni, de mint emberi viselkedés én ezt sokkal nehezebben körvonalazom, mert egyáltalán azt sem tudom, hogy ezek tudatos dolgok-e, vagy csak szisztematikusak, és abban is nagyon megengedő tudok lenni, amikor az ember nem lát rá a saját hibáira, és arra nagyon tudok viszont csatlakozni, amit mondtam, hogy mindkét irányból érkeznek szurkálódások ebben a kapcsolatban, míg az anya, mintha lemaradásból, szégyenből, tűből fogalmazna, vagy a magányából, vagy a félelmeiből fogalmazna, a lány pedig kicsit úgy tűnik, mintha egy bosszú állás lenne, vagy egy revans, mindig revansol ezekre a szurkálódásokra. Ez a lány egy védekező álláspontból beszél az anyukájához, és ebben sokkal több a tudatosság, de még így sem olyan bántó, és még így sem olyan lekezelő, mint az anyukája vele. És ennek a játéka szerintem nagyon sokszor megcsal minket, nézőket. Az a vád érheti ezt a lányt, hogy na hát, de egy gyerek beszélhet-e így az anyjával, ugye az a hierarchikus viszony, amiről beszéltünk az előbb, de hát miért ne beszélhetne, hogyha a kettejük között ez a közlekedés maga?
0: Mármint a bántás.
1: Igen, igen, a bántás.
0: Az étel, mint a gondoskodásnak és a szeretetnek a nyelve, az nagyon erősen benne van ebben a darabban. És talán a kovász is a rengeteg szimbóluma mellett valahogy nekem ezt is jelenti egy kicsit.
1: Nagy kérdés, hogy ez egy szeretetnyelv, vagy egy lekenyerezés. Tudom, hogy ez egy nehéz szó ide, hogy zsaroljuk a szeretteinket az étellel, de hogy azért ennek én számtalanszor voltam elszenvedője gyerekkoromban, amikor a nagymamám hatalmas lakomákat főzött, de azért valahogy cserébe kellett valamit adni. Ő azt a szerepet vállalta, hogy ahogy ő fogalmazott, hogy erőn felül teljesít. Én igen, ebből a mintából jövök.
0: Ezekből a mintázatokból ki lehet lépni? Ez a másik legnagyobb kérdés, azt hiszem, ami ott van végig a darabban, meg hát a nézők fejében is. Ez egy olyan puttony, amit le tud rakni az ember, vagy nem?
1: Hát ez az. Annyira remélem, hogy le lehet tenni, vagy felismerni fel lehet és arrébb állni. Az ember lefüleli ezeket, akkor az ösztönös viselkedése ellenében talán tud valami mást választani. Igen, talán ebben hiszek. Azt nem mondom, hogy végleg akkor ennek búcsút lehet inteni, és akkor kifényesedik az élet, mert azért az nem a sajátja az életnek. Az emberek olyanok körülöttünk, amilyenek, arra semmilyen hatásunk nincsen, de az, hogy mi hogyan reagálunk, arra egy kőkemény munkával mi hatással lehetünk.
0: Az is olyan szép, ahogy ennek a két embernek nincs neve. Édes kislányom van és Anyika, hogy mintha csak a szerepeikben léteznének.
1: Egymás megszólításában lennének, mert ráadásul ezek nem is csak úgy szimplán köznevek, hanem megszólítások. Ettől van persze egy bensőségessége, ami már megint csak csalóka, mert attól, hogy van egy családon belüli nyelv, ami nagyon meghitt, meg nagyon közeli tud lenni.
0: Vagy legalábbis annak tűnik.
1: Igen, igen. És ebben a meleg megszólításban nagyon messzire lehet menni, és nagyon hidegre lehet tekerni a hőmérőt.
0: Nem beszéltünk még arról, hogy ez a történet tulajdonképpen egy abúzus történet, abból is egy keményebb fajta. Ráadásul úgy, hogy ez az abúzus egy titok, ami felfejlik a történet végére. Széttépet levél cafatokból rakódik össze. Édes kislányom kimondja, hogy hogy lehet ezzel a tudással együtt élni? Hát sehogy, mondja ő.
1: Egy titokra rájönni, vagy szembesülni azzal, hogy kik is vagyunk valójában, az nem egy könnyű műfaj. Az egy nagyon meredek hegy megmászása, és egyszerre azonnan való lecsúszás, szóval, hogy nem irigylésre méltó sem a darabban, sem amúgy, mert ugye akkor jó, ha fáj az önismeret. Én ezt a lányt nagyon bátornak tartom, és nem gondolom, hogy ő ezt ne tudná beépíteni a személyiségébe, szóval én neki nagyon szurkolok, most ugye a darabbéli figuráról beszélünk. Én nem ijedek meg annyira ettől a dologtól, mert azután mindig valami újjáépítés jön. Nagyon hiszek abban, hogy a legnehezebb időszakok után is lehet rehabilitálódni, és a legsötétebb dolgokra is lehet egyszer az ember büszke azért, mert megküzdött velük.
0: Innen jön az irgalom egyébként?
1: Végtére is igen, mert magammal is ugyanannyira irgalmasnak kell lennem, mint másokkal.

0: I am going magyarni. Ezt az Örkény István egyperceséből származó idézetet választotta az Örkény Színház az idei évad jelmondatának. Vagyis az egyéni és kollektív identitás keresés vizsgálatához kapcsolódnak az évad új előadásai. Az egyik stúdiós bemutatót belső pályázat útján választották ki. 8 terv érkezett, amelyek közül a Bíró Kriszta, Laki Diana és Varga Zsófia által beadott koncepció nyert. Az AT, vagyis Állampolgári Tehetségkutató című előadás szereplői egy tehetségkutató verseny keretében küzdenek meg a feladattal és a saját múltjukkal is. A darab szerzőjétől, Bíró Krisztától először azt kérdeztem, neki mi jutott eszébe erről az angol nyelvű mondatról.
1: Ez a mondat félig angolul van, félig magyarul, tehát én először én ilyen nagyon kisiskolás módjára csak nyelvi oldalról voltam képes ezt megközelíteni, vagy nyelvtani oldalról, és akkor utána eszembe jutott ez a bizonyos nagy verse, a Domonkos Istvánnak a Kormány eltörésben című verse, onnantól kezdve teljesen világos volt, hogy ez mit jelent nekem ez a mondat. Szóval, hogy amit ő gondol erről, a haza, a nyelv, a valahova tartozás, az identitás, a portable haza, tehát a hordozható haza, ugye ő írja, ez az ő versében van így, tehát hogy mit viszünk magunkkal az otthonunkból, a hazánkból, hogy az mennyit számít, hogy azt meg tudjuk-e őrizni, fontos-e, hogy megőrizzük. Szóval, hogy minden, ami ez a 20. századi bolygás a Kelet-Európában élő embereknek és a magyaroknak is, ez mind benne van. És igaz ugyan, hogy ha valaki nagyon szigorúan veszi ezt a verset, ugye 1971-ben írta, 31 évesen, akkor gondolhatja azt, hogy ez kizárólag a létező szocializmus országaiban született emberekre igaz, de ennél meg sokkal nagyobb és sokkal fontosabb vers, hogy sem csak pusztán egy rövid történelmi korszakban jelentsen bármit is, én ezt gondolom.
0: Először azt tisztázzuk, hogy hogyan kapcsolódott ehhez a vershez, de akár a magyarnéhoz a tehetségkutató.
1: Kell egy olyan helyszín, ahol láthatom, hogy valakik azt bizonygatják, hogy ők mennyire magyarok, pirézek, bantuk, tök mindegy. És innen jött be a tehetségkutató ötlete, hogy ott lehet ezt megmutatni.
0: Értem, hogy össze kell zárnom embereket egy helyre, és valami apropót is kell adni, de miért pont tehetségkutató? Azért azt nem gondolnám, hogy szakmányban nézel tehetségkutatókat.
1: Valóban nem nézek szakmányban tehetségkutatókat. Nem tudom, ez is evidencia volt. Tehát ez a tehetségkutató is evidencia volt. Szerintem nagyon sok mindenki tudja, hogy kicsoda Susan Boyle, aki egy brit tehetségkutatót nyert meg 10x éve, és kb. 7 perc, bárki megnézheti YouTube-on, amikor legelőször megmutatkozik ebben a tehetségkutatóban, és az a 7 perc az olyan, mint egy modern népmese. Bejön egy nem nagyon előnyös külsejű, nem nagyon fiatal, nem nagyon ízlésesen öltözködő nő a színpadra, van benne valami fura rögtön elsőre, még mielőtt megszólalna, és amikor megszólal, akkor próbálja a saját izgalmát és szorongását, és ő pontosan tudja, hogy hogy néz ki, és milyen hatást tesz az emberekre, hiszen ebben élte le az addig 47 évét, és pontosan tudja, hogy milyen reakciókat fog kapni, és ezért ezt megpróbálja felülviselkedni némi öniróniával és humorral. Maguk a nézők, illetve a zsűri is, hát, hogy finom legyek, eléggé arrogánsak vele, és gúnyosak, és lenézőek. Mert hiszen, aki tehetséges, az csak fiatal, szép, jó ízlésű, és elbűvölő lehet. És aztán elkezd énekelni, és hát mindenkiben megáll az ütő. És ez a 7 perc, ez szerintem jól megmutatja, hogy tulajdonképpen a népmesék szereplői alapvetően toposzok szempontjából semmiben nem különböznek az ilyen típusú tehetségkutatókba jelentkező embertől, aki kinéz, ahogy kinéz, és aztán egyszer csak kiderül, hogy de hát zseni.
0: Ezt te véletlenül láttad, ezt a videót Susan Boyle-ról? Meg volt a fejedben?
1: Igen. Hát ez ugye, hát ez egy nagyon régi videó, és aztán, hogyha valaki ennek utána megy, akkor még számtalan ilyen típusú tehetségkutatóból jövő emberrel találkozhat a neten, és magát Susan Boyle-t is nyomon követheti, hiszen ő a leghíresebb ezek közül, de ott van Christina Scuccia, aki egy olasz, egy nápolyi apáca, aki megnyerte az olasz, azt hiszem a The Voice-t talán, apácaként, ma már nem az, lehet úgy is nézni ezeket, és ebben részemről a világon semmiféle ellenézés nincs, hiszen én magam is meg tudok hatódni például Susan Boyle-tól. Lehet ezeket úgy is nézni, mint egy ilyen vágybeteljesítő valamit, amikor az ember nagyon el van keseredve, hogy azért neki is sikerül.
0: Tehát, hogy a világ igazságosságába vetett hitről szól ez leginkább?
1: Hát nem csak a világ igazságosságába vetett hitről, no, arról is, hanem arról a legkisebb szabólegény, vagy a kisliba pásztor lány, hogy még neki is sikerülhet. Az a hit, hogy én nem vagyok senki és semmi, de ha ezeken és ezeken a próbatételeken átverekszem magam, és levágom a sárkány fejét, és elhozom az aranygyűrűt a folyóból, akkor jutalmul sokkal jobb életem lesz, mint amilyen eddig volt.
0: És akkor itt érkezzünk is meg oda a tehetségkutatóba, ahol a feladat, amit ez a kis magyar csapat kap, és az összes náció csapata, hogy tanúságot tegyenek ők a legkülönbb nemzet képviselői.
1: Ez úgy szól az előadásban, hogy hozzanak létre egy olyan elképzelt helyet a rendelkezésükre álló térben, ahol bemutathatják nemzetük kiválóságát, kultúrájuk minél szélesebb spektrumát.
0: Az én verzióm az eredeti szövegkönyvből van, a tiéd meg a valóság, ami lett az előadásban. Ezek a versenyzők tulajdonképpen valami fényes múltat akarnak megmutatni. Ami ugye rögtön felveti ezt a kérdést, hogy miért ne lehetne a nagyságunkat mutatni a jelennel? Miért kell ide a múlt? Másrészt meg, ami nekem érdekes volt, hogy ebben az öt emberben, ami nekem a leginkább közös, az az, hogy mindannyian szabadulni akarnának a múltjuktól. Még azt is mondhatom, hogy megtagadnák a múltjukat, a személyes múltjukat. Uh-huh. Tehát miközben egyik oldalról a személyes múlt az nem, hogy nem fontos, hanem felejtsük el, másik oldalról a nemzet nagyságát csak is kizárólag a múltba kapaszkodva akarják megmutatni.
1: A nemzet nagyságának megmutatása az emberek 95%-a kapásból. Ezekbe a múltbéli fényes vagy tragikus és hősies és mártíriumszerű dolgokba fog kapaszkodni, és azt fog eszébe jutni. Elsőre biztos, hogy én is a múltban kezdenék el keresgélni. Lehet, hogy nem pont ezeket, mert ez az öt ember, akit meg van írva, ők elég közhelyesen gondolkodnak erről. Vagy mondjuk inkább általánost, mert a közhely az dehonestáló, és én ezt nem akarom. Szóval, hogy ami elsőre eszükbe jut, azt próbálják meg bemutatni.
0: Miért is van ez így? Miért akarunk a múltba kapaszkodni állandóan?
1: Ha a saját jelenünkben nem találunk semmi felemelőt, akkor valami olyasmi felé próbálunk fordulni, ami felemel minket, talán különbé tesz másoknál. Illetve azt, hogy ezt jól van-e ez így, azért az mégiscsak a néző döntése. Nem árulunk zsákba macskát, ez egy groteszk történet, egy abszurd előadás. De miért ne lehetne például Semmelweis Ignác az anyák megmentőire úgy emlékezni, hogy az korszerű legyen, klassz legyen. Ebben egyébként a britek meg a franciák állati jók, főleg a filmjeikkel, amikor a saját történelmüket feldolgozzák, mert van bennük rálátás, irónia, de ugyanakkor büszkék is arra, hogy ők kicsodák, és valami éreznek, hogy nem megy. Mindig valami szebbet akarunk kihozni egy-egy történelmi eseményből, mint hogyha az nem lenne elég, ami volt. Ugye most volt a Mohácsi csatának ugye kerek évfordulója, konkrétan az 500. és hát egészen hagymázas dolgokat lehetett olvasni. És egyébként szerintem a valóság az mindig sokkal érdekesebb és sokkal izgalmasabb, mint egy ilyen elképzelt, csili-vili, feldíszített, nem tudom, hogy kell ezt jól mondani, erre is van egy kifejezés, ami most nem fog eszembe jutni. Ez a hős nosztalgia, vagy nem, de ez se jó, mert miért ne lehetne valaki nosztalgikus egy eseménnyel kapcsolatban? Nem, hanem amikor valami kizárólagosság. Ja, meg amikor csak áldozatok lehetünk. Az is elég pusztító gondolat, hogy bármi történt a történelmünkben, mi áldozatok vagyunk, mi nem tehetünk semmiről. Ez biztonság is, hogyha bele tudsz kapaszkodni valamibe. Gondolatilag és érzelmileg az is nagyon fontos, ugye, mert ez az érzelmek történelme, amikor ilyen eseményekbe kapaszkodunk, hogy az biztonságot ad, hogy az már megtörtént, az rendben van, az egy zárt valami, amit föl tudok mutatni, hogy ezt mit csináltuk, ez nálunk történt, ezt mi adtuk a világnak, és a jelen idejű az sokkal később jutna eszedbe.
0: nagyon fontos a tehetségkutató szempontjából, hogy együtt kell az öt embernek létrehoznia ezt az egészet, vagyis együtt kell működniük. Nézhetjük ezt egyfajta parabolaként. Figyelni, ahogy az öt ember, aki tényleg nagyon mást gondol a virágról, ez az öt ember megpróbál valami közöset kitalálni. Nem lehet nem arra gondolni, hogy valami ilyesmiben vagyunk most.

olyan rigolyái vannak, amik, vagy olyan szokásai, amik mögül képtelen kilátni, és képtelen rajtuk túllépni, annak érdekében, hogy a közösség valamit együtt megvalósítson. És nyilván ez rossz. Rengeteget lehet rajta nevetni, hogyha jól beszélünk róla, akkor mulatságos is, meg fájdalmas is. De hát mégiscsak az lenne a törekvés, nem, hogy gondolhatunk nagyon mást a világról, te, én, XY, de jó lenne, ha lenne egy közös pont, amiben viszont mindannyian egyetértünk. Mert akkor megnő az esélye annak, hogy együtt valamit jobbá tehetünk ezen a világon. De ugye az is fontos, hogy itt mindenkinek valóban van egy egyéni sorsa, egy saját valóban elfelejteni akart múltja, amiből menekül. Itt mind az öt ember be van zárva a saját életébe, saját maga zárta be oda magát és dobta el a kulcsot, és minthogyha ezek az előző életekben született problémák annyira rátelepednének ezekre az emberekre, hogy képtelenek megszabadulni attól, amiben vannak, és nem tudnak elemelkedni ettől. De ugyanakkor maga azért ne felejtsük el, hogy a verseny is elég aljas, mármint a versenykiírás, mert ugye mi az, hogy bizonyítsa be egy nemzet, hogy ő a legkülönbözőbb? Tehát ez micsoda idióta gondolat. Minden nemzetnek megvan a maga nagyszerűsége, ami egyszerűen nem versenyeztethető. Annál izgalmasabb és érdekesebb a világ, minél színesebb és minél sokfélébb. Eleve, aki kitalálja, hogy így kell versenyezni, azt szerintem elmebeteg. És tök fölöslegesen ugraszt egymásnak embereket.

Szabadpolc mai adása ezzel véget ért. A hangmérnök Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő pedig Radics Zsuzsa volt. Nevükben is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Gócz Anita.

21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. Visszakaphatja anyanyelv használati jogait a kárpátaljai magyarság. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. Napos, de hűvös idő várható, legfeljebb 17 fok lehet. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. A jövő héten mutatja be a kormány a 2020

0: 27-es költségvetést jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, amelyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok, délelő délnyugaton még előfordulhat kisebb eső. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható. 22 órakor krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: Félni nem kell, de az óvatosság nem árt. Medvék járnak Fehérgyarmat környékén.
3: Mindenkit óva intenék attól, hogy találkozzon a vadon élő medvével, vagy szorult helyzetbe hozza. Attól viszont mindenki mást, hogy fegyverrel közlekedjen, mert ugye fokozottan védett állatról beszélünk, úgyhogy a közvetlen találkozást mindenkinek kerülje.
2: De mire figyeljünk? Válaszok a Vidék magazinban.
1: Hajnaltáj. A koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
5: Félelem és reszketés hosszú pályban. Falkába verődött kutyák támadnak az emberekre, nem egyszer pedig a házi állatokra. Mit tehet a hatóság, és mit nem? Sok évvel ezelőtt, az október 7-i mészárlás előtt a magyar származású Perach Filó, a Béri kibuc lakója a lagutakról és fegyveresekről álmodott. Ezt követően egy különleges, feltörhetetlen zárat szereltetett fel a lakásában. Egy rettenetes álom, amely megmentette az életét. Nem maradnak magukra. Hiánypótló, traumaérzékeny, komplex nőgyógyászati és pszichológiai rendelő nyílt Budapesten.
4: Netszes. Holnap délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban. Szabad polc.
6: Marton Robert színész és Puskás Dávid rendező a Centrál Színházban bemutatott előadásról, az 5. lépésről mesél, amelyet még Scherer Péter kezdett el próbálni. A Hári János című daljáték centenáriumára új előadás készül, Béres Attila állítja színpadra, és október 16-án kezdődik a 11. kortárs ékszerhét Budapest. Erről beszélgetünk Huber Kinga ötvös művésszel.
4: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül. Holnap este 8:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Kossuth Rádió. Debrecenben a 99,7 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
4: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió. Rádió Színház.

Polgári élet 1956-1944. K. apjának fáj a feje. Nem mondja, de nem lehet nem észrevenni. Aki nem ismeri őt, az nem veszi észre, de K. ismeri az apját. Egyből látja, mi van. Kezeli a fájdalmat, uralja, megoldja, nem akar másokat zavarni vele. Mutatóját a halántékához szorítja. Fáj a feje, ezt K. sokáig nem veszi észre, és egyszer észreveszi. Különösen kellett ahhoz figyelnie, hogy észrevegye, ha az apjának fáj a feje, de különösen nem figyelte, olyan természetesnek számított, hogy az apjának fájt valami, és arról nem kellett tudomást venni, mert nem látszott rajta. És ugye ki figyel különösen? Vagy különösképpen? Valahogy legalább. Táború 2021, 1972. Szevasz, szól oda egy fickó K-nak. Hirtelen történik. Megállítja egy ember. Csak nem egymásnak ütköznek. Oldalvást áll, nem K orra elé, mégis előtte. Belóg a képbe. A Moszkva téri metróállomás kijárata. K jön fel a pokolból, az illető csak úgy ott terem, mintha kinőtt volna az aszfaltból. K karja felé nyúl, nem ér hozzá. Elnyíl száj, tétován pillog, olyan távolságra vannak egymástól, hogy épp nem éri el. Megtorpad előtte egy ember, szevasz, mondja, megismétli, bólint, és hozzáteszi K vezeték nevét. K alig kap levegőt. Úgy érzi, hogy alig van levegő. A maszktól, nyilván. Pedig már letépte magáról a maszkot. A pokol kontár dolog. Vitold Gombrowicz szerint a rosszat nem lehet jól csinálni. Kap levegőt, de pocsékul, és ilyenkor nem figyel rendesen kifelé, sehova se, bosszankodik, és végképp nem ér rá arra, hogy megálljon. Kerülje ki? Nem tudod, ugye, hallja az illetőnek a hangját, nem ismersz meg, ugye? Semmiféle kérdő hangsúly olyan regiszterben beszél maga elé, mintha víz alól szólna. Nem, válaszol K, és a saját mogorva hangját is a víz alól hallja. Sietek, ilyenkor senkit nem ismerek meg. Maszkban végképp senkit nem ismerek meg. Nincs rajtuk maszk, a faszin sincs, mégis ezt válaszolja jobb hián, pedig nincs kedve viccelődni. Egyáltalán semmihez sincs kedve. Igen, áll arcban, én se, vágja rá a másik rögtön, mintha erre számított volna. Ez a pintje. Ez lenne pintje, villan be K-nak azonnal. Ez volt a pintje. Nem lehet, hogy nem ez a pintje. És mosolyog rám, őrül, bazd meg. K fölpillant az órára, mindjárt 8. Nincs is rajta mizé, hallja megint a fickó hangját. Pintje bizonytalan hangját. Látom, válaszolja neki, fogalma sincs miért. Fogalma sincs, mit mondjod, de már kimondta. 50 éve nem látta ezt a szerencsétlent, soha nem jutott eszébe, egyszer sem. Miért jutott volna eszébe? Most meg hirtelen eljáll a Moszkván, és úgy vigyorog, mint... Szóval vigyorog. 50 év maszkja mögül. De mi nincs hirtelen? Minden hirtelen van. Szerelem 1988. A nők túlélik a férfiakat. Szinte mind. Szinte mindet. Ez a szabály. Jóval tovább élnek, és közben sincs semmi bajuk, ha nem verik őket, csak a végén már vénecskék, öregek vagy cefetül öregek. Aszottak. Elfonnyadtak. Az a baj, hogy a végén az egész emberi faj, látod, így összeaszalódik, jelenti ki K anyja, és K nem tud elég gyorsan eliszkolni onnan, hogy ne hallja. A legvégén, mint ez az alma. Fölvesz a földről egy almát, lefújja róla a rászáradt sárdarabot. Kukacok lesznek benne, mondja. Mutat a fiának egy sárga híjú, ráncos kis almát. C épp kilép a kertbe, nem látja a jelenetet, még szerencse. Ráncos alma, csak ez hiányzik, kukaccal. K anyjának kizárólag özvegy barátnői vannak, legalább 20 éve. Klári özvegy, Babszi néni özvegy, a Rita annyira özvegy, mintha mindig is özvegy lett volna. A szomszédkertben nagygarral föllecsörtető, magában átkozódó gonosz öregasszony özvegy. Volt neki férje, amit elég nehéz elképzelni. Keresztül gázol a szomszéd gonosz öregasszony a férjén, mint egy elvadult kerten. Margitka is özvegy, nem lehet tudni, mikor halt meg a sántikáló Margit bácsi. Magda is özvegy, Lonci, K anyjának nővére, özvegy. A házban az idősebb asszonyok mind egyedül élnek. Somlóné is, a Vértesiné is, a szomszédasszony is. Öreg férfiak nincsenek. K
Gyakran lát tévedésből a szív utcában egy tüktig, sétabotos, csokornyakkendős öregembert, ahogy elegánsan vonszolja maga után a jobb lábát. Azt olyankor alaposan megnézi. Néni egy öreg úr, tuti mindig itt lakott, ez is összeaszott. A régi prostikról, a Rózsa utcai nyilvános házból, Mimiről meg a Lolácskáról nem tudni, hogy özvegyek-e, és kinek az özvegyei. Mindenképp özvegyek, és valakinek mindenképp az özvegyei. És ennek az egésznek az általános értelme az, hogy nem történt meg a megváltás aktusa. Csak tévedés történt. Nincs más, mint illúzió. És az ember csak is illúziótól megtévesztve rendezkedhet be némiképpen a földön. Rozanov. Költészet 1972-2021. Hazafelé, azon a helyen, ahol néhány éve még telefonfülke állt, Kál mindig átmegy az Izabella másik oldalára. Ezt találta ki. Azóta csinálja, ha el nem felejtkezik róla. Kimegy a fejéből, de nem felejti el. Nem emlékszik, mikor bontották el a telefonfülkét az Izabella utca közepéről, az Aradi és a Szondik közötti szakaszon. Biztos nem volt, amit hon gondolja. Ha a házuk kapujától tiszta erőből idáig futott, nem késett el az iskolából. Innen már csak gyorsan ment. Át az Aradin, jobb kanyar a Lukács cukrászda mellett a Népköztársaságra, a kávé és sütemény illatban kilihegte magát az iskola kapuig. Hátára tapad a nájloning. Kihúzkodja a nadrág derekából, rázogatja, szellőzteti. A Lukács cukrászdát is lebontották. Egyszer csak, hirtelen. Akkor se volt itthon ezek szerint. De mikor van itthon és mit vesz észre? Szétbarmolták a Lukács berendezését. Nincs meg az iskola. Az épület megvan, az iskola nincs. Az első emeleten össze lehetett nyitni 3 osztálytermet. Ott rendezték a mindenféle ünnepségeket. Május 1, november 7, április 4, meg a tánciskolát. Álltak sorban a falhoz támaszkodva a lányok a fémkeretes melltartójukban, és igyekeztek közönyös arcot vágni. Nagy októberi szocialista forradalom. Szétszedték a cukrászdát, jó, akkor majd összepakolják. Vagy igen, vagy nem, de igen. Történelem 1936. A családi történet Kornélia bátyjának, Pepuskának a zsidó főbérlőjéről többször el lett mesélve, és K. nem emlékszik semmire. Nem figyelt oda rendesen. Nelly, a nagyanyja, az ostrom alatt halt meg a Lipóton. Bomba találatot kapott a Lipót. Inkább a vicces oldalát mesélték ennek a földbérlet dolognak. Nem volt senkinek közvetlen élménye az ügyről, már senkit nem érdekel. Óhéber dolgok, ahogy K. anyja mondja, ha néha előkerült, csak legyintett rá. Nem is lehet ilyesmiket rendesen átolt szettig elmondani, mindig megváltoznak közben az események. Ez a jó ember, és mond egy zsidós nevet, meglépett Törökországba a pénzzel. K. nem emlékszik rá, mi volt a neve az illetőnek, és miféle pénzzel lépett. Le. A zsidó szó minden esetre ilyen fura zsével van ejtve a mesében. Nézd bátran a feleségére. Minden esetre elő van szedve ilyenkor a legnagyobb bátorsága. Loli megrántja a vállát. Mi jellemző, mordul a férjére. Hülye vagy, Mikikém. Azért csak-csak jellemző, nem igaz, válaszolja Miki, némileg ilyet hangon. Idióta vagy, fiam, zárja le a felesége a témát. Lezártuk a témát, jó? Jelenti ki határozott hangon, mint aki nem tűri, hogy más is zsidózzon az ő jelenlétében. Bizsú egy karácsonyi vacsora után pontosan idézi Petőfi szép halmon, hogy zsidó főbérlő lakik Kazinci kúriájában, ahol most piszkos, nyávogó porontyok henteregnek, s a szentek szentéből nejének szobájából ím kamra lett, mely ronda lommal van tele, henteregnek. Ez pontos, teszi hozzá. Mely ronda lom? K. ebből az egészből egy szót sem ért. A bérlő minden esetre elsikkasztotta, amit lehetett, lelépett Isztambulba, onnan Amerikába, ezt mintha így hallotta volna. Bérlő, sikkasztás, Törökország. Már senki nem emlékszik rá, hogy mi volt. 1936-ban volt, vagy nem akkor. Polgári élet, történelem, háború, 1944-1988. Józsi bácsi nyámmog. Eszik, abba hagyja, mintha hirtelen elfelejtette volna, amit csinál. Maga elé mered, a villát a tányérja mellé teszi. Föláll. Visszazötjen a székére. Nyikordul a szék,
A villa éles csendüléssel esik a parketre, nem veszi észre. Mindez irgalmatlanul lassan történik. Ami ennyire le van lassítva, az komikus. Sokáig rág az öreg úr, hosszasan nyeli, amit a szájában tart. Egy álló percig rágja, egy évig rágja, fél évig nyeli. K. apjának az unokatestvére együtt voltak a fronton. Harcoltak a fronton. Lőtték egymást ruszkik és magyarok. Józsi bá, baszod, irgalmatlan lassú vagy. K. odébb tolja a cipője hegyével a villát, bepasszolja az asztal alá. Majd a bejárón összeszedi. Olyan nehezen kecmerek ki az asztal mögül az öreg, mintha közben többször is meggondolta volna magát. Hátra taszítja a széket, lassított film, a szék felborul, puffan a támla a szőnyegen. Aztán helyreállnak a dolgok. Józsi bácsi váratlan sebességgel lehajol, visszaállítja a széket, az idő lelkiismeretes vasút, behozza a késedelmet. Ne öregedj meg, fiam, mondja Kának. Jó, jó ötlet. Éget szag van. Valami oda lett égetve, nyitva az előszoba ajtó, beszivárog a szag a konyhából. Csokoládé, vagy mi a fene? Te fiam, nem ég valami? Kérdezi az öreg úr Kától. De, ég valami, mondja Ká. Megnézzem? Bólintás. Jól áll rajta az akó. Jó az arcére. 90 is elmúlt. 97. És vegyük például Imrét a házból, első emelet, a lifttel szemben. K. elképzeli őket egymás mellett. Hát, minden esetre két öreg ember, és az is mennyire öreg, aki nem annyira öreg. Nem égett oda amúgy semmi. Politika, költészet 1956-1972. 1956. január elején, hajnalban, egy utasok nélküli busz a Margit hídról belefordult a Dunába. Csak a kalauz volt rajta, meg a sofőr. Így kezdődött 56, és a vége az lett, hogy Káék nem mentek el. A végén vérbe folytották a forradalmat. Mindezekre K. nem emlékszik. Néhány filmkocka emlékfoszlány, meg a légópince szaga. Vérbefolytás, ez így nem jó, túl sok. Jobb volna a kevesebb? K. unoka bátyja, Palkó néni fia az utolsó pillanatban lépett le. A géppisztolyt, amit kalandos úton szerzett, ahogy később mesélte, a házuk pincéjében dugta el. Felsrichtolt hasábfák közé, gondolván majd visszajön. Nem sokára visszajönnek, újra kezdik, de hogy ki jön vissza, mi az a nem soká, és akkor mi fog történni, azt ő se tudta. Nem lett semmi újra kezdve. 20-valahány év múlva jött vissza pár napra a történtekből látványosan mit sem értő feleségével. Mások egyáltalán nem jöttek vissza. Nagy darab, nagy mellű, guszta német nő nem ért semmit. Káéknál alszanak. Ez ismerős, úgy teszel, mintha nem értenél semmit, és nem is értesz semmit. Ül a csaj a középső szobában a fotelben, mosolyog, keresztbe veti a lábát, mindenkinél magasabb, akkora, mint Ká apja. Csak a férjénél alacsonyabb pár centivel. Cigizik, nézelődik. Nézi Kát. Ká is nézi, de csak óvatosan. A nő benyit Kához a fürdőszobába. Bereteszeri az ajtót. Átöleli Kát, aki kénytelen kitekerni a nő karját. Ez mi? Csinálnak kis zajt, a nő mellét Kának nyomva, a Kát fölé hajol, halkan sikít, Kának áll a fasza. Be van ijedve. A nő nem. Ká elengedi a nőt, aki elé térdel. Ká ezt eddig még csak el se tudta képzelni. Hogy van ilyen? Éjjel a nő bemegy Kához a cselédszobába. Vajon mi lett azzal a buszkalauzzal 56. januárjában? Háború 1972. Állatokat vizsgálnak így. Lehajolsz, seggel fölfelé. Méricskélik a hülyéket. Miért pont a seggüket méricskélik? Tegye le a tenyerét. Nyugodt hang, nem parancsol, mint a félig meddig aludna, aki beszél, mint a minden szó, amit ki kell préselnie magából, halálosan fárasztaná. Nem is néz oda. Mi az, bassza meg, nem bírja letenni a tenyerét? De le tudom tenni a tenyeremet, gondolta Ká. Simán bevász, nyugi, gondolta. Három katonatiszt ruszki szabású egyenruhában egy iskolai asztal mögött. Cigarettáznak, és az volt a kérdés, hogy mi K. szakmája. A fickó, aki előtte kerül sorra, válaszol valamit. K. nem mond semmit. Nincs. Szóval nincs. És mit fog?
pár kicsit csinálni, fejezi be a mondatot a tiszt. Nem néz kára, a levegőbe néz, a kérdés pusztán az ügymenethez tartozik. Én? Maga hát, miért, mit gondolt ki a faszom? Valahová csak nézett, ká nem látta, hogy hová, haza akarok menni. Hogy mit? Mi van? Mondja a tiszt váratlanul még halkabban, aztán átmenet nélkül süvölteni kezd, komikusan mérges képet vág, és amikor ká fel akar egyenesedni, ráüvölt, hogy maradjon úgy. A tányérsapka a tarkójára csúszott. Ká előrehajol, gatyája a bokájánál, lila képpel üvöltöznek a háta mögött. Aztán összeszedte a dolgait, és hazament. Otthon szétnyomott egy rovart. Kevés anyag van a rovarokban. Neki zuhog az ablaknak a rovar. Ká ráteszi a papucsát, recseg, kalimpál. Kijön belőle egy kis anyag. Majdnem minden kijött belőle, ami benne volt. Fizika, szerelem, 1988-2021. Szereti is őket, gondolja Ká. Nem egyetlen nőre gondol, hanem elég sokra. Mille etre. Egy nő, aztán másik egy. Szerette őket. Ez nem jó így? Élvezte, ahogy jár az agyuk, ahogy mondat közepén a fotelből fölpattanva váratlanul kiviharzanak a konyhába, hogy behunják a szemüket, ha átöleli őket, ahogy a szájukba veszik a faszát. Szereti őket, megbassza őket. Ott hagyják őt, ott hagyja őket, nem jutnak eszébe. Ha eszébe jut az egyik, azonnal hevesen vágyakozni kezd utána. És bár hónapokra eltűnik, van, akit rábír venni, hogy álljon vele szóba. Nagy kegyesen, vagy nem. Nem mindet, és nem mindig. Egyiket, másikat valahogy mégis ráveszi, hogy jöjjön fel hozzá, vagy hogy átugorhasson a lakására, konkrétan hozzá. De hol is lakik? És úristen, mi a vezeték neve? És mi volt a kapukód? Aztán megint az van, hogy lélek, szerelem, kábító illatok. Az ölébe ülteti, hazamegy, megnyugszik, megkönnyebbül. Lélek az, amitől mindenképp el van várva, hogy legyen. Eljön onnan, már a lépcsőházban mindenféle ügy és baj eszébe jut, elfelejtkezik az egészről, összekeveri egy másikkal. Hol is laksz? Nem meri megkérdeni. Próbálja valamiképp körülírni, hány a szám, melyik sarokhoz van közelebb, ilyesmi. Ez a nyugati pályaudvar előtti megállóban jutott K eszébe, azon az oldalon, ahonnan az oktogon felé indulnak a villamosok. Egy 40 körüli szőkére festett hajú nőről jutott eszébe, aki a hamburgere utolsó darabkáját nyelve, mintha őt bámulta volna. K úgy vette ki, hogy őt bámulja. Bámulta vagy nem? Igazából C-ről jutott eszébe. Minden C-ről jut eszébe. Fogalma sincs, miről jutott eszébe? Nem a halálról. Háború, 1944. K. apja hivatásos tiszt. Elvégzi a tanítóképzőt. Fölvételt nyer a Ludovika Akadémiára. A nagyapja kikerült a frontra, pár hét múlva elesett az első háborúban. Nagyanyját rendszeresen beviszik, mert a szoptatáskor kapott tejláz miatt megzavarodott. Ká nem tudja, mi a tejláz, nem is akarja tudni. Beviszik és megzavarodott. Nem akar tudni ezekről. Mintha az apja sem akart volna így tudni róla, a saját szüleiről. Nem tudott róluk semmit, nem sokat. Mindent tudott, és ezért nem beszélt róluk soha. Mi az, hogy megzavarodott? Megőrült? Bevitték a Lipótra, mert egy nap minden átmenet nélkül angolul kezdett kiabálni a nőrszel, aki a háború után valahogy itt ragadt. Angolul kiabál a nőrszel, aki már 6 éve halott. Ká nagyanyja Nelly. Végképp nem tud róla semmit. Nelly férje Károly még a gyerek születése előtt elesett a fronton. A gyerek Ká apja árva. Nincs testvére. Jóska a testvére, nem a testvére, csak az unoka testvére, 1 évvel idősebb nála. K. apja a tanítóképző után jelentkezik a Ludovikára. Ugyanannál az alakulatnál szolgálnak Józsival. 1944. augusztus elején a 3x1-es zászlóai első lövészszázadának parancsnoka az első hadsereg Kárpátok előterében levő hadműveleti területén. November 24-én Lelesz községnél a Latorca töltésén comblövést kapott. A komáromi 520-as hadikórházból december közepén kórházvonattal Sonnebergbe, onnan Würzburgba szállították. Költészet 1956.
K apja 42, K anyja 35. Népfelkelés. Ki lesznek innen tanácsolva a ruszkik? Ruszkik haza. Nem mennek sehová. Nem mentek el. Néhány percig várta őket a teherautó a Rózsában. Nem állította le a motort a sofőr. Előttük az élet. Eliramlik az élet. Fizika, polgári élet, ház, 2000, 1964. K. húga nézi Lolit, illetve bámulja. Loli jól néz ki, ez mindjárt két nézet. Bros van a keblén. Jó a keble, és a jó keblet mindenki megnézi. A kebel mindenkit foglalkoztat. A kislányok irigylik, a kisfiúk nem képesek nem bámulni. K. emlékszik az akkori Lolira, Loli akkori mellére, és ha eszébe jut, feláll a fasza. Megérkezik a Loli. Hoz magán egy adag parfümszagot. K. utálja a parfümszagot, kivéve talán a Loliét. Azt is utálja, de Lolival együtt, mintha mégis rendben volna. Minden csütörtökön rendeznek bridge partikat. Jön Loli, a tök férje, meg Kati néni, aki csúnya. K. 13. Loli nem tudni mennyi. 31? 41? Csöngetnek. K. hallja Miki idétlen hangoskodását a folyosón, és míg az anyja kinyitja az ajtót, bezárkózik a fürdőszobába. Felkészülni Lolira. Megfésüli a haját, próbálja helyére tenni az ágaskodó fütyülőjét. Kijön, mintha mi sem volna. És nincs is semmi. Loli igazgatja magát a tükör előtt. Ha erre gondol K., 100 évvel később is feláll a fasza.

Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. 6. rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Háború. 1972. Schäfer oda megy K-hoz. Egyből. Egyenes vonal. Nem keresi, csak megtalálja. Nem a megléchez, vagy pintjéhez, nem ehhez, meg ahhoz, benyuska, csordás, hanem K-hoz lép. Itt leszek, mutat K feje fölötti ágyra, amit még nem foglalt el senki. Schäfer, mondja. K sem foglalt le semmit, csak leült az egyik ágyra, hogy befűzze a bakancsát. Schäfer mosolyog, K nem. 2 év, gondolja, még 2 év, innentől fogva. Ez meg mit vigyorog itt, gondolom én. Azt gondolja, amit most én gondolok róla. 2 év jön, meg a következő 2 perc. Maradjunk annyiban, hogy nem gondol semmire. A lábfejére figyel. 2-3 perc, ennyi körülbelül belátható. 5 perc már nem. Bakancs, lábfej, most ez van soron. Minden egyéb majd lesz. Egyszer, máskor, soha. Próbálja mozgatni a lábfejét a bakancsban. Mozog valamelyest. Ez megnyugtatja. Szét fogja törni a bakancs a lábfejét. Ennyit elárulhatunk előre. Az nem megnyugtató. Schäfer halkan beszél, közben mosolyog, szája szélén fehér habpöttyök. K be van rekedve, és nem mosolyog. Nem arról van szó, hogy nincs kedve mosolyogni, hanem ez végképp nem az a helyzet, hogy kedv legyen, meg szó, vagy ehhez hasonlók. Az előbb válaszolnia kellett volna valamit az egyik fickónak, de furcsa hangok jöttek ki a torkán. Inkább gyorsan leült erre az ágyra. 2 percekre van szabdalva az idő. Ha eszébe jut Schäfer, megtörli a szája szélét. Egyszer még meg is nézte magát a tükörbe, hogy mi a helyzet a habzással. Polgári élet, 1956. Föl kellett pakolni, de villámgyorsan a cókmókot a teherautó platójára. Amit lehet, amit szabad. Meg van adva, ennyit meg ennyit szabad. Ez a kitelepítés. Kának fogalma sincs róla, mi a kitelepítés. A platón utaztak? Felrámolták a teherautóra a Biedermeier kanapét, és azon kucorgott a család. Kitelepítés. Erről otthon nem beszéltek. Igazából semmiről. Senki nem mondta el neki, azok végképp nem, akiket kitelepítettek. Később lazult a rendszer, visszaengedték őket, aztán jött a forradalom, meg mindenféle. Nem kérdezi meg azokat, akiktől meg lehetne kérdezni. De miért nem kérdezi meg? Mert megnémultak? Meghaltak? Miért nem gondolták azok, akikkel megtörtént, ami meg, hogy elmondják a gyerekeiknek? Karácsonyi vacsora, mind egyszerre beszélnek, és egyszerre hallgatnak. Hogy miről? Polgári élet, 1972. Hideg van, nincs hó. Délután 3 körül sötétedik. A hideghez járna egy kis havazás karácsonykor, de jár vagy nem, nincs hó. K. otthon van 4 napig. Karácsonyi eltáv. Alig múlt 3, és már sötét van. Hallja K. az anyja nyugodt hangját. Tegnap is ezt mondta. Felkapcsolja az asztali lámpát, belenéz a sötétbe, elhúzza a függönyt. Ezt már tegnap is megállapítottad, anyukám. Nem baj, válaszolja K. anyja, és becsukja az ajtót. A kályha másmilyen meleget ad, mint a konvektor. Másféle meleg, kissé füstölgős. Ha kinyitja az ablakot, a füst kimegy, a meleg marad. A fenyőfa illat is marad, holnap tuti havazik. Fekszik az ágyon, oldalvást fordul. Elalszik pillanatokra. A pánnára csordul a nyála. Ahelyett, hogy elment volna sétálni. Ahelyett, hogy felhívná a Viki babát, aki amúgy hetek óta nem jutott eszébe, és addig aranyoskodna bele a telefonba, amíg az meg nem ígérné, hogy jó, átjön, meg úgy sincs itthon sem a gyerek, sem a férje. Vagy a Fuchs-Panni. Álmodik, felriad. Azon gondolkozik, hogy mit álmodott, ahogy eszébe jut, visszahasszik. Ha nem jutna eszébe, akkor is visszaaludna. Érzi a saját szagát. Okvetetlenkedik a test. Túl sokáig, persze mi az, hogy sokáig, álmodja ugyanazt. Mindenféle érdekes történik, de ő nincs benne, annyira nincs ott. Át nem léphető határ. Ott vagy, de nem vagy benne.
Olyan, mint a Vidám Parkban volt a Velence meg a Szellemvasút. Szellemek közt vagy, szinte Velencében vagy, de nem szabad kilépned a gondolából, meg semmiből. Minden mindennel okvetetlenkedik. Háború 1972. Lövészterep, gyakorló terep, gazzal benőve, nincs felszántva. Nem szántanak, mondja Pintje, mintha a legjobb haverjával beszélne, és bánatos pofával néz. Sose, teszi hozzá pár másodperc múlva. A levendulást is felszántják, gondolja Ká, azt nem kell szántani? Keresztben futnak a levendulásban, és vagy a sorok közé lépsz, vagy rá. Van, aki jobban bírja, a többi kénytelen fölvenni a tempót. Mindig van, aki jobban bírja a többinél. Pintje nem bírja. Ká bírja. Mindig van, aki Kánál jobban bírja. Schäfer sokkal rosszabbul bírja. Politika 1956. Kitelepítik őket, attól fogva a parasztok. Kitelepítették egy faluba Palkó nénit a férjével, egy öreg ezredessel, meg a Pali nevű kamaszfiúkkal. Parasztok lettünk hivatalosan, mondja Palkó néni félig meddig mosolyogva az unokaöccsének. K. apjának. És K.-nak, de nem pillant rá, mert ez még nem neki való. Nem hozzá beszél mégis előtte. Bizonytalan, nicht vor dem Kind, esetleg már a gyerek előtt, de nem neki. Úgy sem érti. Mosolyog, mert nem lettek parasztok. A körmödről látszik, mondja, csak a körmöt kell nézni. Fekete lesz a körme alatt annak, aki a földön dolgozik. A köröm alá megy a föld, az asszonyoknak is, és nem jön ki. Jó volt a föld, de... De! Édes anyaföld! Szétmorzsolod, illatozik. Nem jött ki a köröm alól. Aztán abba hagyja, már nem mosolyog. Megalázó? Megalázták? Jó érzés, így el lehet morzsolni a zsíros termőföldet, mutatja az ujjaival, és röviden fölnevet. Egy nagy budai lakásból rakták ki őket Boconádra. Elképzeled, ahogy tanácstalanul állnak a váratlanul keletkezett szélben, egy vályogfaluház udvarán, és két vadidegen parasztember vizsgálgatja őket. Hogy na most mi van? Mihez kezdenek ezek itt? A férfin kalap a szemébe tolva. Az asszonyom fejkendő a szemébe húzva. A kutya őrjöngve tépi a láncot. Az imént kötötték meg. Három apró gyerek, mezitláb. Háború 1972-1944. A lövedék üt. Erősítés. Nem kell megtapasztalnod, mégis tudod, mert hallod a hangján az erőt. Hallod? Kérdezi folytott hangon Schäfer Kától. Ez a rövid sorozatot lövő géppisztoly hangja, az a lövedék becsapódásának hangja. Éles, éles, éles, tompa, három lövés, egy a céltáblába csapódik, a többi elszáll, úgy 1000 méterre. Az emberi testbe csapódó lövedék tompán puffan. Előbb hallottam a csattanást, csak jóval utána jött a fájdalom, mondta egyszer Kának az apja. Kérdezte volna tőle? Magától mondta? Megérkezik a fájdalom. Előbb kopog, aztán lép be. Kinyit az emberi húsban egy ilyen pici ajtót. Kinyitja, nem kopog. Háború 1972. Schäfer lépked K mellett. A szabályoshoz képest túl közel hozzá. Mindenhez képest túl közel. Nincs ilyen szabály, mégis betartja, aki be, körülbelül mindenki betartja, kivéve Schäfert. Összekoccan a válluk. Barátkoznak? Vagy csak úgy összekoccannak? Összekoccan a válluk, mert kissé imbolyogva jár. K igyekszik úgy lépni, hogy ne ütődjön össze a váll a Schäferével, meg senkiével. De az nem úgy megy. Schäfer beszél, K hallja is, meg nem is, attól függ. Hall folyamatosan egy duruzsoló hangot, a Schäferét. Ha odafigyel, kiveszi, hogy miről povedál. Egy nőről, aki valakinek a felesége, már válnak, nem miatta, és a mosolyával jelző, de bizony miatta. Nőkről, akikkel baszott vagy baszna, és hogy milyen tapló paraszt állatok ezek. Ezek? Az nagyjából mindenki rajta kívül, és valószínűleg Kán kívül, akihez beszél. Nők, parasztok, meg én, vagyis ő. Ha a nők a téma, mosolyog. Ha a parasztok, akkor nem. Parasztok így meg úgy,
És már vigyorog is, mert eszébe jut egy válófélben lévő nő, akit meg kéne baszni. Háború 1972-2021. Pintje nagy darab. Múja puhánynak tűnik, baromi erős. Jámbor barom. Ránézel, és jámbor. Nem jut az eszedbe jobb szó róla, mint az, hogy hát ez jámbor. Nem könnyű nézni egy ilyen jámbort, akár az, akár nem. A magassága megfelelt a válogatáskor, kizárólag ezt vizsgálhatták, díszezred, 1,85 méter körül legyenek, a többi nem számít, köptek minden másra. Kalmár őrnagy ívben kiköp a laktanya felvonulási terén a kőre. Dorozsmai, a szakaszparancsnok is kiköp. Előbb a zászlóaj PK, pök, rövid idő múlva tiszteletteljesen ellenkező irányba, a főtörzs. Kalmárt pár hónap múlva előléptetik alezredessé, az már komolyabb. Esténként leissza magát. A laktanyában iszik, az irodájában. Viszkit állítólag. Tántorogva megy végig a folyosón, könyökével folyton eltolva magát a faltól. A laktanya kapunál az ügyeletesek még csak nem is tisztelegnek neki. Menjél, köcsög, mondja hangosan Perec, aki amúgy a haverja. Kalmár vigyáz, hogy ne dülöngéljen, ez így még rosszabb látvány. Most már alezredes, másképp jár, nem köpköd, nincs megsértődve, már nem. Egész életében célba lő rá az alkohol, egyszer majd telibe tafálja. Pintje áll, Kalmár előtt kihallgatáson. Kalmár mellett dorozsmai főtörzs és Perec őrmester. Pintje ferdén áll, mindig ferdén áll, ha megvan ijedve. Kalmár is ferdén áll a reggeli két kupica pálinkától. Dorozsmai áll, mint a cönek. Altiszteket egy idő után nem léptetnek elő. Az öreg dorozsmai főtörzs őrmestert nincs már hová léptetgetni. Alhad nagy lesz majd, nyugdíjazás előtt. Alhad nagy, nyugdíjazzák. Beborul, meghal. Kalmár is meghal, bőven nyugdíj előtt. Hasek Pintjéről írta a Svejket, akit rögtön az első lapukon lehülyéz. Úgy oldja meg, hogy a fickó hülyézze le saját magát. Jelentse ki, hogy neki papírja van erről, így egy fokkal jobb, majd az olvasó eldönti, mi felel meg neki a legjobban. De így sem sokkal jobb, tehát egy idiótáról olvasol majd 800 oldalon keresztül, nem egészen tudod, hogy miért. Egy derék, retardált kalandjai a világban. Nevetgélsz rajta meg a többi hülyén, mert körülbelül mindenki ütődött vagy gazember a könyvben. És úgy általában. Pintje a tejfehér bőrével, erőteljesen kiütköző szeplőivel, ahogy bizonytalanul mosolyog, nagyjából bármi történik vele és körülötte. Nyílt, egyszerű arca csupa mosoly, mint a teli hold, s csak úgy sugárzott a lelkesedéstől. Nem, lelkes az nem volt, és nem gyermeki. Gyerekes végképp nem. Ha úgy látod, hogy a gyerekes együgyűség egyszer s mint gyermeki is, hogy nem a képesség hiányzik, hanem ártatlan és igazsággal tele szív, akkor nem érzel semmiféle diadalt, és az együgyűségen való gunyolódás átmegy az egyszerűség csodálatába. Itt nem ez van. Mindenféle van. Irdatlan összevisszaság. Háború 1944. Az oroszok áttörik a 6. gyaloghadosztály bal szárnyához csatlakozó német védővonalat, és délkelet irányba fordulva támadnak, 14 T-34-es harckocsival és kísérő gyalogsággal. A bal szárnyat védő 3x2-es zászlóai a védőkörleténél reteszállást alakít ki, délre húzódó vonalát a 3. ezred közvetlen nehéz páncéltörő ágyú századának első szakasza tartja, 3 páncéltörő löveggel. A szovjetek rohamai a 6. gyaloghadosztály védelmi vonalán megtörnek, az első hadsereg parancsnoksága engedélyt kap rá, hogy bal szárnyát és középső arcvonal szakaszát visszavehesse az 1000 éves határok menti Szent László állásba és a mögötte húzódó Árpád vonalba. 4 harckocsit kilőnek, az oroszok képtelenek a seregtest állásai mögé kerülni. A harcokban egy magyar löveg aknatalálat következtében megsemmisül. 3 kezelője súlyosan megsebesül. Szabó Ferenc páncéltörő ágyús honvéd a 4. harckocsit már sebesülten lövi ki. Magyar arany vitézségi érem kitüntetést kap. Háború 1944. A harcokban a legvégén már egyedül maradó Szabó Ferenc honvédnek egy aknaszilánk elvitte a bal lábát.
Politika. 1972-2021. Zinkhofer üvölt Schäferrel, aki úgy áll szerinte, mintha beleszart volna a nadrágjába. Ilyenkor Schäfer nem mosolyog. Nem is somolyog. Csak ilyenkor nem, mert általában mosolyog, olyankor pedig, mintha tűhegyes fekete tollal rajzolták volna oda, egy csomó ránc kerül a szeme alá. Kiül a nyál a szája sarkában. Két kis fehér gombolyag. Ká azt figyeli, hogy mikor nyalja már le onnan. Már végre valahára, de nem nyalja le. Pintje tényleg ferdén áll, és a Schäfer tényleg úgy áll, mint aki beszart. Zinkhofer közepes erőbedobással üvölt, Schäfer arcáról lefogy a mosoly. Előbb Pintjével üvöltött, de csak röviden, mintha sajnálta volna rá az időt, aztán Schäferrel. Ha a Zinkhofer üvölt valakivel, a képébe bámul. A képébe mered. Kivétel Schäfer. Ha Schäfer Honvéddal üvöltözik, Zinkhofer szakaszvezető nem néz rá, csak vele üvölt így, mással másképp üvölt. Jobban, vagy sehogy, vagy alszik. K. nem tudja, hogy Zinkhofer azért üvöltözik-e így Schäferrel, mert az zsidó. És lehet, hogy még Zinkhofer se tudja, hogy azért üvölte. Egyedül Schäfer tudja, hogy Zinkhofer igenis azért üvölt vele ebben a hangmagasságban. Erről K. úgy értesül, hogy Schäfer megmondja neki. Nyugodj bele, hogy azért. Miért? Mit hittél? Kicsit mosolyog is közben. Most már mosolyog. Törölje meg a pofázbányát, szól Zinkhofer feltűnően halkan Schäferhez. Ami halk, az itt hangos. Én nem tehetek róla, hogy maga úgy állít nekem, mint aki beszart, mondja halkan. Maga szerint én tehetek arról, hogy maga úgy állít nekem, mint aki beszart? Aki halkan beszél, az mindenki hallja. Aki halkan beszél, annak igazat adsz. Háború 1944. K. apja. Fiatal tiszt. Partizán vadász századparancsnok. Ukrajna. Brjanszki erdő. Egyszer mesélte a fiának, vagy egy alkalommal, szóval zárótűzbe kerültek hazafelé, a bunker közelébe. És órákig hasalt egy szakasz katonával a jéggé fagyott hóban, nyílt terepen, míg be nem esteledett. Haza az akkora bunker volt. Meleg, kaja, ágy. Mondta, hogy mikor, akkor. K. nem emlékszik rá. Fölfázott, kórházba került. Hazaengedték néhány napra Magyarországra. Az is haza. Erre a történetre K. jól emlékszik. Arra is, ahogy meséli neki az apja. Fekszenek a hóban mozdulatlanul, és lövik őket. Kilövik mellőle egy katonáját, akire hiába szól rá többször is, hogy maradjon nyugton. Főhadnagy úr, ez nem fért a bőrébe, állandóan mocorgott a hülyéje, jelenti K. apjának az egyik szakaszparancsnoka, ahogy visszajutnak a bunkerbe. Elhallgat, mert érzi, hogy valami nem stimmel, nem jót mondott, nem jókor mondta. Figyeli a főnökét, mondja el tovább, folytassa, vagy fogja be a pofáját. Emelgette a fejét, a barom teszi hozzá kicsivel halkabban, mert tudja, hogy ez kurvára nincs rendben így. Nem, mintha fogalma lenne arról, hogy mi. Lép egyet hátra, a bunker ajtó felé. Félre billentett fejjel figyeli a főhadnagyot. Mi van? Ez sír. Szerelem, polgári élet, 1972. A férfiak disznók. Miért mind ilyen mocskos disznó? Összeszorul a szája, az ökle, a szíve, rohadt disznók. Viki. Mesztelen, ül az ágyon K. mellett. Látszik rajta, hogy nem tetszik neki, amiket beszél, hogy ez jut eszébe, és nem csak eszébe jut, még ki is mondja maga elé, mintha összetapadt darabokban kihányná a reggeliét. Még előre is hajol kissé hozzá. K. elfordul. Azonnal visszafordul, mert lovagias, jól van nevelve, mert elég szép és nagy darab, mert be van gyulladva. Látja magát kívülről, ahogy visszafordul, pusztán úri gyerekségből. Ő is gép, mint a szomszédék öregedő, ügyetlen szabású, jobbra-balra billegő szukája. K. is gép. Az átkozódó is gép. Vajszívű gépek. Költészet 1944. K. bevisz egy könyvet a körletbe. Az elvarázsolt lélek, második kötet. A gázálarc táskájába dugja, magával viszi az őrbódéhoz. Felállított őr. Olvas őrségben. Hideg van. Minden sor után fölpillant. Elvarázsolt lél,
Minden harmadik sor után muszáj fölnéznie. Nem vették fel az egyetemre, tehát behívják, ez biztos. Az apja nem mond semmit. Erről se. Másról se. Nem ül le kával, nem regéli el, hogy mi lesz, hogy ez lesz meg az katonaság. Erre készülj, ilyesmi. Fiam, az lesz, hogy. Így meg úgy, arra figyelj, hogy. Ezt Ká nem érti. Nem akkor nem értette, hanem azóta sem érti, de egyetért az apjával. Nem akkor értette egyet vele, akkor ez eszébe se jutott, hanem azóta. Mert nem lehet mondani semmit. Vigyázz erre, vigyázz arra. Ká apja nézi Kát, látja, amit lát, franc tudja mit. Ez az én édes fiacskám, az én szerelmetes fiam, erős, focizik, rendben van, semmi vész, majd lesz valahogy vele, megoldja. Oldja meg! Így lehetett, gondolja Ká az apjáról. Mit mondhatott volna, gondolja. Hogy figyeljek oda, és ha megkérdezem, hogy jó, de mire, pontosan hova figyeljek, erre mi a fenét lehet válaszolni? Azért valamit mondhatott volna.

Tudott, csak nagyjából tudta. Az osztályfőnököt, aki betanította nekik, Tormásinak hívták. Bírták a Tormásit, vitte őket kirándulni, meg volt ez a Pál utcai fiúk szereplés. Pár év múlva ki lett rúgva, mert kiderült, hogy kisfiúknak mutogatta magát. Kának is mutogatta magát. Az osztályból többeknek. Rajkai röhög, ha Tormási szóba kerül. Ká nem érti, hogy miért. Ónodi is röhög. Mi röhögni való van a Tormási? Bazd meg, ez buzi, mondja. Mondogatják egymásnak, hogy te buzi, nem mintha tudnánk, mi a buzi. Barta volt a nemecsek, egy proli fiú, nem Ká. Ezt nem értette. Fájt neki, kicsi volt és szöszi. Bevált volna nemecseknek. A Kolna igazából stimmelt hozzá, keresztény úri gyerek, a jó oldalon áll, normálisan korlátolt. A gittegyletes különjelenetet sokszor előadták, nagy sikerük volt vele. Rajkai faterja, a Tália Színház díszlettervezője csinálta a díszleteket. Rajkai, mint csele. Rajkai meghalt autóbalesetben. Előbb az öreg Rajkai, aztán a fia. Az anyja eltűnt. Elröpült cseprűnyélen. Amikor Ká megtudta, hogy a Reyes meghalt, elment a házukhoz. Sokáig nézegette a félhomályban a névjegytáblát, nem volt ott semmi. Mármint, hogy Rajkai. Mindenféle név, kivéve a Rajkait. Valaki kinyitotta a kaput, akkor fölment a másodikra, és azt hiszem megtalálta az ajtót. Sötét volt a lakás, az ajtó üvegrésze belülről újságpapírral betakarva. Becsöngetett, aztán csöngetett megint. Aztán... eljött. Tormási is meghalt.

0: Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. Hetedik rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 22 óra, jó estét kívánok! A bemondó Ceglédi Edit, a mikrofonnál Mikia György, főbb híreink először röviden. A jövő héten közzéteszi a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök.
5: Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek az államfő.
4: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán elnök, a kárpátaljai magyarok visszakapják oktatási és nyelvhasználati jogaikat.
5: Országszerte napos, gomoly felhős idő várható.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kócán Dávid. A jövő héten közzéteszik a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben.
5: Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arról, hogy több program elindítását is tervezik. A többi között a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely 3550 milliárd forinttal segíti majd a Magyar Vasút megújítását a következő 10 évben.
6: Elindítjuk a Vekerle Sándor átfogó lakhatási programot, amely munkalehetőségeket teremt, amíg a beruházás tart. Majd lakást, otthont és kollégiumot szerte az országban. Vízmegtartási programot indítunk. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a munkát elkezdeni, évekkel vagyunk elkésve, de ez nem lehet kifogás.
4: Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták.
5: Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott

0: volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője szerint szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók.
1: A magyar gazdaságnak adócsökkentésre, nem pedig adóemelésre van szüksége, jelentette ki Orbán Viktor volt miniszterelnök a Hír TV-nek adott interjúban.
0: A Fidesz elnöke azt mondta, az elmúlt 16 évben a munkaalapú gazdaságpolitika erősítésére törekedtek. Szerinte ezzel szemben a jelenlegi kormánya vagyonadóval, a munkáltatókat a kataszabályainak kiterjesztésével az érintett mintegy 138 ezer munkavállaló terhelni. A dohányadó emelése pedig csak nem 2 millió embert érint. A volt kormányfő a vagyonadóval összefüggésben úgy fogalmazott, ma Magyarországon az emberek 10%-a ad munkát a másik 9%-nak. Ezért véleménye szerint meg kell találni az együttműködés módját, nem pedig büntetni a sikeres vállalkozókat.
2: Egy idő után ezek az emberek nem fognak, vagy jóval kevesebb embernek fognak majd munkát adni. Ezért valójában nem velük szúrunk ki, hanem azokkal az emberekkel, akiknek ők adnak munkát. Mert egy túladóztatott gazdaságban a vállalkozások nem adnak az embereknek munkát. Amire persze az egész elvadult, radikális baloldaliak azt mondják, hogy nem baj, majd ad az állam. Amire mi jobb oldaliak azt mondjuk, az meg már volt, szocializmusnak hívták, tönkrementünk vele, ne próbáljuk ki újra. Tehát érdekegyesítésre van szükség a munkaadók és a munkavállalók között.
0: Orbán Viktor hozzátette, a munkáltatóknak kiszámítható gazdasági környezetre és alacsonyabb adóterhekre van szükségük.
1: Fejes Péter jogászt, korábbi Vas megyei főügyész helyettest javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. Az államfő szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Kócán Dávid összefoglalója.
3: Az alkotmányunkban rögzített jogállamiság egyik alapintézménye a független, a törvényeknek és a szakmai hivatástudatnak alárendelt ügyészség. Az ilyen ügyészség visszaállításának első lépése történik ma is, amikor az országgyűlés korábbi döntését tiszteletben tartva ma új jelöltet állítok Magyarország legfőbb ügyészi tisztségére.
4: Jelentette be a köztársasági elnök. Baka András a Sándor palotában tartott tájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a legfőbb ügyészi tisztség csak nem másfél hónapja betöltetlen, miközben a szervezet szakmai és társadalmi megítélése véleménye szerint mélypontra jutott. Az államfő azután jelölt új szakembert a posztra, hogy Nagy Gábor Bálint lemondott a legfőbb ügyészi tisztségről. Szeptemberben Baka András Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelölte Nagy Gábor Bálint utódjául, ám a jelölt nem kapta meg a kinevezéshez szükséges kétharmados parlamenti többséget. Az államfő még aznap jelezte, hogy új jelöltet állít. Fejes Péter 39 éve az ügyészi szervezetben dolgozik. Fogalmazó, majd ügyész, főügyész, sajtószóvivő, fellebbviteli ügyész, végül a Vas megyei főügyész helyettes volt, jelenleg több egyetemen is oktat. Főügyészi megbízatása Polt Péter korábbi legfőbb ügyész döntése alapján bizalomvesztésre hivatkozva szűnt meg, ügyészi szolgálatát pedig a 2012-ben bevezetett életkori korlátozás miatt kellett befejeznie. Baka András államfő szerint Fejes Péter olyan jelölt, aki átlátja az ügyészség szakmai és emberi viszonyait.
3: Meggyőződésem, hogy szakmai életútja, vezetői tapasztalata és erkölcsi tartása alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan, kizárólag a törvénynek alárendelt működését, meghozza a szükséges intézkedéseket és elindítsa a szervezetet a közbizalom visszaszerzésének útján.
4: Fejes Péter legfőbb ügyészjelölt a bejelentés után arról beszélt, legfőbb célja az ügyészség társadalmi megbecsülésének visszaszerzése.
5: Tudom, ha az országgyűlés is bizalmat szavazna nekem, a legnagyobb alázattal látnám el ezt a magas tisztséget. Hiszem, hogy a nehéz feladatot, tisztességemet megőrizve megoldanám, de legalábbis megbirkóznék vele.
4: A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Megbízatása 9 évre szól.
1: Megkezdődtek az egyeztetések a legkisebb keresetek jövő évi emeléséről.
0: A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége egy számjegyű béremelést tart reálisnak. A szervezet szerint fontos, hogy a fizetések növekedése összhangban legyen a termelékenységgel és a gazdaság teljesítő képességével. A munkavállalói oldal egyelőre nem közölte, mekkora emelést tartana elfogadhatónak. Hatvani Jácint a Liga szakszervezetek elnöke emlékeztetett arról, hogy a korábbi bérmegállapodás egyik fő törekvése a magyar fizetések európai szinthez való felzárkóztatása volt.
6: A három éves bérmegállapodás azt a célt szolgálta, hogy a rendszeres havi bruttó átlagkereset 50%-át érje el a minimálbér. Mi nyitottak vagyunk ismételten egy több éves bérmegállapodásra.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter.
0: A változtatással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a kárpátaljai magyar közösség évek óta a jogok helyreállításáért küzdött.
8: Kárpátaljai magyarság egy tömbben él, és emiatt ugye az ukránjának az oktatását úgy kellett, vagy úgy kell megszervezni, mint egy második nyelvét. Nagyon rossz volt az a módszer, hogy olybá vették az első osztályos gyerek számára, hogy ő már tud ukránul, és emiatt úgy tanították, mint hogy az anyanyelvét tanították volna, és ezzel pontosan ellenkező hatást értek el, az, hogy nem igazán volt sikeres az ukránjának az oktatása. A szakemberek számos alkalommal figyelmeztettek arra, hogy ez a módszer nem lesz megfelelő. És azt hiszem, hogy ezzel a törvénye eljutott odáig, hogy valóban egy olyan módszert alkalmazzanak az ukrán nyelv oktatásához, amely valóban lehetővé teszi azt, hogy egy más anyanyelvet bíró gyermek megtanuljon megfelelőképpen ukránul.
1: A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait.
0: Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Hozzátette, azzal, hogy a kormány feladja a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos vétóját, elveszti a lehetőséget arra, hogy a jövőben kiálljon a kárpátaljai közösségek mellett.
1: Az eddigi legnagyobb orosz szankció csomagját fogadta el az Európai Unió.
0: A tagállamok külügyminiszterei összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Az uniós szankciós listán így már több mint 4600 név szerepel.
1: Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A Szentatya programjáért felelős pápai ház prefektúrája közölte, hogy a kezelés miatt október 20-áig lemondták a pápai audienciákat. Fóris Mátyás összeállítása.
9: A pápa altatása alatt a szentszék hivatalai változatlanul működnek, a napi ügyeket az államtitkárság irányítja majd, mondja Szerdahelyi Csongor volt vatikáni diplomata, a pápai programok egy részét azonban elhalasztják.
10: Az egyházban a pápa az államfő, és a miniszterelnök az államtitkár, tehát az üzemmenet az a szokásosan megy tovább, kivéve a pápai protokoll, de helyette ezt nem fogja senki más elvégezni, tehát ilyen értelemben van egy szünet a pápai protokollális események területén, de más változás nem von maga után egy ilyen egyhetes kiesés.
9: 14. Leó vasárnap a Szent Péter téri imádság után maga tájékoztatta a híveket a közelgő műtétről. Szerdahelyi Csongor szerint ez eltér a Vatikán korábbi gyakorlatától.
10: Hát régebben ezt olyan szemérmesen halaszgatták, takargatták a Vatikánban is, hogy ha valami váratlan fordulat áll be a pápa életébe vagy napirendjébe, ez a nyilvánosság tiszteletének egy komoly gesztusa.
9: A volt vatikáni diplomata szerint a szentszék rutin műtétként tekint a beavatkozásra, és 14. Leó novemberi latin-amerikai útjával továbbra is számolnak.
1: További katonai eszkalációra számítanak a szakértők a jemeni huszik és Szaúd-Arábia konfliktusában. A riádi repülőtér elleni támadások után Donald Trump amerikai elnök beavatkozást is kilátásba helyezett, noha Washington korábban külön tűzszünetet kötött a huszikkal. A konfliktus a világkereskedelmet és az európai árakat is érintheti, Fúris Mátyás összeállítása.
9: Jemenben több mint 10 éve polgárháború zajlik. A fővárost az Irán által támogatott huszik ellenőrzik, ellenfelük a Szaúd-Arábia által támogatott, nemzetközileg elismert kormány. A harcok most azért éleződtek ki, mert a huszik előre nyomultak a Vörös-tenger déli kijáratánál, a Bábel-Mandeb szoros térségében. En Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallják.
11: Bábel-Mandeb az a déli bejárata annak a Vörös-tengernek, melyen át a legrövidebb út vezet Ázsia felől, de akár a Perzsa-öböl felől is, a Vörös-tengeren keresztül és a Szuezi csatornán keresztül Európa felé.
9: A Bábel-Mandeb azért is fontos, mert a hormuzi szoros körüli bizonytalanság miatt Szaúd-Arábia olajexportjának egy részét vezetéken a Vörös-tengerre terelte. A tengeri kereskedelem zavarait Európa is megérezheti.
11: Ha itt ugyanis nem tudnak áthaladni a hajók, akkor egyrészt a kockázat nagyon megnő, biztosítási költségek, stb. És ha végképp nem tud itt áthaladni a hajó, akkor meg kell kerülnie Afrikát, ami körülbelül 2-3 héttel hosszabbá teszi a hajónak az útját.
9: Kicsman László, a Corvinus Egyetem tanára szerint a következő időszakban a harcok további súlyosbodására kell számítani.
12: A tűzszünet, amit 22-ben kötöttek, ez egyértelműen véget ért, és amellett, hogy légi csapások lesznek, vélhetően szárazföldi hadműveletet is indítani fognak, amely bizony elhúzódó eseményekkel járhat, és a mostani hétvégi csapásokhoz hasonlókat valószínűsíteni, amit a riádi repülőtér kapcsán láttuk. Ez bizony civil célpontokat és kritikus infrastruktúrát, például olajmezőket, vezetékeket, tankerhajókat is érinthet az elkövetkezendő napokban.
9: Az elmúlt 5 napban 4 alkalommal ért a támadás Riád nemzetközi repülőterét. A csapásokban legalább 20-an meghaltak és több százan megsérültek.
1: Leégett Párizs legrégebbi fedett piaca, a turisták körében is népszerű Les Enfants Rouges vásárcsarnok.
0: A francia főváros történelmi Marais negyedében található épület mára virradóra szinte teljesen megsemmisült. A műemléknek nyilvánított vásárcsarnokot 1615-ben 13. Lajos uralkodása idején alapították.
7: Időjárás.
0: Mindenhol megszűnik az eső, éjszaka pedig tovább csökken a felhőzet. Hajnalban sokfelé képződnek pára és kötfoltok. A délelőtti órákban délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. A szél megélénkül. Hajnalban a fagyzugokban -2 fok is lehet, máshol 2 és 8 fok közötti hőmérséklet valószínű. Napközben 12-17 fok várható.
1: A késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Gál Andrea, a technikai munkatársak Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni a figyelmüket, Ceglédi Edit és Mikia György, viszont hallásra.
7: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
13: Már nem veretlen az MB2-ben a Soroksár. Remek magyar szereplés a ljubljanai asztali tenisz EB-n. A hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó MB2 9. fordulójának zárómérkőzésén a tabella alsóházában elhelyezkedő BVSC az eddig veretlenül listavezető Soroksárt fogadta, a mérkőzésről Tóth Béla tudósít.
14: Golzuhatak zuglóban, elveszítette veretlenségét a listavezető. BVSC Soroksár 5-2 a labdarúgó MB2-ben. A BVSC 3 hete Szentlőrincen 2-1-re kapott ki, egyébként is a bajnokságban 7 mérkőzésen csupán 4-szer talált be, és egyetlen mérkőzését tudta megnyerni. Ezzel szemben a Soroksár a listavezető volt, veretlenül várta ezt a mérkőzést a 23. kerületi együttes. A találkozó első fél idejében hiába a kezdeti soroksári fölény, a 25. percben Farkas Balázs révén a hazai együttes került előnybe, Pap baloldali beadását követően szerencsésen Farkas térdéről a léc alá pattant a labda. 1-0 volt a szünetben a BVSC javára. A második fél időben a gólok sorát a hazai együttes nyitotta, az 51. percben Lukács hibáját követően Pap cipelte helyzetik a labdát, aztán éles szögből bal oldalról ballal gurított a hosszú alsóba 2-0. A 62. percben már 3-0-ra vezetett a zuglói együttes Dénes Adrián góljának köszönhetően. Beindultak a történések, 7 perccel később a becserélt Bence Márk válaszolt, ez az első találat a Soroksárnak, és a következő percekben akár végképp eldönthette volna a mérkőzést a zuglói csapat, mert kétszer is eltalálták a kapufát. A 79. percben Csernék viszont már nem a kapufát találta el, hanem a hálóba gurított, szép cselt csinált a 16-oson belül, majd jobbal gurított a jobb alsóba. 4-1 tehát a BVRC javára, és még nem volt vége a gólok sorának. 4 perccel később Kálnoki Kis visszahozta a mérkőzésbe a Soroksárt, egy baloldali beadás követően drobbol lőtt a léc alá Kálnoki Kis, 4-2, ezt követően még a kapufát is eltalálta Kálnoki Kis, ám végül is az események végét Farkas Balázs zárta le az ő második goljával, 5-2-re módosítva az állást, illetve beállítva a végeredményt. A BVSC elvette a Soroksár veretlenségét, és bár maradt lista vezető a 23. kerületi együttes, de elszenvedte első vereséget a bajnokságban. Még egyszer a végeredmény, BVSC Zugló Soroksár 5-2.
13: A mérkőzést követően a hazaiaktól duplázó Farkas Balást Cingerkocka Henrietta kérdezte.
15: Ma minden ült, nem sok helyzetet hagytunk ki, szerencsére nagyon jó százalékkal tudtuk beütni a kontratámadásainkat, illetve a helyzeteinket, és kiszakadt az a gát, ami a csapatban idáig benne volt, a sikertelenségek után szerencsére kicsit felszabadultabban tudtunk játszani. Sok munka volt a héten mögöttünk, és szerencsére ez kifizetődött. Tudatos elemeket alkalmaztunk a mérkőzésen, kontratámadásokban, illetve a szélső játékokban. Szerencsére az első gólnál a hosszú jól érkeztem, az viszont tényleg a szerencse kérdése volt, hogy a combomra pattant a labda, és onnan befele pattant. A második gólnál pedig szintén azért a fortuna velem volt, hiszen ahogy próbáltam elhúzni a kapus mellett a labdát, visszapattant rám onnan a kapufára, és aztán sikerült bepofoznom az üres kapura ballal, úgyhogy most szerencse is velem volt, ezért dolgozunk, hogy ez átforduljon.
13: Veresége ellenére az MB2-t még mindig a Soroksár vezeti, ám már nem veretlenül, a BVSC második győzelmével pedig feljött a 13. helyre. Vélhetően a szerdai Linz elleni bajnokok ligája alapszakasz mérkőzést is kihagyja Szoboszlai Dominik. Erről a Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzője Andoni Iraola beszélt a Manchester City ellen 3-0-ra elveszített angol bajnoki mérkőzés után. A magyar válogatott csapatkapitánya térdhajlító izomsérülés miatt a tegnapi rangadót is kihagyta. Kedden egyébként 3 honfitársunk lehet érdekelt a legfontosabb európai kupasorozatban. Salai Roland csapata a Galatasaray Barcelonát fogadja, a német Leipzig Willy Orbánnal a védelmében a holland PSV Eindhovent látja vendégül, és ugyancsak otthon szerepel Gulácsi Péter alakulata a spanyol Villarreal, mégpedig az olasz Napoli ellen. Szalai Gábor és a portugál Maritimo ugyan nem szerepel a bajnokok ligájában, ám a Porto ellen a hétvégén mégis komoly kihívás előtt állt, és bár a hazaiak végül 2-1-re kikaptak, góljukat 30 méterről a Ferencvárosból kölcsönben szereplő magyar támadó szerezte, aki ma Szabó Bencének nyilatkozott.
16: Támadó sikerült gólt szereznem, ami igazából nem biztos, hogy jellemző rám, de azért edzésen szoktam próbálkozni támadóról is, de igazából nem ebből szoktam gólt szerezni. Természetesen hatalmas élmény volt egy ilyen csapatnak, ilyen kaliberű kapusnak gólt szerezni távolról, viszont sajnos ugye nem sikerült pontot szerezni.
17: És önmagában milyen volt ez a rangadó a Porto ellen, mert azért ilyen nagy csapat ellen ritkán játszik magyar játékos?
16: Hatalmas élmény volt, én próbáltam kielvezni minden percet, szerencsére ugye jól is kezdtük a mérkőzést, vezettünk, én úgy éreztem, hogy partiban vagyunk, jól játszottunk, tényleg teltház előtt fogadtuk őket, tényleg csak pozitívat tudok mondani, de még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy a végén sajnos a kapott gól miatt nem tudtunk bravúrt vagy csodát tenni.
17: Egyébként Portugáliában megtaláltad a helyedet? Mert ez most már, ahogy nézem, egymás után a második olyan mérkőzés, amin kezdőként kaptál lehetőséget, végig tudtál játszani. Ezek szerint akkor a beilleszkedés most már lezajlott?
16: Igen, természetesen kellett egy kis idő a beilleszkedéshez, meg ugye későn csatlakoztam a kerethez, mert majdnem elkezdődött a bajnokság, meg volt a kialakult kezdő, amin a vezetőedző nem is változtatott, igazából egy-két helyen maximum, de szerencsére most úgy ez hogy sikerült lépnem egyet feljebb. Bizalom is van felém. Most a válogatott szünet egy jó időszak volt arra, hogy több edzőmérkőzést is játszottunk, végigjátszottam szerencsére az összes mérkőzést azokon. Úgy érzem, hogy most elindult az itteni dolog is.
17: és akkor ilyen környezetben gondolom könnyebb formába is lendülni.
16: Igen, abszolút. Szerintem minden játékosnak fontos az, hogy nem csak ami a pályán van, az befolyásolja a teljesítményét, hanem a pályán kívül is a csapattársak, a légkör, hogy érzi magát az adott városban is. Ezek is hozzájárulnak természetesen.
17: Ugye a Ferencvárosnak a kölcsönjátékosaként szerepelsz Portugáliában. Itt első körben gondolom ebben az egyébben gondolkodt, milyen céljaid vannak, illetve a klubnak milyen céljai vannak, mert ugye ez egy olyan egyesület, amely a másodosztályból jutott fel, de ennek ellenére azért nem áll olyan rosszul a tabellán.
16: Egy szezont vagyok itt jelenleg kölcsönben, ebből szeretném kihozni a maximumot személy szerint. A klub céljai egyelőre a bennmaradás. Egyébként először esett ki egy pár éve a másodosztályba a klub, tehát egy nagyobb múltú klub, tényleg van történelme. Úgyhogy első osztályba való a csapat, de ugye volt egy kis probléma a klub körében. Talán ugye kiestek sajnos a másodosztályba, de sikerült feljutni, de egyértelmű az a cél, hogy bennmaradjon a csapat az első osztályban, de én úgy érzem, hogy ez sikerülni fog.
17: És ami még fontos lehet, ugye nyilván a válogatott, mert ugye te is azért szerepeltél már a magyar válogatottban, ugye majd a következő, mondhatjuk, hogy egy hónap múlva lesz két mérkőzés. Gondolom adott esetben, hogyha már te ott Portugáliában egy kezdőjátékosnak számítasz, akkor a válogatott meghívóval is gondolom számolhatsz olyan tekintetben, hogy azért oda kerülnél minél hamarabb.
16: Én nem úgy fogalmaznék, hogy számolnék vele. Nagyon örülnék, megtiszteltetés bármelyik játékosnak, hogyha meghívják a válogatottban, de nyilván ezt majd az idő eldönti.
13: És még mindig labdarúgás. A Nemzeti Sportrádió vendége volt Fóri Zsolt, az MLS edzőképzési központjának vezetője, aki Szabó Szilvia műsorvezetőnek többek között a honi edzőképzés feladatairól, az utánpótlás nevelő szakemberek helyzetéről és a hazai edzők munkamorájáról is beszélt.
18: Lehet, hogy egy német labdarúgás vagy egy spanyol labdarúgásban lehet cél egy U21-nek, hogy nem tudom, eredményes legyen, de szerintem nem reális nálunk. Szerintem az a cél, hogy mondjuk 9 olyan játékos van fenn a Marco Rossinál, aki még U21-be játszhat. Szerintem ez nagyon nagy eredmény. Most a német Anti vagy előtte a Garazoli, tehát az aktuális szövetségi kapitányok U21 vagy a Szélesi Zoli, ugye nekik azért nincsen könnyű dolguk, mert egy kicsit ilyen második csapat, és a legfontosabb feladatuk az, hogy azokat a fiatal játékosok, akiket úgy lát az első csapat stábja, hogy már az A válogatottban tudnak szerepelni, azokat felengedjék, és ne legyen benne rossz érzés, hogy te azért dolgozol, hogy feladd a játékosokat, és hogy ezért az U21 az ugyanúgy egy második csapat, és szerintem én úgy tudom, hogy most 90 játékos van fenn az A keretben, aki egyébként lehetne U21-es, és szerintem az U21-nek az eredményességét ez méri, és ilyenkor szerintem nem reális elvárni azt, hogy ők most lehet, hogy megköveznek egy páran ezért, de én ezt teljes messzélességgel azt gondolom, hogy azért annyi olyan minőségű játékosunk nincs, hogy ezt lehessen pótolni. Vannak ügyes játékosaink, de az, hogy ott versenyben legyél, az talán nem, én nálam nem az az eredményességnek a mérőfoka egy 21-es csapatnál. A munkamorál tekintetében korábban egy picit bele voltunk szocializálódva ebbe a mellékállású edzői státuszba, ugye, mert nem lehetett megélni az edzősködésből, tehát nagyon kicsi szegmens tudott megélni az edzősködésből, és vagy munka után jött az edző, ez már elmúlt, ugye azért már elég régóta elmúlt, és ezt azért hoztam fel, hogy ha van olyan edző, akinek magas a munkamorálja, és túl lépett azon, hogy egyébként 4 óra alatt én letudom, és nagyon sokat dolgozok, és sok ilyen edző van egyébként, ezt alá tudom támasztani, és ez párosul tehetséggel, azok közül én nagyon sok jó edzőt látok, magyar edzőt látok. És ezért mondtam, hogy ha egyre több a kluboknál az a gondolkozás, hogy ő hosszú távon gondolkozik, és megtalálja ezeket az edzőket, lásd Babó Levente például, vagy a Borbé Balázs, akkor szerintem be tudják ezek a magyar edzők bizonyítani, hogy igenis van Magyarországon jó edző is. Nyilván hozzáteszem, hogy nyilván ezen a területen is kell fejlődnünk, de nem szeretek általánosítani, mert van nem jó edző magyar, és van jó edző.
13: Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött hétfőn délelőtt selejtező csoportjában a Ljubljanai egyéni asztali tenisz Európa bajnokságon. Szántosi második mérkőzésén első győzelmét aratta, így még reménykedhet, míg Andrásira és Szudira kedden sorsdöntő csata vár a főtáblára kerülésért. Férfi és női egyesben a 32 selejtező csoport győztese csatlakozhat a 32 kiemelthez. A nőknél Nagy Judit második vereségét is elszenvedte csoportjában, így kiesett, ám Péter Ihonna győzött, így a keddi utolsó meccsén még lesz esélye kivívni a főtáblás folytatást. A férfi párosoknál az András Szudi kettős három sima játszmában nyerte második fordulós összecsapását, ezzel főtáblás, akárcsak Szántosi a Holland de Boer oldalán. Női párosban Péteri Dohóczki Nórával viszont kikapott, így ők búcsúztak. A folytatásban atlétika. Mint ismeretes, szeptember 2-a óta Tajti Márton Anita a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Az olimpiai bronzérmes, fedett pályás világ és Európa bajnok korábbi súlylökő ma az M4 Sport sporthíradójának vendége volt, ahol Szőke Viktóriának számol be az azóta eltelt időszak feladatairól.
19: Nyilván nagyon sok feladatunk volt az elmúlt időszakban, ugye az egyik az, hogy átlássuk a szövetségnek a jelenlegi működését, a folyamatokat, és ezt tovább tudjuk vinni, anélkül, hogy ugye a szövetség működése megakadna. Picit ugye szerencsések is vagyunk, hiszen ugye a szezon végén vagyunk, így egy picitvel több időnk van a következő szezon, illetve a felkészülési időszak megkezdéséig, hogy ezeket átlássuk, és hát ezeket a folyamatokat kezdtük el görgetni magunk előtt.
20: Közben pedig még az elnökség ülés előtt volt egy nagyon sikeres világdöntő Budapesten, amint te is természetesen ott voltál már elnökként, milyen meglátásaid voltak a magyar versenyzők szerepléséről, illetve arról, hogy nagyon dicsérte Sebastian Coe is, a World Athletics elnöke, a magyar szervezést, és hogy Budapest ismét egy nagy mérföldkövet lépett a szervezés tekintetében.
19: Igen, én is ezt tapasztaltam, nagyon jó volt ott lenni, nagyon jó volt magyarnak lenni, ugye több magyar versenyzőnk is megmutathatta magát, ugye Halászben nagyon szép eredményt is ért el, és jó volt újra, hogy egy ilyen nagy verseny jöhetett hozzánk, hiszen ez az atlétika népszerűsítésében mindenképpen fontos számunkra.
20: Nagyon közel vagy ugye korábbi versenyzőként is magához a sportolókhoz, és gondolom, hogy nagyon sokan oda is jöttek hozzád, mind a világdöntő, mind pedig egyébként a mindennapokban. Hogy milyen visszajelzéseket kapsz a korábbi versenyzőtársaktól?
19: Jó visszajelzéseket kapok, ugye mindenki örült, hogy átvettem az Atlétika Szövetségnek a vezetését. Én ugye 2023 őszén fejeztem be az ilyen sportolói pályafutásomat, és ugye itt az Ultimate Championship nagyon jó is volt arra, hogy ugye a World Athletics-nek meg az Európai Atlétikai Szövetségnek az embereivel ugye megismerkedhettem, illetve nyilván ugye mivel egy hosszú sportolói pályafutás van a hátam mögött, így nagyon sokukat ismertem is, és ugye így a magyar mezőnyt is teljes mértékben ismerem, mert ugye az elmúlt években nem voltam közvetlen ott az atlétika mellett, ugye a család miatt, de azért ugyanúgy figyelemmel követtem és szurkoltam mindenkinek, tartottuk a kapcsolatot a barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy mintha kihagyás nélkül tértem volna vissza.
20: Ugye változás volt az elnökség összetételét illetően, új elnökségi tagok is beléptek vezető tisztségbe. Velük milyen a kapcsolat, milyen volt a munka, vagy milyen a munka a mindennapokban, hogy érzed?
19: Nagyon jó, mi ugye a ködögyűlés előtt is, hát úgymond ezek kampányoltunk, hogy ugye mi együtt gondolkodunk és csapatban szeretnénk tovább dolgozni. Ugye a hat elnökségi tagból három ugye a régi elnökségből megmaradt, nekik ugye a nyár folyamán bizalmat is szavazott a küldött gyűlés, melléjük jött be három új elnökségi tag, napi szintű kapcsolatban vagyunk, nyilván a felmerülő kérdéseket, problémákat jelenleg ugye együtt próbáljuk megoldani, és itt tényleg így egy irányba húzva megyünk tovább, és teszünk lépés-lépés után.
13: Kedves hallgatóink, ez volt a Sportvilág. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalunkon. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
21: Kossuth Rádió.
7: Újra mindenkié. Kulcskérdések.
21: Mi a tétje?
7: Miért fontos?
21: Mit jelent?
7: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
22: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. Vita alakult ki Vona Gábor szereplése körül az RTL Árulók című műsorában. Több játékos társa morális dilemmának nevezte az együtt szereplést a Jobbik egykori elnökével. Vona viszont megalázónak érezte a fogadtatást. A vita túlmutat egy televíziós játékon. Hogyan lehet újra szóba állni azokkal, akiket korábban elfogadhatatlannak tartottunk? Mit kezdünk a múltbeli sérelmekkel, és el tudjuk-e fogadni, ha valaki megváltozik? Segítheti-e a társadalmi megbékélést, ha politikai ellenfeleket együtt játszani látunk? Herman Veronika médiakutatóval, az ELTE adjunktusával és Krekó Péter politológussal, szociálpszichológussal beszélgetünk. Jó napot kívánok! Itt vannak mind a vonalban?
23: Itt vagyok én, igen, jó napot
22: szuper,
23: kívánok.
22: Köszönöm szépen. Akkor kezdjünk is bele, és akkor az első kérdésem Herman Veronikának céloznám, hogy egy szórakoztató műsorban Vona Gábor és ugye több szereplő egymással, ahogy találkoztak és elfogadhatatlannak tartották, az együtt szereplést a korábbi politikája miatt. Mi történik, amikor egy televíziós játékban ilyen valós társadalmi konfliktust látunk, úgy átélve, mintha ez ott élőben történne?
23: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást is. Hát valójában ez nem egy új jelenség, hogy a politika és a szórakoztatóipar összekeveredik. Ugye itt a leghíresebb példa talán maga Donald Trump, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, aki ugye maga is ilyen valóságshowt is csinált, illetve különböző műsorokban szerepelt. Nyilvánvalóan a célja a készítőknek az lehet, hogy valamilyen módon arra tereljék a nézőknek a figyelmét, hogy a szórakoztatás vagy a showbiznisz ez soha nem önmagában áll, hanem mindig különböző ideológiák befolyásolják, ez lehet egy ilyen hivatalos magyarázat, és hát a nem kevésbé hivatalos vagy kevésbé tudományos magyarázat pedig lehet az, hogy itt valójában ugye a nézettségi verseny az, ami miatt olyan politikusokat szerepeltetnek ilyen típusú műsorokban, mint például maga Vona Gábor is, aki már az elmúlt években ugye több változáson ment keresztül, ugye jelentős imidzsváltásokat láthatunk nála, de amikor berobbant a politikába, akkor kétségtelenül a szélső jobboldali Jobbiknak volt az elnöke, illetve elég sok olyan megnyilvánulása volt, illetve a Magyar Gárda kapcsán olyan szereplései, amik mondjuk hát ideológiai értelemben lehetnek problémások.
22: Majd beszéljünk egy kicsit később arról, hogy maga az influencer politizálás, hogy indukálja eleve ezt a helyzetet. De először Krekó Péter, hogy ha el akarjuk ismerni valakinek a változását, politikai változását, akarunk róla beszélni, de közben nem akarjuk a tetteit sem relativizálni, akkor ennek jó módja lehet-e egy ilyen könnyedebb, populárisabb feldolgozása, vagy azzal való találkozás?
2: Én azt mondanám, hogy azért általában a társadalmi konfliktusok megoldásának, feloldásának nem feltétlenül ezek a típusú műsorok a legmegfelelőbb felületei. Mármint, hogy én azért azt gondolom, hogy alapvetően egy ilyen szórakoztatóipari műsor, főleg egy ilyen jellegű, az kifejezetten a konfliktus élezésére épül, vagy hát azzal is húzza be egyébként a nézőket. Nyilván az, hogy egyáltalán beszélünk erről a dologról, az annak köszönhető, hogy egy ilyen konfliktus kialakult. Én nem akarok ezzel együtt ítélkező lenni abban a szempontból, hogy szerintem ez egy legitim vita, és ebben teljesen csatlakoznék a már elhangzottakhoz, amiben mindenkinek lehet saját véleménye, lehet azt mondani, hogy ez egy elfogadhatatlan álláspont, amelyeket Vona Gábor képvisel korábban, és ezért nehéz vele a közös szereplés. Lehet azt is mondani, hogy ez elfogadható, és hogy megtagadta már a korábbi bűneit. Szerintem az, hogy ebből egy vita kialakul, az nem problémás. Annyit tegyünk azért hozzá ehhez. És most a politológus sapkámat venném elő. Tehát azért 2022-ben ugyebár Magyarországon az Egyesült Ellenzéknek része volt a Jobbik, igaz, nem a Vona Gábor vezette Jobbik, hanem a Jakab Péter vezette Jobbik, de ugyebár az, hogy a Jobbikhoz, mint jelenséghez egyébként hogyan viszonyuljon hát mondjuk úgy szélesebben a nem fideszes korábbi ellenzék, vagy a baloldali liberális korábbi ellenzék, ezek a viták szerintem már nagyon rég lezajlottak. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ugyanezek a beszélgetések korábban már megvoltak. Én szerintem jó, hogy erről van némi szó, de tegyük azt hozzá, hogy egyrészt ez nem új, másrészt pedig egy ilyen konfliktus, azt nem egy szórakoztatóipari műsor fog megoldani.
22: Világos, de akkor nézzünk egy kicsit nagyobb képet, mert hogy valószínűleg most az egész kormányváltással, amit ugye ráadásul az új kormány is nagyon sokan rendszerváltásként értelmeznek, előjön az a kérdés, hogy a nagy társadalmi vitáinkat és a ki hol állt az elmúlt másfél évtizedben, ezt hogyan rendezzük. És amit most ott kicsiben a műsorban látunk, lehet, hogy éppen azt kezdené meg a társadalom, ha egyáltalán képes arra, hogy megkezdje ezt a vitát a társadalom. Alkalmas lehet-e bármilyen populárisabb műsor közelebb vinni az emberekhez mondjuk a nagy társadalmi megbékélést. Én, ha jól emlékszem, akkor például a németeknél egészen a nagy történelmi traumájukkal való szembenézéshez például a közszolgálati televíziók építettek, csináltak ilyen nagy kibeszélő szinte sókat. Lehet ezt a média segítségével megvalósítani, Herman Veronika?
23: Hát mindenképpen lehet, azt gondolom. Ugye, hogyha megnézzük, akkor olyan médiumok, mint például az irodalom, vagy a magas irodalom, amiket ugye korábban lehettek populárisabbak, ma pedig egyértelműen a magas kultúra körébe soroljuk őket, ugye azok is képesek voltak különböző történeti traumákkal, vagy politikai szembenézéssel kapcsolatos kérdéseket tematizálni, és ugye most egy szerkezetileg megváltozott média környezetben vagyunk, ami azt jelenti, hogy azért a sokakat elérő tömegkultúra, populáris kultúra kutatásának is az egyik ilyen fontos része, hogy ezek a tartalmak azért ki tudnak kristályosítani társadalmi problémákat, vagy politikai vitákat, tehát hogy ez kétségtelen, hogy így van. Nyilván nem pótolhat mindent, de a populáris kultúra alapvetően alkalmas lehet arra, hogy legalábbis tematizáljon, hogy behozzon a társadalmi térbe olyan problémákat, amik mondjuk sokakat érintenek, vagy akár egy egész társadalmat érintenek, mint most ebben az esetben, vagy akár a rendszerváltás kapcsán, vagy amit rendszerváltásnak neveznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, és hogy ezt milyen módon teszi, az nyilván azért egyrészt, ahogy mondtam, a nézettségnek is a kérdése, másrészt pedig valójában, amit itt látunk, az egy ugyanolyan narratíva, elbeszélés, generálás, mint amire egyébként számos médium képes. Mondanék egy példát, az elmúlt években, vagy másfél évtizedben nagyon sok olyan sorozat került napvilágra, vagy jött ki kelet-európai kreatívoktól, amik mondjuk az államszocializmusban játszódnak, itt a Besúgót említhetnénk Magyarországról, amik valódi társadalmi és politikai vitákat tudtak generálni, pusztán azért is, mert valami olyasmit mutattak meg, hogy például, hogy milyen rossz a kulturális, meg kollektív emlékezetünk a szocializmussal kapcsolatban. Tehát, hogy tudnak ilyen szerepet betölteni, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem egyedül a populáris kultúrának, vagy akár a közösségi médiának van ez a szerepe, de hozzátehet ehhez a diskurzushoz, mint ahogy most is látjuk az árulók esetében.
22: Krekó Péter, most az elmúlt hónapokban itt a bocsánatkérések kapcsán ugye a miniszterelnök Magyar Péter úgy kezdte a parlamenti felszólalását, hogy bocsánatot kért, aztán volt még egy KDNP-s képviselő, Juhász Hajnalka, aki egy fél bocsánatkérést tett, és én azért nagyon sokaktól, fideszesektől háttérben is hallom, hogy hát van-e értelme a nyilvános bocsánatkérésnek, mert hogyha megteszik, akkor is utána mindig ott lesz egy de. Lehet-e például ez a vita arra alkalmas, hogy ezeket a nagy bocsánatkéréseket valahogy elindítsuk, és van-e értelme a politikában a nagy bocsánatkéréseknek?
2: Igen, ez nagyon jó kérdések, ez összetett, vagyis egy kettős kérdés. Egyrésztről van értelme a politikában a bocsánatkérésnek? Én erre egyértelműen azt tudnám mondani, hogy igen, van. Nyilván nem az öncélúnak, hanem a célzottnak és konkrét tevékenységre vagy döntésre irányulónak, de arra azért számos esetet ismer a modern politika történet, hogy nehéz konfliktusokból vagy botrányokból, mondjuk gondoljunk, nem tudom, Bill Clintonnak a szexbotrányára, jól irányzott bocsánatkéréssel egyébként sikerült valamilyen szinten kijönni, vagy hát utána a politikai karriert folytatni. Tehát van értelme a bocsánatkérésnek. Itt ugyebár arról van szó, hogy valaki, aki jelenleg már a politikában egyébként nem aktív, tehát Vona Gábor, az ő esetében van itt szó igazából a bocsánatkérésre, amelyet az én tudomásom szerint, mert láttam, olvasattak szerint egyébként Vona Gábor maga megtett. Nyilván ezt lehet valakinek azt mondani, hogy ez nem volt elégséges, de ezzel együtt ez megtörtént. Szerintem ez egy fontos vita egyébként az, hogy valaki a korábbi szélsőséges múltjával mennyire tud és képes szembenézni. Erről egyébként a szélső jobboldal szakirodalma elég sokat foglalkozik, és erre vonatkozóan is vannak példák. Nekem az az álláspontom, hogy a politikai szereplők véleményváltozás az egyébként egy természetes folyamat, akár egy nagyon drasztikus véleményváltozás is, de erre a folyamatra egyébként reflektálni kell, és szerintem az ezzel kapcsolatos közbeszédet alapvetően jó, hogyha felélenkíti most ez a mostani botrány, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, hogyha hát egy kicsit elemelkedünk ebből a szempontból, szerintem ennek lehet jelentősége, és igen, hát az említettekre vonatkozóan, hát azért igen, azt üzenhetjük szerintem a fideszes politikusoknak, hogy de, van értelme a bocsánatkérésnek, és az a helyzet, hogy Magyarországon a bocsánatkérés kultúrája az nagyon nagy mértékben kikopott a politikából szerintem az elmúlt 16 évben, de hát az a helyzet, hogy a demokratikus politika az nem a tévedhetetlenségről szól, az a tévedésekről és a tévedések korrekciójáról szól, és ennek szerintem kötelező eleme kell, hogy legyen időnként a bocsánatkérés, az a politikai erő, amelyik ezt elszalasztja, az gyakorlatilag majd, hogy nem egy ilyen tévedhetetlen pozíció, vagy ilyen félisteni pozícióba helyezi magát, és én azt gondolom, hogy jó, hogyha ebben van változás, nyilván ezt vissza kell igazolni egyébként a választóknak, hogy ez adott esetben jó döntés, a választók is úgy érzik, hogy a politikusok nem feltétlenül tévedhetetlenek, és nem is kell annak lenniük.
22: Herman Veronika?
23: Én is így gondolom egyébként, és teljesen egyetértek azzal, hogy a bocsánatkérés kultúrája az mondjuk a magyar társadalomban, vagy a magyar politikai kultúrában ez nem nagyon erős. Ez összecseng egyébként azzal, amit az imént mondtam, a szocializmusnak a kulturális emlékezetéről, és nagyon sok fel tovább vihet minket egyébként, nem csak az influencer politizálás és a szórakoztató műsorok, hanem akár az ügynök akták kapcsán kialakuló társadalmi vita felé is. Hát ez egy borzasztóan komplex történet, ami teljesen természetes, hiszen maga a társadalom is komplex, illetve az a médiatér, médiakörnyezet, amiben élünk, nagyon sokféle hatásnak tesz ki minket. Én is azt gondolom, hogy a bocsánatkérésnek van értelme, és ráadásul, ugye, hogyha influencer politizálásról beszélünk, akkor megint csak a történetmesélésnek a fontosságát hangsúlyoznám. Tehát ugye nagyon nagy, hát szinte már közhely a különböző kutatások alapján, hogy nem tények és adatok ütköznek egymással össze a médiatérben, akár hogyha a politikai tartalmakra gondolunk, akkor sem, hanem különböző történetek, különböző narratívek, és amit itt látunk ebben a műsorban, illetve azok a kérdések, amit ez a műsor felvet, akár Vona Gábor korábbi vagy mostani szerepével kapcsolatban, akár azzal, hogy kinek van legitimációja ezzel kapcsolatban véleményeket megfogalmazni, az pontosan jól mutatja ezt, egy picit felnagyítja, egy picit kihangosítja, és mondjuk tényleg tömegek számára egy népszerű műsorban elérhetővé teszi, de attól még én teljesen egyetértek a Péterrel abban, hogy ez egy nagyon legitim társadalmi vitának a kicsit leegyszerűsített, de nyilván sokkal látványosabbá tett változata.
22: Ugye itt felmerül az a kérdés, és akkor megint egy kicsit viszont a konkrét esetre térnék vissza, de abból is egy általános tanúságot is lehet, hogy le tudunk vonni, hogy felmerült itt annak a kérdése, hogy Vona Gábor azért vállalta el ezt az egészet, és azért van ott, mert hogy ő szeretne újra aktív politikus lenni, ugye neki van egy működő pártja, és ő saját magát politikusként definiálja. És Rajner Micsinyei Nóra például azt mondja, hogy ő nem szeretne asszisztálni ahhoz, hogy az ő közreműködésével egy népszerű műsorban népszerűséget gyűjtsön magának a politikus. Mi van akkor, hogyha valóban mondjuk egy ilyen műsort egyébként egy politikus, és egyáltalán tud-e népszerűség bővítésre kihasználni, szerezni? Krekó Péter.
2: Hát erről szerintem az érintettet érdemes megkérdezni, hogy vannak-e további politikai ambíciói, amelyeket neked érkez megágyazhat. Hát én őszintén szóval elnézve, elnézve a mostani politikai teret, én azért kicsit nehezen elképzelhetőnek tartom azt, hogy Vona Gábor úgy térjen vissza a politikába, hogy egy nagy támogatottságú pártnak lesz ismét a vezetője, ahogy az volt a múltban, de mondom, én nem tudok, nem ismerem pontosan a szándékait ebből a szempontból. Azt el lehet mondani, hogy igen, politikusok egyébként szokták szokták hasonló műsorokat népszerűségszerzés. Általában egyébként az ilyen műsorokban való szereplésnek pont az szokott lenni a funkciója, hogy az emberi arcát mutassa meg a politikus, és egy kicsit a nagyon formalizált. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem a mai politika már egy kicsit kevésbé formalizált, mint korábban, főleg kifejezés módjában a kommunikációs eszközök tekintetében, a platformok tekintetében. Tehát, hogy lehet, hogy ezekre már kevésbé van szükség a politikusnak, mert hogy bár olyan TikTok videót készít, amilyet szeretne, és abban megmutathatja a nem politikusi, hanem az emberi oldalát is. Hát Vona Gábor az utóbbi időszakban egyébként egy közszereplő maradt, de aki alapvetően nem politikusként jelenik meg. Én azt gondolom, hogy aktív politikus ilyen típusú műsorban egyébként nem is lenne szerencsés szerepeltetni, de ezt nem, de hogy erre, vagy én azt gondolom, hogy itt a szándék alapvetően egyértelműen nem is ez volt, és még annyit egyébként hadd mondjak el, csak mert szerintem ez beszélgetés szempontjából alapvetően fontos, és csak azért fontos, hogy én a saját pozíciómat ebbe egyértelművé tegyem. Én személyesen voltam már Vona Gáborral vitákon az elmúlt időszakban, voltam ilyen műsorban, amelyben ő is részt vett, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy volt közszereplővel, még akkor is egy volt közszereplőnek egyébként szélsőséges nézetei voltak, le lehet ülni, beszélgetni, vitatkozni, de ahogy korábban mondtam, én azt gondolom, hogy ez is egy teljesen, na, tehát ez egy legitim vita, és hogy önmagában a vitával, vagy még hogyha annak durva és a stílusa összességében nincsen baj szerintem, hogyha érdemi kérdést hoz a felszíre. Én azt gondolom, hogy itt az érdemi kérdés az talán inkább egy kicsit az, hogy a szélsőséges nézetekkel mikor, hogy és mennyire hitelesen számol egy közszereplő saját korábbi szélsőséges nézeteivel.
3: És akkor beszéljünk egy kicsit arról egyébként, hogy a legelején egyből az influencer politizálás témaköre bejött, hogy abban az időszakban, amikor valóban minden politikus egyébként saját magának építi a saját médiaterét, van szinte minden politikusnak van saját Facebook csatornája, TikTok csatornája, YouTube csatornája, olyankor nem túl nagy kockázat-e egy olyan egyébként a vágók által hosszú idő keresztül szerkesztett műsorba részt venni, ahol nem ő irányít. Miért adja át ma még egy politikus bármilyen szerkesztőségnek az irányítást? Herman Veronika.
23: Én azt gondolom, hogy egyet, hogyha visszalépünk, akkor ugye a bulvárosodás kifejezést tudjuk erre hozni. Az szerintem is fontos, hogy azért azt nehéz elképzelni, hogy egy ilyen jellegű szkriptelt, szerkesztett műsorban mondjuk most aktív politikai szereplő részt vegyen, és ennek van köze egyébként a kontrollhoz, vagy ahhoz, hogy mennyire tudja irányítani azokat a tartalmakat, amik nyilvánosak lesznek az ő személyével kapcsolatban. De valójában, hogyha egy közszereplőről beszélünk, akinek jelenleg nincsen aktív politikai funkciója, én azt gondolom, hogy ennek lehet értelme olyan szempontból, hogy ismertséget tud szerezni, hogy fenntartja az ismertségét. Hát én ezt nem feltétlenül a kortárs vagy jelenlegi politikai szereplők influencer pozíciójához, meg közösségi média oldalaihoz hasonlítanám, hanem inkább egy picit korábbi modellhez, amikor elindult a politikának az a típusú bulvárosodása, amit egyébként, vagy amiben egyébként Vona Gábor is részt vett, tehát hogyha visszaemlékezünk, vagy hogy kevésbé jó a memóriánk, akkor rákeresünk, akkor azért ő a szélsőséges nézeteivel való leszámolás után ezt megpróbálta különböző
3: cukiság kampány, igen, az ő nevéhez kötődik a cukiság kampány.
23: Abszolút, erősíteni, és különböző magazinokban szerepelt, bulvárlapokban szerepelt, ezt nem csak ő csinálta értelemszerűen, tehát ez nagyon jellemző már így a 80-as, 90-es, főleg a 90-es évek óta. Ennek nyilvánvalóan egyrészt az a célja, hogy ezeket a tartalmakat nagyon sok ember eléri, másrészt pedig ugye az, hogy hát megmutassa az emberi oldalát, hogy ő kismacskákat simogat, és ebédet főz, és kertészkedik ugyanúgy, mint bármelyik ember. Tehát, hogy ennek van egyrészt a népszerűség szempontjából egy hatása, vagy legalábbis az ismertség szempontjából, inkább így fogalmaznék, mert hogy ez mennyire rezonál a befogadókkal, meg a választókkal, azt ugye nehéz eldönteni, vagy nehéz rögtön legalábbis látni. Tehát egyrészt ugye az emberi oldalának a megmutatása, másrészt pedig az, hogy minél többet forogjon a neve. Most ez nyilván egy ilyen elég csúnya megfogalmazás, de azért nyilvánvalóan, hogyha valakinek, én sem tudom, hogy neki vannak-e politikai ambíciói, de hogyha szeretne közszereplő maradni, akkor neki az az érdeke, hogy a nyilvánosságban minél többet forogjon a neve, hogy ezt egyszerű belátni, és akár az ilyen típusú vitákkal, ami most kialakult Rajnár Micsinyei Nóra és Mérő Vera és Török Gábor és még többen mások között, ez nagyszerűen pörgeti az ő nevét, meg az ő, nem tudom, Google keresési eléréseit. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem stratégiailag ebben lehet igazság, és hogy ez mennyire rezonál a nézőkkel, vagy ki hogyan építi bele ebbe a saját világképét, vagy a politikai meggyőződését, az ugye már egy következő lépés, meg egy másik kérdés.
3: Megint egy kicsit távolabb lépnék, és úgy általában a társadalmi megbékélést próbálnám én feszegetni, mert talán az lehet az egésznek a vége értelme, hogyha ha abban egy kicsit közelebb beszélünk. Elképesztően sokszor elhangzott már, hogy a végletekig polarizált a magyar társadalom olyannyira, hogy annak kézzelfogható gazdasági kárai vannak. Krekó Péter, van-e erre jó forgatókönyv, hogy hogyan lehet elindítani egyáltalán egy ilyen társadalmi megbékélési folyamatot, mert most a műsoron túl nézve is valószínűleg most épp ebben kellene, hogy legyünk.
2: Veronikával az előzőekben elmondottakkal, hogy én alapvetően ezt én is inkább, vagy én alapvetően úgy látom, hogy itt inkább egy volt politikusnak a figyelm fenntartási törekvéséről van szó, és nem feltétlenül egy jövőbeli, vagy jelenleg nagyon politikai szempontból nagyon aktív, vagy releváns szereplőnek a politikai szerepeltetéséről. Nyilván ha az utóbbiról, vagy ha az idő az utóbbit igazolja, akkor szerintem a mostaniakat is igen, egy kicsit vagy a mostani vita is egy más fénytörésbe kerül, de hogy a kérdést is megválaszoljam, én tényleg azt gondolom, hogy, és ez nem anti-intellektualizmus a részemről, vagy bocsánat, nem ilyen túlzott intellektualizmus, hanem inkább csak a műfaj jellegzetessége nem olyan, tehát ugye a társadalmi megbékéléshez felé vezető úton biztos, hogy nem az ilyen típusú szórakoztató műsorokat tartanám talán a leg hatékonyabbnak. Ugyanakkor persze azt a kérdést is feltehetjük, hogy van-e, tehát mit várunk igazából egy társadalmi megbékéléstől, vagy az, hogyha azt mondjuk, hogy társadalmi megbékélésre van szükség, az igazából mit is jelent pontosan, és azt szerintem fontos, amit említettél, hogy hát valóban nagyon erősen polarizált a magyar társadalomban, sok olyan kutatás, ami azt mutatja, hogy ez a személyes terekbe is behatol, tehát hogy az emberek nem csak az ellenoldal pártját, de hogy az ellenoldal pártjának a képviselőit is nagyon negatív szemmel nézik. Magyarországon szerencsére azt tegyük hozzá, hogy ez a fajta polarizáció ez alapvetően nem erőszakos, vagy sokkal kevésbé erőszakos, mint egyébként különböző mutatók szerint hasonlóan polarizált társadalmakban, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államok akár, vagy mondjuk Törökország. És hogy szerintem az nagyon fontos rögzíteni, hogy igen, igaz az, hogy Magyarországon erős a polarizáció, lehet, hogy jó lenne ez ellen tenni. Ebben, és ez nem populizmus, hanem ez kutatások által megerősített jelenség, ebben azért az aktív politikusoknak van talán a legnagyobb szerepe, tehát mondjuk a parlamenti vitákban Magyar Péter felszólalásainak, a Fidesz válaszának, a Mi Hazánk hozzászólásainak, stb. És kevésbé talán kevésbé az ilyen műsoroknak, és annyit azért tegyünk hozzá, hogy egy jól működő demokratikus társadalom vitatkozó társadalom, és a viták néha indulatosak, tehát hogy a társadalmi megbékéléssel való felszólítás, azt én arra szemben egy picit sokszor álszentnek tartom, hogy az legitim és fontos társadalmi vitákat akar egy kicsit elmondani. Ebből a szempontból szerintem az jó, hogy ebben a kérdésben van vita, és nem is biztos, hogy ezt a vitát úgy kell rendezni, hogy mindenki mindenkivel egyetért.
3: Viszont most muszáj lezárnom, úgyhogy Herman Veronikának majd valamikor adok még lehetőséget, hogy erre válaszoljon, de most köszönöm, hogy itt voltak Herman Veronika az Eltérrel és Krekó Péternek is. Ez volt a Kulcskérdések. Köszönöm a figyelmüket, én Benyó Rita vagyok, a szerkesztő László Pár, technikai munkatárs Lájár Rita. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszonthallásra.
7: Délutáni műsorunk ismétlését hallott.

23 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Mikia György nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést. Visszakaphatja a kárpátaljai magyarság a nyelvhasználati jogait. Napos, de hűvös idő várható, legfeljebb 17 fok lehet. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon. A Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csaknem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használati jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést,

0: fejlesztést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Holnap kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső. Hajnalban 2-8 fok lehet, majd napközben 12-17 fok várható. Hírekkel éjfélkor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
3: Műsorunkból kiderül, hogy hogyan lehet valakiből Európa-bajnok asztalos, és milyen jövő vár ma a szakmát tanuló fiatalokra. Azzal is foglalkozunk, hogy milyen összefüggés lehet a kisgyermekkori reflexek, a tanulási nehézségek és az időskori mozgásbiztonság között. Majd megnézzük, mennyiből élhetünk nyugdíjasként, és hogyan készülhetünk fel időben az anyagilag biztonságos időskorra. Az élelmezési világnap alkalmából pedig szó lesz az éhezés elleni küzdelemről, az élelmiszerpazarlásról és a saját felelősségünkről is. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Holnap délelőtt 9-től fél 12-ig. A Kossuth Rádióban. Szabadpolc.
4: Marton Róbert színész és Puskás Dávid rendező a Centrál Színházban bemutatott előadásról, az ötödik lépésről mesél, amelyet még Scherer Péter kezdett el próbálni. A Hári János című daljáték centenáriumára új előadás készül, Béres Attila állítja színpadra, és október 16-án kezdődik a 11. kortárs ékszerhét Budapest. Erről beszélgetünk Huber Kinga ötvös művésszel.
2: Szabadpolc. Kultúráról kötetlenül, holnap este fél 9-től a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Jó estét kívánok! A szerkesztő Illis László nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tesári Nóra. A nap témáiból ma kettőt is választottunk, a közösségi média használat veszélyeit és korlátozását a gyerekek számára, illetve azt a készülő adatbázist, amelyből pontosan kiderül majd összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol milyen szakvizsgával dolgoznak. Törökországban november 1-én lép életbe a törvény, amely megtiltja a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média platformok használatát. A szolgáltatóknak életkor ellenőrző rendszert kell bevezetniük. Egyre több országban hoznak vagy fontolgatnak szigorításokat a közösségi média használatára vonatkozóan. De miért veszélyes a social media gyerekekre, és mennyire lehet hatékony a szabályozás? Ezt járjuk most körbe. Koroncai Beatrix gyermek- és ifjúsági szakpszichológussal, egyetemi docenssel. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Milyen indokkal akarják bevezetni ezek az országok a korlátozást? Tehát mire hivatkoznak?
6: Hát, hogy pontosan mire hivatkoznak ezek a országok, vagy akik ezt eldöntik, a döntéshozók, azt nem tudom, viszont a kutatási oldalról tudok néhány olyan evidenzt, olyan tényt mondani, amit már a kutatók elég régóta, évtizedek óta kutatnak a közösségi média használattal kapcsolatosan. És gondolom, hogy erre alapozva hozzák a döntéshozók is ezeket a szabályokat. Hát egyrészt, ami nagyon régóta a köztudatban van, illetve a tudományos életben vizsgálják, az a függőséggel kapcsolatos megfontolások. Ezt sokszor inkább csak problémás használatnak hívják, és ez adhat okot a félreértésre, mert hogy a probléma ezt gyakran tágon értik, és valóban lehet tágabb keretben is érteni, mert hiszen nem csak a függőség lehet a probléma, hanem olyan jelenségeket is ide lehet venni, mint mondjuk a cyberbullying, vagy az olyan típusú hatások, ami a különböző tartalmak fogyasztása esetén lehet, mint egész korántól fogva vizsgálják a depressziót okozó hatását, vagy pedig akár a testképre vonatkozó negatív hatását is. Azt nem állítom, hogy ezt minden kétséget kizáróan bizonyították, de hogy van kapcsolata a közösségi média használatával töltött idő és az ezen ilyen negatív hatások között, vagy negatív tényezők között, az egész biztos, csak az nem mindegy, hogy melyik volt előbb, tehát mi okozott mit, illetve azt is felvetik, hogy nem általánosságban nézve van ilyen negatív hatása, hanem vannak olyan kitüntetett, sérülékeny csoportok, akikre jobban hat negatívan esetleg a közösségi médiában fogyasztott tartalom.
5: Világos. Na most, amikor szabályozásokról beszélünk, akkor a kutatók mit tapasztalnak, hogy az adott társadalmaknak hogy oszlik meg a véleménye, mennyire támogatják ezt a fajta beavatkozást? Esetleg különbség van a különböző generációk között?
6: Hát én mondjuk nem ezzel az oldalával foglalkozom a kutatói oldalról, tehát nem ezzel a témával, de amennyire így tájékozódom a környezetben, vagy a világban, én azt látom, hogy az idősebbek inkább állnak emellett, illetve a szülők maguk, akik aggódnak, vagy többségükben aggódnak, vagyis azok a szülők, akik aggódnak, azok biztos, hogy szívesen fogadják, illetve azt lehetett látni, hogy amikor Magyarországon ugye korlátozták az iskolai mobil használatot, akkor is azt lehetett tapasztalni, hogy a fiatalok inkább ellene voltak, a tanárok vagy a szülők inkább jól fogadták ezt a döntést, és azt gondolták, hogy ezzel valóban meg lehet akadályozni ezeknek az eszközöknek a negatív hatását. A fiatalok pedig ágáltak ellene, és aztán egyébként sok olyan véleményt is lehetett hallani, hogy a későbbiekben esetleg látták a pozitív hatását, de hát ugye erre vonatkozóan én nem ismerek tudományos adatokat, hogy ez mennyire volt általános, vagy ez csak egy ilyen kiragadott példa volt.
5: De egyébként az egyértelműen kijelenthető, hogy a közösségi média bizonyos kor alatt figyelve rá elsősorban káros lehet?
6: Elég kevés a kutatás a kicsi gyerekeket érintő hatásáról, és hát nem is a közösségi médiát vizsgálják ebből a tekintetben, hanem úgy általában a digitális eszköz használatot, tehát a képernyő használatot használják, hiszen a közösségi média használathoz azért már a nagyobb gyerekek férnek, van lehetőségük, tehát az egészen kicsi gyerekekre vonatkozóan van egy ilyen irányelv, hogy 5 éves kor alatt semmiképpen ne használjanak a gyerekek ilyen képernyőt, vagy digitális eszközt. Ott olyan összefüggések ket találtak, miszerint a társas készségekben, a nyelvfejlődésben okozhat eltérést a digitális eszköz használat, de hogy itt is azért nagyon kevés az olyan kutatás, ami tényleg okokozatot tár föl, és nem lehet tudni, hogy melyik volt előbb a digitális eszköz használat, vagy maga a rosszabb társas készség, hiszen igazából a fordított irány is elképzelhető. Az idősebb gyerekeknél pedig elég hiányosak a kutatási adatok, inkább a serdülőkre koncentrálódik a közösség, specifikusan a közösségi média használat vizsgálata, hiszen ott jelenik meg legnagyobb mértékben, vagy legintenzívebben a használat. De a kisebb gyerekeket a szülők még azért jobban követik, jobban korlátozzák, saját okostelefon használat is olyan 9-10 éves kor között van a kutatások szerint, tehát hogy akkor kapják meg az első saját mobiltelefonjukat a gyerekek, így hát azelőtt nem nagyon van lehetőségük igazából közösségi médiát használni, utána viszont nagyon gyorsan megtalálják ezeket a lehetőségeket.
5: Na most nyilván...
6: kivéve azokban a családokban, ahol a szülők nagyon tudatosan figyelnek erre, mert ott egészen kitolódhat későbbi időkre is.
5: Épp erre szeretnék rákérdezni két irányból is. Egyrészt, hogy ugye a szülőknek a felelőssége itt belép a képbe nyilván, hogy amikor a gyerek már kezébe vehet olyan eszközt, amin például a közösségi médiára is csatlakozhat, akkor azt hogy tanítják meg nekik? Ön milyen módszert tart célra vezetőnek a szülő szempontjából, hogy egyszerűen jól nevelje rá a gyereket a használatra?
6: Hát, hogyha segítségül akarnánk hívni a kutatásokat, akkor bajban lennénk, mert nincsen egy ilyen aranyút, amit lehet ajánlani. Azt lehet igazából mondani, hogy így elég komplex módon érdemes hozzáállni a szülőnek. Tehát az egyik ilyen fontos dolog, hogy a szülő az próbáljon up-to-date lenni azzal, hogy a gyereke mit csinál az interneten, tehát hogy lássa, hogy milyen közösségi média platformokat használ, kikkel tart kapcsolatot, és ezt nem úgy kell érteni, hogy spionkodjon a gyereke után, vagy hogy így elkérje a jelszavát, vagy ilyesmi, hanem inkább az, hogy a gyerekével beszélgessen erről a témáról, esetleg kérdezgesse, akár azt is lehet, hogy kérheti, hogy a gyerek mutassa meg, hogy mivel szokta tölteni az idejét, csak ilyen kíváncsiság érdeklődés szintjén, és nem ellenőrzésként, hogy ne érezze a gyerek azt, hogy ez egy olyan terület, amiről a szülő nem szívesen beszél vele. Uh-huh. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen nagyon ellenséges légkör, vagy ne ezt érezze a gyerek, hogy ez valami nagyon olyan dolog, ami tiltott, és így titkolni kell esetleg a szülő előtt, hogyha ő ezt használja. A másik ilyen lehetőség, ami ebből már következik is, hogy minél többet kellene a magyarázattal, vagy tanítással, edukációval tölteni. Most akár a szülő részéről, akár a pedagógusok részéről, szóval ebbe az iskola is vállalhatna feladatot, hogy a feszélyekre felhívja a figyelmét a gyerekeknek, vagy egyáltalán az online kommunikációnak a szabályaira, vagy arra, hogy miben különbözik az online kommunikáció a személyes kommunikációtól, mert nagyon sok félreértés tud keletkezni a gyerekek ilyen chat beszélgetéseiben, uh-huh. Nagyon sok bullying, vagy nagyon sok olyan félreértés, ami abból fakad, hogy nem szemtől szembe kommunikálnak egymással a gyerekek.
5: Rettentő nehéz kérdés ez.
6: Igen. És akkor természetesen ott vannak azok a szabályozók, amiket a legtöbb szülő, aki szeretné szabályozni a gyerekét, az automatikusan használ, mint az ilyen tiltások, hogy bizonyos platformokat ne ma használni, hát is akkor
5: ön egyébként...
6: TikTokra szokott.
5: Épp azt akartam kérdezni, hogy ön egyébként a szülők nagyon szigorú tiltásáról hogy gondolkodik, hogy egyáltalán a gyerekközösségben aztán hogy csapódik le, hogyha egy gyerek szülői tiltás miatt, vagy nevelési elvek miatt nem vesz részt ebben, vagy nem is csatlakozik fel ezekre a platformokra?
6: Uh-huh. Hát én úgy látom, hogy az iskolák is már elég hamar megpróbálják használni ezeket a platformokat, mert tényleg nagyon sokszor egyszerűbbé teszi akár a közös munkát is a gyerekekkel, vagy a gyerekek egymás közötti munkáját is az iskolán kívül, és az előfordulhat, hogy a szülők számára, vagy azokban a családokban nehézséget okoz, a szülők nagyon későn szeretnék csak megengedni a gyerekeiknek, hogy használjanak egyáltalán bármilyen ilyen internetes eszközt. És én azt gondolom, hogy megtanítani a gyerekeknek azt, hogy jól használják ezeket a lehetőségeket, azt mindenképpen csak úgy lehet, nem hirtelen jutnak hozzá, hanem van benne valami fokozatosság, és hogy van valami saját tapasztalat is, tehát ami a saját használatuk tapasztalatán múlik. Én azt gondolnám, hogy én jobbnak tartanám azt, hogyha először valamilyen kontrollált közegben, vagy valamilyen olyan módon használhatnák, amin keresztül tudnának saját tapasztalatot gyűjteni. Tehát, hogy kvázi egy bevezetést kapnának, mint akármilyen más tevékenységben, amit veszélyesnek tartunk. Hát akár a kés használata, vagy a főzés, vagy bármilyen terület, amit egy felnőtt veszélyesnek tart a gyerekének, az sem úgy teszi nyilván meg, hogy teljes mértékben tiltja, és utána egyszer csak a kezébe adja, hanem először csak együtt csináljuk, aztán megmutatom, hogy kell, te is próbáld meg, stb. És utána fogja tudni biztosan használni a gyerek is.
5: Végezetül Mit üzen a társadalomnak ön szerint, és hát leginkább a tiltással érintett korosztályoknak, most nyilván a nagyobb gyerekekre gondolok, hogy azt látni, hogy a politikusoknak jelentős része szinte már csak a közösségi médiában kommunikál. Tehát valós-e akkor az a tiltás?
6: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, amit felvet, mert hogy akkor ez azt is jelenthetné, hogy a serdülőket nem akarjuk bevonni, csak 15 éves kor felett esetleg a társadalmi kérdésekbe. Igen, szóval, hogy igazából egy kicsit differenciáltabban lenne érdemes ránézni a közösségi médiára, és nem általánosan beszélni a használatáról, hanem esetleg felmérni azt, hogy mi az, ami károsabb, mi az, ami viszont érdemes használni, mert hogy tényleg haszonnal jár a gyerekeknek, hogyha már sokkal hamarabb belekóstolnak. És akár beletartozik az is, hogy a közösségi médiát használják a felnőttek is, tehát innentől kezdve persze nyilván a tinédzserek is, információszerzésre, szóval, hogy átalakultak a használati szokások, és egyáltalán bármiféle hír megszerzésére, vagy bármilyen tudás megszerzésére is gyakran használják a közösségi médiát. Így lehet, hogy ezt érdemes lenne elválasztani ugye a negatív hatásaitól, vagy a negatív tartalmaktól.
5: Koroncai Beatrix gyermek- és ifjúsági szakpszichológusnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
6: Viszonthallásra.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: Várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, hogy összesen hány aktív orvos működik az országban, hol milyen szakvizsgával dolgoznak. Az orvosszámlálást a Magyar Orvosi Kamara indítja. Beszélgető társam a telefonban Álmos Péter, a kamara elnöke. Üdvözlöm.
7: Üdvözlöm, jó estét kívánok.
5: Miért kell megszámolni, hogy hány orvos dolgozik Magyarországon?
7: Hát ez egy olyan alapvető információ, amire szükség van az országnak, a társadalomnak ahhoz, hogy tervezni tudjon azzal például, hogy mennyi orvos kell képezni, mennyien mennek el bizonyos idő alatt külföldre, hogy változnak az igények, egyre több orvosra van szükség, mert iszonyatosan fejlődik ez a szakterület szerencsére, és egyre inkább specializált területek jönnek létre, és hát ha valami, akkor a Covid megmutatta, hogy nagyon jó lett volna tudni akkor, hogy hány infektológus van, ők hol dolgoznak, ki az, aki visszahívható mondjuk nyugdíjból, ki az, akinek volt tapasztalata már gépi lélegeztetéssel, kinek nem, és ilyen információ nem állt rendelkezésre, ezért kapkodás volt. Úgyhogy ez a talán a legközvetlenebb példa arra, hogy miért is van szükség arra, hogy tudjuk, hogy pontosan hol, mennyien, milyen szakterületen dolgoznak.
5: Honnan szerzik be az adatokat, hogyan dolgoznak?
7: Nem szeretnénk létrehozni még egy adatbázist, ezért arra szeretnénk építeni, ami van, mert egyébként az adatokat gyűjti az állam, tehát tudja az állam, hogy a kórházakban kiket foglalkoztat, egy másik adatbázisban megvan az, hogy melyik pecsétszámú orvosnak milyen szakvizsgája van, egy harmadik adatbázis az gyűjti azt, hogy milyen továbbképzéseken vett részt, van a lakossági nyilvántartó, ahol ugye ott vannak benne vannak a személyszámok, meg aztán egy következőben a tajszámok, tehát hogy szétszórva, mint egy 13-14 adatbázisban ott vannak azok az adatok, amelyeket ha összehozzunk egy helyre, akkor képesek leszünk arra, hogy egy nagyon jó részletes és egy nagyon élő adatbázist, egy orvos regisztert hozzunk létre, ez a célunk tulajdonképpen.
5: Tehát mindenki szerepel már valahol.
7: Mindenki szerepel valahol, a probléma azzal van, hogy a 2007-ben elvették az akkori orvosi kamarától az orvosi működési nyilvántartás vezetését, ezt azóta az állam gondozta, hát a gondozta azt már rosszul vezette, és nagyon alacsony színvonalú. Tehát ez egy 5 évente megújuló, nagyon merev nyilvántartás, ami pont arra nem alkalmas, amit mondtam, hogy például ilyen egy járvány, vagy bármilyen, ne adj Isten, egy háborús folyamat, vagy bármilyen sürgős szükséghelyzet, nem alkalmas arra, hogy megmondjam, hogy akkor mondjuk a debreceni régióban hány sürgőségi orvos van, akit azonnal össze lehet szedni. Így kézi számolással össze lehet csipegetni így a kollégákat, de Csak egy példát szeretném mondani, most végeztünk egy gyors szűrést, hogy akkor hány háziorvos van jelenleg Magyarországon, és a KSH adatai, a működési nyilvántartás, a kamaránál lévő adatok, ezek nagyon eltérnek egymástól, de olyan mértékben, hogy ilyen 20-30%-os eltérések is mutatkoznak, tehát így nem lehet tervezni azzal, hogy hány fiatal háziorvosra lenne szükség mondjuk a következő 10 évben, hogy megállítsuk azt az elképesztő előregedési folyamatot, ami egyébként zajlik.
5: Egyébként a magánszférából is gyűjtenek adatokat? Tehát most nem a háziorvosokra gondolok, hanem külön szakterületekre.
7: A magánszférában dolgozó orvosoknak is meg kell újítani a működési engedélyüket, nekik is továbbképzéseket kell elvégezniük, az ő munkáltatóiknak is le kell adni egy központi nyilvántartó rendszerbe, hogy kik dolgoznak náluk, tehát a magánszolgáltatóknál is megvannak ezek az adatok, az ő adataikat is ugyanúgy tudja kezelni majd ez a kamarai rendszer.
5: Világos. Említette a házi orvosokat. A kamara is többször felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több a betöltetlen házi orvosi praxis Magyarországon. Mekkora most a hiány?
7: Egyre fókuszódik, ahogy a korfa teljesen eltolódik. A fő probléma ugye az, hogy a házi orvosok átlag életkora az már 60 év fölött van jó ideje, és 2022-ben, amikor Takács Péter átvette az egészségügyi irányítást, akkor körülbelül 600 üres praxis volt, és mire véget ért a ciklus, már az 1000 felé tartott, 1000 felé is került egy kicsivel, most itt állunk. Stagnálni kezdett szerencsére a kiürülés, most úgy tűnik, hogy áll, és talán az orvosok is kivárnak, várják, hogy mi történik majd a házi orvosoknál az alapellátásban. De rendkívül sok ez. Budapesten, nagyvárosokban is a praxisok olyan 10%-a nincs betöltve, és hát vannak olyan területek, ahol pedig alig-alig találni orvost, és ez ennek nagyon komoly hatásai, népegészségügyi hatásai.
5: Hol vannak azok a területek, ha országosan nézzük?
7: Például Borsodabaúj, Zemplén megye, Észak-Magyarország kifejezetten, illetve a sűrű kisfalvas régióban, a Dunántúlon, ahol a háziorvosi praxisok elég sokfelé töredezettek, ott talán mondhatjuk, hogy nagyobb a hiány, de országos problémáról van szó. Vannak kicsit jobb helyzetben lévő megyék, ilyen mondjuk Csongrád megye, de ott is hiány van, csak nem a házi orvosoknak a 20%-a hiányzik, hanem mondjuk csak 8%-a. Tehát ez.
5: És tulajdonképpen miért ürülnek ki a házi orvosi praxisok?
7: A hátterében elsősorban az van, hogy ezek tulajdonképpen kényszervállalkozások, ezek a praxisok. Tehát a háziorvosok vállalkozók, akiknek menedzselniük kell a saját praxisukat, egy szerződést kell kötniük az önkormányzattal, az egészségbiztosítóval, hogy ők elláthassák ezt a feladatot, és ezeket meg kellett vásárolni, ezeket a praxisokat, nagyon komoly összegekért, tehát egy 20 évvel ezelőtt még egy lakásárát kellett kifizetni azért, hogy valaki egy praxist vehessen. Azóta viszont az egészségügy lejtmenetében elértéktelenedett ez a befektetés tulajdonképpen, nem tudják eladni a praxisokat, nincs is nagyon vevő, a fiatalok nem szeretnének már házi orvosnak menni.
5: Miért?
7: Például a bértábla is rájuk nem úgy vonatkozik, mondjuk, mint egy kórházi orvosra, hanem annak csak legjobb esetben is, hogy a 80%-át kapják meg, de attól függően, hogy mekkora a praxisnak a kiadása, ugye vállalkozókról van szó, mekkora költségek vannak, ez még tovább csökkenhet, és így ez nem egy vonzó terület. Ez az anyagi része. És akkor van egy szakmai része, hogy a házi orvosoknak az a fajta szerepe, hogy ők vizsgálatokat végezhessenek, felírhassanak gyógyszereket, azokat egyre inkább elvonták az elmúlt 20 évben költségvetési szigor miatt, tehát hogy például ne írhasson fel CT vizsgálatot vagy MR vizsgálatot egy házi orvos, ne írhassunk fel bizonyos hormonoknak a mérésére alkalmas labor eljárásokat. Erre elsősorban azért kerül sor, hogy a költségeket megfogja az éppen aktuális kormányzat. És emiatt szakmai szempontból is hát lehetne vonzóbbá tenni a szakterületet.
5: És hogyan?
7: Ezeken kéne változtatni, több kompetenciát adni a házi orvosoknak. Ez azt jelenti, hogy például plusz képzésekkel legyen módjuk akár ultrahangos vizsgálatot végezni, akár olyan gyógyszereket beállítani, amit jelenleg csak szakorvos állíthat be, olyan vizsgálatokat végezni, amelyet jelenleg csak szakorvos végezhet. Ehhez persze most ugye kevesen vannak, most örülnek, hogyha el tudják látni azt a rengeteg beteget, aki rájuk zúdul. Ezzel lehet javítani azzal, hogyha ennek a vállalkozásnak a pénzügyi körülményeit javítják, és fel tudnak venni több asszisztenst, akik ki tudnak váltani olyan adminisztratív jellegű munkákat, vagy olyan nem orvosi egészségügyi jellegű munkákat, amit most a házi orvosnak kell végeznie. És akkor már is egy vonzóbb terület lesz a házi orvoslás.
5: Világos. Milyen veszélyekkel jár az, hogyha nincs elég házi orvos? Tehát mondjuk a népegészségügyi kérdésekre tekintettel, hogy gondolkodik erről?
7: A házi orvosnak a legnagyobb szerepe abban, hogy kiszűrje a betegségeket még időben. Ott, ahol nincs házi orvos, ott olyan alapvető szűrővizsgálatok nem történnek meg, mint egy vérnyomásmérés, a látásvizsgálat, egy bőrelváltozásról nincs, aki szakértői szemmel megmondja, hogy legalább egy szakorvosi vizsgálatra, mint egy bőrgyógyászati vizsgálatra van szükség. Tehát egy furcsa hasban lévő keményedést, nincs, aki megvizsgáljon, most sorolhatnám végtelen módon, tehát ezek az alapvető szűrő funkciói egy házi orvosnak nem tudnak érvényesülni, ha nincs ott az orvos, és ilyen szempontból nem tudja őt helyettesíteni például egy olyan magasan képzett ápoló, aki bizonyos feladatokat át tud venni. Tehát orvosra szükség lenne, és azt gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha nem is helyben, és nem is ennyi ponton, ahogy azt annak idején a 90-es években kitalálták, hogy hány háziorvosi pontra van szükség, és azóta nagyon megváltozott az ország térkép, a lakosság térkép, de legalább megfelelő tömegközlekedéssel elérhető pontokon lennének háziorvosok. Ehhez kell megteremteni a feltételeket. Ha nincs meg, akkor oda jutunk, ahol most vagyunk, hogy vannak olyan régiók, ahol például szifilisz járvány tör ki, mert nincs elérhető, még háziorvos sem, nem hogy nőgyógyász, aki a tüneteket felismerje, és kezelést írjon a betegeknek.
5: Hát attól tartok, hogy nem is vagyunk egészen tisztában az összes veszélyével ennek a helyzetnek. Álmos Péternek, a Magyar Orvosi Kamara elnökének köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Eddig tartott ma nap témája. A szerkesztő Illis László és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy kíváncsiak voltak ránk. Tesári Nórát hallották, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
8: Amiről ma beszélgetünk, az a szemünk számára néma gyilkos. Látásvesztés, fájdalom és figyelmeztetés nélkül egy betegség, amely nem ad előzetes jelzést számunkra. Világszerte nagyjából 80 millió ember él zöldhályoggal, szakszerű nevén glaukómával. Magyarországon 60-70 ezerre becsülik az érintettek számát. A legrosszabb, hogy mire ez az alattomos betegség kiderül, gyakran már visszafordíthatatlan a látás romlása. A korai felismerés tehát életbevágóan fontos, ez esetben látásmentő lehet. Ez mai témánk itt a Dr. Kossuthban. Ne felejtsük el, azért is foglalkozunk most sokat a szembetegségekkel, mert október a látás hónapja. A szerkesztő Gimes Júlia nevében is köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Vendégem itt a stúdióban dr. Holló Gábor, szemész professzor, a Prima Medica Szemészeti Központ vezetője, glaukóma specialista. Jó napot kívánok!
9: Üdvözlöm valamennyiüket!
8: Szakértőnktől is ezt a hallgatóknak mondom, 16 óráig a 0630 9666-os SMS számon kérdezhetnek, illetve Viberen is megtalálnak bennünket, ott a Kossuth Rádiót keresik. Azért is mondom ezt, mert volt már egy vagy két szemészes adásunk, és mindegyikbe volt zöldhályogos kérdés, és mindig eltoltuk mondván, hogy lesz majd külön glaukóma műsor, hát itt van. Beszéljünk az elején arról, hogy mi ez a betegség pontosan, és mi váltja ki, tudjuk ezt pontosan?
9: Ez egy kicsit bonyolult kérdés. Nevezzük őt glaukómának, mert a zöld hályog, ami ugyan egy hivatalos magyar elnevezés, annyira hasonlít számos más glaukómához egyáltalán nem kapcsolódó szemészeti betegség nevére, hogy káoszt okoz, beszéljünk csak glaukómáról. Ez egy betegség csoport. A csoport tagjait az köti össze, hogy a látóideg egy bizonyos mintázattal károsodik, szépen fokozatosan, és ezáltal az ő funkciója, a látási funkciók is megszűnnek. Azt kell elsődlegesen érteni, hogy van számos olyan betegség, állapot, ami a látóidegben futó idegrostokat tönkre tesz, ez mindig végleges, vissza nem állítható. Ilyen például egy látóideggyulladás, szklerózis multiplex, mechanikai sérülés, mondjuk egy autóbalesetben, metilalkoholmérgezés, és így tovább. Ezek esetében a károsodás meglehetősen össze-vissza vagy diffúz. A glaukóma csoportban a károsodás jellemzően viszonylag lassan alakul ki.
0: Bocsánat, ez évek, évtizedek akár?
9: Évek, évtizedek, de lehet akár napok is, attól függ, hogy milyen fajtáról van szó. De a lényeg az, hogy minél hosszabb egy idegröst, minél hosszabb utat tesz meg a szem ideghártyája, azaz retinája, és az első agyi átkapcsolódási terület között, annál energiaigényesebb, és annál inkább kezd károsodni, majd pusztul el glaukómában. Így tehát tulajdonképpen szép lassan elfogy a készlet, de a legrövidebb idegröstök tartanak ki a legtovább. Miért jelentős ez? Azért, mert a legrövidebb idegröstök futnak a központi éleslátás helyéhez. Azaz, amikor valamire ránézünk, olvasunk, kiolvassuk a körzeti orvosnál az olvasótáblát, akkor a központi látótér területet használjuk. Ez marad meg a legtovább. És miután a központi terület is sorra kerül a pusztulásban, akkor veszi észre a beteg, hogy baj van. Csak hogy az már a dal vége. Tehát ott már alig van idegrost, alig van megfelelő idegsejt, és ott az állapot megtartása rendkívül nehéz, sokszor nem is lehetséges.
0: Ha jól értem, akkor addig korrigál a szervezetünk, ameddig csak tud, mondja, titkolja a betegséget a végsőkig majd, hogy nem.
9: Nem igazán. A betegség ott van, a jele, és ott vannak ezek kimutathatók, csak szubjektíve
0: nem veszük észre.
9: Hogy mondjak erre egy buta példát, mindig ezeken keresztül lehet a legjobban megérteni. Ami nem a centrumban van, az nem fontos. Oda az agy a hiányzó információ, látási információ helyére betesz a meglevő területekből származó információ töredéket. Mi ülünk itt egy stúdióban, csupa szürke-fekete dolog van itt, meg egy kicsit világosabbak. Ha nekem glaukomás látótérkiesésem lenne, akkor a centrumon kívül ilyen apró, nem élesen látszó dolgok lennének, nem tűnne föl,
0: tehát
9: hogy ott valami
0: hiány néz, van. Akkor itt mögöttem lehet, hogy az nem minden.
9: Az agyunk lát, nem a szemünk. Mondok erre egy példát, minden ember tudja, nem kell hozzá különösebb okosság, hogy nem látunk a hátunk mögé, ugye a filmben a rabló onnan támadja meg az áldozatát és veri kupán. Ezt mindenki tudja, de senkinek nincsen szubjektív tapasztalata arról, hogy a látótere oldalirányba valahol véget érne. Ugyanígy van a glaukomás esetek nagy részében is, és akkor derül ki, hogy valami probléma van, hogyha nyilvánvaló ellentmondás van a valóság és a látott valóság között. Például én beszélek önnel, de önnek a fele feje hiányzik. Az nem lehetséges, és akkor megyünk orvoshoz, de ez már egy késői helyzet.
0: Ez már a vége. Melyik korosztály érintett, mennyire gyakori különböző korosztályokban ez a betegség? Nyilván, amikor már észreveszik, arról beszélünk.
9: Nem ilyen egyszerű megint, ugye több formáról van szó, talán majd a klinikai képek különbségeiről beszélünk. Azt kell megérteni, hogy a nyitott csarnokzugó glaukomák csoportja, majd ezt talán meghatározunk egy picit később, ami nálunk a legnagyobb csoport a mi népességünkben, az a 40 év feletti népesség egészére vonatkozóan olyan 3%-os gyakorisággal fordul elő, és az az adat, amit az előbb ön elmondott, mint magyarországi glaukomás becsült szám, hát az biztosan nem igaz, tehát olyan 200-300 ezer érintett közül körül lehet. Ugye ez nemzetközi populációs vizsgálatok, azonos népességre vonatkozó populációs vizsgálatok alapján. Tehát az ilyen esetekben, ugye nyitott csarnokzugú glaukómában nem ez a 4%, ami fontos. Mert ez az egész 40 éves kornál idősebb populációra vonatkozik, de már 80 éves populációt nézünk, ott 10% a gyakoriság. Tehát exponenciális jelleggel növekszik az öregedés során. Ha valakinek egy enyhe gyakorlati életét nem befolyásoló glaukomája van mondjuk 40 évesen vagy 50 évesen, ő beteg, csak éppen ennek nincsen hatása a mindennapi életére. A hatás majd megjelenik 60 éves korra, vagy 55 éves korra, vagy 65 éves korra, akkor súlyosan befolyásolja a látáshoz kapcsolódó életminőséget, például nem tud jól olvasni, leesik a lépcsőn, nem vezethet autót, nem tudja elhozni az unokáját a bölcsödéből, baleset veszélyesen él, ez nem visszafordítható, ezek az idegsejtek, idegröstök nem újíthatók meg. Tehát ő neki a tünete akkor jelentkezik, és ha csak tünet alapján fordul orvoshoz, akkor fog orvoshoz fordulni, amikor ezt a stádiumot eléri.
0: Itt fogjuk folytatni, most következzen egy beteg történet, hogy jobban értsük, hogy mi történik akkor, amikor egy ezzel kapcsolatos szemvizsgálaton járunk. Dr. Csutak Adrián, a Pécsi Tudományegyetem professzora segít nekünk, illetve Verának, aki szemnyomásmérésre ment hozzá, a riporter Svejjer Rita.
10: Most belevilágítok a szem mélyébe is, biztosan emlékszik, hogy ehhez használok egy speciális lencsét. Ugyanúgy nem érek a szemhez, semmilyen fájdalmat nem fog érezni. Most szeretném megkérni, hogy ide a jobb fülemre tekintsen, ahogy szoktuk, ugye, hogy a látóidegfőt ellenőrizni tudjuk, ami a körülményekhez képest nagyon szép. Biztosan emlékszik, hogy mindig meg szoktuk mérni a szemnyomást, ez cseppérzéstelenítésben történik. A cseppek cseppentése okoz egy pici kellemetlen érzést, ugye egy picit csípni szokott, utána megfestem, és akkor hozzáérek majd ezzel a kis vizsgálófejjel, de mivel el van érzéstelenítve, ez nem fog semmilyen fájdalmat okozni. 20 perc, amíg nem szabad majd megdörzsölni a szemet, pont az érzéstelenítés miatt. Jó? Adom akkor a cseppet.
11: Jó.
12: Most ez milyen érzés?
11: Úgy érzem, mintha könnyebben mozogna, mintha egy olajozás lenne a szemnek. Nem érzek semmi kellemetlenséget. Remélem, hogy jó lesz a szemnyomásom is. Az utóbbi időben nagyon szépen rendbe jött. Csak a szemcseppek segítenek abba, hogy maradjon ez a jó állapot a szemnyomásnak.
12: Megmérhetjük a szemnyomást. Mi a jó érték?
10: 6 és 8 között határérték, de igazából a legoptimálisabb tankönyvi az a 11 és 18 közötti higanymilliméter. Nagyra tetszik nyitni a szemet, biztos emlékszik, hogy hozzáér ez a kis szerkezet. Így kellene maradni pár pillanatra. Csodálatos, 13-as. Nagyra tetszik nyitni, egyenesen előre tetszik nézni. Ő egy picikét magasabb, de teljesen normál tartományban, a 18-asnál vagyunk, úgyhogy teljesen jó itt is a szemnyomás.
0: Hallgatóink már írnak is történeteket a glaukómával kapcsolatban, illetve kérdést. Tegyék ezt a továbbiakban is, 0639666, a Viberen pedig a Kossuth Rádiót keressék. Itt a stúdióban vendégem továbbra is Holló Gábor szemész professzor, glaukóma specialista, és az előző percekben pedig egy szemnyomás vizsgálaton jártunk. Hát milyen egy rendes, alapos glaukóma vizsgálat?
9: A szemnyomás mérésnek a... Hát a beteg oldali instrukcióit hallottuk az előbb, ez teljesen korrekt így, de a legtöbbször ezzel ez a vizsgálat, vagy még ez sem a mindennapi gyakorlatban. Ez teljesen elfogadhatatlan. Ha valakinek azt mondja az orvosa, hogy most van a vizitje, megvizsgáltam a szemnyomását, kedves, jó a szemnyomása, menjen haza itt a gyógyszere, akkor keressen rendes orvost.
0: Mert hogy ez nem elég.
9: Ez semmi. Ugye a szemnyomás, nem beszéltünk még a glaukómának a kialakulásáról, a szemnyomásnak van szerepe egyes glaukóma formák kialakulásában, és gyakorlatilag minden glaukóma forma kezelésében. De a szemnyomás idézőjelbe tett jósága, ami nem létezik, tehát nincsen jó, meg rossz, meg hát ilyen primitíven osztályozott kategória, az az adott kockázati szintre vonatkozik csak. Az állapot fölmérésnek mindig érdemi látóidegfő, azaz papilla vizsgálatra, ennek megfelelő dokumentációjából látótér, illetve OCT angiográfiás vizsgálatból kell állni. Nem mindegyik állapotrögzítő vizsgálatot kell minden viziten elvégezni, ezeket váltva kell végezni. Gyakorlatban azt lehet tapasztalni, hogy ez nem történik meg. Tehát ha valakinek évi egy látótérvizsgálatot csinált egy asszisztensnő, és azt ő lelkiismeretesen cipeli egy papírra kinyomtatva, és azt gondolja, hogy az az állapotát jellemzi, akkor ez bizony nincs úgy. Ezeket a módszereket beteg oldalról is mindig be kell gyakorolni. Ha be van gyakorolva úgynevezett előre meghatározott kategóriák szerint megbízható eredményeket csinál a beteg ezen az együttműködésen alakuló pszichofiziológiai vizsgálaton, ami a látótér vizsgálat is, akkor az adatokat számítógépben megfelelő elemzéssel, szoftveresen kell elemezni abból a célból, hogy az állapota stabile, vagy romlik, ha romlik, mennyit. Ezek mérhetők, és nagyon részletesen mérhetők. Ha a szemnyomása nem magas valakinek, és azt mondja az orvosa, hogy ez így jó, az nem jelent semmit. Nem magas szemnyomás mellett ugyanúgy romolhat az állapota. A szemnyomás ilyen értelemben az egy terápiás segédinformáció csupán.
0: Milyen legfontosabb formái vannak a glaukómának? Az egyiket említette, ugye talán leggyakoribbat a nyitott zugú.
9: Én talán úgy változtatnám meg ezt a kérdést gyakorlati felhasználás szempontjából, hallgatóknak nem kell ismerni a fő formákat, a fő tünettanokat. Ugye a nyitott csarnokzugú glaukómák, ez sem egy betegség csoportja, amivel az előbb beszéltünk, senki nem érez semmit, egyszer csak érzi valaki, hogy a látása a centrumban elveszett, vagy részben elveszett, vagy a szembejövők fele hiányzik, és így tovább, és orvoshoz fordul. Ez az a mintázat, ami a 8-12 év alatt okoz a teljes épségből vakságot, vagy nagyon súlyos, akár leszázalékolást, vagy eredményező látásromlást. Ez az egyik főcsoport. A másik főcsoport az úgynevezett zárt csarnokzugú glaukómák csoportja. Ebben egy szemen belüli téraránytalanság alakul ki legtöbb esetben az elsődleges formákban. Ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akiknek a szeme eleve kisebb, mint a szokásos normális. Legtöbbször, de nem mindig ezek az emberek erős plusz dioptriás szemüveget viselnek már gyerekkortól, kancsaságra kezelik őket, takarják ugye a kisgyerekek szemét, stb. Ez mind azért van, ezt nem mondom el most, hogy miért, mert a szemgolyó kisebb, más a képalkotása. Amikor ezek az emberek elérik a körülbelül 40 éves életkort, akkor az ő szemlencséjük normális öregedéses térfogat növekedése felgyorsul, mindenkié felgyorsul. Csak őnekik nem fér el megfelelően a szűk hely miatt a szem úgynevezett előső szegmentumában, ami az a rész, amit egymáson nézve látunk. Ilyenkor a nagy szemlencse a szem belső folyadék áramlását, mint egy dugó a pupilla területében akadályozza. A szivárványhártya, azaz iris, azaz azon szövet, ami egyes embereknél kék, másoknál barna, van akinek zöldes barna, a mögött termelődik ez a folyadék, és ha nem tud átjönni a pupilla területén egészében az előső szemcsarnokba, ahonnan finom elvezető utakon keresztül elhagyja a szemet, ez egy folyamatos egyirányú, a szemlencsét is tápláló áramlás, akkor felhalmozódik, előre tolja egyre nagyobb mértékben a szivárványhártyát, az pedig előre tolulva elzárja mechanikusan a folyadék kivezető útját a szemből. Ilyenkor a szemnyomás jelentősen megemelkedik, és ebben a betegségben ez a kizárólagos oka a glaukomás károsodásnak. Ez a forma lehet hirtelen megjelenő, úgynevezett akut forma, néhány óra alatt.
0: Ezt hívják rohamnak, glaukomás
9: rohamnak
0: köznyelven.
9: Nagyon helytelenül rohamnak, másoknál fogva is megemelkedhet így a szemnyomás más betegségben. Ez 24-48 óra alatt végleges látásvesztést eredményezhet, ha nincs megfelelően kezelve. Vannak krónikusabb formái és csiki-csuki formái időnként megemelkedő nyomással. Ugye szemben a nyitott csarnokzugú glaukomákkal, ami egy vegyes csoport, és ahol mindenképpen egy belső betegsége van a látóidegnek, ami miatt pusztulnak az idegrostok, és amire ráerősít a szemnyomás esetleges emelkedése, de nem az az oka, vagy nem az a kizárólagos oka a károsodásnak, a zárt csarnokzug mellett ez az igazi ok. Egy nagyon egyszerű példát hagyd mondjak, képzeljenek el egy egészséges embert, aki sétál az úton, és a 10. emeletről lehullik egy hatalmas darab vakolat, és eltöri az ő csigolyáját. Ennek felel meg a zárt csarnokzugú glaukóma, egészséges szemen rettenetesen nagy szemnyomás emelkedés van, túlterhelés. A nyitott csarnokzugú glaukóma olyasmi, mint amikor a csontritkulásos öreg néni elmegy a piacra vásárolni, vesz 2 kiló almát az egyik szatyorba, 3 kiló körtét a másikba, fölemeli és recs eltörik az ő csigolyája. Ilyenkor nincs túlterhelés, ez egy normális terhelés, csak ő neki belső betegsége van. Na most a szemnyomás csökkentése, azaz a külső terhelés csökkentése mindkét esetben eszenciális, fontos, ha elég nagy mértékű.
0: Közben hallgatónk írja, hogy az édesanyja is, meg ő is rendszeresen jár szemészetre, mert hogy szembetegek, és mind a kettőnek, ahogy írja, ott a szemészeten kapták el a glaukomának a frakját, érti ez alatt, hogy felismerték időben a betegséget. Az enyémet pár éve épp karácsony előtt, és kétfajta szemcsepp rendszeres használata. Itt most én arra is gondoltam, hogy ezek szerint létezik családi halmozódás is.
9: Vannak kockázati tényezői a különböző glaukomáknak. A zárt csarnokzugú glaukomáknak az a kockázati tényezője, hogy kicsi a szem. Ez felismerhető, ez előre megmutatja azt, hogy valakinek attól függően, hogy mennyirevel kevesebb a hely, mennyire gyorsan nő a lencséje, be fog dugulni a rendszer, ezért ez megelőzhető egy egyszerű ambuláns lézerkezeléssel, amikor a szivárványhártyán egy apró nyílást lövünk a szövetbe, ami teljes vastagságú összeköti a szivárványhártya előső és hátsó lapját, és így dugaszolódás esetén is a folyadék előre tud áramlani, nem fog előre boltosulni a szivárványhártya. Ezt előre meg kellene csinálni, föl kellene ismerni ezeket az embereket, nem történik meg rendszeresen. Ezt meg lehet mondani egy kisgyereknek 4 éves korba, hogy ilyen a szemed, ha majd 40-50 éves leszel, ezzel a kockázattal állsz
0: szemben. Tehát jól értem, ezt jó előre lehet.
9: Ezt lehetne tudni, sajnos egyáltalán nem csinálják ezt meg. Na most a családi előzmény ilyen vonatkozásban arra kell, hogy sarkalja a teljesen panaszmentes, jólátású személyeket is, hogy ennek a speciális kérdésnek az elbírálására 40 éves kor körül keressék fel a megfelelően képzett szemorvost. Ez az egyik, ez az egyszerűbb eset. A nyitott csarnokzugú glaukomáknak számos kockázati tényezője van. Van egy csomó genetikailag örökölt kockázati tényező. A típusos formák sok génes öröklődésűek, ezt úgy hívják, hogy poligénes öröklődés, aki sok kockázati gént örököl. Annak hamarabb alakul ki a betegség, és súlyosabb lefolyású lesz, mint akik kevesebbet. Ezért, ha valakinek valódi, nem csak mondják, nem csak tévesen magasnak mért szemnyomás alapján mondják, hanem valódi, megalapozottan állított, nyitott csarnokzugú glaukomája van, akkor az ő közvetlen vérségi rokonai, akik a genetikai állomány felét osztják vele, ugye ezek a testvérek és a direkt gyermekek, őnekik a megfelelő nagyjából 40 éves kor körültől célzottan, időszakosan ilyen irányú érdemi vizsgálaton részt kell venni. Ezen kívül vannak egyéb kockázati tényezők. Egy része ezeknek nem befolyásolható, ilyen az öregedés, de más kockázati tényezők ismertek, és hát felhívják a figyelmet arra, hogy mit kell tenni. Ugye, ha valaki rövidlátó, közepes vagy nagy fogban, ez az az ember, aki távolra mínuszdioptriás szemüveggel lát jól, és ha már öreg lesz, akkor nem kell neki olvasó szemüveg, hiszen az a plusz, ami az olvasó szemüvegben lenne, az neki pont nullára adja ki a fénytörési hibát, és szemüveg nélkül tud olvasni. Ezeknél az embereknél egyértelműen fokozottabb a glaukoma kockázat, a szemnyomás emelkedés nélkül is, sőt alacsony szemnyomás mellett is. Vannak ezen kívül fiatalkorban megjelenő magas szemnyomású, dominánsan öröklődő formák is, amiben egy-egy domináns génhiba határozza meg a problémát, de vannak veleszületettek, tehát a megszületéskor már jelenlevők, amiket ugye szülészeten eleve szűrni kell, és hogyha egy kis babát látunk, hogy hatalmas szép szeme van, akkor anyuka ne örüljön neki, hanem rendesen gyermekszemésszel vizsgáltassa meg, mert lehet oka az, hogy a magas belső szemnyomás a fiatalkorban még látszöveteket kitágítja, és nem egy gyönyörű, szép, nagyszemű babáról, hanem egy súlyos betegről van szó, aki néhány éves korára megvakul. A szemcseppkezés egy pontatra, hogy térjek vissza.
0: Igen, amit említett a hallgatónk, a szemcsepp.
9: Hát ugye az, hogy hány szemcseppet, meg hogy csöppent valaki, erről nem nagyon volna érdemes ebben a műsorban beszélni. Számos kezelési lehetőség van. Szemcsepp az egy gyógyszerbeviteli forma, az nem tartalom, az ugyanolyan, mint az injekció, hát mindenfélet lehet adni, injekcióba vagy tablettába is. Tehát ez egy gyógyszerbeviteli forma, nem kell azt gondolni róla, hogy ez majdnem olyan, mint a kozmetikum, egy cicoma, hiszen kívül van, ez nem is igazi gyógyszer. A szemcsepp azért használatos glaukoma esetén is, meg más szembetegség esetén is, mert a szervezet egészéből az úgynevezett hát vér, ideghártya, vér, érhártya, gát miatt a legtöbb molekula nem jut be a szemgolyóba, Ezért sokkal jobb a felszívódás, ha azt a szem felszínére csöppentik, és ennek természetesen az összszervezeti hatása, ami ez esetben mellékhatást lenne is kisebb.
0: Jó, és hogy áttértünk erre a részére, ami inkább már a kezelés és a terápiák. Itt hallgatunk kérdező, hogy doktor úr, B és C vitaminnal megelőzhető a glaukóma. Amellett, hogy kérem, hogy erre reagáljon, amellett forduljunk rá arra, hogy akkor mit is lehet kezdeni ezzel a betegséggel.
9: Ugye nem előzhető meg, sem az egy belső betegség. Egyen B vitamint az hasznos, egyen C-vitamint az
0: hasznos. De nem ettől nem lesz glaukomája.
9: Ettől nem lesz kisebb kockázata. Gyakorlatilag azt kell tudomásul venni, hogy 40 éves kor fölött, hát ha valaki negatív, nagyjából 3 évente kellene egy érdemi szemészeti vizsgálatot végezni. Ez nem olyan egyszerű, mert az embernek más dolga is van, és minden más szervénél
0: hát
9: is vannak.
0: Hát itt az október a látás hónapja, akkor ezért menjünk el.
9: De akinek kockázata van, annak mindenképpen. Nem azt gondolja, hogy hát majd, ha beteg leszek, bajom lesz, akkor majd én csinálok valamit. Ez a probléma nem orvosolható akkor megfelelően, amikor már szubjektív panasz van. Ez nem egy szürkehályó, ami egy műtéttel teljes mértékben megoldható. Ez egy olyan neurodegeneratív betegség, ami az egész látó pályát, tehát a látó ideget, a látó ideghez kapcsolódó többi idegrostot és magát az agyi látókérget is tönkre teszi. Tehát itt visszaút nincs, az összes kezelés célja az, hogy a meglevő károsodáshoz képest az élet további évtizedeiben gyakorlati szempontból jelentős további károsodás ne legyen.
0: Tehát magyarul ez egy zsákutca, viszont lassítani lehet a folyamatot, és javítani az életminőséget, vagy a szem életminőségét, ha lehet egyáltalán ilyen fogalmat.
9: Hát nem lehet mondani, ilyen nincs. Megfelelő kezelésnél arra kell figyelni, hogy ne ártsunk a szem életminőségének. Itt jönnek be a konzerváló szemmentes szemcseppek első kezelésként nyitott csarnokzogú glaukomákban. A szelektív lézertrabekuloplasztika a világon, ez abszolút, Magyarországon nem. Elsődleges választású kezelés.
0: Bocsánat, Magyarországon nem elsődleges?
9: Hát mert nincs.
0: Igen,
9: nincs. Az állami ellátásban nincs.
0: Nincsen.
9: Gyakorlatilag nincsen. És hát számos életet megkönnyítő kérdés van, de a lényeg az, hogy az élet további évtizedeibe annyi további romlás ne legyen, ami az életminőséget, ezt úgy hívják, hogy látáshoz kapcsolódó életminőség, vision related quality of life, jelentősen tovább rontja. Ha felfedeznek most egy nyitott csarnokzogú glaukómás beteget, aki tényleg beteg, van látói idegi károsodása, látóideg főkárosodása, látótér károsodása, elkezdjük kezelni megfelelő szakmai standardok alapján, nem csak össze-vissza ötletszerűen, akkor ő biztos, hogy fog romlani még az első 3-4 hónapban, hiszen az első 3-4 hónapban a korábbi hatás érvényesül még, akkor még nincs megkönnyebbítve a látóideg idegrostjain belül a anyagáramlás, a plazmaáramlás, annak a hatása majd 3-4 hónap után jelentkezik. És ha kellő gyakorisággal, kellő minőségű látótérvizsgálat történik, nem papír alapon hurcolászva, matematikaiak feldolgozva, akkor tökéletesen lehet látni, ha, és úgy OCT-vizsgálatra is ugyanez a helyzet, hogy ha romlás indul, ez még nagyon pici romlás, ez még nem életminőséget zavar romlás. Ilyenkor kell a kezelést intenzívebbé tenni. Más gyógyszereket, erősebb szemnyomás csökkentő hatású gyógyszereket bevezetni. És persze minden nem magas, vagy nem nagyon magas szemnyomású esetben rendezni kell a szisztémás összervezeti vérkeringést. Azok az emberek, akiknek túl magas a vérnyomásuk, vagy akiknek túl alacsony a vérnyomásuk, vagy akik magas vérnyomás miatt túlkezelést kaptak, főleg éjszakára, és ezért néhány órára éjjel, minden éjjel alacsony a vérnyomásuk túlzottan, csökken a látóideg keringése túlzottan, azok mindenféle szemnyomás emelkedés nélkül teljesen megfelelő szemészeti kezelés mellett is megvakulhatnak glaukómában, hiszen az oxigénhiány, ami visszatér minden nap hajnali órákban néhány órára, teljesen tönkreteheti a látóideget, tehát itt elsősorban a magas vérnyomás miatt kezelt személyek túlkezelése jön szóba, mint kérdés, 24 órás automata vérnyomásmérés megcsinálása mindenképpen indokolt, ha pusztán a szemnyomás állapot és az egyéb kockázati tényezők nem indokolják a rendezetnek tűnő, nagyon alacsony szemnyomás mellett mégis bekövetkező további romlást.
0: A hallgatón kérdezi, hogy létezik-e, doktor úr, hogy mindkét szemen kialakul zöld hajó, vagy ez nem jellemző?
9: Alapesetben igen, ez a fő szabály, hiszen a genetikai háttér ugyanaz. Vannak olyan másodlagos glaukómák, amelyek csak az egyik szemet érintik, például trauma eredetű, ugye ez is nagyon fontos, valakinek ököllel beütnek a szemébe, megnézik az orvosok, két napot fekszik a kórházba, felszívódik a bevérzése, hazaengedik, slussz, hát ezekből lesznek ugye a nagyon magas szemnyomású, tünetmentes, gyakorlatilag vakságot okozó, traumás eredetű glaukómák, hiszen a sérülés miatt a folyadék elvezető rendszer, aminek a bedugulásáról már beszéltünk korábban, lassan elhegesedik, 10-15-20 év múlva már olyan nagy terület hegesedik el a berepedés miatt, hogy már nem elég a maradék a folyadék elvezetéséhez, és fájdalmatlanul megemelkedik a szemnyomás. Van olyan betegség, hogy exfoliatív glaukóma, ami egy kétszemes betegség, de nem mindig jelentkezik glaukómaként mindkét szemen, az alapállapot az összervezeti, ilyenkor akár hosszabb időn át is lehetséges egyoldali megjelenés, de ilyenkor is aktívan kontrollálni kell a másik oldalt, hogy időben minél korábban kezelésbe lehessen venni akkor, ha a betegség ott is klinikai értelemben megjelenik.
0: Másik hallgatónk írja, ez inkább nem is kérdés, hanem kijelentés, hogy édesanyja úgy vakult meg, hogy nem is vették észre, hogy bármi baja lenne a szemének. Hát igen, erről beszéltünk az elején, hogy ez így.
9: Ez egy nagyon komoly kérdés. A nyitott csarnokzugú glaukó

0: Európában, beleértve Magyarországot. Optimális, erre vonatkozó jelentős kutatásaink, publikációink vannak, ezeket mindig frissítjük, de a beteg oldalról csak azt tudjuk mondani, hogy tessék orvoshoz menni, benne van a pakliban, hogy nem sikerül mindent felismerni, de annál csak eredményesebb a helyzet, mintha egyáltalán nem menne el orvoshoz az, aki kockázati életkorban van, vagy kockázati tényezőkkel, örökletességgel bír.
1: Még arra gondoltam, hogy lesz egy pár percünk, de már nincsen, hogy arról beszéljünk, hogy merre folytatódik a tudomány, mert hogy ön komoly tudományos munkát is végez ez ügyben, úgyhogy majd még ezt egyszer megbeszéljük, hogy merre tart a tudomány glaukóma ügyben. Kedves hallgatóink, köszönjük a sok-sok kérdést. Persze megint érkezett egy, hát ezeket is majd később meg fogjuk válaszolni. Ha néhány szóban a holnapi műsorunk témájáról, a legtermészetesebben vásárol mindenki vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókat, gyulladást csökkentőket abban a hiszemben, hogyha nem kell recept, biztosan nem is árt. Hogy biztos-e ez? Holnap megválaszoljuk. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, vendégünk volt itt a stúdióban Holló Gábor szemészprofesszor, én a hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Gimes Júlia nevében is köszönöm figyelmüket, további szép napot, jó rádiózást kívánok, vigyázzanak az egészségükre, a látásukra, Bicsák Esztert hallották.

0: Délutáni műsorunk ismétlését hallották.
1: Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel, jó estét kívánok a hírszerkesztő Mikia György nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést. Ma kezdődik 14. leópápa gyógykezelése. Napos, de hűvös idő várható, legfeljebb 17 fok lehet. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség párthatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt 2 hete nem szavazta meg az országgyűlés. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak,

0: a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője, szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók. Új, nagy teljesítményű munkagépek állnak szolgálatba a Magyar Közútnál, és már idén télen munkához látnak, írta a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézy Dávid kiemelte, a hazai úthálózat megfelelő fenntartásához nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közút kezelő kapacitását. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közigazgatási Nobel emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segítik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A hajnali 2-8 fokot követően napközben 12-17 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel egy óra múlva jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: Aggodalomra és reményre ad okot egyszerre. A napokban jelent meg a WWF immár 16. élőbolygó jelentése, amely kapcsán egy hazai kutatásról, az erdőhelyzetről is beszélgetünk. És mit tehetünk a városi fák megóvásáért? Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált. A zöld hírek mellett ezeket a témákat kínáljuk a mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Van egy jó és egy rossz hírem, melyikkel kezdjem? Tapasztalataim szerint ebben a helyzetben a legtöbben a rosszat szeretnék először hallani, ezért ha megengedik, most én is ezzel kezdem. A vadon élő állatok megfigyelt populációinak átlagos mérete 73%-kal csökkent az elmúlt 52 év alatt. Ez derül ki a WWF 2026-os élőbolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-os csökkenéssel. A leggyakoribb veszélyeztető tényező az élőhelyek elvesztése és leromlása, amelyet a túlhasználat, az éghajlatváltozás, a szennyezés, az inváziós fajok és a betegségek követnek. Az élőbolygó jelentés szerint ezek hátterében mindenekelőtt az élelmiszer, az energia és a pénzügyi rendszerek működésének rendszerszintű problémái állnak. És akkor jöjjön a jó hír, a jelentés szerint ugyanakkor nincs minden veszve, a romlás visszafordítható, de meg kell hozzá teremteni a megfelelő feltételeket. Kérdés, hogy ez időben sikerül-e? Sarkadi Péter a pénteken bemutatott immár 16. élőbolygó jelentésről és ennek kapcsán a hazai aktuális erdőhelyzetről dr. Fehér Zoltánt, a WWF Magyarország természetvédelmi igazgatóját kérdezte.
3: Az élőbolygó jelentést a WWF 98-ban adta ki először, eleinte évente, aztán utána két évente adjuk ki. Úgy készül, hogy a WWF és a Londoni Zoológiai Társaság szakértői próbálják összegyűjteni az összes olyan tudományos publikációt, meg jelentést, ami gerinces állatok populáció változásáról közöl adatokat. És ez az adatbázis folyamatosan bővül, jelenleg 5800 faj, mintegy 36 ezer populációjáról van valamilyen típusú adat, és ezekből az adatokból ilyen modellszámítással próbálják azt megmondani, hogy milyen átlagos populáció méretváltozás volt 1970 és 2022 között. Több irányból is szokták egyébként kritizálni módszertani szempontból ezt az indexet, de hát igazából tökéletes megoldás nincs, hiszen az egyik nagy problémánk az, hogy a biodiverzitás tudás az nagyon hiányos, nagyon kevés a szakértő, nagyon keveset tudunk a föld biodiverzitásáról. Igazából a földön élő fajoknak valószínűleg a többségét még csak le sem írtuk. Ezért van az, hogy az index csak gerinces fajokkal foglalkozik, mert hogy viszonylag azok még a tudáshiányban még a viszonylag a legkutatottabb csoport, de amint mondtam, az adatbázis 5800 fajról rendelkezik információval, miközben olyan 75 és 80 ezer között van csak a gerinces fajoknak a száma. Tehát, hogy ez az adatbázis is csak a gerinces fajoknak a mondjuk a 8%-áról rendelkezik információval. Ez lehet egy kritika. A másik meg az, hogy természetesen tökéletes adatsorok nagyon-nagyon kevés áll rendelkezésre, ezért kénytelenek voltak a hiányos adatokat is bevenni, és utána mindenféle modellszámításokkal, korrekciókkal kipótolni, de igazából az a döntés, hogy inkább hiányos adatok legyenek minél több faj, minél több populációjáról.
4: Ez a legfrissebb, a napokban megjelent ugye a 16. ilyen jelentés, hát van egy-két eléggé melbevágó szám benne, 73%-kal csökkent 52 év alatt a megfigyelt populációk átlagos mérete. 1970 és 2022 között a legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrál. Ez a populációk átlagos méretének a 85%-át jelenti. Hát azért ezek elég durva számok.
3: Ezek nagyon riasztó számok, és hogyha a földrajzi eloszlást nézzük, akkor Dél- és Közép-Amerikában 95% ez az arány. Afrikában 80%. Ez nagyon durva, és mielőtt még fellélegeznénk, hogy Európában jobb a helyzet, ott igazából az történt, hogy a legnagyobb pusztítás már 1970 előtt megtörtént, így a 70 óta mért csökkenés, ezért nem ennyire ijesztő. De ez kétségtelen, hogy azt üzeni az index, hogy baj van.
4: Miért fontos egy ilyen index? Ezek mondjuk nyilván ugye eljutnak a ENSZ meg a legmagasabb szintű nemzetközi fórumokhoz ezek a számok, és akkor ennek lesz valami következménye?
3: Hát ez egyébként egy nagyon jó kérdés, akár ezt feltehetjük hazai szinten is. Köztudott, hogy a hazai döntéshozóknak rendelkezésére állnak olyan adatok, amik a hazai biodiverzitás változásáról állnak rendelkezésre, akár a vízkeret irányelv, akár az Európai Faj és Élőhelyvédelmi irányelv előírja a tagállamok számára, hogy rendszeresen monitorozzák a természet állapotát, és arról rendszeresen készítsenek jelentést, és hát ezek a mutatók sem túl rózsásak.
4: Hát akkor, ha már itthon vagyunk, azért az elmúlt években sokszor lehetett hallani, hogy kevés az információnk, nagyon legyengült a természetvédelem, és hát itt az elmúlt hetekben ez tulajdonképpen a védett erdők állapotával kapcsolatban csúcsosodott ki. A tűzifa miatt a védett területek favágási moratóriuma szeptember 30-án lejárt, és hát azóta is azt mondják a természetvédők, hogy de hát meg kéne hosszabbítani. Gajdos László miniszter csütörtökön írt egy Facebook posztot, hogy hát sajnos csak a védett erdők 30%-ában tudják garantálni a moratórium lejárta után a védelmet, mert hogy vannak pillanatnyilag olyan kötelezettségek, amiknek meg kell felelni. Mondjuk például kiszolgálni a külföldi tulajdonosú hőerőművek szerződéseit nem lehet felbontani, meg kell a tűzifa.
3: Tulajdonképpen az idei jelentésnek az az egyik fő üzenete, most a nemzetközi jelentésnek a remény, hogy bár nagy a baj, de igazából tudjuk, hogy mit kellene tenni, és már vannak arra példák, hogy célzott beavatkozásokkal igenis lehet javítani élőhelyek és fajoknak az állapotát, és tulajdonképpen ez a fakivágási moratórium is a nyár elején egy óriási reményt adott, hogy akkor itt most valami változni fog, megváltozik az erdőgazdálkodásnak az alapvető szemlélete, a gazdasági célú fahasználatról áttérünk az ökológiai szempontok figyelembevételére. Ezért voltunk csalódottak, amikor úgy ért véget a moratórium, hogy tulajdonképpen a megígért szerkezeti átalakulások még nem történtek meg. És ezért kértük a nyílt levélben több civil szervezet, a miniszterelnököt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. És egyébként azok az indokok, amik elhangzanak, hogy egyrészt a szociális tűzifával szokták indokolni, hogy miért nem lehet a moratóriumot fönntartani, nekünk az az álláspontunk, hogy mind a szociális tűzifát, sőt egyébként a teljes lakossági tűzifa igényt bőven ki tudnák a nem védett területek erdei szolgálni, viszont az, hogy biomassza erőművekben tüzelünk természetes erdőkből származó fát, az a most a jelenlegi helyzetben egy óriási luxus. Áramot állítunk elő nagyon rossz hatásfokkal, úgyhogy egyébként a klímaválság kellős közepén azt gondoljuk, hogy a természetes erdők, inkább úgy mondanám, hogy a biológiai aktív zöld felületek, tehát a gyepek, vizes élőhelyek és az erdők az egyik legnagyobb szövetségesünk lehetne a klímaváltozás elleni küzdelemben, akkor óriási luxus, hogy beáldozzuk őket rossz hatásfokkal elektromos áramtermelés cserébe.
4: Az állami erdőgazdaságok körülbelül 4 millió köbméter fát termelnek ki egy évben, ebből 1,3 millió köbméter a tűzifa, tehát durván a negyede, 1,4 millió köbméter a faiparba kerül, 700 ezer köbméter erőművekbe megy, ugye ezek elégnek, még 600 ezer köbméter fát külföldön értékesítenek. Ti, mint természetvédők, vagy a WWF azt mondja, hogy hát el kéne felejteni gyakorlatilag a hőerőművekbe való égetést? Meg radikálisan le kellene csökkenteni a fakitermelést? Vagy mi a megoldás, vagy mi a ti koncepciótok?
3: Még a számokhoz egy kis kiegészítést szeretnék annyit tenni, hogy a mi számításunk szerint 2 millió köbméter fölött van az a fa mennyiség, amit biomassza erőművekben égetnek, de ebbe nem csak az állami, hanem a magán erdőkből származó fa is benne van.
4: Jó, hát a miniszter számai az államira vonatkoztak. Államira. A 700 ezer köbméter az az állami erdészetekből égetődik el, a többi az akkor ezek szerint a magánerdőkből megy a erőművekbe.
3: Valakinek nem pontosak a számai, mert egyébként nagyjából a erdőterületek fele állami és fele magánkézben van, nagyjából így lehet számolni, de igazából nekünk az az álláspontunk, hogy egyrészt a biomassa erőművi égetés hátterében az áll, hogy a biomasszából előállított elektromos áramot egyfajta zöld energiának tekintik, megújuló energiának tekintik, és ezért állami támogatás jár mellé. Ez az egyik oka annak, hogy profitábilis ezeknek az erőműveknek a működése.
4: Ez egy rossz uniós szabályozás miatt van, tegyük hozzá.
3: Igen, és annak a rossz hazai implementációja miatt van. Ezt megváltoztatva egészen gyökeresen megváltozna az erőművi áramtermelésnek a gazdaságossága.
4: Mit akarnak elérni a természetvédők az erdőgazdálkodás terén? Teljes mértékben legyen egy moratórium, a védett erdőkben ne lehessen semmilyen fajta erdőgazdálkodást? Vagy mi a célja a természetvédőknek?
3: Azt szeretnénk elérni, és ezt fontos érteni, hogy a magyarországi úgynevezett erdőterületeknek több mint a fele nem őshonos fafajú faültetvények vagy műerdők. Azok az erdők, amelyek közepes vagy annál jobb természetességi állapotban vannak, azokból nagyon kevés van. Tehát anélkül, hogy akár a lakossági tűzifa, akár az ipari faigényt megkérdőjeleznénk, azt gondoljuk, hogy luxus, hogy a legjobb természeti állapotú erdeinket is gazdasági célra használjuk. Azt szeretnénk elérni, hogy hát mondjuk legalább 250 ezer hektárnyi a legjobb állapotú erdő, az teljesen ki legyen vonva a fa használat alól, ne legyen gazdasági célra használva. Ha beavatkozások történnek, az kizárólag természetvédelmi kezelés legyen ezeken a területeken. És még jó pár százezer hektárnyi, összesen 500 ezer hektárnyi olyan terület legyen, ahol a gazdasági használat úgy történjen meg, hogy ez egyébként folyamatos erdőborítás mellett történik. Tehát hogy ne legyenek végvágások, ne jöjjenek létre vágásterületek, mert hogy ezek az erdőnek az ökológiai funkcióját olyan mértékben károsítják, ami számunkra elfogadhatatlan. Egyébként meg a faültetvényeken, tehát a akácosok, fekete fenyvesek, hibrid nyarasok, ezek olyan tulajdonképpen nem valódi erdők, amelyeket nyugodtan lehet továbbra is hagyományos módon használni, és ezek a csökkentett faigényt egyébként képesek lennének kiszolgálni. A lakossági használatot hosszú távon azt tudná visszafogni, vagy a lakossági tűzifaigényt, hogyha indulnának olyan programok, amelyek a lakossági fűtéskorszerűsítést tudnák támogatni, akkor egy idő után csökkenne a lakossági tűzifaigény, és ez csökkenteni a nyomást a hazai erdőkkel.
5: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
2: Most pedig a zöld hírek következnek Kobolák Attilától.
6: Napokon belül eltűnhetnek Szlovénia egyik utolsó gleccserének maradványai. A 20. század közepén még 14 hektárt beborító Triglav gleccser már valójában évek óta nem funkcionál gleccserként. A globális felmelegedésnek köszönhetően mostanra néhány apró jégfolt maradt belőle, amelyek hamarosan eltűhetnek. A gleccserre az előző télen átlag alatti hómennyiség hullott, ami szokatlanul hamar elolvadt, hosszabb ideig kitéve ezzel a maradék gleccserjeget a nyári hőségnek. Még a védett, árnyékos fekvés sem tudta megmenteni ezeknek a valódi gleccsereknek a maradványait. Október elején svájci gleccserkutatók éves jelentésükben közölték, hogy az alpesi ország gleccserei, a csapadékhiányos tél és a nyári hőséghullámok következtében az elmúlt egy évben 5,5%-kal zsugorodtak. Az érték megközelíti a 2022-es rekordolvadás mértékét. Így az elmúlt 5 évben a svájci gleccserek a teljes jégtömegük közel 1/5-ét elvesztették. Tudomány vészhelyzetet jelentett, a civilek azonnali állami beavatkozást sürgetnek. Az SOS Balaton kezdeményezői a kormánytól a természetes parkokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és Balaton védelmi alap létrehozását kérik. Mentsük meg a természetes partszakaszokat! Ezzel az üzenettel fordultak a kormány tagjaihoz és az országgyűlési képviselőkhöz, valamint külön beadvánnyal az alapvető jogok biztosításához és a jövő nemzedék szószólójához. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a déli part beépítettsége és mesterséges átalakítottsága már eléri a 75%-ot, így minden egyes újabb beépítési szándék vagy mesterséges beavatkozás súlyos ökológiai felelőtlenség. A figyelmeztetés különösen sürgető a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatánál, ahol a Kordia beruházás zajlik. E terület felbecsülhetetlen értékű. A megmaradt természetes kapu, melynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének is elengedhetetlen feltétele. A kezdeményezők további civil szervezetek és helyi közösségek csatlakozását várják. Részletek az sosbalaton.hu honlapon.
2: Árnyékot adnak, hűtik környezetüket, élőhelyet biztosítanak, és fontos szerepük van abban is, hogyan alkalmazkodnak városaink a változó éghajlathoz. Mindeközben maguknak a városi fáknak is egyre szélsőségesebb körülmények között kell fennmaradniuk. Hogyan gondoskodhatunk róluk, mely fajok bírják az új körülményeket, és mit tehetnek a szakemberek és a városlakók a megóvásukért? Október 15-e és 17-e között második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált, ahol vezetett séták, szakmai beszélgetések, bemutatók és közösségi programok segítségével kerülhetünk közelebb a körülöttünk élő, vagy éppen már elpusztult fákhoz. Kulcsáné Grócz Bíborka urbanistával, a Budapest Fa Fesztivál szervezőjével a Városliget fái között beszélgettem. Annyira magától értetődő például az, hogy a Városliget van nekünk, ahol most is beszélgetünk. Nem tudom, hogy például akár a városi séták, akár egyéb programok alkalmával szóba kerül-e az, hogy egyébként egyáltalán nem magától értetődő az, hogy vannak nekünk ezek a fáink.
7: Igen, természetesen, sőt, igazából az egész Budapest Fa Fesztivál is most október 15-e és 17-e között azért valósul meg, mert azt érezzük, hogy egyre égetőbb az a kérdés, vagy ezek a kérdések, hogy erről beszélgessünk, és minél több emberhez eljusson az, hogy igenis városlakóként tehetünk azért, hogy a fák itt legyenek körülöttünk. És a Budapest Fa Fesztiválon rengeteg szakember mesél arról, hogy hogyan tudunk tenni azért, hogy ezek a fák itt legyenek 10 év múlva is, 15 év múlva is körülöttünk, mert mint ahogy az sem magától értetődő, hogy itt vannak a fák, az sem feltétlenül magától értetődő, hogy hogyan kell őket kezelni, és hogyan kell rájuk vigyázni.
8: Hogyha most mi elindulnánk a Városligetben, egy ilyen egyszerű séta során mit tudnánk tenni? Vagy mit kellene, hogy tegyünk ahhoz, hogy minimálisan is védjük? Vagy mit ne tegyünk, hogy ne roncsuk ezeknek a fáknak a helyzetét?
7: Szerintem egyébként, aki mondjuk a Városligetben sétál, nem tudok erről felmérést, de hogy nagyon sokszor, akik már kijönnek egy ilyen környezetben, nem biztos, hogy rongálják a fákat. Nagyon sokszor egyébként mondjuk a belvárosi környezetben van az, hogy kikötnek egy biciklit a fatörzséhez. Ez például nagyon-nagyon rosszat tesz, hiszen a fának a törzse az egy rettentően fontos szállítószövetek vannak benne, a tápanyagellátását azon keresztül kapja.
8: És hogyha már hozzátámasztunk egy kerékpárt, akkor az már akadályozza ezt az áramlást?
7: Hát egy kerékpár nem, de hogyha folyamatosan hozzátámasztanak, kikötnek hozzá kerékpárokat, és állandóan koptatják a fának a kérgét, akkor az nagyon rossz hatással van rá. Vagy hogyha folyamatosan oda vizelnek állatok, emberek sajnos, vagy olyat is lehet látni, hogy például szerelmes párok belevésik a fába a monogramjukat, ami szintén nagyon...
8: Romantikus
7: és
8: csak.
7: Kedves, csak érdemes átgondolni, hogy valamilyen más módot találjanak arra, hogy megörökítsék a szerelmüket. Igen, ezek kiemelten, vagy hogy például csikkeket ne nyomjunk el a fának a törzsén, ez is nagyon fontos. Illetve itt most a nagy szárazság kapcsán azt is fontos elmondani, hogy itt mindenféle elhangzott azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e locsolni a fákat, és igen, szükséges locsolni a fákat, nem ártunk nekik semmiképpen sem azzal, hogyha adunk nekik vizet. Az fontos, és ennek érdemes mindig utána nézni, de most már szerintem majdnem minden kerületben, vagy majdnem mindenhol, fővárosnak a honlapján is, sőt, van egy ilyen alkalmazás is, ahol lehet követni, hogy melyik fának van tényleg szüksége vízre, és hogy mennyi vízre van valójában szüksége ahhoz, hogy táplálkozni tudjon belőle.
8: Mert hogy, bocsánat, itt az összefüggés, csak hogy mondjuk ki egyértelműen, ugye ha szárazság van, nem esik az eső, kevés a víz, még az, ami van is, folyókból, tavakból párolog el, tehát magyarul tűnik el a víz, és talán magától értetődik, hogy persze hát a fáknak is, tekintve, hogy növények, vízre lenne szükségük az élethez, és akkor itt jön ez a kérdés, amire lehet, hogy sokan nem gondolnak, hogy egyébként raktároz annyi vizet, hogy még a szárazságban sem feltétlenül kell őket locsolni?
7: Nem feltétlenül az, hogy raktároz, hanem vannak például idősebb fák, akiknek a gyökerei a talajnak sokkal mélyebb rétegeiből szedik a vizet. És hogyha mi egy locsolókannányi vizet ráöntünk fölülről, akkor tulajdonképpen az, mire bárhova leszivárog, az el is párolog lényegében azonnal. Így ennek túl sok értelme nincsen, és érdemes megnézni, hogy esetleg mondjuk a szomszédban van-e egy olyan fa, amíg viszont fiatalabb, és két kancsó vízzel már mondjuk teszünk is tényleg azért, hogy jobban legyen ebben a nagy szárazságban.
8: Említette, hogy ugye ez a fafesztivál, ez elég sokszínű, illetve sok szempontból közelítik meg a fának a kérdését. Fa ismeret is lesz? Tehát, hogyha most, bocsánat, beleragadtam ebbe, hogyha megyünk és sétálnánk a Városligetben, akkor mondjuk, ha én ráböknék, vagy rámutatnék bármelyik fára, akkor megkérdezhetem akár most, vagy akár majd a sétán azt, mármint, hogy a fesztivál keretén belül a sétán, hogy ez milyen fa, mit lehet róla tudni?
7: Persze, igen, sőt, egyébként lesznek olyan séták, ami kifejezetten, hát nem fa ismereti séták, de hogy például a Budai Arborétumban, vagy a Soroksári Botanikus Kertben is lesz vezetett séta, ahol kifejezetten az ott lévő gyűjtemény növényeit mutatják be. És ott a növényekről beszélnek, de bárki sétavezető, azt szerintem bátran mondhatom, hogy biztos, hogy tud válaszolni egy ilyen kérdésre, hogyha fölmerül a séta során. Itt vagyunk most így a Városligetben, és itt előttünk is rengetegféle fa van. Van házfa, kőris, platán, juhar, és még sorolhatnám.
8: Sokszínű akkor.
7: Nagyon sokszínű, igen. És fontos azt is kiemelni, hogy nem mindegyiknek ugyanarra van szüksége. Úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni, különösen nagy felelősség van egyébként ilyenkor a tervezőkön, hogyha egy zöld felületet felújítanak, vagy új telepítések történnek, hiszen olyan fákat vagy olyan egyedeket szükséges választani, amik nagyon-nagyon ellenálló képesek, azt is látjuk, hogy sok esetben olyan dolgok ellen is, amik akár váratlanok, tehát kiszámíthatatlan, hogy mi az, ami majd jönni fog. Viszonylag egyértelmű dolog, hogy az időjárási körülmények és a klímaváltozás, a nagy szárazság, nagyon nagy hő kitettség az egy nehézség, de ugyanakkor jönnek különböző kártevő fajok, amiknek szintén ellenállónak kell lenni, és ez nagyon sokszor kiszámíthatatlan, úgyhogy nagyon körültekintőnek kell lenni. Ezért nagyon fontos, hogy nem csak egy faj kerül egy adott térben kiültetésre, hanem akár több is. Szóval minél diverzebb, annál ellenállóbb tud lenni. És ebben is felelősségünk van társadalmilag, ami pedig az, hogy fogadjuk el, hogyha nem annyira egységes egy látvány, hanem meg tudjuk abban is a szépséget látni, hogyha valami kicsit
8: eklektikusabb.
7: Igen.
8: Nyilván az összes programról nem tudunk beszélni, illetve azt már említettük, hogy elég sokszínű, csak úgy, mint ahogy a Városliget fáj, a programok is nagyon sokszínűek lesznek, de hát azt mindenképpen kiemelném, hogy lesz közös faültetés és esőtánc. Ezt úgy kell elképzelni, ahogy én most elképzelem, tényleg táncra invitálják az embereket?
7: Igen. 16-án este a Szent István Parkban elültetjük a Budapest Fa Fesztiválnak a fáját, a 10 millió fa jóvoltából, vagy segítségével, és utána valóban esőtáncot fogunk járni, zenére lesz egy vezetője az egész táncnak, és körbe táncolunk azért, hogy most már végre aztán essen eső. Itt el is mondom azt, hogy esőnapot viszont nem tartunk, szóval, hogyha esetleg eső lesz, akkor is járunk esőtáncot, mert annyira sok
8: akkor örömtánc jelzik, lesz.
7: Örömtánc lesz, igen, mert hogy annyira sok víz hiányzik már, hogy tényleg szükséges. A részletes program az megtalálható az Urbánum Városkutatási Alapítványnak a weboldalán, illetve a Budapest Fa Fesztiválnak a Facebook oldalán, és itt található a regisztrációs link is. Mindenkit szeretettel várunk.
5: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetők a mediakik.hu weboldalon. E-mailben is megtalálnak minket az aföldmarad@mtva.hu címen. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmüket. Kovács Bernadettet hallották.
1: Tegnapi műsorunkat hallották. Kossuth Rádió. Kaposváron a 96,7 MHz-en.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
9: Építész dinasztia harmadik tagja. Érzi a terhet és az inspirációt is. Leghőbb vágya, hogy azonosítható, felismerhető legyen, mégis azt mondja, minden épület más feladat, minden munka újrakezdés. Olyan egyszerű kérdésekre próbálunk választ találni, hogy mit jelent a szépség, hol az önmegvalósítás helye az építészetben, és hogy miért van szüksége arra, hogy verseket is írjon, most már lassan 10 kötetnyit. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a többi között Pro Architektúra díjjal, Ibl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész, Vadász Bence.

0: Andrássy út meg a Városliget közelében lévő irodájában ülünk, és itt találkoztunk. Ez milyen épület?
1: Különleges aurával rendelkező villa a Palota-negyed szélén. Úgy nevezik, hogy Kernstock Károly villája, holott nem az övé, ő csak beházasodott. Az 1800-as évek végén építette egy Stricker Gitta nevű műgyűjtő nő, aki nagyon izgattak a művészetek. Maga nem csinálta, csak gyűjtő volt, kora szecessziós stílusban. Az ő nagypolgári lakása a földszinten volt, gyönyörű kazettás mennyezetekkel, boltozatokkal, rakotkájával. Létrehozott még benne 6-8 egységet, ami mind művészeknek volt kiadva. Tehát ez egy művészház volt, annak is épült. Ebbe a millióbe házasodott be Kernstock Károly, és azóta úgy nevezik, hogy Kernstock villa. Hát ez jellemző egyébként. 20-as években átépítették, főleg belül. Kozma Lajos csinálta, aki a Bauhausnak volt kiváló építésze, de ő tervezett stílusban is. Tehát még belenyúlt egy nagyon híres építész ebbe az épületbe, de az alapfunkciója, hogy művészház, az megmaradt, és egészen máig megmaradt. A 90-es években apám, aki akkor még vezette az irodát, nagyon jóba volt Kis Sándor szobrászművésze és a feleségével, és egy földszinti műtermüket béreltük. És megkaptuk az üres padlásteret a homlokzat felújításért cserébe, és azóta itt vagyunk a világ tetején, a 6. kerületben, és innen nézzünk körbe, és nézzük a környékbeli házakat, és vágyakozunk rá, hogy mi is tervezzünk ide valamit.
0: Itt minden innen jön a fény.
1: Igen. Hogyha kilépünk a tetőteraszra, akkor olyan, mintha egy függőkertbe lépnénk ki. Építészek számára különösen kedves kisugárzása van ennek az épületnek. Ez egy baráti társaság, a mi irodánk. 11 és 14 között váltakozik, hogy hányan vagyunk, attól függ, hogy sok munka vagy kicsit kevesebb munka van. Az inspirációk nagyon fontosak. Nekem speciálisan a fő inspiráció azok a családi kötelékek. Nagypapa is építész volt, vagy Bauhaus építész volt. A 30-as években volt a csúcspontja, és hát apám Vadász György, aki a nemzetművésszel, Kossuth Díjas építész, és egy fantasztikus inspiráló erő.
0: Az egyértelmű volt, hogy ön is építész lesz, vagy lehetett volna más is?
1: Szerettem volna is más lenni. Úgy éreztem, hogy ez egy picit túlhatározott dolog. Megpróbálkoztam az iparművészeti főiskolával, meggyőződésem volt, hogy én fantasztikusan rajzolok, de kiderült, hogy csak közepesen. Másodikként az építészetet jelöltem meg, és azóta messze-messze az első helyen van. Apám soha nem presszionált, inkább az életével, meg a rajzaival, meg a világhoz való viszonyával vonzott oda. És így jobb is volt, hogy magam jutottam erre a következtetésre, mint hogyha ez egy előre meghatározott pálya lett volna. Holott mindenki azt gondolhatná, hogy amikor két generáció, méghozzá két sikeres és szeretett generáció van az ember előtt, akkor ez egy sín, amire kötelező rálépni.
0: Sín vagy teher?
1: Teher is volt, és szerelmetes kapott ajándék. Egyrészt mindig összehasonlítják az embert, még néha azt is mondom, hogy vannak kicsit irigyek is, de a másik oldalról meg volt, aki, mikor ezt a nevet meghallotta, rögtön szétfutott a szája, és rögtön anekdotázni kezdett, és különböző huncutságokról mesélt, amit apám csinált. Azt hiszem, hogy több volt a jó, amit kívülről ezzel kapcsolatban kaptam.
0: Az önképe hogyan formálódott?
1: Nehéz egy ilyen ösvény rengetegben megtalálni a sajátját az embernek. Nem éreztem azt, hogy nem lehetek olyan jó, mint ők, ráadásul az egyikhez képest is, és a másikhoz képest is másként. Személyes kapcsolatom apámmal volt, ő olyan ember volt, nagy fellobbanások voltak, amikor mi vagy együtt dolgoztunk, vagy valamiben nagyon egyetértettünk, vagy éppen nem értettünk egyet, azok mindig vehemens érzelmeket kiváltó dolgok voltak. Azért azt éreztem, hogy nem is építészetben, hanem az emberek való kapcsolattartásban nem fogom utolérni, mert olyan magával ragadó volt az ő habitusa. Az, hogy én megtaláljam a hangomat, az egy nagyon érdekes útkereső egy-két évtized volt. Kalandoztam, tehát volt olyan munkám, ami egyértelműen nagypapai hatás, én tudom, hogy az, és volt olyan szabad gondolkodású, nyitott, furcsa épületem, ami meg tudom, hogy az apám inspirációja volt. Sokszor utólag jöttem rá, hogy ezek ilyen furcsa párbeszédek. De mindig kerestem azt, hogy miben tudom én megtalálni a saját arcomat, azt a világhoz való kapcsolatot, ami én vagyok, ami teljesen én vagyok, amiben nem használok mástól elvett vagy kölcsönvett eszközöket.
0: Meghaladás, továbbfejlesztés vagy eltávolodás?
1: Ez semmiképp nem eltávolodás, és nem is meghaladás. Kalandozás. Nagyon szeretem ezt a szót. Engem nagyon izgatott az organikus építészet és a modern építészet közötti kapcsolat. Ez egy nagyon nehéz pálya, mert abszolút párhuzamosan fut a magyar építészetben ez a két vonal, és két kiváló vonal. apró kis hidak vannak, fahidak.
0: Az organikus építészetből jönnek ezek szerint a fahidak.
1: Igen, és a másik oldalon meg különleges konzolos vasbetonhidak. Egy pici részem biztos, hogy van abban, hogy nyitottabbá vált ez a párbeszéd, és néha ölelkezésbe is átcsap. A Csarnok téren a Meininger szálloda, ami egy vasbeton szalagokból összeálló furcsa képződmény, amit Miklós Zoltán építész barátommal közösen terveztünk. Ez például olyan épület, amiben benne van egy picit a modern, egészen a brutalizmusig modern épület, mint egy furcsa élőlény. Pont emiatt egy kicsit az organikus építészethez is közel áll, mint a Mendelssohn féle csillagvizsgáló, ami különleges, ikonikus épülete volt az organikus építészet előképének.
0: Már sétálunk az épületek között, de azért én még egy picit visszatérnék. Mi volt az a pont, amikor azt mondta, hogy én mégiscsak építész leszek?
1: Először hivatalosan akkor, amikor a máshova felvételizés nem sikerült. Egyébként nagyon izgatott volna még a színészet is. Addigra apám megalakította a Vadász és Társai Építőművész Kft-t, és azt mondta, hogy ne hülyéskedj, gyere hozzám, itt fogunk együtt dolgozni. És mondtam, hogy megy a fene. Nem megyek én hozzád, nem azért, mert nem szeretlek, hanem mert hát ez nem fog működni. Otthon is sokat vitatkozunk, kedvesen és barátilag, de hát ez hogy fog működni? Nem. És azt mondja, de próbáljuk legalább meg. Ha nem tetszik, mehetsz Isten hírével. És hát nagyon csoda légkört teremtett építész munkatársai között, tudta kezelni ezt a helyzetet, úgy terelgetett engem, hogy én nem voltam kivételezett, olyan volt, mint egy család. Ugyanúgy kiviteli tervek csomópontjait rajzolgattam, mint a többiek, akik kezdők voltak, de ez nem derogált. Viszonylag hamar önálló munkát csináltam. Pont egy olyan furcsa épületet, ami népi építészethez közel álló vaskuton egy iskola bővítést. Kicsit a végvárak hangulatát idéző épület volt. Hamar elvarázsolt ez a szakma engem.
0: Ez volt az első önálló munkája?
1: Volt előtte egy kis bemutatóterem, még egy makettet is kértek tőlem, és én azt boldogan vittem volna haza, de azt mondta a megrendelő, hogy nem az nekik kell, mert hazaviszi a lányának babaszobának. Akkor egy kicsit elcsodálkoztam.
0: A nagy építész babaszobával indult.
1: Igen, így van, de ezeket én soha nem szégyeltem, engem nagyon-nagyon izgatnak a határmesdjék minden szempontból. Nagyon jó olyan dolgot csinálni, ami picit más, mint a megszokott, nem egy irodaház, nem egy lakóház, hanem mondjuk egy képzőművészeti alkotással van összefüggésben, vagy egy kilátó, vagy egy híd. Nem csoda talán, hogy az építészet mellett az irodalom, a képzőművészet, szobrászat, zene, hogy ezek hogyan függnek össze egymással, hogyan jelenítheted meg te építészeti eszközökkel ezek valamelyikét. Én egy műleírást is úgy szeretek megírni. Nem akarok nagy képűsködni, de ugyanak irodalmi értéke legyen. Nem lehet rossz mondatokat, vagy rossz uragozott mondatokat, vagy nem kifejező mondatokat leírni, mert az rontja az alapalkotást is.
0: A színészetből semmi nem maradt?
1: Verseket írok. Nagyon jó dolog mást csinálni, a más idézőjelben. És ennek kapcsán nagyon sok színészbarát, zenészbarát van a környezetemben. Nagyon sok szál köt a színészethez.
0: Ide tett az asztalra néhány verses kötetet. Vadász Miltényi van mindegyiknek. Igen. A gerincén.
1: Miltény Miklós az egy nagyon-nagyon kedves régi barátom, egyike a legjobb barátaimnak. És Miklós nem csak építész, hanem grafikus is. És amikor elkezdtem verseket írni, eleinte gyerekverseket, akkor ő betársult mellém, és azóta ezzel a versírással és rajzokkal úgy maradtunk.
0: Viszonylag korai órán üldögélünk itt a fényes, világos padlástérben, gyönyörű napsütésben. Egy ilyen típusú pillanathoz kapcsolható-e bármelyik verse?
1: Akkor egy nagyon kis bolond verset, az a cím egy zokni. Fent a szára tarka, lent a talpa szürke, és Lukas a sarka. Hol van? Merre? Elvitte a szarka? Arra vagy emerre? Lábamon a párja, üzeni, hogy várja.
0: Azt mondta az előbb az édesapjáról, hogy az emberekkel való kapcsolattartásban ő szinte utolérhetetlen volt. Miért fontos, hogy az emberekkel is képes legyen kapcsolatot tartani?
1: Az építészet az egy olyan konstruált tér, amiben élnek az emberek. És pont ezért fontos, hogy egy építész jó emberismerő legyen, tudjon kommunikálni, megértse azokat, akiknek tervez. Tulajdonképpen egy ház tervezés az egy párbeszéd legyen azokkal, akiknek készül. A külvilággal való viszony, a környezettel való viszony, a történelemmel való viszony, az építészet történettel való viszony, és azokkal az emberekkel, akik majd ezt használni fogják, kell, hogy legyen kapcsolat. fontos, hogy az ember egy picit utána nézzen, hogy mi történt ennek az épületnek a helyén, mi van a szomszédban, és kell-e hozzá kapcsolódjak, vagy épp a kontraszt lesz ebben az esetben a jó, vagy hogy milyen természeti környezetbe kerül, milyen az utcakép, és miért olyan az utcakép. Pont arról szól a mesterség, hogy hogyan lehet ehhez hozzátenni valamit, ami csak érzelemben, sugallatban, láthatatlan kéz homlok simogatásában nyilvánul meg és segít neked.
0: Mennyire szolgálat és mennyire önmegvalósítás?
1: Az biztos, hogy szolgálat, de akkor is hazudnék, ha azt mondanám, hogy csak így van. Az ember szereti beletenni a saját egyéniségét. Ez helyén való is, az arányokat kell megtalálni. Benne is kell, hogy legyen az építész személyisége, mert ugyanarra a kérdésre biztos, hogy más választ ad 5 építész, vagy 5 versíró, vagy 5 festő. Régen rossz volna, hogyha mindenki ugyanazt a választ adná, mert az a jó válasz. Exupéry mondta, hogy egy mű nem akkor van készen, amikor már nem tudsz mit hozzátenni, hanem amikor már nem tudsz mit elvenni belőle. Annál szertelenebb vagyok és kiáradóbb apai örökség, hogy ezt meg tudjam valósítani, de törekszem rá.
0: Mit jelent a szép?
1: Hát ez jó kérdés. Ezek a legegyszerűbb kérdések mindig a legnehezebbek. Szerintem akkor szép valami, hogyha harmonikusan bele tud illeszkedni egy kompozícióba, egy ott lévő világba, egy szituációba. Valamilyen kézzelfogható viszonya van a környezetével és a külvilággal, ez lehet kontraszt is. Egy szeretett, teljesen odafigyelő, és a másik a tudomásul vevő és arra reagáló viszonya van a környezetével. Én azt hiszem, hogy arra mondhatjuk, hogy szép.
0: Zeneműveknél is lehet ilyen tapasztalatunk, hogy a megoldások, az ötletek fantasztikusak, de ettől még nehezen hallgatható. Egy épületnél is lehet ilyen tapasztalatunk, hogy a megoldások, a technika és az ötletek csodálatosak, de ha ránézek, akkor mégse tetszik.
1: Ez így van, de nem mindegy, hogy ki ítél meg egy-egy kompozíciót, laikus, vagy pedig mondjuk egy szakmabeli. Utálatos dolog, amit mondok, de nem kell mindig elfogadni a sokaságnak a véleményét. Óvatosan és finoman és tisztelettel, de formálni kell azt. Szerintem nekünk az felelősségünk, és egy felelősségteljes művész, tudós, író, költőnek nem az a dolga, hogy megfeleljen az elvárásoknak, főleg nem a hétköznapi emberek első körben megfogalmazott kívánságainak, hanem hogy magából a legtöbbet hozza ki, és ez biztos, hogy vissza fog hatni egészen pici-pici lépésekben, de vissza fog hatni a közízlésben, a következő épületben, a következő irodalmi alkotásban, vagy annak a megítélésében a tömegek felől. Nem akarok nagy gondolkodónak tűnni, mert építészetben is inkább csinálni szeretem, mint elemezni. Sőt, hogyha ilyen építészbarátaimmal este leülök egy nagyon hangulatos borozóval, akkor megtiltom, hogy építészetről beszéljünk, de mégis azt gondolom, hogy így helyes, hogy ezt a felelősséget ezt vállalni kell. Sokszor mondjuk a brutalizmus, az egy nagyon, nagyon megosztó építészeti stílus volt, azt nagyon sokan azt mondják, hogy mi ez a szörnyűség, ez a beton monstrum. De hát azok kompozíciók voltak, azt, hogyha az ember olyan szemmel nézi, azok fantasztikus kompozíciók voltak, még akkor is, hogyha a végső formájában, meg az anyagában egy hétköznapi embernek ijesztő, de az egy merész cselekedet volt, áttörve mindenféle gátakat, mert úgy érezte, hogy ezt most itt nekem meg kell mutatni. Nagyon sok ilyen van. Mindig, amikor valami új születik, hát szerintem Gaudi, mikor elkezdte a munkálkodását, ami miatt mi most Barcelonában topzódunk, és a repülőgépek egymásban szállnak le, hogy megnézhessék Gaudit, biztos, hogy azt mondták, hogy ez egy őrült, de ne adjatok neki már teret ebben a városban, ma pedig egy csoda.
0: Ma is azt mondjuk rá, hogy őrült, csak zseniális őrült.
1: Igen, ez így van.
0: Azt mondta az előbb, hogy azért önmegvalósítás is, saját személyisége is megjelenik az épületekben. Minden épülettel valami mást szeretne mondani, vagy így, ahogy visszanéz az elmúlt évtizedekre, van valami, amit mindig mondani szeretne?
1: Én azt hiszem, mindegyikkel mást. Mondhatnék ilyen nagy szavakat a szeretetről és a harmóniáról, de nem. Mindig az adott hely, szituáció, partnerek határozzák meg, hogy az ember mit szeretne, viszont ezt teljesen szabadon kezelve, tehát soha nem szorítanak azok a láthatatlan gátak vagy korlátok, hogy nekem vadászbencésen kell megnyilvánulni. megint visszatérek apámra, apám volt a főnix madár, aki minden egyes munkájáért újra meghalt, és nulláról kezdte, ha kell, teljesen más stílusban alkotva. És mégis tudták, hogy ezt a Vadász Gyuri tervezte. Hát én nagyon remélem, hogy ennek a környékén vagyok, vagy legalábbis előbb-utóbb odaérek. Nekem egy szálloda a Dunaparton, vagy egy irodaház a Tölgyfa utcában, egy furcsa családi ház Szentendrén, az mindig más probléma, mindig más környezet, mindig más mondani való. Szentendrén csináltunk például unokaöcsémmel, Balázsral egy családi házat, amit úgy neveztünk el, hogy ékház, aminek az volt a különlegessége, hogy valahogy a táj azt sugallta nekünk, hogy ide mindenképpen magas tetős épület kell, nem fogunk egy modern épületet csinálni ebbe a környezetbe, de valahogy ez az egész környezet, a tágabb környezet, a természeti környezet picit másként megfogalmazott magas tetőt kíván, és így aztán hosszába lett magas tetős, két irányból két ék egymás felé fordítva, az egyikre még a táj és a zöld fel is fut. És ez nem maga mutogatás volt, hanem azt hiszem, hogy odavaló. Benne van a személyiségünk is, és benne van a személyes viszonyunk ehhez a problémához. És egyszerű és megismételhetetlen, nem fogunk még egyszer ilyet csinálni. Mindegyik szituáció más.
0: Szívesen meghallgatnék egy újabb verset.
1: Harkály. Kippen a bükkfa felém, koppan a nyírfa talán. Ketten a hegy tetején, te fakopáncs, no meg én. Csűrőd a férgetőlő, géppuska szót köhögő, fát szögelő kalapács, roppan alatta a háncs. Ritmikusan kopogó táncod a fák derekán, kéreg alatt remegő évgyűrűk rabsora vár. Morzé jeleim te ütöd, koppan a tátititá, ritmus a háromötöd, gondolsz rám, mama, még.
0: Azt mondta, hogy az édesapja nagyon sokféleképpen tervezett, de mégiscsak lehet tudni, hogy ezt Vadász György alkotta. És hogy valami hasonlóra vágyik ön is, hogy látszódjon az, hogy ez Vadász Bencés. De hát akkor ez azt jelenti, hogy mégiscsak van az életművön áthúzódó stílus, mondani való jellegzetesség.
1: De ez nem feltétlenül építészeti stílusban megnyilvánuló dolog, hanem például nála a grafikái. Én nekem talán egyik furcsa jellemzőm a beteges vonzódásom a destil mozgalomhoz. A szecesszió és a modern közötti rövid időszak, ez egy kb. Két évtized volt. A modern építészetnek egy olyan kis mellékága volt, ahol az alapszíneket piros, sárga, kék jelent meg fontos súlyponti helyeken az épületeken, de bútorokon is. Meghatározó lett építészetben, képzőművészetben és az én hozzáállásomban is. Ilyen szemüveggel mondom azt, hogy lehetnek olyan stílusjegyek, környezethez való kapcsolatok, amik mutatják, hogy ki az, aki ezt megfogalmazta. Nagypapa például a vegytiszta Bauhausot csinálta, határozott stílus volt, de mégis ő is kilépett egy picit belőle, mert őt meg annyira izgatta szintén a környezet, hogy hiába vannak a Bauhausnak azért írott és íratlan szabályai, ő nyugodtan megcsinálta azt, hogy egy kis sarok toronyra rátette a magas tetősipkát, amiért igazi bauhausisták megmosolyogták, hogy a Vadász Mihály milyen butaságot csinál, de nem, mert oda az kellett, és őt ez jobban izgatta, mint a szabályok.
0: Mi az, hogy az kellett? Mégiscsak matematika?
1: Nem, hanem azt inspirálta egy utcakép, azt inspirálta a környezet, vagy annak a története. Vagy például egy lábazat, ami csatlakozik a szomszéd épülethez, akkor ő ezt terméskőből megcsinálta. A legtöbb munkája az tisztességes és különlegesen klasszul összerakott Bauhaus épület volt, de ahol úgy érezte, ott mindenféle averzió nélkül kilépett a bűvkörből.
0: Önnek van ilyen saját tapasztalata, amikor kilépett egy bűvkörből?
1: Abszolút van, pont ez a Meininger szálló a Csarnok téren. Ez egy különleges szituáció, ez egy belvárosi sarokfokhíj, körben eklektikus épületekkel, vakolt homlokzattal, klasszicista kis homlokzatdíszekkel, mellette egy szuper minimalista ipari épület, Réstján Ernőnek a trafóháza, amire egyébként Ibüldíjat kapott, szinte nincsenek rajta nyílások, hanem egy téglahassább lábakra állítva. Vele szembe Petsz Samunak a nagy csarnok épülete, ami a neogót csoda, mögötte a közgáz épülete, Ibül Miklósé, a közelben a bálna. És akkor azt mondják, hogy itt van ez a sarokfok, ide rakjál le egy házat. Hogy akkor most mit csinálsz? Mihez alkalmazkodsz? Megpróbálsz átvenni stílust közvetlen környezetében, minimalista, mögötte díszített, vele szembe a csoda, akkor mit lehet ide csinálni? És addig-addig rajzolgattunk. Még rájöttünk, hogy de ide nem a szó eredeti értelmébe vett ház kell, hanem ide egy teknősbéka kell, egy dunakavics kell, egy épületszobor kell. fokozatos közelítésben jutsz el oda, hogy ugyanakkor mégis házat kell csinálni, mert ezt használni kell. Szállodai szobákkal kell, hogy egyáltalán 170 szoba van ebben az épületben. Úgy lehet úgy, hogy megmaradjon ez az alapgondolat, de mégis működjön a ház. Ráadásul mutasd ezt be 30 fő zsűrinek, és azt támogassa. És meg kell, hogy győzzél egyszerre a Rádai Mihály városvédőt, és meg kell győzzél modernista építészeket, akik szintén benne ülnek, egy városvezetést, és hagyományos épületeket, tervezőket. És azt gondoltuk, hogy amikor elmegyünk egy ilyen zsűrire, akkor az fog történni, hogy hosszasan néznek üveges szemekkel, utána vagy röhögni kezdenek, vagy káromkodni. És nem, egyöntetű volt a támogatás.
2: A Meininger házhoz verse is született.
1: Az a címe, hogy Magyar táncok. Alcíme Hotel a Csarnok téren. Lomhán mozdul a ritmus a beton szomorú köpenyében, de egy végtáncra kilép ma a zord szigorú kalodából. Mintha a szél szelíden belekapna, gyorsul a ritmus, csattan az ostor, ahogy feleselnek egymást gyűrve, vagy épp kisimítva az ívek, hullámzó szalagok, magyarok vaduló lobogása, zászlókként ölelik az idő, meg a tér fura sarkát.
2: Ez a főműve?
1: Azt nem mondom, de az egyike a kedvenc munkáimnak. Nagyon szerettem a Margit házat a Tölgyfa utca, Bem József és Feketeses utca sarkán. Nagyon szerettem a kis Fecskeháznak nevezett házunkat a Béke úton. Pár évente jut egy olyan, amit az ember utána dédelget, mint a kisgyerekét, és simogatja a fejét a képernyőn.
2: És nem csak épít, hanem szobrokat is alkot.
1: Szobrászokkal együttműködve képzőművészeti alkotásokat.
2: Ez is a más csinálás kategória, mint a versírás?
1: Ez szintén családi örökség. Apámnak nagyon sok képzőművész és szobrász barátja volt. Ez tulajdonképpen Mohácssal kezdődött, és arról majd még két mondatot szívesen mondok, ahol megismerkedett a kor legnagyobb szobrászaival, és ezek életre szóló barátságok maradtak. És valahogy ezt az affinitást, meg ezt a hozzáállást, meg ezeket a kapcsolatokat én örököltem. Nagyon jó valamit úgy elmondani emberekről, térről, hazáról, történelemről, hogy nem csak épületekkel, hanem egy picit direktebb módon, vagy összesűrítettebb módon csináltunk Veres Kálmán szobrászművésszel Széchenyi Kossuth emlékművet Dunaújvárosba. Sok 56-os emlékmű tervünk volt. Ezek tulajdonképpen kis építészeti költemények. Határmesdéje is az építészetnek. Egy épületnek a homlokzata az olyan, mint egy kotta. Abban ritmus van, árnyékok vannak, súlypontok vannak, csöndek, szünetek vannak. Ezek mind megkomponáló dolgok. Az nem úgy van, hogy mögötte vannak a helyiségek, és akkor mindegyikre egy ablakot fenét. Az oda-vissza, akkor kívülről megnézed, és azt mondod, hogy nem, itt hiányzik valami, annál is inkább hiányzik, mert ez egy fő motivum, ezt ki kellene emelni. Igen, de mögötte. Tehát ez egy folyamatos oda-vissza játék, aminek egy része képzőművészet, egy része funkció, egy része szerkezeti meghatározottság. Nagyon sok ismeretlenes egyenletrendszer, amit neked meg kell oldani úgy, hogy az a még szerethető is legyen.
2: Mohácsot említette.
1: Igen, abban minden benne van, amiről ideig beszélgettünk. Ez egy apa, fia, sőt unoka staféta. 76-ban tervezte apám a Mohácsi Nemzeti Sírkertet. Tulajdonképpen a hatalom akkor először egy picit engedett a pórázon, és azt mondta, hogy jó gyerekek, akkor ünnepeljetek, bár ez a 76 és 56, tehát azért óvatosan. Például ne legyenek egyházi vonatkozású vallási jelképek, mindegy, zárójel zárva. Képes volt egy olyan emléket állítani, együtt dolgozni fantasztikus szobrász és képzőművészekkel, hogy csodájára járt a világ, jelképé vált. És a Jóisten kegyelméből oda jutottunk, hogy az 500. évfordulóra hozzánk került a folytatás, és még drága apám élt, amikor elkezdtük a koncepció megalkotását. Megújult az egész park, bekerült a záró motivumként, ami mindig is hiányzott, egy kápolna, ami pontot tett az íre, ami egyébként egy pici kis kápolna, de 25 méter magasra szaladt föl a sipkája, ami átfut egy keresztbe, kicsit gaudisan. És egy picit emlékeztet a hadisátrakra, picit megidézi mai modern eszközökkel a csatának a kultikus pontjait, és a süvegen megjelenik a zsolnai cserép legkisebb variációja, egy olyan szín dinamikai kompozícióban, amit Nagy Márta, fantasztikus keramikus művész barátunk fogalmazott meg, minden egyes szín utalás a csatának különböző szereplőire, egyetlen egy aranycserép is van, Lajos király. Bent minimalista berendezés, kéréssel az oltár, az összes kultikus tárgyal, amit viszont Lenzsér Péter bútortervező saját kezével megcsináló barátunk, olyan személyes tartalmakkal épült meg az 500. évfordulóra is fejeződött be ez a kompozíció, ami megismételte azt, ami itt volt 50 évvel ezelőtt. Ugyanakkor lezárult egy 50 éves családi utazás, vagy staféta átadás, vagy összeülkezés is. Három generáció vett részt ebben. Ez egy személyes búcsú is apámtól.
2: A saját apaságában mi az, amit tovább tud vinni abból, amit kapott?
1: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb a személyes jelenlét és a humor. Én az az apa szeretnék lenni, aki úgy marad meg a gyerekek fejében, hogy jó volt vele együtt lenni. Fontos, rohadt fontos, hogy érzelmeket kapjanak és élményt kapjanak, hogy megnevettetni, benne lenni velük egy-egy disznóságban. Alig várom, hogy abba a korba érjen egy-egy gyerekem, hogy odaadhassam azt a könyvet, hogy megmutathassam azt a filmet, hogy közös élmény.
2: Négy gyermeke van.
1: Márk a legnagyobb, 32, bőrgyógyász, Borikám 28, közgazdász, és van a két kicsi, Berta 16 és Vilma 14 évesek, gimnáziumba és általános iskolába járnak Szentendrén, az egyik a Ferencesbe, a másik a Szentendrás iskolába. Kiváló zenészek és imádnivaló két kislányka.
2: Ferencesekről meg a Szentendrásról azt feltételezem, hogy az Isten kapcsolat is része az életének.
1: Abszolút. Nem a teljesen formális módon, tehát a szellemiség és a hozzáállás és a világhoz való kapcsolódást határozzák meg ezek, amellett, hogy társaságot, barátokat, de nem feltétlenül a dogmatikus része, ami izgat.
2: Ha a családjára vagy a személyes tereire gondol, ahhoz kapcsolódik vers?
1: Ezt a verset Berta lányom születésekor írtam. A címe Születés. Kicsi a helyem, nyomja a fejem, vakítanak a fények, már annyira félek. Hideg van nagyon, lemosnak, hagyom. Köröttem nagyok, egyedül vagyok. Távol gólyák kelepelnek, puha kezek felemelnek, odahúznak, megölelnek. Ismerős szagok, jó helyen vagyok. A szívem dallama, te vagy az, mama.
2: Hogyha a saját személyiségét épületként kellene ábrázolni, hol állna, mit mutatna, kik használnák, milyen lenne?
1: Nem merem kimondani, mert nagy képviség meg hangzana, mert ami elsőnek eszembe jut, az valami furcsa kis kilátó. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy én kiemelkedek a fák közül, és hanem izgat ez a izgatnak a távlatok, hogy nem csak odáig ellátni, ameddig engedi a szomszéd épület vagy a fák.

nyikorog idekint, odabent nyikorog, belököm, kinyitom résnyire, kitolom, belököm, kimegyek, benyitok. Idebent kinyitom, nyikorog, becsukom, résnyire kinyitom, behajtom, újra ki, nyikorog, nyikorog, nyikorog, becsapom. Idebent dedobog, résnyire kinyitom. Hazajön a papa.

Kedves hallgatóink, vendégem volt a többi között Pro Architektúra díjjal, Ybl Miklós díjjal és Prima díjjal elismert építész Vadász Bence. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergőt hallották. Maradjanak a Kossuth Rádióval, további szép estét, minden jót!

Egy órakor hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést, visszakaphatja a kárpátaljai magyarság a nyelvhasználati jogait. Napos, de hűvös idő várható, legfeljebb 17 fok lehet. És most jöjjenek a részletek. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munkalehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta az oktatási törvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, miután a parlament nagy többséggel elfogadta azt. Ezzel egy csak nem 10 éves vita rendeződhet, és a kárpátaljai magyarság visszakaphatja anyanyelv használatai jogait az oktatásban. A döntés Ukrajnának is kedves, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Eljárást indította a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Ma kezdődik 14. Leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd ország

0: Szerte napos, gomoly felhős idő lesz. A hajnali 2-8 fokot követően napközben 12-17 fok várható.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Felfedező. Tudományos magazin a technológia világáról.
3: A mikrofonnál Balogh Tamás. Az Európai Kiberbiztonsági Hónap minden év októberében zajlik, és célja felhívni a figyelmet a tudatos internet használatra és a digitális biztonság fontosságára. Naponta globálisan több mint 3 milliárd adathalászlevelet küldenek ki, és közel 500 000 új rosszindulatú szoftver próbálja ellopni az adatainkat. Billentyűzetfigyelők, trójai programok, zsaruló vírusok, klónozott weboldalak. A felfedező adásában utána járunk, milyen álcák mögé bújva terjednek leggyakrabban ezek a kártevők, hogyan védjük meg a telefonunk és a számítógépünk adatait, és az is kiderül, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk a közösségi média felületeken, hiszen egyetlen rossz kattintás, egy gyanús üzenet vagy egy túl könnyen kitalálható jelszó, és már is illetéktelen kezekbe kerülhetnek a legféltettebb adataink. A digitális világ veszélyei ráadásul egyre kifinomultabbak, a mesterséges intelligencia pedig újabb eszközöket ad a kiberbűnözők kezébe. Szakértőink már a stúdióban, előtte azonban Kobolák Attila összeállítása következik.
4: Ez a hang akár egy hacker billentyűzetéből is származhatna, aki éppen személyes adatainkhoz próbál hozzáférni. De meg szeretnék nyugtatni mindenkit, ez most csak én vagyok, miközben adatokat keresek. A számok azonban korántsem megnyugtatóak. Egyes becslések szerint világszerte évente több mint 130 millió ember válik kiberbűnözés áldozatává. Hetente ez 2,5 milliót jelent, naponta 356 ezret, óránként 14.840-et, és minden percben 247 főt. Ebből is az érződik, hogy miközben mi a képernyőt nézzük, a csalók nem tétlenkednek. Ezért arra voltam kíváncsi, hogy az utcaembere volt-e már áldozat, találkoztak-e gyanús esetekkel.
5: Nem törték még föl, szerintem próbálkozás volt, ilyen gyanús eset, de még nem törték föl semmi jelszóval védett dolgomat. Hát az egyik közösségi oldalon próbálkoztak egyszer. Másolták a profilomat, az ismerőseimnek írogattak az én nevemben.
4: És ez hogyan oldódott meg?
5: Teljes profiltörlés és új fiók.
6: Kaptam olyan üzenetet az e-mailemre, hogy más helyszínről akartak bejelentkezni a profilomba, és megkérdezte, hogy én vagyok-e.
4: De azt válaszolta, hogy nem?
6: Természetesen igen.
4: A hölgyeket szerencsére nem érte anyagi kár, viszont a kibertér veszélyei minden internetezőt érintenek. Sokszor ráadásul mi magunk is megkönnyítjük a csalók dolgát, valljuk be. Ugyanazt a jelszót használjuk több felületen, gondolkodás nélkül kattintunk ismeretlen hivatkozásokra, vagy éppen olyan személyes információkat osztunk meg, amelyekkel később könnyen visszaélhetnek. A támadókat pedig nem kell félteni, éppen a figyelmetlenségünkre és a bizalmunkra építenek. Egy gyanús üzenet, egy sürgető telefonhívás, vagy egy túl szépnek tűnő internetes ajánlat. A veszély sokféle formában jelentkezhet, de a védekezés már saját döntéseinknél elkezdődik. A megkérdezettek a praktikáikat is elmondták.
5: Szerintem ezeket nem lehet kivédeni, nem tud az ember elég óvatos lenni. Nyilván minden jelszóval védett, próbál az ember olyan jelszavakat kitalálni, ami nem jutna másnak az eszébe. Nem feltétlenül olyan jelszó kell, ami kötődik hozzánk, vagy az életünkhöz. Igen, körülbelül 3 jelszót használok.
6: Szinte minden platformon más jelszót használok. Parázós típus vagyok. Szeretem sűrűn változtatni a jelszavaimat, akár a Gmail fiókomhoz, vagy más platformokhoz, és szűröm azokat, hogy milyen típusú e-mail címekről kaptam üzenetet, és akkor vagy nem nyitom meg, vagy kukába helyezem. Úgy védem magam, hogy nem vásárolok online pont ezért.
4: Az óvatosság mellett digitális védelmünket sem szoríthatjuk háttérbe. Ahogy mondták is, érdemes minden felületen más, erős jelszót használni, bekapcsolni a 2 lépcsős azonosítást, és rendszeresen frissíteni telefonunkat, számítógépünket. Fontos adatainkról pedig biztonsági másolatot is készíthetünk. A veszély ráadásul egyre nehezebben felismerhető. A mesterséges intelligencia segítségével a csalók már ismerőseink hangját is utánozhatják, így akár egyetlen telefonhívásról is megtéveszthetnek bennünket. Az Amerikai Egyesült Államokban egy idős házaspárt például a saját unokájuk hangjával próbáltak megtéveszteni, és csaknem 10 000 dollárt csaltak ki tőlük. A pénz végül nem került illetéktelen kezekbe, de az eset jól mutatja, hogy ma már a fülünknek sem hihetünk feltétlenül. Ha egy ismerősünk váratlanul pénzt kér, érdemes más módon is meggyőződni arról, hogy valóban ő keresett minket. Egy jó tanács. Ilyenkor meg kell szakítani a hívást, majd a korábban elmentett telefonszámán visszahívni az illetőt. Fontos, hogy ne a gyanús hívásból származó számot használjuk, mert a csalók a hívószámot is meghamisítják. Az esős október a kiberbiztonság hónapja. A kezdeményezés több mint 20 évvel ezelőtt az Egyesült Államokból indult, majd 2016-ban Magyarországon is meghonosodott. Viszont a cél azóta is változatlan. Felhívni a figyelmet az internet veszélyeire, és arra, hogy adataink biztonságáért mi magunk is sokat tehetünk.
3: A stúdióban vendégeink Klaus Melinda, közösségimédia.com ügyvezetője, közösségi média specialista. Jó napot kívánok!
7: Szép jó napot kívánok!
3: Illetve Dudás Máté, a Checkpoint Software Technologies biztonsági rendszermérnöke. Üdvözlöm!
8: Üdvözlöm önt és a hallgatókat is!
3: Azért mosolyogok csak, mert lekértem egy statisztikát, hogy pontosan mi történik a nagyvilágban kiberbiztonsági szempontból, és az utolsó gondolat az így hangzik. A legfrissebb felmérés szerint 10-ből mindössze 3 magyar képes magabiztosan felismerni egy online csalási kísérletet, de kaptam hozzá egy kommentet: ez az, amiért a social media szakértőnek és a rendszermérnöknek rengeteg dolga lesz a stúdióban. Na, álljunk neki ennek a rengeteg dolognak. Tényleg ekkora a baj, hogy nem ismerjük fel az online csalást, és kattintunk mindenre?
8: Én azt gondolom, hogy igen, és ez egy nagyon súlyos probléma, amivel nagyon-nagyon magas, illetve mély szinten is foglalkoznunk kell. Sok ilyen lehet a híradásban hallani, ahogy a bejátszóban is ugye hallatszódott, ezek a praktikus jó tanácsok mellett fontos az, hogy tényleg mi magunk is éberek legyünk ezeknek a tekintetében.
3: Nyilván ez vonatkozik mindenféle éberségre, hogy ha milyen e-maileket kapunk, a URL-ben mi van beírva, de hát a közösségi média felületeken rengeteg időt töltünk. Tehát hallottam egy ilyen statisztikát, hogy valami 3 diplomát meg tudnánk az alatt csinálni, amennyit görgetjük, mert hogy annyi képzésen vehetnénk részt. Na, ha valaki ott éli az életét, akkor mi a leggyakoribb hiba? Vagy ha nem ott éli az életét, egyszerűen csak kattint, mert mindannyian használjuk. Mi a leggyakoribb hiba, amit elkövetünk?
7: Hát itt kezdődik a történet, hogy kattintgatunk jobbra-balra. Átlagosan egyébként 6 óra 45 percet vagyunk fönt az online térben, egy átlagos tinédzser 9 órát. És ezen
3: naponta?
7: Igen. És ezen idő alatt ugye nagyon nagy adatmennyiség jön velünk szembe. Ráadásul a legtöbb alkalmazás ugye értesítésekkel kommunikál, felkattintunk rá, megnézzük, és már is ott vagyunk a felületen, jönnek be velünk szembe hirdetések, tartalmak, és itt kell nagyon résen lenni, hogy melyik hír, melyik hirdetés a valódi. És mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami minket motivál, vagy ott tart a képernyő előtt, mi az a tényező, ami miatt jobban kinyílik a pénztárcánk, mert általában erre szoktak utazni, és hogyha ezt tudjuk nevesíteni, hogy például nekünk a család, az egészség, a fehérköpenyes orvosok az adnak biztonságot, akkor mindenképpen menjünk rá mindig a tartalom kapcsán arra, hogy melyik orvos javasolta ezt, tényleg létezik-e ő egyébként, tényleg diplomás orvos azon a szakterületene, mert hogy most már nagyon-nagyon finom hangoltak ezek a hamisítványok, és nagyon-nagyon tudatosan az algoritmus is ugye mindig olyan tartalmat mutat meg mindenkinek, ami számukra a legrelevánsabb, és pszichológiailag nagyon szépen lehet manipulálni az embert, hogy mikor fog költeni is ebben az esetben.
3: Nem most akartam a mesterséges intelligenciával előhozakodni, de ugye átsző mindent, és Máté, ha jól tudom, akkor önnek szakterületei is, és az egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyi új és mennyire veszélyes fegyvert adott a mesterséges intelligencia a kiberbűnözők kezébe?
8: Ugye a kiberbűnözők kezdetektől hogyan működtek, valamiféle csalással, valamiféle puhatolózással próbáltak ugye a felhasználóknak a pénzéhez, adataihoz, bármihez hozzájutni. Ugye az AI használatával ez teljesen, azt mondom, hogy meggyorsult, és nagyon megerősödött. Számos olyat hallhatunk, hogy akár egy neves orvos nevében próbálnak készítményeket eladni, ugye nyilván ők próbálnak fellépni ez ellen, de amikor már a kommunikációját, a beszédét is teljes egészében meg tudják hamisítani az AI segítségével, ott nagyon-nagyon résen kell lennie minden egyes felhasználónak, mindenképpen validálni kell azt, hogy az az információ egyébként tényleg beérkezett-e, tényleg attól a személytől, és olyan formában érkezett be. De nyilván ismeretes az, hogy korábban is léteztek ilyen összevágások, például a videókban, de most már, ha egy ABC-nek a teljes karakterkészletét valaki elmondja nyilvánosan, akkor abból az AI bármiféle szöveget, gesztikulációt, bármit le tud kreálni, és emiatt igazából már talán annak sem hihetünk, amit látunk, vagy amit hallunk.
3: Akkor nekünk végünk, mert az ABC összes betűjét kimondjuk ebben a fél órában bőven, és utána bármennyi műsort generálnak. Ez nagyon rosszul hangzik. Ez tényleg félelmetesen hangzik azért.
7: Igen, ugye most már az a legnagyobb probléma, hogy hiába vagyunk távol akár a közösségi médiától, hogy nem akarunk fönt lenni, vagy álprofillal vagyunk fent. A személyiségi jellemzők pontosan kitalálhatók, még a Google is 15 évvel ezelőtt pontosan tudta az életkorunkat. Most amiatt történik az, hogy nem mutatnak meg minden adatot, mert az emberek elkezdtek félni, és akkor inkább a tech cégek úgy határoztak, hogy inkább kevesebb adatot mutatnak meg az emberekből. De hogy nagyon gyorsan befolyásolható mindenki, nagyon gyorsan akár egy személyiségprofil kialakítható, tehát hiába nem tölt fel valaki egy fényképet magáról vagy a családtagjairól, egy közterületen bárki le tudja fotózni, és elég egy előnézeti és egy oldalnézeti fotó, általában kettő kell, hogy egy videót is generáljanak az illetőből.
3: Félelmetesen hangzik. Egyébként az első rendszer szintű betörést azt 1834-ben követték el egy francia távírón. Tehát a távírón. Valószínűleg elvágtak egy kábelt, és összekötözték egy másikkal. Azóta nagyon-nagyon nagyot változott a világ. De melyek ma a legagresszívebb és leggyakoribb kibertámadási formák Magyarországon?
8: Hogyha nem megyek bele a social ágazatba, akkor én azt gondolom, hogy ezek az URL hamisítások, e-mail hamisítások, tehát érkezik egy olyan látszólag legitim forrásból származó e-mail, amiben azt kéri a bankunk, esetleg a bármelyik olyan cég, amelynek termékét használjuk, hogy adjuk meg az adatunkat, validálni szükséges, és ezek ugye általában mindenképpen sürgető hangnemű, most tedd meg, egyébként nem fogsz tudni hozzáférni, vagy esetleg egyéb mélyebb károk is érhetnek téged. Ez az egyik dolog. A másik dolog, amit én mindenképpen kiemelnék, azok a olyan jellegű, és itt tényleg visszakapcsolódok az AI-hoz, amikor ezt megfűszerezik olyannal, ami ugye itt korábban is említésre került, hogy kiadják bármely családtagunknak magát. Mert a legtöbb ember, hogyha a családjáról van szó, akkor nagyon könnyen képes téves diagnózisokat hozni, és tényleg elhinni, hogy valamiféle bajba került a gyermeke, a szülője, testvére, bármi, és ezt nagyon aktívan kihasználják a csalók, illetve még egy példa talán, ami nagyrészt a social médián terjed, ezek a kiadom valamiféle neves embernek magamat, mert én vagyok a XY nemzetnek a királya, és szeretném rád hagyni a vagyonomat.
3: Ez még működik? Ez még szörnyű.
8: Ezt hagy erősítse meg a szakértő, de szerintem abszolút
3: működik. Még
7: abszolút, teljes mértékben, ugye nigériai csalásnak hívjuk az eredetét.
3: Ezt nem is tudtam, hogy igen, így hívják. Onnan mert a perzsa királytól, nem tudom, mint én is kaptam nagyon sok ilyen levelet, és hát azonnal törlöm nyilvánvalóan.
7: Igen, eredetileg ők kezdték el, pontosan ebből kifolyólag, hogy akár házasságszédítés, akár pedig vagyon és átörökítés és öröklés céljából, és mindegyik arra a szára van felfűzve, hogy relatíve gyorsan építsenek ki kapcsolatot, és ez a kapcsolat ténylegesen nem történhet meg, nem tudja átutalni az örökséget, nem tudja meglátogatni a szerelmesnőt, de hogyha ő fizet egy kis összeget, akkor már tud vízumot, a papírt ki tudja tölteni az örökléshez, stb. És ott kezdődik a történet, hogy általában a kis összeget még átutalják, mert általában első körben nagyon kis összeg kérnek, és utána emelik a tétet, hogy de még ezt is. És amikor már valaki egyszer adott a másiknak, akkor sokkal könnyebben ad. És itt van a csapda helyzet, mert közben beígérnek, vagy bemutatnak bizonyítékot, hogy egyébként ott van a bankszámlán már az örökség, csak éppen még nem tudja ezt feloldani, mert még közben jött valami ügyintézni való, vagy a vízumhoz kell még valami plusz.
3: Hozzáteszünk.
7: Így van, tehát már nem kell sok. És így dupla pénz lesz a végén.
3: Egyébként az ellopott pénzek egy év alatt az 21 milliárd dollárra rúg az összeg, az 7600 milliárd forint, ezt a mesterséges intelligenciával csalták ki, a zsaroló vírusokkal 820 millió dollár, tehát csak 300 milliárd forintot. Hogyan működnek a zsaroló vírusok?
8: A zsaroló vírusok azok teljesen egyszerűen működnek, valamiféle módon bekerül egy vállalati hálózatba, legyen ez egy kártékony e-mail, vagy valaki tényleg kattingat valahol az interneten.
3: Is felkerül.
8: Abszolút, nem? Tehát bárhova, és ugye letitkosítja, vagy legalábbis azt a látszatot kelti, hogy letitkosítja a számítógépet, ez a leggyakoribb formája, és így a csalók kérnek mindenféle pénzjuttatást annak érdekében, hogy a számítógépünket feloldják. Ez például az egyik kártékony része. Viszont előfordulhatnak akár olyanok is, hogy valamiféle trójaival bekerül a saját számítógépemre egy olyan vírus igazából, ami azt, hogy milyen billentyűleütéseket teszek, azt például rögzíti, és elküldi a támadónak. Ez lehet, hogy mondjuk nem tűnik annyira kártékonynak, de gondoljunk bele, hogy mondjuk az a trójai meg tudja figyelni mondjuk azt, hogy én éppen mit csinálok, összeköti azzal, hogy én ezt a
3: Összes jelszavamat beütöm.
8: Igen, pontosan. És így akár a banki oldalainkat, banki adatainkat, illetve egyéb akár social media, e-mailezés, bármihez hozzá tudnak férni. Tehát alapvetően ez a kettő, ez én úgy gondolom, hogy nagyon szorosan összefügg, mert mind a kettő ugyanúgy indul, ugyanúgy kell egy belépési pont, hogy hogyan kerül a felhasználónak a számítógépére, de miután ez megtörtént, utána ugye eltérően is viselkednek, ugye egyik esetben egy közvetlen pénzszerzés a cél, az a feloldásért cserébe, a másik esetben pedig akár tényleg teljes, akár személyiséglopás is előfordulhat.
3: Na és ez a közösségi médiában a személyiséglopás, mert hogyha megtudják a kódunkat, tehát beírom, hogy balog.tamas, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, mert hogy van, aki
7: ez
3: még...
7: Ez a jelszavam,
3: igen, mindenki. Igen, beszéljünk a jelszó erősségéről, mert hallottuk itt a bejátszóban is, hogy azt mondta egy hölgy, hogy mindenhez összesen 3 jelszav van. Én említettem, hogy nem olyan rég kellett megváltoztatnom a fontosabbak voltak 40, 43, 45, valahogy így.
7: Uh-huh. Én szoktam javasolni ehhez egy nagyon egyszerű technikát, hogy legyen egy fix jelszórész, és egy változó jelszórész, ami az adott felülethez csatlakozik. Uh-huh. És ezeket is mindig változtassuk, módosítsuk, csak meglegyen a koncepció lényege, hogy az elején az ne a kutyánk neve legyen, ne a születési dátumunk, tehát ne a könnyen kitalálható elemek, mert ugye social engineeringnek nevezik azt a technikát, amikor direkt a személyiség jellemzőket, a személyi hibákat keresik. Tehát, hogy például kuka buvárkodással is rengeteg adatot és információt tudnak meg rólunk, és ez alapján összerakható az, hogy mit tudom én, a gyerek ellenőrzőjét véletlenül kidobtuk a kukába, de abszurdum, akkor mi az ő keresztneve, mikor született. stb. Vagy mi hogyan étkezünk, és abból kirakhatók ezek, és tehát, hogy legyen egy olyan jellemző, ami nem egy személyiséghez kötött, és a másik tényező, az pedig az adott oldalhoz, de például ott is legyen egy szabályrendszer, hogy jobbról-balról írom, balról-jobbra, fönt kiadjom a minden második betűt, kiadjom minden harmadik betűt, és ezeket is legalább, hát jó lenne, hogyha havonta, de azt én is lusta vagyok lecserélni, ugye? De hogy legalább évente csereberélgetjük. És ez azért ad egy olyan lehetőséget, hogy nehezebben feltörhető a fiúk. Mert hogy az adathalászok napjainkban a social media felületnél azért törik fel az átlag emberek fiókját, mert az már egy régebben létrehozott profil. És újonnan megcsinálni egy álprofilt sokkal macerásabb, sokkal gyorsabban kilöki magából a felület, mint akár egy fél évvel létrehozott személynek a profilját. És amíg nem kapcsoljuk be a kétfaktoros hitelesítést, addig sokkal könnyebben elvihetik az oldalunkat. Ha be van kapcsolva a kétfaktoros hitelesítés, sajnos akkor is elvihetik a profilt, de akkor már több erőfeszítés kell nekik. Általában ilyenkor célszemélyeket választanak ki, hogy az illető celebritás nagy rajongó bázisa van, tehát ott már az adott oldalnak a kapcsolatai kellenek, vagy az adott személynek a kapcsolatai.
3: Nagyon nagy kérdés, hogy egy ingyenes alapvírusírtó az elegendő védelmet nyújt? Húha, de nagy bólogatás.
8: Nehéz kérdés. Sok esetben igen, Viszont én azt mondanám, hogy, hogy az emberi tényezőt nem tudja egy vírusírtó kizárni. És a legtöbb esetben, ha most egy trójairól, egy zsarolóvírusról beszélünk, ott lehet, hogy valamilyen szinten meg tudja fogni ez a vírusírtó, viszont visszautalok itt arra, hogy elég sok másfajta csalás is létezik, és hogyha mondjuk azzal nem jutnak túl, és mondjuk mindenképpen szeretnének engem megtámadni, mert értesültek, hogy kaptam valami nagyobb örökséget, vagy három házam van egymás mellett.
7: Akkor
8: nem feltétlenül, akkor engem meg fognak támadni. Ha így nem, akkor amúgy. Úgyhogy mindenképpen javasolt ennek a használata, csak emellett mindenképpen nagyfokú tudatosság is szükséges.
3: Nagyon érdekes csalás is terjed a közösségi média oldalakon, amikor egy ismerősöm ír rám, hogy küldjem el neki a most kapott jelszót, amit SMS-ben küldtek. Kaptam én is ilyet, nyilvánvalóan nem is értettem, és felhívtam az ismerősömet, és mondta, hogy bocsánat, feltörték az oldalamat. De nagyon sokan elküldik reflexből, jaj, hát ő megbízható, jó barátom. Hát így ezt ne tegyük.
7: Így van, ezek hálózatkutatáson alapuló modellek, mert hogy az, hogy kinek küldözgetek híreket, kikkel levelezek, az jelenti azt, hogy vele erősebb kapcsolatban állok. És pont egy ilyen adathalászat esetén, ugye olyankor általában nem csak azt nézik, hogy mindenkinek elküldik, hanem azért ott is erőforrás gazdálkodás szempontjából a legerősebb kapcsolatkötőkével rendelkező emberek az elsődleges célpontok, mert ott van egy olyan kapcsolódásunk, hogy elhiszem neki, hogy ő bajban van, ó, segíteni szoktam, mert egyébként jó fej, szeretem, kedvelem, stb. És ezért nagyon jó trükk, ha visszakérdezünk. Tehát akár üzenetben, akár telefonon, mert most már ugye a botoknak köszönhetően, az AI-nak köszönhetően azért elég szép a mesterséges intelligencia válasza, de nagyon gyakran még sincsen beprogramozva automatikusan a válasz. Tehát, hogy a visszakérdezés a legjobb fegyver a legtöbb esetben.
3: Igen, és fel lehet ismerni, hogy a barátunk stílusában ír, avagy sem, így abban van. Még nagyon-nagyon sokat hibázik, szerencsére. Ha most hallgat minket valaki, és úgy elgondolkodik, hogy ó, te jó ég, hazamegyek, akkor megnézem az otthoni gépemet. Van ilyen, hogy top 3 biztonsági beállítás, amit azonnal ellenőrizzen?
8: Nagyon sok indikátora van annak, hogyha valakit akár feltörtek. Ugye, ha levonom ezt a social media, illetve a social engineering-gel kapcsolatos dolgokat, mindenképpen ugye a legtöbb operációs rendszerben például már alapvető vírusírtó be van építve. Ezt kvázi ingyenesen tudjuk használni. Ennek a működését nem-e kapcsolta ki valami, esetleg lehet, hogy tegnap még be volt kapcsolva, de ma már nincsen. Tehát mindenképpen ilyen gyanús jeleket érdemes felfedezni. Ha esetleg a számítógépem hirtelen belassul, olyan ablakokat veszek rajta észre, amik eddig nem jelentek meg korábban, akkor semmiképpen ne kattintsunk rá, hanem ezeket lehetőség szerint mondjuk fotózzuk le, vagy szóljunk olyannak, aki egy kicsit ehhez jobban ért, és kérjük ki a segítségét és a tanácsát annak érdekében, hogy nehogy ilyen támadás áldozatának essünk.
3: Valahogy éreztem én, hogy elrohan a műsoridőn, körülbelül egy percünk maradt, de engem nagyon érdekel az, hogy a közösségi oldalakon futó kvízek, nyereményjátékok, amit úgy dobál már fel a rendszer, hogy valamelyik ismerősöm részt vett benne, jaj, de jó neki, vegyek benne én is részt, mert nekem is jó lesz. És így rendszer, hogy ó, hát ha ő játszott vele, akkor én miért ne?
7: Pont ez a lényege, hogy pont ezzel vesznek rá minket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valami nagyon érdekel, akkor egyefene kattintsunk rá, de rögtön utána indítsuk el a tevékenység naplót. Amíg nem ismerjük, hogy mi ez, addig ne kattintsunk ilyen gyanús dolgokra. A tevékenység napló ugyanis listázza, hogy a háttérben, a játék után még mihez adtam hozzáférést, engedélyt, stb. És emiatt kell megnézni, mert utána ott le tudjuk kapcsolni, vagy visszavonni ezeket.
3: Fogunk mi még erről beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Klaus Melinden, a közösségimédia.com ügyvezetőjének, közösségi média specialistának, illetve Dudás Mátének, a Checkpoint Software Technologies biztonsági rendszermérnökének, hogy vendégeink voltak. Köszönjük szépen.
8: Köszönjük a meghívást.
3: És kedves hallgatóink, ez volt a Felfedező a technológia világáról, melyben az Európai Kiberbiztonsági Hónap kapcsán azzal foglalkoztunk szakértőinkkel, hogy hogyan lehetünk biztonságban a digitális térben. Kollégáim Vancsik György gyártásvezető és Lajerit a hangmérnök nevében köszönöm a figyelmüket. További kellemes napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Kossuth Rádió. Miskolcon a 97,1 MHz-en.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Jó napot kívánok, Mohácsi Edit vagyok, a mai műsor szerkesztője. Kötélenjárás, labirintus, falmászás. Csak néhány eszköz, amit az élménypedagógia javasol a fiatalok mentális egészségének javítására. Folytatjuk beszámolónkat a Forrás konferenciáról, ahol az élménypedagógia és a tapasztalati tanulás eszközeit mutatták be hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakembereknek. Csapi András az Élmény Akadémia ügyvezetője.
1: Itt mi a szakemberekkel foglalkozunk elsősorban a konferencián. Több mint 10 országból vannak most jelen ifjúsági szakemberek. A felkészültségükkel foglalkozunk. Abban bízunk, hogyha azok a szakemberek, akik közvetlenül fiatalokkal dolgoznak, jól vannak, annak pozitív hatása lesz azokra a fiatalokra, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. Úgyhogy próbálunk olyan eszközöket megmutatni, akár a saját gyakorlatunkból, akár azoknak a partnerszervezeteknek a gyakorlatából, akikben mi nagyon bízunk, amiket mi hasznosnak találunk a fiatalokkal való munkában.
0: Az, hogy 10 országból itt vannak, azt jelenti, hogy más országban is rossz állapotban vannak a fiatalok, nem csak Magyarországon?
1: Az ember követi valamennyire a közbeszédet, az nem pozitív, hogy mennyire szorongóak, mennyire kitettek mindenféle káros dolognak a fiatalok, mennyire hiányoznak személyes kapcsolódások az életükből, akár a családban, akár családon kívül, mennyi időt töltenek a képernyők előtt, ezek mind abba az irányba hat, hogy ők egyre rosszabbul vannak. Ugyanakkor nyilván vannak országspecifikus tényezők is.
0: Nálunk van ilyen?
1: Itthoni tényező az, hogy a szociális ellátórendszer, bárhova is nézünk, katasztrofális állapotban van. A gyerekek nem férnek hozzá a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz. Ez különösen igaz azoknak az esetében, akik szegregált településeken élnek, akár az oktatási rendszer, akár az egészségügy, akár a szociális ellátórendszer elképesztő hiányokat szenved. Kritikus az, hogy azok a szakemberek, akik viszont ebben az ellátórendszerben dolgoznak, annak ellenére, hogy a rendszer diszfunkcionális, mégis ők azok, akik helyben tudnak valamit tenni. Van közvetlen hatásuk azokra, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. Tehát amikor velük foglalkozunk, akkor nem oldjuk meg a rendszernek a problémáját, de segítjük azt, hogy aki közvetlenül érintkezik fiatalokkal, jobban legyen, felkészültebb legyen, tudjon valamilyen hatást kifejteni a maga szintjén.
0: Milyen országokból vannak itt szakemberek?
1: Olaszországból, Spanyolországból, Lettországból, Szerbiából, Szlovákiából, Romániából, Portugáliából.
0: Kiderül-e az, hogy náluk milyen problémával küzdenek a fiatalok?
1: Ez nem egy olyan konferencia, ahol országoknak a kutatásait értékeljük. Inkább azt nézzük, hogy az adott országokban milyen jó gyakorlatok léteznek. Megpróbálunk olyan szakembereket hívni, akiknek szintén közvetlen terep tapasztalatuk van. Ők is tartanak műhelyeket, 7-8 műhelyt tartanak szakemberek, ebből 3 angol nyelven van, 4-5 magyar nyelvű műhelyünk van, és itt olyan gyakorlatokkal lehet találkozni, amik ezeknek a szervezeteknek a gyakorlatából következik. Téma a fiataloknak a mentális egészsége, a rezilienciája, az inklúzió, hogyan lehet bevonó, megerősítő részvételiségen alapuló tanulási környezeteket létrehozni. Foglalkozunk traumatudatossággal. A trauma szó az egyébként egyre gyakrabban forog a közbeszédben. Nagyon fontos nekünk, hogy amikor a legsérülékenyebb fiatalokról beszélünk, hogy az ő életüknek korábbi szakaszában volt valamilyen olyan esemény, ami miatt ők traumatizáltak. Bizonyos viselkedés megjelenik a részükről, amit nehéz tolerálni, amivel az embernek nagyon-nagyon sok feszültsége keletkezik programtartóként. Nem azt a kérdést tesszük fel, hogy miért viselkedik így, hanem sokkal inkább az, hogy vajon mi történt vele, hogy ez a viselkedés jelenik meg. Az Élmény Akadémia módszerei is megjelennek itt ezen a képzésen. Outdoor élménypedagógia eszköztárból hozunk mindenféle módszereket, gyakorlatokat, legyen szó alacsony kötélpályáról. Van egy nagyon egyszerű módunk, hogyan adunk pozitív megerősítő visszajelzést fiataloknak, úgynevezett babos módszer. ebben lehet akár szavak nélkül is elismerést adni egymásnak, megköszönni valamit. Legyen szó a labirintus járásról, legyen szó valamilyen mozgásos műhelyről, hogy ők kik valójában, hogyan vannak a segítő kapcsolatban, ahol az ő szakmai személyiségükkel dolgoznak, minél tudatosabbak, minél jobban tisztában vannak saját magukkal, akkor sokkal egészségesebbek lesznek a segítő kapcsolataik.

0: Molnár Kriszta, a szlovákiai Tandem non-profit szervezetnek a vezetője. Ti is benne voltatok ebben a nemzetközi projektben. Mi volt a ti dolgotok?
1: Az egyik fontos célunk az volt, hogy tanuljunk egymástól, mert most kezdtek el építeni a partnerséget, de már az első pillanatban látszott azt, hogy nagyon közösek a szakmai gyökereink, hogy trénerként hasonló tapasztalatokkal vagyunk a mindennapokból, de mégis tudunk nagyon jól egymástól tanulni, mert hogy vannak olyan területek, ami például számunkra új volt, mi ifjúsággal foglalkozunk, illetve pedagógusokkal, és elkezdtünk nyitni a hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozás irányába, és nagyon meghatározó volt az a tapasztalat, hogy velük más, hogy jó dolgozni, és van egy csomó olyan tréneri skill, meg hozzáállás, amiben fejlődni szeretnénk, és az Élmény Akadémia tapasztalata az nagyon erős ebben a témában. Ezt tűztük ki célul, hogy gyűjtsünk módszereket, változzon a szemléletünk, ha kell, és nagyon-nagyon sokat kaptunk ebből a szempontból. A Tandem a saját módszereinket mutattuk meg az Élmény Akadémiás trénereknek, mi a pályaorientáció területén, illetve életútgondozás, a labirintus módszertant adtuk át. Ők pedig a kalandpedagógiai elemeket, az alacsony kötélpályás eszközöket mutatták meg nekünk, és így mind a ketten be tudtuk azonnal építeni ezeket a tanult módszereket a munkánkba.
0: Mi ez a labirintus módszer?
1: A labirintus az egy sétáló kontemplációs eszköz, ami még mindig nagyon bonyolult megfogalmazás. Egy ősi szimbólum, ami minden kultúrában megjelent már, ami nem útvesző, hanem egy olyan spirálalakzat, amiben nem is falak vannak építve, hanem a talajon van kialakítva egy mintázat, ami lehet kőből, vagy itt szalmából építettük, ami a kör közepe felé vezető úton egy séta. A középpontban történhet valamilyen elmélyülés, valami fontos találkozás, megértés, akár átalakulás, és aztán van egy séta ugyanazon az útvonalon a körből kifelé. Többféle labirintus mintázatot használunk, most itt egy hétkörös labirintust építettünk, ami tulajdonképpen hét koncentrikus kör, de azokon belül úgy vezet az útvonal, hogy a leghosszabb utat járjuk be a kör szélétől a közepéig. A labirintus járás összekapcsolja a mozgást, a mozgásnak a ritmikusságát, a légzésünkre való figyelést, az elme lecsendesítését azzal, hogy van ez a hármasság, ami szimbolikusan lehet a múlt, jelen, jövő, vagy az élet, halál, újjászületés, vagy éppen a halál, transformáció és az abból kifelé vezető út. Tehát van ennek egy nagyon filozofikus értelmezése is, vagy lehet? De nagyon egyszerűen, nagyon játékos módon is használható. Abban is van az ereje, hogy tulajdonképpen csak a lépéseinket meg a mozgás használja. Az Élmény Akadémiások mesélik, hogy ők azonnal be tudták építeni a saját programjainkba. Hogy nem kell hozzá okosnak lenni, nem kell hozzá szavakat használni, nem kellenek nagyon bonyolult kifejező eszközök, hanem csak egy játékos séta. Az is nagyon fontos volt a projektben, hogy az egyik szervezetnek a trénercsapata és a másik szervezetnek a trénercsapata olyan elvonulásokon tudott részt venni, olyan szakmai programon, ahol nem csak a szakmázás volt a lényeg, hanem a saját önismeretünkkel is dolgoztunk. És azt látom, hogy segítő szakembereknek, fiatalokkal dolgozó önkénteseknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy megtartó közösségekben vehessenek részt, hogy mentálhigiénésen támogatva legyenek, hogy tudjanak a saját önismeretükkel foglalkozni. Nekünk, a Tandemnek ez fontos cél, minden évben rendezünk egy konferenciát, az Életjáték Élmény Konferenciának a címe, ahol most már nem csak Szlovákiából, hanem Magyarországról is nagyon sokan érkeznek hozzánk, pedagógusok, segítő szakemberek, szülők, mert fontos nekik az, hogy átélhessék ezt a megtartó közösséget, ahol akár csak játszhatnak, vagy elmesélhetik egymásnak a nehézségeiket, és az értő figyelem erre a válasz, hogy meg tudjuk osztani a tapasztalatainkat. Ez volt ennek a Reconnection projektünknek is a nagy erőssége, hogy egymás számára olyan támogató hátteret és figyelmet tudtunk adni, ami a saját szakemberi önbizalmunkhoz, meg a saját identitásunkhoz is sokat adott.
0: És hogy lehet ezt a labirintust használni gyerekekkel?
1: Hát a gyerekek nagyon vevők mindenre, ami játék, és ami játékos. Mi a gomaszegi nyári táborban minden évben építünk egy labirintust, és hogyha oda beérkezik több gyerek, akkor elkezdenek benne szaladgálni, keresik az utat, és akkor rájönnek, hogy egy út van, akár fogócskázás indulattal. De amit még a kollégák elmeséltek, hogy a fiatalokkal a táborokban használták, például záró rituálénak a kerete lehet, A labirintus egy teret ad arra, hogy valamilyen fontos dolog kapcsán, ami összeköt bennünket, kicsit befelé figyeljünk, vagy egymással találkozzunk, vagy adjunk egy ünnepélyes keretet annak, amiben éppen vagyunk. De életpálya tervezésre is használható, tehát ez a mi egyik témánk, hogy ha meg tudják fogalmazni akár segítői támogatásra a fiatalok azt, hogy éppen milyen kérdéseik vannak, mi foglalkoztatja őket, az élet nagy kérdései, a továbbtanulás, akkor ahhoz is lehet egy olyan tér, hogy menj be, sétálj egyet a labirintusban, és figyeld meg azt, hogy milyen válaszokat kapsz, ami igazából a te saját belső intuíciódnak a válasza, de mégis kicsit elviszi a gondolkodásnak a hangsúlyát oda, hogy közel kerüljünk az intuícióhoz.
2: Szlovákiában is rossz mentális állapotban vannak a fiatalok, úgy, mint nálunk?
1: Igen, ezt nagyon sokaktól hallom, hogy a COVID után egészen más kihívásokkal szembesülnek a pedagógusok, hogy nagyon látszik azokon a gyerekeken, akik akár a COVID alatt kezdték el az iskolát, hogy romlanak a társas készségeik, nehézség nagyon sokaknak a kapcsolatokat építeni. Éppen most volt egy másik projektünk is a Tandemben, ennek az a címe, hogy Let's Meet Offline, vagyis találkozzunk személyesen, ahol szülőknek és pedagógusoknak kínálunk eszközöket, egyszerű játékokat, amik ezt a kapcsolódást segítik újra tanulni a gyerekek számára. Tehát, hogy hogyan tölthetünk el úgy értékes időt a gyerekünkkel, vagy egy osztállyal, hogy épüljenek a személyes kapcsolódások, akár csak az, hogy egymás szemébe nézni, vagy letenni a telefonokat és beszélgetni élőben, vagy visszajelzést adni egymásnak, hogyha valami nekem nem oké. Akikkel én is dolgozom fiatalokkal, sokaktól hallottam most ezt, hogy nehéz meghúzni a határaikat, hogy nekem ez nem jó, mert félnek attól, hogy kinézik őket, hogy bullying áldozataivá válnak, tehát hogy nagyon támogatni kell a fiatalokat ebben, hogy a közösségi életet jobban tudják működtetni, bátrabbak legyenek benne.
2: Kovács Ádám, az Outward Band Románia ügyvezető igazgatója. Mit jelent ez?
3: Az Outward Band egy nemzetközi szakkifejezés, és azt jelenti, hogy a hajó készen áll a kifutásra. 1941-ben alakult az első Outward Band szervezet, egy Kurt Hahn nevezetű német származású reformpedagógus alapította, egy Lorenz Holt nevezetű hajó tulajdonossal, és az volt a célja, hogy a fiatal tengerészeket felkészítse az életre és a nehézségek leküzdésére.
2: Arra, hogy kifussanak a kikötőből.
3: Igen, pontosan, és ez egy világszintű hálózattá növekedett, és jelen pillanatban 35 országban létezik ilyen szervezet, amelynek a célja a fiatalok nevelése élménypedagógiai módszerekkel a természetben.
2: Amit itt most ki lehetett próbálni, az a kötélpálya, ami nem magasan van, mindössze fél méterre a földtől. Mire jó ez?
3: Igen, létezik alacsony kötélpálya, vagy magas kötélpálya. Az alacsony kötélpálya azért jó, mert egy kisebb erdőben, ligetben nagyon hamar össze lehet szerelni. Ezzel csapatot lehet építeni, olyan kihívások elé lehet állítani a fiatalokat, vagy a résztvevőket, amelyek nagyon mély érzelmeket tud kihozni. Az emberek rá vannak szorulva, hogy segítsék egymást, csak együtt lehet megoldani a feladatot, és egy valós tevékenység, tehát ha nem segítik egymást, akkor nem tudják megoldani a feladatot.
2: Az volt a feladat, voltunk körülbelül 18-an, hogy ezen a 10 méter hosszú pályán végigmenjünk, de bizony a kötél az elég vékony, tehát csak úgy tudtunk körbe menni, hogy egymást segítettük, egymás kezét fogtuk, és eljutottunk egyik fától a másikig, mert maga a pálya egy hatszögletű pálya volt.
3: Igen, ez nagyon fontos, hogy egyféleképpen lehet megoldani, egymást segítve. És ez azért jó, mert az emberek kényszerítve vannak arra, hogy megfogják egymást, segítsék egymást, segítséget kérjenek, kommunikáljanak egymással. Ugyanakkor ez egy nagyon komplex feladat, mert hogy előtte már kell szervezni, stratégiát építeni. Nem mindegy, hogy ki megy elől, ki megy a legvégén, hogyan szervezik meg az egymás után levő menetet.
2: Ráadásul időre kellett csinálni. Könnyen megy ez a gyerekeknek?
3: Nagyon kis gyerekekkel ezt nem szoktuk csinálni. 13-14 év fölötti fiatalokkal csináljuk, ahol már felelősséget tudnak vállalni arra, hogy komolyan végigvigyenek egy feladatot. Mert hogy ha csak egy fél méter magasban is vannak, történhet baleset is, hogyha elkezdenek játszani fent a kötelen, vagy hülyéskednek. Tehát ez egy nagyon komoly feladat, éppen azért, aki nem tartózkodik fent a pályán, azok biztosítanak, tehát vigyáznak arra, hogy senki ne essen le a pályáról.
2: Mire tanítja ez a gyerekeket?
3: felelősségvállalásra, arra, hogy megszólaljanak, kommunikáljanak egymással, hogy segítséget kérjenek, segítséget nyújtsanak, fejleszti az empátiát, vezetői készségeket fejleszti, nagyon sok mindent. Ez attól függ, hogy kinek mi a háttere, mert hogy rengeteg olyan dolgot tud fejleszteni, amit éppen a helyzet hoz, vagy a csapat összetétele hozza. Szociális téren is nagyon sokat fejlődhetnek a gyerekek, hogyha egy ilyenen részt vesznek.
2: Egyébként ez sikeres? Bejön a gyerekeknél?
3: Mindenkinél másképp van, tehát fontos az, hogy milyen háttérrel jön, mi az, amiben fejlődni akar. Tehát van egy olyan is, hogy mennyire veszi komolyan, miben akar fejlődni. Mert hogy az élménypedagógiában van egy olyan mondás, hogy annyit fejlődsz, amennyit beleteszel. Tehát aki tényleg beletesz és fejlődni akar, és eltökéli, hogy végigmegy, és komolyan veszi a dolgot, az sokat tud fejlődni. Aki nem, az persze kevesebbet. Valahogy olyan ez a feladat, hogy mindenkit rábír arra, hogy egy bizonyos sémába belekerüljön, segítsen a másiknak. Tehát egyedül nem lehet itt boldogulni. És azért fontos ez a feladat, mert hogy a mai individualista társadalomban rábír a fiatalokat arra, hogy megfogják egymást, segítsenek egymásnak, megkérdezzék egymástól, hogy hogy vannak, hogy jól érzik-e magukat, kezet nyújtsanak nekik, és stb.
2: Romániában is van probléma a fiatalokkal?
3: Sajnos egyre inkább problémák vannak, tehát most már bármilyen csoportban történnek olyan helyzetek, amelyek régebb nem igazán történtek meg. Alapvető mozgásokkal is probléma van, tehát a félméteres pályán elindulni már az is soknak egy kihívást jelent. Rég fára másztak a gyerekek, úgy nőttek fel. Manapság ez nem történik meg, mert hogy a számítógépen vagy a mobiltelefonnal nőnek fel és kimennek, akkor már teljesen elvesztődnek.
2: Van más játék is?
3: Amivel mi foglalkozunk, és ami egy olyan eszköz, amelyet minden programban használunk, az a túra, az expedíció. Tehát kimegyünk az erdőbe, kint alszanak, főznek egymásnak, tájékozódnak, megkeresik az útvonalukat, menedékhelyet építenek, megosztják, éjszakai őrséget állnak, stb. Tehát ezek olyan gyakorlatok, amelyekben nagyon fontos a hozzáállás, és a saját bőrükön megérzik, hogyha nem úgy álltak hozzá, ahogy kellene.
2: Szőke Péter az Élmény Akadémia trénere, tinédzser gyerekekkel foglalkozik, mindenféle eszközt használ a tréning során. Mi az, amivel igazán jól meg lehet fogni a gyerekeket?
4: Nagyon szeretem a outdoor eszközöket, nagyon szeretem az expedíciót, amikor kint alszunk az erdőben, megtanítjuk őket arra, hogy képesek legyenek kint jól érezni magukat, megtanítjuk, hogyan kell főzni, hogyan kell tájékozódni az erdőben, hogyan kell egy sátorponyvával építeni egy bivaksátrat, ahol megalszanak, és mindezeket a képességeket átadjuk nekik, megtanulják, és utána kísérjük őket, mint őrangyalok. Ők maguk hoznak döntéseket, és ezek a döntések elviszik végül a megfelelő helyre, ott tudunk aludni, főznek, másnap visszaérünk, és ezek adnak olyan tapasztalást, hogy lehet, hogy eleinte nem tudták, azt gondolták, hogy nem lesznek képesek rá, mégis végig tudták csinálni, és ez olyan én erősítő gyakorlat, amit aztán az hétköznapokba is át tudnak vinni.
2: Ezek a gyerekek azért sokféle hátránnyal jönnek ebbe az outdoor tréningbe.
4: Igen, állami gondozott gyerekek rengeteg problémával, nehézséggel érkeznek ide. Jót tesz nekik ez az én erősítés. Egy másik nagyon kedvenc gyakorlat a magas kötélelem, vagy az alacsony kötélelem, akkor akár csak térd magasságban van kihelyezve egy heveder, amivel fel kell lépni, vagy 4-5 méter magasra kell felmászni egy rúdra, miközben biztosító vannak. Ezek is olyan helyzeteket teremtenek, amikről lehet ugyan teremben beszélni, de itt lehet valódi helyzetben megélni azt, hogy hogyan reagál valaki a bizonytalanságra, a félelemre, a kudarcra, kér-e segítséget, nem kér, vagy tudja azt mondani, hogy nekem ez már sok, én ezt már nem szeretném, ebben is nagyon sok tanulás van.
2: Az Élmény Akadémiának azért ez a neve, mert hogy ezek mind élményt adnak, de hogy hat a gyerekre, arra a gyerekre, akinek egyébként az élete nagyon sok szempontból nincsen rendben, az élmény?
4: Trénerként engem nem az érdekel, hogy meg tudja csinálni ezt a feladatot, hanem az, hogy hogy jut el odáig, hogy valamit meglép. Az elején azt gondolom, hogy újra erre nem vagyok képes, majd tesz egy lépést, és egy újabb lépést, és végig jut ezen. És a végén tudunk arról beszélni, és ez nagyon fontos, hogy mi vitte oda. Át tudjuk transferálni azt, hogy van-e az életben is olyan, amikor ilyen gyorsan hoz döntést, hogy én erre nem vagyok képes, és aztán mégis képes megoldani. Szóval az élmény az egy dolog, nagyon hasznos és nagyon fontos, de a reflexióból, az átbeszéléséből lesz aztán valós tapasztalat, amit a mindennapokban már a következő héten tud használni.
2: Ezek a gyerekek nagyon sok mindenben hiány szenvednek. Odafigyelésben, gondoskodásban, élményekben is, de akár biztatásban, dicséretben is. Ezt is tudja valahogy pótolni egy-egy ilyen tréning?
4: Két gondolat is eszembe jut. Egyrészt nagyon sok minden történik az élmények között. Egy simogatás, egy biztatás, egy ölelés, egy beszélgetés, egy egyéni figyelem, amiből nekik nagyon kevés jut. Ezek mind nagyon hasznosak számukra, nagyon sokat visznek el belőlük.
2: Mi az az egyéni figyelem?
4: Ők csoportban vannak nagyon sokat együtt, és ilyenkor lehetőség adódik arra, hogy egy négy szem közti beszélgetésben, miközben ebédelni megyünk, elmondják, hogy ők hogy vannak ott jelenleg, mi történik velük. Mi nem megyünk bele ezek mélységébe, de hagyjuk, hogy ők elmondhassák, és tudjanak valahogy kapcsolódni, megéljenek olyan felnőtt gyerek kapcsolatot, amivel lehet őszintén beszélgetni ezekről a helyzetekről.
2: Hányszor találkoznak a gyerekekkel? Egy évig, két évig, 5-10 alkalommal, vagy azért ennél ritkábban?
4: Pályázati pénzekben szerzünk arra anyagi forrást, hogy táborokat szervezünk többnyire, és egy nyári alkalommal 5-6 tábor is lemegy. Általában ugyanazokkal a nevelőotthonokkal találkozunk, nagyon sokszor ugyanazokkal a gyerekekkel, és végigkövetjük a sorsukat. De számos olyan projekt van, ami egész éven át nyúlik, és ott is van lehetőségünk végigkövetni az ő sorsukat. És anyagi forrást teremtünk azzal is, hogy profitorientált szférában is tartunk ilyen teambuildingeket, és az abból szerzett pénzeket is közhasznú szervezetként visszafordítjuk ezekre az eseményekre.
2: És meddig lehet a gyerekekkel eljutni? Meg lehet-e őket menteni a sorsuktól?
4: Nem az a célunk, hogy megmentsük őket, hanem az, hogy adjunk nekik olyan élményeket, amiből aztán erősödnek, és ezt a mindennapokba vissza tudják vinni. Azt gondolom, hogy számtalan példát tudunk adni ehhez, és jó megéléseket, amik aztán jó példákat hoznak. Számos olyan gyerekről hallunk, aki utána tovább túrázott, és nagyon sokat jelentett az életében az, hogy a természetbe visszajárt, ott tudott feltöltődni. Olyat is tudunk, aki segítő lett és csatlakozott hozzánk, nem egy, és így módon ad vissza azoknak a gyerekeknek, ahol egykor ő is tartozott.
2: Meg lehet oldani az életüket ezeknek a gyerekeknek? Mert ugye aki hátrányos helyzetből jön, az aztán, amikor kilép a munkaerőpiacra, az tovább viszi ezeket a hátrányokat.
4: Ezeknek a gyerekeknek számos problémájuk vannak. Ha egy-egy szeletét el tudják innen vinni, amit mi szeretnénk átadni, de megtanulni, visszajelezni, ne azt mondjuk, hogy nagyon ügyes vagy, hanem azt tudják mondani, hogy akkor, amikor ott álltál fent a kötélen, látom, hogy megtarpantál, de tovább tudtál menni, és ez nekem is erőt adott, hogy ezen végig tudtál csinálni, és nekem is jó példa volt. Akár csak ezt megtanulják, és tovább tudják adni, az nekünk már sokat jelent. Nem tudjuk minden problémájukat megoldani, ha egy-egy szeretében tudunk segíteni, az már sokat jelent nekünk.

Ma a Forrás konferenciáról szóló műsorunk második részét hallották. Műsorainkat meghallgathatják podcaston és a mediaclick.hu internetes oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Mohácsi Edit.

0: két óra, hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Mikja György. Mindenek előtt röviden. A jövő héten teszi közzé a kormány a 2027-es költségvetést. Ma kezdődik 14. leópápa gyógykezelése. Napos, de hűvös idő várható, legfeljebb 17 fok lehet. És most jöjjenek a részletek. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Bak András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan működését. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi posztról. Az államfő első jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem szavazta meg az országgyűlés. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. A Vekerle Sándor lakhatási program munka lehetőségeket teremt, az aszálykárok mérséklésére pedig vízmegtartási programot indít a kormány. Az ellenzéki pártok a kormány eddigi teljesítményét bírálták. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, a többi között gyárbezárásokról, növekvő munkanélküliségről és rekordmagas üzemanyagárakról beszélt. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, a miniszterelnök ahelyett, hogy az elmúlt 6 hónapról tartott volna beszámolót, csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott. Torockai László, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezetője. Szintén amiatt bírálta Magyar Pétert, hogy többet beszélt az Orbán rendszerről, mint az eddig elvégzett munkáról, illetve arról, hogy mire számíthatnak a hazai cégek, munkavállalók. Új nagy teljesítményi munkagépek állnak szolgálatban Magyar Közútnál, és már idén télen munkához látnak, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai úthálózat megfelelő fenntartása az nem csak pénzre, hanem korszerű, megbízható eszközökre is szükség van. Az egész évben használható több funkciós munkagépek fokozatosan váltják ki a régi, magas üzemeltetési költségű járműveket, miközben növelik a közútkezelő kapacitását. Ma kezdődik 14. leópápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan új gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését. Eredményeik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kormányok és a jegybankok hatékonyabban, megfelelő időben hozott intézkedésekkel kezeljék a gazdasági visszaeséseket. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz, a hajnali 2-8 fokot követően, napközben 12-17 fok várható a folytatásban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A hely.
2: Ma egy olyan helyszínen járunk, ahol a bőség zavarával küzdünk, hogy melyik téma kapjon nagyobb hangsúlyt, és